0: valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 2 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jelenlét. Romák és a közélet.
3: Déblé szerekháv tumén romalé, Noroksi szanatácsi buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Iskolát, jövőt és esélyt építenek. A Salgó-Tarjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat a felzárkózást segíti. Hitet és önbizalmat adni. Ez a küldetése Víg Miklósnak, a Tatár-Szentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola lelkészének. Nincsenek magukra hagyva a rászoruló romák Salgó-Tarjánban. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat mentorprogrammal, nyári napközistáborral, pótvizsgára felkészítéssel, sőt egy iskola szépítő akcióval is segíti a hátrányos helyzetű családokat. Tarnóczi László, a Roma Önkormányzat elnökét, Olá Imrénét kérdezte mindezekről.
4: Főleg most, mivel ugye vannak ezek a pótvizsgai időszakok, felkészítés, tanulószobák. Most például a Baggyasi Jelenléti Házunkban nyári tábor van megrendezés alatt, hétfőtől péntekig.
5: Olá Imréné, Vera, a jól végzett munka eredményeként most egy kicsit hátradőlhet. Gyönyörű szép iskola bejárat várja az Acélgyári úton a Petőfi iskolába érkezőket. Jó rész roma gyerekek látogatják ezt az iskolát. Mi ösztönözte önöket arra, hogy egy szép kerítésfestéssel készüljenek a nyári szünidőben a gyerekek fogadására?
4: Mindig motivál minket, hogyha a közösségért tudunk tenni. Ez a kezdeményezés, ebben mi belecsatlakoztunk. Más civil szervezetekhez kapcsolódtunk, segítségként a Petőfi Általános Iskola kerítését, amit évtizedek óta sajnos nem volt rá lehetőség, hogy szebbé tegyenek, és ehhez járultunk hozzá önkénteseinkkel. Ez egy hétvégi akció volt, ennek okán szépült meg a Petőfi Iskola kerítése. Örülünk, hogy hozzájárulhattunk, ugyanis ez az általános iskola, ez jó részt roma gyerekek tanulóhelye.
5: Az iskolában sok minden rendben van.
4: Minden rendben van.
5: Az udvaron látnak még olyasmit, amit szépíteni kellene?
4: Igen, ezeknek a kezdeményezéseknek mi nagyon örülünk, és hogyha ilyesmi felvetődik, akár az intézmények részéről, akár a civil szervezetek részéről, mi mindig ott leszünk, és mindig segíteni fogunk.
5: A Salgó-Tarjáni Roma Önkormányzatnak milyen anyagi forrásai, lehetőségei vannak, hogy bármit tudjanak tenni, segítségül tudjanak lenni?
4: A Nemzetiségi Önkormányzatnak tudva lévő, hogy van egy feladatalapú és egy működési támogatása. A működési támogatás az mindig egy összegű, ez arra való, hogy maga az önkormányzat működését biztosítja, eszközök és egyéb másnak a teljesítésére. És van egy feladatalapú támogatás, ami ugye úgy tud magasabb összeget elérni, hogyha az önkormányzat azon dolgozik, hogy minél több közfeladatot, illetve olyan feladatokat lásson el, ami ebbe a kategóriába beletartozik, és így a pontszámot neveli, benne is van a nevébe, hogy ez egy feladatalapú támogatás. Minél több feladatot látunk el, annál többen több pontszámot tudunk szerezni. Úgyhogy mi igyekszünk egész évben, nem csak ennek okán, feladatokat ellátni, de ebből kifolyólag tudunk eszközölni olyan támogatást, amivel a későbbiekben még több feladatot tudunk ellátni, úgyhogy az ösztönző hatás az megvan.
5: Van, akinek a nyára jól megérdemelt pihenésnek az időszaka, van, akinek pedig munkával telik, és vannak olyan gyerekek, akiknek a pótvizsgára készülést jelenti augusztus utolsó időszaka. Melyikben mit tudtak segíteni?
4: Igen, ugyanis a Nemzetiségi Önkormányzatnak a feladatai köré tartozik most jelen pillanatban ez év januártól a város 4 pontján 4 jelenléti ház vezetése. Mindegyik jelenléti házba folynak folyamatosan programok, például jelenleg a Baggyasi Jelenléti Házba nyári tábor üzemel, ami egyhetes időtartamú, és ezen belül a támogatóinknak köszönhetően is

0: A gyerekek elég színes programokban vehetnek részt. Ez teljesen ingyenes tábor, és lehetővé tettük azt, hogy a gyerekek játszóházat látogassanak, ingyen ebédben részesüljenek. A foglalkozások azok színesek. Van nekünk egy együttműködő partnerünk a Szabó Péter személyében, és ugye biztosítjuk a gyerekeknek a továbbiakban a tanulást, a pótvizsgára való felkészülést, nem utolsó sorban ugye a tanulószobák megteremtése, a gyerekek fejlesztése, az folyamatos egész évben, nem csak most, a nyári szünidő alatt, meg hát óriási segítség az, hogy ugye tudjuk jól, hogy nincs óvoda, iskola egy bizonyos időszakban, és annak a lehetőségét biztosítjuk, hogy a szülők tudjanak dolgozni, és ebben a jelenléti házban a gyerekek elfoglaltságot. Így van. Úgyhogy másnap pihenéssel, a Nemzetiségi Önkormányzat pedig igen intenzív munkával telik. Ez a nyár is.
1: Kik a segítői, Vera, nem csak a Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként, hanem civil szervezet vezetőjeként is szervezi, koordinálja itt az életet.
0: Igen, ugyanis már a 8 éve működik a Színek Nélkül Egyesületünk, meg a Roma Jövőkép Egyesületünk, és abba is tevékenykedünk, aktívan szerepet vállalunk, nem csak közfoglalkoztatottakat alkalmazunk, hanem számos programot bonyolítunk. Például a legutóbbi is, hogy a kerítésfestés az általános iskolába is, a Petőfi Általános Iskolába is részt vett a Színek Nélkül Egyesület tagjai is, és önkéntesei is, úgyhogy elég tág a mozgásterünk, nem csak az önkormányzat részén, hanem a Roma Jövőkép és a Színek Nélkül Egyesület kapcsán is.
1: Iskola kezdésig még van idő, de megérkeztek már azok a támogatások, amelyek a tanév kezdést segítik.
0: Sajnos a támogatások még nem érkeztek meg, úgy tudom, nem csak a benyújtott pályázatok alapján. Egyetlen egyet tudok a nyári táborozásra, azok megérkeztek a támogatói okiratok, és úgy tudom, hogy az összegek is, és meg tudtak valósulni, de egyéb más támogatások sajnos még nem. Úgyhogy túlzott programokat nem tudunk eszközölni, bár a Nemzetiségi Önkormányzatnak folyik most egy épp július 31-én telt le egy mentor programja, ami egészen 6 hónapon keresztül biztosított 50 családnak egy bizonyos program alapján elég nagy segítséget nyújtva ezeknek a családoknak, ami most sajnos a támogatás időszakában letelt július 31-én, de remélhetőleg ez máshonnan forrás beszerzése kapcsán ez újra tud indulni.
1: Hogyan tudnak családokat mentorálni?
0: Megtörténtek a családok kiválasztásai 6 hónappal ezelőtt, és rengeteg olyan probléma adódott a családokon belül, például egész egyszerű ügymeneteken át, egész egyszerűen nem tudják, hogy kell kitölteni egy kérelmet, számtalan önéletrajzot írunk, a családon belüli problémák felvetődöttsége okán segítünk az ügyintézésbe, a mentorok folyamatos kapcsolatban vannak a családokkal és a felmerülő problémát, amire lehetőség van.
1: Munkanélküli szülőkre, vagy egyszülős családokra?
0: Tehát többszörösen hátrányos helyzetű átteret tártuk föl, és annak okán választottuk ki ezeket a családokat. Ugye alapból is sok a probléma. Ezzel igyekeztünk legalábbis rámutatni azokra a megoldásokra, amivel ezekből talán ki tudjuk vezetni a problémának a megoldásá úgy, hogy megpróbáljuk a családokat rávezetni arra, hogy hogy is lehetne másképp ezt csinálni úgy, hogy ebből ki tudjanak valahogy kerülni.
1: Tudjuk példásítani?
0: Volt olyan, igen, például, hogy volt egy családnak, akinek elzárták mondjuk a vizét, és akkor nem tudták, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy van lehetőség talán a részletfizetésére írni kérelmet nekik, elmenni velük és beadni ezeket a kérelmeket, és akkor így megoldódik az a helyzet, hogy fölvállalják azt, hogy a részletre fizetik, akkor visszakötik nekik a vizet, és akkor visszaállhat az a rész, vagy lehet akár más energiafogyasztás, áram, gáz, akinek hátralékai vannak, nem tudják, hogy lehet, kihez lehet fordulni, és ezekbe a lehetőségekbe, vagy például számtalan esetben előfordul, hogyha valaki munkanélkülivé válik, akkor milyen lehetőségei vannak, hogy ne ellátatlan maradjon, hova kell fordulni, kormányhivatalhoz, önkormányzathoz, különböző segélyekre fölhívni a figyelmet, azokat hova kell beadni, milyen nyomtatványokat kell igényelni. Számtalan olyan dolog van, amivel sajnos nincsenek tisztában ezek a hátrányos helyzetű családok.
1: A mentorálás jó hivatali segítség. segítség a hivatali útvesztőkben jó segítséget tud jelenteni. Életmódban, mentalitásban ott is kell változás, hogy hosszú távon fenntartható legyen a segítség eredménye.
0: Igen, bár ez a 6 hónap nagyon kevés ahhoz, hogy ezt a fajta látásmódot ezt megfelelőképpen lehessen irányítani. Az első lépéseket megtettük, és igen, tudjuk kellő biztonsággal mondani, hogy erre szükség van, szükség lenne, ugyanis ezeket a családokat, hogyha kellő mértékben tudnánk segíteni, akár ezekbe a változásokra felhívni a figyelmet, hogy miben, mert egy kívülálló mindig jobban tudja, hogy mit kellene csinálni, mint aki abban a nehéz helyzetben van, talán. Ehhez több idő kellene. Bár elindult a folyamat, nagyon sajnáljuk, hogy most ez lassan véget ér, de reméljük, hogy valamilyen módon tudjuk ezt folytatni.

0: nem csak tanítja, hanem a mindennapokban is támogatja a gyerekeket. Víg Miklós számára a pedagógusi és lelkészi hivatás egyaránt arról szól, hogy kapaszkodót és hitet adjon azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Tatár Szent Györgyön is azon dolgozik, hogy a fiatalok felismerjék a bennük rejlő lehetőségeket, és merjenek tenni a céljaikért. Hogyan szólított meg téged Isten, és mi vezetett téged a lelkészi pályaválasztásához?
1: Ez tinédzser koromban kezdődött, amikor még Gyergyószent Miklóson találkoztam egy baptista gyülekezettel. Gyerekfoglalkozások indultak el ott az utcánkban, az akkor éppen alakuló gyülekezetben, és én, mint kíváncsiskodó, csatlakoztam ehhez a gyerekfoglalkozáshoz, és itt találkoztam először azzal, hogy kicsoda Jézus Krisztus és mi az evangélium, mit szólított meg Isten először. Itt is tértem meg ebben a gyergyói baptista gyülekezetben, és az elhívásomat is később, 16 éves koromban itt értettem meg. Ennek az a története röviden, hogy Isten ismerte az én élethelyzetemet, a családi hátteremet, és én nagyon sok fájdalommal küzdöttem abban az időszakban, ugyanis engem a nagynéném nevelt föl, szüleim elhagytak, és én ezért nagyon sokáig Istent vádoltam, de amikor megértettem azt, hogy Isten egy szerető apa, akkor ez vigasztalás volt a számomra, hogy bár az édesapám, édesanyám elhagyott, de mégis a gyülekezetben, az Isten szeretetében egy új otthonra leltem, és egy olyan édesapára, akire mindig is vágytam, és a lelkészi elhívásom is erre irányult, hogy ezt a örömüzenetet átadni azoknak, akik szintén akár hasonló helyzetben vannak, vagy keresik a fájdalmaikra, a problémáikra a megoldást, nekik is ezt elmondani. Úgyhogy ez, ami bennem volt akkor így tinédzserként, 16 éves koromban, hogy ezt én szeretném továbbadni, és ezért indultam el később ebbe az irányba.
0: Az egyetemi éveid alatt, ha jól tudom, tagja voltál a budapesti református cigány szakkollégiumnak. Mi az, amit ezekben az években te kaptál a kollégiumtól? Milyen értékeket, milyen közösségben vettél ott részt? Mesélj erről egy picit.
1: Igen, nagyon hálás vagyok a kollégiumban eltöltött évekért. Egy nagyon jó közösség és nagyon jó barátok vettek ott körül. Nagyon fontos volt számomra az, hogy része volt a kollégiumi életnek a hitélet is, és ezen a téren is kaptunk segítséget lelki gondozásban, vagy voltak olyan közös alkalmaink, amikor együtt tudtunk Istenhez közeledni, de talán a legfontosabb az volt, hogy olyan barátokat szerezhettem, akikkel tudtunk őszintén mélyen beszélgetni, akik gyakran hasonló helyzetből érkeztek oda, úgyhogy ez egy nagyon nagy támogatás jelentett, és így sokkal könnyebb volt az egyetemi évek nehézségein is, vagy kihívásain is keresztül menni, hogy láthattam, nem csak én vagyok hasonló helyzetben, nem csak én küzdök akár anyagi, vagy egyéb más gondokkal, vagy családi problémákkal, hanem mások is, és akkor ez nagyon nagy segítség volt, támogatás volt.
0: Jelenleg Tatár Szent Györgyön végzel lelkészi hivatást. Miért éppen erre a településre esett a választásod, hogy itt vállalj szolgálatot?
1: Igen, említettem, hogy egy újonnan alakuló gyülekezetben tértem meg, és amikor Budapesten elkezdtem a teológiát, akkor ismerkedtem meg Tatár Szent Györggyel. Akkor hallottam róla először, azokban az években kezdődött, 2013-ban, 2014-ben egy misszió munka itt Tatár Szent Györggyön, egy újonnan induló gyülekezetnek a kezdeményezése, és mint teológus hallgató csatlakoztam be először ebbe a munkába, és így kezdődött a itteni szolgálatom. Ez volt az egyik fő motivációm, ez volt, ami indított erre a településre, hogy egy olyan munkában vehessek részt, ahol valami újat szeretnénk létrehozni, valami misszió jellegű munka, ami tényleg nem a létrehozott dolgok fenntartásáról szól, hanem hogy új embereket elérni az evangéliumokkal. Így kerültem Tatár Szent Györgyre, mikor megismertem a település helyzetét és az itt élő embereknek az életét, akkor még inkább megerősödött bennem, hogy itt van helyem, itt van szolgálatom, mert nagyon sok hasonló élethelyzetből jövő gyerekkel, nagyon sok hárván maradt élettel találkoztam, és ez volt, ami arra indított, hogy itt maradjak hosszú távon is.
0: Milyen sajátosságai vannak a helyi gyülekezetnek Tatár Szent Györgyön?
1: Hát gyülekezetről még mindig nem beszélhetünk a Felszentgyörgyön, de a közösség, ami így kialakult és létrejött, az alapvetően egy olyan közösség, ami a hátrányos helyzetűek felé irányul a szolgálatunk leginkább. Azon dolgozunk, hogy itt azok, akik szükségben vannak, akik hátrányos helyzetben vannak, akik akár rossz családi háttérből jönnek, most így konkrétan a gyerekekre gondolok leginkább, feléjük van jelenleg leginkább szolgálatok, mint iskola lelkész, hogy nekik egy olyan támogatást, közösséget biztosítani, ahol találkozhatnak Istennel, jobban megérthetik a saját életüknek a helyzetét, és tudnak reményt kapni a jövőre nézve, hogy ebből lehet megváltozni, kitörni, új irányokat venni az életben, úgyhogy így ez, ami leginkább jellemzi a szolgálatomat jelenleg, hogy az iskolában támogatni szeretné a gyerekeket, segíteni őket abban, hogy valami reményt találjanak az életben, és ne csak itt a Tatár-Szentgyörgyi perspektívát lássák maguk előtt, hanem tovább is lássanak ezen, és vegyék észre, hogy hittel és tanulással és kitartó munkával lehet innen tovább is eljutni, és bármit elérhetnek, amit szeretnének.
0: Iskola lelkészként a hittanórákon kívül milyen egyéb programokat tudsz biztosítani a gyerekeknek? Említetted ugye, hogy táboroztatjátok is a gyerekeket. Milyen foglalkozásokon vehetnek még részt?
1: Van lehetőség ifjúsági alkalmon részt venni, vagy ilyen tini alkalmakon, amikor délutáni programokra hívjuk őket, játékra, közös beszélgetésre, filmnézésre, ilyen hasonló programokra. Illetve igen, ezek a évente megrendezett táborok, amik még így lehetőségként ott vannak a gyerekek számára. Ezeket amerikai támogatók segítségével, szolgálók segítségével szervezzük meg. Minden évben jön egy csapat Amerikából, és ők segítenek a gyerekeknek a programot, illetve a szükséges eszközöket, anyagiakat biztosítják a tábor tervezéséhez, megvalósításához. Úgyhogy ez, ami sokat jelent, ezek napköz is táborok, és erre várjuk a gyerekeket minden évben. Idén is készülünk rá, most majd júliusban lesz az angol biblia táborunk.
0: Hogy látod, a gyerekek hogy fogadják ezeket az alkalmakat, a táborozást, mennyire nyitottak rá?
1: Mivel nem sok lehetőség van így a településen másra, vagy ezeknek a családoknak, úgy még inkább nehéz megoldani, hogy messzebbre eljussanak, vagy olyan táborokba, ami komoly anyagi ráfordítást igényelnek, tehát ezek nincsenek így lehetőségként ott, így még inkább azt tapasztaljuk, hogy nyitottak és várják ezeket a lehetőségeket, hogy élményhez és olyan lehetőséghez jussanak, ahol közösen tudnak játszani, örülni egymásnak, meg azoknak a jó dolgoknak, amik ezekben a táborokban így elérhetőek, megkaphatóak számukra is. Ez így vonzóvá teszi, és szívesen jönnek, hála Istennek így jól kialakult az évek során, várják minden évben ezeket a lehetőségeket. Én abban hiszek, hogy az elvetett magok, amiket így az evangélium hirdetése kapcsán így sikerült elültetni bennük, azok valamikor majd reméljük, hogy kikelnek ezeknek a fiataloknak az életében is, és majd segítségükre lesznek abban, hogy akár majd a későbbiekben visszatérjenek a tanuláshoz, vagy valami olyan szakmát válaszanak maguknak, amivel tisztességesen és becsületesen tudnak dolgozni és eltartani a saját családjukat. Így ebben hiszek, reménykedek, hát ebben nem tudok ilyen nagy eredményekről beszámolni. Igyekszünk nagyon sokféleképpen segíteni az iskolában a gyerekeknek a pályaválasztását motiválni. Gyakran hívunk előadókat, keresztény előadókat, akik a saját élettörténetüket elmesélik, bemutatják, hogy ők honnan indultak és hogyan jutottak el oda, ahol most vannak. Talán ezek jelentenek a legtöbbet a gyerekek számára is, mert ezek az alkalmak, amik ilyen valós példákat állítanak eléjük.
0: Hogy látod, mi az a legfontosabb érték vagy üzenet, amit a fiatalabb generációnak mindenképpen át kell adni?
1: Azt gondolnám a legfontosabbnak, hogy az önértékelésük az helyes legyen, hogy ne engedjék azt, hogy mások mondják meg, vagy a közvélemény, vagy az általánosítások legyenek igazakájuk, hanem találják meg a saját és helyes önértékelésüket így a bibliai értékei szerint, illetve az életben azokat az értékeket, amik mentén egy olyan jövőt lehet építeni mindenki számára, ami előremutató és pozitív. Ezt tartom a legfontosabbnak így itt a munkánk során is, a munkám során is, hogy e felé terelgetni a gyerekeket, hogy ismerjék meg önmagukat, ismerjék meg azt, hogy milyen erősségeik vannak, milyen jó dolgok vannak körülöttük, és ezeket még inkább megerősíteni és erre építeni, nem arra, hogy más mit gondol, vagy éppen a körülmények milyen jövőt predesztinálnak számukra, hanem inkább az, hogy legyen tudatukban az, hogy ők azok, akik építik a saját életüket, és hogyha ezt Istennel együtt teszik, akkor még inkább van rá esély, hogy valami jót, valami szépet hozzanak ki az életükből.
0: Milyen terveid vannak a jövőre nézve a tatárszentgyörgyi közösség életét illetően?
1: Hát az a látásunk, álmunk, hogy itt legyen egy olyan megtartó közösség, ahová jó betérni, ahol segítségre találhatnak, ahol megoszthatják az életüket másokkal, kérdéseiket, és lehet válaszokat keresni a Biblia mentén. Mi ezt szeretnénk, hogy ez legyen elérhető, és ez legyen minél több ember tudatában, hogy ez egy olyan hely, egy olyan közösség, ahová be lehet bátran jönni, és nem ítélkezés, és nem számonkérés lesz az eredmény, hanem segítségnyújtás. Ez az egyik legfontosabb. A jövőre nézve pedig az is cél, hogy itt egy olyan közösség alakuljon ki, ami példa tud lenni akár mások számára is. Úgyhogy ezen dolgozunk, ez a vágyunk. Reméljük, hogy majd a gyümölcsök is megjelennek idővel.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a megtisztelő megkeresést, felkérést.
0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Déblesza, Ficsanatos, viszont hallásra!

0: Világrend. Külpolitikai elemző műsor.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a Világrend, a Kossuth Rádió külpolitikai elemző műsora. Magyari Péter vagyok. És itt van velem a kiváló külpolitikai újságíró, Király András.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: András, tudod, mi történt augusztus 20-án Moszkvában?
2: Nem tartottak tűzijátékot.
1: Nagyon pontosak az információi, de ezen kívül Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Federáció elnöke ellátogatott egy moszkvai katedrálisban, ahol kibontottak egy szarkofágot, amiben Dmitri moszkvai nagyfejedelem feküdt az elmúlt bő 600 évben. Ő az a moszkvai nagyfejedelem, aki 1380-ban még egy csatában legyőzte a tatárokat. És azért rendkívüli ez a helyzet, túl azon, hogy ezzel volt tele az orosz média ezekben az elmúlt napokban, mert Kirill pátriárka, akit annak idején éppen a magyar kormány mentett meg az Európai Unió szankcióitól, azt javasolta, hogy az előkerült csontokat, amiről eddig nem tudták, hogy pontosan hol vannak, a templom felújításakor kerültek elő ezek a szent erekjék, Dmitri egykori nagyfejedelem csontjai. Tehát Kirill azt javasolta, hogy ezeket a csontokat vigyék ki az ukrán frontra, hogy ezzel segítsék az orosz katonák harci moráját. És Putyin elnök támogatja a javaslatot, engedélyt adott rá, úgyhogy ez már hivatalos, a következő napokban elindulhatnak a csontok a frontra.
2: Kicsit olyan érzés, mint homokot vinni a tengerpartra.
1: Tulajdonképpen igen, hiszen csontok sajnos nagy tömegben keletkeznek ebben a háborúban, de mégiscsak sokat elárul az egész orosz politikai vezetés hangulatáról, ahogy ezeket a vallási rítusokat, ezeket az ősi történelmi hagyatékokat beviszik egy egyébként rendkívül modern és technológiailag teljesen újat hozó háborúba. Viszont volt egy másik nagy meglepetés is, egy másik nagy előkerülés, vagy felbukkanás is Moszkvában az elmúlt napokban. Kicsoda, micsoda?
2: John Ratcliffe, a CIA igazgatója, tett villámlátogatást Moszkvában kedden. Tehát ilyen jellegű látogatás utoljára 2021. decemberében volt, amikor William Burns, a CIA akkori igazgatója látogatott el Moszkvában, hogy beszéljen az orosz hírszerzés igazgatójával, és tulajdonképpen átadjon egy figyelmeztetést az oroszoknak, és az a figyelmeztetés arról szólt, hogy tudjuk, hogy mire készültök Ukrajnában. És hogyha nem álltok le, akkor el fogjuk mondani mindenkinek, hogy ti készültök valamire Ukrajnában, bármi történik is Ukrajnában, azt ti voltatok.
1: Így van, ez a teljes körű háború megindítása előtti utolsó figyelmeztetés, utolsó próbálkozások voltak, aminek hát nem volt túl nagy sikere, hiszen Oroszország így is úgy is megindította az átfogó inváziót Ukrajna ellen 2022. február 24-én.
2: Igen, és nyilván egy ilyen fokú jellegű látogatás azonnali találgatásokra ad okot, pláne, hogy hivatalosan nagyjából semmit sem kommunikáltak erről a történetről.
1: Így van, az amerikai fél semmit nem jelentett be előzetesen a látogatásról. Az egész hír úgy került ki, hogy valaki látta az amerikai kormányzati gépet egy moszkvai repülőtéren, és erről érkeztek az első hírek, hogy ott a gép, még azt se lehetett tudni, hogy ki van ott, és amióta lehet tudni, hogy ki van ott, azóta pontosan arról van szó, hogy mindenki azt tágatja, hogy megint egy hasonló figyelmeztetés történhetett? Megint valamire készülnek az oroszok?
2: Három fő iránya van a találgatásoknak. Kezdjük a legegyszerűbbel. Hírek szerint Ratcliffe arra figyelmeztette Oroszországot, hogy abba kéne hagyni Irán támogatását, gazdasági és katonai támogatását, hiszen az Egyesült Államok éppen Iránban folytat közvetlenül háborút. Ezt annyiban talán zárójelbe rakhatjuk, vagy elvethetjük, hogy nem tartom kizártnak, hogy szóba került Irán bármilyen találkozón. Miért ne került volna szóba, de csak ezért átrepülni az óceánt. Ráadásul Moszkvában nem is egy egyszerű amerikai kormánygép landolt, hanem egy C-17-es katonai szállítógép.
1: Az miért különleges?
2: Hát mert nem azzal szoktak feltétlenül utazni. Tehát Westcliff a kormányzati szép kék-fehér festésű, az elnöki különgépre hasonló küllemű gépe az Lettországban landolt, és ott átváltott egy biztonságosabb katonai szállítógépre, és azzal érkezett Moszkvába. Tehát, hogy csak ezért nem hiszem, hogy elment volna Moszkvába. Nyilván ez egy olyan üzenet, ami az oroszok egyik fülén be másikon ki, ezt el lehetett volna küldeni e-mailbe is, amit ugyanígy olvasatlanul törölhettek volna az oroszok. Ezért kár volt tényleg 20 órát a levegőben tölteni, és 7 órát Moszkvában közben. A következő két narratív szál, ha nevezhetjük így, ott egy kicsit ketté válik a történet, attól függően, hogy amerikai vagy európai források beszélnek arról, hogy mi zajhatott Moszkvában. Kezdjük az amerikai narratívával, amiről pénteken a New York Times számolt be. Ez szerint Radcliffe Alexander Bortnyikovval, a FSB, tehát az orosz belső titkosszolgálat főnökével találkozott, mégpedig azért, hogy tájékoztassa őt az ukrajnai háború valós állásáról. Itt a narratíva szerint a cél valójában Putyin megszólítása volt, aki egykori hírszerzőtisztként talán komolyabban vesz egy másik hírszerzőt, mint a különböző diplomatákat, akik amerikai részről szoktak járni Moszkvában, és tőle inkább elfogadja azt a figyelmeztetést, hogy minden rendelkezésre álló amerikai adat szerint Oroszország nem áll jól az ukrajnai háborúban. Említettük, hogy csontból bőven terem Ukrajnában, talán fölösleges is oda pluszba vinni. Radcliffe egy korábbi nyilvános nyilatkozatában arról beszélt, hogy egy átlagos orosz katona várható élettartama a fronton 35 perc. Megérkezik a frontvonalba, és 3/4 óra múlva már nincs.
1: Ugye az ukránok arról beszélnek, hogy naponta több mint 1000 főt veszt az orosz fél, és ezzel fenntarthatatlan az a embermennyiség, akit oda kivezényelnek, hiszen nem tudnak havonta 30 000 embert oda irányítani a mostani toborzási módszerrel és rendel. Amikor jönnek az optimista hírek Ukrajnából, majd beszélünk a pessimista forgatókönyvekről is, akkor azt leginkább erre alapozzák, hogy az oroszok ezt már nem bírják. És az az egyik feltételezés, hogy ezt az amerikaiaknak kellett megmondani, mert Moszkvában nem tudják.
2: Ez az, amit az amerikai források szivárogtatnak a sajtónak, és némiképp ez az, amit a Donald Trump egyetlen hivatalos megszólalása a témában is efelé próbált terelni, ugyanis ő azt mondta, hogy ez egy ilyen félig meddig rendszeres az ilyen találkozók, mondta egy olyan dologról, ami utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa, és Radcliffe eleve csak másfél éve a CIA igazgatója, tehát életében először járt ebben a minőségében Moszkvában. És ezért térnék rá inkább a harmadik narratívára, az, amit brit és európai hírszerző forrásokra hivatkozva írt meg a sajtó, hogy valójában Radcliffe arra figyelmeztette Oroszországot, hogy meg ne próbáljanak egy NATO tagállam ellen műveletet indítani. Én azért hajlok erre az olvasatra, hogyha személyesen kéne választanom, hogy melyiket tartom a leghitelesebbnek vagy leghihetőbbnek, mert Radcliffe volt az üzenet közvetítője. Tehát ez az a szintű üzenet, aminél logikus, hogy maga a CIA igazgatója közvetítsen. Másrészt felépíthető egy logikus láncolat, hogy hogyan jutottunk idáig. Oroszország a háború kezdete óta úgy próbálja keretezni az ukrajnai háborút, hogy ez valójában egy proxy háború, a NATO és Oroszország között. Ukrajna csak egy báb, egy helyszín, ahol ezt a háborút megvívják. Valójában nem Ukrajna nával háborozik Oroszország.
1: Erre jutott a Putyin elnök akkor is, amikor sajtótájékoztatót tartott 2022. február elején, még a nagyfokú támadás előtt, Orbán Viktorral közösen egyébként Moszkvában, ahol elmondta, hogy a NATO 90-es évek óta tapasztalható nyugati terjeszkedése az egy hitszegés, megszegték a hidegháború végén tett nyugati ígéreteket, elfogadhatatlan, és ez ellen kell fellépni, és megfogalmazta azokat a követeléseit, amelyeknek nagy része nem is Ukrajnával volt kapcsolatos, hanem a NATO visszavonulásával, amit érdekes módon egyébként az akkori magyar miniszterelnök, aki egy NATO tagállam vezetője volt, egy olyan NATO tagállam vezetője, amely pont abban az időszakban csatlakozott a szervezethez, amikor Putyin szerint már nem csatlakozhatott volna, ezt gyakorlatilag szó nélkül végighallgatta, de valóban úgy tűnt akkor, hogy itt a NATO az ellenség.
2: Igen, és Oroszország azóta is, de főleg az elmúlt egy évben, ugye folyamatosan tesztelgeti, provokálgatja a NATO-t, próbálja jobban bevonni a konfliktusba. Gondoljunk csak a román és lengyel légtérbe betévedő drónokra, az eltérített ukrán drónokra, amik a Baltikum területén zuhannak le, felgyulladó fegyvergyárak és fegyverraktárak szerte Európában, robbanószerrel megpakolt drón a lipcsei reptéren, frankfurti reptéren?
1: Lipcsében volt egy olyan katonai repülőtéren, ahonnan hadianyagot szállítottak volna egyébként Ukrajna felé.
2: Igen. Kibertámadások. Ugye ezek mind a hibrid műveletek részei, nem állíthatjuk 100%-os bizonyossággal, hogy ezeket Oroszország hajtotta végre. Pont ez a lényegük, hogy ne lehessen 100%-os bizonyossággal állítani, de azért mégis gyanítható, hogy ki a forrás, és mégis az a lényegük, hogy kiprovokáljanak egy reakciót a NATO-ból. A NATO reakcióját viszont még csak azt sem mondanám, hogy visszafogott volt, mert leginkább semmilyen nem volt. Egyáltalán nem reagáltak ezekre az orosz provokációkra. Nagyon próbálják távol tartani magukat, legfeljebb szavak szintén jelezték a elköteleződésüket a balti légtér védelme mellett, illetve ott volt egy-két ilyen rárepülés orosz gépekre, hogy jelezték, hogy ide többet nem kell bejönni. Egyébként orosz repülőgépek nem is nagyon sértik meg a balti légteret azóta.
1: Tehát akkor most az a feltételezés, hogy az amerikaiak úgy érezzik, hogy eddig és ne tovább, eljutott egy kritikus szakaszba ez a fajta provokáció, vagy még információt szereztettek arról, hogy egy szintlépés következik, és ennek akarhattak elébe vágni?
2: Az utóbbi. Végül is a provokáció logikájából adódik, hogyha az a célod, hogy reakciót válts ki, és nem érsz el reakciót, akkor lehet, hogy nem eléggé provokálsz. És lehet, hogy az oroszok a NATO hallgatásából ezt olvasták ki, hogy erősebb provokációra van szükség. És utaltunk már 2022-re. Ugye az volt az utolsó év, amikor Oroszországban Putyin megpróbálkozott mozgósítással, ami ellen olyan szintű ellenállás volt a közvéleményben, hát elindultak a hatköteles oroszok szerte a világba, menekültek el Oroszországból, hogy lényegében azóta kizárólag toborzott hadsereggel, egy borzasztó drágán fenntartott hadsereggel tudja csak vívni ezt a háborút.
1: Hát még magyar szinten is nagyon jó fizetéseket adnak azoknak, akik leszerződnek a frontra, pláne orosz szinten ez nagyon-nagyon sok pénz jelent.
2: Így, és közelegnek a, hát talán egy légidőzőjelet megérdemel, hogy választások Oroszországban. Ezelőtt nyilvánvalóan nem lehetne bedobni egy mozgósítás ötletét, pláne az már 2022-ben bebizonyosodott, hogy Ukrajna, mint indok, az nem elégséges az orosz népességnek arra, hogy fegyvert ragadjon a hazavédelmében. Viszont, ha sikerülne kiprovokálni egy konfliktust a NATO-val, akkor ez egy második nagy honvédőháború narratívájába lehetne illeszteni. Ránk tör a gonosz fasiszta nyugat, és az ellen meg kell védeni a hazát, akkor lehet, hogy lenne egy mozgósítási hajlandóság a népességben. Ez lehet az orosz számítás adott esetben, vagy legalábbis remélem, hogy ez az orosz számítás, mert minden egyéb opció az atomháború felé mutat, ami meg egy nem egy zéró összegű játszék, abban mindenki veszít.
1: Szóval mit mondasz, hogy itt a mozgósítás belső politikai legitimációja a cél abban a, és most idézőjelben mondom, szintén játékban, amit a NATO ellen visz Oroszország, az azért is hangzik most nekem nagyon meggyőzően, mert érkeznek hírek arról, hogy valóban nagyon nagy az aggodalom az orosz társadalomban a mobilizáció megkezdése miatt. Az utóbbi napokban naponta átlag 20 ezer katonaköteles orosz férfi látogatott turistaként, úgymond Grúziába, vagy hogy mostanában kell nevezni Georgiába, illetve Örményországba. Tehát az a fajta kiáramlás, amit 22-ben a háború elején tapasztaltunk, az a kisebb intenzitással is, de most újra megkezdődött.
2: Putyinnak is voltak ez irányú üzenetei a tárgyban, hogy itt azért szükség lenne dolgos kezekre a fronton.
1: Itt most az a kérdés, hogy a Nyugati Katonai Szövetség alájátszik-e ennek az orosz narratívának, illetve mennyit bír elviselni, mennyi provokációt bír el valóban válasz nélkül elviselni, hogy ne menjen bele ebbe a nemzetközi óriási sakjátszmába.
2: Ennek az előkészítése az elég szerintem, ennek a kommunikációs előkészítése, és akkor itt megint visszautalnék William Burns moszkvai látogatására, ami után egy olyan másfél hónapos médiakampány kezdődött, amiben lényegében naponta érkeztek az információk, és lett felépítve az a narratíva, hogy Oroszország támadásra készül. Hiszen itt is, hogy mondjam, a provokáció nem lehet az, hogy az orosz reguláris hadsereg átlépi Narvánál a határt és megszállja a Baltikum egy részét, mert az egy nyílt háború a NATO-val. NATO tagállamba bevonul az orosz hadsereg. Inkább kicsi zöld emberkékben kell gondolkodni.
1: Hogy ez történt 2014-ben a Krím esetében például.
2: Igen, és most az lehet a cél, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy kik azok a kicsi zöld emberkék, honnan jönnek, ki küldte őket. Másrészt meg egy kicsit felkészíteni talán. Ugye ez mindig egy komoly sakjátszma, mert hogyha most azt mondod, hogy Narvánál be fognak jönni a kicsi zöld emberkék, akkor Narva lakossága elmenekül, mert miért maradna ott? Pánikot sem akarsz kelteni. Másrészt viszont mégiscsak azt is elő kell készíteni, hogyha ott megjelennek kicsi zöld emberkék, akkor ne az legyen egyből a reakció, hogy az észt hadsereg megindul, mert akkor utána mennie kell az amerikainak is, akiknek most van némi elfoglaltságuk a világnak egy más táján.
1: Abszolút van, és erre mindjárt kitérünk, csak még oda csatolnánk, szeretnék mondani egy drámai statisztikát, szintén erről a háborúról. Nagyon nagy ünneplés van a nyugati sajtóban, hogy Ukrajna hosszú távú rakétákkal, drónokkal immár eléri az orosz hátországot, és ez egyfajta fordulata is lehet a háborúnak bizonyos értelmezések szerint, ami abban igaz, hogy nagyon komoly gazdasági károkat tudnak okozni. Most már hónapok óta sikerül az olajfinomítói kapacitás 30%-át kiiktatni, ami odáig vezetett, hogy Oroszország képtelen dízelt vagy benzint exportálni, illetve ellátási nehézségek vannak országon belül is, de azért ez önmagában még nem fogja kétvára fektetni az orosz gazdaságot, viszont az, hogy ez mennyire nehéz ezt elérni, és ennek milyen költségei lehetnek. Júliusban 6225 drónt indítottak el az ukránok Moszkva irányába kifejezetten, ebből 100 jutott el a harmadik légvédelmi gyűrűig, Moszkva körül 3 gyűrűben állították fel az oroszok a légvédelmet, és egy, azaz 6225-ből egy ért el a gyűrűn belüli célpontot. Tehát itt a méreteket, azokat nagyon nehéz megfelelőképpen hangsúlyozni és érzékeltetni, hogy micsoda emberéletet és micsoda technikai és anyagi áldozatot követel mind a két oldalról ez a háború. Az látszódik, hogy ez egy anyagháború, erről korábban, András, te is írtál cikkeket, úgy véges mind a két oldalon valamilyen szinten az, hogy mennyi pénzt és hány ember tudnak beáldozni. és mivel nagy áttörést egyik fél sem ért el az elmúlt években, az utóbbi évben biztos, hogy nem, ezért sokan úgy vélik, hogy itt az nyer, aki tovább bírja. Itt nyilván Oroszországnak van egyfajta előnye, erről írt egyébként Zaluzsnyi tábornok, aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete, de a háború első másfél évében ő vezette az ukrán hadsereget. És erről beszélt most Fedorov is, a nemrégiben leváltott ukrán hadügyminiszter, aki azt mondja, hogy nincs Ukrajnának győzelmi stratégiája. Hiába ér el bizonyos eddig el nem ért sikereket ezzel a rakétázással, illetve a frontvonal megvédésével. Azt mondják, hogy Oroszországnak nagyobbak a tartalékai, mert nagyobb ország, gazdaságilag is több lehetősége van, hiszen Ukrajna egyértelműen az európai országok támogatására hagyatkozik. De hogy egy kicsit tovább menjünk, és néhány szót szóljunk a másik jelenleg folyó háborúról is, ami Irán és az Egyesült Államok között. Hát hol zajlik, hol nem zajlik? Nekem az a benyomásom, hogyha az olajára $100 felé megy hordonként, akkor az amerikai kormányzat bejelenti, hogy mindjárt megegyeznek, aztán amikor lemegy az ár $80-85 köré, akkor pedig újabb konfliktus gerjed, és újabb bombázások indulnak, mint hogyha mindenkori olajártól függene a háború intenzitása is. Minden esetre, ha visszagondolunk, hogy itt mi volt az eredeti cél, akkor ugye Izrael és az Egyesült Államok is nem kisebb ambícióval állt neki Irán bombázásának, mint hogy rezsimváltás kell. Ennek látjuk-e bármilyen módon elérhetőségét?
2: Bizonyos szempontból elérték a rezsimváltást. Más kérdés, hogy vajon erre gondolták-e, amikor rezsimváltást akartak. Más logika nagyon nem volt a háború megindításában. Ezt tudjuk, hogy tavaly volt a 12 napos háborúja Izraelnek, amiben rakéta és atomlétesítményeket támadtak, és idén nagyjából azzal a logikával indult a háború, hogy az izraeliek meggyőzték Trumpot, hogy tudják, hogy hol van a Khamenei ajatollah, akit most le tudnak venni a saktábláról, és aztán olyan sikeresen folytatták a iráni vezetés lefejezését, hogy Donald Trumpnak volt valamikor április tájéken egy olyan mondata, hogy mindig, amikor tárgyalni akarnak valakivel Iránból, akkor azt az izraeliek lebombázzák, és hogy most már lassan senkit nem ismernek Iránban, mert mindenkit lebombáznak, aki velük valaha szóba álltak, és most arra eljutottak odáig, hogy egy hát talán a legradikálisabb opció vette át az uralmat Iránban.
1: Igen, az az érdekes, hogyha Iránt az iszlám forradalom győzelme, tehát 1979 óta nézzük a történetét, akkor az úgy néz ki, messziről nézve, mintha egy ilyen nagyon stabil, egy ilyen vallási fanatizmussal túlfűtött és terrorista akciókat szervező, egyöntetű rémállam lenne. Közelebbről megnézzük, akkor Irán ebből a szempontból egy kicsit árnyaltabb vidék, ugyanis végig az elmúlt évtizedekben volt egy óvatos libikóka, a technokrata, a nyugattal békülékenységre hajlamos elit, és a kőkemény, a nyugattal nagyon ellenséges, a nagyon agresszív külpolitikát vívő, alapvetően a forradalmi gárdához kötődő elit között. Ugye az irak-iráni háború után valamennyire lélegzethez jutottak a technokraták, fel kellett építeni az államot. Közben az Irak elleni amerikai invázió gyomán 2003 után megerősödött ez a forradalmi gárda által dominált társaság, aminek az volt a doktrinája, hogy minél távolabbra kell vinni Irántól a hadszintért, és akkor kezdtek el igazán nagyban a környék mindenféle fegyveres csoportjait támogatni. Így jutott a Hamas Gázában nagyon jelentős iráni támogatáshoz.
2: Ugye a Hamas eredendően nem egy iráni szervezetként indult, nem olyan a története, mint a Hezbollahé volt.
1: Hiszen nem alapból, is síták.
2: Igen. Alapból az irániak hoztak létre.
1: Igen, és ugyanígy fontos szempont volt a Szíriában az Assad elnök támogatása, illetve Jemenben a huszi felkelők támogatása, és ezzel kivitték a fegyveres konfliktusokat Iránnal kívül, lefoglalták egyrészt az ellenségeiket, másrészt felemelték a tétet, ha Iránt bántjátok, akkor ők majd problémát okoznak egyéb területeken, problémát okoznak a szaudiaknak, a térségben lévő amerikaiaknak, és nem utolsó sorban Izraelnek. Na most ez a két világ, a kereskedjünk, működjünk együtt, és fejlődjünk, emelni kell az életszínvonalat, és a támadjunk agresszíven, ezek közül az elmúlt 20-25 évben biztos, hogy a bezárkózást hirdető radikálisak voltak az erősebbek, de a másik oldal rendre elért részeredményeket, nem ritkán iszonyú véráldozatokkal. Ilyenek voltak a nagy tüntetés hullámok, akár 2012-ben a választások elcsalása miatt, akár 2022-ben a nem megfelelően öltözött nők üldözése miatt, amit a titkos rendőrség követett el, a lakosság elég széles rétegei ellen, és egy konkrét fiatal nő halálesete robbantotta ki akkor, akár egészen a mostani idén januári tömegtüntetés sorozat nyomán, amikor nagyon brutálisan vérbe folytották ezeket a tüntetéseket, és ezek miatt, a jelenségek miatt gondolhatták azt az Egyesült Államokban, hogy csak éppen csak rá kell segíteni egy katonai légitámadással, és a technokrata békülékeny Irán átveszi a hatalmat radikális fegyveres Irán felett, de úgy tűnik, hogy pont a fordítottja történik, és azok erősödnek meg a mostani konfliktusban, akik ennek a elzárkózásnak és a konfliktusok kiélezésének a hívei, és az iszlám forradalmi gárda befolyása tulajdonképpen azt lehet hallani, hogy napról napra nő Iránban, és ezzel a konfliktus megoldásának az esélye is csökken. Azt nem látjuk, hogy az Egyesült Államoknak erre mi lehet a következő válasza.
2: Szerintem egy kicsit még hátrébb is kell lépnünk. Tehát nem csak azt nem látjuk, hogy mi a válasza, hanem azt viszont látjuk, hogy a trumpi külpolitika utólag már egyértelmű stratégiai hibát is elkövetett, hiszen pont azt a reformer réteget azt nagyon-nagyon meggyengítette Donald Trump akkor, amikor felmondta az atomalkut. És most tényleg ott tartunk, hogy az amerikai ellenajánlat az az, hogy akkor addig bombázunk titeket, ameddig fel nem adjátok.
1: És ameddig bírjuk az olajárának emelkedését. Ez volt a Világrend első adása. Király Andrást és Magyari Pétert hallották.

Kossuth Rádió. Újra mindenkié. 3 óra van, híreket hallanak a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Híreinkből először röviden. Felfüggesztették a túlélők utáni kutatást Nepálban. Heves viharok pusztítottak Észak-Olaszországban. Idehaza napos, fátyol felhős idő lesz. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. Szerdán egy gleccser leszakadása jég, kő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli kínai határvidékén. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Legkevesebb 37 ember meghalt és sokan megsebesültek egy Kijev környéki falut ért orosz légi támadásban, közölték ukrán források. A dróncsapást követően tűz ütött ki, amelyet több robbanás kísért. Több mint 380 embert evakuáltak a térségből. Sajtóértesülések szerint a támadás egy lőszerraktárat ért. A lakóépületek mellett egy idősek és fogyatékossággal élők otthona is megrongálódott. Közben az ukrán hadsereg az oroszországi Belgorodot, a krími Szevasztopolt és a dél-oroszországi Rosztovi területet támadta drónokkal. A csapásokban összesen 4 haltak meg, többen megsebesültek. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának a vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A német gyógyszeripari vállalat azután döntött így, hogy egy független bizottság megállapította, a kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, hogy más mRNA-s alapú rákterápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigyrákos betegeknek készülő vakcina. Először vesz részt pápa hajós körmeneten a Róma közelében fekvő Albano tavon. 14. Leo a Castel Gandolfóban megrendezendő ünnepség keretében csatlakozik a hagyományos szertartáshoz. A katolikus egyházfő előtte misét celebrál a Tóparti Mária templomban. Heves viharok pusztítottak Lombardia több városában pénteken este. Az észak-olaszországi ítéletidőben megrongálódott a kremonai székesegyház középkori épülete, a városháza tetőszerkezete pedig beomlott. Brescia városában és a környékén teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak, az ítéletidőben háztetők szakadtak le, legalább 10 000 autó megrongálódott, a kidőlt fák és törmelékek utakat zártak el. Több mint 40 embert kellett kórházba vinni kisebb sérülésekkel. Végül a hazai időjárásról. Országszerte napos, fátyol felhős idő várható, eső már nem lesz, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 14-19.

0: Köszöntöm Önöket, Cínege Levente vagyok. A Kossuth Rádióban elindult a Naptémája című műsorunk, amellyel minden hétköznap este várjuk hallgatóinkat. Szombatonként pedig 18 óra után válogatással érkezünk beszélgetéseinkből. Hétfőn Szolnok mellett kényszerleszállást hajtott végre a Magyar Honvédség egyik együléses Gripen C-típusú vadászgépe. A pilóta sikeresen katapultált, a vizsgálat folyamatban van. Még aznap délután a vezérkari főnök úgy nyilatkozott, leszállás után gyulladt ki a repülőgép. Azóta már kiderült, a pilóta a katapultáláskor gerincsérülést szenvedett, megműtötték, állapota stabil. A baleset pontos oka viszont még ismeretlen. Hétfőn tehát ez volt a nap témája. Tatár Tíme a vendége Szabó Zoltán Róbert, nyugállományú őrnagy volt.
1: 19 éves a koromtól fogva repülök már géppel, sugárhajtású géppel, mint Szovjetunióban végeztem, és 8 évet repültem MiG-21-es típuson, vadászgépen, és 12 évet MiG-29-esen. És hát igazából 3 gyerekem van, 3 unokám, gyakorlatilag a harmadik mocs jön útközben, repülést szeretem, igazából mennyit ennyi röviden kezdetben.
2: Gondolom, hogy erősen figyelemmel kísérte a mai napi eseményeket. Feltételezhető, hogy egy ilyen vizsgálat hetekig is eltarthat, de mi az, amit jelenleg lehet tudni, és miért fontos különbséget tenni a között, hogy lezuhant ez a gép, vagy hogy leszállás után gyulladt ki?
1: Igen, én is ezt érdeklődéssel követtem, mert ellentétes ilyen véleményeket hallottam. Az majdnem a baleset kapcsán, azt mondom, hogy majdnem, hogy idezőjében majdnem mindegy, tehát ami bekövetkezett, bekövetkezett, de mondjuk én is azon csodálkozom, miért nem lehetett egyértelművé tenni. Az, hogy egy repülőgép, amikor már földön történik vele a baleset, és irányítatlan, és azért katapultál a pilóta, vagy pedig az, hogy leesik, hát ennek ugye több ilyen vele járója is van. Ez tényleg így, ahogy ön mondta az elején, hogy ez nagyon sokáig tart. Mennek ilyenkor a találgatások, mennek a kommentelések, amíg tart egy vizsgálat. Addig a vizsgálat alatt szinte még akik tudnak, azoknak is szabadna nyilatkozni, mert ez egy ilyen protokoll.
2: Egymást érték a nyilatkozatok, és Sándor Zsolt vezérezredes például azt mondta, hogy a gép veszélyjelzést adott le, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre, a műszerezettség eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép egy olyan manőverbe kezdett, már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. Ez egyébként azt is jelentheti, hogy ha a pilóta nem reagál időben is jól, akkor a levegőben is kigyulladhatott volna a gép?
1: Nem, ez azt, hogy most levegőben történik az, hogy kigyulladt, vagy mi történt, ugye ezt nem tudjuk, legalábbis én nem tudom. Ezt nem merném határozott állítani, és találgatásban nem akarok belemenni. Ilyenkor az, hogy most kigyullad, mit tett, nem is hanem konkrét szituációt. Tehát aki, amikor az emberek találgatnak, ez a legnagyobb hiba ilyenkor. Ahhoz az adott pillanatra kell. Az, hogy a pilóta hogyan reagál, mikor, mennyi alatt tud lereagálni egy dolgot, ez nagyon is fontos. Tehát ott nem csak a másodpercek levegőben, a másodpercnek a töredéke is sokat számíthat abban, hogy ki mikor hajt végre, mit kapcsol, miképp gondolkozik, hogyan oldja meg a helyzetet.
2: Az biztos, hogy most hallgatóként és szakemberként is tulajdonképpen ilyen mozaikokból lehet egy kicsit felépíteni ezt a helyzetet. Az Indexnek beszélt Györfi Mihály Szolnok polgármestere arról, hogy már a becsapódás előtt nagy erőkkel vonult a tűzoltóság a szolnoki helikopterbázisra. Uh-huh. Ön szerint ez mire utalhat?
1: Abszolút, amikor megtudták, én csak mondom, én találgat nem szeretnék. Egy biztos, hogyha ezek már úgy korábban mondták, hogy jelezték a gépen az, hogy probléma van, és amikor az jelzés lement, akkor nyilvánvaló, ha már így történt, és ennek a következménye, akkor az, hogy időben leadták a riasztást. Ez arra utal számomra, mint egy ilyen aki végig gondolja. Próbáltam is magam elé képzelni a teljes szituációt, de ugye, hogyha az információk nincsenek meg az embernek, akkor kialakul benne egy képzet, amikor nem sem biztos, hogy valóta a helyzet megfelelő. Ezért van az, hogy amikor kivizsgálják, leszedik a gépről az adatokat, azt lefuttatják, átnézik, megnézik, hogy mi hibásodott meg, megpróbálják kikövetkeztetni a dolgokat, azután áll össze az a kép, hogy na most valójában mi történt. Ezért mondom, hogy ez egy összetett dolog, a legfontosabb tényleg itt az, hogy a pilóta megmenekült. A gép az nyilvánvaló nagy érték, de az a gép, ami is mindig úgy van egy katapultálás, hogy a pilóta általában akkor hagyja a katapultálással a gépet, amikor a gép már menthetetlen és az ő élete veszélyben van. Csak úgy oldották meg, hogy

0: elkerülve nyilvánvaló a településeket, ez egy nagyon jó dolog. Tehát ez egy igazából egy azt nem az hőstetnek mondható, de az ember gondolkodik.
1: Ez bravúrnak egyébként lehet nevezni, pilótai bravúrnak?
0: Helytállásnak igen, vagy lehet bravúrnak is hívni, nyilvánvaló. Tehát az, hogy ha valaki ügyesen így megcsinálja, próbálja a gépet, próbálja az, hogy minél kisebb, és végig gondolja az, hogy mi történhet valójában, ez egy előrelátás, és egy nagyon jó dolog. Tehát ezt én dicséretesen tartom teljes mértékben. Tehát még egyszer nem tudom, mi történt, így nagyon nehéz elképzelni, és bármi is van, jönnek a látomás különféle médiában az ilyen okoskodók, mert hirtelen több ezer szakértő ott megjelenik. Ezeket, hogy mi történt valójában, tényleg nehéz megítélni. Ez amikor aki elmondja, nekem is volt egy hasonló esetem, ott is jönnek a találgatások, és amikor az ember már tényleg a szakmai rész eldönti, és elmondja, hogy mi történt, akkor vált olyan, hogy az ember előtt is teljesen tiszta.
1: Azt ugye a laikusok is tudják, hogy a katapultálás az egyszerre jelenti az életesélyét a pilótának is, egyszerre életveszélyes. A balesetben érintett vadászpilóta állapota súlyos, de nem életveszélyes. Erről már a honvédelmi miniszter írt, azóta kiderült, hogy gerinc sérülése van a bajtársának, és az 51 éves őrnagyról egyébként azt lehet tudni, hogy tapasztalt pilóta közel 2000 órát repült. Ruszin Szendi Romulus szerint a pilóta azt kérdezte, hogy mikor ülhet újra repülőre. Ugye az előbben is említett, hogy önnek is volt már ilyenben része, hogy katapultálnia kellett. Ez így működik, hogy mielőbb vissza a levegőbe?
0: Ez megint emberenként változik. Én úgy értem meg az egészet, és erről tudok nyilatkozni, hogy amikor nekem 2005. május 11-én volt a katapultálásom, másnap el kellett menni a sajtótájékoztatóra, igazából lábra alig beírtam állni, és akkor kaptam egy ilyen térvédbőt. Pént ez ott szerdanapon, csütörtökön volt a sajtótájékoztató, és pénteken kiengedtek, és nagyon rossz volt az, hogy mit tudom, beszálltam a kocsiba, éreztem, mint hogy a csibolyámat mozgatnák, tehát egy szalagok meglazultak, és akkor is mondtam, hogy valami fura érzésem volt, csíp valami, és mondták, hogy ez lehetséges, nyilvánból szalagok megnyúltak, de a CT és a röntgen nem mutatott ki semmit. Viszont egy érdekes fájdalom volt a hátamban, és akkor kértem mondtak egy MRI-t rendelnek, de egy hónapra rákaptam az MRI-re időpontot, tehát olyan június 26-ára. És eltelt az a pár hét, és elkezdtem azon azt érezni, hogyha én nem ülök vissza a gépbe, akkor lehet, hogy teljesen megy az embernek a motiváció. Tehát olyan rossz érzésem volt, és mondtam a parancsnoknak, és mondták, hogy oké, ha orvosilag nincs akadály, akkor mehet is, megcsináltam a visszaállítási tervet, és amikor arra részt érettem, ahol bekövetkezett nekem a hajtóműnek a felrobbanása, egyszerűen összeugrott a gyomor, és éreztem, hogy szinte vártam azt a csikorgó hangot. És ez pár alkalommal megtörtént, és utána ez megszűnt, ez a fajta érzés. Nálam is úgy volt, hogy már visszaálltam a repülni, bemutató pilóta voltam akkor, 29-esnek, a MiG-29-esnek, és már június 22-én Dániába karóba repültem bemutatót. Utána Angliába, és rá 4 napra mentem az MRI-re, akkor kaptam időpontot, és ott mutatták ki nekem, hogy ez egy igazából egy gerincsér. Tehát úgy kell elképzelni ezt, hogy a hallgatóknak, hogy próbálom én is így, az is vállaltam az interjút, hogy sok embernek próbál az ember ilyenkor képet adni, segíteni, hogy ez egy katapultálás, ami van, és hogyha erről beszélünk, ez az életnek az utolsó lehetősége, hogy él valaki, vagy nem él vele. A katapult nem azt jelenti, hogy minden esetben megvéd. Ez csak egy lehetőség. A pilóták azért nem szeretik, mert a katapultáláskor egy olyan automatikus folyamat megy végbe, amibennek a nagy része a pilóta nem tud beavatkozni. Tehát megtörténik egy teljes automatikus folyamat, és bíznia kell abban a 15-20 akár pilopatronban, hogy mindenki tudja azt a dolgát, amit ezelőtt 15-20 éve megcsináltak rajta.
1: Hogyan kell ezt egyáltalán elképzelnünk? Ugye így a filmekből szerintem az emberben van egy kép, hogy kirepül a pilóta, meg kinyílik az ejtőernyő, meg nagy sebességgel, de egyrészt hogyan zajlik ez az egész, így fizikai értelemben, másrészt önnek például a fejében, a gondolataiban mi zajlott le abban a minutumban?
0: Itt érdekes, mert nálam, amikor gyakoroltam egy franciaországi repülőnapra, egy manőver közben, egy 6,5 túlterejés manőver közben, féleborításban, úgymondva, tehát amikor lefele zuhan, fiad az ember, és utányélek és be volt kapcsolva, hirtelen egy csikorgó hang volt, és abban a pillanatban egy nagyon nagy fékezés volt a gépnek. Tehát egy érezhető, nagyon durva fékezés, szinte mondom, hevedere fogtak meg, a jobb hajtóművem az felrobbant, és beékerülött, tehát nullára esett a fordulatszám, egy 14.000 fordulatkor esett nullára, 0,8 másodperc alatt. Semmiféle jelzőrendszerem nem mutatott, nem láttam, azok meghaltak, és átvágta a bal hajtóművet, de akkor nem tudtam. Tettem nyilván a hajtóművet, csökkentettem minden, és jelentett, hogy látod a hajtóművet. De közben én dolgoztam, és fura volt nekem, hogy nem tudtam betenni egy stop helyzetbe egyből a gázkart, később kiderült azért, mert robbanás, mert egyből volt a rudacata. Tehát felrobbant szó szerint a hajtőben, és összesen voltam 22 másodperc, az 52-ből 52 másodpercig voltam benne a gépbe, az azzal telt, hogy lát a hajtőben, majd kétszer majd leportálni egy hajtőművel, és miért pont velem? Eztem jutott, hogy nem rossz lehetőség, legalább megjön egy hajtőm, milyen leszállni. Az utolsó maradék 30 másodperc volt az, amikor tudtam, hogy baj van, és kérdeztem, mi volt a fejemben, amikor fordultam ki egyik kollégám a Molnár Gábor Bagira, ki szólt nekem rádión, hogy lángot látok, Kodoki Bara katapultáj. Először még az első mondata az volt, hogy biztos, hogy azzal, hogy később ment le a gázkar, még rajta maradt egy üzemanyag bemaradt a rendszerben. De amikor sokadjára mondták, akkor tudtam, hogy baj van, de nekem nem mutatták ki a műszerek, mert meghaltak a műszaki jelző műszerek, a fekete doboz alapján látható teszternek hívtuk miatt, és volt egy olyan fordulóban, hogy meg fogok halni azért, mert a robbanás szinte két videót láttam. Az egyik videón megjelent előttem, hogy egy nagy láng lesz, szinte érettem hatást. Úgy volt, hogy elnyomok a rádió, hogy na, fia család. De kimaradt, és egyszerűen ott láttam, hogy tele volt a település tanyákkal. És nem akartam úgy kilőni magam, mert nem tudtam, hogy hová csapodik be a gép. Amikor fordultam tovább, már zavart a rádió, tehát már többször elmondták. Valaki számolta, azt hiszem, 7-szer mondták, hogy egyszerűen kikapcsoltam volna félrevezetni a rádiót. Már tényleg zavart. Amikor ellentétes irányra fordultam, akkor kinéztem balra a tengerbe, egyébként nem volt ott más gép, egy vizualizálódott egy olyan, mintha bejönne egy 29-es, egy másik gép, égő az egész gép, és egy olyan kb. 8-10 méter magasan, felvétel magasabban láttam, hogy berobban az egész. Tehát olyan, mint egy kivetítődött ez az egész jelenet, csak azt mondtam, ezt nem, és végignéztem a jobb oldal, három tükörben van, a bal tükörben látom a nappali fényé oldalányban megjelent több méteres lángoszlop. A hajtóben fordultam, jobbat megállt, nulla volt, a balnak meg ilyen 15-20%-ot és olyan pulzáló hang volt a hajtóműben. Tehát átért részrendszerre, és ha ott megpróbáltam volna leszállni, akkor nagyon sok ember életét kockáztattam volna. Még alattam voltak még a rakétacsapatok, tehát ott is, ha kilőttem volna magam, akkor becsapódik a gép olyan helyre, ahol nem kellett volna.
2: A pénzügyminisztérium előkészítette a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát, amelyet átadott a költségvetési tanácsnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint az örökölt költségvetési hiány a GDP 8,3%-ára nőtt volna. A Tisza kormánya a túlárazások és a pazarlás megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg, és az év hátralévő részében további 300 milliárdot terveznek megtakarítani. Ez volt kedden a NAP témája. A részletekről Mellár Tamás közgazdászta, a KSH volt elnökét Teszári Nóra kérdezte.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, mert az elmúlt években ugye az volt a gyakorlat, hogy bármennyire is változtak a viszonyok, az Orbán kormány nem volt hajlandó arra, hogy szembenézzen a valósággal, és a költségvetést számtalan alkalommal változtatta, meg módosította törvényi felhatalmazás nélkül. Most egy pótköltségvetés van, ami szembenéz a valósággal, szembenéz azzal, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet, és ennek megfelelően a parlament elé fogja prezentálni ezt az elképzelést, és jóvá hagyatja, hogy a továbbiakban tudjon dolgozni. Tehát ez mindenképpen a hitelesség, az átláthatóság szempontjából ez egy nagyon fontos lépés, és természetesen persze az is nagyon fontos, hogy annak a megmutatása, hogy tulajdonképpen mit örökölt ez az új kormány, hiszen az eredeti költségvetési terv az 3,7%-os államháztartási hiányról szólt, és most viszont jelenleg 8,3%-on vagyunk, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és ehhez képest próbál az új kormány valamit tenni.
4: Az imént említette, hogy ugye az előző kormány gyakran módosított. Lát-e garanciát arra, hogy ezúttal tartható lesz például a hiánycél?
3: Én azt gondolom, hogy igen, ez egy óvatos terv, és vannak benne tartalékok, és vannak benne lehetőségek, és ez szerintem akkor is tartható lesz, hogyha esetleg a külső helyzet az kedvezőtlenebbé válik, mert úgy látom, hogy hogy több helyen is vannak beépített tartalékok, és vannak lehetőségek, tehát a túlárazások letörlése, a pazarlásnak a visszaszorítása, az állami működési kiadásoknak a csökkentése, ezek mind-mind lehetőségek. Elképzelhető lehet volna egy sokkal agilisabb terv, amelyik nem 7,5%-os államháztartási hiányt írt volna elő, vagy rögzített volna, hanem ennél alacsonyabbat, de azt gondolom, hogy annak lettek volna kockázatai, vagy pedig másfelől pedig súlyosabb terheket raktak volna a lakosságra.
4: De most a kormány a valóság költségvetését ígéri, amit most mondanak, az közelít a valósághoz ön szerint?
3: Abszolút így van, és ezt én közgazdás örömmel látom, mert ugye az elmúlt években meg kell tapasztalni, hogy a költségvetési vitában mindig elmondtuk, hogy mennyire megalapozatlan az egész történet, és ugyanakkor pedig figyelemmel kívül hagyták, és aztán a végén tényleg ez jött be. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy olyan pont van, ahol talán egy kicsit túlzottan optimista ez az új kormány, ez pedig a növekedés után vonatkozásában azzal számolnak, hogy az év egészére egy 2%-os gazdasági növekedés lesz. Az én megítélésem szerint, és látva azt, hogy szárazság, energiahiány és a nemzetközi helyzet bizonytalansága, hogy ez inkább az 1%-hoz fog közelebb állni, de ez összességében nem fogja érinteni az életszínvonalat vagy a lakosságnak a helyzetét, sokkal inkább arra lesz hatással, hogy a GDP-hez kapcsolt mutatók, például az adósság GDP-re által, az eléggé kedvezőtlenül alakul, hiszen ugye a terv szerint is a megelőző időszakhoz képest, ami ugye 74,6% volt, erről 77,5%-ra emelkedik legalábbis az elképzelések szerint. Ez nyilvánvalóan egy jelentős növekedés, de mivel az elmúlt 4 évben a GDP csökkent, ebből következően ez tulajdonképpen a törvényeknek megfelel. És itt hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot, ami nekem nagyon tetszett a mai beszélgetésből, az, hogy Kármán miniszter úr világosan elmondta, hogy ők nem akarnak élni ezzel az adósságszépítő trükkel, amit egyébként az Orbán kormány az elmúlt években csinált. Ugye ennek az volt a lényege, hogy az év végén, ugye december 31-én kellett az adósság GDP hányadost meghatározni, és akkor erre a pontra az államadósság kezelő egy jelentős mennyiségű adósságot vásárolt vissza átmenetileg, mert volt erre likviditása, és így aztán alacsonyabbnak mutatkozott az adósság GDP-hányadós, mint ami valójában volt, és aztán utána, a mérés után természetesen persze újból nőtt az adósság mennyisége. Ennek az lett a következménye, hogy az a faramúci helyzet állt elő, hogy Magyarország fizette az Európai Unióba a legmagasabb államadósság utáni kamatokat a GDP-hez viszonyítva, miközben az adósság GDP hányadosunk az messze nem volt ilyen magas. Ez egyértelműen abba az irányba mutat, hogy most már vége van ennek a játékoknak, és valóban egy hiteles és átlátható költségvetést próbál a kormány prezentálni.
4: Vannak olyan tételek mondjuk a takarékoskodásban, amelyeket egyszer lehet megtenni, mondjuk a túlárazás letörésére gondolok, vagy a pazarlás megszüntetésére, de vannak-e még olyan pontok, amikben az állami túlköltekezést meg lehet szabni?
3: Hát én azt gondolom egyébként, hogy rövid távon ezek a lépések vannak, és ezeket a lépéseket mindenképpen meg kell tenni, és ezek végül is egyébként jó az államháztartásnak, vagy az állami intézményeknek a takarékossága, az nyilvánvalóan ez egy véges dolog, de a túlárazás és a pazarlás vonatkozásában még megszámítottunk a végére, tehát ott még azért azt gondolom, hogy sok tartalék van, de hosszabb távon azt gondolom, hogy egyértelműen az lenne a legfontosabb és leginkább kívánatos, hogy a gazdasági növekedés induljon be.
5: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Melyik szülő ne ábrándozott volna arról, hogy az első osztályt kezdő gyermeke olyan iskolába kerül, ahol igazodnak az ő még majdnem óvodás napi rendjéhez és igényeihez, hogy ne legyen sokkoló a váltás. Ez persze nem mindenhol valósult meg, sőt, augusztusban 14 pontos szakmai javaslatcsomagot tett közzé a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás címmel. E hét kedden ez is a nap témája volt. A részletekről Nagy Erzsébetet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjét kérdezte Teszári Nóra.
5: Mi szakmailag mindenképpen támogatjuk ezt a 14 pontot, de hozzátesszük, hogy azért olyan nagyon sok újdonság nincs benne alapvetően, az mindenképpen azonban mégiscsak az, hogy ezt egy kormányzati szereplő, tehát az oktatás irányítás mondja a pedagógusoknak, és nem illegálisan kell megoldani. Például azt, hogy amikor a tanító látja, hogy a gyerekek elfáradtak, akkor más tevékenységbe kezdenek, és nem a tanórát folytatják, és a többi. Tehát ez mindenképpen egy nagyon jó irányt jelöl ki, és ösztönzi a pedagógusokat arra, hogy hát ezt igazából fogadják el és csinálják. Ez szerint a napi rendet. Úgyhogy ezt mindenképpen támogatjuk, de azért vannak problémák vele természetesen.
4: Mit tart a legfontosabbnak közülük, hogyha tud választani?
5: Igazából talán az, hogy a gyerekek igényeihez kell igazodni a tevékenységeknek. Éppen ezért egy kicsit, hogy úgy mondjam, szóval nem szerencsés az a kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy 35 perces órákat kéne elrendelni. Tehát nem elrendelni kell az ilyesmiket, hanem megengedni a pedagógusnak, hogy ő maga tudjon tervezni, illetve ahogyan látja, hogy a gyerekek terhelhetősége milyen, azt szerint tudjon változtatni, és az mindenképpen nagyon-nagyon fontos, hogy felsorolnak olyan tevékenységeket, amelyeket hát lehet, hogy már némiképpen feledésbe is merültek, de célszerű bevetni. Például a mesélés. Hát szerintem egy eszméletlenül fontos és nagyon nagyszerű dolog. Én magam is emlékszem arra a tanítómra, aki ezt a módszert alkalmazta, és amikor nagyon elfáradtunk mondjuk matek órán, akkor neki állt és mesélt nekünk. Ezt az 50 éves találkozónkon is, osztálytalálkozónkon is emlékszem, hogy felemlegettük, hogy Ili néni mekkora pedagógus volt még ugye a 60-as években. Szóval ezek azok a régi új módszerek, amelyeket érdemes feleleveníteni, tehát ilyen szempontból nagyszerű volt ez az összeállítás, olyan szempontból pedig hiányos, hogy elég sok plusz feladatot is felsorolnak hozzá, mellesleg olyanokat, ami teljesen fölösleges, tehát itt megint csak látszik ez a túlzott adminisztráció, vagy arra való ösztönzés, illetve hát azt is meg kellene nézni, hogy hol vannak a megfelelő szakemberek ehhez, egyébként a munkaidőben hogy fér bele mindez, tovább azért itt vannak olyan részlet dolgok, amelyeket azért jó lenne szabályozni, illetve jó lenne azt rendbe tenni úgy, hogy a pedagógusoknak, illetve a nevelés-oktatás közvetlenül segítő és egyéb munkakörben dolgozóknak ne jelentsen ez plusz terhet, és hát persze kellene végre foglalkozni, különösen az utóbbiak béremelésével.
4: A pénz nyilván több szempontból is említendő. Mi az ezek közül egyébként, amit meg lehet csinálni pénz nélkül is? Mondjuk a mindennapos mese, amit említett, vagy az élményközpontú délutáni foglalkozások, ezek nyilván ilyenek, de mi van még?
5: Például a tanulás szervezés, hogy a pedagógusnak legyen megengedve az, hogy az órákat úgy szervezze, ahogyan a tanulóknak a terhelhetősége diktálja. Ezek mind olyanok, amihez nem kell különösebb pénz, és nem kell különösebb pénz ahhoz sem, hogy a pedagógusnak legyen arra is lehetősége, hogy olyan módszertani szabadsága legyen, olyan tankönyveket, taneszközöket használjon, és hát ebben is nyit a mostani oktatási kormányzat, ami számára megfelelő, illetve úgy gondolja, hogy a tanulók számára is jó lenne. Vannak olyan tankönyvsaládok, amelyeket eddig nem lehetett használni, pedig hát világszínvonalúak voltak. Ez is olyan, ami hát elvileg így közvetlenül nem kerül pénzbe, de hát természetesen az a konstrukció, hogy ezeket a tankönyveket választani lehet, és most talán azt kellene felfogni a pedagógusoknak, és szerintem a többség felfogja, hogy itt egy nagyobb szabadság adatik számára.
2: A héten egy amerikai Boeing szállítógép landolt Moszkvában, amely a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével érkezett Vnukovo repülőterére. Később derült ki, hogy John Ratcliffe, az amerikai központi hírszerző ügynöksége, a CIA igazgatója járt Moszkvában. Szerdán ez volt a nap témája, ahol Tatár Tímea Deák Andrással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársával, illetve Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel, címzetes egyetemi tanárral, az MTA doktorával beszélgetett.
6: Véletlenül derülhet ki, vagy tudatosan, tehát jelen esetben, ha jól sejtem, akkor ez egy véletlen volt. Nevezetesen többen látták ezt a gépet leszállni, valaki lekövette és föltette a kérdést, és ezek után kevésbé vált tagadhatóvá. Vagy esetleg az előfordulhat, hogy mivel itt több fél tud erről, nevezetesen még úgy tudom, hogy az ukránoknak is szóltak előtte, hogy ebben az időben ne bombázzák Moszkvát. Valaki kisivárogtattam. Itt az előbbiről volt valószínűleg szó, már csak azért is, mert ugye elég sok ilyen kapcsolatfelvétel van. Nem gondolom azt, hogy teljesen egy ilyen elsziketelt ritka esemény lett volna. Itt az a hír, hogy ez kiterült, és ezért éppen beszélünk róla. Ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna olyan, amikor nem derült volna ki, és arról nem beszéltünk.
1: Kis Benedek József mennyire ért egyet Deák András véleményével?
7: Többé-kevésbé egyet értek, de nem feltétlenül szivárgásra gondolok én, hanem itt elsősorban nem a maga a találkozó, illetve az utazás a titkos, hanem az, hogy miről tárgyalnak. Nagyon sokszor előfordul az, legalábbis a titkosszolgálatok világában, hogy például előkészítenek egy olyan találkozót, amely magas szintű, és hát ha megnézzük azt, hogy az orosz és amerikai kapcsolatok jelenleg finoman fogalmazva és mélyponton vannak, aktuális lenne egy találkozó. Hát nyilván, hogy azokat a részletkérdéseket, amelyeket titkosszolgálati vezetők beszélnek meg, nem fogják közzétenni, nincs sajtótájékoztató. Az, hogy maga a látogatás megtörtént, arról sok oldalról lehet tudomást szerezni, hiszen flight radaron keresztül meg lehet nézni, és hát nyilvánvaló az is, hogy itt nem a maga a látogatás lényege, ami úgy egyébként nem sűrűn fordul elő, a legfontosabb, hanem az, hogy a témája mi a tárgyalásnak. Na most a tárgyalás témái között azért mindenképpen látni kell azt, hogy milyen jelenleg az orosz-ukrán viszony, hogyan áll a háború. Az amerikaiak, mivel hírszerző szolgálatról beszélünk, nagyon kíváncsiak arra is, hogy mi várható jövőben, mi Moszkvának a szándéka. Most én sok ilyen találkozón vettem részt, ilyen területen dolgoztam. Én tudom azt, hogy itt őszintén feltetik egymásnak a kérdéseket, még akkor is, hogyha mások félnek nem tetszik. Tehát itt a diplomácia ezen területén az őszinte tárgyalás az azt jelenti, hogy odavágjuk a fejéhez a másik félnek azt, amit mi szeret, megbeszéljük azt, hogy hol lehet az előre, és ami nagyon lényeges dolog, megállapodnak valamiben, amit majd a vezetők elé fognak terjeszteni. Ugye senkinek nem kétséges az, hogy erről a találkozóról a hírszerző szolgálatok igazgatói mindkét fél részéről azonnal beszámolnak az elnöknek, aztán majd utána a politikai vezetés eldönti, hogy mit fog lépni.
1: Nos, az biztos, hogy mindenhol azért foglalkoztatta itt az emberek, legyen szó újságíróról, legyen szó szakértőről, mindenki fantáziáját, hogy mi történhetett. Ugye a CIA igazgató moszkvai látogatása csupán a rutin része volt, nem történt semmi különleges a vizit során. Ezt Donald Trump amerikai elnök mondta a The Blaze amerikai konzervatív hírcsatornának. A műsorvezető arról is megkérdezte Trumpot, hogy vajon mi igaz abból, hogy Ratcliffe azért utazott Oroszországba, mert Moszkva meg akarja támadni a NATO-t, vagy hogy az iráni szankciókról esette szó. Önök mit gondolnak, mit lehet a legfőbb témája, vagy mi volt a legfőbb témája ennek a találkozónak, Deák András?
6: Hát aztán ez köpszurkálás, valóban két téma van szerintem, ami előfordulhat, az egyik az ukrán háború, és a másik az a Hormuz, illetve az iráni helyzet általában kérdése. Mind a kettőben vannak tétek. Ugye az amerikaiaknak égetőbb szerintem az iráni kérdés, és az oroszok valamennyire, hogy is mondjam, hát nem azt mondanám, hogy támogattak, nyilván segítik valamilyen szinten az iráni rezsimet, de valamiféleképpen egy ilyen közvetítői funkciót is próbálnak betölteni, pont azért, hogy valamit kérhessenek ezért cserébe az ukrán fronton. Én az iráni dossziét azt majdnem biztosnak gondolom, hogy előkerül, és ezen kívül nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború. Mind a kettő olyan kérdés, ami egymáshoz kapcsolódik, tehát az oroszok Ukrajnában van mit kérniük, az amerikaiaknak pedig Iránban.
1: Kismenenek József?
7: Én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben rendkívül fontos az, hogy a véleményt kicserélik, ki mit gondol a jövőről, és valamilyen olyan közös megállapodásra jutnak, vagy éppen nem jutnak, ami a ügyeket előreviszi. Azért világosan kell látni, és azért titkos az a találkozó, mert itt olyan kérdések is felmerülnek, ami nem feltétlenül tartozik a sajtóra. És azért nem tartanak sajtótájékoztatót, titkosszolgálati vezetők találkozója során. És hát ami a kérdésnek a lényege az, hogy előre vigyék az ügyeket, és titkosszolgálati vonalon is segítsék az együttműködést. Ezen konkrétan például azt értem, hogy új lehetőséget nyitnak a konzultációs kérdéseknek a megbeszélésére. Tehát, hogyha külügyi vonalon nem sikerül megegyezésre jutni, akkor titkosszolgálati vonalon nyílik egy olyan csatorna, amit bármikor használhatnak, és úgy, hogy erről nem kell sehol beszámolni. Tehát nyilván a főnökségnek igen, tehát a vezetésnek igen, de nem média nyilvános ez a találkozók sorozata. Hát amerikai viszony esetében, amerikai orosz viszony esetében azért nem fordul elég sűrű mostanában, mert ahogy említettem, a kapcsolatok igen alacsony szinten vannak jelenleg, és hát ezen szeretnének változtatni. Ne felejtsük el, hogy Amerikában választások lesznek. Nagyon fontos lenne a Trumpnak azt tudni, hogy mit akarnak az oroszok most Ukrajnában. Nagyon fontos lenne tudni azt, hogy vajon folytatják-e az irániak ellátását akár információval, titkosszolgálati információval. Hát, hogy aztán ezt bevallják, vagy nem vallják be, vagy milyen szintű mármint mélységet illetően a tárgyalást, hát ahhoz ott kell lenni és ismerni kellene, de hát ezeket általában csak a vezető szinten szokták megosztani, tehát nem tudjuk, de az eredményt azért csak látjuk, hogy történik-e valami, mondjuk például az iráni haderő támogatásában, akár drónokkal, vagy ugye hát az irániak is elég sok mindent biztosítanak az oroszoknak.
1: Na most az előbb imént már is Benedek József mondott egy kulcsszót, hogy őszintesség. Mennyire lehetnek egyáltalán őszinték egymással? Pontosan amiatt, hiszen most az USA és az Oroszország viszonya az meglehetősen sokrétű, vannak ellentétek is meglehetősen sok szempontból. Mennyire lehetnek egyáltalán őszinték a tárgyaló partnerek egymással?
7: Kérdése teljesen jogos, és erre azt tudom mondani, hogy a titkosszolgálati találkozók során hát odavágják a másik félnek azt, hogy ők ezt hogy gondolják, és nem az udvariasság jellemző, hanem azt mondják, hogy kérem, hogyha önök ezt tetszik, akkor mi így fogunk lépni. Hát olyan kérdések is felmerülnek, ami hát nem tartozik a széles nyilvánosságra, kényes kérdések, és hát a találkozó jellegéből adódóan itt olyan kérdések is felmerülnek, amit egyébként máshol nem mondanának el. És hát persze vannak problémák, mert azért egy titkosszolgálati vezető esetében, aki közvetlenül az elnöknek van alárendelve, szokás az, hogy fogadják a legmagasabb szinten a titkosszolgálati vezetőt, vagy a delegációját, általában az oroszok csak a vezetőt szokták, Redkilip esetében azt látjuk, hogy a Putyin elnök nem fogadja, és hát amint az amerikai elnök közleményéről is kiderült, hát nincs itt semmi olyan érdekes, amiről nem kellene most feltétlen kellene beszélni, most az nem felel meg a valóságnak.
1: Mindjárt ezekre a részletekre is rátérnénk, de mintha Deák András is szeretett volna hozzászólni még ehhez az őszinteség témához.
6: Én is úgy gondolom, teljesen egyetértek, hogy alapvetően ez egy nyílt tárgyalás, tehát itt mindenki elmondja, amit gondol, illetve hát megmondják, hogy ha esetleg valamiről egyezkednek, akkor megmondják a nem egyetértésnek az árát is. Arra érdemes figyelni, hogy ha mondjuk Ukrajnára tárgyaltak volna, itt azért volt már két tárgyalási csatornája az amerikaiaknak, a külügyminiszteren keresztül is lehetett volna tárgyalni, illetve volt egy közvetítési mechanizmus, ami oroszul működött a múltban. Ehhez képest ez egy harmadik csatorna, tehát ezért gondolom, hogy valami új jelenség lehet mögötte, új dolgokat is beraknak ebbe a képbe, hogyha kénytelenek voltak megnyitni egy ilyen harmadik csatornát a tárgyalásokról, ezért gondolom, hogy nem csak a ukrán helyzetről volt szó.
1: Mit gondolnak egyébként, hogy mennyire kölcsönös ez a látogatás? Tehát például egy orosz főkém is megfordul Washingtonban, vagy nem fordul meg, vagy mondjuk az nem derül ki. Deák András?
6: Szerintem teljes egészében előfordul. Tehát a hírszerzések, illetve a titkosszolgálatok nincs olyan rossz viszony, hogy ne tudnának egymással szóba állni. Arról lehet vitatkozni, hogy ez milyen szinten zajlik, mennyire nyilvános, de mindig ezen a szinten van beszélő viszony. Nem tud olyan rossz lenni a helyzet, hogy ezen a szinten ne beszéljenek egymással. Minél kényesebb valami, annál inkább eltitkolják, de alapvetően úgy gondolom, hogy egy hírszerzésnél vagy egy titkosszolgálatnál nem kell meglepődni azon, hogy nem teszi publikussá egy ilyen találkozásnak a megtörténtét, nem vagy a témáját. Tehát nem teljesen normális dolog, ami zajlik. Elképzelhető részemről az, hogy az oroszok is küldenek valakit Washingtonba, hogyha erre okuk van.
1: Kis Benedek József az előbb már utalt arra, hogy ugye Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta a CIA vezetőjét. Ennek mennyire van szimbolikus jelentése, és egyáltalán milyennek mondható jelenleg a kapcsolat, ellenséges vagy baráti?
7: Hát barátinak semmiképpen nem mondható, mert azért azt lehet látni, hogy a két ország között barátság nincs, de kapcsolat van. És ebben a kapcsolatban a titkosszolgálatoknak megvan a feladata. Itt eleve úgy kezdődik az egész kapcsolat létrehozása, hogy egy együttműködési megállapodást írnak alá a titkosszolgálatok szintjén, nyilván vezetői jóváhagyásával, és a titkosszolgálatok részéről pedig az igazgató írja alá, a főigazgatót, országtoklig, az, hogy miről folynak a tárgyalások, illetve milyen tárgyalásokat kell mindenképpen megszervezni, de hát az események azért zajlanak a világban, tehát történhetnek olyan dolgok, amikor az egyik vezető fölhívja a másikat, az már egy jobb kapcsolatra enged következtetni, hogy hát van egy olyan probléma, hogy most meg kellene oldani, ráérsz-e holnap, vagy ráérsz-e jövő héten, vagy adjál egy időpontot és megbeszéljük. Na most ezek úgy, hogy az András is mondta, nem nyilvánosak. Ami azt jelenti, hogy problémát kellene megoldani, segítve ezzel a külügyi vezetést. A külügyi vezetés esetében nem mondta azt, hogy mi a hogy miről tárgyalnak, tehát azt nem lehet eltitkolni, mert ezek teljesen nyilvánosak. Titkosszolgált esetében nem ez a jellemző, lehet, hogy csak a vezetők tudnak róla, és hogy egyébként maga a titkosszolgálaton kívülre, hát kiáltam természetesen a vezető szintet, azt beleértem, hogy azokat tájékoztatják, de más nem tud róla, még a szolgálatnál sem.
1: Deák András, ön milyennek látja a kapcsolatot, illetve szimbolikát lát-e abban, hogy Putyin nem fogadta Ratliffet?
6: Azt mondták, hogy nem fogadta, és igazából a következtetés az abból fakadt, hogy nagyon kevés időt töltött bent, ezért gondolják úgy, hogy csak Jaszonyev óra ment ki. Talán lett volna ideje, lehetséges, hogy így volt, lehetséges, hogy nem. Nyilván nem jó a kapcsolat, de azért a Trump kormányzatnak nincs egy ilyen, hogy is mondjam, eleve elfogult viszonya az oroszokhoz. Itt inkább azok a belpolitikai kényszerek, illetve a külpolitikai helyzet az, ami némileg ezt behatárolja, de soha nem mondták a Trump kormányzatban azt, hogy ne tárgyalnának akármiről az oroszokkal. Nem véletlenül állt a Trumpnak voltak közvetítési kísérletei a béketárgyalások vonatkozásában. Ez valószínűleg mondjuk Biden alatt kevésbé volt, lett volna elképzelhető. De azért még mindig úgy gondolom, hogy a két fél közötti párbeszéd az lehetséges, hogy nyitottabb, mint korábban.
1: Egyébként szóba került, ugye szóba hozták már, hogy az ukrajnai háború, az iráni helyzet, ez mind-mind téma lehetett. Mit gondolnak, hogy valamiféle háttéralkút lehet, hogy kötöttek? Hiszen hogyha az iráni háborút nézzük, az mindkét ország, mindkét elnök helyzetét megnehezíti. Ugye Irán a háttérből segítette Oroszországot, most a Hormuzi szoros lezárása miatt nekünk is a fejünk fölött leveg egy energiaválság, Trump népszerűsége meglehetősen alacsony. Vajon ezeken a szituációkon próbáltak-e csiszolni ezzel a találkozóval, Deák András?
6: Gondolom, hogy ez az életszerű. Tehát az oroszoknak mit kérniük az amerikaiaktól, az amerikaiak nem. Amit nagyon zokon vettek orosz részről az, hogy továbbra is az ukrán dróntámadásokhoz pont koordinátákat adnak meg az amerikaiak, illetve továbbra is ugye ez egy nyitott kérdés, hogy akkor a Starlink ad-e majd az ukránoknak támogatást Oroszország területén belül. És az amerikaiak részéről valóban a Hormuz az egy nagyon forró krumpli. Tehát, hogy ott nekik nagyon fontos lenne, hogy itt a választás előtt valamiféle javulás legyen a forgalomban.
8: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Milyen lesz a kekvánk, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok utáni élet? Mivel jelenlegi formájukban augusztus 31-től megszülik az MCC, a Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is. Csütörtökön ez volt a nap egyik témája, ahol Teszári Nóra, Varga Tamás ügyvéd, kekva szakértőt kérdezte.
4: A most megszüntetett három alapítvány tulajdonképpen politikai jellegű szellemi műhelynek minősül. Miért ezeknek a felszámolásával kezdik, mit gondol?
8: Én úgy gondolom, hogy azért, mert ezekbe öntötte a Fidesz a legtöbb pénzt. Csak az MCC-ben majdnem 100 milliárd forint készpénzt. Tehát készpénzt, akkor 10-10% MOL és Richter részvényt, és nem tudom, 10 milliárd forint nagyságrendben ingatlan vagyont. A Batthyányiban is 60-70 milliárd forint randolt, az Áder-féle alapítványban is 30-40 milliárd forint. Tehát ezek voltak azok az alapítványok, amik mint egy fekete lyukak, oda beesett a pénz, és nem lehet tudni, hova ment abból.
4: 21 egyetemeket fenntartó kekva is van, nem ezeket kellett volna első körben felszámolni? Hogy vélekedik erről?
8: Én úgy gondolom, hogy a sokkal kényesebb és nehezebb feladat, mert ki kell találni az államnak, hogy mit akar az egyetemekkel, hogyan szeretné fenntartani őket. Ugye a 19 és 24 között ki lettek szervezve az államegyetemek idézőjebben privát fenntartású egyetemekké, tehát ez a kekva alapítványokban. Most ezt egyik az a másikra visszaszervezni, én úgy gondolom, hogy erre nem volt kész az új kormány, ezért adott magának egy évet arra, hogy kitalálja az új koncepciót. Az biztos, hogy a jelenlegi alapítványi forma úgy sem lesz fenntartható. Úgy tűnik, hogy vissza fog kerülni minden egyetem az állami kezelésben. De hogy ennek mi lesz a formája, tehát visszakerül a minisztériumhoz, vagy pedig létrehoznak egy önálló országos hatáskörű szervet, ne talán egy olyan közalapítványt, ami az összes egyetemet átfogja, ez szerintem a következő egy év zenéje lesz.
4: Na de ugye itt már uniós pénzekről is szó van, hogyha felsőoktatást említjük, diákok estek el az Erasmus lehetőségétől például.
8: Abszolút, illetve oktatók, tehát egyik a Tempus, a másik pedig a Horizon program mot érintette, tehát ki lettek zárva, azt kell mondani, hogy 10 000 ilyen diákoknak az Erasmus programokból, az oktatóknak meg az ezrei, az elmúlt 3-4 évben. Én úgy tudom, hogy ez szeptembertől meg tud újraindulni, hiszen ugye a kormány azért sietett annyira az egyetemi kekváknál az összefedetlenségeknek a megszüntetésével, hogy elháruljanak ezek az akadályok, az a diákok, illetve azokat újra tudjanak menni külföldre.
4: Na most a beszélgetésünket ugye azzal kezdtük, hogy három alapítvány szűnik meg, de 13 nem felsőoktatási kekva van. A többivel mi lesz? Mondjuk az építészet és kulturális örökség védelmére szervezett Hausmann alapítványjal maradnak? Van ennek értelme?
8: Szerintem igazából a megjelent hírek egy picit talán úgy tévesek, hogy mindegyik megszűnik augusztus 31-el. Ennél a háromnál, az MCC, Batthyánynál és a Kékbolygónál, ugye az volt a különlegesség, hogy mindegyiknek volt idézőjebb társ alapítója, és ugye a kekva törvény módosítása idén júliusban lehetővé tette, hogy a társ alapító, nem állami alapító, az tovább vihesse az alapítványt, ha úgy gondolja, hogy tovább akarja vinni. Ugye a Tombor család az MCC-nél, az Áder-féle alapítványnál, ha jól emlékszem, ott egy hagyatéki eljárásban, vagy pontosabban egy hagyatéknek a része volt az alapítványnak az alapítása. Tehát mind a három alapítványnál volt egy olyan magánalapító, akinek joga volt azt mondani, hogy kedves magyar állam, te kivonulsz innen, én azért fönntartom az alapítványt a saját vagy hozzájárulásommal. És ezt kellett lezongorázni a július hónap végén, augusztus hónap elején ezekkel a társ alapítók, hogy fönnök kell tartani, az imára nem kekvaként az alapítványt. És én, ha jól értelmezem a Magyar Péternek a bejelentését, mert ugye azt mondta, hogy a jelenlegi formájában nem lesznek fönntartóak az alapítványok, én úgy értelmezem, hogy akkor a társalapítók sem fogják fönntartani ezt, ezek is megszűnnek augusztus 31-el, és új formában, így már egy rendes PTK szerinti sima alapítványal újra működhetnek azok a idézőben nemes célokra, amik annak idején a magyar állam létrehozta őket.
4: Na most a miniszterelnök még júniusban felszólította a közérdekű alapítványok kurátorait, hogy ne hozzanak közérdekű döntéseket, tehát hogy ne kötelezzék el az alapítványokat pénzügyileg. Hogy tudni, nem hoztak ilyen döntéseket? Betartották ezt a kérést?
8: A saját jó felfogott érdekükben remélhetőleg. Ezt majd akkor tudjuk meg, amikor az elszámolási biztosok, ugye minden alapítványhoz ki lett egy rendelve az állam részéről, azok leteszik a jelentéseiket az asztalra, és ne felejtsük, hogy a KEKVA törvény lehetővé tette az elszámolási biztosoknak, hogy a közt is tájékoztassák a megállapításaikról. Tehát én bizakodom abban, hogy minden egyes alapítvány megszületése után, tehát szeptember 1 után, az elszámolási biztosok nyilvánosságra hozzák az adott KEKVA alapítvány gazdálkodásáról a jelentésüket. Megye itt nem csak jogi pénzügyi átvilágítást kell lefolytatni, hanem szerintem egy célszerűségi vizsgálatot is, tehát hogy azok a szerződések, azok az ügyletek, amelyekben az alapítványok elköltötték a pénzeket, valóban célszerűek voltak-e, piac alapon történtek, stb.
4: Többen is lemondtak a kuratóriumi tagságukról. Lesznek elegen olyanok, akik elvarják a szálakat?
8: Hát ugye most a KEKVA-nak egyetemet tartanak fönn, hogy megpályáztatták a következő egy évre a kuratóriumi pozíciókat. Ugye ez még júliusban kellett leadni a pályázatokat. Körülbelül 1500-an jelentkeztek ezekre a kuratóriumi tagságra, illetve FB tagságra. Ebből választja ki azt a körülbelül 100 embert, vagy jelöltet a minisztérium, akik most ezeket a szálakat el fogják volna a következő egy évben. Ennek az az érdekessége, hogy elvileg múlt hétfő, tehát augusztus 17-e vállalta a Hűtási Minisztérium azt, hogy leghamarabb nyilvánossága hozza a kuratóriumi tagsággal való pályázásnak az eredményét. Én informálisan azt tudom, hogy már értesítették a nyertes pályázókat. Az, hogy villámsebesen kérték, hogy az elfordulókat írják alá, küldjék vissza, hogy a jogászok intézhessék a jövő héten a törvényszékeken a változás bejegyzést, de még mindig nem lehet tudni hivatalosan, hogy kiket választott ki a minisztérium és milyen alapon.
4: Most egy érdekes kérdés, hogy mi lesz az épületekkel, az különböző ingatlanokkal? Fenntartja ezeket az állam, vagy mi lesz velük? Mert hát vannak folyamatban lévő beruházások is, mint a Révfülöpön épülő tábor.
8: Minden ingatlan vagyok, amit annak ide az állam tett be, vagy amit betett az állam, és annak a hozamából került az adott KEKVA alapítványhoz, az mind visszaszámolt a szeptember 1-jel a magyar államra. De ezt át is kell adni a magyar állam részére. Amit ön mond, ez a táborfejlesztés, ez egy érdekes dolog, mert ugye úgy tudom, hogy úgy öntik bele a pénzt, hogy igazából nem szabadna, hiszen ugye, ahogy ön is hivatkozott rá egy pár perccel ezelőtt, Magyar Péter megkérte az összes KEKVA kuratóriumot, illetve hogy semmilyen további kötelezettséget nem vállaljanak, így, illetve a meglévő szerződéseket is várják le.
2: Csütörtökön a nap másik témája Iványi Gábor egyháza, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, röviden a MET által működtetett iskola újranyitása volt, ahol Vajdai Zsófia szóvivővel is Teszári Nóra beszélgetett.
4: Több oktatási intézményt is működtettek fenntartóként. Mi van a többivel?
9: Két közoktatási intézményünk az folyamatosan tudott működni, és most is virágzik. Dunaújvárosban van egy művészeti iskolánk, Orosházán pedig egy mentális kihívással élő gyerekeknek szervezett komplex intézmény, ami szintén 100 diákkal működik. Ez egyfajta csoda, de ezek az intézmények megmenekültek itt az elmúlt 15 év nehézségei alatt. A főiskolánkra ugyanezt tudom elmondani, tehát ez is folyamatosan tudott működni. Viszont 2024-ben nem csak ezt a 3 bezáratott iskolát veszítettük el, hanem kénytelenek voltunk átadni állami fenntartásba a beregi intézményeinket. Volt Márokpapiban egy szakképző intézményünk, azt is át kellett adnunk, tehát ott elveszítettük a közoktatási intézmény döntő többségét, sajnos.
4: És ezeknek az intézményeknek speciális profilja volt. Miben nyújtottak mást, mint egy hagyományos általános iskola mondjuk?
9: Ha most a bezáratott iskolákról beszélünk, a Mávtelepi iskola kifejezetten halmozott a hátrányos helyzetű gyerekekre tervezett pedagógiai programot. Ide olyan gyerekek jöttek, akik mély szegénységből, nagyon bonyolult családi helyzetből érkeztek. A Bezli kincsei, ami most újra megnyílik, elsősorban az esenis gyerekek integrálására fókuszál, tehát együtt jártak tipikus gyerekekkel egy osztályba, és az ő fejlesztésük, felzárkóztatásuk volt az egyik cél, illetve a társadalom és a gyerekek érzékenyítése és a szolidaritásra nevelés a másik cél.
4: Ugye az SNE az a speciális nevelési igényt jelenti.
9: Sajátos. A legszegényebb régiókban, Borsodban és Szabolcs-Szatmárban is a legrászorulóbb rétegnek nyújtottunk teljesen speciális szolgáltatást, tehát ott a falvakból összegyűjtötték a gyerekeket, akik amúgy nem tudtak volna iskolához jutni fizikailag sem. A fiatal anyáknak, ugye a tinédzser anyáknak volt egy bölcsődei szolgáltatás az iskolában, hogy akkor is tudjanak tanulni, ha már gyermeket szültek. Egy nagyon komplex szociális munkás hálózat is működött, tehát a családokat is segítettük, tehát ott az egész közösség veszített azzal, hogy mi eljöttünk onnan.
4: És mi volt az indok ezeknek az ezek szerint nagyon különleges feladatot betöltő intézményeknek a bezárására?
9: Volt, ahol megszüntették az ingatlan használati jogunkat, tehát nem nagyon volt választásunk, el kellett jönnünk onnan. Volt ugye az ominózus iskolák, amikből most egyik újra nyílik, ott kitegettek minket, hogy csupán az épület felújítása a feltétele a megnyitásnak. Majd mikor mindennel elkészültünk, akkor meggondolták magukat, mert látták, hogy ez az út nem járható, mert mi mindent megoldunk, és közötték, hogy ja, egyébként túl nagy az adósságuk, ez veszélyezteti a gyerekeket, és nem visszavonjuk a működési engedélyt.
4: Hány gyereket érintett egyébként ez a dolog, tehát hogy tudják a pontos számot?
9: Igen, ez Budapesten 300, vidéken 150 gyerek és család életét törte ketté.
4: Mi történt velük az elmúlt két évben?
9: Budapestieknek egyel könnyebb helyzetük volt, itt azért sokkal nagyobb a iskolai kínálat, de mindenki azt mondta, hogy megfelelőt talált, de olyat nem, mint amilyen az előző iskolája volt, és ez napok voltak. Napok álltak rendelkezésre akkor váltani. Egy cinikus listát kaptak a szülők, hogy hát van még két hely Ózdon, meg három hely a világ másik végén, meg egy két tannyelvű iskolában, tehát ilyen lehetetlen helyekre próbálták besorolni ezeket a gyerekeket, akkor természetesen nem így működött. A szegedieknek nehezebb helyzete volt, mert ott ilyen specifikus iskola nem nagyon volt, és ott kis ilyen tragédiák is történtek emiatt, hogy a gyerekek annyira nem tudtak beilleszkedni az új helyekre.
4: Már csak párat kell aludni, ugye, és vehetik fel az iskolatáskát a gyerekek. Ez a mostani időpont, tehát ez a nyitásuk, vagy ez a bejelentésük, hogy elindulhat az iskolában az oktatás újra, ez nem késő a családoknak? Vagy ugrásra készen álltak a szülők, mert abban reménykedtek végig, hogy lesz valamilyen megoldás?
9: Elébe mentünk ennek, elindítottunk még júliusban egy előzetes igényfelmérést, és felvettük kapcsolatokat családokkal, hogy ha ez sikerül, és minden engedélyt megkapunk, akkor jönnének el. És itt volt egy listánk azokból a gyerekekből, akik jönnének. Nyilvánvalóan ők a körzetes iskoláikba be voltak iratva, tehát nem maradtak volna iskolán kívül, hogyha valamiért nem valósul meg, de nagyon boldogok, hogy jöhetnek ide. Tehát nyílt kártyákkal játszottunk, de így is voltak szülők, akik jelentkeztek, és most egy 10 fős osztálya fogunk tudni indulni első osztálya.
4: És mit szóltak azok a szülők, akik esetleg nem fértek ebbe a 10-be, vagy ez a 10 az, akik abban az adott korosztályban jelentkeztek? Tehát ott mindenki indulhat?
9: A 10 elsősünk az valamennyi gyerek csatlakozhat, viszont sajnos az idő rövidsége miatt döntöttünk úgy, illetve voltunk kénytelenek úgy dönteni, hogy a felsőbb évfolyamokat csak a következő tanévben tudjuk elindítani, mert ma lehetett elkezdeni a tanárok szerződtetését, tehát olyan létszámú tantestületet nem tudtunk most felállítani, hiszen nekik is el kellett helyezkedni.
4: Épp ezt akartam kérdezni, hogy volt egyáltalán annyi szabad pedagógus így hirtelen, akit le tudtak szerződtetni, hogy elindítsák velük?
9: Így sem hirtelen, tehát előzetesen volt erre is egyeztetés, tehát meghallgattunk több tanárt, aki szeretett volna idejönni, de csak néhányan vissza kellett, hogy lépjenek az idő múlása miatt, de itt is előre készültünk, hogyha ez a helyzet feláll, akkor ne álljunk ott ötlet és ember nélkül. Úgyhogy ma már sikerült is megegyezni gyógypedagógussal, gyógypedagógiai asszisztenssel, tanítóval, önkéntes tanítónk is, mert elindult a tantestület.
2: Döntően tehát ezek voltak a nap témái a héten. Ha kíváncsiak a teljes műsorokra, azok visszahallgathatóak a mediaclip.hu internetes oldalon, de akár okos televíziós alkalmazásunkon keresztül is. A szerkesztő Bogár Zsolt nevében is búcsúzom, Cinege Leventét hallották. Találkozunk jövő héten is.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 4 óra van. Híreket hallanak a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Híreinkből először röviden. Elkészült a fenékküszöb Paksnál. Innovációs képzés indul doktorandusoknak. Napos fátyol felhős idő lesz. 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Emléknapon tisztelegtek az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Erről a miniszterelnök beszélt Mohácson. Magyar Péter úgy fogalmazott, a magyar út fájdalmas, vérrel és verejtékkel teli, de a magyarok a legnagyobb veszteség után is képesek talpra állni. Szerinte a megmaradás titka mindig újjáépíteni az országot. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktoranduszokra is. Az innovációs képzést a most kezdődő tanévben a középiskolákban is megkezdik, közölte a tudományért és innovációért felelős államtitkár. Horváth Péter elmondta, hogy a következő 3 évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alapforrásait. A nemzetközi utasok csak nem kétharmada már online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, hogy az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak nemzetközi menetjegyet, az esetek 65%-ában a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban váltották meg a jogosultságot. A pénztári vásárlások aránya fokozatosan csökken. Másodszor rendeznek félmaratoni futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-i megmérettetésen egyéni, páros és váltó versenyszámok közül választhatnak az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig a 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztiválon. Az eseményre 40 borászat települ ki. Szombaton rendezik a borrendek hagyományos felvonulását a piac téren. A művészkertben kortárs kerületi képző és iparművész installációkat tekinthetnek meg a látogatók, a Gyermekliget pedig interaktív élményekkel várja a családokat. Végül az időjárásról, országszerte napos fátyol felhős idő várható, eső már nem lesz, a szél mérsékelt marad, hajnalban 14-19, délután 30-34 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos, hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 4 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelők.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten Orbán Balázs tudósra, néprajzi gyűjtőre és földrajzi íróra emlékezünk. Székelyföldi népzenei gyűjtésekből hallhatnak válogatást. Pénzes Géza vagyok. Orbán Balázs élete olyan kalandos, romantikus volt, mintha csak egy Jókai Mór regényből olvasnánk róla. S habár ezt a regényt soha nem írták meg, Jókai székelytárgyú írásainak alaptörténeteit javarészt éppen Orbán Balázstól hallotta először. Orbán Balázs lengyel falván született, 1829-ben régi udvarhelyszéki családban. Apja Orbán János a napóleoni háborúk katonatisztje volt, anyja Knechtel Eugénia, félig felvidéki magyar, félig isztambuli olasz családból származott. Családjával 1846 tavaszán elhagyta szülőföldjét és Konstantinápolyba utazott a velencei származású nagymama örökségének átvételére. Kihasználva a lehetőséget, beutazta a Közel-Keletet. Egyiptomban megmászta a piramisokat, a Szentföldön bejárta a bibliai helyeket. Járt Kis-Ázsiában, tanulmányozta az antik görög kultúra emlékeit, és csodálattal írt a görög népszabadság harcáról. Keleti élményeit később 6 kötetben jelentette meg, Keleti utazás címmel. Az 1848-as forradalom kitörése hallatán szabad csapatot szervezett a török fővárosban, ám hazaindulva Bulgáriában, Vidin környékén már a szabadságharc bukásának vette hírét. A világosi fegyverletétel után a császári hatóságok ellenségnek tekintették, és nem térhetett haza. Kossuth környezetébe került, Londonba utazott, majd francia forradalmárok körében élt. Ekkor lett közeli barátja Victor Hugo, aki fellelkesülve emlegette, 200 Orbán Balázzsal akár harmadik Napóleon császárságát is meg tudná dönteni.

Orbán Balázs csak a Bach korszak utáni enyhülés időszakában térhetett ismét haza. Az 1860-as években bejárt a Székelyföldet. Eljutott minden településre, váromhoz, természeti ritkasághoz, szorgalmasan jegyzetelt és fényképezett. Munkája eredményeként 1868 és 1873 között 6 kötetben adta ki főművét, a Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból címen. Közben függetlenségi programjával a Magyar Országgyűlés képviselője lett. A demokrácia, a liberalizmus, a humanizmus és a béke elveiért szállt síkra beszédeiben és szenvedéllyel védelmezte szülőföldje értékeit. Emellett az általa kiépített Szejkefürdőn dolgozott, történelmi tanulmányokat írt, újságcikkeket közölt az ellenzéki lapokban. Utód nélkül halt meg, végrendeletében egyetlen örökösének népét nevezte meg, ahogy írta: egész életem küzdelem volt a jóért, az igazért, a haza üdvéért. Oda kell törekednem, hogy halálomból is némi haszon származzék a szegény magyar hazára, amelynek egész életemben tevékenységemet szentelém. Családdal nem lévén megáldva, a magyar, közelebbről a székely népet tekintem családomnak.

0: Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában Orbán Balázsra emlékeztünk. Székelyföldi népzenei gyűjtésekből hallhattak válogatást. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: női világ.
1: Köszöntöm a világ történései, folyamatai és jelenségei iránt érdeklődőket. Jára Juditot és az Új Világot, a Kossuth Rádió világpolitikai magazinját hallják. Ezentúl nem vasárnap, hanem szombat reggelente jelentkezünk. Ma három témát kínálunk önöknek. Németország tartományi választásokra készül, Merz kancellár és szinte az egész politikai osztály a radikális jobboldali AfD fékentartására dolgozott ki tervet. Vajon ez sikeres lesz-e, vagy az AfD megállíthatatlan legalábbis egyes tartományokban? Az Egyesült Királyságban miniszterelnök csere volt választások nélkül. Vajon kicsoda és mit kínál a briteknek az új kormányfő, Andy Burnham, aki jelenleg még egy rockstar népszerűségét mondhatja magáénak. És a gázai Hamasszal tárgyalt az amerikai elnök külön megbizotja, aki egyébként a veje is, Jared Kushner. Ám az izraeli kormányzat nem nézi ezt jó szemmel és elutasítja Donald Trump béketervének 15 pontba szedett végrehajtási tervezetét. Vagyis még mindig nem lesz megnyugvás a térségben? Helyszíni tudósításainkban ezekre a kérdésekre kutatunk válaszokat, tartsanak velünk!

Németország választási lázban ég, az Egyesült Királyságban a reményteljes várakozás idejét éli. Gázában mondhatnánk, a helyzet változatlan. Fontos események ezek, mégis a héten egy rövidke, alig 4 órás vizit tartott a lázban a politikát figyelőket. Moszkvában járt John Ratcliffe, a CIA, vagyis az amerikai központi hírszerzőhivatal vezetője. A látogatást állítólag titokban akarták tartani, de már a vizit után pár órával az amerikai és a brit sajtó is hírt adott róla, sőt, tudni vélt egy némely tárgyalási témát is. A Fehérház és a Pentagon egyaránt elhárította a kommentárokat, és az orosz elnöki szóvivő Dmitri Peszkov is csupán megerősítette a tényt. Sőt, Donald Trump Glenn Becknek, az amerikai jobboldali újságírás egyik sztárjának adott interjújában egyenesen kicsinyítette is a vizit jelentőségét. Glenn Becket és Donald Trumpot halljuk. A híresztelések szerint Putyin tesztelni fogja a NATO eltökéltségét, és bár őrültség a spekuláció, hogy csapást mér majd Angliára, de nem ezért ment Ratcliffe Moszkvába? Kezdte kérdését Glenn Beck, aki szerint talán még az Irán elleni szankciókról is szó lehetett az orosz fővárosban. Mégis miért repült éjnek évadján a CIA vezetője Moszkvába? Donald Trump válasza lakonikus volt. Ratcliffe egyáltalán nem a felsoroltak miatt volt ott. Utálom, hogy ki kell ábrándítanom az embereket, de ez egyfajta félig rutin látogatás, fogalmazott az elnök, és hangsúlyozta, hogy Washington mindenképpen szeretné a háború lezárását Ukrajnában. John Ratcliffe fantasztikus srác, a CIA vezetője, és nem amiatt volt ott, amit most ön elmondott. De azért valami kisülhet belőle, tette hozzá Trump. És azt is leszögezte, hogy idézem, kormánya nagyon keményen dolgozik a háború lezárásán, és szerinte mindkét fél szeretné már a végét látni ennek a háborúnak. Bár nem tudni, miről tárgyalt Ratcliffe Moszkvában, de minden bizonnyal valóban szóba került az orosz támogatást élvező Irán helyzete és az ukrajnai háború. Az viszont tény, hogy az orosz elnök Vlagyimir Putyin nem fogadta a CIA vezetőjét. Ez a hűvös amerikai-orosz viszony jele, amely nem töltheti el jókedvel a világot. Miközben a Ratcliffe-fel egy időben Moszkvába látogató Paul Gallagher-éseket, a Vatikán külügyeinek irányítóját Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fogadta. Az orosz politikussal közös sajtótájékoztatóján kedden Gallagher érsek sürgősnek és szükségesnek mondta az ukrajnai háború befejezését. Lavrov nagyon hasznosnak minősítette a megbeszéléseket, de nem reagált az ukrajnai háborúval kapcsolatos szentszéki álláspontra.

0: Akárhogyan is legyen, Európában sokan tartanak Moszkva esetleges támadásától, nem is teljesen ok nélkül. Hiszen például a londoni orosz nagykövetség a múlt héten azzal fenyegette meg az Egyesült Királyságot, hogy, idézem, nagy árat fizet majd azért, mert Ukrajnát támogatja, és Ukrajna brit gyártmányú drónokkal támad orosz célpontokat. Dmitrij Peszkov, Putyin elnök szóvivője pedig közölte, Britannia most már részese ennek a háborúnak. Az orosz fenyegetésekre Andy Burnham, az új brit kormányfő, a CIA vezető moszkvai vizitje idején válaszolt is. Nyilvánvalóan nagy kihívást jelentő a helyzet, mondta újságíróknak. Hozzátéve, idézem, mi továbbra is támogatjuk Ukrajnát. Burnham első kormányfői útja egyébként Ukrajnába vezetett, ahol érzékeny rakétatechnológiai adatokat adott át az ukrán elnöknek. De kicsoda is Andy Burnham, az új brit kormányfő, aki választások nélkül lett miniszterelnök. Sikerül-e a Labour-ben, azaz a munkáspártban csillapítani a viharokat, és csendesíteni a megosztott, már-már lázongó brit társadalmat? Tóth Vali jelenti Londonból.
1: Kicsoda Andy Burnham, Nagy-Britannia új kormányfője, aki 2016 óta a hetedik miniszterelnökként vonult be a Downing Street 10-be, mindenkit meglepő huszáros rohammal ütve ki a hatalomból, a legutóbbi választásokon elsöprő sikert aratott, ám azóta villámgyorsan népszerűtlenné vált elődjét és pártársát, Keir Starmert. Burnham 1970-ben született, angol szakon végzett a Cambridge-i egyetemen. Korán bevetette magát a politikába. Tony Blair és Gordon Brown munkáspárti kormányában fontos pozíciókat töltött be. Többek közt egészségügyi miniszterként, illetve kulturális miniszterként is dolgozott. Ennek ellenére többnyire az elittel szemben álló személyiségként populista szólamokat sem nélkülözve pozícionálja magát. Szeret úgy tekinteni magára, mint kívülállóra. Részben azért, mert Észak-Angliában munkásosztálybéli családban nőtt fel. Igyekszik hétköznapi emberként feltüntetni magát, akivel az átlagemberek könnyen tudnak azonosulni. Szereti a sört és a fish and chipset, szívesen beszél futballról és zenéről, és határozottan divatosabb, mint a legtöbb közelmúltbeli politikus. Ami a politikai nézeteit illeti, azokat nagyban meghatározta, hogy az 1980-as években, tizenévesként szembefordult Margaret Thatcher konzervatív kormányainak privatizációt és piaci liberalizációt hirdető politikájával, mert szerinte ezek hozzájárultak ahhoz, hogy az általa jól ismert észak-angliai térségek elveszítsék ipari bázisukat. Az elemzők szerint Starmerrel szemben legfontosabb előnye, hogy ért az emberek nyelvén. Színes, laza egyéniség a merevnek tűnő Starmerrel szemben. 2017 és 26 közt az egyik legfontosabb brit nagyváros Manchester polgármestere volt, ahol önkormányzati és szociálpolitikájával óriási népszerűségre tett szert. Miután több évnyi szünet után visszatért a parlamentbe, idén júliusban, választások kiírása nélkül vette át Starmertől a munkáspárt vezetését, és egyben a miniszterelnöki posztot is. De a gazdasági gondokkal, megosztottsággal, külpolitikai konfliktusokkal és megélhetési válsággal küzdő országnak mit tud ajánlani még egy ilyen népszerű politikus is? Beiktatási beszédében önreflexiót és stabilitást, javulást ígért.
2: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation.
1: Most jövök a Buckingham palotából, ahol elfogadtam ő felsége felkérését, hogy alakítsak kormányt. Eközben tudatában vagyok, hogy 2016 óta, az utóbbi 10 évben én vagyok a hetedik kormányfő. Ez a pillanat így a reflexió és az új elhatározások ideje is. Az én generációm politikusaira vár, hogy emeljük a színvonalat, és szembenézzünk az új kihívásokkal. Meg kell mutatnunk a világnak, hogy ismét vissza tudjuk nyerni stabilitásunkat. Ez a mi kihívásunk, hogy politikánk jobban működjön. Tudom, hogy az embereknek elege van a politikából. Igen, őszintén ki kell mondanunk, nem voltunk elég jó. Jobbnak kell lennünk, és azok is leszünk. Fogadkozott az új kormányfő. 40 éve nem látott változásokat ígérve. Ezek részleteit azonban egyelőre nem fejtette ki. Így aztán nem meglepő, hogy a most ellenzékben lévő konzervatív párt vezetője, Kemi Badenoch, nem fukarkodott a bírálatokkal.
3: What I'm not going to do is give Andy Burnham a blank check. This is a man who doesn't want scrutiny.
1: Nos, én nem fogok kitöltetlen csekket átnyújtani neki. Ez az ember nem akar ellenőrzést, nem akar kellemetlen kérdéseket. Ő csak tetszeni akar mindenkinek. Az országnak pedig most olyan emberre van szüksége, aki tud nehéz döntéseket hozni, aki képes szembenézni saját pártja képviselőivel is, akik semmilyen kényelmetlen dologról nem akarnak hallani. És ez angaszt engem. Ismerem őt. Találkoztunk egy konferencián is. Kedves ember. De csak azt akarja, hogy szeressék. Ez a feladat viszont nem népszerűségi verseny. Neki az emberek életét kell jobbá tennie. Ő eddig még nem mondta, mik a tervei. Csak szép, de üres szólamokat pufogtatott. Így a parlamenti ellenzék vezetője. Néhány konkrétumot azért lehet tudni, bár a Burnham kormány is majd a vakáció után, a parlamenti szezon kezdetén fog teljes gőzzel munkához látni. Tudni lehet, hogy elveti a digitális személyi igazolvány bevezetését, hogy átgondolja az Északi-tengeren végzett új olaj- és gázipari kitermelésre vonatkozó terveket, hogy nagyobb közösségi ellenőrzést szeretne a víz- és energiaszektor fölött. Ugyanakkor nem szorgalmazza azok teljes államosítását. Foglalkozna a megélhetési költségek könnyítésével és az üzleti adók csökkentésével is. A külpolitika terén pedig az egyik legfontosabb kihívás az lesz, hogyan finanszírozzák az Egyesült Királyság védelmi stratégiáját, és hogyan teljesítsék az ország NATO célkitűzéseit. A szociális intézkedések terén szenvedélyesen foglalkoztatja a hajléktalanság ügye. Egyik legfontosabb célja annak felszámolása, de legalább jelentős csökkentése. Ez irányú törekvéseit egy hajléktalan szálló meglátogatásakor ismertette. Amikor hivatalba lépésem első beszédét elmondtam, akkor is azt emeltem ki, hogy az emberekről való gondoskodás lesz minden lépésünk központjában. Nem hiszem, hogy ebben az országban ma bárkinek arra kéne kényszerülnie, hogy hajléktalanként az utcán aludjon, mondta. Lakhatási, egészségügyi, mentális, egy szóval komplex segítséget ígérve a rászorulóknak, hogy reményei szerint karácsonyra legyen fedél minden hajléktalan feje felett. Sem ez, sem a csak röviden felsorolt többi feladat nem ígér könnyű megoldást, gyors sikereket. Nem csak az új kormányfőre, Andy Burnhamre, de a brit társadalom egészére is nehéz hónapok vár.

0: Könnyű megoldások és gyors sikerek általában nincsenek a politikában. Ezt megtapasztalhatta Friedrich Merz német kancellár is, akit alig több mint egy éve választottak meg Németország kancellárjának. Egy évvel ezelőtt sem dicsekedhetett olyan népszerűséggel, mint most Andy Burnham, de egy év alatt oly mértékben csökkent az elfogadottsága, hogy egyre gyakrabban kerül szóba a lecserélése. Németország forró ősszelé néz. Szeptemberben Sachsenhaltban, Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választásokat, és a felmérések szerint változatlanul jelentős az előnye az Alice Weidel vezette radikális jobboldali, egyes értékelések szerint szélső jobboldali Alternatíva Németországért nevű pártnak, az AfD-nek. Az AfD megkérdőjelezi azokat a fundamentális alapvető döntéseket, amelyeket a szövetségi Németország hozott 1949 óta, fogalmazott Merz 2025. októberében az AfD-ről. De vajon a botrányokkal terhelt és a gazdasági lejtmenetet megfordítani nem igazán tudó jelenlegi berlini kormánykoalíció erői gátat tudnak-e vetni az AfD-nek? Nolkat a berlini helyzet jelentése következik.
1: Összefogásra szólította fel a nagyobb kormányzati erő a CDU tagjait a párt egyik alelnöke a CDF közszolgálati televízió talkshowjában. Nem véletlenül a Kereszténydemokrata Unió népszerűsége újabb és újabb mélypontokat ér el. Karl Josef Laumann azt mondta, komolyan aggódnak. Teljesen nyilvánvaló, hogy a jelenlegi közvéleménykutatási eredmények nyugtalanítják a CDU-t, a helyi politikusokat és a többieket is. És ez érthető. Aggasztó a gondolat, hogy a választási eredmény is ilyen lehet, tette hozzá Laumann. A legfrissebb felmérések azt mutatják, ha most tartanának szövetségi választásokat Németországban, akkor a szélső jobboldalinak nevezett AfD végezne az első helyen 28%-os támogatottsággal, és a CDU csak a második helyet szerezné meg 7%-ponttal lemaradva. A 2025. februári szövetségi választáson még ennek fordítottja volt a helyzet. Akkor még biztos fölénnyel nyert a CDU. Szakértők vizsgálják az okokat. Közben időnként elismerve azt is, hogy a CDU politikusai mindent megtettek annak érdekében, hogy választóik elforduljanak tőlük. A leghangosabb botrány pont a CDU-CSU szövetség korábbi frakcióvezetője körül robbant ki. A Bild közzétett egy fotót, amely Jens Spahnt egy babakocsival örökíti meg. A kocsiban újszülött kisfia Georg fekszik. A 2017 óta melegházasságban élő Spahn férje, Daniel Funke, boldogan mosolyog mellettük. Természetesen nem ezzel van a baj, sőt, a család örömében mindenki osztozott. A botrányt az robbantotta ki, hogy a gyermeket, aki az Egyesült Államokban született, béranya hordta ki, és ez törvényellenes Németországban. Az embriók védelméről szóló törvény értelmében bűncselekmény, ha orvosok béranyaság céljából mesterséges megtermékenyítést végeznek. Nem is szólva arról, hogy Spahn pártja, a Kereszténydemokrata Unió is nemmel szavazott a kérdésben, a törvény pedig a jogalkotásban résztvevő politikusokra is vonatkozik. Azt követően, hogy Jens Spahn Németországban, mint kereszténydemokrata politikus a béranyaság ellen szavazott, egy másik kontinensen, egy másik országban élt a lehetőséggel, vagyis megszegte a saját maga által támogatott törvényt. Maga Friedrich Merz kancellár is gratulált Spahnnak ahhoz, hogy béranyaság révén szülővé vált. A gratuláció újabb heves politikai vitát váltott ki, még a pártszövetségen belül is kemény bírálatok hangzottak el. Spahn lemondotta a CDU-CSU frakciójának vezetéséről. Szűkebb hazájában, Münsterlandban pedig arra kérték, ne induljon újra a helyi elnöki tisztségért. Merz felhasználta az alkalmat, hogy komoly változtatásokat hajtson végre kabinetjében, és bizalmasait helyezze kulcspozíciókba. Új vezetőt neveztek ki a szövetségi kancellári hivatal élére, első alkalommal egy nőt, Nina Várkent, lecserélték az egészségügyi, valamint a közlekedési minisztert is. Többek szerint a változtatás erősíti a kormányt, és egyértelműen jelképezi az újrakezdést. Mások úgy vélik, a minisztercserék sokkal inkább azt a benyomást keltik, hogy a nagyobb kormányzó párt kezéből kicsúszott az irányítás. Többen előszeretettel emlékeztetnek arra, hogy Angela Merkel, aki egyébként nem kedvelte Merzet, 16 éves kormányzása alatt mindössze egy miniszterét bocsátotta el. Merz ugyanakkor egy év alatt több miniszterét is menesztette. A CDU tartományi szinten sem mentes botrányoktól. Türingia miniszterelnökét, Mario Vogtot például nem kevesebbel vádolták, mint hogy 140 esetben plagizált a Chemnitzi Műszaki Egyetemen benyújtott doktori disszertációjában. Vogtot megfosztották doktori címétől, és bár fellebbezett, pártja amúgy is alacsony népszerűségének nem használta botrány. De nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a kormánypártok csak szűk, mindössze 12 fős többséggel rendelkeznek a Bundestagban. Karácsonyig törvényeket kell hozni, olyanokat, amelyekkel az emberek elégedettek lesznek. Az már más kérdés, hogyan lehet vonzóvá tenni a nyugdíjreformot, amely megemelni a nyugdíjkorhatárt. Merz visszatérve nyári szabadságáról kétnapos kormányülést tartott, amelynek üzenete az újrakezdés volt. Arról beszélt, Németországnak le kell vetköznie az elégedetlenség érzését. Németország erős állam, amely képes hatékony tárgyalásokat folytatni. Erősek vagyunk a biztonságpolitika, valamint a technológia és az innováció terén is. Polgáraink bízhatnak ebben az erős államban, amely megvédi és fényes jövő felé vezeti őket. Ezt az optimizmust a gazdasági adatok is alátámasztják. Augusztusban meglepően erőteljesen emelkedett az üzleti hangulati index, a gazdaság pedig a harmadik negyedévben erőteljes mutatókkal növekszik, szögezte le Merz. Kérdés, mennyire tudja megszólítani az embereket az a kancellár, akinek népszerűsége az elmúlt hónapokban jelentősen csökkent, olyannyira, hogy a felmérések szerint már csak a megkérdezetteknek alig több mint 10%-a elégedett a munkájával. Közben szorít az idő, már a szeptember sorsdöntő lehet. Több tartományban, Sachsenhaltban, Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában választásokat tartanak. A Sachsenhalti tartományi választást egész Németország feszülten figyeli. Az AfD támogatottsága 42%-on áll, a CDU csak 22%-kal követi, annak ellenére, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal 2023-ban hivatalosan, bizonyítottan jobboldali szélsőségesnek minősítette az AfD tartományi szervezetét. Már németországi sajtóorgánumok is úgy fogalmaznak, nem az a kérdés, hogy megnyerje az AfD a választásokat, hanem az, hogy mekkora fölénnyel. A Süddeutsche Zeitung például egy friss cikkében tényként szögezi, szeptember 6-án Sachsenhaltban az AfD lesz a legerősebb erő a tartományi választáson. Sőt, a párt akár az abszolút többséget is megszerezheti. Pont ez az a tartomány, amelynek egyik 9000-es lélekszámú településén, Ragun-Jeznicben AfD-s a polgármester, Hannes Lottot 3 éve választották meg. A Der Spiegel már hónapokkal ezelőtt, amikor a 71 éves tartományi miniszterelnök Rainer Haseloff a választásoktól való félelme miatt átadta a stafétabotot fiatal pártársának, Sven Schulzénak, úgy fogalmazott, vagy csodát tesz, vagy az AfD győz. A lap nemrég címlapjával keltett figyelmet, az AfD csúcsjelöltjéről, Ulrich Siegmundról azt írták, Németország legveszélyesebb embere. A visszaszámlálás minden esetre megkezdődött. Friedrich Merz rossz nyelvek szerint valószínűleg érzi, hogy nem sok ideje maradt a változtatások végrehajtására. Ezt támasztja alá a Jugó Közvéleménykutató Intézet friss felmérése is. A válaszadók 36%-a ugyanis arra számít, hogy bár Merz idén még kormányfő marad, még a 2029-es szövetségi választások előtt menesztik őt a kancellárt.

0: Az amerikai elnök külön megbízottja Jared Kushner a napokban Egyiptomban a gázai Hamasz képviselőivel tárgyalt a gázai rendezésről, a Donald Trump előterjesztette béketerv megvalósításának 15 pontjáról. Sokakat meglepett, hogy a Hamasz talán taktikai okokból, talán őszintén, de késznek mutatkozott a párbeszédre szervezete lefegyverzéséről és egy esetleges palesztin átmeneti kormányzat megteremtéséről. Az izraeli kormányzat morgott, és amikor Kushner Egyiptomból Jeruzsálembe érkezett, mindjárt el is utasította a tárgyalást a Hamasszal, és egyben az amerikai béketerv végrehajtásának 15 pontját is. Áttörés tehát nem volt és nincs. Valójában akkor lehet erről beszélni, ha a Hamasz tényleg leteszi a fegyvert, de részeredmények születtek. Például a gázai humanitárius helyzet katasztrófájának enyhítéséről. Síri Zsuzsa tudósít Izraelből.
1: Július végén Donald Trump újabb 15 pontos ütemtervet tett közzé, a tavalyi 20 pontos terv végrehajtására. Ebben többek között a Hamasz lefegyverzését, az izraeli erők fokozatos kivonulását és Gáza átmeneti igazgatását rendezték. A Hamasz bejelentette, hogy kiadja kezéből a kormányzást. Mindezt Izraelben kétkedéssel fogadták. Úgy vélik, hogy miután az elmúlt évtizedekben afféle iszlamista pártállam jött létre, a minisztériumok elvileg civil tisztviselői is a Hamasz emberei. Nem várható tehát jelentős változás. A legfontosabb valódi áttörésnek Izraelből nézve csak is az számíthat, ha a terrorszervezet átadja a fegyvereit. Erről mondta Bezalel Smotrich, a telepeseket támogató, szélsőségesen jobboldali vallásos cionista párt elnöke a következőket. Az izraeli hadsereg egy millimétert sem vonulhat vissza a gázai övezetből, és az övezetben nem kezdődhet meg semmiféle helyreállítás a Hamasz teljes és tökéletes lefegyverzése előtt. Augusztusban Kairóban tárgyalások kezdődtek Donald Trump amerikai elnök béketanácsának képviselői, köztük Jared Kushner, az elnök veje vezetésével a Hamasszal. A Hamasz ekkor bejelentette, hogy kész lemondani a kormányzás után a fegyvereiről is, cserébe az izraeli kivonulásért. Kushner Kairóból Jeruzsálembe utazott, ott nyilatkozta a következőket.
2: For Israel, we think this is a win-win situation because if Hamas actually gives over the weapons and the tunnels, you know, willingly over the next 60-90 days.
1: Izrael győztes helyzetben van, mert ha a Hamas átadja a fegyvereket és az alagutakat a következő 30-90 napban, akkor ezzel megszűnik az Izraelt fenyegető veszély, amely szinte elképzelhetetlen eredmény. És ha nem teljesítik a vállalásaikat, mindenki látni fogja, hogy nem őszinték a békével kapcsolatban. És Izraelnek sokkal több támogatása lesz Amerikától és másoktól, hogy befejezze a munkát. Nem engedjük Gáza újjáépítését a demilitarizálásig. Senki sem akar többé pénzt adni egy olyan helyre, amelyen urrá lehetnek a terroristák és újra felrobbanthatják, mondta Kushner. Jeruzsálemben szokatlanul hűvösen fogadták az amerikai küldötteket. Benjamin Netanyahu miniszterelnök 4 órán át tárgyalt Kushnerrel és a gázai újjáépítést vezető Mladenovval, valamint Tony Blair volt brit kormányfővel. És végül kompromisszum született, miszerint csak a Hamasz teljes lefegyverzése után kezdődhet meg az izraeli kivonulás. Addig viszont közegészségügyi és humanitárius lépések várhatók. Netanyahu már azt is Kushner szemére hányta, hogy szóba állt a Hamasszal. Noha maga Izrael is számos alkalommal tárgyalt velük, ha közvetítők útján is, hiszen ők uralják az övezetet. Náluk lehet a megoldás kulcsa. Netanyahu a kormány ülésén a következőket mondta Gázáról.
3: Iszrael sorrelet et misma 15 kudot. Cáll lo ebacea nesigá kolsi.
1: Izrael elutasítja a 15 pontos ütemterv egyezményt. Az izraeli hadsereg egyáltalán nem vonul vissza, amíg a Hamas le nem fegyverzik. Amikor azt mondom, hogy a Hamas lefegyverzése, akkor valódi lefegyverzésről beszélünk, nem fiktívről. Erről az ügyről tárgyalunk az amerikaiakkal. Vannak ötleteik, ezek egy részét elfogadjuk, és egy részét nem fogadjuk el. Az izraeli álláspont bejelentése és ennek elfogadása után a Hamas azonnal válaszolt. A Hamas hangsúlyozza, hogy ragaszkodik az egyezményhez, melyet a közvetítőkkel és a béketanáccsal értek el, és kijelenti, hogy célja komoly végrehajtása annak, ami rávonatkozik a 15 pontos tervből, amely világos ütemtervet is bemutat. A látszólag békés sorok között a Hamas azt üzente, hogy ők viszont ragaszkodnak a Kairóban elfogadott sorrendhez, melyben fokozatos izraeli kivonulás szerepel a fokozatos lefegyverzés függvényében. Az ördög a részletekben bujkál. Ez Izrael számára elfogadhatatlan, előbb a demilitarizálás, csak utána a kivonulás. Mindeközben Izraelben október 27-én választások lesznek. Javában zajlik a kampány, melynek egyik fő témája az október 7-i vérengzés, és az utána következett háború sikerességének vagy kudarcának a megítélése. Naftali Bennett, az ellenzék egyik vezére, a következőképpen bírálta Netanyahut és a terveket, és fogalmazta meg követeléseit. A biztonsági tevékenységben teljes szabadság kell a gázai övezet teljes területén. El kell távolítani Törökországot és Katart Gázából, és helyettük bevinni Egyiptomot. Aki lehetővé teszi, hogy Törökország és Katar felügyelje Gázát, az megakadályozza a Hamas fegyverletételét. Bírálta az egyezményeket Bennett. Amerikában egyelőre bizakodnak. Erre utalnak Kushner jeruzsálemi nyilatkozatának következő szavai. Fontos találkozónk volt a lefegyverzés különböző területeiről, humanitárius intézkedésekről, melyeket bevezetnének Gázában. Előrelépést várunk a következő 30 napban. Reméljük, hogy megkezdődik a fegyverek kikerülése és az alagutak felszámolása a következő 30-90 napban, mondta Kushner. Optimizmusa ellenére úgy tűnik Gázában a helyzet legalábbis az izraeli választásokig a következő 2 hónapban változatlan lesz. Izraelben a politikusok nem hisznek benne, hogy a Hamas önként megválik fegyvereitől. Sőt, a Likud párt egyik választási filmecskéje éppen a lerombolt övezetet mutatja fel a párt politikája eredményeként. Álomnak tekintik a szép reményeket a gázai Rivieráról. Úgy vélik, hogy Jeruzsálemből jobban látni Gázát, mint Washingtonból. Legalábbis, ameddig a politikusok ellátnak, vagyis a következő választásokig.

az új világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Por István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.

0: 5 óra van, híreket hallanak a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő, Aményi Krisztina. Híreinkből először röviden. A mohácsi csatára emlékezett az ország. Felfüggesztették a túlélők utáni kutatást Nepálban. Napos, fátyolfelhős idő lesz. Országszerte megemlékezésekkel tisztelegtek tegnap az 1526-os mohácsi csata hősei előtt. Az 500 évvel ezelőtt zajlott ütközet a középkori magyar állam bukását eredményezte. A becslések szerint az összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A dunaparti városban Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A mohácsi nemzeti emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál, a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása idején. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gletszer leszakadása jég, kő és sár tömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről. Elmondta első hivatalos beszédét Norvégia új királya. 8. Hókon televíziós beszédében édesapja a pénteken elhunyt 5. Harald emléke előtt tisztelgett. Az új uralkodó beszéde előtt fogadta a parlament és a legfelsőbb bíróság elnökét, valamint a norvégiai egyházak vezetőit. A skandináv országban nemzeti gyászt rendeltek el, miután pénteken 89 éves korában, 35 évnyi uralkodás után elhunyt Európa legidősebb uralkodója. Heves viharok pusztítottak Lombardia több városában pénteken este. Brescia városában és a környékén teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak. Az ítéletidőben háztetők szakadtak le, legalább 10 000 autó megrongálódott, a kidőlt fák és törmelékek utakat zártak el. Az észak-olaszországi ítéletidőben több mint 40 embert kellett kórházba vinni kisebb sérülésekkel. Idehaza folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. 5 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló. Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
2: 80 évvel ezelőtt, 1946-ban jött létre a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, a NÉKOSZ, amelyet 1949-ben feloszlattak, illetve beolvasztottak az állami diákotthoni rendszerbe. Holnapra megforgatjuk az egész világot, hirdette a sokak által ismert mozgalmi dal. Mi volt valójában a NÉKOSZ és a fényes szellők nemzedéke? Mire jutottak? Megforgatták-e a világot?
1: Kiemelés tőlünk. Ma reggel 6 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Konkrétum. Kultúráról mellébeszélés nélkül.

0: ütköztek a gondolatok, ezek eszenciája következik most 3x2 vendégemmel. Íme. A szépirodalmi könyvek helyzetéről Mezei Katalin írót, költőt, könyvkiadót és Nyári Krisztiánt, a Lira kreatív igazgatóját kérdeztem. Mi a dolga az államnak? Van-e dolga az államnak? Kit kell támogatnia? Kell-e támogatnia az államnak bárkit is, aki a könyv kiadásban és a könyv terjesztésben részt vesz?
1: Egyetértek azzal, hogy a szépirodalmi könyvkiadás az egy nagyon speciális terület, mert egyrészt a kulturális intézményrendszer része, és ugyanúgy működik, mint a minőségi színházak, mint a filmgyártás, mint a balett, meg egy csomó minden. Másrészt a versenypiacnak is a része, hiszen itt az olvasó dönti el a végén a pénztárnál, hogy megvásárolja ezt a könyvet vagy sem, és itt piaci logikák is működnek. Tulajdonképpen az a szép ebben a szakmában, hogy a kettőt együtt kell mindig nézni, és onnantól válik egy könyvben leírt szöveg, irodalom már, hogy van neki olvasója. És olvasója pedig akkor lesz, hogyha az olvasó tudja, hogy van egy könyv, ami neki szól, hogyha van hol megvásárolnia, el is jut hozzá, és van annyi pénze, hogy meg tudja venni. Tehát ez ráadásul nem is csak egy szűken vett piaci vagy kulturális tevékenység, hanem hozzá kell mindig venni, hogy olyan helyzetbe kell hozni az olvasókat, hogy meg tudják vásárolni a könyveket.
0: Hogy lehet olyan helyzetbe hozni az olvasókat? Itt ugye arról is szó esett, hogy talán olyan Széchenyi kártya összeggel, ami mondjuk csak arra fordítható, stb. De ezek valóban ennek van valamilyen mérése, tudjuk, ez belátható, hogy ennek sikere lesz? Mert mondjuk szó esett a Mára programról is, ami persze mást érint, de mégis abból is levonható, hogy hát nem volt igazán sikeres.
1: Kiszámoltam, és most csak ilyen nagyon hozzávetőleges számot tudok mondani, hogyha minden magyar pedagógus és minden magyar közművelődésben dolgozó szakember havonta 5000 forintot kapna, hogy amit könyvekre tud fordítani, most ez mindegy, hogy egy bón, vagy egy valami digitális eszköz, vagy micsoda, de csak könyvre lehet fordítani, akkor az érezhető hatást váltanak ki a könyvpiacon. Ha egy országban olvasnak, akkor az azt jelenti, hogy egy empatikusabb, egy kreatívabb és egy intelligensebb népessége van annak az országnak. Ezt ma már természettudomány igazolja, ezt nem csak mi mondjuk. Tehát egyszerűen ez egy befektetés az állam részéről, és nagyon sok technika, nagyon sok eszköz van, csak körül kell nézni a világban, vagy ha nem hiszünk a szemünknek, akkor kitaláljuk mi, hogy mit kéne csinálni, de azért jobb átvenni a jó példákat. Ez közcél, ez mindannyiunk érdeke, hogy minél több olvasó legyen.
0: Azért ott elég sok pénz van, úgy tudom, a skandináv országokban, Norvégiában főként egyébként, de nyilván messze...
1: Olaszországban nincsen olyan nagyon sok pénz, vagy nyilván Magyarországnak. És most például egy hihetetlen jó programot csinálnak, amivel megnövelték a könyvforgalmat és a fiatalok körében, könyvtári támogatásokon keresztül. Szóval rengeteg példát lehet találni.
0: Nyilván jó lenne a jó példát átvenni, nem kell mindig föltalálni a spanyol viaszt. Ezzel szemben úgy tűnik, és úgy tűnt ki itt a pódiumbeszélgetésből számomra, hogy nagyon sok minden speciálisan magyar ezen a területen. Úgyis, mint például ugye elmondták, hogy nyugaton nem lehet kapcsolat a könyvkiadók és a könyvterjesztők között, nálunk viszont igencsak szoros összefüggés van. Most akkor ez mi, jó vagy rossz?
2: Én erről nem akarok nyilatkozni, rengeteget beszélt az elmúlt évtizedekben erről. Én szerintem egészséges az, ha ellentétes érdekeket nem egy szervezet, nem egy szövetség véd vagy képvisel, mint nálunk. De úgy látszik, ez megmozdíthatatlan. Itt ugye a Magyar Könyvterjesztők és Könyvkiadók Egyesülésének a fölállásáról van szó. De ami ennél talán, vagy evel egyenlő módon nagyon fontos, és nem magyar specialitás, jó az, hogyha az olvasásra, és szükséges, hogy az olvasásra ösztönözzön olyan támogatási rendszer, amivel én már a 90-es évek közepén például találkoztam. A Benelux államok és a skandináv államok ebbe úttörőek, tehát a hollandok akkor már könyvtárbuszokkal keresték fel a legkisebb falvakat is, és kérdezem, hogy minek visznek bestsellereket. Szóval már nem szellemi nevelésben, hanem olvasni tudásban gondolkodunk. Tehát én itt látok egy olyan, amihez pénz se kéne, csak szakmai szándék, hogy kivételezzünk a magyar szépirodalommal, és a magyar szépirodalomnak azokkal az alkotásaival is,

0: amelyek most születnek.
1: Nyilvánvalóan arra is szükség lenne, ahhoz, hogy a kortárs szépirodalom népszerű legyen a fiatalok körében, ahhoz például arra is szükség lenne, hogy visszatudjanak menni az írók az iskolába. Mert onnan az elmúlt időszakban, hát mondjuk így kizárták őket, és...
2: Már úgy érti, hogy a kötelező olvasmányok?
1: Nem. Magát, hogy lássanak eleven írót, hogy az, hogy ahhoz, hogy valaki író, ahhoz nem kell meghalni, és fekete-fehér képeken
2: szerepelni. Állítólag tényleg azt hiszik, hogy az író az halott ember.
1: És ennek elképesztően nagy szerepe van. Könyves rendezvényeknek nagy szerepe van. Itt kint az erdélyi magyar könyvkiadás és könyvterjesztés problémáiról is volt szó, és tényleg van rengeteg probléma. De hogy mondjuk egy pozitív mód. Ma már Erdélyben nincs olyan 20 ezernél nagyobb magyar város, amelyiknek ne lenne saját egyhetes könyves rendezvénye.
2: Csak ugye azt panaszolta Nagy Péter, hogy hát jó, hogy vannak ezek a rendezvények, a Sepsibúkot külön kiemelte, hogy ugye még fiatal, de milyen sikeres. Ugyanakkor a jellege mégis az, hogy ez a magyarországi könyvek szerepelnek, és nem pedig az erdélyek.
1: De ez egyébként...
2: Hogy ez nem lenne cél, hogy az...
1: Természetesen, de mind a kettő cél. Hát az is cél, hogy a magyarországi szerzőket az erdélyi magyar olvasó megismerje, és szerencsére járnak is a magyar szerzők. Tehát szerintem a kettő együtt cél, inkább én meg is fordítanám, én annak örülnék nagyon, hogyha jóval több erdélyi meg határon túli szerző jönne Magyarországra.
0: Rövid, röpke élményt, hogy mondjak el, megvan az egyik nagynénőmnek 1914-es olvasókönyve szerzők listáját, Gárdonyi Géva, Márokpor Móra Ferenc, érdekes, tömörkönyv, ezt az olvasókönyvet Gárdonyi Géza állította össze. Tehát nem az oktatástudomány különböző szakemberei, hanem egy vérbeli író, és minden egyes olvasmánya ma is olvasható és klasszikus. Erről a színvonalra nem tud fölemelkedni sajnos a magyar tankönyvkiadás egész más szempontok szerint.
2: Hát sok szó esett már az elmúlt években arról, hogy kell-e egyáltalán állami támogatás, mert hogy régi korokban egyáltalán nem volt állami támogatás, mondjuk Vörös Martit nem támogatta senki, illetve volt támogatás, de ez mecenatúrából áll. Tehát, hogy gazdag emberek pénzt áldoztak arra, hogy mondjuk akár valakinek a könyve megjelenjen. Létezik egy ilyen jövőkép?
0: Oktatás ügyben nem lehet kihagyni az állami felelősségvállalást, mert a nép jóléthez hozzátartoznak ezek a területek. Ugyanígy a szellemi fejlettsége egy közösségnek az is a nép jóléthez hozzátartozik. Tehát az állam érdeke az, hogy egy képzett a munkahelyen egy megfelelő színvonalat képviselő népessége legyen. Tehát miért ne vállalna akkor abban is felelősséget, hogy ezek az emberek hozzájussanak ahhoz a szellemi táplálékhoz, ami nélkül nem lehet élni.
1: A kérdés szerintem nem az, hogy tegyene bele az állam, hanem hogy miként tegye bele, és szerintem akkor működik ez jól, hogyha ez normatív, ez kiszámítható, ha nem, minél kevesebb szubjektív szempont van benne, hogyha egyszerre nézi az olvasói igényeket, meg a minőségi szempontokat, ezek lehetnek párhuzamos rendszerek is, és ebben igaza van Katalinnak, hogy az nem jó, hogyha egy könyvtár csak azt nézi mondjuk, hogy melyek a aktuálisan népszerű könyvek, és azokból rendel, de az sem baj, ha azokból rendel, mert legalább eljut akkor azokhoz, akik egyébként nem tudnák megvenni, de közben működtetni kell egy másik szempontrendszert. Például Olaszországban azt csinálják, hogy az állam mondjuk minden megjelent verses kötetből a könyvtárak részére rendel egy bizonyos mennyiséget. És akkor már megéri egy kis kiadónak verses kötetet kiadni, hogyha tudja, hogy az ország könyvtári hálózata felszív ebből 300 példányt.
2: Mezei Katalint és Nyári Krisztiánt hallották, de már is folytatjuk Hász Róbert íróval, a Tiszatáj főszerkesztőjével és Falusi Mártonnal, a Magyar Művészet folyóirat főszerkesztőjével. De arra emlékszem, hogy itt a Tokaji Írótáborban 20 évvel ezelőtt is arról beszéltünk, hogy a folyóiratok végnapjait élik, és volt olyan Tokaji Írótábor, emlékszem, amikor a teljes programáció ebben a témakörben folyt. Aztán 10 éve is volt olyan, amikor erről beszéltünk. Tehát örökké a végnapjait érik a folyóiratok. Nagyon sokszor előfordul itt az, hogy nagyon speciálisan magyar mondjuk a könyvkiadás, könyvterjesztés helyzete, az is speciálisan magyar, hogy talán nálunk van a világon a legtöbb folyóirat még most is. Tehát, hogy mit kezdünk mi ezzel a mindig speciálisan magyar helyzetünkkel, és miért haldokolnak a folyóiratok most már ezek szerint évtizedek óta?
3: Szerintem a kiszámíthatatlanság miatt. Tehát ez a gond, mert ahogy hullámzanak a politikai viszonyok, ahogy a turbulenciák fölcsapnak olykor, valaki mindig belenyúl egy olyan rendszerbe, amit nagy nehezen sikerült végre összerakni, hogy működjön. Aztán újra kezdik építeni az egészet, aztán abba is belenyúlnak. Általában év végén még nem tudjuk, hogy mi fog történni következő évben. Holott ez pusztán csak egy sima döntés kérdése lenne, mert a pénz keret általában megszokott lenni. Akarat kérdése a politika csinálók, a kultúrpolitika művelői részéről egyszerűen csak egy kis fegyelmet kéne gyakorolni, hogy mi ránk is jusson egy kis figyelem.
4: Hát hadd bontsam ketté a választ, a válságérzületnek is van egy magyar speciális változata, sőt a kultúra igazából akkor kezdett gondolkozni önmagáról, mikor válságba jutott, ezért szerintem a válságérzülettel önmagában nincsen probléma, jó is, hogyha beszélgetünk arról, hogy egyáltalán mire való a könyv, mire való a folyóirat és mire való minden más médium. Én 2006-ban léptem be a folyóirat kultúrába, mint szerkesztő. Akkor lettem a Hitel szépirodalmi szerkesztője. Nagyon más világ volt, ugye ez pont 20 évvel ezelőtt volt. Más volt a folyóiratok tekintélye, más volt a folyóiratok műhely munkája, más volt a szerzői kör, más volt a szerkesztők viszonya egymáshoz, más volt a folyóiratok viszonya a könyvhöz, az egyetemi világhoz. Tehát én az elmúlt 20 évről is el tudom azt mondani, hogy folyamatosan átértékelődött a helyzet. A mi szempontunkból szerintem mondhatjuk azt, hogy romlott a helyzet, de a végnapokat azért nem erősíteném meg, mert azt is látjuk, hogy van igény a folyóiratokra a szerzők, meg az olvasók részéről is.
2: Na jó, de régen minden jobb volt? Mert ezt könnyen mondjuk, hogy régen minden jobb volt. Kell az, hogy úgy legyen, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Mert vannak olyanok, akik azt mondják, itt beszéltem fiatalabb szerzőkkel például, akik ugye hát nyilván kötődnek folyóiratokhoz, mert ott jelennek meg a szerzők először, mielőtt könyvé válik a mű, hogy nem is kéne ennyi folyóirat, elég lenne kettő.
4: Alapvetően azért a szellemi tartalmaknak a célja az, hogy egy könyvben kiteljesedjenek. És a folyóiratok ehhez képest korábban is közbülső helyet foglaltak el.
3: Azt nem szabad elfelejteni, hogy senki se úgy kezd írni, hogy már egy, vagy nagyon kevesen kezdenek úgy írni, hogy egy készkötettel ki tudnak állni. Javarészt kis műfajokkal indulnak. Úgy kell megtanulni írni. Az ő írásaikra válaszolni kell. Kell őket egy kicsit terelni esetleg. És ha a folyóiratok esetleg tényleg megérik a végnapjaikat, akkor ez a fajta mentorálási folyamat ez el fog veszni.
2: Ki olvas ma a folyóiratot? Jó lett volna esetleg megkérdezni az itt ülőket, persze ez egy speciális közönség, hogy egyáltalán ki járat folyóiratot, ki az, aki elolvassa, vagy a szerzők közül, ki az, aki végigolvassa azt a folyóiratot, amelyben mondjuk ő megjelent.
3: Olyan kevés szerző, azt hiszem, mindenki magát lapozza. Egy dolog az, hogy hány, tehát hogy a magyar folyóirat irodalom soha nem fog piac alapú lenni, tehát ez erre nincs esély. Nem is kell, hogy legyen ez a színház se piac alapú, akkor minden színház becsukna, ha csak a bevételekből kéne megjelni.
4: Megváltozott a sajtónyilvánosság, és a folyóiratokban olyan műfajok is helyet kell, hogy kapjanak egyre inkább, amelyek korábban mondjuk a napi vagy a heti lapokban jelentek meg.
2: Például?
4: Ugye akár a novella is lehet ilyen, igen. A tárca novella feltétlenül, a recenzió és a kritika, de főleg a recenzió, tehát mondjuk egy rövidebb, akár könyvismertető, amit régen mondjuk, amíg voltak értelmiségi hetilapok, mert nagyon régen nincsenek Magyarországon, ott el lehetett olvasni, és az úgynevezett művelt közönség tudott tájékozódni akár a hetilap szinten is röviden, hogy mit érdemes megvenni a saját ízlése szerint. Ma már egyre kevesebb nyomtatott médium képes ilyen módon orientálni
2: a közösséget. Hát igen, a kritika haláláról is régen beszélnek már.
3: Mert például nálunk határozottan ügyelünk arra, hogy a kritikáink ne legyenek 5000 karakternél hosszabbak, ne legyenek lábjegyzetesek, tehát ne legyenek tanulmány jellegűek.
2: Ház Róbert és Falusi Márton világította meg a magyar folyóiratok helyzetét. És most jön végezetül a fő téma. A Nemzeti Kulturális Alap megújítási szándéka, azaz szándékai. Cinki Ferenc, a Szépírók Társaságának elnöke, és Kollár Árpád író szerint. Hát talán a legsúlyosabb téma került a legvégére a mai napon, állami támogatási rendszer kérdése, és a TAO-ról is nyilván fogunk beszélni, de kezdjük az elején. Tehát az NKA nyilván nem szűnhet meg, de hát valami átalakulásra szükség van. És azt mondta Ferenc, hogy hát már ezen dolgoznak, és hogy előbb kell, mivel itt az írók és az irodalommal foglalkozók jobban ismerik egymást. A minisztériumokban most újonnan került embereket viszont nem ismerjük, inkább innen kellene őfeléjük elindulni, úgyhogy már kész koncepcióval kezdenek.
5: Az elmúlt időszakban az NKA-nak éppen elég rossz piágja van.
2: Az igaz.
5: De tudnunk kell, hogy az NKA-nak kettő funkciója volt, az egyik egy nyilvános volt, ami a kollégiumi munkát jelenti, hogy különböző szakterületeknek megvannak a szakmai kollégiumai, és azok döntenek arra, hogy milyen szervezetet kapnak támogatást. És volt egy általunk nem ismert funkciója, ami tulajdonképpen az volt, hogy hatalmas nagy állami pénzeket folyattak át a rendszeren, és abból támogattak különböző előadó művészeket például. És ez az utóbbi jelenti most a közvélemény számára az NKA-t, de közben mi a szakmában tudjuk, hogy a másik tevékenység, ami évtizedek óta működik, és ami valójában fontos. Abban a tevékenységben is voltak visszásságok a meglátásunk szerint, voltak igazságtalan döntések, de erről Ács majd többet tud mondani, mert hogy te bent ültél időnként ezekben a helyzetekben. Viszont még a visszásságokkal együtt is azt mondtuk, hogy ez egy működőképes rendszer lehetne, hogyha demokratizáljuk a rendszert, és megfelelő módon fogunk delegálni tagokat a kollégiumokban.
2: De hát ugye mi az, hogy megfelelő tag? Tehát, hogy azt mondják más vélemények, hogy most is szakemberek ülnek ott.
5: Nekem a határozott véleményem az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia túlsóját és vagy jelenlétét meg kell szüntetni ezekben a kollégiumokban. Ez egy vitatárgya lehet, hogy teljesen megszüntetni, vagy csak a túlsóját megszüntetni, és nagyon alaposan átgondolnám a minisztériumi, miniszteri delegáltak szerepét is, hogy mennyien vannak-vannak-e egyáltalán, mert nagyon könnyű azt mondani, mondjuk ebben az esetben, hogy tegyük fel, hogy most nekünk van egy szimpatikus miniszter, és akiket majd ő küld, az jó lesz. De mi van, majd jön egy nem szimpatikus miniszter, aki megint olyat küld, aki nem jó. Tehát lehet, hogy ezt csökkenteni kéne, vagy szintén megszüntetni, de ezt nem én fogom eldönteni, és még nincs erről teljesen végleges véleményem, erről beszélni kell a szakmában.
2: Kollár Árpádnak mi a véleménye a kérdésről?
6: Az NKA forrásait eltérítették.
2: Eltérítették?
6: Minisztérium. A miniszter döntése volt, aki az ideglenes kollégiumot létrehozta, Hankó Balázs döntése volt, és 17 milliárd forintot, ami egyébként az NKA rendes működésére kellett volna fordítani, saját hatókörben, ideglenes adhok kollégium keretében, nagyon-nagyon megkérdőjelezhető célokra, és az NKA-tól idegen célokra költött, nem rendes módon az NKA. Ez valójában nem az NKA rendes működéséhez tartozik. Ez azért fontos leszögezni, mert látjuk, hogy a maguk az NKA dolgozóit is sokkolta ez a tény, és érzik azt, hogy a rossz a PR-je az NKA-nak, miközben azért az elmúlt évtizedekben volt egy rendes működés, idézőjelbe teszem, ahol állandó kuratóriumok osztották szét a pénzt.
2: Na jó, de akkor azt mondja az ember, hogy egyszerű lecserélni a minisztert.
6: Ez megtörtént már.
2: Igen. Na, és akkor miből következik az, hogy attól jobb lesz, hogy egy másik kerül oda? Tehát, hogy vagy ez már megoldana mindent, akkor miért kellene az NKA-t egyáltalán megreformálni? Az egyébként magától jó.
6: Történt itt egy határátlépés, amire nem volt precedens tudtunkkal, és reméljük, hogy nem lesz többet precedens. Miért kell az NKA-t megreformálni? Hát erre viszont van egy szakmai igény. Tehát, hogy a Feri célzott arra, hogy azért a rendes kollégiumok, az úgynevezett rendes szakmai kuratóriumok döntései is megkérdőjelezhetők bizonyos pontokon. Érdekeket sértettek, kimaradtak emberek, szervezetek. Azt gondolom, hogy ezekkel szembe kell nézni. Tehát, hogy amennyire én belelátok, azért nagyon-nagyon komoly küzdelmek zajlottak az NKA kuratóriumaiban is, és igen, voltak olyan írók, szerzők, irodalmi szervezetek, pályázók, folyóiratok, akiket hátrányosan érintettek ezek a döntések.
2: Például a Szép Írókat?
5: Például a Szép Írók Társaságát is, igen, tehát volt egy év, amikor 0 forint támogatást kaptunk, és volt másik 2 év, amikor nagyon-nagyon minimálisat, ami a túléléshez éppen elég volt.
2: Na de erre azt mondta Szent Mártoni János, hogy volt, amikor meg az Írószövetséget nullázták.
5: Ez így van, és pont ezért mondtam a beszélgetésben is, hogy nem szabad elfelejteni ezeket a sérelmeket, hanem inkább ezekből kell dolgozni, és kiépíteni egy olyan fajta kollégiumi jelölési rendszert, ami minimalizálja annak a lehetőségét, hogy ilyen még egyszer előfordulhasson.
6: Múltban is ezt képviseltem a jövőben is, azért, hogy egyébként minél szélesebb módon részesüljön a szakma ebből a forrásból. Ezért gondolom azt, hogy az egyik reform lépés az az, hogy szakmai kuratóriumok jöjjenek létre.
5: Igen, de ha most eltekintünk minden jelenlegi körülménytől, és megnézzük, hogy az NK az egy milyen típusú intézmény, akkor azt látjuk, hogy ilyen intézmények vannak Európa szerte. Tulajdonképpen ez arra van, hogy az állam egy bizonyos összeget, amit egyébként is kultúrára fordítana, az delegálja egy elvileg és lehetőleg gyakorlatban is független intézménynek, hogy az szakmai alapján szétossza a szakma képviselődés a szervezet, különböző szervezetek között. Ilyen nagyon sok helyen működik Európában, és a legtöbb esetben tényleg független módon. Persze látjuk, hogy ez hogyan tud eltérülni, mint hogy most Szlovákiában is éppen hasonló helyzet van, mint ami az NK-val történt Magyarországon. De alapvetően ez egy nem rossz ötlet, hogyha megfelelően működtetik. Nem feltétlenül értem, hogy miért stagnál az NK a költségvetése. Tehát, hogyha fizetjük a nevezési díjakat, és állítólag évről évre többen pályáznak, és ugye az ötös lottó adózott nyereményéből van a bevétel egy része, hogyha jól értettem. Én még olyan országot nem láttam, ahol a szerencsejáték bevétel csökkenne évről évre, tehát ez csak több lehet. Akkor hogy lehet az, hogy stagnálunk? Erre nincs válaszom.
6: Az a keret stagnál, amit a szakmai kuratóriumok oszthatnak szét. Tehát itt volt egy szerintem radikális probléma, és hogy nem stagnált, szerintem csökkent. Uh-huh. Tehát a szakmai kuratóriumok kerete csökkent. Miközben hogy az NK-ban nem csak ez a forrás jelenik meg, amit a szakmai kuratóriumok osztanak szét, hanem ugye van egy miniszteri keret is, vannak ideglenes kollégiumok, de mivel a zárulási kötelezettség miatt hatalmas összeget zároltak, majd ezt amikor felszabadították, ez nem a szakmai kuratóriumok, nem folyóiratoknak, nem irodalmi szervezeteknek, nem rendezvényeknek, fesztiváloknak, nem a könyvkiadóknak adták oda, hanem eltérítették a pénzt. Ilyen értelemes stagnált, hogy ez az eltérítés nem történik meg a jövőben, hanem a szakma dönthet,
5: hogy a hallgatóknak legyen összehasonlítási alapja. A Szép Írók Társaság, amikor egy jó év van, akkor nagyjából 10 millió forintot kap az NK-tól, és 400 tagunk évi százas nagyságrendű műsorait támogatjuk abból.
2: Mi van a TAO-val? Kell-e a TAO? Mi a helyzet?
5: Nem tudjuk, mert hogy annak is elég rossz piága van
2: a foci miatt.
5: Utóbbi időben Magyarországon.
2: A foci miatt.
5: Tehát ha most a művész közösség bemondja azt, hogy mi is szeretnénk TAO-t, az hát nem tudom, milyen sajtót fog szülni, valószínűleg nem nagyon jót. Lehet, hogy ki kéne találni valami más módszert. De hogyha megint itt is visszamegyünk az alapok, hogy ez micsoda, hogy cégek dönthetnek arról, hogy az adójuk x százalékával kultúrát támogatnak, az tulajdonképpen egyáltalán nem rossz ötlet. Ha azt lehetne működtetni igazságosan és rendszer szinten megfelelően, akkor miért ne csináljuk? De ez megint egy hosszú folyamat, ezt nem most itt az jó táborban fogjuk kitalálni, és hogy kell csinálni. Szerintem ez legalább egy éves előkészítői munka, és mindig ez a probléma, hogy ugyan mi szakmai irodalmi szervezetek vagyunk, és foglalkozunk a szakma általános ügyeivel, de amint pénz kerül szóba, akkor az azt jelenti, hogy itt már több minisztérium is szóba kerül. Tehát ez benne van a gazdasági minisztérium, benne van a pénzügyminisztérium. Ezt nem mi fogjuk eldönteni, viszont egy határozott javaslatot lehet tenni erről.
2: Cinki Ferenc és Kollár Árpád mondta el gondolatait. A Tokaji Írótábor kerekasztal beszélgetései után a helyszínen készült stúdiófelvételek hangoztak el. Az észérvek mindenfajta ütköztetését egy hét múlva folytatjuk. Most búcsúzik munkatársa Pór István nevében is Völgyi Tóth Zsuzsa. Most a Kreatív Tőke című műsorunk következik itt a Kossuth Rádióban.
7: Kossuth Rádió.
8: Újra mindenkié.
9: Kreatív Tőke. Művészetről és piacról a Kossuth Rádióban.
2: A művészet ára, avagy hogyan boldogulnak a magyar fotóművészek a piacon? Ma van a Magyar Fotográfia napja, mert Magyarországon 1840-ben ezen a napon készült az első fénykép, azaz daguerotípia nyilvános eseményen. Most a fotóművészet olyan oldaláról beszélgetünk, amelyről ritkán esik szó. Ez pedig a gazdasági, anyagi, piaci háttere. A mai műsor szerkesztője Kádár Dóra. Én Nánási Anikó vagyok. Vendégünk a stúdióban Vékás Magdolna, Balogh Rudolf díjas fotóművész, és Haris László, ugyancsak Balogh Rudolf díjas fotóművész, érdemes és kiváló művész. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
10: Jó napot!
2: Beszéljünk a piszkos anyagiakról, mondok néhány érdekes számot. A világ legdrágábban eladott fotója hivatalosan 4,8 milliárd forintnak megfelelő dollárért kelt el egy New York-i aukción, ez pedig Man Ray, Engr hegedűje című képe. Biztosan emlékeznek erre, egy női akt háta, amelyre utólag a művész a hegedűnek a úgynevezett F-kulcsait festette.
10: Igen.
2: A magyar csúcstartó pedig az árakat illetően Moholy Nagy László, itt már jóval kisebb összegről beszélhetünk, körülbelül 460 millió forintnak megfelelő dollárért kelt el Photogram Hand, azaz kéz című munkája, szintén New Yorkban egy aukción. Őt követi a magyarok közül André Kertész, Brassai, Robert Capa, Martin Munkácsi. Ezek a képek viszont függetlenül attól, hogy magyar művészekről beszélünk, nem itthon keltek el.
10: Bizonyám, igen.
2: Nyilván a hazai műtárgypiacon egészen más összegekről beszélhetünk, ugye?
10: Hát persze. Persze. Itt is van műtárgypiac, csak nagyon szerény. Szerintem az oka az, hogy eleve a fotográfia, pontosabban a fotoművészet többszörösen hátrányos helyzetű Magyarországon. Még a környező államokhoz képest, nem beszélve New Yorkról, Párizsról, vagy Londonról, vagy Tokióról.
2: Miért hátrányos helyzetű? Mert itthon kialakult egy olyan vélemény, hogy a fotó az sokszorosítható, kevésbé egyedi, mint mondjuk egy festmény, ezért a műtárgypiacon nem olyan értékes?
10: Bonyolultabb egy kicsit ennél persze a helyzet, hiszen az a helyzet, hogy egész világon a fotográfiának, fotoművészetnek az elismertsége az nagyjából a 1940-es évek után kezdett kibontakozni. Utána jött a háború, ami egy nagy bódulat az egész világnak, és végül az 50-es években fejeződött ez be. Na most egyrészt Magyarországon az 50-es évek vége felé az államnak, a pártnak, a hatalomnak nem az volt a problémája, hogy művészete a fotográfia vagy nem, hanem az, hogy kit kell de gyorsan kivégezni. Tehát egyszerűen hátrányba volt a fotográfia. Nem teremtette meg a helyzetet az sem, hogy például egyetemen nem oktatták a fotoművészetet.
2: Noha olyan művészeink voltak már a két világháború között, mint az említett Moholy Nagy vagy André Kertész, tehát ők a 20-as években érték el ezeket a nagy összegeket.
10: Igen, elérhették, és valóban nagyok, és ha megkérdezzük a világ bármelyik nagy fotó múzeumában, Tokióban vagy New Yorkban, az ottani szakértőt, hogy mondjon 20 legkitűnőbb fotóművész a világon, a felsorolásban legalább 4, de esetleg 5-6 magyar név lesz. De ez a 4-5 magyar, aki világszerte nagy sztárként elismert, egyetlen egy sem Magyarországon dolgozott, vagy legalábbis nem Magyarországon lett híres.
2: És akkor nem a hazai műtárgypiacon forognak nyilván a művei.
10: Így van, igen.
0: Fincses Károlynak van egy könyve, akik elmentek, és akik itt maradtak, és ez megmutatja pontosan azt, hogy ugyanolyan kvalitásos művészek voltak Magyarországon, csak ők nem lettek híresek.
2: Megnéztem, hogy a hazai aukciókon milyen rekordok vannak az árakat illetően. Azt találtam, hogy itt például Friedman Endre, aki nem azonos Robert Capával, kortársunk, hogy nem olyan régen hunyt el, neki a Szerelem című képe körülbelül 2 millió forintért,
11: vagy Tóth György Emese című alkotása majdnem 2 millió forintért kelt el, ez azért óriási távolságra van az előbb említettektől. No de az önök művei is rendszeresen ott vannak a nívós hazai fotóaukciókon. Kik az érdeklődők?
10: Vannak érdeklődők, csak úgy, mint ahogy az általánosra mondtam, vannak érdeklődők, de az érdeklődők kevesen vannak, és keveset akarnak természetesen fizetni, hiszen miért fizessenek sokkal többet, mint ami itt a szokás. Nehéz azért, gondolják meg, hogy egy képzőművészeti vagy vizuális művészeti műtárgyért, tulajdonképpen annak az elismeréséért az értelmiség teljes egészen a felelős. És hogyha az értelmiség, tehát nem a fotós szakemberek, hanem az értelmiség úgy általában nincs tisztában a fotoművészettel, akkor ez átragad az egészre.
11: És Magdóna, hogy gondolja ezt? Például az ön kézműves alkotásait éppen cáfolatok arra, hogy a fotó megismételhető, sokszorosítható. Ugye ezek egyedi tárgyak. Tehát ennek igenis lenne, vagy van értéke a piacon, a műtárgypiacon.
12: Van értéke, csak nagyon kevés az olyan ember, aki gyűjtőként egyáltalán gondol arra, hogy fotót vegyen. A legnagyobb problémát én az oktatásban látom, hogy a művészettörténet oktatásban gyakorlatilag a középiskolai szintet nézzük, meg se jelenik a fotó, mint művészet. Egyszerűen nincs benne a köztudatban, és a mai napig ott tartunk, hogy nem elismert. Ezelőtt körülbelül 20 évvel a Kerekes Gáborral mentünk a képzőművészeti egyetemre, hogy jó lenne, ha ott lenne egy fotóművész képzés, és azt a kérdést kaptuk az illetékesektől, hogy és miért van szükség fotóművészre. Hát ez azért mond valamit, hogy mennyire tekintik művészetnek a képzőművészeti egyetemen is a fotót.
11: Tehát akkor nem csak az anyagi, hanem mondjuk egy erkölcsi elismerés is hiányzik még a fotóművészetnek. Hallottam több művésztől is, hogy a fotóművészet még mindig nincs a helyén, nem kapta meg azt az elismerést, ami megilletné. Bár ugye tavaly például Benkő Imre Kossuth díjas lett, és akkor többen mondták, hogy ez talán valami elmozdulás, hogy kezdenek odafigyelni a fotóművészetre is.
10: Igen, de a Kossuth díjnak első 50 éve úgy telt el, hogy egyetlen egy fotóművész sem kapott Kossuth díjat. Tehát 49-től 99-ig körülbelül 70 képzőművész kapott Kossuth díjat. Fotográfus, fotóművész egy sem.
11: Visszatérve az árakra vagy az értékekre, én úgy láttam, hogy azért az elmúlt 1-2 évtizedben valami elmozdulás van, mert hogy a galériák, amelyek itthon általában ők értékesítik például a műveket, elindítottak egy olyat, hogy számozott példányszámú nyomatokat adnak el, és akkor azt a művész aláírásával már is mindjárt egyedivé válik.
10: Igen.
11: Tehát ez egy új trend.
10: Ez a világ nagy részében nem új trend, de nálunk igen. Ez emeli az árakat esetleg, de mondom, az a probléma, hogy nem értékelik, nem találkoznak a legjobb szándékkal, és egy orvos, aki értelmiségi, komoly ember, egy orvos életében nem találkozik azzal, hogy valaki őt a fotóművészetre oktatta vagy magyarázta volna.
11: Tehát akkor mi lenne a teendő? Iskolákba bevinni, ezt már említették.
10: Igen.
11: És még?
12: Többet kellene a fotóról beszélni úgy általánosságban, meg megmutatni, hogy mennyi jó alkotónk van. Mert az az igazság, hogy ha valaki csinál egy kiállítást, akkor vagy van olyan szerencséje, hogy sikerül neki egy katalógust is hozzá kiadni, de egyébként, ha ez nem sikerül, akkor az a kiállítás az úgy múlt el, ahogy volt, és nyoma sincs.
11: Egyébként külföldi kiállítás vagy piacra eljutnak a mai fotóművészek, vagy fotósok?
12: Megvannak a kapcsolatai. Itt nagyon sok minden múlik azon, hogy mennyire tudja önmenedzselni magát a fotográfus, mert igazán olyan, aki kifejezetten azzal foglalkozik, hogy egy-két művésznek a munkáit viszi külföldre, és próbál meg eladni, meg ilyesmi, az nem nagyon van.
11: Tehát nincs mecenatúra? Spályázatok, amelyek támogatnák ezeket?
12: Spályázat az csak az NKO, meg az MMA, esetleg egy-egy marginális összegre valami egyéb pályázat, de nem nagyon van.
11: De mire adnak pénzt?
10: Hát művek létrehozására. Mielőtt elkezdenénk színni az NKO-t, vagy az MMA-t, azért azt meg kell mondani, hogy ha nem lenne, akkor az sokkal rosszabb lenne. Tehát nagy szükség van rájuk, és nehogy véletlenül valakinek eszébe jusson az NK-t megszüntetni, mert szükség van rá éppen a helyzet miatt, éppen amiatt, hogy olyan körülmények között élünk, hogy bizony nem igen van olyan fotóművész, aki a saját művészetéből egyáltalán meg tud élni.
11: Ismerheti ezeket a folyamatokat, hiszen a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, tehát látja közelről. Tehát egy fotóművész vagy egy fotós pályázhat ösztöndíjra, vagy felszerelés beszerzésére, vagy mire?
10: Konkrétan az akadémiánál, mármint a Művészeti Akadémiánál ösztöndíjra pályázhat. Van egy 3 éves ösztöndíjunk, ez a MMA egyik legsikeresebb ága, hogy most már körülbelül 2000 körül tart az akadémikus ösztöndíjasok száma. Tehát 3 év ösztöndíj egy programra megpályázható. Ez persze, ez a 2000, amit mondtam, ez nem a fotóművészet.
11: Mennyi ebből a fotós?
10: Körülbelül akkor is több száz. Nagyon kitűnő fotóművészek végeztek nálunk.
2: Hallgassunk meg most egy felvételt. Mohos Zsófia dokumentarista fotográfus, akinek a munkái az eltűnő paraszti világot, a vidéki mindennapokat, a palóc identitást és a nehéz helyzetű közösségeket mutatják be. Legismertebb projektje és egyben online védjegye a Görbeország márkanév, amely Mikszáth Kálmán után szabadon a Palócföld varázslatos, zárt világára és lakóira utal. Az idei hemződíjas Mohos Zsófia a szabadúszó lét anyagi kihívásairól is mesélt. A riporter Kádár Dóra.
13: Ez is egy olyan művészeti ág, amit nem azért csinál senki, mert megéri, mert a belefektetett munkát, időt, energiát, azt nehéz pénzben kifejezni. Nyilván vannak eszközök is, ami kifejezhetőek, azért manapság egy profi fényképezőgép, objektívek, azok akár több millió forintot is rúghatnak attól függően, hogy az ember ugye mit szeretne fényképezni. Aztán ott van az, hogy mondjuk amivel én foglalkozom, mint dokumentarista fotográfia, hogy nincs egy 8-tól 4-ig megszabott munkaidő, hanem az utazási költség, szállás költség is ott van. Tehát ezt így igazából nem lehet egy órabérre vagy egy ilyen költségre kiszámolni, hanem az ember igazából azért csinálja, mert szereti, mert ez egy életforma tulajdonképpen.
14: Az első analóg fényképezőgépet, hogyha jól tudom, akkor még általános iskolás korában kapta vagy vették?
13: Egész pontosan nyertem egy ilyen analóg fényképezőgépet, aztán mondtam a szüleimnek később, hogy szeretnék egy saját digitális gépet, akkoriban jöttek be ezek a modernebb fényképezőgépek, és akkor így mondták a szüleim, hogy hát akkor mehetek nyári munkára. Nagy értéke volt annak, amikor tényleg az első tükörreflexes fénykép képezőgépemet megvásárolhattam, akkor olyan 17 éves voltam.
14: Mikor és hol pályázott először ösztöndíjra?
13: Először igazából én fontosnak tartottam, hogy egy fotós képzést elvégezzek, aztán sokáig esküvők fotózásával is foglalkoztam, de mindig ott volt ez a Görbeország, ez a dokumentarista fotózás, és a két kisfiam születése után én 2020-ban pályáztam meg a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját, és ez 3 éves időtartamra szólt, és ez nekem egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy egy témában így hosszú távon el tudjak mélyülni.
14: Tehát akkor anyagi biztonságot is adott, illetve tervezhetőséget is jelentett? Így módon kiszámítható egy pályázati vagy ösztöndíj rendszer?
13: Igen, bár azért most ez az összeg már ugye nem egy havi fizetésnek felel meg. Én gyógytornász is vagyok, úgyhogy azért ez a több lábon állás nekem így jobban biztonságot ad, de mindenképpen egy nagyon jó tőke volt így kapcsolatok szempontjából is.
14: Ugye az elmúlt időszaknak a jelensége a közösségi média jelenlét, de ez egyébként milyen biztonságot ad? Hogyan működik például az ön gyakorlatában?
13: Én nekem elég sok követőm van, ami nem volt egyébként egy tudatos építkezésnek az eredménye, és nem is szerettem volna ezt kihasználni úgy, hogy mondjuk ilyen reklámokkal bevételhez jussak, úgyhogy én most a közösségi finanszírozás felé indultam el, hogy akik szeretnének még többet látni a munkáimból, ők egy havi kávé árával tudnak csatlakozni és támogatni ezzel.
14: A fotográfia mellé egy idő után esetleg sorakozhat majd az irodalom, vagy a szép irodalom könyvírás is.
13: Igen, ez engem kezdettől fogva nagyon érdekelt, sőt, igazából kislányként először írónő szerettem volna lenni, és utána jött a fotózás, és most éppen egy ilyen könyvön is dolgozom, amiben nyilván fotók is megjelennek, de igazából egy ilyen kis novella gyűjtemény lesz. Nekem nagyon fontos a hosszú távú munka, tehát én legfőképpen Palócföldön és Vajdaságban fényképezek, hát most már 6 éve. Tényleg nekem nagyon fontos, hogy mindig visszatérjek az adott faluba, így tudok igazán személyes kapcsolatot kialakítani, és nem csak olyan érzésem van, hogy oda mentem, lefotóztam, és így elvettem valamit, hanem fontos nekem, hogy mindig adjak is vissza.
14: Nagy kiadás az utómunka is később, azt hogyan képzeljem el?
13: Igen, hát ugye ezeket a digitális fájlokat azért nem akármilyen számítógépen lehet feldolgozni, illetve a szoftvereknek is van egy díja, most már ezek nem úgy működnek, hogy megveszem és akkor használhatom, hanem egy havi vagy éves előfizetések vannak, illetve a monitor sem mindegy, ugye, hogy mind dolgozzuk fel, ezt is én a legutóbbi könyvem készítésekor vásároltam egy tényleg kalibrált színhelyes monitort, és teljesen más minőségű munkát lehet rajta végezni, mint egy ilyen pár ezer forintos olcsóbb változaton.
14: Hogyha lenne egyetlen dolog, vagy akár 2-3 is, amit javasolna ön művészként a hazai finanszírozásban változtatásként, vagy a fotoművészet átalakításában, mi lenne az?
13: Azt hiszem a legjobb lehetőség lenne, hogyha lenne több ilyen hosszú távú ösztöndíjra pályázat, mert ugye az MMS ösztöndíjra csak egyszer lehet pályázni, illetve úgy tudom, hogy korhatár is van, és azért hallottam, hogy valaki pont kicsúszott belőle, de ő is még egy aktívan alkotó művész, biztos, hogy neki is nagyon jól jön egy ilyen támogatás.
11: Vendégünk a stúdióban Vékás Magdolna, Balogh Rudolf díjas fotóművész, és Haris László, ugyancsak Balogh Rudolf díjas fotóművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja. Mindketten a 70-es évek végén, 80-as évek elején indultak el a pályán. Akkoriban jóval kisebb összegből neki lehetett indulni, fotózni, mint mostanában, amikor minden megdrágult. Tehát milyen beruházás ma fotózni?
12: Hát attól függ, hogy ki milyen területen dolgozik, mert hogyha magamra gondolok, akkor nekem nincs szükségem sok milliós felszerelésre ahhoz, hogy tudjak dolgozni.
11: Viszont de különleges hordozók.
12: Természetfotós, akkor annak milliókba kerül a felszerelése, egy objektív kerül 2 millió forintba, hogy tudjon vele
4: vagy
12: dolgozni. Olyat nem tudok, hogy bárki támogatná azt, hogy valaki fényképezőgépet vagy eszközt vásároljon. Fiataloknak van még külön ösztöndíja, úgyhogy az a része működik, de az, hogy valaki felszerelést vegyen, arra semmi nincs.
11: Ön például ugye archaikus technikákkal dolgozik, ha mondhatom így, cianotípia, sópapír, albumin, speciális anyagok, hordozók, merített papír, kő és fémlapok, vegyszerek nem jelentenek olyan nagy összeget?
12: De. Éppen azért ide jöttem, megkérdeztem a vegyszerboltot, hogy mennyibe kerül most 1 gram aranyklorid. Én még ott maradtam el, hogy 36 ezer forint, és most azt mondták, hogy 126 ezer forint.
4: Kicsit drágul.
12: Albuminképet nem nagyon fogok csinálni, mert őrül drága. De egyébként én nagyobb veszélyét látom annak, hogy az uniós előírások miatt nem fogunk tudni hozzájutni a vegyszerekhez.
11: Ja, biztonsági.
12: Most éppen döbbenten láttam, hogy fixír sót, ami a legolcsóbb és legegyszerűbb és legfontosabb vegyszerünk, azt gyakorlatilag nem lehet kapni, mert az Unió a TIO vegyületeket tiltó listára tette, és csak valami egészen tisztított formában 10 000 forintért per kilója lehet megvenni.
11: Hát Haris Lászlónak pedig vannak nagyméretű sorozatai, vagy a digitális fotózásra átállás is nyilván megterheli a pénztárcájuk.
10: Eredetileg gépészmérnök is vagyok, és ezért a technika külön is érdekel. Úgyhogy természetesen én beleástam magam a digitális technikába is. Valóban nagyon sok pénz szükséges egyrészt a folyamatosan avuló berendezések pótlásához, mert valamikor megvett az ember egy Leicát, vagy egy Hasselbladot, vagy egy Linhofot, azzal élete végéig dolgozott, úgyhogy az jó volt. Ma a digitális területen a legjobb kamerák sem tartanak tovább 4-5 évnél, mármint a használhatóság.
11: Nagyon gyorsan jönnek
10: nagyon
11: az
10: gyorsan
11: újra.
10: Avulnak el.
11: És ha erre nem kapnak pénzt, akkor hogy gazdálkodják ki? Ehhez megszállottság kell, ugye lemondanak másról.
10: De metszállasság az van. Mielőtt nagyon elkeseredünk, hagyd mondjam el ez ezzel kapcsolatos, nagyon fontos történetet egy bölcstől, akit úgy hívtak, hogy Vörös Sándor. 1970-ben a Balatonbolgári kápolna tárlatok rendezése közben meghívtuk a költőpáros Károly Jamit és Vörös Sándort, és utána nagy sikerű előadásuk volt egy vasárnap délelőtt, utána nekiálltunk beszélgetni, és így a művészetről került sor, a művészetről, hogy mi a igazi művészet célja, és hogy miért kell. Valaki akkor megjegyezte, hogy hát azért nem lenne baj, ha meg lehetne belőle élni. És megkérdeztük Vörös Sándort, hogy mondja már meg azt, hogy szerinte az igazi művész vállalhat pénzért munkát. Hiszen ha pénzért dolgozik, nyilván a pénzadónak is van beleszólása, tehát a szabadság egy részéről le kell mondani. És akkor azt mondta, fél cigarettát szopogatva közben, hogy hát igen, az igazi művész is szeret pénzt keresni, csak nem ér rá.
11: Na, de akkor önök például ráérnek-e pénzt keresni? Most arra gondolok, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok művész vállal más állást is, kénytelen. Egy író elmegy tanítani, akár egy festőművész is, egy fotós. Mit tud még csinálni?
10: Hát attól függ, hogy mit tud még.
11: Egyáltalán hova tudnak mondjuk dolgozni? Voltak régen a képes magazinok, azok már nem nagyon vannak. Online felületek kérnek-e fotókat, vagy saját fotóssal dolgoznak? Szóval rákényszerülnek-e arra a fotósok, hogy Michelangelo széklábat faragjon? Igen?
12: Hát abszolút rákényszerülnek, mert most nagyon sok helyen tanítanak már fotót, egyetemi főiskolai szinten, évente kijön szerintem körülbelül egy ilyen 50-60 fotográfus, amiből nagyon kevés az, aki ebből meg fog tudni élni. Hiába van diplomája, a munka az annyi, amennyi.
11: Igen, de fotósként mit lehet még találni?
12: Hát szerintem státuszt, állást gyakorlatilag nem lehet. Egy pár olyan olyan magazin van, internetes, ami ad egy megélhetést, és ott esetleg lehet munkahelye, egyébként meg nem.
11: De akkor tanítani például lehet?
12: Ha te elvégezte a tanárszakot, akkor igen.
11: Önöknek volt mellékállásuk?
12: Hát nekem az volt, hogy az egyetemen tanítottunk a Kerekes Gáborral, később meg a Zalka Imrével. 5 vagy 6 évvel ezelőtt mondták azt, hogy köszönjük szépen, de nincs meg a doktorink, és nem akarnak már tovább velünk dolgozni, és akkor egy fiatal ember, akit mi tanítottunk, az vette át, és még nagyon exkuzálta magát, hogy vajon én mit gondolok arról, hát mondtam, hogy persze csináld, mert hát nincs értelme, hogy dacból most nem veszed át ezt a lehetőséget. Én egyébként nem éreztem magam megbántva emiatt, mert már éppen nyugdíjba is akartam menni, csak előáll ez a fura helyzet, mint ahogy előállt abból az a helyzet, hogy évtizedekig nem volt felsőoktatásban fotó, és így egy csomó olyan nagyon ismert fotográfusnak nem volt végzettsége. És egy idő után már megjelentek azok a hirdetések, hogy ilyen-olyan végzettségű fotóst keresünk, és azok, akik igazán megtanították a következő generációt, azok kiszorultak.
11: Hogy jönnek tehát a fiatalok.
12: Igen.
11: Mit tanácsolnak nekik, hogy érteződjenek fel üzleti szemlélettel, vagy hogy tudnak ügyesen mozogni a pályán, hogy érvényesüljenek a piacon?
10: Hát úgy, ahogy annak idején a tanítványaimnak mondtam, én 18 évig tanítottam az ASA stúdióban, még az egyetemek nem kezdték el a fotoművészeti oktatást, és akkor mondtam a tanítványaimnak, hogy ide figyeljetek, azért kell nagyon megtanulni a technikát, mert nem fontos. Amikor alkotni akarsz, akkor nem azon kell gondolkodni, hogy jaj, most milyen objektívot használjak, mennyit exponáljak, azt ki kéne találni. Ennek mind abszolút folyamatosan magától kell menni, mert akkor tudsz arra figyelni, ami a lényege az alkotásnak, és az nem a technika. Technikát eleve tudni kell arra koncentrálni. Legyetek boldogok attól, hogy tudtok valamit mondani a fényképeitekkel. Ennél jobb tanácsot nem lehet mondani a mai fiataloknak sem.
11: Mostanában viszont új problémákkal is szembe kell nézniük, gondolom én, hogy a mesterséges intelligencia vagy az egyre jobb okostelefonok idején mindenki azt hiszi, hogy tud fotózni, és az AI-jal úgy manipulálja a képeit, ahogy akarja. Szóval, hogy látják, ez versenytársa a fotoművészetnek, vagy úgyis ki fog ugrani, ami jó?
10: Ez a pontos, úgyis ki fog ugrani, ami jó. Én eleve nem vagyok semmilyen technikai újdonságnak az ellensége, így a mesterséges intelligenciának sem. De azt tudni kell, hogy egy technikának nincs erkölcse. A technika nem hazudik, mert nincs erkölcse. Az hazudik, aki használja a technikát, és rosszra használja. Tessék tisztességesen remek dolgokra használni a technikát, mert arra viszont nagyon jó.
11: Nincs veszélybe a fotoművészet?
12: A fotoművészet az nincs veszélyben, az alkalmazott fotográfia az abszolút veszélyben van, mert a reklámfotót szerintem megöli. Egyértelmű, hogy tök egyszerű lesz betáplálni azt, hogy kérek egy szőke modellt kék szemmel, piros pólóban, és megvan a felirat, hogy mit tudom én mi. De a művészet az nincs veszélyben, az megtalálja az útját az AI-ban is, de én érzek egy nagy visszafordulást a fiataloknál, különösen az analóg technika felé rengetegen érdeklődnek.
10: Nyilván értelmetlen dolog művészetek elsőségéről beszélni, de az biztos, hogy mondjuk a költészet az a legelőkelőbb művészetek közül való a világon. És a technikája micsoda? Az, hogy írni-olvasni tudjon az ember. Írni-olvasni mindenki tud, mégsem költő. Így van ez a fényképezésnél is. Egy telefonnal, egy jobb telefonnal nagyon jó technikai minőségű képeket lehet csinálni.
11: Aztán kell hozzá a szem is.
12: Hiába a technika, hogyha nincs gondolat. Tehát nem a technika adja el a képet, hanem a fotósnak az agya, amivel kitalálja, hogy mit akar csinálni és mit akar mondani.
11: Akkor egyszerre vagyunk optimisták és pesszimisták, úgy látom.
10: Én inkább optimista vagyok.
12: Én is.
2: A fotográfia tehát az egyik leginkább eszköz és nyersanyag függő művészeti ág, amelynek alkotói egyszerre szembesülnek a technika változásaival, az anyagok drágulásával és a mecenatúra átalakulásának hatásaival. A szakma két meghatározó alkotójával beszélgettünk arról, hogy milyen gazdasági háttérrel működik ma a hazai fotóművészet. Vékás Magdolna és Haris László fotóművészek voltak a vendégeink. Felvételről pedig Mohos Zsófiát, az idei Hemző-díjas fotográfust hallottuk. A szerkesztő Kádár Dóra, a műsorvezető Nánási Anikó volt. Viszont hallásra!

0: A pontos idő 6 óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Elkészült a fenékküszöb Paksnál. Jövő hétvégén lesz a budafoki pezsgő és borfesztivál. Marad a késő nyárias idő sok napsütéssel. Két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a Paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Országszerte megemlékezésekkel tisztelegtek tegnap az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt. Az 500 évvel ezelőtt zajlott ütközetnek a becslések szerint legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A Dunaparti városban szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi nemzeti emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt, és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsa melletti repülőtéren és az ország többi repterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripeneket is riasztották. Nagy előrelépést jelentenek az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen. A társszervezető a közúti tesztelést bemutató eseményen elmondta, hogy az utóbbi években több mint 300 kilométert tettek meg hasonló járművek, ez alatt pedig 80-90%-kal kevesebb súlyos balesetet okoztak, mint az ember által vezetett járművek. A nemzetközi utasok csaknem kétharmada már online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, hogy az év első 7 hónapjában a nemzetközi menetjegyek 65%-át a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban váltották meg. A pénztárhelyi vásárlások aránya fokozatosan csökken. Másodszor rendeznek félmaratoni futóversenyt Gödöllőn, a szeptember 19-i megmérettetésen. Egyéni páros és váltóversenyszámok közül választhatnak az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig a 36. budafoki pezsgő és borfesztiválon. Az eseményre 40 borászat települ ki. Szombaton rendezik a borrendek hagyományos felvonulását a piac téren. Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, napközben 30-34 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Palicstól Pöstyénig, Husztól Hátszegig nem minden a megmaradásról és az igazi magyarságról szól, de arról is. Integráció és asszimiláció, migráció és haza a magasban. Együttélés a többséggel, közben figyelés Budapestre, székely mítosz a magyarországi turistáknak, vegyes házasság és a kisiskolák roma magyarjai. Élet kisebbségi magyarként. Akinek az anyanyelve még mindig magyar. Határon túli magyar újságírók műsora Rácz Vince vezetésével minden vasárnap reggel 7-től 8-ig a Kossuth Rádióban. Mohács 500. 500 éve a Mohácsi csata örökre megváltoztatta Magyarország történelmét. Egy sorsfordító esemény és annak következményei történelmi sorozatunkban. Mohács 500 emlékműsor Kis Péter Ernővel minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Izgalmas tájak.
1: Érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal.

0: műsorajánlót hallottak.
1: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.

0: Sej a mi lobogónkat, Jankovics Ferenc verse. Sej a mi lobogónkat, fényes szellők fújják. Sej az van arra írva, éljen a szabadság. Sej szellők, fényes szellők, fújjátok, fújjátok. Holnapra megforgatjuk az egész világot.
1: Sej szellők, fényes szellők, megforgatták? Nem folytatom a dalt és Jankovics Ferenc versét, amelyet a Magyar Rádió felvételéről Horváth Ferenctől hallottak, szinte mindenki ismeri. De vajon ismeri-e a mögöttes eseménysort is, a magyar történelem egyik viharos korszakát, amely felszínre vetett egy nehéz sorsú nemzedéket? Mi lett velük? Felszínen tartotta-e, vagy hagyta-e őket elsüllyedni a történelem? 2026-ban volt 80 esztendeje, hogy 1946. július 16-án létrejött a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, a NÉKOSZ, amelyet 1949. július 10-én a kommunista párt utasítására feloszlattak, illetve beolvasztottak az állami diákotthoni rendszerbe. Mint szinte mindennek, a NÉKOSZ-nak is volt előmintázata, az 1890-es évek ötvös kollégiuma, majd a Trianon utáni Magyarország népi tehetségeket menteni kívánó koncepciói. És persze voltak NÉKOSZ mintázatok az 1956 utáni, valamint az 1970-es, 80-as évekbeli Magyarországon. Mi látható mindezekből a 21. század első felében? A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető Kis Péter Ernő.
2: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
1: Háború és 1945. Teljesen új politikai berendezkedés a maga sajátosságaival, kényszereivel, egy teljesen lerombolt ország.
3: Koalíciós kormány alakul nálunk is.
1: A NÉKOSZ jelenségről 21. századi szemmel Pop István történész.
3: Ugye Szocdem, Kisgazda, Nemzeti Parasztpárt és kommunista részvétellel, és különösen kommunisták és a parasztpártiak azok, akik erőteljesen a társadalom demokratizálásának jelszavával felkarolják, telehintik az országot a népi kollégiumi gondolattal.
4: A Györfi István kollégium felhívása a magyar társadalomhoz a demokratikus népi kollégiumokat építő mozgalom ügyében 1946. Mi a Györfi István kollégium népi származású főiskolai hallgatói, osztályaink a dolgozó parasság és a munkásság iránt érzett felelősségtől eltelve, ugyanakkor fiatal demokráciánk fejlődésének elsőrendű érdekeit szem előtt tartva, ismételten fölemeljük szavunkat a magyar diákság ügyében. Sajnos meg kell állapítani, hogy a főiskolás diákság jelenlegi tömegeit alig havagy csak töredékeiben nyerhetjük meg a haladás számára. A középiskolás diákság pedig az alig változott középiskolák nem mindig kedvező légkörében nevelődik. Mi segíthet itt? Kik biztosíthatják fiatal köztársaságunk jövőjét? Csak azok, akik eddig is kis számban tanulhattak a középiskolákban, az egyetemekre pedig úgyszólván alig juthattak fel. A dolgozó parasztok és munkások fiai. Mi, Györfi kollégista diákok, saját fejlődésünk legjobb tapasztalatai alapján állítjuk, hogy csak a mi útunkon nevelődő ifjúság képes alapjában megteremteni az egyensúlyt az értelmiségi ifjúság és a demokrácia között. Ezért egy országos mozgalom megindítására szántuk el magunkat, amely céljául tűzi ki, hogy diákotthonokat és kollégiumokat szervez, hoz létre és épít fel a középiskolák és főiskolák mellett, amelyekben a szegény parasztoknak és munkásoknak fiai tömegesen, anyagi gondoktól mentesen, demokratikus szellemben nevelődhetnek népünk értelmiségévé. A Humann-féle oktatási rendszer tehetségmentés címén évi 600 elemista parasztdiákkal akarta bekötni a közvélemény szemét. Mi a demokratikus népi kollégiumok útján 1000 és 1000 közép- és felsőiskolás népi diákot adhatunk a társadalomnak. Csatlakozzanak mozgalmunkhoz a politikai pártok, a szakszervezetek,

0: szervezetek és a tömegszervezetek. Egy-egy népi kollégium megalakítása nagy pozitívuma lehet aktivitásuknak és a demokratikus népi ifjúság iránti bizalmuknak. 1946. július. Györfi Sándor történész.
1: Eddig rendben van, sőt.
2: Így van, ugye a kezdet az nagyon fényes, amikor 1946-ban megalakul a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, a NÉKOSZ betűszóval rövidítjük ezt, és elindul az ezeket létrehozó mozgalom tulajdonképpen a legkisebb falutól Budapestig bezárólag. Ugye az első elnök Jenes Antal, be kell említenünk Kardos László főtitkár nevét, de a Nemzeti Parasztpárt részéről Veres Péter és Erdei Ferenc támogatja őket, a kommunisták részéről Rajk László és Révai József. Az első szakasz 46-47 folyamán kiemelkedően sikeres, számos olyan embert sikerül behozni tulajdonképpen a kollégiumokba, itt mondjak néhány nevet, filmrendezők közül például Jancsó Miklós, Bacsó Péter, Kovács András, a színészek közül Horváth Terit, Szirtes Ádámot, Sós Imrét, az irodalom területéről Nagy Lászlót, Juhász Ferencet, Simon Istvánt, akik később a magyar kultúra jeleseivé válnak. A tudományból is ki lehet néhány nevet emelni, Pataki Ferenc, szociálpszichológus, Diószeg István, történész, Pál Lérnád, fizikust, vagy hogy egy másik példát mondjak, tudomány elmélet és gyakorlat összeszövődéséről a magyar táncház mozgalom nagy alakját, Tímár Sándort. Egy tehetségrobbanás következik be, az a késleltetett, visszafolytott energiának a felszínre törése, amely azt gondolom a magyar társadalmat átjárta.
3: Kossuth Rádió 1969. Jelen időben. A NÉKOSZ és a társadalmi átrétegződés. Lackó Miklós történész, szociáldemokrata, majd kommunista párttag. Szél Júlia műsorából.
4: Az a viszonylag szűk, de jelentős, sok tízezer embert kitevő rétege, illetve annak fiai jelentkeztek, akik a dolgozók legmozgékonyabb, társadalmi, politikai szempontból legaktívabb és legtudatosabb rétegét alkották. Az azóta eltelt idő sem terjedelmében, sok szempontból jellegében sem kedvezett annak, hogy a kétkezi dolgozók rétegei újra megteremtsék ezt a saját maguk, jobb szó hián, élcsapatát, értve alatta ugye ezt a társadalmilag, közéletileg érdeklődő, aktív, művelődő, öntevékenyen kulturálódni akaró réteget. Ez a réteg 45 után egyben aktív társadalmi politikai mozgalmakhoz kapcsolódott, aktív ifjúsági mozgalmak, a politikai baloldali politikai pártok, a NÉKOSZ, ugye, amely nem csak beiskolázó volt, hanem mozgalmi szervezet és iskola is volt. A Horthy rendszerben a magyar értelmiség a legkasszerűbb réteg volt, a legelzártabb réteg, amely messze túlnyomó részt mindig saját magából termelődött újjá. Ennek következtében a néptől, a nép széles rétegeitől elszakadt értelmiség volt, ugye, amely elszakadottságért igen drágán fizetett. Drágán fizetett a saját maga közérzetében is, mert a legjobbjai is ugye éveken, évtizedeken keresztül, súlyos konfliktusokon keresztül próbáltak kilábolni ebből a helyzetből, és itt 45 után súlyos történelmi tapasztalatok mutatták meg Magyarországon azt, hogy milyen veszélyeket rejt magában az, hogyha egy társadalom, egy nép értelmisége nem egészségesen választódik ki a nép szélesebb tömegeiből.
3: Kossuth Rádió 1972. A mi fiatal arcunk. Kovács Júlia, Tomka Judit, Peták István és Varga Ferenc műsorából.
5: A 160 népi kollégium 10 000 munkás és paraszármazású diákot fogadott be. Forradalmi korszak volt. Néhányan, akik részt vettek benne, így beszélnek róla.
6: Dózsa György népi kollégium. Ezt festette máhítattal a fehér táblára.
3: Nagy László, költő, egykori Dózsa György népi kollégista.
6: Ami hamarosan a bejárati kapun hirdette, hogy az épület a miénk. Tulajdonképpen úgy foglaltuk el. A kiutalás, az érvényesítés az később történt. A mostani Dózsa György út és a Gorki fasor sarkán állt, ma is áll ez a ház. Előkelő szanatórium volt, a háborúban megrongálódott, rablók és gyilkosok tanyája lehetett.
3: Gosztonyi János, egykori győrfi kollégista, parasztpárti, majd kommunista politikus, művelődési miniszterhelyettes.
7: Épületeket kellett szerezni, az épületek részben romosak voltak, azt helyre kellett hozni, ágyakat kellett szerezni, létfeltételeket kellett teremteni.
3: Pál Lénárd, fizikus, az egykori Bújai János népi kollégium igazgatója.
8: Hát a Kelenhegyi út sok szép villával büszkélkedik. A 25-ös szám egy ilyen elhagyott villa volt. Hát ha az emlékeim nem csalnak, a Heidegger sodrongyárosnak volt az a villája, és hát azt vettük birtokba.
3: Szokolai Sándor, zeneszerző. A Kodály Zoltán kezdeményezésére, népi tehetségek részére 1946-ban létrehozott Békéstarhosi Zeneiskola növendéke. Az iskolát 1954-ben minden előzmény nélkül a hatalom bezáratta.
9: Úgy érzem, hogy Békéstarhosnak köszönhetem, hogy muzsikus és zeneszerző lettem. Ebben az iskolában magunk építettünk utat, zongoragyakorló fülkét. A Venkeim uradalmi kastélyban volt, ez tényleg a hőskora volt az életemnek. Ezt az egészet, hogy én itt ülök, és arról, hogy hogy lettem muzsikus, ezt úgy érzem, hogy egy szóval foglalhatom össze, hogy Békéstarhos.
6: Körülbelül 80-an lehettünk egyetemisták, középiskolások, erdélyi és felvidéki fiúk, parasztok és munkás ivadékok, árvák és szegények. Általában olyanok, akiknek szükségük volt otthonra, közösségre.
7: 1943-ban érettségiztem a pápai református, akkori református kollégiumba. Szerettem volna tovább tanulni, pénzem nem volt. Újságban olvastam egy hirdetést, hogy a Györfi István kollégium felvesz szegény paraszt származású diákokat. Én ennek alapján beadtam a pályázatomat, szerencsém volt, fölvettek a kollégiumba.
8: Tudatában voltunk annak, hogy fontosak vagyunk. Éreztük a felelősséget a társadalomért.
7: Tele voltunk tetterével, sok gyönyörű álommal, jó törekvéssel. Minden dolgunkat mi kollégisták határoztunk meg, kezdve a vezetők kiválasztásán, a program meghatározáson, mindenen. Magunk takarítottunk, magunk főztünk. Hogy mondjam, először találkozni egy közösséggel, azt hiszem, hogy aki ezt megizlelte, nem is tud más lenni, mint közösségi ember, egy életre nyomot hagyott.
8: Ez a közösség magába foglalta azt is, ahonnan jöttünk, és nem feledkezett meg soha arról, hogy honnan jöttünk.
3: Mint mindennek, a múltnak is van előzménye, a régmúlt, néhány évtizeddel korábbi időszak. Az 1920-as évek, a Trianon utáni Magyarország többféle utat, többféle gondolatot fogalmaztak meg magyar gondolkodók, a magyar társadalom Trianon után különösen jelentkező problémáinak legalábbis kezelésére, ha nem is megoldására.
2: Számos társadalmi kérdés előtérbe került az 1919-20 utáni Magyarországon.
3: Pop István történész.
2: Ezek közül a szociális kérdés és ehhez kapcsolódva az felsőoktatás, középfokú oktatás ugye kiemelten fontossá vált. Tulajdonképpen az országot hogyan lehetne megújítani, műveltebb emberfőket szerezni, és kínálta magát a lakosság több mint fejét kitevő hatalmas tömegű agrárnépesség. Tulajdonképpen a keresztény konzervatív irányzat olyan jeleseitől, mint Szegfű Gyula, vagy a két miniszter Klebelsberg, Kunó és Hóman Bálint, tőlük kezdve a népi mozgalom képviselőin át, tulajdonképpen a baloldal különböző álmlataig egyetértettek abban, hogy valamilyen módon az oktatás korszerűsítése, a szakképzettséggel álló rétegek megteremtése egy fontos kihívás. És ehhez kapcsolódott a korszakban az a probléma, amit a népi tehetségmentésnek neveztek. Az író Szabó Dezső volt az, aki megfogalmazta azt, hogy tulajdonképpen a parasságra támaszkodva lehet az ország megújítását, az értelmiség, a középosztály felfrissítését elvégezni. Ennek során fogalmazta meg az ünnezett kollégium hungarikumokra vonatkozó elgondolásait, az 1920-30-es évek közbeszédében esett szó parasztinternátusról, kitűnek iskolájáról, népötvös kollégiumáról, Zilahi Lajostól kezdve, Németh Lászlón át, így és Gyuláig sokan megfogalmazták az alapeszmét, aminek a lényege az, hogy alapvetően a nép tehetséges fiai számára meg kell könnyíteni azoknak az anyagi, művelődési akadályoknak a lebontását, ami lehetővé teszi, hogy belőlük képzelhetően tisztelt, a közösségi ügyeknek elkötelezett emberek váljanak. Az ötfős kollégiumot francia mintára hozták létre, alapvetően kimagasló színvonalú középiskolai tanárok képzésére 1895-től, és ez a magyar tudós képzésnek az egyik fellegvára volt. Ezzel szemben a Györfi kollégium közéleti elkötelezettséggel bíró, közösségszervező elővel rendelkező embereknek a képzését tűzte ki célul, 1940-től vagy 45-től megújulva, összesen 8 évig létezett a kollégium, és egyébként ennek fókuszában állt, hogy amellett, hogy jó közösségszervezők is politikus alkatok, a szaktudományukat is lehetőleg jól műveljék. De a különbség itt volt tetten érhető, hogy a Györfi mindig politikusabb volt, közéleti volt, az ötvös, mondjuk így hűvösebb, klasszikusabb értelmiségi szerep felfogásához képest. Nyilván 1920-as, 30-as években lassan haladt a különféle reformgondolatok megfogalmazása, 8 osztályos, ma is életben lévő általános iskola megteremtéséig, ugye 1940-ben mi jutunk el, amely 45-ben vált valósággá. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy 1930-as évek legvégén megvalósulnak az első tehetséggondozó intézménynek a csírái, az 1940-ben megalakult Bójai, majd a 42-ben Györfi István nevét felvelő kollégium volt az első népi kollégium.
3: Ezeknek a próbálkozásoknak, amelyek helyek közel szárba is szökkentek, igen, tehát föl lehetett mutatni eredményeket, milyen arányban volt hatása a megcélzott rétegekre?
2: Ez rendkívül kis arány volt. Tulajdonképpen ez néhány száz vagy néhány ezer főt érintett, és néhány százalékban lehet azoknak az arányát meghúzni, akik a középfokú oktatásba már bekerültek, a felsőoktatásról nem is beszélve, tehát ki kell mondanunk, hogy a fő probléma az elit újratermelődése volt.
3: Érdekes, egy paraszti elit, egy úgynevezett, a szó nemes értelmében népi elit. Ez nem lett volna baj?
2: Igen, ezzel gondolattal sokan rokon szenvedtek, és ez teremti meg tulajdonképpen a folytonosságot az 1945 előtt és utáni folyamatok között, hiszen ugye sokan azt gondolták, bizonyos fokon kormányzati szereplők is, hogy lényegében a parasztságból kell az ország megújítását, régóta szükséges reformot elindítani és megvalósítani. Azonban ehhez sokkal komolyabb oktatási beruházásokra lett volna szükség, és hát ne feledjük azt, hogy nagyon sok esetben a középfokú oktatásba a bekerülés is problémás jelentett, egyszerűen eljutni ezekre a helyekre, kifizetni a tankönyvek árát, biztosítani azt, hogy a paraszti munkaközösségből a családjól az az adott fiú kiválhasson, megvehesse az adott könyveket, részt vehessen előadásokon, tehát hogy mindazt, ami egy értelmiségi léthez kívánatos, átélhesse és megtapasztalhassa. Ezért az első népi kollégiumok azzal a célkitűzésre indultak, nagyon kevés embernek, ugye Stipós Gyula költő mondta azt, hogy 50 főnyi kicsi had. 1940. február 1-én nyílt meg a kollégium, és ez 1944 nyaráig, őszéig működött. Ez később mondjuk fölment egy ilyen 150-200 főre, ha az összlétszámot tekintjük.
3: Kossuth Rádió, 1987. Gondolat, jel. Kis István, baloldali szobrászművész, 1946-ban a Derkovics Gyula kollégium egyik megalapítója, a riporter Petrányi Judit.
10: A fényes szelek időszaka felszínre hozott nagyon sok olyan embert, emberi tehetséget, ami különben nem valószínű, hogy belekerült volna az ország szellemi életébe, mert egyszerűen nem voltak meg a feltételei. Hát lényegében én is ezek közé tartozom. Az út kijelölés az egy történelmi alkalom, és annak a felhasználása. Na most a felhasználás az tulajdonképpen hát nagyon könnyített volt, hiszen akkor tudatos szempont volt, hogy ezek a népi erők minél inkább szerepeljenek, részt vegyenek. Már a gimnáziumban is, de a főiskolán különösen mi azzal szórakoztunk, hogy mi vagyunk a kísérleti nyúlak. Na de ennek volt azért egy csomó nagyon komoly haszna. Azon az úton, ahol állandóan gödrök, buktatók és különböző akadályok vannak, ott jobban oda kell figyelni az útra, mint hogy az ki van kövezve.
11: Mik voltak a legveszélyesebb buktatók?
10: Hát tulajdonképpen a személyiség megőrzése. Ez volt a legnagyobb erény, ugyanakkor a legnagyobb veszély is, hogy ott abban az időben a személyiség alárendelése a közösségnek, az egy meggyőződéses hit volt. Tehát ez nem igazán, hogy azt erőszakolták, az valódi meggyőződés volt. Ennek természetesen volt olyan veszélye, hogy a gyenge szellemiségű embered nem csak beleszürkül, hanem bele is tompul. Na nagyon sok az áldozata is, hát hiszen az az időszak hihetetlenül sok friss erőt hozott felszínre, és ha már ebből a nem is olyan nagyon nagy történelmi távlatból nézzük, hát rendkívül nagy a szóródás.
11: A még főiskolán készült Dózsa szobrával kapcsolatban sok-sok évvel később egy interjúban azt mondta, hogy ezt a szobrot ma is teljes egészében vállalja, mert ez a hit szobra.
10: Hát hiszen az volt a pályám meghatározója. Azért lettem én köztéri szobrász, mert hiszen ez olyan mértékig fölfokozta az ilyen irányú érdeklődésemet, hogy ez teremtette meg a sínt.
11: Mi az, amire a legbüszkébb?
10: Arra, hogy az ember, akiben van nem csak energia, hanem meggyőződés is, a látszólag lehetetlen helyzetből is létrehozhat akár jelentős életformát is. Abból a porból kiemelkedni, hát az nagyon komoly dolog.
11: De előbb említett hit, a felelősség, az elkötelezettség, a tudatos elkötelezettség. Olyan gyönyörű tartalommal teli fogalmak, amelyek manapság mintha kicsit devalválódnának.
10: Úgy látom a mikorunkat, hogy hát minden körülmények között létre kellett jöjjön az, hogy a személyiségnek az értéke, a szerepe a társadalomba módosulja. Szóval amikor a kollektív szándék és a kollektív hit volt a mindent meghatározó, na annak a reakciója most ez a túlméretezett egoizmus.
3: Kossuth Rádió 1986. Kollégisták. Faragó Judit műsorában Huszár István, egykori népi kollégista, közgazdász, kommunista politikus, miniszterelnök helyettes.
12: Nem vagyok objektív, nem tudom csak azzal szemlélni az eseményeket, hogy nektek a szavak csak hideg vasak, amiket csak kívülről szemlélni jó. Ugye József Attila szavai érzem megkötődnek hozzám. Mert egy olyan tényleg olyan korba jött létre a Nékosz, a népikori mozgalom, ami történelmileg egyedülálló, és így megismételhetetlen. Most persze egy-egy időszaknak ez a megismételhetetlensége nem jelenti azt, hogy tanulság nélküli. És azt nem sikerült tanulságot tömöríteni még ma sem. Végül is nem egy a magyar demokratikus fejlődésre ráerőltetett külsőleges mozgalom volt, hanem tulajdonképpen kisarjadt a magyar talajról, és egyben a marxista, kommunista, szocialista eszme szolgálatában szervezett mozgalom volt. Az persze, nem állítom, hogy akkor vagy később is ez egy hibátlan mozgalom volt. A tanúságai nem csak pozitívak lehetnek, hanem negatívak is. Én ezért jónak tartom azt az elgondolást, hogy elsősorban az ifjúsági mozgalom mai céljainak a segítésére próbáljunk hasznosítani, meríteni a tapasztalatokból, és ne egyszerűen nosztalgikus múltban néz és jellemez itt előttem van, amit Lukács György írt a Nékoszról. A népi kollégiumi mozgalom létrejötte, a fejlődése demokráciánk egyik legnagyobb tette a kultúra magas területén.
0: Kiemelés tőlünk. Rég volt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
3: A Nékosz jelenségről 21. századi szemmel Pop István történész.
2: Azt sem szabad felednünk, hogy kezdettől fogva körüllengték politikai szándékok és célok az egész mozgalmat, és főképpen a kommunista párt részéről, ott is különösen a magyar hagyományok iránt bizalmatlan moszkvita csoport részéről volt egy olyan szándék, hogy ez egy gyanús politikai alakulat, amelyet meg kell rendszabályozni. Alapvetően a pártnak kell uralkodni a kollégium szabadosságával, a kollégium önkormányzattal szemben. Ők igazából egyfajta utánpótlási forrást, egy politikusi gárdát láttak a népi kollégistákba, akiket aztán különböző, mondjuk így politikai pozíciókba helyezve használni kell. És valóban voltak is ugye ilyen népi kollégisták, akik akár a diplomáciai szolgálatba bekerültek, a katonai elhárítást egy időben vezető Szűcs Ferenc, Rajk környezetében is voltak olyanok, az ő titkárságát vezető Tőkés Otto, akik tényleg direkten politikai szerepet vállaltak. Tehát ez a fajta kettős arcolat, hogy a politikum és a művészi, tudományos, önkifejezési szabadság körüllengi a kollégiumot, ez alapvetően tetten érhető volt, és ahogy a viszonyok váltak egyre zordabbá, és közeledünk 1948-49-ig, és mind a kül, mind a belpolitikai feltételek romlanak, úgy válik a kollégiumok léte egyre nehezebben tarthatóvá, és válik szemben a politikai hatalom egyre bizalmatlanabbá.
1: Miben nyilvánult ez meg?
2: Kollégiumokat elkezdik államosítani. 1948-ban szüntetik meg ugye a Györfi István kollégiumot, zászlós hajója volt az egésznek. Ugye ez a háború előtti bolyai Györfi kollégiumnak az utódja volt, amely 45-ben újra megnyitottak, és aztán 1948-ban megfelállítják az Országos Diák Jóléti és Kollégiumi Hivatalt, ami megszünteti a kollégiumok autonómiáját, vagyis a diákok nem maguk választják a vezetőjüket, nem maguk döntenek a költségvetésről, nem maguk hívják meg az előadókat, hanem ezt a minisztériumokból, központi szervezetekből teszik meg a párt alapszervezeteinek képülésével párhuzamosan. Ez tulajdonképpen nem volt más, mint ami az egész magyar közoktatást és felsőoktatást elérte, nem véletlen, hogy egy évvel később a másik neves tehetséggondozó intézményt, az Ötvös Kollégiumot is ugye átalakítják, megszüntetik. Ez a folyamat pontosan azért, ezt Rákosi Mátyás meg is indokolja, mert hogy a szovjet minta hiányzik, a pártellenőrzés gyenge, és ugye fennáll az a veszély, hogy ugye ezek a parasztlányok és fiúk túlságosan komolyan veszik a forradalmat, túlságosan komolyan veszik a név felemelésére, egyenlőségére irányuló törekvéseket, a társadalmi részvételügyét, látják esetleg azt, hogy a hivatalnokok ugye mivé fajultak el, milyen anyagi visszaélések történnek, meghallgatják vagy nem hallgatják meg az embereket, és tulajdonképpen ők megpróbálnak hülyek lenni ahhoz az eszméhez, amelynek jegyében elindult ez a nemzedék. Ugye, ha egy életműben szeretném ezt a csalódottságot kifejezni, például Nagy László nagyon jó példa erre, de például az ő költőbarátja, aki ugye nem volt kollégista, de ugyanez a nemzedék, Csóri Sándor, és ugye nem véletlen, hogy ugye ezeket a fiatalokat aztán 53 után a Nagy Imre körül szerveződő reform értelmiségben is ott találjuk.
3: Kossuth Rádió 1994. Titkos történetek. Egy dokumentum Vámos György műsorából. 1948. július 7-e.
13: Az MDP Nagy-Budapesti Bizottsága propaganda osztálya vezetőjének jelentése a Központi Ellenőrző Bizottsághoz a Nikoszban tapasztalt visszásságokról.
14: Konkrétan a következő jelenségekre szeretném felhívni a Központi Ellenőrző Bizottság figyelmét. Rendben van az, hogy a népi kollégiumok igyekeznek kifejleszteni a népi tánc és zenekultúrát, és igyekeznek megszerettetni ezt a magyar néppel, de furcsa jelenség, hogy ezzel a népi kultúrával mintegy szembeállítva előfordulhat, mint ahogy tapasztaltuk az egyik központi Nékosz ünnepélyen, hogy a diákok a partizán indulót nem akarták elénekelni, mint amihez közük nincsen. A javaslatot Erdei Ferenc tette. Sokszor előfordul az a fura helyzet, hogy a csepeli és angyalföldi ifjú munkással, aki nevelésénél fogva, környezeténél fogva, idáig büszke volt munkás származására, osztályöntudatos volt, most harcsabajuszt növesztetnek, teletömik fejét a parasztdalok tömegével. Hermetikusan elzárják őket a forradalmi munkásmozgalom eddigi kulturális kútforrásaitól, és fokozatosan ezeket is ezzel a parasztirányzatú szellemmel telítik. 1948. március 15-e előestéjén az ifjúság fáklyás felvonulásánál a Nékosz tagjai az opera díszerkéje előtt és utána végig Péter bácsizták az Andrássy utat. Utána magunk is beszéltünk az ifjúsági ünnep vezetőivel, és felhívtuk a figyelmet erre a jelenségre. Erre május 1-én a felvonulásnál a tribün előtt a Petőfi kollégium hallgatói éppen úgy teletüdővel Péter bácsiztak, és az utánuk következő csoport népi kollégista, úgy látszik ez volt az átpolitizáltabb, Erdei nevét harsogta. Ez az egész jelenség úgy jött ki, mint egy ellentüntetés, az ugyanakkor a második és harmadik oszlopban haladó csepeli és belügyminisztériumi menettel szemben, amelyeknek felvonulói Rákosi elvtársat éjjenezték.
3: Kossuth Rádió 1986. Kollégisták. Süpek Ottó irodalomtörténész.
7: Elhamarkodott, megszüntették az Ötvös Kollégiumot, megszüntették a Népi Kollégiumot szinte egy időben, amikor pedig világosan lehetett látni már azt, hogy a megoldás az lett volna, hogy a Népi Kollégiumoknak a politikai dinamikáját, elkötelezett dinamikáját, azt egyesítik az Ötvös Kollégium szakmai lehetőségeivel, és akkor Magyarországon olyan értelmiség van, amelyen a poklok kapui se vesznek erőt.
10: ha nem is fogalmaztuk meg minden esetben teljes pontossággal, mert mindjárt már az elején megfogalmaztak helyettünk különféle vezetők, politikai testületek, és itt tovább, különféle pártok szerették volna hatásuk alá fogni a népi kollégiumot, tehát mondjuk a tudati megfogalmazást azt elvégezték máshogy, de magunk között is sokszor beszélgettünk arról, hogy nekünk mi a szerepünk, a történeti szerepünk. Végeredményben egy kicsit kívülről is láttuk azt a szerepet, amit majd itt be fogunk tölteni. Jól lehet, mi nem tudtuk azt, hogy nem tudom, egyetemi tanárok, jogászok, ezek azok a azok leszünk, különféle vezetőhelyeket fogunk majd el. Nem, nem sejtettük ezt. Én magam sem. Én magam is az arra gondoltam, hogy majd pápa leszek, középiskolai tanár. Nem gondoltam, hogy az ötös egyetemnek leszek a professzora. Nem, nem, ilyenről nem volt szó. Arról szó volt azonban, hogy Magyarországon nem szabad megismétlődni annak, hogy embertelen világ lesz, tehát hogy az ember megalázza a másikat. Mindenképpen azonban a tendencia, cél, az irányulás az nagyon világosan látszott, tehát a humánumnak a társadalmát kell megteremtenünk.
3: Érdemes volna ennek a három esztendőnek, 1946-tól 49-ig tartó időszaknak az eredményeit megvonni. Sikerült előrevinni a társadalmi haladás, fejlődés, a gondolkodás, az értékrend ügyét? Vagy?
2: Én alapvetően pozitívnak látom a népi kollégiumok szerepét.
3: Pop István történész.
2: A társadalmi mobilitás ügyét sikerült előrendíteni. Ugye az volt a jelszavuk, hogy 160 népi kollégiumban 10 000 népi kollégista legyen. A 160 a számot el is érték. A 10 000 szám is megvolt, ha azokat vesszük alapul, akik valamilyen időszakban tagjai voltak a kollégiumnoknak. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy a diplomások számát, az értelmiségiek számát több ezer fővel növelték, és nagyon sokan nélkülük elkallódtak volna, elvesztek volna. Kedvenc példám erre a sokak által szeretett fiatalon, tragikusan fiatalon meghalt színművész Sós Imre története, aki ugye a Hortobágyon, Balmazújvároson legeltette a libát, amikor elvitt hozzá a szél egy újság foszlányt, és ugye ebben a Horváth Árpád népi kollégium felvételét hirdették meg, és ő elment, és tulajdonképpen egy mezítlábas parasztfiúként vették fel ugye a kollégiumba, színészként, és azt gondolom, hogy ha ő nincs, akkor ugye olyan filmek, mint a Ludas Matyi vagy a Körhinta ebben a formában bizonyosan soha nem készültek volna el.
3: Kossuth Rádió 1987. Gondolat, jel. A műsorvezető Györfi Miklós a hajdani Horváth Árpád népi kollégista színművészről az 1957-ben 27 évesen öngyilkosságot elkövetett Sós Imréről. Üstökösszerű felemelkedés és tragikus mélybehullás.
15: Utóbb rezignáltan konstatáltuk, megállt a társadalom mobilitása, az egyes rétegek egyre zártabbak lettek. Nincsenek szelek, se fényesek, se fénytelenek. Mennyi tüneményes tehetség tévedt el a szél csitultával a délibábos magyar rónán? Hány nem találta a helyét azóta sem, hányan váltották apró pénzre aranytálentumaikat? Hányról szoktuk manapság megint divatba jött eufemizmussal azt mondani, hogy 10, 20 vagy 30 éve már nincs közöttünk? Sós Imre csizmájával a vállán, mert hogy az feltörte a lábát, épp hogy megjelent, fényképe már is ott lapult a gyári lányok műbőr pénztárcájában. Jött, még nem is látott, és már győzött. Aztán elillant. 1949-ben Fagyejev ifjúgárdájának bemutatója előtt készült vele a most következő rövid interjú. Ekkor még főiskolás volt.
16: A darab szerjózsája Sós Imre. Úgy hallottuk, ez az első szereplésed.
17: Hát igen, még soha életemben nem voltam komoly színpadon. A színművészeti főiskolán még első éves vagyok, és mondhatom, itt a színházban nagyon sok nehézséggel kell megküzdeni.
16: És hogy kerültél az akadémiára?
17: Az akadémiára úgy kerültem, hogy paraszoltam az előtt, és olvastam az újságban, hogy létezik egy Horváth Árpád kollégium. Írtam fel kérvényt, és küldött le a kollégium vasútjegyet, és azzal fejtem, felvételiztem, felvettek, és azóta a kollégiumban lakok.
16: Bizonyára a szüleid is örülnek.
17: Hát nagyon örülnek ők is.
15: Ezután 8 rövid esztendőre futotta még neki.
3: Kossuth Rádió 1987. Gondolat, jel. Egy hajdani Horváth Árpád színész szakkollégista, Horváth Teri színművész a másikról, Sós Imréről. A riporter Osgyáni Csaba.
18: A kollégiumban voltam napos, és akkor az Imre megjelent 11 óra körül, ragyogó napsütésben, augusztusban. Pici kis gyerekember volt, olyan kis siheder. És én rögtön láttam a Tétova tekintetét, hogy ez ugyanolyan, mint én, ugyanúgy lesi, ugyanúgy nézi a nagy házakat, hogy szinte attól fél, hogy agyonüti. Mondom, hát szerbusz, hát te is paraszt vagy. És megöleltem. 9 voltak testvérek, gondolja el a semmire. Hogy miért lett színész? Azt mondja, Imre, Kondát őriztem, és egy papír csodort felém a szél. És én felfogtam, ez olyan, mint a mese, pedig ez igaz. Mert szegény embernek az újságpapír is drága volt, és értesült valamiről, akármely régi volt, és szerencséjére, hogy friss volt. Azt mondja, fiúk, lányok, gyertek felvételi vizsgára a Horváth Árpád színész kollégiumba. Színész, hát az is lehetne esetleg ő, innen a Konda mellől, 10-valahány évesen. És elindult. Vette a bátorságot. Ez is egy eredeti dolog, nem? Hogy elindul onnan, a nagy ismeretlenségből, a nagy ismeretlenbe.
19: Mik voltak a konfliktusai, érződtek ezek korábban?
18: A konfliktusa feltétlenül, hogy 56 után. Imre akkor nagyon megijedt. Belőttek az ablakán, és akkor elszaladt hozzánk. És mondta, hogy belőttek az ablakon, és rettenet, és borzasztó, és ölik az emberek egymást, és föl vannak borogatva a villamosok, és borzasztó, felakasztják az embereket.
19: 57 nyarára valami meghasonlott benne.
18: A furcsa félelem költözött talán belé. Nagy-nagy tehetségű embereknek tud az önbizalma pici dolgokon is összetörni. Kétség költözött belé, saját tehetségével szemben, hogy én ilyen kicsi vagyok.
3: Pop István történész.
2: Adott esetben középiskolákban, vidéki kollégiumban is nagyon sok példát ismerünk. Ez a folyamat tovább élt, mert hogy tulajdonképpen egy olyan fajta eszmeiség hatott át ezek az embereket, hogy adottak a politikai keretek, lehet, hogy zord a politikai klíma, de én a magam adott közösségében mégis tudok valamiféle értéket előtérbe állítani. Lehet, hogy ez csak egy kórus, lehet, hogy ez csak egy képzőművészeti szakkör, lehet, hogy csak ez egy irodalmi szájpróbálgatás segítő album, de akkor is ez a tehetség nem fog elveszni.
3: Közösségszervező ereje van, kohéziós ereje van, és mindaadási képessége van.
2: Így van, ez teljes mértékben érvényesül, és ugye nagyon érdekes, hogy ez annyira erőteljes volt, hogy az egykori népi kollégisták tulajdonképpen halálukig, 70-80-as évekig összejártak és tartották a kapcsolatot. A kor számos vállalkozásában, akár az 56 előtti mozgolódás, akár a 60-as évek, amikor például elkészül a Fényes Szelek című film Jancsó Miklós alkotása, amely megújítja azt a vitát, hogy milyen fajta oktatásra van szüksége Magyarországnak, akár a későbbi szakkollégiumi rendszerben, ez a továbbgyűrűző mintaadó hatás, nem akarok nagyon patetikus lenni, de ez az értelmiségi etosz, ez lényegében tovább él. E tehetség robbanás révén, ugye ez Göncz Árpád nyelvi leleménye, lehetséges volt az, hogy intragenerációs mobilitást valósítsanak meg, ami azt jelenti, hogy egy életúton belül történt a váltás, parasztnak indultak, vagy kifutófiúnak indultak, vagy boltéladónak indultak, és lehetett belőlük, vagy bár belőlük, közgazdász, jogász, szociológus, színművész, és a többi.
3: Mivé válik 1949 után a NÉKOSZ, a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, betagozódik valamibe, vagy nyomtalanul tűnik el szervezetileg, mert hatásában, értékrendjében, gondolkodásában nyilván nem? És mi történik ezzel a generációval?
2: Szervezetileg betagozódott a korabeli állami irányítású központi kollégiumi rendszerbe, és bár voltak kísérletek arra, hogy újra legyenek népi kollégiumok, önálló szervezeti értelemben soha többé nem álltak föl. Ugyanakkor ez az értelmiségi generáció azt lehetne mondani, hogy sokfelé szétszoródott. Voltak, akik ugye a korábbi hatalmi struktúrába beléptek, vannak különböző felmérések, hogy nagy számban lettek később ugye az MSZMP tagjai. Ugyanakkor azt lehetne mondani, hogy a korabeli mondjuk így kommunista párt, egy olyan hatalmas konglomerátum volt, amelyben különböző irányzatok éltek egymás mellett, és a népi kollégisták szíve elkötelezettsége azért mindig valamiképpen a reform gondolatához húzott. Ez ugye 1953-tól megmutatkozott ugye a Nagy Imre mellett való felsorakozásban, olyannyira, hogy amikor a forradalom kitör, van egy olyan elképzelés, hogy egy külön helyet kell fenntartani a győrfi kollégisták számára, mert hogy a jelentőség megköveteli ezt, az egykori főtitkár személye, Kardos László meg is jelenik egy kormányprogramban, mint közoktatási miniszteré, ugye végül is nem lesz az, hanem helyette úgy mondja Nes Antal, mint begyűjtési miniszter, de volt olyan népi kollégista, akit fel is akasztottak, Földes Gábor színházi rendező, aki pedig Moson-Magyaróváron pont békíteni akarta az embereket, és mindent megtenni a tragikus sortűz elkerülésére 1956. október 28-án, és annak ellenére, hogy egykori kollégista társai próbálták őt megmenteni, 1958-ban felakasztották, és ő lett tulajdonképpen így a kollégistáknak a vértanúja.
3: Kossuth Rádió 1994. Titkos történetek. Egy 1958-ban keletkezett dokumentumról.
13: Elsőrendű Földes Gábor elítélt, bár régi párttag, kezdettől fogva vezető szerepet játszott a győri ellenforradalmi megmozdulásban. Bár ő maga mérsékelt irányzatot vitt, mégis elősegítette, hogy a hatalom Győrben és az egész Dunántúlon ellenforradalmár fehér terrorista elemek kezébe jusson, akik a későbbiek során őt magát is félreállították. Különösen súlyos a felelőssége a moson-magyaróvári események tekintetében, ahol baloldali elszavakkal rábeszélte a határőröket a fegyver letételére, és semmit nem tett a lefegyverzettek megvédése érdekében. Noha látta, hogy az előző napi sortűztől és a halottaktól feldühödött tömeg a határőrtisztek meggyilkolására készül. Így közvetve bár, de őt is felelősség terheli a három határőrtiszt meggyilkolásában. Mindezek alapján vádlottakat kegyelemre nem látom méltónak, és az érdekükben benyújtott kegyelmi kérelem elutasítását javaslom. Budapest, 1958. január hó 6. napján. Dr. Nezvál Ferenc igazságügyminiszter saját kezűleg.
3: A gondolat tovább él, de miként él tovább? Ki viszi tovább 1945 után?
20: Hogyha ennek a kicsiny hadnak a hatását nézzük a magyar társadalomra, akkor mit mondhatunk el? Gyűrűzött ez a hatás adott esetben az 1960-as, 70-es évekig, 80-as évekig, amikor ezek a hajdani 40-es évekbeli fiatalok már idősebbekké váltak?
2: Ez olyan volt, mint a kovász a kenyérragasztásakor. A gondolat nem, hogy tovább él, hanem még tovább erősödik.
3: Pop István történész.
2: És azt gondolom, hogy ennek az eresztő hatása tényleg érvényesült, hogy két nagyon szemletes példát mondjak. A háború előtti Győrfi kollégiumnak volt tagja, a Sopron megyéből érkezett Hegedűs András, aki 55 és 56 között volt ugye miniszterelnök, és aztán ugyanennek a kollégiumnak a Szolnok megyéből érkező Gyenes Antal, aki pedig 1956-ban Nagy Imre forradalmi kormányának tagjaként szüntette meg a begyűjtési rendszert, a padrás lesöptések néven ismert parasság előtt gyűlöletes terménybeszolgáltatást. És később mindketten a 60-as, 70-es évben belei mondjuk így reform értelmiség meghatározó szereplőivé váltak. Tehát ez a továbbgyűrűző hatás nagyon igaz, vagy hogy egy másik példát mondjak, Szabó Kálmán, egy Tolna megyei parasztfiú, ő 45-be került be a Győrfi kollégiumba, hogy aztán később maga is neves közgazdásszal legyen, a Közgazdaság Egyetem rektorává legyen, és a 60-as évek végén kezdeményezze a Rajk László szakkollégium létrehozását, amely tulajdonképpen a szakkollégium gondolat keretében ezt a tehetségmentést folytatta tovább, mely kollégiumnak a egyik igazgatója, vagy alapító igazgatója és nagyon sokáig vezetője Csikán Attila volt közgazdász, később miniszter. Tehát azért mondom, hogy ezt a fajta folytonosságot így lehetett megteremteni. Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy a 80-as években kiemelkedő, aztán politikai értelmiségi közéleti szerepet vállalt értelmiségi nemzedéknek a gyökereit is itt a 40-es évek tehetségmentésében találjuk meg. Azért is volt érdekes a népi tehetségmentés, ugye? Mert ez nem csak a szűken vett magyarországi keretet, tehát mondjuk így a trianoni Magyarország kereteit érintette meg, hanem azon túl is korabeli Szlovákiához vagy Romániához tartozó területeken, például Kolozsvár ott is létrejött ilyen népi kollégium, hogy az egyik legismertebb alakját, Sütő Andrást említsük, aki ugye aztán megtalálta a kapcsolatot a magyarországi értelmiségi társadalom tagjaihoz, tehát ez a fajta hatás, ez tulajdonképpen érvényesült. Azt lehetne mondani, hogy a korszakban általában volt egy, hogy is mondjam, általános értelemben vett értelmiségi boom, ami igaz Kelet-Európában, nem csak Magyarországon, hanem máshogy is fontosnak tartották annak a hátránynak a csökkentését, ami ennek a térségnek a megkésett fejlődésében lett, a paraszt és munkásszármazású fiatalok felsőoktatásba való bekerülése, értelmiségévé válása, az egy általános térségbeli probléma volt, és lényegében a megkésett modernizációból eredt. Ugye a külföldi témák közül megemlíthetjük a Zilahi Lajos által felkarolt kitűnnek iskolája gondolatot, ami tulajdonképpen az Egyesült Államokban létező, egész országra kiterjedő központi tehetségkiválasztó rendszer volt, biztosította azt, hogy az ottani tehetségekből politikai, tudományos, művészeti elit váljék. Zilahi azt gondolta, hogy ez a modell átültethető egy az egyben Magyarországra.
20: Tévedett?
2: Abban, hogy az a demokratikus közeg, demokratikus társadalom és politikai közeg, ami megvolt az Egyesült Államokban, itt a 30-as évek végének Magyarországán hiányzott. Megemlíthetnénk még egy fontos témát, ez a skandináv minta, ami fontos volt, tehát a dán, norvég, finn népfőiskoláknak és az általános paraszti törekvéseknek a példája. Többek között Sztélo Gáborra, Kodolányi Jánosra hivatkozhatunk, illetve a korabeli református és evangélikus lelkészekre, aki azt gondolták, hogy tulajdonképpen egy művelt paraszti népességre, faluvezetőkre, közösségi vezetőkre van szükség, akikből nem biztos, hogy diplomás értelmiségi lesz, de képesek az adott tájban gazdálkodási hagyományokat szervezelő, amely helyi boldogulást biztosítja.
20: Kossuth Rádió 1972. A mi fiatal arcunk. Adalék a Népi Kollégium értékhagyományozó képességéről. Idősebb népi kollégista ismerősei hatásait idézi Suhai Pál író.
4: Gyerekkoromban állatok voltak a legjobb barátaim, anyám után leginkább velük értettem meg magam. Korán megtanultam az állatok nyelvét. De hálás most az emberi szavakért vagyok, amelyeket nagy nyomorúságomban kaptam a mégis sok közül, Cejd István postatiszttől, Gálosi János magyar tanártól. Ha egy volt tanítvány háláját indokolni kellene, csak azt tudnám mondani, személyiségükben hordozták akkori kérdéseimre a választ, nem tankönyvet kaptam, túlléptek az iskolán.
20: Sinkovics Imre verset mond.
21: Suhai Pál, harmadik Richard. Fél országot egy lóért, uram, egy országért se jár. E rongyvilágban nincsen oly nemes, ki lóra váltja szent tulajdonod. Különben is a lóma ritka faj, üzérek zsokék állata, parancsolj inkább villamost, de erre villamos se jár. Hollók zokogják vesztedet. Az ország hadban áll. Ha úr vagy, most légy úr király. Vezest hát hulló népedet, slóvá tedd magad, sziszegd, makogd a gyermek ős igét. Már nincs ki megtagad, a szolga még kitart, s vár ezer pupos, csak hagyd defaxnikat, és menj tovább, gyalog, király. Gyalog, király.
20: A népi kollégiumi mozgalmat, a nékosz mozgalmat hogyan látja az utókor? Hogyan magyarázza, adott esetben torzítja-e valamiféleképpen, valamelyik történelmi periódusban, mondjuk az 1960-as évektől kezdődően?
2: Két szélsőséges értelmezés van, hősök vagy janicsárok.
20: Pop István történész.
2: Ugye a janicsárok azt mondják, ezek parasztfiú, parasztlányok, akik feladták, megtagadták azt a közeget, ahonnan jöttek és beálltak a kommunisták szolgálatába, építették a pártamra a diktatúrát, tehát van egy negatív kép, az alulról jövő, szociális indulatoktól fűtött, mohó szerezni akaró fiataloké. Ez az egyik szélső értelmezés. A másik, a hősök voltak, hülyek voltak az a réteghez, osztályhoz, amely úgymond kibocsátotta őket, ők kifiseltik a népi értelmiség magvát, amely mindig valami fajta ellenzékiséget képviselt, akár a Kádár rendszer viszonyai között is, megpróbált más értékeket, szempontokat behozni a közgondolkodásba, ezért tisztelettel és jelesen kell emlékezni rájuk. Németh László népíró fogalmazott egy találó képpel úgy, hogy az, hogy a szocializmusnak magyar koloritja támadt, a népi kollégistáknak is köszönhető. Tehát ez a fajta két szélső értékelés létezik.
20: Kossuth Rádió 1978. kettesben, Szilágyi János műsorában Mérei Ferenc pszichológus a Nékosz élményről.
5: A Nékosszal való találkozásom és az azzal való együttérésemnek az volt a lényege, ami miatt aztán a Nékoszt elítélték tulajdonképpen, ami úgy volt megfogalmazva, úgy szem Kardos Lászlónak valahol egy picit humoros mondásában, de azért ez neki igaz mondása volt, neveletlenek nevelnek neveletleneket. Na most, én úgy gondoltam, úgy vettem a 945-öt, hogy most a régit eltöröljük. Nincs régi, főként a persze pedagógiában gondolkodok, nincs régi. Vannak maradványok, mint Pestalozzi és Rousseau, akik soha maguk korukban meg nem valósultak. Ami a pedagógiában megvalósult, az rossz, az el fogjuk kerülni. De nem fogjuk soha életünkben úgy elterülni, ha ugyanazok fognak tanítani, akik eddig tanítottak, és ugyanúgy fognak tanítani, csak éppen pirosra befestik magukat, és elmondják ugyanazokat a frázisokat, éppen csak az egyik név helyett egy modernebb nevet használnak, mert gyakorlatilag ez történt. És erre, hogy nem folytatni, hanem kezdeni a pedagógiában, erre ismertem erre a Nékoszban. Ezek voltak, úgy érzem, azok, és adták meg nekem azt a lehetőséget, hogy most elkezdjük. Nincsenek velünk azok a tanárok, akik a sablonra tanítottak. Most mit csinálunk egy életet? A Nékosz élménynek ez volt az első része, a másik része volt a teljes hitelessége. Autentikus volt. Mindent komolyan vett az egész forradalmiságát. Egy szóval ez egy avantgárd volt, egy igazi plebejus avantgárd, és egy avantgárd az nem folytat, az kezd.
9: És ez az együttes élmény mennyiben befolyásolta később gondolkodását, munkásságát, egyáltalán befolyásolta-e?
5: Hát nagyon erősen befolyásolta. Én nagyon nagyot változtam az élet során, több ízben nagyon nagyot változtam. Én nagyon nagyot fordultam 45 után. Maga a 45 után egy olyan szabadságérzés fogott el, ami páratlan, ebben volt benne a Nékosz élmény. Azután a teljes bukás ebből, mert olyan parádés bukás volt 1950-ben, amilyet hát ritkán lehet látni, de akkor már valahogy én megerősödtem ebben.
2: A Nékosz, azt gondolom, hogy nyilván érdemes valahol középre pozícionálnunk magunkat.
20: Például a 21. századi tudománykutatás milyen álláspontot foglal el?
2: A megkésett modernizáció eszközeként ez az oktatási reform igenis szükséges volt és fontos volt.
20: Pop István történész.
2: Számos korábbi kollégium hagyományt, a protestáns kollégiumok világát, a névfőiskolák gondolatát integrálta, és ez tulajdonképpen beilleszkedik az évszázados magyar törekvésekbe, hiszen nálunk az, hogy a tudás révén valaki felemelkedjen, azért egy elég régen élő probléma, és bizonyos fokig ma is küzdünk ezzel. És a Nékosz ezen reformtörekvések egyike volt. Ezzel együtt kétségtelen, hogy bizonyos időszakban voltak olyan kollégisták, akikből valóban a káder utánpótlásnak mondjuk így az alanya lett, listán szerepet játszottak, ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a kollégium bukását nehezen lehet elválasztani ugye a Rajk pertől, és az 1949-es nagyon éles fordulattól, amikor ugye igazán a sztálinista diktatúra bekövetkezik, és ezért azt lehetne mondani, hogy ha különböző korszakra osztjuk föl a magyarországi diktatúra történetét, és a kommunista uralomgyakorlás történetét is, a Nékosz vagy a népi kollégisták azért inkább a 56 utáni időszakban vittek pozitívabb szerepet, és szemben álltak a 49 utáni nagyon szigorú törekvésekkel. Mondjuk azt lehetne mondani, hogy a szovjet minta a szolgai másolása helyett ők mégis valahogy a magyar hagyományokat integráló szocializmus gondolatának voltak a hívei.
20: Megforgatták? A Nékoszról, előzményeiről és a népi kollégiumi intézményrendszer 20. századi nyomairól a Nékosz alapítási éve 1946. 80. évfordulóján.
22: Kiemelés tőlünk. Rég volt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
20: A szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kispéter Ernő. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 7 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Folytatódik a mentési akció Nepálban. Elkészült a fenékküszöb Paksnál. Marad a késő nyárias idő sok napsütéssel. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmandóba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jégkő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítség kért külföldről. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, illetve az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Idehaza két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővészszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a Paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen a képviselőtestület 2024-es feloszlása miatt írták ki a szavazást. 3 polgármester jelölt, a 8 képviselői helyért pedig 18 jelölt indul. Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. Szintén Hajdú-Biharban, Hajdú-Bagoson májusban feloszlatta magát a képviselőtestület, ezért a községben polgármestert és képviselőket is választanak. A Vas megyei Sárváron egy egyéni önkormányzati képviselőt választanak a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. Mától újra használhatják az autósok a felújított Flórián téri felüljárót a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdése elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe kerül a beruházás. Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Műsorajánló.
2: Keresztkérdések. Hit és élet. Hagyomány és változás. Egyház és társadalom. Ősi történetek és mai élethelyzetek. Kérdések, amelyekre nincsenek mindig kész válaszaink. Beszélgetések közös dolgainkról a hit és a vallás szűrőjén keresztül Laborci Dórával minden vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót, a Kossuth Rádió határon túli kisebbségi magyar közösségekről szóló új műsorát hallja, anyanyelve még mindig magyar címmel, Rácz Vince a mikrofonnál. 2010-ben hasonló anyanyelve magyar címmel sugároztunk hullámhosszainkon egy 10 részes sorozatot, amelyben a szerkesztők a határon túli magyarok valós élethelyzetét igyekeztek körbejárni. Ennek a 16 évvel ezelőtti vállalkozásnak kíván az örökébe lépni most induló határon túli újságírók közreműködésével készülő műsorunk, amely heti rendszerességgel mindig ilyen tájt számít mindazok megtisztelő figyelmére, akiknek az anyanyelve még mindig magyar, és akiknek Mésző Miklóssal szólva kedvére van magyarságuk. Első adásunkban többek között az említett egykori műsorsorozat szerkesztőinek egyikével, Bárdi Nándorral, kisebbségi témákkal foglalkozó szaktörténésszel hallhatnak beszélgetést, de egyebek mellett szó lesz arról is, hogyan csapódott le az áprilisi fordulat a kisebbségi közegben. Most azonban következzen a beígért interjú beszélgető partneremmel, akit elsőként arról kérdeztem, hogyan változott a határon túliak megítélése Magyarországon.
4: Igen, azt hiszem, és lépten nyomon tapasztalatjuk, bár konkrét mérésekről nem tudok,

0: Kormányai rávetültek a kisebbségi magyar közösségekre, és lassan a magyar közvélemény egyfajta nerbűnbaknak látja őket. Ez pedig sérti a kisebbségi magyar közösségek önképét. Ebben óriási felelőssége van Magyar Péternek, aki megakadályozhatná, hogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntsék. Ki kell mondani, épp úgy, ahogyan Magyarországon ezt megtette, ahol egy bizonyos általa 3000-esként emlegetett körtett felelőssé, ugye a határokon túl is a számvetés során a visszaéléseket és nem a támogatásokat, nem a meglévő intézmények hitelét, a közösségek morális önbecsülését akarja megkérdelezni az új rezsim. Második lépésben pedig kezdeményezzék ellene a két másik parlamenti párttal a magyarságpolitikai célokról és alapkérdésekről a tárgyalásokat. Lehet, hogy ezek nem járnak sikerrel, de akkor nem ég a tisztára a hergelő kampány, amely kezd a zsidózáshoz hasonlítani. Ha ezt nem teszi meg Magyar, mint véleményvezér, mint miniszterelnök, akkor hosszú távon gyóanyagot biztosít a magyarországi szélsőjobbnak, hogy a kisebbségi magyar közösségek túlfeszült lényeglátóit használva tovább ássák a magyar-magyar ápot.
1: Arra kérném, hogy próbáljuk meg értelmezni a kisebbségi társadalmak állapotát úgy általánosságban, hogy lényegi vonatkozásokban mi jellemzi a határon túli magyar közösségek helyzetét.
0: Én azt gondolom, hogy egy kettőség jellemzi ezt a helyzetet. Egyrészt az évszázados történetük során még sose rendelkeztek a maihoz hasonló széleskörű intézményességgel, oktatási, nyelvi, önkormányzati jogokkal, ilyen emancipáltsággal és anyaországi támogatással, de ez nem azt jelenti, hogy a problémájuk megoldott. Ugyanakkor az egyébként saját önkormányzattal is rendelkező Szlovénia és a horvátországi magyarság, hát lényegében az asszimilációs folyamat révén már 50% feletti a vegyes házasságok aránya, a magyarországi nemzetiségekhez hasonló identitás vagy azonosság tudat felé közeledik, miközben mind a két országban úgymond kormányzati szereppel, a mérleg nyelve szereppel bírnak a kisebbségek, ugye Szlovéniában a magyar és a szlovén képviselő, Horvátországban pedig a HMDK képviselője lényegében a kormánykoalíciónak a fönnmaradását biztosítja lassan már 10 éve. Ugye tovább menve a kárpátaljai és a szerbiai magyarságnak a létszám csökkenése, az a délszláv meg az orosz-ukrán háború következtében lényegében itt már exodusról kell beszélni, ráadásul Ukrajnában a kárpátaljai magyarság legfontosabb érdekvédelmi szervezetének, a KMKS vezetője lényegében 6 éve Magyarországon él, Brenzovics László, és hát ennek minden következményével együtt egy kiszolgáltatott helyzetben vannak a kárpátaljai magyarok. A szerbiai magyarság pedig egy illiberális rendszerben él, a Vučić rendszerben, amivel ugye a Vajdasági Magyar Szövetség szövetségesi viszonyban van, a kormányzat része államtitkári szinten, és hát nagyban ez a kisebbségi párt bizonyos értelemben hasonul a szerbiai kormányzati rendszerhez. A szlovákiai magyarok közel 14 évig voltak kormányzati pozícióban, 2020 óta nincs parlamenti képviseletük, csak megyei képviseletük. Egyáltalán a magyar kérdés az a szlovák politikában, hogy úgymond leértékelődött, majd a választási kampányokban ezek újra és újra előjönnek, de a nagy kérdések valójában Dél-Szlovákia modernizációja, az agrárkérdések, az oktatásügy és a kisiskolák tekintetében ezek gyakorlatilag háttérbe kerültek. Az RMDS pedig 17 évig volt kormányzati tényező, ma is kormányzati tényező, ma nagyon fontos szerepet tölt be a romániai politikában. Lényegében a legstabilabb erő az AUR-ral szemben és a szélső jobboldali erőkkel szemben, és hát Kelemen Unor végül is a román politika dojenjévé nőtte ki magát a stabilitásával. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy 2013-14 óta egyértelműen a Fidesz politikai közösségéhez kapcsolódott az RMDS. És hát van egy dolog, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, ott van a Nyugat-Európában létrejött új magyar diaszpóra, ezek a Magyarországról, Vajdaságból, Erdélyből kiment munkavállalók, ez egy 7-800 ezeres új közeg, amit a hagyományos diaszpora intézmények nem tudnak kezelni. Hát csak gondoljunk bele, hogy több mint 200 hétvégi iskolájuk van, online önszerveződnek, és hát gyakorlatilag több ezer magyar gyerek Nyugat-Európában születik meg, és a nagy kérdés, hogy az ő iskoláztatásukkal majdan mi lesz, megtanulnak-e valamilyen módon magyarul írni, olvasni, illetve visszajönnek-e, és hát sorolhatnám még a kérdéseket. Tehát az utóbbi két év ilyen kisebbségpolitika,

0: politikai, kritikai irodalmát, ha összefoglalnánk, akkor azt mondhatnánk, hogy bizonyos értelemben a magyar kisebbségi pártok kivált április 12-e óta vakrepülésben vannak, a kisebbségi társadalom alrendszerei pedig egyfajta bezárkózás felé mennek, egy túlélő üzemmódban működnek, és hát az infrastrukturális építkezés mellett nagyon sok a rendezvény, de igazából nem látjuk egy szerves társadalomépítésnek és egy hatékony kisebbségi intézményrendszer létrejöttének a folyamatát.
1: Hogyan lehetséges, hogy a kisebbségi magyar közösségek hát a jelek szerint gyengébbek, vagy hát törékenyebbek, mint valaha, miközben a kisebbségi közösségek soha nem rendelkeztek ennyi joggal, intézménnyel és anyaországi támogatással?
0: Hát ugye itt több folyamatot kell számításba venni, hogy az egyik felől úgy lehet ezt megközelíteni, hogy 1990 után a létrejövő magyar kisebbségi pártok, azok lényegében egyszerre vállalták föl a politikai érdekvédelmet, egyfajta társadalomszervezést és építést, és ugyanakkor identitás mozgalmak is voltak, és hát ebben a koncepcióban ugye egy ilyen társ nemzeti státusznak a kivívása volt a cél, valamiféle önkormányzatiság, egy autonómia megteremtése a területi államon belül, amiről ugye a 90-es évek közepére kiderült, hogy euróatlanti csatlakozás ide vagy oda, de hát ez igazából nem sikerül, és ekkor 1996, 98, 2000-től kezdve jött a kormánykoalíciós részvétel az RMDSZ, az MKP és a Vajdasági Magyar Szövetség részéről, és egy gyakorlatilag ebben a kormányzati részvétellel próbálták megoldani a kisebbségi társadalom problémáit, és nagyon sok eredményt értek el ezzel a fajta politikával, ami kialakított egy újfajta modellt Közép-Európában, aminek a hátterében ugye egyrészt az áll, hogy az előbb említett országok szintén elindultak az euróatlanti csatlakozás útján, és hát valamit föl kellett mutatni az Unió felé, és hát a posztjugoszláv és a posztszovjet térség békétlensége között ugye nagyon észszerű volt a kisebbségi kérdésnek valamiféle kezelését felmutatni. A másik nagyon fontos dolog, hogy itt a szlovák, a román, szerb pártok között azért kialakult egy olyan konszenzus, hogy hát az etnopolitikai doktrina, az egységes nemzetállam doktrináját nem adják föl, ugyanakkor az identitás politikai igényeket próbálják kielégíteni újabb és újabb interetnikus alkukkal, de az nem azt jelenti, hogy valamiféle közjogi garanciát hoznának létre ezekre a kisebbségpolitikai vigmányokra. Tehát így alakul ki egy olyan modell, amit a kolozsvári Kis Tamás, Székely István Gergő, Toró Tibor egyfajta aszimmetrikus akkomodációnak nevez. Ezt én sokkal egyszerűbben egy kölcsönös alkalmazkodásnak tekintem, ahol a kisebbségi politikusok és az adott területi állam politikai rendszere próbál egyezkedni. Ennek a lényege az, hogy a többségi politikai elit elismeri a kisebbség önálló politikai szervezkedését és a etnikai politikai közösség építését, széleskörű oktatási, intézményi, nyelvhasználati jogokat biztosít, de folyamatosan interetnikus alkukat köt a kisebbségi elittel, amely a politikai rendszeren belül legtöbbször kormánykoalíciós tag. És ezzel igazából jól járnak a többségi pártok, mert ugye az etnikai párt nagyjából hozza a szavazóit, ugye ez Szerbiában és Szlovákiában egyre kevésbé igaz, ugyanakkor elsősorban etnikai kérdésekkel foglalkozik a magyar kisebbségi párt, illetve nem akar országos pozíciókat elfoglalni, tehát az RMDSZ-nek azért nem célja az, hogy Szucseva megyében vagy a MKP Trencsényben foglaljon el pozíciókat, tehát ilyen szempontból hatékony az együttműködés. Most a kisebbségi elit az egyszerre megkapja az állami kisebbségi támogatások fölötti rendelkezési jogot, tehát monopóliummal rendelkezik a kisebbségi párt vezetése az állami források fölött, ami megy a kisebbségi intézmények felé, ugyanakkor a Magyarországról jövő támogatások fölött is felügyeletet gyakorol, lényegében mind a két csatornát ő felügyeli, ezzel a kisebbségi úgymond intézményrendszernek vagy alrendszereknek a forrás elosztását is meghatározza ebben a dologban. És még hozzátartozik egy nagyon fontos dolog, hogy hát ezek a magyar kisebbségi pártok az adott magyar nemzeti mozgalmon belüli úgynevezett szélsőséges elemeket, vagy ilyen autonomista, vagy olyan elemeket, akik felrúgják ezeket a paktumokat, azokat tudja ellenőrizni, ugyanakkor nem folytatnak igazán komoly nemzetközi politikát, tehát nem kezdenek el próbapereket indítani, nem kezdenek el ezek a kisebbségi pártok egy ilyen civil aktivitást szítani, hanem alapvetően úgy vélik, hogy a célok lépésről lépésre interetnikus alkukkal elérhetők. Tehát így a fejlődés történetében ezt tudnám erről mondani, de nagyon fontosnak tartom azt, a másik gondolatát, ahogyan 2000-es években lényegében a kisebbségi magyar pártok alárendelődtek a Fidesz politikai közösségének, és ez nem csak annak köszönhető, hogy voltak 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazás, és ott a baloldal, hogy úgy mondjam, elidegenedette magát a határon túli magyaroktól. A magyar baloldal nem csak határokon túlra nem épített ki személyes kapcsolatokat a 2000-es években, hanem hát Magyarországon se igazából volt aktív a vidéki Magyarországon, illetve hát ott volt a 2008-as gazdasági válság, és hát ez is megakasztott bizonyos folyamatokat. Ugye ez nagyon jól kitapintható Szerbiában, ahol látszott, hogy az addig növekvő számban Belgrádba vagy Újvidéken tovább tanuló magyar egyetemisták tendenciája megállt, és hát megint elkezdtek Magyarország felé jönni döntően az egyetemisták. Látnak-e perspektívát, tehát Belgrád, Bukarest, Pozsony részéről egy megszólítatás a magyar közösség felé? Nincs ilyen megszólítatás, és ezzel szemben ugye van egy másik megszólítatás, a Fidesz megszólítatása.
1: Mi magyarázza azt, hogy a Fidesz képes volt amolyan identitáspolitikai kínálattal élni a határon túli magyarok felé, miközben a kisebbségi elitek erre a jelek szerint kevésbé voltak alkalmasak?
0: Igen, tehát itt megint kicsit messziről kell kezdenem. Tehát azzal kell szembenéznünk, hogy itt van egy transznacionalizációs folyamat, amit sokkal egyszerűbb határtalanításnak nevezni, ami 90-től kezdve elindult, és hát ennek több következménye volt. Az első következmény, ami igencsak fontos, és egy határkő, bárha nem is tudatosítjuk ezt magunkba, hát nevezetesen az, hogy 1990 után a kisebbségi létből országváltásra ki lehet lépni, egy új mobilitási pályát lehet találni folyamatosan. Ma durván egy 450-500 ezer olyan ember él Magyarországon, aki a szomszédos országokban született. Tehát azt mondhatjuk, hogy kb. 400 ezer ember jöhetett el a határokon túlról, egyfajta Magyarországnak egy demográfiai utánpótlást is adva. A másik nagyon fontos következmény ennek a határtalanításnak, hogy a mindennapi élet részévé vált a magyarországi lehetőségekhez és a szolgáltatásokhoz való kapcsolódás, és ezzel együtt kialakult egy mentális kötődés ez, de ugyanakkor ez nem változtatta meg azt a helyzetet, hogy a kisebbségi magyarok mindennapi életkeretét a területi államnak a jogi, gazdasági, társadalmi, mentális viszonyai határozzák meg. Tehát ebben a kettősségben, ebben a ide-oda tartozásban léteznek a határon túli magyarok, és hát nagyon megerősödött Magyarországnak ez a fajta mentális kötődése, mert hát kialakult egy egységes magyar médiatér. Tehát 93 után, ugye megjelenik a Duna TV, utána a 90-es évek végén megjelennek a kereskedelmi televíziók, és aztán 2000 után pedig hát az online világ hozza magával ezt a dolgot. És nagyon fontos egy harmadik szempont, ami szintén ide tartozik, hogy ma a magyarok lakta területeken, elsősorban a tömb területeken kitapintható ez, a legfontosabb modernizációs felhajtó erő az mindenképpen az EU támogatások mellett a külső mintáknak az egyéni vagy a közösségi adaptálása. Tehát rengetegen dolgoztak Magyarországon, rengetegen dolgoznak és dolgoztak Nyugat-Európában, és hozzák haza a mintákat a kisvállalkozásokban, a szolgáltatásokban, a lakáskultúrában, a fogyasztásban, és így tovább. A negyedik ilyen dolog, az nagyon fontos, hogy hát végül is a médiafogyasztás révén a határon túli magyaroknak több generációja már a magyar médiatérben szocializálódott, és ennek van egy szeparációs következménye is a többségi társadalom felé, és ez magával hoz egy ilyen magyar burkot, egy magyar kapcsolatot, egy Magyarországban való gondolkodást, egy magyarországivá válaszolást, állást ebben a mentális térben. Na és erre jön rá, amit bizonyos értelemben virtuális nemzetépítésnek neveznek, a külhoni állampolgárság intézménye, a magyarországi szavazati jog, és ehhez kapcsolódik a 2010 és 2022 között tízszeresére emelkedett határon túli támogatásoknak az összege, és ezzel egy bizonyos értelemben új kisebbség identitást kínál, pontosabban egy kisebbség identitással szemben egy új azonosságot kínál ez az új helyzet, ami, hangsúlyozom, nem csak Orbán Viktortól vagy a Fidesztől függ, hanem ez egy folyamat része, amelyben ott volt a Fidesznek egy nagyon erős nemzetiesítő politikája, és ennek a nemzetiesítő politikának a külső támasza az mindenképpen a határon túli politika vagy a nemzetpolitika volt, ami a NERT, mint a Nemzeti Együttműködés rendszerét bizonyos értelemben felmutatta, hogy lám-lám így működik a nemzeti egység a határon túli magyarok és a magyar kormányzat között. Tehát visszatérve erre az azonosság tudathoz, ez valami olyasmi, ami kielégíti a többséghez való tartozás vágyát. Egy kisebbségi létben tapasztalt hatalmi aszinkronnal szemben ad valami biztonságot. Az állampolgárság az olyasmi, olyat kínál, ami stabil, ami maradandó, ami formális, ami túlmutat a kisebbségi életnek a bizonytalanságát. Egy megérkezés biztosít az átmenetiséggel szemben. Hogy nagyon plasztikusan foglaljam össze, azt lehet mondani, amit sokfelé hallottam, hogy Orbán megszüntette a sehova se való tartozás érzését. Mondják ezt azok az emberek, akik ezt az élményt magukénak vallják. Tehát Magyarországon ezt folyamatosan úgy szoktam magyarázni, hogy ez egy olyan azonosulás élmény, mint amit nagyon sokan április 12-én este élhettek át. És hát erre az azonosulás élményre ugye ott volt a Fidesz média, ami határokon túl teljes mértékben működött. Tehát az orbáni megszólítatásnak a sikere az egy befogadó narratíva, amelyben a kisebbségi magyar nem csak áldozat vagy végvári harcos, hanem a nemzetnek egyfajta elidegeníthetetlen része egy képzelt közösségben, amelyben már ott vannak az ő meghalt ősei, meg a meg nem született utódok is, és hát mindehhez a nemzeti médiatér egy szimbolikus védőburkot ad, amelyen belül a magyar világ érthető, otthonos és biztonságos. És ezt a fajta érzést teremtette meg egy hosszú folyamat során az orbáni megszólítatás.
1: Úgy fogalmazott, hogy őszinte számvetésre, átlátható támogatáspolitikára és a helyi közösségek megerősítésére, a helyi otthonosság élményének megteremtésére lenne szükség. Most lenne receptje utóbbi célok elérésére?
0: Én egy szaktörténész vagyok, és a gyakorlatokat, összefüggéseket, tanulságokat fel tudok sorolni, de hát recepteket nem tudok adni, és hát én egy magyarországi kutató vagyok, és hát nem is vagyok egyik határon túli közösségnek a részese se, és hát az a tapasztalatom, hogy egyszerűen más az a pozíció Magyarországról ezekről a kérdésekről beszélni, és más határon túlról beszélni ezekről a kérdésekről, de... Tehát itt az ember mindenféle ötletekkel elő lehet ebbe állni, de a legfontosabbnak én azt látom, hogy a marginalitás elleni küzdelem, és az, hogy a helyi társadalmak szintjén hogyan működnek az intézmények. Ne felejtsük el, hogy a határon túli magyarok több mint 60%-a olyan településen él, ahol ő van többségben. Ne felejtsük el, hogy ebbe az intézményi rendszerbe több mint 23 ezer tanár van, 4-5 ezer lelkész, több ezer helyi képviselő, 4-500 polgármester, tehát itt egy nagyon kiterjedt intézményrendszerről van szó, és hát azt gondolom, hogy a kisebbségi társadalom az igazából a belső önrendelkezésnek egyfajta demokratikus deficitjével küzd. Ez nem csak azt jelenti, hogy a különböző politikai platformok egymással szemben hogyan viszonyulnak, azt azért látnunk kell, hogy ahhoz, hogy parlamenti párt legyen egy-egy magyar kisebbségi közösségben, ott ez elkerülhetetlen az egypártrendszer, mert hát egyszerűen demográfiai okokból elkerülhetetlen, de hogy amellett mi van, a politikai párt leuralja-e az egész társadalmat, vagy pedig léteznek olyan szektorok, amelyek visszajelzők és kontrolljai lehetnek a politikai pártnak, ezt tartom én igazából a kulcskérdésnek.
1: Bárdi Nándort kisebbségi témákkal foglalkozó szaktörténészt hallották. Kapukkal. Ez volt az idei kolozsvári Magyar Napok mottója. De vajon merre nyílnak most ezek a kapuk? A magyarországi kormányváltás Erdélyben is új helyzetet teremtett, változik a támogatáspolitika, új szereplők jelentek meg a nemzetpolitikában, és közben a magyarországi és az erdélyi magyarok kapcsolatáról is újra beszélni kell. A kolozsvári Magyar Napokon idén már nem a Fidesz politikusai képviselték Budapestet. Kollai István magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár érkezett, és egy új korszak kezdetéről beszélt. De hogyan fogadta ezt az erdélyi magyarság, és mit jelenthet mindez a támogatások, a közösségi rendezvények és a magyar-magyar viszony szempontjából? Szekernyés Tünde erdélyi kolléga összeállítását hallják.
2: Végéhez ér Erdélyben a nyári fesztiválszezon, mely idén nem csak a közösségi programokról, hanem a magyarországi kormányváltás lecsapódásáról is szólt. Elsőként júliusban a Tusványos Nyári Szabad Egyetemen jelent meg a kérdés, hogy mi lesz azokkal a rendezvényekkel és intézményekkel, amelyek az elmúlt években szoros kapcsolatban álltak a Fidesz kormánnyal és a magyarországi támogatási rendszerrel. A parlamentben is vitát váltott ki a rendezvény finanszírozása, de a vita az erdélyi magyar politikai életben is hullámokat vetett. Toróté Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt egykori elnökének és a Szabad Egyetem egyik megálmodójának véleménye belső konfliktusokat eredményezett, mely szerint a Tisza képviselőinek hiánya épp a rendezvény alappilléreit ingatta meg. Az egy hónappal későbbi 17. kolozsvári Magyar Napok több mint egy héten át nem csak az erdélyi és anyaországi magyarok találkozó helye volt, hanem az új magyarságpolitika első nagyobb erdélyi bemutatkozásának terepe is. Az elmúlt 16 évben a fesztivál nyitógáláján rendre a Fidesz politikusai képviselték Budapestet, idén viszont az új kormány magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkára Kollai István érkezett, aki Tar Zoltán miniszter üzenetét olvasta fel.
3: Egy ilyen kiemelt esemény megnyitóján nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy milyen kapcsolatokat hagytak ránk az előző rendszerek. Mert a határon túl és az anyaországi magyarok közötti kapcsolatok is megsínlették, ahogy a baloldali, liberális kormányok nem tudtak mit kezdeni a magyar-magyar kapcsolatokkal. De megsínlették azt is, ahogy az előző kormány propagandája magyar hegget magyar ellen, miközben igyekezett politikai befolyásának kiterjesztésére használni a határon túli magyar közösségeket. Bocsánatot kérünk azért, hogy határon túli honfitársainkat politikai eszközként is használták, ahelyett, hogy tisztán csak az érdekeiket nézték volna. Április után egy új korszak kezdődött a magyar emberek számára. Mindannyiunknak egyénileg és közösségileg is érdemes visszatekintve meghatározni viszonyunkat azzal, ami elmúlt. Meggyőződésem, hogy ez a számvetés az élet különböző területein nem maradhat el, mert így lehet közös jövőt építeni.
2: Kollai István nem egyetlen rendezvényre érkezett Kolozsvárra. A Magyar Napok több programján is részt vett, közönségtalálkozón és szakmai beszélgetéseken szólalt meg, és a háttérben is egyeztetett helyi szereplőkkel. A nyitógálán elhangzott üzenet azonban erős kezdés volt. A bocsánatkérés és az új korszak emlegetése pedig kíváncsiságot, de némi feszültséget is keltett abban a közönségben, amely éppen a korábbi évekhez kötődő támogatások jövője miatt figyelte az új kormány első erdélyi lépéseit.
4: Ne jöjjön bocsánatot kérni, mert egyelőre a Fidesz az sok jót tett a határon kívüli magyarokért. Úgyhogy mi továbbra is kitartunk a Fidesz mellett.
5: Azt várom, hogy ő beszéljen, és ne Tar Zoltánnak a levelét olvassa fel. Én ezt várom.
6: Nem hiszem, hogy ő vezet, úgyhogy nem tudom, meglátjuk.
2: Kollai István a rendezvény ideje alatt több interjúban és beszélgetés során hangsúlyozta, hogy a jó programokat megőriznék, miközben az átvilágítás során kiszűrnék a személyi vagy üzleti érdekeket szolgáló elemeket. Ez pedig egy olyan rendezvény esetében sem mellékes kérdés, mint a kolozsvári Magyar Napok. A fesztivál 2026-ban a magyarországi támogatások mellett jelentős helyi önkormányzati finanszírozást is kapott. A kolozsvári városvezetés 62 millió forintnak megfelelő lejjel támogatta a rendezvényt, miközben a magyarországi kormányzati támogatás az idei évben a korábbiakhoz képest csökkent és késve érkezett. Ez pedig aggodalmat okozott a helyi közösség tagjaiban.
6: Például a Magyar Napok lesznek el még jövőre, ha lesz miből, meglátjuk.
7: Igen, remélem, hogy ő is látta, hogy milyen hangulat van, milyen rendezvény, milyen méretű rendezvény, hogy tiszta szívvel részt vesz minden magyar, és akkor remélem, hogy továbbadja ezt, és annak lesz valami hatása, ugyebár a legfelsőbb vezetőségre, hogy tényleg felkarolják továbbra is ezt az eseményt.
2: A kolozsvári Magyar Napok szervezője Gergely Balázs szerint viszont a rendezvény esetében nem érdemes egyirányúan a támogatás összegéből kiindulni. Ők a kormányváltás óta következetesen jelezték, hogy a mindenkori magyar kormányzattal jó kapcsolat kialakítására törekednek, és igyekeznek azt bizonyítani, hogy a Magyar Napok megérdemli a kitüntetett figyelmet.
8: Alapvetően minden kormányzatnak megvannak a nemzetpolitikai irányelvei, valószínűleg az új kormányzatnak is meglesznek, illetve nagy valószínűséggel ezek nem fogják feltétlenül követni azt a nyomvonalat, amelyen eddig haladtunk. Mi ezeket, egyrészt ezekre nagyon kíváncsiak vagyunk. Meghallgattam Kollai István helyettes államtitkár úrnak az egyik előadását, érdekes dolgokat mondott, nagyon biztató és szimpatikus dolgokat is felvázolt. Én ezeket kíváncsian várom a gyakorlatba ültetés szintjén, és nyilvánvalóan ezekhez nekünk is valamilyen mértékben igazodni kell. Ezt fogjuk tenni, amennyiben ez nem mond ellent, vagy ezek a változtatások nem mondanak ellent az elemi érdekeinknek, az elemi célkitűzéseinknek, amelyek az én rövid megfogalmazásomban arról szólnak, hogy nekünk itt hosszú távon nem csak megmaradni kell, hanem építkezni, kultúrát termelni, és gyerekeinket magyarul éltetni a szó legnemesebb értelmében.
2: A támogatások és a politikai kapcsolatok változása mögött kirajzolódik ugyanakkor egy újabb nemzetpolitikai kérdés is, amely az áprilisi választást megelőző kampány és az azóta eltelt bő 100 nap során a magyarországi és erdélyi magyarok közötti viszonyban volt tetten érhető. Kolozsváron ennél árnyaltabb kép rajzolódott ki. Volt, aki nem érzett lényeges változást, más kivár, és olyan is, aki szerint majd az idő dönti el, merre mozdul a kapcsolat. Ilyen formán a nemzetpolitikáért felelős miniszter feladatát a megkérdezettek elsősorban nem a magyar-magyar viszonynak a rendezésében látják, hanem a támogatások megtartásában.
7: Látszik, hogy a jó indulat megvan. Megvan a jó indulat. Kérdés, hogy mi lesz belőle? Szóval ezt csak az idő dönti el.
5: Csak annyit látok, hogy egymás ellen ugrasztották az embereket. Az erdélyi magyarok, a magyarországi magyarok ellen, illetve fordítva, ezt látom. Ami eddig nem volt érezhető.
9: A viszonyban én nem látok lényeges változást. Szerintem nem befolyásolta eddig se különösebben. A magyarországi magyaroknak a kedvébe látok valami változást jobb irányba. Olyan ismerőseim, akik hazalátogattak, vagy pont most a Magyar Napok alkalmával jöttek, ők azt mesélik, hogy ők jobbulást látnak.
2: Az idei kolozsvári Magyar Napok mottója tárt kapukkal. A szervezők pedig komolyan gondolják, hogy a rendezvény Erdély kulturális fővárosában a magyarországi és erdélyi magyarság közé is kapukat nyit.
8: Az, hogy testközelből látjuk egymást, ők minket, mi őket, és hát nyilvánvaló ez egy teljesen új kezdet, meg kell ismernünk egymást, és a megismeréshez mindenképpen ezek a személyes találkozók, ezek a személyes kapcsolatot vezetnek, vagy visznek közelebb.
1: Szekernyés Tünde összeállítását hallották.

0: Vajdasági Magyar Szövetség volt az a határon túli magyar párt, amely talán a legegyértelműbben és a leghangosabban kötelezte el magát a Fidesz és Orbán Viktor politikája mellett. Ezzel teljesen feladva a 2010 előtti stratégiáját, jelesül, hogy minden anyaországi párttól egyenlő távolságot tart. Logikus azt feltételezni, hogy az áprilisi fordulatnak, vagyis a Fidesz katasztrofális vereségének a VMS lehet a legnagyobb határon túli vesztese. Erre utalt Magyar Péter és Pásztor Bálint első, enyhén szólva sem túl szívélyes találkozása. Feltehető a kérdés, vajon tényleg vége a VMS egyeduralmának Vajdaságban, illetve megmentheti-e a pártot kiváló beágyazottsága a szerbiai hatalomban. És ugyanúgy kérdés, sikerülhet-e lemosniuk magukról Pásztor Bálintéknak, magát a pártelnököt idézve, a Fidesz csicska bélyegét. Vajdasági munkatársunk Pressburger Csaba összeállítása következik.
1: Olyan időket élünk, amikor józanészre, higgadtságra, biztos kézre és tapasztalatra van szükség. Olyan ez, mint a mi magunk életében. Ha valami gond van, ha valamilyen egészségügyi problémánk van, akkor biztos, hogy nem egy kuruzslóhoz, hanem egy tapasztalt orvoshoz fordulunk a gondunkkal. Így van-e? Ez a tapasztalt államférfi, aki a következő 4 évben is Magyarország élén kell, hogy álljon, és a magyar kormány kell, hogy vezesse. Orbán Viktor!
2: Így beszélt Pásztor Bálint április 12-e előtt. A VMS elnöke rendszeres szereplője volt a Fidesz kampányrendezvényeinek, szinte naponta korteskedett a kormánypárt mellett a közösségi médiában, és még azt is megosztotta a nagy nyilvánossággal, ahogy a Fidesz mellé teszi az X-et a szavazólapon.
3: Bármelyikre lehet szavazni, de természetesen én a Fideszre fogok szavazni, mert a Fidesz a biztos választás.
2: Aztán jött a választások éjszakájának hideg zuhanya, majd eltelt pár nap, és megkezdődött a relativizálás.
4: Az elmúlt 36 évben soha egyik külhoni nemzetrész sem volt ellenzéke egyik anyaországi, magyarországi kormánynak sem. A választásokat követően pedig Magyar Péter sajtónyilatkozatai, sajtótájékoztatói bizakodásra adtak okot, mert ő több alkalommal elmondta azt, hogy a határon túli magyarok támogatási rendszere meg fog maradni, fenn fog maradni.
2: De vajon mire lesznek elegendőek ezek a gesztusok? Kiépülhet-e a bizalom a VMS és a Tisza kormány között az előzmények ismeretében? Losonc Márk filozófus szerint a VMS most óriási bajban van, és nem csak azért, mert Budapesten radikális változás ment végbe, hanem azért is, mert a VMS tagsága nem vevő a vezetőség próbálkozásaira, hogy a Tisza kormánnyal szívélyes viszonyt alakítson ki. És ha ez még nem volna elég, itthon is meg kell birkózniuk a politikai kihívásokkal, mondja Losonc.
5: Természetesen előnyükre szolgál, hogy van egy a 30 éves hegemóniájuk során megszilárdult infrastruktúrájuk és számottevő politikai tapasztalatuk, viszont a kapcsolatrendszerük nem csak úgy van látványosan meggyengülőben, hogy a Fideszt, mint erős szövetségest tulajdonképpen elvesztik, hanem úgy is, hogy Szerbiában is egyre inkább úgy tűnik közeleg a kormányváltás. Úgyhogy összességében véve, míg az elmúlt években sokak számára úgy tűnhetett, hogy a VMS pragmatikus, józan, higgadt politikát művel, most a szakadék felé tűnik rohanni.
2: De nem csak a vajdasági magyarok mindent uraló pártja, maga a vajdasági magyarság is hatalmas kihívások elé néz. Losonc egyenesen a Trianon utáni helyzethez, illetve Jugoszlávia felbomlásához hasonlítja a mai körülményeket.
5: A vajdasági magyarság most rendkívül turbulens időszakot él át, amit csak a Trianon utáni évtizedhez, hogy a Jugoszlávia felbomlásakor megindult önszerveződéshez hasonlítható, meg annyi új szereplő, program és ötlet tűnik fel. Szerintem a dolgok kimenetele most több tényezőn is múlik, hogy a magyar kormány mennyiben lesz hajlandó kiteregetni a VMS sötétebb ügyeit, hogy a vajdasági vállalkozók elpártolnak-e még jobban a VMS-től, hogy a haladó párt mekkorát veszít, ha veszít, gondolom veszít, de a legtöbb mégis magán a vajdasági magyar közösségen múlik, miközben a közösség demográfiai mélypontra mintegy 130 ezer főre zsugorodott, most már a vészharangok korongatása is kevés, mély strukturális változásokra van szükség, úgyhogy ez egy nehéz, bonyolult helyzet.
2: A helyzetet tovább bonyolítja a vajdasági magyaroknak az anyaországi magyarokhoz fűződő viszonya, és vice versa. A szavazati joggal rendelkező és ezzel a joggal élő vajdaságiak túlnyomó többsége ugyanis a Fideszre adta le voksát, ami egy óhatatlan feszültségforrás magyar-magyar viszonylatban. Szerb-Horváth György szociológus úgy véli, a magyar-magyar viszony elmérgesedéséhez nagyban hozzájárult az előző budapesti kormányzat támogatáspolitikája és az ehhez kapcsolódó korrupciógyanús ügyletek.
6: Magyarországon azt tapasztaltam, hogy nagyon sok embert irritál az a támogatáspolitika, ami a határon túlra irányult. Elsősorban a prosperitáti, a gazdasági támogatás, akkor a diákok támogatása, illetve hát mondjuk rá a legutóbbi időben azt tudom, hogy az új tiszás politikai köröket nagyon irritálta például a topolyai foci akadémia labdarúgó klub támogatása.
2: Szerb-Horváth ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyarság ügyei iránt viszonylag csekély az érdeklődés Magyarországon.
6: Leginkább talán az Erdélyről hallanak, meg járnak oda, esetleg most ugye a Kárpátalja, stb., de vajdaság már csak az arányszáma miatt is egyre inkább ugye a hírekből is kikerült, vagy csak ilyen negatív formában. Sajnos a vajdasági magyar láthatóság az inkább valamiféle botrányok kapcsán mutatkozott meg. Ugye itt az Orbán pásztor, vagy pásztorok és a Vucic hármas személyi tengely kapcsán, és ennek azért elég sok negatív hatása is volt, tehát egyrészt ami így látható volt, az ugye mindig ez a foci, a sport, hogy ezek a stadionok, meg a focimánia. Másfelől pedig ott ugye Budapest, Szabadka, Belgrád vasútvonal, ami hát egyszerűen zabálta a pénzt, tehát ilyen problémákkal lehetett bekerülni a médiába, és miután gondolom, hogy ezeknek az ügyeknek is utána fognak nézni, ez megint nem fog sok jót teremteni, szimbolikusan sem a vajdasági magyarságnak.
2: A korrupciógyanús ügyletek felgöngyölítésében a helyismerettel rendelkező újságíróknak is komoly szerepe lehet. A független újságírók az elmúlt időszakban folyamatosan akadályokba ütköztek, amikor a VMS-hez kötődő struktúrákból szerettek volna információhoz jutni. Tómó Margaréta, a Szabad Magyar Szó újságírója is számtalan alkalommal próbált nyilatkozatra bírni VMS-es politikust, viszonylag kevés sikerrel. Ám április 12-e után, mintha ezen a téren is változások történtek volna.
7: Kijelenthető, hogy valamiféle változás érzékelhető, de én ezt azért nem nevezném nyitásnak. Azt követően történt egy úgynevezett nyitás, miután Pásztor Bálint találkozott Magyar Péterrel, és információim szerint ekkor jött az a direktíva is, amikor összehívták az önkormányzati vezetőket, intézményigazgatókat, akik a VMS-hez köthetők, és tulajdonképpen bejelentették, hogy innentől kezdve akkor nyitás van, és most már szóba lehet állni a független újságírókkal is. Én is számtalanszor próbálkoztam, elvétve előfordul, hogy választ kapunk egy-egy önkormányzati megbízottól, De kellemetlenebb témákkal azért nem szeretnek foglalkozni továbbra sem.
2: Márpedig kellemetlen témák kerülhetnek még elő, ha megkezdődik a határon túli támogatások beígért átvilágítása 10 évre visszamenőleg. A vizsgálat eredményei pedig komolyan befolyásolhatják a VMS pozícióját és a magyar-magyar viszony további alakulását is.
0: Vajdasági munkatársunk Pressburger Csaba összeállítását hallották. A magyarországi kormányváltás Szlovákiában is új helyzetet teremtett. A Magyar Szövetség próbál alkalmazkodni a körülményekhez. A civil szférában már megkezdődött az együttgondolkodás a nemzetpolitika, valamint a támogatási rendszer átalakításáról. A változás szele pedig lassan azokat a közösségeket is eléri, amik az elmúlt években összenőttek az Orbán rendszerrel. Tilajcsik Dóra összeállítása következik.
8: A Magyar Szövetség elnöke Gubik László április 12-én arra szavazott, akire mindig, tehát a Fideszre, az estét is a párt eredményváróján töltötte, a Tisza választási győzelme után pedig úgy nyilatkozott, meglepte az eredmény. Azóta azonban más kérdések kötik le a figyelmét.
9: Nem nagyon foglalkozom ezzel a csodással, mert felvidéki kövélet azért teríteném kihívásokat jócskán.
8: Gubik László elismeri, hogy az elmúlt 16 évnek igen terhes öröksége is van, ugyanakkor azért, hogy a határon túli magyar pártok, valamint az előző kormányzat viszonya jócskán túlmutatott az egészséges nemzetpolitikai együttműködésen, nem az Orbán kormány teszi felelőssé.
9: Azért mindez a jelenség azért 2004. december 5-ére vezethető vissza. Tehát ez a gyurcsányi felfogás olyan károkat okozott határon túl, amit, hogyha valaki helyre akart tenni, és végül is 2010 áprilisa után az akkori kétharmados kormányzat rögtön az első jogszabály intézkedéseivel ezen az úton indult el. Ezek után azért nem kell csodálkozni azon, hogy kialakult egy kötődés a határon túli közösségek és az akkori kormánypártok között.
8: Ennek eredményeképp több másik határon túli magyar politikushoz hasonlóan a Magyar Szövetség egyes tisztségviselői is bekapcsolódtak a budapesti választási kampányba. A pártelnök azonban a jövőben egy másik irányt követne.
9: Voltak ilyen esetek, és azt sem tudom kizárni, hogy lesznek ilyenek a jövőben, mondjuk olyan politikusok esetében, akik meg a jelenlegi kormánypárt rendezvényein fognak majd megjelenni. Tehát, hogy ez személyi preferenciák, ezek sajnos a politika velejárói, ez természetszerű. Majd nekünk azon kell dolgoznunk, hogy az legyen az alap kifelé mutatva is, és egyébként a belső kohéziót tekintve is, hogy felvidék most Magyar Szövetség rendezvényen jelenünk meg, nem más pártok rendezvényein.
8: Ennek az új iránynak pedig a nemzetpolitika finom hangolásában is meg kell majd mutatkoznia.
9: Talán minden határon túli magyar pártelnök elmondta, hogy meg ez végül is egy ilyen íratlan szabály a nemzetpolitikában, hogy a mindenkori magyar kormány és a határon túli pártok között stratégiai partnerség áll fenn. Ez az érdeke egyébként Budapestnek is, és ez az érdeke a határon túli magyar közösségeknek is. Nem állítom, hogy nincs szükség finom hangolásra. Nekem is volt korábban is, meg most is egy-két konstruktív ötletem. Ezért én örülök annak, hogy az április 12-e óta eltelt időszakban miniszterelnökkel, miniszterrel, külügyi államtitkárral is találkoztam, sőt felvidéki terepen is. Tartalmi kérdéseknek a kialakítása, az pedig most már szerintem így a nyár elteltével most fog elkezdődni.
8: A magyarországi kormányváltást követően szűkebb Pátriánkban is felgyorsultak az események. A Magyar Szövetség kizárta az együttműködést az Orbán Viktor egykori partnere, Robert Fico vezette Smerrel, és a demokratikus ellenzék felé fordult. A döntés, valamint annak időzítése összefüggésbe hozható a budapesti történésekkel.
9: Nyilván lehet ezt így értelmezni, tehát hogy van is ennek olvasata, nem is mondom, hogy teljesen alaptalan, mert azért a kampányba ilyen módon zavart okozni szerintem egyik félnek sem lett volna érdeke. És való igaz, hogy néhány intézkedés az már korábban megtörtént, de azért a Benes téma az tavaly év vége. Idén év elején még mindig megvolt a lehetőség annak, hogy valamiféle korrekcióval álljon elő a jelenlegi kormányoldal. Tehát, hogy azt láttuk, hogy reménytelenebb ez a helyzet, mert gyökeresen más az elképzelésünk a szlovák államiság, meg jogállamiságnak a képéről. Mire messze mentek az elvtársak, hogy most már tényleg minden figyelembe véve, és ráadásul a magyarországi választási eredmények után is teljesen felesleges volt húzni.
8: A Tisza kormány előtt álló legnagyobb kihívás a nemzetpolitika terén a támogatások átláthatóbbá tétele lesz. A szlovákiai magyar közösségben azonban már megkezdődött az együtt gondolkodás a rendszer megreformálásáról. Azt, hogy mire jutott a civil szféra, Voda Zsófia, a pozsonyi magyar szakkollégium igazgatója, a közügy képviselője összegzi.
10: Különböző érdekekkel, értékekkel rendelkező szervezeteknek a véleménye volt. Mégis szerintem elég pontosan kirajzolódik belőle, hogy melyek voltak megváltoztak azok a mechanizmusok, amik a korábbi működésben akadályozták azt, hogy a megfelelő támogatás a megfelelő szervezetekhez kerüljön. A legnagyobb hibáknak a politikai szempontok túlsúlyát, vagy egyfajta klientelizmust neveztek meg a résztvevők, hogy a szakmaiságot gyakran felülírta az, hogy ki kihez volt bekötve, melyik érdekszférának a képviselője volt hozzá legközelebb. Maga a helyzet a szervezeteket is versenyeztette egymással, de egy olyan stratégiát is hiányoltunk, amely nem csak az adott évre való tervezés teszi lehetővé. Talán a legfenntarthatóbbá azt tenni, hogyha helyi döntéshozatal lenne megerősítve. Tehát, hogy az alapvető döntések ne Budapesten, hanem nálunk szülessenek meg.
8: Az átalakítási folyamat árnyékában pedig nem csak a többségi ország szerepét kellene újra gondolni, a szlovákiai magyaroknak is rendeznie kellene a sorait.
10: Nagyon találó az a megfogalmazás, hogy a közösségen egyfajta apátlanság lett úrrá, és azt gondolom, hogy ez a szlovákiai magyar közösséget még hatványozottabban érinti, mivel ugye nincsen magyar képviseletünk a törvényhozásban, a parlamentben, és mondhatják azt többen, hogy vannak magyar képviselők, vagy hogy vannak pártok, akik ezt is zászlajukra tűzik. Ez a zászlóra tűzés ez az elmúlt években nem volt lefordítható, és ezáltal a közösségünk még kiszolgáltatottabbá vált, és amire szükség van szerintem ezen a ponton, az, hogy a számonkérés azon a szinten történjen meg, ahol a lojalitás verseny vagy a forrás elosztás történt, az kérje számon, akik nem célszerűen vagy nem effektíven használták fel ezeket a támogatásokat, állami szinten legyen számon kérve, ahol szükséges, akkor legyenek erre jogi válaszok. De én azt gondolom, hogy a mi közösségünknek nem arra kell most fókuszálni, hogy egymás között kiártsuk ki, hogy ki volt a nagyobb bűnbak, ki ártott a másiknak többet, ki írt róla csúnyábbat, legyen, és bízom benne, hogy lesz is ennek következménye, aki nem előremutató tevékenységet folytatott, vagy propagandisztikus célokat szolgált ki, hogy tevékenységét ne folytassa, mert nem szolgálja a közösségünket egyszerűen. Inkább abba fektessük az energiát, és azon gondolkodjunk, hogy valós szükségleteken alapuló, a helyi szereplők bevonásával történő hosszú távú célok mentén tudjuk megfogalmazni azt, hogy mit akarunk, mi magunk is meg tudjuk fogalmazni.
8: A magyarországi változás szele pedig lassan azokba a közösségekbe is kezd beszivárogni, amik az elmúlt években összenőttek az Orbán rendszerrel. Nászali Gábor, a gombaszögi nyári tábor főszervezője nem tagadja, hogy az előző kormánynak voltak elvárásai, az elmúlt 16 évből pedig több tanulságot is le kellene vonni.
11: Az előző kormányzat részéről időnként megfogalmazódott, hol kimondva, hol inkább csak érzékeltetve egyfajta elvárás azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a program, akár zenei, akár közéleti tartalomról beszélünk, és azzal kapcsolatban is, hogy mondjuk kikapjanak szerepet egy-egy beszélgetésben. Számomra talán éppen az az elmúlt 16 év egyik legfontosabb tanulsága, hogy a döntéshozóknak nem ideológiai alapon kellene eldönteniük, hogy mi fontos és mi nem, hanem azt kellene nézniük, hogy mire van valóban szüksége a közösségnek.
8: Bár az előző rendszer kedvezményezettjei közül Szlovákiában is vannak olyanok, akik nehezen fogadják el a változást. Gombaszögön már megjelentek a korábban perifériára helyezett személyek és témák, így az erdélyi tusványoshoz viszonyít látható belmozdulás tapasztalható.
11: A környezetemben is sok olyan a korábbi rendszer által kedvezményezett ember van, aki még 5 hónappal a választások után is a gyászfeldolgozás első szakaszában tart, és nagyon úgy tűnik, nem is hajlandó tovább lépni ebből a fázisból. Az elmúlt 16 évnek Erdélyben és a felvidéken is voltak nyertesei és vesztesei. Az erdélyi nyertesek azonban talán éppen a közönség méretéből adódóan jellemzően nagyobbat nyertek, mint a felvidékiek. Talán ennek is a következménye az a bizonyos kinyíló olló, amit ma a két közösség között látunk. És talán ez magyarázza azt is, hogy a felvidéki magyar közösségben az áprilisi választások után arányaiban kevesebb volt az elégedetlenség.
0: Tirajcsik Dóra összeállítását hallották.

0: Nyár elején lezárultak az ukrán-magyar tárgyalások, 11 pontban egyeztek meg, egyelőre azonban nem tudjuk, hogyan érvényesülnek ezek a pontok a kárpátaljai magyarok érdekében. Részlet következik a felkelő augusztus 25-i adásából Csernicskó István nyelvésszel, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektorával, kisebbségi szakértővel, Hatvanitót Erika beszélgetett.
1: Ki ellenőrzi majd az egyezmény betartását?
2: Az egyezmény betartását valójában az ukrán parlament ellenőrzi majd olyan értelemben, hogy az egyezmény az olyan vállalásokat tartalmaz, amelyek törvényi megerősítést igényelnek. Voltak éppen a szövegben konkrét törvénytervezetek szövegei vannak, törvénymódosítások tervezett szövegei vannak, és ezeknek jogszabályi megerősítésére van szükség. Vagyis amikor majd az ukrán legfelsőbb tanács, az ukrán parlament a törvénymódosításokat bevezeti, vagyis jogszabályi erőre emeli, akkor a törvények végrehajtását felügyelő testületek, elsősorban nyilván a parlament ellenőrzi majd ezeknek a betartását.
1: Nem tartanak attól, hogy akár hosszú időbe is telhet, míg a parlament elé kerülnek ezek a javaslatok?
2: Az egyezmények része egy ütemterv is. Bizonyos részei a megállapodásnak az ukrán vállalások szerint a 2026-os év végéig kerülnek majd a parlament elé. Vannak, amelyek a 27-es év első felében, vannak pedig, amelyek 2027 végéig kerülnek majd a parlament elé. Így tehát az ütemterv egyelőre működik, az ütemtervvel egyelőre nincsen semmi gond. Arra várunk nyilván, hogy ezek a jogszabályok, ezek törvényerőre emelkedjenek.
1: Ez a jövő azonban hogyan látja ma a kárpátaljai magyarság helyzetét? Melyek azok a legfontosabb kihívások, amelyekre a következő évek magyarság politikájának kell választ adnia?
2: Hát vannak olyan kihívások, amelyekre lehet, hogy a magyarság politikának kell választ adnia, de a leginkább bennünket foglalkoztató kérdés azt hiszem az, hogy legyen végre béke. Ukrajna hosszú-hosszú ideje háborúban áll, több mint 4,5 éve intenzív, totális háborút vív, és hát nyilvánvalóan a kárpátaljai magyar közösség sem vonhatja ki magát teljesen a háború hatásai alól. Hogy magyarság politikai szempontból mi a legfontosabb kihívás, hát talán az, hogy közösségként meg tudjunk maradni. Az, hogy a mindennapi közösségi működés feltételei azok továbbra is meglegyenek. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azok az intézmények, amelyek egyben tartják a kárpátaljai magyar közösséget, ahol nagyon sokan dolgoznak, vagyis a megélhetésük függ tőle, ahol nagyon sokan tanulnak, ahol megszervezik a közösség életét, szóval, hogy ezek az intézmények, ezek továbbra is zavartalanul működhessenek. Éppen összefüggésben a háborús helyzettel az ukrán állam nem, vagy csak részben tudja, vagy éppen akarja ezeknek az intézményeknek, kulcsfontosságú intézményeknek a működését támogatni, vagy ezeket az intézményeket fenntartani. Itt tehát a korábbi támogatáspolitika folytatása az intézmények működéséhez alapvetően szükséges támogatási rendszer fenntartása az szintén nagyon fontos annak érdekében, hogy ez a közösség, amely hát az utóbbi években jelentős megpróbáltatásoknak van kitéve, az megmaradhasson, és a háború után is közösségként tudjunk róla beszélni.
0: Csernicskó István nyelvészt, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektorát, kisebbségi szakértőt hallották.

Ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten, vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
0: Reklámot hallottak.

0: 8 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Jábor Miklós. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Folytatódik a mentési akció Nepálban. Elkészült a fenékküszöb Paksnál, marad a késő nyárias idő sok napsütéssel. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba Katmandúba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván, egyiküket a tibeti oldalon keresik. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a katasztrófa helyzet megoldásához. Idehaza két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. Hangsúlyozta, a munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, mivel a fenékküszöb a vízszint emelése által biztosítja a hűtővíz szivattyúk működését alacsony vízállás esetén is. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy a Paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki tegnapi ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktoranduszokra is. Az innovációs képzést a most kezdődő tanévben a középiskolákban is megkezdik, közölte a tudományért és innovációért felelős államtitkár. Horváth Péter elmondta, hogy a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alapforrásait. A nemzetközi utasok csaknem kétharmada már online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, hogy az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak nemzetközi menetjegyet. Az esetek 65%-ában a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban váltották meg a jogosultságot. A pénztári vásárlások aránya fokozatosan csökken. Ma van az eltűntek világnapja. Az esemény célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Magyar Vöröskereszt segít azoknak a családoknak, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófák miatt szakadtak el egymástól. Az időjárásról. Meleg napos időnk lesz ma, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani, záporokra, zivatarokra. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Mohács 500. 500 éve a Mohácsi csata örökre megváltoztatta Magyarország történelmét. Egy sorsfordító esemény és annak következményei történelmi sorozatunkban. Mohács 500 emlékműsor Kispéter Ernővel minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Keresztkérdések. Laborcidóra hitéleti műsora.

0: Jó reggelt kívánok! Laborci Dóra szerkesztő műsorvezetőt hallják. A vasárnap a megállásé, a pihenésé, a lelassulásé. Ilyenkor van időnk elcsendesedni és foglalkozni olyan kérdésekkel, amelyekkel a hétköznapi rohanásban nincsen. Minden világvallásban elrendelt ideje van a pihenésnek és az elmélyülésnek. Ebben a műsorban elsősorban nem kinyilatkoztatni szeretnénk, hanem kérdezni és beszélgetni. Arról, hogy mit jelent hinni, mi a vallás szerepe a társadalomban, és milyen válaszokat, vagy éppen milyen alternatívákat kínálhat egy-egy vallási tanítás korunk kérdéseire. Első adásunkban a megbékélés lehetőségeiről beszélgetünk egy politikailag erősen megosztott világban. Arról, mi történik akkor, amikor a közélet konfliktusai közénk állnak otthonainkban, családunk történetében, hétköznapjainkban vagy vallási közösségeinkben. És arról is, hogy ebben a megosztottságban mit jelenthet a keresztény üzenet és a keresztény felelősség. A stúdióban Csáki Palavicsini Zsófia klinikai szakpszichológussal és Németh László bíborossal beszélgetünk arról, mit tesz velünk a politikai megosztottság, hogyan őrizhető meg egy család vagy közösség érzelmi biztonsága, és milyen szerepe lehet ebben az egyházaknak.
1: Azt tartom nagyon fontosnak, hogy ezeknek a vitáknak a légköréből mit élnek át a gyerekek.
2: Az egyháznak, mind a lelkiismeret hangjának pont arra kell rámutatni, hogy nincs élet sebek nélkül, ha valaki szeret, akkor mindig kap sebeket, de a sebeket lehet gyógyítani, és amikor a sebek benőnek, akkor alapjai lehetnek egy új életnek.
0: Azt is megpróbáljuk körüljárni, hogyan tölthetjük

0: Szent-Egídió közösség egyik ukrajnai önkéntesével arról beszélgetünk, mit jelent a háború idején is a békéért dolgozni, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a békét épp úgy elő kell készíteni és építeni, mint a háborút.
1: Egy hete volt egy támadás Lvivben. Megsérült egy lakóház. A fiataljaink azonnal oda mentek segíteni. A szomszédok meséltek egy 96 éves idős asszonyról, aki egyedül él. Ők megismerkedtek vele. Barátok lettek.
0: De először hallgassuk meg, mit mondanak politikailag vegyes keresztény családok tagjai mindenről.
2: A férjem az mondja a véleményét folyamatosan, és ő nagyon jól tudja, hogy én nem értek vele egyet, de nem fogok beleállni vitatkozásokba, mert nincs értelme. Mert úgysem tudom meggyőzni, nem is akarom meggyőzni, tulajdonképpen két külön véleményen vagyunk politikai szempontból, de a család fontosságáról, a gyerekek neveléséről azért egyforma a véleményünk. Én katolikus családból jöttem, az édesapám az bencésekhez járt, én ferencesekhez jártam, akkor, amikor ez még nem volt. Jó ómen. Nálunk ez az egyházi vonal születéstől fogva meghatározó, számomra soha semmilyen kérdőjelet nem is adott, az ő családja pedig egyáltalán nem volt vallásos. Az is hozzátartozik, hogy más körökben mozgunk. Én a választott barátaim, vagy akár a munkahelyemen levő barátok többnyire azonos gondolkodásúak velem, és gondolom, hogy a férjem, akikkel beszél, az ő gondolkodásuk is vele egyivású, és ez nem feltétlenül azonos.
3: Egyébként ön hogy értékelni, hogy önök között milyen a kommunikáció? Mennyire tudják megosztani egymással a gondolataikat, töprengéseiket, vágyaikat?
2: A szóbeli kommunikáció az nehézkes. Se az érzelmekről, se ilyen politikai vagy társadalmi helyzetekről. Köztünk ez a szóbeli kommunikáció, hát aránylag ki múlik abból, hogy ki mit vegyen, vagy hogy a gyerekeknek az élete, amikor alakul, akkor ki hogy gondolkodik.
3: Gondolom, hogy a választások környékén egyre több ilyen hír jött, egyre több téma adódott. Ez befolyásolja az önök kapcsolatát?
2: Hát nem is tudom megmondani. Olyan szempontból, hogy nincs miről beszélgetni, ilyen szempontból igen. De a egymás iránti érzett szeretetünket szerintem nem befolyásolja. A hétköznapi problémák, amik a családból adódóak, azokról egyformán gondolkodunk, és egyformán teszünk érte. Az, hogy a politika más, hát legfeljebb erről nem vitatkozik az ember. Nekem ez nem okoz gondot.
3: Önök egy nagy család. 5 gyermekük van, mindannyian felnőttek, van 12 unokájuk. Itt ülünk a nappaliukban, ahol nyilván vannak családi összejövetelek is. Szóba kerülnek-e ilyenkor közéleti kérdések?
4: Volt, amikor a politika határozottan téma volt, de aztán ezt letiltottuk. Nem rendszeresen, de amikor voltak ezek az összejövetelek, akkor gyakran előfordult, hogy csattantunk a különböző vélemények miatt, és azt mondtuk egy idő után, hogy ezt abba hagyjuk, mert nem ér ennyit az egész, hogy ilyeneken vitatkozzunk. Lehet mindenkinek más a véleménye, de hogy ezen a családi jókedv vagy a hangulat tönkre menjen, annak semmi értelme, úgyhogy ezt a részét abba hagytuk.
3: Van egy ilyen szabály, hogy erről nem beszélünk?
4: Nagy családban nem beszélünk erről, és különösen az egyik gyerekkel van, aki ez a nagy csattanás volt annak idején rendszeresen, de azóta, hogyha bármelyikkel esetleg összejövünk, és szóba kerül politika, attól még tudunk normálisan beszélni.
3: Egy-egy családdal, nagy családi körben pedig nem?
4: Igen, így van. Én sem vagyok egy egyszerű ember. Hogyha fölemelem a hangomat, akkor föl tudom emelni, és a vita partnerem sem egy egyszerű ember, tehát hogyha itt üvöltözések voltak, az ugye se nekünk, se a gyerekeknek, és főleg az unokáknak sem jó. Tehát ezért lett ez a szabály, hogy nem. Lehet, hogy persze benne volt az is, hogy voltak néha olyan szóhasználatok. Én úgy éltem meg, hogy inkább a fiam részéről, de lehet, hogy tévedek, amik nem illenek egy vitába.
3: Van olyan gyermek, aki másképp gondolkodik az ország jövőjéről, mint ön. Ez önben milyen érzést kelt?
4: Nem egyszer említem a gyerekeknek, hogy nem is nekik érzem én a veszélyesnek, hanem inkább az unokáknak.
3: Az, hogy önök hívő emberek, ez mennyiben befolyásolja ezeket a helyzeteket?
4: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell ahhoz Isten hit, amit most gondolok ezzel kapcsolatban. Az, hogy lehet, hogy mégis jó a másik út, mondhatnám azt, hogy a hitből fakad, de ez ugyanakkor egy természetes emberi hozzáállás is lehetne.
3: Azt mondta az édesapja, hogy a családon belül ön az, akivel az összejövetelekkor leginkább összecsattannak, hogyha politikáról van szó. Ön ezt hogy éli meg?
5: Igazság szerint összességében egy szörnyű érzés, mert mindig úgy elhozza az ember, hogy persze, és akkor most észérvekkel meggyőzzük a másik, és akkor ő is belátja a hibáját, és milyen szuper lesz. De mivel nem ez történik, ez egyrészt egy óriási feszültségforrás a családom belül, másrészt nekem mindig apukám volt az, akire úgy tekintettem, meg ő volt a mintaképem abban, hogy őt nem lehet befolyásolni a jó hangzó szólamokkal, hanem

0: ő az, aki minden szempontot megvizsgál, több álláspontot értékel. Sok szempontból továbbra is érzem benne ezt a racionalitást, viszont ha politikáról van szó, akkor egészen, sőt, a választás óta úgy érzem, hogy egy picit még inkább, mintha elsüllyedt volna ebben a propaganda posványban.
1: Volt olyan eset, amikor úgy nagyon összezördültek?
0: A választás előtt körülbelül egy évvel, ott többször volt, hogy összevesztünk, hogy akkor most ki kire fog szavazni. Ott például volt, hogy anyukámmal nagyon hosszan kellett beszélgetni arra, mert ő nagyon félt akkor, hogy akkor minket mindjárt visznek a háborúba. Volt olyan eset, amikor a gyerekek azzal jöttek haza, hogy a nagymama azt mondta, hogy téged el fognak vinni katonának, és ez igaz-e?
1: Ön egyébként hívő?
0: Igen, abszolút. Én úgy gondolom, hogy sok ember a keresztény, nem mindenki ugyanazt a politikai irányvonalat követi, és ez jól van itt. Tehát attól még lehetünk keresztények nagyon sokan, hogy nem értünk egyet politikai szempontból. De természetesen, aki úgy komolyan gondolja a kereszténységet, mint ahogy én is, annak feladata az, hogy próbálja meg ezt az életével is letükrözni. És nyilván, hogyha egy politikai oldal homlok egyenes szembe megy a keresztényi tanítással, akkor azt a politikai oldalt én sem tudom támogatni. Itt inkább abban van a különbség, hogy mi az, amit én a keresztény tanítással szembe menőnek gondolok, és mi az, amit a szüleim szembe menőnek gondolnak. Egy nagyon pici látásfeszültség biztos van, hogy erről a témáról nem szabad beszélni semmiképpen, de hála az égnek talán ez még annyira nem nagy.
2: A stúdióban itt van velem Csáki Palavicsini Zsófia, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, és Németh László bíboros, belgrádi érsek, aki egyenesen Belgrádból érkezett közénk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Most hallott történetben volt sok feszültség, összecsattanás, de voltak elhallgatásra, kompromisszumra utaló mondatok is. Most elsőképpen Zsófiához fordulnék, hogy nézzünk egy kicsit arra rá, hogy a családi életre, családi dinamikákra és elsősorban a gyerekekre milyen hatással lehetnek ezek a nézetkülönbségek, illetve mikor van az a pont, amikor ellenségeskedéssé válik a véleménykülönbség, és az milyen hatással van ezekre a dinamikákra.
4: Nagyon köszönöm ezt az érdekes felvetést. Azt figyeltem, hogy mennyiféle szempont és mennyiféle aspektusa ennek a helyzetnek előkerül a beszélgetésekben, igazán változatos volt, és elindította a gondolataimat. Amikor gyerekekről beszélünk, akkor különbséget kell ezért tennünk az egészen picikék között, akik tulajdonképpen tartalmilag nem tudnak kapcsolódni egy ilyen témához, gondoljunk egy óvodásra, vagy egy annál kisebb gyermekre, de érzik a légkört, és figyelik, hogy a felnőttek körülöttük hogyan viszonyulnak egymáshoz, és mondjuk egy kis kamasz vagy kamasz egészen másképpen lesz jelen egy ilyen helyzetben, ő figyelni fogja a témákat, meg fogják ragadni bizonyos félelemkeltő vagy érdekes részletek a figyelmét. A példa beszélgetésben szerepelt egy kérdés egy gyerektől, hogy akkor igaz-e, hogy minket el fognak vinni katonának, ez őket egzisztenciálisan érinti, gondolom, hogy megijeszti őket, mindenképpen foglalkoztatja, és szeretnék tudni, hogy mi az igazság, és aztán a nagy kamaszok pedig lassan a saját véleményükkel fognak tudni részt venni ebben a vitában. Elsődlegesen azt tartom nagyon fontosnak, hogy ezeknek a vitáknak a légköréből mit élnek át a gyerekek. A picikék tényleg csak a légkört, a hangulatot, azt, hogy a szeretett nagypapa meg a biztonságot adó apukám egymásnak esnek, és csúnya szavakkal kiabálnak egymásra, az valószínűleg nagyon-nagyon ijesztő, és magyarázatra szorul, hogy itt most mi történt. Az is magyarázatra szorul, hogy nekik azt szoktuk mondani, hogy nem kiabálunk egymással, és akkor most azt látjuk, hogy felnőttek egymással mégis hevesen és indulatosan vitatkoznak. Az idősebb gyerekeknél pedig fölmerül, hogy két ember, akit nagyon szeretek, ez lehet anyukám meg apukám, nagyon indulatosan védik az igazukat, és ez önmagában még nem lenne talán megterhelő, ha nem szűrődne át belőle az az érzés, hogy közben azt gondolják egymásról, hogy a másik valami nagy-nagy butaságot gondol, vagy hülyeséget, hogy ilyen extrémabből kezdjünk fogalmazni. Szóval a nehéz élmény ott kezdődik, amikor a vitában nem csak azt gondolom, hogy a másiknak is vannak szempontjai, nagyon érdekesek, de nem tudok velük egyetérteni, hanem elkezdem leértékelni, vagy elkezdek nagy indulattal, vagy sok félelemmel ránézni arra, amit ő képvisel. És a gyerekek, ha tartalmilag nem is értik pontosan, hogy miről szól a vita, milyen politikai eszmék, vagy pártideológiák, vagy akár tőlem a keresztény értékek mentén vitatkozunk, azt érezni fogják, hogy a két fél egymáshoz hogyan viszonyul, és hogy valami félelemmel, haraggal, leértékeléssel teli van-e ott abban a légkörben, vagy egyszerűen érvek csattannak, akár temperamentumosan. Ez nagyon nagy különbség.
2: És milyen technikákat vagy eszközöket alkalmazhatunk arra, hogy ezek a helyzetek elviselhető mértékben és mederben maradjanak egy családi beszélgetés, egy vasárnapi ebéd alkalmával?
4: Hát tulajdonképpen az a technika, amit itt több család vagy több megszólaló megemlített, hogy végül is úgy döntünk, hogy nem tudjuk higgadtan kezelni ezeket a helyzeteket, nem akarjuk egymást bántani, és nem akarjuk a gyerekeket megterhelni, ezért ezeket a témákat kiiktatjuk a családi ebédet programjából. Ez végül is egy valid módszer. Szóval, hogy lehet ilyet csinálni, amikor az ember azt gondolja, hogy valamit túlságosan megterheli, akkor lehet, hogy jobb, ha nem megy oda, nem megy bele abba a helyzetbe. Azt szoktuk gondolni, hogy mennyivel jobb lenne, ha lehetne nyíltan beszélni ezekről a kérdésekről, de akkor tényleg lehet, hogy kell annak megfelelő kereteket teremteni. Tudunk-e arra figyelni, hogy valaki moderálja ezt a beszélgetést? Tudunk-e arra figyelni, hogy a másik is biztosan szóhoz jusson? Meg tudunk-e abban állapodni, hogy egymást leértékelő, vagy minősítő, vagy személyeskedő megjegyzéseket nem teszünk? És akkor most kifejezetten a gyerekekre tekintve, van-e annak tere, hogy figyeljük együtt felnőttek, hogy a gyerekek hogyan vannak jelen? Amikor azt látom, hogy az 5 éves kikerekedett szemekkel rémülten nézi ezt a jelenetet, akkor magyarázattal kell szolgálnom, hogy most mi történik. Miért olyan mérges a nagypapa? Miért dühös apa? Miért kiabálnak egymással? Mi fog most történni? Szeretik-e még egymást? Ki fognak-e békülni? Én szerethetem-e mind a kettőjüket? Szóval, hogy ha tudunk magyarázó mondatokat, megnyugtató értelmezéseket tenni a jelenetek mellé, az sokat segít. Ehhez persze az kell, hogy ne kerüljünk bele egy olyan vákumba a heves vita közben, amiből már nem látunk ki, és amiben nem észleljük a saját érzelmeinket és a körülöttünk levőknek a megéléseit.
2: Azt is hallottuk, és törekedtünk is rá, hogy itt alapvetően keresztény családok beszéljenek a megosztottságból eredő kihívásokról, tapasztalatokról, meg megoldási kísérleteikről. Mi a keresztény tanítás lehetősége, üzenete az ilyen megosztottságban, illetve szeretném, ha picit arra is kitérni, hogy mi lehet a felelőssége is adott esetben keresztény közösségeknek abban, hogyha a dolgok idáig fajulnak.
3: Először is köszönöm, hogy ezt a témát dolgozzuk fel, szerintem hihetetlenül fontos, és meg valami őszintén nem csak a magyar társadalomban, hanem abban a társadalomban is, ahol most élek, Belgrádban, Szerbia is tudjuk, hogy nehéz időkön megy keresztül. Visszatérve az ön kérdésére és a bejátszott beszélgetésekre, nagyon érdekes volt ezt végighallgatni. Sajnos az én szűkebb családomban is vannak ilyen esetek. Én, amikor ilyen dologgal találkozom, arra próbálok rámutatni, hogy a kereszténység az egy szélesebb, nagyobb fogalom. És hogyha a kereszténységből kiindulva akarunk a társadalom mi elköteleződésünkről, a munkáról, a politikáról beszélni, akkor kellene találni egy közös nevezőt, amelyből kiindulunk. Hallottuk a beszélgetésben, az egyik szereplő említette az emberi természetet. Tehát az emberi természet igen, képes rá tapintani Istenre, Isten hangjára, a lelkismeretére, de épp úgy képes becsukni a szemét és a fülét, és még legjobban a szívét egy racionális, értelmes beszélgetésre. A kereszténység nagy kihívása az, hogy hogyan tudná úgy továbbadni a saját tanítását, amit Jézustól kapott, amely a 2000 évben kifejlődött, tehát a társadalmi tanítás keretein belül az evangélium frissességéből, amely minden generációt, minden embert megszólít, olyan értékeket rámutatni, ami közös mindenkinek. Ez nem lehet olyan konkrét, ha nem csak privát beszélgetés, mint ahogy hallottuk, de egy általános értékrendszert kellene bemutatni, amelynek az alapján mindenki tudna dönteni, hogy mi az a helyes, ami engem az életemben vezet. Nagyon fontos, hogy ez nem kizáró út kell, hogy legyen, tehát olyan értelemben, hogy csak az én igazságom, a többieké nem fontos, hanem pont inkluzív, tehát befogadó képesség, amely Jézusnál nagyon is jelen volt. Tehát Jézus soha nem akart valakit kizárni a köréből. Jézus kritizálta a farizeusokat, az írástudókat, de azoknak is megadta mindig a lehetőséget, hogy lássák be, hogy miről is van szó. Nagyon fontosak azok az értékek, amelyek a keresztségből fakadnak, a jézusi tanításból, és az egyházban, mikor erről beszélünk, akkor akkor ezt kellene hirdetni. Tehát ez a befogadó képesség mindenki számára. Legnagyobb hibánk az egyházi körökben, hogyha konkrétan egyházi szereplőként is csak egy adott igazságot, ha szabad ezt így mondanom, egy igazságot képviselünk vagy védünk. Olyasmi nincs. Az igazság magában egy, de az akkora, hogy mindenki a saját részéről látja, és ezért nem szabad azt tenni, hogy csak az én megoldásom jó. Próbáljuk megérteni egymást. A keresztény tanítás erre ad bizonyos lehetőségeket azáltal is, hogy hív minket a megtérésre, felszólít minket, térjetek meg, ami azt jelenti, hogy bűnbánatot tartani, megbocsátani másoknak, és keresni a közös igazságot. Tehát ennélkül nem megy.
2: Van ön szerint a keresztény egyházaknak felelőssége és feladata azzal, hogy a politika ennyire beszüremkedett akár a hívek életébe is?
3: Én azt mondanám, hogy a politika jelen van az emberek életében, az fontos. Egy demokratikus berendezkedésben nagyon is fontos, hogy az emberek kihasználják a jogaikat, hogy úgy mondanám, és a felelősségérzetüket is a társadalom formálásában. Tehát ez mindenképpen helyes szerintem. Másik dolog azonban, ahol az egyházoknak a szerepe felmerül, az, hogy a politikai életben, a politikai beszélgetésekben, politikai döntésekben is tartsuk meg azt, ami legfontosabb a kereszténység számára, az ember méltósága, akármilyen formában beszélünk az emberről, a méltóságát nem szabad elvenni tőle. Nem szabad lekicsinyíteni az embert azért, mert másképp gondolkodik. Nem szabad egy egyszerű polgárból ellenséget csinálni. Vagy ne mondjam, hogy még karikatúra formájában rosszul beszélni emberekről. Itt az egyháznak egy hihetetlen feladata van, nem az, hogy szerepet vállaljon egyik vagy másik oldalon, hanem hogy rámutasson pont azokra az értékekre, amelyek békésebbé, szebbé és jobbá tudják tenni a társadalmunkat. Ez nagyon fontos. Az egyháznak a szava nem az, amelyik csak az egyik oldalt fogja kritizálni, másikat meg támogatni, vagy fordítva, hanem hogy rámutat a közös dolgokra, amit már említettem, ember méltósága, a szeretet, a közösség építése, a közjó, ami előttünk van. Tehát én azt mondanám, hogy ez az egyháznak a legnagyobb feladata, hogy egy lelkiismereti kérdés legyen a felszólalásában. Tehát az embereket nem, hogy eldöntse helyettük, hogy mit csináljanak, hanem az embereknek felhívja a figyelmet arra, hogy milyen úton, milyen kritériumok mellett lehetne egy szebb emberi társadalmat felépíteni.
2: Hallgassunk meg egy másik példát, egy olyan házaspártól, akik leképezik valamelyest ezt az ideát.
5: 26 éve házasok, van 4 gyermekük.
6: Igaziból egészen 2018-ig nagyjából mi ugyanarra szavaztunk mindig, vagy ugyanúgy gondolkodtunk, tehát ez a keresztény konzervatív családból jöttünk, és 2018-ba kezdődött az, hogy én kezdtem így eltávolodni ettől a, hát a Fidesz által képviseltő iránytól.
5: Mennyire nyomja rá ez a különbség az önök családi életére a bélyegét?
7: Hát amikor a Bálint először elmondta a gondolatait, akkor én nagyon csodálkoztam, és az merült fel bennem, hogy én mit rontottam el, hogy ő így gondolkodik. Aztán rájöttem, hogy nem úgy kéne hozzáállnom, hanem egyszer megkérdezni, hogy hogy jutott ő erre. És igaziból itt indult egy ilyen párbeszéd, és amiket ő mondott, azokat én kezdtem átgondolni, és ő meg amiket én mondtam.
5: Voltak egy csattanások, összezördülések?
6: Biztos, hogy voltak összezördülések. Fölemeltük hangunkat, veszekedtünk, felháborodtunk azon, hogy ki mit mond a másik pártnak a valamilyen emberére, hogy ezt hogy gondolod róla.
7: Mikor hazamentem, és láttam, hogy a postaládára, a mi postaládánkra ki van téve egy Tisza logó. És akkor hazamentem, és mondtam, hogy na, ez biztos, hogy nem. Tehát, hogy minimum az, hogy egyeztessük le, hogy mi történik ilyen szempontból.
6: Jogos, nyilván meg kellett volna beszélni, de azt gondoltam, hogy a saját postaládámra, ami persze nem a saját postaládám, hanem a családi, arra kirakatok egy 3x4 centis ilyen kis bigyót, ami az én szememben nem azt mutatta, hogy én a Tiszára szavazok, hanem a bárki, aki elmegy a folyosón, és nem is tudja, hogy ki ez a postalád, az lát egy picike kis reklámot, hogy ha-ho, erre is lehet szavazni.
7: Hát és a másik ilyen konfliktus forrás, amit én eleinte nagyon rosszul bírtam kezelni, hogy ugye mindenki azt gondolta, hogy én pontosan ugyanúgy gondolkodok, mint Bálint, aki mondjuk egy Facebook posztot kirakott. Kezdték nekem magyarázni, meggyőzködni, hogy ez milyen hülyeség, meg ezt hogy gondoljuk, és mondtam, hogy én teljesen másképp gondolkodok. És akkor a következő, hogy lehet olyan, hogy egy házaspár két tagja külön gondolkodik. És akkor mondom, hogy hát úgy tűnik, hogy lehet. És akkor megjött a következő, hogy akkor viszont meg engem kezdtek győzködni az emberek, hogy mit csináljak a Bálinttal.
2: És lehet ilyen?
7: Hát azzal, hogy ez a helyzet előállt, nagyon sok olyan beszélgetés született otthon, akár a gyerekek között is, ami egyébként nagyon egyértelmű, mondjuk egy keresztény konzervatív családban. Tehát például ilyen alapvető értékek. Ki az áruló? Mikor vagyok hálátlan? Mi egy kormánynak a feladata? Ha én keresztény vagyok, akkor egy kormánynak mennyire kell a programjában megjelenni a kereszténységnek? Kik legyenek azok a politikusok, akik a keresztény kormányban benne vannak? Szóval, hogy nagyon sok olyan ilyen alapvetőnek mondott dolog előkerült, ami egyébként szerintem nem került volna elő. És akkor ugye még van egy olyan vonala is ennek az egésznek, hogy én tanár vagyok. De mit gondolok etikusnak, miközben tudom, hogy egy csomó tanítványom követ a Facebookon, mi az, amit kitehetek? Mondjuk akár, hogyha egy március 15-én mind a két rendezvényen ott vagyok.
2: És ott volt mind a két rendezvényen?
7: Igen.
2: Mind a ketten elmentek mind a két tüntetésre?
7: Az összes gyerekkel, igen.
2: Az összes gyerekkel?
7: Igen, nálunk már ez 2019-ben is megjelent, akkor október 23-án, egyszerűen nézőpontágítás szempontjából, hogy nézzék meg, az egyik párt így ünnepel, a másik párt így ünnepel.
2: És hogyan reagáltak erre a gyerekek, hogy nem ugyanazt gondolja az édesapám, mint az édesanyám?
7: Azért van egy csomó olyan dolog, amiben mi nem értünk egyet. Nagy nehezen mi is erre jutottunk, de a gyerekek is egymás között, hogyha mi mindketten ugyanazt gondoljuk egy dologról, az fontos. És hogyha meg nem, akkor az lehet, hogy nem olyan fontos. És most, hogy itt készültünk kicsit a beszélgetésre, arra jutottunk, hogy az nem mindegy, hogy mondjuk például egy politikai beállítottság hol van abban a sorban, hogy a család a fontos, a kereszténységem a fontos, a nemzetem a fontos, vagy a politikai beállítottságom. És igaziból, ha előre teszem mondjuk a családot, akkor egy politikai beállítottság nem oszthat minket meg. És szerintem ebben mi azért így egyetértettünk kimondatlanul is.
6: Lehet, hogy ez túlzásnak tűnik, de arra jutottunk, hogy ez inkább fejlesztette a kommunikációt.
2: Abban, hogy ezt így tudták kezelni, segített az, hogy mindkettőjük számára van egy dimenzió, a hit dimenziója?
6: Levinném ezt egy kicsit profánabb szintre, természetesen igaz a transzcendens szint, de földi szinten, ha azt veszik, hogy Jézus nem csak Isten volt, hanem egy valóságos ember is, akkor ő egyszerűen elmondta, hogy kell élni. A jó életnek az alapvető kritériumai, és akkor mi ezt próbáljuk követni, ezt szerint próbálunk élni. Tehát ez az, ami a, hogy mennyire sikerül, az jó kérdés, de ez a közös alap.
7: Voltak azért ilyen nehéz időszakok, tehát én nagyon emlékszem rá, hogy magamban morfondírozok, hogy most igaza van, nincs igaza, mit kellene tennem. Viszont én azt láttam, hogy nincsenek elvágva a szálak, tehát amikor én mondjuk a Fidesszel kapcsolatban mondtam egy megjegyzést, hogy de hát ezt is jól csinálták, és hogy vegyük már ezt észre, akkor láttam, hogy ő is tényleg elgondolkodott, és nem az volt, hogy teljesen lezárt dolgokat, hanem ő is gondolkodott azon, amiket én mondtam. Úgyhogy végül is azt hiszem, hogy ezen múlt ez az egész dolog, hogy nem vágtuk el azt a lehetőséget, hogy a másiknak esetleg igaza van.
6: Eddig a politikai felfogásunk is azonos volt, és most, hogy nem teljesen azonos. Most akkor ez rávilágít arra, hogy igaziból mi az, ami tényleg közös.
7: Igen.
8: Itt ebben a bejátszásban számomra az volt a legfeltűnőbb, hogy mennyire strapás is a béke. Tehát, hogy ezzel van munka, egyeztetni kell, szét kell nézni a másik oldalon is, beszélgetni kell, stb. Az elmúlt években a béke szavunk is talán egy kicsit elinflálódott. Ismét elsőként Zsófiához fordulnék. Ilyen emberi kapcsolatokban hogyan teremthető, építhető fel a béke, hogy az ne jelentsen alkalmazkodást, elfojtást egyik vagy másik oldalon, milyennek az összetevője?
4: Azt gondolom, hogy a béke az egy nagyon sok rétegű megélés. Békének hívjuk azt is, amikor egyáltalán nincs konfliktus, de a szoros emberi kapcsolatainkban ez hosszú távon nem reális, hogy ne legyenek konfliktusok vagy véleménykülönbségek. Akikkel a legszorosabb kapcsolatban vagyunk, azokkal szoktunk a legjobban összefeszülni, vagy azok bosszantanak minket, aztán testközelből csak igazán, és ott van a legnagyobb szükségünk a sok munkára, vagy erre a strapára, amit itt említett. A békének van egy mélyebb szintje, nem a konfliktus hiány, hanem az, ahogy meg tudom élni mégis a kapcsolódást azzal a dologgal, amivel akár aktuálisan konfliktusban vagyok. Szóval az igazán működő kapcsolatoknak az ismérve az, hogy a konfliktusok ellenére tudunk kapcsolódásban maradni egymással. Ehhez kell egy nagy bizalom. Bizalom saját magamban, hogy ezt ki fogom bírni, el fogom tudni viselni az átmeneti rossz érzéseket, amik a szeretett másik személlyel kapcsolatban benne vannak, hogy lehet ilyen marhaságot mondani, hogy mondhatott ilyen korombát, mennyire nem figyelt rám egyáltalán. Lehet, hogy nem is ugyanazt gondoljuk, ez nagyon ijesztő, szóval egy csomó rossz érzés megjelenik. Kell egy bizalom a másikkal szemben, annak a bizalma, hogy ha gondol valamit, akkor ez biztos nem véletlenül gondolja. A politikai megosztottságban gyakran látom családokban, hogy nehéz felismerni, hogy a másiknak a vehemes érvelése mögött adott esetben félelem van. Valódi szorongás és félelem. Vagy elkeseredett küzdeni akarás valamilyen neki fontos értékért, még az is lehet, hogy ez mind a kettőnek fontos, amitől rettek, hogy ez el fog veszni, vagy hogy ezt nem fogja tudni megvédeni. És ezek nagyon fontos dolgok. Van-e bennem bizalom, hogyha ő érez és gondol valamit, azt nem véletlenül gondolja, hanem annak megvan az oka, és lehet, hogy meg tudnánk együtt érteni, hogy mi az oka, és abban megtalálnánk a közöset. És persze bízni kell a kapcsolatban, hogy a kapcsolatunk az nem fog egy összezördüléssel, vagy akár egy nagyobb veszekedéssel véget érni, hanem majd, amikor az érzelmeink egy kicsit csillapodtak, akkor vissza tudunk menni a tetszín helyére, és azt mondom, hogy na jó, tegnap nagyon csúnyán vitatkoztunk, de egyébként nekem nagyon fontos, hogy megértselek, próbáljuk meg még egyszer. Vagy az esett nagyon rosszul, amikor ezt mondtad, de egyébként azt megértettem, hogy neked valami ebben nagyon fontos volt. Szóval, hogy konkrét vélemény különbségen túl a béke az valamivel együtt élni tudás, kibírása valaminek, ami akár lehet konfliktusos is. És abban van áldozatvállalás, amit itt említett, az elfolytást, azt nem szoktuk annyira támogatni, de közben meg átmenetileg folytunk el dolgokat, amikor kibírhatatlanok, ez a léleknek egy védekező mechanizmusa, és van annak is haszna, hogyha aztán ki tudunk keveredni belőle, és mennél tudatosabb rátekintéssel tudjuk megélni az érzelmekkel teli valóságot.
8: Bíboros úr, mi a keresztény tanítás ugye a békével kapcsolatosan, bár ez így eléggé egyértelműnek hat, de mégis az jut eszembe, itt az egyik riportalanyunk említette ugye Krisztus földi pályafutását, hogy azért abban is nagyon sok felháborodás volt, és sok feszültség az ő megjelenése és tanításai nyomán. Mit mondhatunk el keresztényként a békéről megosztott társadalmi közegekben?
3: Hát ha Jézus példáját vesszük kiinduló pontként, akkor tényleg úgy volt, hogy ő is mondta, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem azért, hogy feszültségeket oldjak fel, és aki engem követ, az lehet, hogy úgy fog járni, mint a mai politikai megosztottság a környékünkön. Ugyanis azt mondta, fiú a szülő ellen fog fellépni, feleség a férje ellen, tehát egy bizonyos értelemben Jézus előre látta az egész dolgot, de a béke fogalma nagyon fontos volt nála. Tudjuk, hogy a halála előtt a búcsú beszédében sokat beszélt a békéről, és azt is mondta, hogy az én békémet adom nektek, nem olyan, mint amit a föld ad. Az egyházi keresztény tanításban az igazi béke sokszor nem azon múlik, hogy konfliktus nélkül élünk, ahogy hallottuk az előbb, tehát konfliktusok hozzátartoznak az élethez, hanem az, hogy a bensőmben, az én szívemben el tudom rendezni ezeket a dolgokat, és a fő hangsúly nem a konfliktus lenyelésén van, vagy elfolytásán, vagy kompromisszumok keresésén, a keresztény tanításban a legfontosabb a szeretet. Tehát a szeretetből kiinduló, a szeretet, amely másnap reggel képes feltenni a kérdést, hogy kedvesen mi volt rossz az életemben, vagy mit mondtam én rosszul tegnap, ahogy hallottuk most, ez mindenképpen hozzátartozik. De én most tovább mennék egy magasabb szintre, ugyanis a kereszténység tanítása is, én most mind egyházi személy, ha szabad ezt így mondanom, találkozom családi problémákkal, ahol tudok beszélgetni ezekről a témákról, de nagyon sokszor, mint érsek, mint püspök, egy más szinten kell beszélnem, egy olyan szinten, amely az egész társadalomra érvényes. Tehát nagyon fontos, hogy a társadalmi kihívásokban is a politikai viták mindig társadalmi viták, ha szabad ezt így mondanom. Fontos, hogy rámutassunk arra, hogy az igazi békét mindenki önmagában kell, hogy keresse, és ha megtaláltuk önmagunkban, akkor tudunk tovább lépni és békét építeni. A béke nem olyan, hogy leesik ajándékként, mint a sült galamb a tányérunkra, hanem a békért tényleg harcolni kell, akkor is a csúnyán hangzik, a békért harcolni kell, áldozatokat kell hozni, és egyben bízni abban, hogy a Jóisten is segít minket. Tehát a kereszténység nincs meg hit nélkül. A mi gyönge imánk, amely a békéért száll fel a mennybe, csak akkor lesz érvényes és jó, ha tényleg teljes szívből és bizalommal fordulunk a béke királyához. Isten tudja változtatni az emberek szívét, én ebben nagyon bízom, és még azt is merem mondani, hogy minden háború vége bizonyos értelemben az Isten jóságának a győzelmét hirdeti. Mert az ember független, hogy hány háborút folytatott, és most ez már háború az egy tényleg egy radikális feszültséget jelent, és a békének a megtagadása, mindig képes volt az ember újból kezdeni. Remélem, hogy ez jelen lesz a mi társadalmainkban is. Az egyháznak a tanítása a békéről arra is kell, hogy irányuljon, hogy belássuk a belső változás, megtérést, belássuk azt, hogy a másik ember is épp olyan méltósággal rendelkezik, mint én, hogy épp úgy szeret, mint én, és a szeretet kell, hogy vezesse minket, és próbáljuk gyógyítani a sebeket. Tehát a sebek, amelyek jelen vannak az életünkben, nagyon sokszor olyan mélyek, hogy nem ismerünk rájuk tekinteni. De közben elfelejtjük, hogy mi is sebzünk, ahogy megyünk az életünkön keresztül. Nagyon sokszor fontos volna meggondolni a fejemben, hogy sértettem meg, vagy sebzettem meg az embertársamat ennek a beszélgetésnek a folyamatában, vagy a beszélgetés végén. Az egyháznak, mind a lelkiismeret hangjának, amit említettem már, pont arra kell rámutatni, hogy nincs életsebek nélkül, ha valaki szeret, akkor mindig kap sebeket, nincs életsebek nélkül, de a sebeket lehet gyógyítani, és amikor a sebek benőnek, akkor alapjai lehetnek egy új életnek. Én itt rámutatnék Jézusra, feltámadása után a sebek megmaradtak. Tehát a feltámadt testén ott voltak a sebek, nem tűntek el. Jézus nem akart eltüntetni, hogy hú, milyen ideális, jó lesz minden, de rámutatott, hogy ez is hozzátartozik az emberi életünkhöz, de ezzel is lehet tovább lépni.
8: Több nemzetiségű, ökumenikus és történelmileg is nagyon meghatározó tapasztalatokkal rendelkezhet. Itt most elsősorban a délszláv háborúra gondolok, tehát itt most eddig egyenlőre a magyar politikai helyzetből adódó megosztottságokról beszéltünk. De hogyan lehet a békét megélni, táplálni, nem feladni olyan valódi háborús konfliktusok esetén, valódi kisebbségi létben, valódi elnyomásban, amikor igazából nem csak magunkkal vagy házastársunkkal hadakozunk, hanem valami sokkal nagyobb elnyomó hatalommal.
3: Nem könnyű feladat, megvallom őszintén. Én 2008 óta dolgozom püspökként a délvidéken. Az én elvárásom szerint lassan megy ez a megbékélési folyamat, ami kellene a különböző nemzetek között, amelyek a volt Jugoszláviából születtek, tehát a független horvát állam, a független szerb állam, Koszovó független, hogy mondjuk, hogy most független állam, nem független. Minden esetre ezek a feszültségek nagyon jelen vannak, és sajnos mindig vannak emberek, akik ezt ki akarják használni politikai nyereiskedés vagy más célokra. Ami számomra, mint egyházban dolgozónak és Szerbiában élőnek nagyon fontos, hogy én tudjam, ki vagyok. Tehát a kisebbségi életben nagyon sokszor az emberek egyszerűen valahogy próbálják eltakarni, vagy nem annyira nyilvánosan mutatni, hogy kik ők valójában. Mindig is hangsúlyoztam, hogy én szerbiai magyar vagyok, vagy magyar, aki Szerbiában él, vagy előtte Jugoszláviában. Tehát az én magyarságom, az az én gazdagságom, és azt én nem adom fel. Tehát ez nagyon fontos, és hogyha én ezt tudom képviselni, láttam már nagyon sokszor, hogy az emberek ezt tisztelik. De utána van egy változás is, ami már nem tőlünk függ, és én ezt egy példával szeretném itt bemutatni. Amikor Belgrádba kerültem, mint belgrádi érsek, Ferenc pápa kinevezett, akkor úgy üdvözöltek Belgrádba, hogy van egy belgrádi magyar katolikus érsekünk. Amikor 2024-ben Ferenc pápa bíborossá nevezett ki, vagy kreált, ahogy mondjuk ezt az egyházba, azóta én a szerb bíboros vagyok. Ez a kis változás is mutatja, hogy az emberek hogy állnak hozzá. Tehát most már elveszett a magyar jelző, mert valahogy elfogadták, hogy ott vagyok. De ez egy, én most 70 leszek az idén, ez több évtized munkája kellett. Tehát ez egy olyan folyamat, amelyben ki kell tartani. Tudni kell, hogy mik az én értékeim, és azok a magamat állandóan hitelesen képviselni. Tehát nem az, hogy változtatom egyszer így, egyszer úgy, hitelesen képviselni bizonyos keresztény tanokat. A katolikus egyháznak van egy nagyon-nagyon jó társadalmi tanítása, és azokból lehet tényleg nagyon sok jó gondolatot meríteni, annélkül, hogy állandóan Jézusra kellene hivatkozni, mert ezek általános emberi értékek.
8: Össze tudnám foglalni három mondatban, hogy mik ezek az alaptanítások ön szerint?
3: Amit én említettem, az ember méltósága, az ember gazdagsága. Visszatérnék még az ön kérdésére a békével. Azt mondjuk, hogy shalom lesz az a béke a világ végén, amikor feltámadunk és boldogan élünk Jézusra. Az minden lehetőnek a megvalósítása teljességben. Nem egymás kizárása, hanem egymás összevonása a teljességben. Tehát ez is nagyon fontos. És a harmadik pedig a szeretet, ahol csak lehet.
8: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak Csáki Palavicsini Zsófia és Németh László Bíboros atya Belgrádból.

0: Következő vendégünk Viski András, aki saját családja történetét dolgozta fel Kitelepítés című regényében. A szerző református lelkész édesapját a román kommunista hatalom 22 év börtönre ítélte az 50-es években, édesanyját pedig 7 gyermekükkel együtt kitelepítették a román gulágra. A család életében a Biblia, a hitnyelve és a közösség nem valamiféle háttér vagy díszlet, hanem a túlélés egyik eszköze lett. Viski András van velünk telefonon Kolozsvárról.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Mit tud adni a hit egy politikai elnyomásban lévő embernek? Milyen nyelvet vagy eszközt tud adni ahhoz, hogy túl lehessen élni és el lehessen beszélni valamit, ami talán felfoghatatlan?
1: Békességet tud adni. Azt hiszem, mindenek előtt békességet tud adni, és a politikai elnyomás idején a békesség azért fontos, mert az embernek otthon kell lennie olyan helyzetekben is, amelyek helyzetek lehetetlenek. De minthogy egyetlen életre kapott meghívást, és ez egy gyönyörű meghívás, ezt az életet nem élheti átmenetiként, még rövid időre sem. Az a békesség, amit a hit által ajándékba kap, az éppen abban segíti, hogy a saját életét el tudja fogadni, és jelentésekkel teli életet tudjon élni önmaga számára, a környezete számára, és akár nagyobb közösségek számára is.
0: Említi az otthont, aminek a hiánya igazából a vezérfonala a kitelepítésnek, hiszen itt folyamatosan költözködés előzte meg a kitelepítést magát is. Hogyan lehet otthon lenni a hitben?
1: Talán ez lett az egyik legerősebb szava az életemnek, vagy ez lett a legerősebb igénye annak az életnek, amit élek. Az otthon ugyanis éppen azt jelenti számomra, hogy nincsen alternatívája. Azok az előttünk járók, akiket én, meg az én nemzedékem annyira szeretett, még a börtönökben, vagy a kényszermunkatelepeken is tudtak otthon lenni, mert a mindennapi életüket tulajdonképpen belehelyezték egy messze hangzó liturgiába. Belehelyezték egy Isten tiszteletbe, és visszhangossá vált körülöttük a tér. Ami azt jelentette, hogy nem csak a megalázásokat, ezek napi események voltak, nem csak az üvöltözéseket, nem csak a folyamatos hátratételt észlelték, hanem ezekben a visszhangokban azt is megtapasztalhatták, hogy az az élet, amit élnek, annak értelme van, és az fontos, amit csinálnak. Tehát ők eleve nem a vesztes oldalán álltak, akkor sem, mikor mindenki úgy tekintette, hogy a vesztesek oldalára kerültek. És ez nagyon erőteljesen benne van a keresztény gondolatban is, hogy tudnélik a kereszténység a genetikájában azt hordozza, hogy évszázadokon át úgy tekintettek rájuk, mint reménytelen vesztesekre, de ők ezt nem így érték meg. Azért, mert a megváltás eseményében megélhették azt, hogy nekik nem kell győzniük, hiszen ezt a győzelmet kivívta a megváltó. Nem is hihető. Egyébként azt hiszem, hogy senki számára az a kereszténység, amelyik akár az erő oldalára áll, akár triumfáló módon éli a hétköznapjait, hiszen erre nincsen szüksége. Ez megtörtént, ez beteljesedett, és ez a beteljesedettség teszi a világot úgy, ahogy kinéz otthonossá számunkra. Mert amennyiben teremtett világként tekintek a világra, és teremtett emberként tekintek minden emberre, akkor nem is közelíthetek másként hozzá, mint a békesség útján és a békesség nyelvét használva.
0: Hogyan lehet azt megtenni, hogy az ember ne maradjon egész életében bebörtönözve, vagy fogja annak a történetnek, ami egyszer már fogolját tette?
1: Én aztán végképp beleszülettem a rabságba, mert nekem nincsenek emlékeim a kitelepítés előttről. Nekem a normalitás, tulajdonképpen ez a kényszermunkatelep, amit magam előtt látok, amikor szóba hozom. De ezen a kényszermunkatelepen, ezen belül édesanyám létrehozta nekünk a szabadságnak a szféráját. Belehelyezett bennünket a hitnek a nagy történetébe. Belehelyezett bennünket a bibliai elbeszélésbe. És azt mondta, hogy ez a mi történetünk. Tehát a mi történetünknek látszik a vége.
0: Hogyan helyezte bele önöket az édesanyjuk ebbe a történetbe?
1: Úgy, hogy egy csodálatos angyali véletlen folytán az egyetlen könyv, ami elkerült velünk a gulágra, a román gulágra, az a Szentírás volt. Ez édesanyának a bibliája. Volt semmi más, nem volt a közelünkbe. A kitelepítés regényben elég részletesen leírom, hogyan is alakulhattak így a dolgok. Édesanyám naponta felolvasott nekünk a Szentírásból. Énekeltünk, közösen végigcsináltuk naponta a családnak a szertartását. A napi szakaszban részesültünk, tehát tulajdonképpen egyszerre voltunk benne egy szörnyű helyzetben, és egyszerre emelődtünk ki ebből a szörnyű helyzetből egy másik valóságba, ami a mi szörnyű helyzetünket is értelmezhetővé tette. Nem elfogadhatóvá, azt lehetetlen elfogadni, nem is szabad elfogadni, de erőt adott nekünk ahhoz, hogy szemben álljunk vele. Erőt adott nekünk ahhoz, hogy a saját identitásunk sokkal fontosabb legyen, mint az, amit felkínált számunkra az a világ, amiben élnünk kellett.
2: Rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Olvassa anyánk az evangélium tanítását, pedig van hova, gondolta. A barlang készen áll, nem is egy, bizony van hova lehajtanunk a fejünket. És az elhagyott vályatokban még rókák is laknak. A rókák készséggel megosztják velünk a barlangokat. Nem bántják a gyerekeket, a rókák befogadnak minket. Ugyanoda hajtjuk le a fejünket mi is, mint ők. A Biblia sem tudhat mindent. Anyánk nem reggelizik, csak a gyermekei iránt érzett kötelességből eszik néhány falatot. Hiába olvadnak el a szájába kényszerített málékenyérdarabkák. Nehezen nyel, sokáig tartja a teát a szájában, mély levegőt vesz, megpróbálja még egyszer, nem megy, pedig mennie kell, még mielőtt a barakkunk elé érne a menetoszlop. A napi szakaszt is el kell olvasnia a foszladozó Bibliából. Anyánk éles visítást hall minden reggel, amikor a menetoszlop a barakunk elé ér. Föl sem néz, pontosan tudja, mikor kell kimennie. Előtte még két darab málékenyeret töm a zsebébe. Felénk fordulva áldást mond, pokrócot igazít, mindenki lélegzik, igen, ámen, indul. Nehezen jön el az este, amikor végre együtt vagyunk. Mind énekelünk, közös imát mondunk. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simonévala, kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől. És mikor leült, a hajóból tanítá a sokaságot. Olvassa anyánk ezen a másik magyar nyelven, aminek nem minden szavát értjük. A lámpa egyedül anyánkat világítja meg, és a Bibliát. Lukács doktor, aki ezt az evangéliumot írta nekünk, anyánk hangján szól hozzánk. Anyánk jól beszéli ezt az idegen magyar nyelvet. Isten beszéde, mondja, gyertek, hallgassuk meg Isten beszédét. A mi Istenünk idegen magyarul beszél hozzánk, ilyen Isten jutott nekünk. Legyünk hálásak, hogy egyáltalán van Istenünk, mondja anyánk. Ne húzzuk az orrunkat, egy beszédhibás Isten, de Isten. Az napokban, mikoron a bírák ítéltek vala, éhség lőn a földön. Valahogy így beszél a mi szegény Istenünk. Minden szava szent és egy kicsit vicces. Péter testvér összetört szavaihoz hasonlítanak. Péteren eszünkbe sem jut nevetni. Istent viszont kikacagjuk. Még anyánk is elmosolyodik olykor. Nem kell annyit valázni, lőnpedigezni, mikoronozni. Te mi atyánk, aki a mennyekben vagy, lehet, hogy ez az összkomfortos mennyország a te legfőbb bajod. Azért beszélsz ezen a távoli és érthetetlen nyelven.
0: Viski András Kitelepítés című regényéből Balogh Zoltán olvasott fel részleteket. Önök a Keresztkérdések műsorát hallják. Eddig a békéről, hazai és történelmi távlatokban beszélgettünk. Egész mást jelent azonban a béke ott, ahol most is háború van. Diós Judit összeállítása.
3: A Sant'Egidio, magyarul Szentegyed, egy római alapítású katolikus közösség. Önkéntes tagjai több mint 70 országban vannak jelen. Afrikában az AIDS-betegek mellett épp úgy, mint például Budapesten a hajléktalanok karácsonyi ebédjén. Ezen a hétvégén rendezik Budapesten a Sant'Egidio közösség Fiatalok a Békéért mozgalmának nemzetközi találkozóját. 13 európai országból körülbelül 1000 résztvevővel, köztük ukránokkal is. Ukrajnában a fiatalok csoportjának felelőse Olga Makar. Vele beszélgettem telefonon. Ukrajnában milyen körülmények között tud működni most a közösség, és mit tudnak tenni a fiatalok?
4: Ukrajnában már 35 éve működik a közösség. A háború kitörése után, látva a tragédiákat, megnyitottuk a kapunkat a menekültek előtt, és humanitárius misszióba kezdtünk, mivel az egész világból segítenek bennünket. A fiatalok csoportjához most már több mint 500 fiatal tartozik. Kijevben, Lvivben és Ivano-Frankivskban ételt osztunk a szegényeknek, humanitárius segélyeket a menekülteknek, foglalkozunk az idősekkel és a gyerekekkel is. A fiatalokban sok energia van, ami felszabadul, ha segíthetnek. A menekült, traumatizált gyerekek barátaivá, nagy testvéreivé váltak. Egy hete volt egy támadás Lvivben. Megsérült egy lakóház. A fiataljaink azonnal oda mentek segíteni. A szomszédok meséltek egy 96 éves idős asszonyról, aki egyedül él. Ők megismergettek vele, beszélgettek vele. Aztán néhány nap múlva visszamentek, és látták, hogy még tele van a szobája üvegszilánkokkal, úgyhogy segítettek neki kitakarítani. Bevásároltak neki. És ami a legfontosabb, hogy rengeteget beszélgettek vele. Barátok lettek. Vissza szeretnének menni hozzá. Ez egy kicsi példa, de nagyon sok ehhez hasonló történetünk van. A legszegényebbekkel találkozunk, olyanokkal, akiknek senkiük sincs, és igyekszünk melléjük állni.
3: Milyen körülmények vannak most ezekben a városokban? Azt halljuk, hogy rendszeresek a légiriadók, nincs áram vagy ivóvíz. Ezek a fiatalok milyen körülmények között indulnak el?
4: Kijevben nagyon nehéz a helyzet. Rengetegszer bombáznak, és sok mindent lerombolnak, sok a civil áldozat. Az emberek belefáradtak ebbe a helyzetbe. El vannak keseredve. Nem tudnak aludni. A metró aluljárókban alszanak. Jelenleg van áram és van víz, de nagyon aggódunk a tél miatt. Lembergben és Ivano-Frankivskban is előfordul bombázás, de nem olyan gyakran. A háború sebei azonban nem mindig látszódnak kívülről. Lehet, hogy valaki külső szemmel nyugodt életet él, de a bátyja vagy az édesapja fronton van. A családok elszegényedtek, növekszik az erőszak, és hiányzik a remény. A háború nagyon sok láthatatlan sebet ejt a szívekben.
3: Igaz, hogy mióta kitört a háború, azóta nagyon sokan csatlakoztak a fiatalok közül a Sant'Egidióhoz.
4: Igen, nagyon sok új fiatallal találkoztunk. Számukra mondhatjuk, hogy terápiás hatással van a közösség, mert barátokra találnak, hasznosnak érzik magukat, és perspektívát ad nekik.
3: Hallottam, hogy a fiatalok járnak hajléktalanokhoz. Foglalkoznak fogyatékkal élőkkel, táborokat szerveznek.
4: Szerveznek például a gyerekeknek foglalkozásokat, amiket mi úgy hívunk a közösségben, hogy a béke iskolája, ami minden héten van. Nyáron együtt szervezünk tábort, karácsonykor együtt ünnepelünk. Vannak gyerekek, akiket a lakásaikban látogatunk, hogy lássuk, mire van szükségük.
3: A közösség alapja az imádság, a szegények szolgálata és a béke. Az imádság az a 10 éveseknek, a 20 éveseknek nem idegen?
4: Kezdetben természetesen az. Ezek a fiatalok nem vallásosak, nincsenek az egyházról tapasztalataik, de nagyon mély kérdéseik vannak. Mi mindenkinek egy időben kínáljuk fel, hogy jöjjenek velünk szolgálni és imádkozni. Elmagyarázzuk nekik, hogy azok a helyzetek, amikkel találkozunk, nagyon nehezek, de az imádság, az Úr segítségével haladhatunk előre. Az imádság nagyon konkrét dologgá válik számukra, mert együtt vannak ott másokkal, és válaszokat találnak a saját életük kérdéseire, és a szegények kérdéseire is. Beszélünk nekik Jézusról, aki nehéz helyzeteket élt meg, erőszakot szenvedett, és aki mindenre ingyenes szeretettel válaszolt. Jézus példává válik a számukra. Elmondjuk nekik azt is, hogy a közösség az egész világon imádkozik értünk, és nagyon gyakran érezzük, hogy ez az imádság védelmez minket.
0: Mit gondolnak a fiatalok, hogy mindezzel hogyan szolgálják a békét a háború közepette?
4: Nagy szükségét érzik annak, hogy rátaláljanak a békére a szívükben. Amikor együtt vannak, vagy ott vannak az imádságon, akkor ők maguk azok, akik sokkal nyugodtabbak lesznek, és eltelnek békével. És aztán látják, hogy ez a béke kiterjed a többiekre. Ez a béke fertőző, ragályos. Látják, hogy amit tesznek, azzal a jövőt szolgálják, hogy az emberek itt tudjanak maradni, és ne növekedjen a gyűlölet. Mi megpróbáljuk megalkotni a béke darabkáit, és ezekből felépíteni a békét. A háborút is előkészítik. Így kell tennünk a békével is.
0: A béke nem a háború hiánya, hanem olyasmi, amit folyamatosan építeni kell, feladat. A hit pedig akkor válik a béke eszközévé, hanem ideológiák tulajdona, hanem éppen arra figyelmeztet, hogy az ember több az indulatainál, több annál, amit gondol, annál is, amire szavaz, és több annál is, amit egyszer elkövettek ellene. A hét utolsó napja arra is való, hogy időnként megálljunk és elgondolkozzunk, mit tehetnénk mi magunk a békéért, mielőtt elkezdjük újra hétköznapi csatáinkat. Laborci Dórát hallották. A bejátszásokat Diós Judit készítette, a hangmérnök Németh László volt.

0: 9 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Elkészült a fenékküszöb Paksnál, folytatódik a mentési akció Nepálban, marad a késő nyárias idő sok napsütéssel, jönnek a részletek. Két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. Hangsúlyozta, a munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, mivel a fenékküszöb a vízszint emelése által biztosítja a hűtővízszivattyúk működését alacsony vízállás esetén is. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy a Paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba Katmandúba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván, egyiküket a tibeti oldalon keresik. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a katasztrófa helyzet megoldásához. Kőolajkitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít és hozzájárulhat az energiaárak csökkenéséhez. Kora délutára kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igenek győzelme esetén Reykjavik és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tagstátuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. A Szigetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. Idehaza négy településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdú-Biharban, Hajdú-Bagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdú-Böszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. Idén is hagyományos Sólet-fesztivállal kezdődik ma Budapesten a Zsinagógák hete. A háromhetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Újbudán megismerhető és el is készíthető Kurszarból az ikonikus fúvós hangszer, a sófár, Miskolcon kántor koncerttel készülnek a szervezők, a zsidó új év alkalmából Szentendrén nyitott ünnepet tartanak. Az időjárásról: folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mohács 500.
1: Emlékműsor.
3: Mohács 1526. augusztus 29-e. Sokak szerint a Kárpát-medencei magyar történelem második félidejének origója, de bizonyosan a magyar középkor vége. Az oszmán-török világbirodalom hadseregének brutális erőfölénye örökre megszüntette, a Magyar Királyság addig fél ezer éven át volt tekintélyes európai középhatalmi státuszát és ambícióit. Magyarország majdnem két évszázadra valóban két nagy hatalom, az oszmánok és a Habsburgok ütköző zónájává lett, és valóban kiesett az európai fejlődés főáramából. Ám soha nem szűnt meg európai állam lenni. Mohács. Toposzokról és tényekről az 500. évfordulón. Köszönti Önöket a szerkesztőműsorvezető Kis Péter Ernő. Öt részes sorozatunk első részét hallják. Már a tragikus végzetű mohácsi csata utáni napokban és hetekben megfogalmazódtak olyan vádak, amelyek a későbbi évtizedekben és évszázadokban felerősödtek, és amelyek szerint a magyar hadsereg, a magyar arisztokrácia és II. Lajos király készületlenül hagyta az országot 1526-ban és a korábbi esztendőkben. A valóságot nélkülöző vádakat cáfolta a modern történettudomány. Bészabó János, történész.
1: A vádak főként abból erednek, hogy Mohácsnál kudarcot vallott a magyar sereg, és utána nagyon gyorsan elveszítette az ország területeinek jelentős részét, és az állami függetlenségének jelentős részét is. Mégis azt kell mondjam, hogy ezek jó részt igaztalan vádak, és visszavetítései a későbbi időszak nagyon hátrányos körülményeinek. A magyar történeti tudatnak, mint sok más nép történeti tudatának, az egyik jellemző vonása a bűnbakkeresés, miközben Magyarország az európai államok között egy rendkívül nagy területű, rendkívül nagy tekintélyű régi európai keresztény királyság, és ilyen formán egyetlen egy európai hatalom sem tudja érdemben fenyegetni sem a határait, sem az önállóságát, sem a függetlenségét. Eközben a Balkánon egy olyan muszlim hatalommal került szomszédságba, ami

0: korábban föl tudott vonultatni, neki se volt több katonája, mint második Lajosnak.
1: Tegyük tisztába, mennyire volt gyengébb a Mátyás utáni néhány esztendővel Mohács előtti magyar állam?
0: Ez nem egy strukturális gyengeség volt, mint amire szoktak hivatkozni, mert hogy Mátyás előtt is éppen ennyire gyenge volt az állam. A középkori államberendezkedés esetében, hogyha egy gyerekkorú király került a trónra, és nem egy erőskezű felnőtt ember, általában bekövetkezett az államhatalom meggyengülése, és 1516-ban egy 10 éves ifjú, egy kisgyerek került Magyarország trónjára, ami nyilvánvalóan együtt járt azzal, hogy az ő nevében kormányzó nagyurak többen mindent megengedtek maguknak, de ez nem jelenti azt, hogy az ország ettől végletesen meggyengült volna, mert ahogy Lajos felcseperedett, ahogy idősebbé vált, megházasodott, lett egy remek felesége, egy Habsburg hercegnő, akinek rendkívül jó politikai érzéke volt, Mária királyné, aki aztán később óriási politikai karriert futott be, mint Németalföld helytartója, tehát felnőtt fejjelő is bizonyíthatta a rátermettségét. Észrevehetően kezdett erősödni a királyi hatalom az országban, és hogyha az Oszmán Birodalom nem gázolja le Magyarországot, akkor valószínűleg néhány éven belül sikerült volna helyreállítani a megrendült királyi tekintélyt.
2: De valójában mekkora is és milyen erős is volt az Oszmán Birodalom az 1520-as években? Éppen az egyébként valóban tekintélyes európai középhatalom magyar királysághoz képest is. Az oszmánok korabeli politikai, katonai státuszára talán megfelelő érzékeltetés egyetlen fogalom alkalmazása – világhatalom. Fodor Pál, történész, turkológus.
3: Nagyon furcsa helyzetben vagyunk ezzel a kortárs értékeléssel, mert tulajdonképpen egy embert és egy művet leszámítva igazán kortárs magyar értékeléséről nem tudunk. Sokat gondolkodtam magam is ezen, hogy mi lehet ennek az oka. Ilyen hatalmas vereség, mint amilyen a Mohácsi csata, valamiféle reakciót ki kellett, hogy váltson az emberekből, nem sokára két királya is lett az országnak, mind a két király elkezdte megszervezni a maga királyságát, és ebben nem kis eredményeket ért el, tehát éppenséggel idő alkalom lett volna. Egyetlen egy igazi korabeli reakcióról tudunk, ez Brodarics Istvánnak a beszámolója a Mohácsi csatáról, amely egyébként a csatának a legfontosabb forrása is.
1: Brodarics mennyire pontos?
3: Mindig vita téma, őt is lehet ellenőrizni, hiszen török források is maradtak fönt, korabeli török krónikák, sőt, hát van egy olyan forrás is, amit a szultáni hadjárat naplójának szoktunk nevezni, amely meglehetősen tömör, és ennek fényében is leszámítva minden olyan fajta dolgot, amit úgy lehetne magyarázni, hogy Brodaricsnak bizonyos személyes célja is volt ezzel az írással, amire mindjárt ki is térnék egy rövid időre. Tehát mindezeket leszámítva azt kell mondanom, hogy Brodarics rendkívül megbízható, rendkívül jó forrás. Miért ő volt az egyetlen? Mert hogy Mohács sorsfordító volt, azt viszont biztosan tudjuk, hogy a korabeliek és a későbbi magyar kortársak így érezték, le is írták. Több történetíró van a 16. század végén, 17. század elején, Istvánfi Miklós, Somogyi Ambrus és mások, akik egyértelműen regisztrálták, hogy Mohács a magyar történelem egyik nagy fordulópontja. A 18. századi romantikus, historikus, nemzeti gyásztér momentumot megelőlegezték. Tehát gyakorlatilag ők is úgy gondolták, hogy itt ment el a régi nagy Magyarország. Brodaricsnak voltak személyes és voltak politikai megfontolásai, amiért ezt a művét megírta. Ugye Mohács után mindjárt az év őszétől kezdve a magyar belpolitikai élet felbojdult, egy éven belül két királya is lett az országnak, és Brodarics István eleinte Ferdinánd király pártjára állt, de 1527 márciusában meggondolta magát és elhagyta Ferdinándot, és átállt Szapolyai János oldalára. Viszont soha többé nem változtatott pártot, és ebben nagyon-nagyon kirít a korabeli magyar vezető politikusok közül, hiszen azok nagy része gyakorlatilag folyamatos pártváltozásban voltak 1526 és 41 között már, aki megérte ezt az egész korszakot. Brodarics kiri avval is a korabeli magyar vezetők közül, hogy olyan ember volt, akinek lelkiismeret furdalása volt. Ezt a lelkiismeret furdalást próbálta megírni ebben a műben, de volt egy másik oka is ennek. Nevezetesen, hogy miközben a magyarok közül egyedül ő érezte szükségét a csatával való foglalkozásnak, ezt nagyon sokan megtették tőlünk nyugatra. Tehát a Német Birodalomban elkezdték verni a tamtamot, a dobokat, hogy Atya úristen, törökök lerohanták Magyarországot, a következő lépés Ausztria, illetve a Német Birodalom lesz, tehát ideje felébredni. Mindjárt 1526 őszén egy nagyon nagy hatású röpirat is keletkezett, Ferdinánd király diplomatája, Johannes Cuspinianus nevezett úriember, megpróbálta a Német Birodalom rendjeit riadóztatni.
1: Ez a fajta veszélyérzékelése a nyugatnak jogos volt?
3: Természetesen teljes mértékben jogos volt, csak hogy Cuspinianus igen-igen csúnya megállapításokat tett a magyarokról, azzal vádolta meg őket, hogy szánt szándékkal nem akadályozták meg az ifjú királyukat abbéli rossz döntésében, hogy ezt a csatát megvívja.

0: a törökökkel, tehát mint egy a magyar politikai vezető réteget tette felelőssé a király haláláért, az ország elvesztéséért. Gyakorlatilag az egész török hódítás eredményét, amely ugye Magyarország bukása lett, azt nem a török túlerejéből magyarázta, ahonnan magyarázni kellett volna, nem abból, hogy két iszonyatosan egyenlőtlen katonai erejű, gazdasági, pénzügyi erejű birodalom vagy ország állt egymással szemben, ahogy ezt ma már pontosan tudjuk. Tehát nem azon múlott a dolog, hogy a magyarok rossz politikát folytattak, hogy a magyar vezető réteg nem tett meg mindent az ország megmentés érdekében, szó nem volt erről, még hogy százszor jobban politizáltak volna, százszor jobban fegyverkeztek volna, ha százszor jobban igyekeztek volna a hadsereget fölkészíteni, előkészíteni, hogyha egy évvel korábban már megteszik az előkészleteket, valószínűleg akkor is ugyanilyen eredménnyel járt volna az ütközet.
1: Mert hogy egyetlen egy dolgot azért állapítsunk meg, a magyar királyság valamiféleképpen azért mégiscsak gyengült, szervezetileg, katonai ütőképesség tekintetében mindenképpen Mátyás óta. Ugyanakkor az ellenfél az akkor ismert világ első, vagy talán második, ha a kínaiakat esetleg nem számítjuk, birodalma volt, azzal az igen tehetséges uralkodóval, törvényhozó Nagy Szulejmánnal, aki egyébként nem csak a török történelem, hanem a világ történelem egyik legsikeresebb uralkodója is.
0: Így van pontosan, és hogyha az ember a konkrét erőviszonyokat megnézi és mérlegre teszi, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy miről is beszélünk. Néha szeretem ezt azzal a formulával érzékeltetni, ezt az erőkülönbség, hogy ez olyan, mintha a mai Magyarország mondjuk megtámadná a Nagy-Britániát. Körülbelül ilyenek voltak az erőviszonyok. Ebben az időszakban, Mohácsi csata évében Magyarország területét durván 320-330 ezer négyzetkilométerre tehetjük. Török birodalom területe 2 millió négyzetkilométer. Magyarország lakossága 3,2 millió, török birodalom lakossága 12-13 millió. A magyar államnak ebben az időben nagyjából 200-250 ezer arany között van az éves bevétele, törököknél pedig 4-5 millió arany. Na most, hogyha ezeket az ember egymás mellé rakja, akkor teljesen világos, hogy ha nem Mohácsnál, akkor egy-két évvel később, ha nem később, akkor egy-két évvel korábban.
1: És azt is érdemes tisztázni, hogy nem Magyarország, nem a Magyar Királyság a török célja, egészen más gazdasági célja és katonai célja van ennek a török terjeszkedés. Európa szíve felé.
0: Így van, magyarokat sok vád érte azóta is, tehát saját magunkat is szeretjük vádolni, meg a külföld is szeretett minket ezen vádolni, hogy nem tettek meg mindent a győzelemért, hogy a mozgósítás nem sikerült, hogy nem állítottunk ki rendes hadsereget. Tulajdonképpen messze menően nem igaz. Magyarország a Mohácsi csatára egy olyan méretű sereget állított ki, amilyet a korabeli Európában gyakorlatilag alig tudtak a nálunk nagyobb és erősebb államok. Gyakorlatilag minden erőt mozgósítottak, amit lehetett. Visszatérve a kérdésre, Szulejmán szultán elképzeléseiről, taktikai, stratégiai elképzeléseiről sokat vitatkoztak a kutatók. Nekem személyesen az a véleményem, hogy Szulejmán szultán számára Magyarország csak első lépcsőfok volt egy nagy nyugatra irányuló expanzióban. A törökök második Mehmed, Konstantinápoly meghódítója óta abban a hitben éltek, hogy ők Bizánc meghódításával lényegében a római császárok utódai lettek. És mint bizánci császárok a régi római, nagy római birodalom örökösei lettek. Ennél fogva úgy tekintettek nem csak a magyarokra, hanem a Habsburgokra is, mint a vazallusokra. Meggyőződésük volt, hogy akié a világ fővárosa, már pedig ő Konstantinápolyt ennek tekintették, az valamennyi uralkodónak a hűbérura, a régi bizánci felfogás szerint. Nekik jár mindaz a terület Európából, amely valaha a római birodalomhoz tartozott. Ennél fogva tulajdonképpen Magyarország megtámadása és megkódítása csak arra szolgált, hogy közelebb jussanak ehhez a nyugati célponthoz, annak azon belül is elsősorban Bécs elfoglalását tervezték, és aztán ameddig az erőből telik.
1: Tisztáztunk adatokat, tisztáztunk tényeket, a két állam erőviszonyait. Nézzük az utózöngéket. Miért az mégis, hogy Mohácsot különösen a magyar történetírás, és különösen a 19.-20. századi magyar közgondolkodás talán az egyébként hatalmas jelentőségén túlmenően is értékeli?
0: Hát azért, mert valóban történelmi fordulópont volt. Magyarország a nemzeti létét és állami területének jelentős részét nem veszítette is el, valójában igen sokat veszített, a függetlenségét mindenképpen elveszítette.
1: Tehát... Akkor is, hogyha a történészek egy része azt mondja, hogy 1526 után eltelik még másfél évtized, 1541-ig Buda elfoglalásáig, és onnantól számít tatik a magyar nemzeti függetlenség jelentős elvesztése.
0: Így van, de végül is mindennek az eredője Mohács. Azt mindenki érzékelte rövid időn belül, hogy Magyarország azt a fajta önálló állami létét, amelyet 1526 előtt élt, azt nem tudja folytatni, hanem egy nagyobb konglomerátumnak, az éppen ekkoriban formálódó Habsburg birodalomnak lesz a része, még ha annak az egyik legönállóbb része lesz is. Még ha a magyar állami önállóság teljes mértékben nem veszett is el, de még egyszer mondom, az önrendelkezés az oda lett. Érdekes módon nem a Mohács szereplőinél, leszámítva Broda Ricsót, hanem a következő generációk elkezdték önváddal illetni magukat, hogy hát elvesztettünk egy gyönyörű országot, és ez egyre jobban úgy beivódott a magyar lelkiségbe.
1: Mi az, amit fájlaltak?
0: Istvánfi Miklós történetírót tudnám említeni. Vízválasztónak tartotta a mohácsi csatát. Ő is, meg sokan mások is úgy voltak vele, hogy igen, elrontottuk, szörnyűség történt, de reménykedünk, szóval ki lehet ebből mászni. Mindenki hittel vallott, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz. Hát tulajdonképpen ezért voltak az úgynevezett utólag szabadságharcnak elnevezett, akkor inkább felkeléseknek mondták, vagy rebelliónak mondták, tehát a 17. századi Habsburg ellenes mozgalmak. Nagyon sokszor éppen azért indultak el, mert egyszerűen nem akarták elni, nem akarták elfogadni, hogy a király, az ország királya nem tesz semmit az ország felszabadításáért.
1: Lehet, hogy a király, az ország királya jobban látta a nemzetközi erőviszonyokat egyfelől, másfelől meg lehet, hogy valóban nem akart mindent megtenni ennek a birodalom résznek visszaépítéséért, újra felépítéséért, hiszen neki a birodalom többi részével is voltak érdek szempontjai.
0: Mind a kettő benne van. Pontosan erről volt szó, hogy a Habsburgok teljesen tisztában voltak az erőviszonyokkal, és egészen a 1680-as évekig nem hitték el, hogy sikerreményében neki esetnének a török birodalomnak.
1: Tulajdonképpen igazuk volt? Jól látták a nemzetközi politikai konstellációt?
0: Tulajdonképpen igazuk volt, annyiban nem, hogy azért nagyon sokszor, főleg a 17. században a nyugat-európai politikai érdekeiket többször a magyarországi érdekek elé helyezték, ez kétségtelen, de ugyanakkor a reálisan mérlegelve az erőviszonyokat valóban nem gondolhattak tulajdonképpen a 17. század végéig arra, hogy megvalósítsák azt az ígéretet, amit Ferdinánd 1526-ban tett, tehát, hogy minden erejével azon lesz, hogy a törököt mielőbb kiűzze az országból.
1: Egyébként a Habsburgok részéről ez komoly ígéret volt, vagy pedig a politikai szükségszerűség választási ígéret? Akkor nem is kérdezek tovább ebben az ügyben.
0: A választási ígéret, tudjuk, hogy azok mit érnek nagyjából, annyit valósítanak meg, amennyit lehetséges.
2: Az elmúlt 500 esztendőben a magyar közvéleménynek hellyel közzel volt csak, de általában alig volt tényszerű érveken alapuló magyarázata Mohácsról és fejleményeiről. A hamis állítások az elmúlt évszázadokban beférkőztek a köztudatba. Ez Mohács valódi átka, véli Varga Szabolcs történész.
3: Minden kor valójában saját magát keresi a mohácsi eseményekben, és amíg 1926-ban az volt a kérdés, hogy mi a kapcsolat Trianon és Mohács között, addig 1976-ban az a kérdés, hogy egy szovjet megszállás az mennyiben hasonló egy oszmán megszálláshoz, és mik azok a túlélési stratégiák, amíg erkölcsileg beleférnek, vagy már éppen nem, meddig megy a kollaborációnak a határa. Körülbelül azt hiszem, hogy ez az, ami az 70-es években foglalkoztatta a magyar értelmiséget.
1: És mi az, ha már ezekről az évfordulókról így beszélünk, ilyen szemszögből beszélünk, ami 2026-ban foglalkoztatja a magyar közvéleményt Mohács kapcsán?
3: Nagyon fogékonyak, azt mondom, azok az emberek, akik egyáltalán érdeklődnek a Mohács iránt, hogy a toposzoknak az eredete, hogy honnan érkeznek. Tehát most már eljutottunk odáig, hogy sokan belátják, hogy akár a franciáknak a részvétele vagy szerepe a mohácsi csatában, vagy a parasztságnak az ott nem léte dózsaféle parasztháborúval való kapcsolata a mohácsi csatának, hogy ez nem pusztán történeti kérdés, sokkal inkább emlékezeti kérdés, de hát nagyon izgalmas, hogy ezek bekerülnek ebbe a Mohács kánonba.
1: Tehát a tévedéseket, a toposzokat igyekszik 2026 közvéleménye is, és Tudós Gárdája is picit pontosítani, vagy éppen annulálni, valódi tényekkel, valódi információkkal felváltani? Elérkeztünk a kánonához ebből a tekintetből?
3: Talán nem túlzás azt mondani, hogy tényterápia zajlik a történettudományban Mohács kapcsán, hogy a mítoszokra szükség van, amíg valahogy meg kell magyaráznunk a bennünkért tragédiát, de eltelik egy bizonyos év is, itt most már eltelt bizonyos évszázad, hogy ne érzelmi alapon közelítsünk Mohácshoz, olyan forrásokat szólaltassunk meg benne, olyan okleveles anyagokat, amit a korábbi korok kutatói nem. És valójában ebből egy nagyon más kép rajzolódott ki, mint amit eddig gondoltunk róla.
2: Szóval kérdések, kérdések, feltételezések, amelyeket az utókor helyre kell, hogy tegyen, egy összeesküvés elméletekkel is és jó szándékú tévedésekkel is átszőtt előző generációk által létrehozott mohács tudat szempontjából?
3: Hát valójában ez történik, óhatatlanul, máshonnan nézzük. Amíg a korábbi korok inkább történetírói munkákból dolgoztak, és ezeknek mindig volt egy belső motivációja, akár a felelősségkeresés tekintetében elmesélni a saját mohácsát, a jóval neutrálisabb okleveles anyagok azért egy ennél megengedőbb és reálisabb képet adnak, akár a Magyar Királyság belső viszonyairól, de sokkal inkább a mozgásteréről, ami beszűkült, és a kényszerpálya, ami egyre inkább egyvágányra terelődött. Szerintem a korábbi koroknak erre nem volt igazából érzékenysége, valahogy úgy érezték, mintha bármit megtehetett volna az akkori kor elitje, uralkodó, dönthetett volna ezernyi módon. Most azt látjuk, hogy hát egyre inkább A és B, és mind a kettő rossz választása maradt 1526-ra. Senki nem akart ilyen rossz feltételek között csatát vállalni, senki nem akart az életét veszteni, senki nem akarta az országot csatatérré változtatni, hanem ennek az elkerüléséért vívott küzdelemben végül mégiscsak oda jutnak, hogy augusztus 29-én nagyon rossz feltételek között meg kell vívni ezt a csatát, és hát megvívják. És ma már látjuk, hogy lett volna rosszabb forgatókönyv is. Tehát, hogy ami lett volna, ha is bekerül, és nem ami történt velünk a lehető legrosszabb, ennél történhetett volna rosszabb is. Azt hiszem, ez egy fontos tanulsága a mostani kor vizsgálatainak.
2: És fontos vágya volt az előttünk lévő jó néhány generációnak, akár több száz évre visszamenőleg is, tulajdonképpen Európa cserben hagyta II. Lajos királyt és a magyar arisztokráciát, vagy éppen a cseh arisztokráciát, hiszen II. Lajos magyar és cseh király volt. És hogy Európa nem segített Mohács után sem. Ezek olyan toposzok, amelyek 2026-ig az 500. évfordulóig is sajnos valamiképpen hatnak összeesküvés elméletek formájában. Mit mondanak az oklevelek, mit mondanak az adatok, mit mondanak a történelmi kutatás tényei?
3: Azt látjuk, hogy Európa itt volt. Ha csak a sereg összetételét nézzük, akkor tényleg csehek, morvák, sziléziaiak mellett lengyelek, osztrákok, a német birodalom területéről még egy német alföldi, egy itáliait is ismerünk, szerbek, horvátok mellett. Ez ilyen szempontból legalább egy Jagelló országokból összegyűlt sereg, másrészt mondhatnám közép-európainak is. Harmadrészt pedig, hogy milyen pénzből sikerült ezt a sereget kiállítani, a velencei pénzből, a pápaságnak a segélyeiből, a fuggereknek a kölcsönéből, és hát még emellett 8. Henrik angol király is váltókat küld, ami hát a pénz maga nem érkezett ide, 1526-ban, de legalább a szándék megvolt. Tehát túlzó, bántó és leegyszerűsítő az a kép, hogy Európa tudatosan cserben hagyta volna a Magyar Királyságot az oszmánokkal vívott háborúban. Itt volt ez a segítség, de ez ennyire volt elég ebben az időben, és hát nagyon sokat kell tanulni Európának ahhoz, hogy 150 évvel később kellő erőt tudjon odarakni az akkor is még bivajerős világbirodalom oszmánokkal szemben. És hát valójában ez történik a felszabadító hadjáratok idején, hogy az, ami 1526-ban még nem volt adott, az 1683 és 99 közötti időszakban pedig rendelkezésre állt, a Szentliga révén, a lengyel katonai segítség révén, rövid ideig egyébként még az orosz birodalom is ennek a szövetségi rendszernek a része volt, Európában békét sikerült teremteni legalább pár évre, pont a legkritikusabb 80-as években, itáliai, osztrák, német katonák, a nemesek hullatják a vérüket ezekben a nagyon is véres csatákban, ami le is zárja első körben Mohácsnak a középtávú következményeit. Ezt mindenképp hozzá kell tenni Mohács reális értékeléséhez, mert hogyha ez egy mérkőzés, akkor az első fél időt elvesztettük, de a második fél időt bizony megnyertük, hiszen mi állunk itt az ország területén is. Nem az oszmán birodalom, tehát hogy ezt azért reálisan kell látni, és ha csak magunkra maradtunk volna, akár 1526 után is, akkor nekünk nincs országunk. Hiszen akkor nincs mögöttünk egy európai hátország, amit úgy hívnak, hogy Habsburg Monarchia, ami bizony 1529-től kezdve egyre nagyobb mértékben katonát és pénzt investál ebbe a területbe, ami a Magyar Királyság maradéka.
2: És hát azt akartam kérdezni zárásként, hogy hányodán is állunk Mohácssal az 500. évfordulón 2026-ban, részben már válaszolt erre. Hányodán is állunk azonban tudatilag? Honnan vannak ezek a makacs, nemzedékről nemzedékre hagyományozódó félreértések, téveszmék, összeesküvés elméletek? Mi generálja ezeknek az újbóli és újbóli felbukkanását nemzedékeken át?
3: Hát az újabb nagyméretű katasztrófák. Tehát, hogy az első ilyen az 1848-49-es szabadságharcnak a végkimenetele, bukása, a világosi fegyverletétel, a Aradi 13-nak a kivégzése, ami egybeesik a magyar nemzeti ébredéssel, a romantika korával, aztán pár évvel később már a magyar közoktatás megszületésével, az első történelem tankönyveknek az elterjedésével, megszületésével, amiben az a nagyon sötét kép kerül be, hogy azért történt mindez velünk az 1848-49-es szabadságharcnál, mert Mohácsnál is ez történt. Azért volt nekünk egy szapolyainkot áruló, mert Görgei meg itt. Tehát, hogy mind a kettő kreált, de hogy a mintázata a veszteségnek, a vereségnek nagyon hasonlóan épül fel, és ezért lehet gyanakodni, hogy egyik se igaz, hogy nem itt kell keresni a megoldást. És hát 1920-ban már készen állt az a minta, hogy hogyan kell megmagyaráznunk azt, hogy mi történt velünk. Elárultak bennünket belülről, itt, meg itt, meg itt. Itt meg most éppen Károlyi Mihály kapja meg ezt a szerepet. Elárult bennünket Európa itt is, meg ott is, meg 1918-19-ben is. A franciáknak a szerepe, hogy a franciák ármánykodtak ellenünk, az 1920 után lesz markáns a magyar történelmi közgondolkodásba, Trianon után, és vetítik majd vissza Mohács idejébe is ezt a szálat, az tényleg itt szövődik bele a Mohács kánonba. És hát ez a nincs időnk a veszteségekből felállni, ha úgy tetszik meggyógyulni, ez a vereség kultúrája, ami tovább él, és ennek Mohács lesz az archetípusa, minden gondunk okozója. Nézzük meg, hogy tekintünk erre az 1000 éves Kárpát-medencei létre. Az első 500 év, ha tetszik, hanem egy fejlődési modellt mutat, aminek a Mátyási aranykora a csúcspontja. Onnan pedig valójában ellentörténelemként meséljük a saját múltunkat, és mindig mögé tesszük azt, hogy minek kellett volna velünk történnie. Ez a szirének hangja. Az, amit mi történelemként elképzelünk. Ugye a szirének mit mesélnek? Mi az, amivel megbolondítják az arra utazó hajósokat? Elmesélik nekik, hogy mivé kellett volna válniuk. Milyen nagyjá, hatalmassá is vitézzé. És ez az a mákony, ami oda vonza, és meg is öli a szirének hangját, hallgatókat. Mi valahogy így kezeljük a saját történelmünket. És ebben Mohács a mi történt velünk, és a hogyan nem szabadott volna történnie. Irreálisak azok a várakozásaink a saját múltunkkal kapcsolatban, és ebből kifolyólag irreálisak a saját jelenünkkel és a saját jövőnkkel kapcsolatban, az önképünket teljesen eltorzította. És ezért van az, hogy mi mindent belülről akarunk megmagyarázni. Mi birodalmilag gondolkozunk saját magunkról. És egy birodalomnak az a lényege, hogy ha mindent jól csinálnak belül, akkor bármilyen külső hatás egészen mellékes, meg nem roppanthat meg egy birodalmat. És ezért nem fogadjuk el, hogy csinálhattunk mi bármit bármilyen jól, lehet az, hogy akkor is vereséget szenved az ember. A teljesítmény nem voltunk hajlandó értékelni, csak a sikert. És hát ez az, ami oda vezetett, hogy most ilyen szélsőséges önértékelésünk van Mohácsról, de valójában önmagunkról. Szűcs Jenő történész mondta érdekes nemzetkarakterológiailag, hogy milyen szélsőségesek vagyunk, hogy képesek vagyunk heroikus tettekre, mint a például 1956, és hát egyébként pedig hát szofisztikáltan, de hát végtelen megalkuvásokra is. Tehát, hogy ez a kettősség abszolút jellemzi a saját önképünket, hogy egyszerre vágyunk az elismerésre, arra, hogy mi sikeresek vagyunk, nagyon sok Nobel-díjasunk van, nagyon sok aranyérmesünk, másik oldalon meg ott van, ami egyedül vagyunk érzés. Hogy ez egy ilyen nagyon gyermeki gondolkodás, ami a traumának köszönhető, egy feldolgozatlan történelmi trauma sorozatnak köszönhető, amiben Mohácsot oda gyártottuk előképnek. És hát az 500. évfordulónak mi a felelőssége, és hát erre való valójában minden bölcsészettudomány, nem csak a történettudomány, de az irodalomtudomány is erre való, a néprajztudomány is erre való, hogy oldja ezeket a társadalmi feszültségeket, ami megakadályozza azt, hogy reális önképből kiindulva egy reális jövőképet tudjon magának rajzolni ez a közösség, amit úgy hívunk, hogy magyar nemzet. Nincs, az elmúlt 30 évben nem készült program a 21. században mit kéne csinálni a magyarságnak. És ebbe benne van ez a Mohács átka.
4: Mohács 500.
5: Emlékműsor.
2: Milyen gondolatok foglalkoztatták az emlékező szakembereket Mohács 450. évfordulóján? A magyar királyság állapota, a Hunyadi bátyás halála 1490 és a Mohácsi vész 1526 közötti 2,5 évtizedben. A Magyar Rádió 1976-os a Mohácsi csata 450. évfordulós esztendejében készített felvételén Benda Kálmán történész kérdezte Klanicai Tibor művelődéstörténészt, Szakály Ferenc történészt és Perjés Géza hadtörténészt.
6: Szükségszerű volt-e a bukás? Ha időben visszatekintve nézzük az eseményeket, úgy tűnik, az ország agyaglábakon állt csupán, elég volt egy lökés, hogy feldőljön. Azt mondhatjuk, hasonlatos volt, a kívül még piros, de belül már rohadt almához. Klanicai Tibor azonban megkérdőjelezi ezt a feltevést. Utalva a mezőváros fejlődésére, a termelés és a kereskedelem emelkedésére, a kulturális élet virágzására.
7: Én tényleg úgy gondolom, hogy Mohácsnál nem egy teljesen összeomlásra érett ország, hanem egy már sok bajjal megterhelt, de valójában mégis erős és nagy ország bukott el.
2: Klanicai Tibor művelődéstörténész.
7: Ezt már csak az is mutatja, hogy sem az országon belül, sem az országon kívül, és azt hiszem még az ellenség, a török sem gondolta, hogy az ország valóban összeomlott a Mohácsi csata következtében. Számos jel mutat arra, hogy rossz kormányzás, az egész államapparátus rossz működése és alapvető gazdasági bajok és egyéb dolgok ellenére az országban számos tartalék volt, mind szellemi, mind gazdasági, mind katonai vonatkozásban, amelyeket azonban nem sikerült mozgósítani, nem sikerült az országot védhetővé tenni.
8: Magyarország gyenge vagy erős?
2: Szakály Ferenc történész.
8: Itt sajnos a viszonyítási pont oly hatalmas. A török birodalom a maga több millió négyzetkilométeres területével, és a Magyarországét lényegesen felülmúló népesség számával, a leventei kereskedelemre épített rendkívül erős gazdasági élettel, és egy centralizált óriási államapparátussal, amely egy állandó hadseregen alapult.
6: De hiszen korábban azt mondott a magyar történetírás, hogy nem csak egy külső nagyhatalomhoz viszonyítva, hanem korábbi önmagához viszonyítva is csökkent Magyarországnak a belső ereje.
8: Egy szót emelnék itt ki. A tőke, illetve a tőke szegénység, ez Magyarország fő jellemzője.
9: Például Augsburgban a 16. század közepén a polgárság vagyonát 1100 kiló aranyra becsülik.
2: Perjés Géza hadtörténész.
9: Míg nálunk Körmec bányájét 42 kilóra és Besztercze bányájét 106 kilóra becsülik.
8: Na most egy ilyen katonai veszélyeztetettségben lévő államnál, mint Magyarország, pontosan az az elsődleges kérdés, hogy a kincstár milyen készpénzbevételekre tud szert tenni, és hogyan tudja azokat mozgósítani. Zsoldos hadsereget csak készpénzből és mindig rendelkezésre álló készpénzből lehetett fogadni.
6: A régi történetírás azt mondotta, hogy az ország haderejének a mozgósítása az ekkor még korántsem pénzügyi kérdés. A megyék kiállítják a maguk bandériumaikat, az urak jönnek katonáikkal, egyszerűen rászánás kérdése, hogy hány ezer ember vagy hány tízezer ember gyűlik össze.
8: Ez kétségtelenül így van, bár ez sem olyan egyszerű. Magyarországnak a török birodalommal szemben a korabeli zsoldosság szintjén egy olyan hadseregre lett volna szüksége, amelyet bármikor a király akarata szerint bárhol bevethetnek.
6: Tehát a Jagellókori magyar államnak nem volt kellő pénzügyi ereje zsoldos hadsereg fenntartására. De Mátyásnak volt. Egyáltalában tudjuk-e, mennyi volt a magyar állam bevétele ebben az időben?
8: Magyarország királyának az évi bevételei körülbelül 300 ezer forintra rúgtak jó évben.
6: És ez hogy viszonylik a Mátyáskori bevételekhez?
8: Hát az a Mátyáskori bevételeknek, hogyha nem is hisszük el szó szerint az, hogy Mátyásnak 1 millió forint évi bevétele volt, akkor is hát mondjuk a fele, egy harmada. Ez a egyik leglényegesebb kérdés, hogy hogyan is értékeljük ezt a felelősség kérdést. Számos tényező eleve behatárolta az 1526 előtti magyar uralkodó osztály működési terét.
2: Néhány gondolat azokból, amelyek Mohács 500. évfordulóján 2026-ban a magyar közvéleményt foglalkoztatják. Részlet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson elmondott emlékbeszédéből.
4: 500 év elteltével nem csak azt kell megkérdeznünk, hogy mi történt 1526. augusztus 29-én. A történészek kutatják ezt, vitatkoznak a hadrendről, a helyszínről, a döntésekről, a felelősségről. Ez fontos. De egy nemzetnek van egy másik kérdése is, talán még fontosabb. Mit üzen nekünk Mohács 500 év táblatából? Mit mond annak a magyar gyermeknek, aki lehet, hogy ma hal először második Lajosról? Mit mond nekünk, akik egy egészen más korban, egy egészen más Magyarországon élünk? Én azt hiszem, a válasz nem a történelemkönyvekben van. Talán ott van minden magyar emberben. Sors közösség. Annak a tudata, hogy bár különbözőek vagyunk, van valami, ami összeköt bennünket. Hogy ugyanennek a történetnek vagyunk az örökösei. Hogy ugyanazon a nyelven mondjuk ki azt a szót, hogy anya. Ugyanazon a nyelven mondjuk, hogy otthon. Ugyanazon a nyelven mondjuk, hogy haza. 500 évvel ezelőtt Mohácsnál elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. De tisztelt honfitársaim, Magyarország nem tűnt el. Mi nem tűntünk el. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Nézzünk körül, itt vagyunk. 500 évvel később, ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Eltűntek dinasztiák, eltűntek hatalmak, határok mozdultak el, országok születtek és tűntek el, de a magyar közösség megmaradt. Nem azért, mert mindig mi voltunk a legerősebbek. Nem azért, mert mindig mi voltunk a leggazdagabbak. Nem azért, mert mindig mi dönthettünk a saját sorsunkról, hanem azért, mert minden történelmi törés után voltak emberek, akik azt mondták, folytatjuk, és ha kell, újjáépítjük a hazánkat. Újra országot, hazát építettek. Ez a megmaradás titka. A magyar történelem fájóan sokszor tanított meg bennünket veszíteni. De van valami, amit talán ritkában mondunk ki. Mi túléltük a tatárjárást, túléltük Mohácsot, túléltük Világost, túléltük Trianont, túléltük a világháborúkat, túléltük a diktatúrákat, nem sértetlenül, nem veszteségek nélkül. Ezért a magyar történelem nem a veszteségeink története. A magyar történelem a talpraállások története.
2: Emlékezés Mohácsra az 500. évfordulón kicsit másképpen. Bicsák Eszter a csatatér egyik kutatójával, Bertók Gábor régésszel beszélgetett.
5: Hogyan tekint Mohács 500-ra?
10: Igazából nekünk ez adott egy alkalmat, bár nem az alkalom mentén kezdtük ezt a csatatérkutatást, ez jóval korábbra tekint vissza. Ugye 2009-ben kezdte a múzeum Négyesi Lajos biztatására vagy inspirációja ezt a munkát, akkor mindig eszünkbe se jutott az 500. évforduló. És hát ez egy nagyon hosszú út volt, amire odáig eljutottunk. És amikor az évforduló kezdett felderengeni, akkor is még ezt önkéntes alapon csinálták, akik csinálták, a velünk dolgozó fémkeresős, de tulajdonképpen a régész kollégák is, mert hétvégéket töltöttük kint a területen. Igazából az 500. évforduló jelentősége, vagy tulajdonképpen 2020 után kezdett derengeni, és hát amikor igazán beütött, ha lehet így mondani, az meg 2023 volt, amikor született egy kormányhatározat. Nekünk is adott támogatást ez a kutatáshoz, és onnantól kezdve viszont már igen, nekünk is az évforduló egy határidővé vált.
5: Egy együttműködésben készült egy film, ugye szegedi antropológusok segítettek a tömegsírban talált csontokból azonosítani minél több áldozatot, amik utána a kutató látta maga a tömegsírt. Úgy fogalmazott, hogy ez nem egy thriller, vagy akciófilm, vagy bármi, hanem ez a valóság. Azért elképzelem, hogy valahol a kutató is megrendül, amikor nem tudom hányadik, ugyanolyan módon meggyilkolt áldozatot látja.
10: Mindenképp egy megrendítő dolog, főleg ilyen tömegben látni, és tulajdonképpen után tudjuk, hogy hogyan haltak meg, tudjuk, mikor haltak meg.
5: A csata után.
10: A kivégzős áldozatai, ami több forrásból is dokumentált, és kb. 1500-2000 emberről van szó, akiknek nagyjából mi az egynegyedét hoztuk most a felszínre. Igen, megrázó. Természetesen nekünk, akik ezt csináltuk, és ez egy 4 éven keresztül tartó dolog volt, ez egy munka is egyben. Tehát meg kell tudni tartani ezt a távolságot. Nem lehet folyamatosan könnyeket szórva dolgozni ez a csíron. De hát a film visszahozza ezt az érzést. Sokak szerint túlzottan jól sikerültek ezek a jelenetei, amikor ezt az eseményt dokumentálják. Sajnos nem túl az. Tehát, hogy ami itt a filmben megjelenik, csak sokkal még ennél is több érzelmet vált ki, és talán azért érjük meg túlzónak, mert mi közel ilyen dolgokkal nem találkozunk a saját életünkben.
5: A múzeum igazgatója maga is részt vesz majd a mohácsi csatában. Egyik munkatársa azt mondta, önt már látta elesni, de szerencsére utána hétfőn megint bement a múzeumba. Ön kit fog alakítani?
10: Hát én egy Lanzknek leszek, aki egy német zsoldos, és tudjuk a forrásokból, hogy legalább 300-an voltak itt a csatában. Az ágyuk őrizetére hagyták ott őket. És hát nagy valószínűséggel vagy foglyok lettek, és a tömegsírokban végezték, vagy elestek az ágyuk védelmében.
11: Tágítjuk a horizontot. Ismét elsősorban történeti szempontok. Az erősödő Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság kapcsolata, Anzsó első Lajos és Luxemburgi Zsigmond magyar királyok idején. Bő évszázaddal Mohács előtt. Cétót Norbert történész.
12: Mikor van az az első pillanat, amikor a Oszmán-Török Birodalom európai-balkáni jelentkezését a Magyar Királyságban valaki érzékeli, észreveszi, és úgy gondolja, hogy tenni is kellene valamit ellene?
13: A kérdést ketté vontanám, hogy mikor érzik azt, hogy tenni kellene ellene, az Zsigmond uralkodásának az eleje. És az, hogy mikor érzékelik, hogy jön egy új ellenség, az még Nagy Lajos király uralkodásának a második fele. Nagy Lajos az, aki már érintkezésbe kerül a török seregekkel, vagy az oszmán seregekkel, de ő még kevésbé tekint úgy rájuk, mint akik veszélyesek lehetnek a Magyar Királyságra. Inkább, mint a Balkánon egy vetélytárs, aki szintén megpróbálja a balkáni királyságokat, fejedelemségeket, mindenféle kisebb-nagyobb államocskákat meghódítani. Lajos ennek megfelelően megpróbálja ezt megelőzni. És ennek során egyébként kerülnek összeütközésbe. De ebből még messze menő következtetéseket nem vontak le Magyarországon. Lajosnak, illetve hadvezérének egy csomó hadjárata van a Balkánon, amelynek során kerülnek érintkezésbe, de erről nem mindegyikről van nekünk konkrét információ. Nem okoz olyan traumát Lajos is az ország nagyobb körében az, hogy most megjelent egy másik hatalom. Kibontakozik egy másik hatalom, még nem ugyanarról beszélünk, mint mondjuk 50 évvel később. Messze vannak a magyar határoktól, bőven messze vannak. Amikor majd megérkeznek a magyar határokra, akkor fog realizálódni az, hogy ez egy olyan hatalom, aki ellen már fel kellene lépni. Egy kicsit az a helyzet egyébként, mint mondjuk 150 évvel később Nyugat-Európánál. Ott is a birodalmi rendek majd akkor veszik komolyan a török veszélyt, amikor Bécset ostromolják a törökök, és akkor onnantól kezdve nem kellett megindokolni, hogy miért kéri a császár, vagy éppen a magyar cseh király, Habsburg herceg, ugye Ferdinánd a segélyt a török ellen. A Lajos halála után 5 évvel lép trónra Zsigmond, és hát neki nem igazán az első feladata az, hogy a török ellen harcoljon, hanem inkább a trón megszilárdítás. De hát ugye 1389-ben az első Rigómezői csata lezajlik, ahol a oszmánok elsöprik a szerb államiságot, és abban az évben megjelennek a magyar határokon is a török portyázók. Na, innen már komolyan veszik a magyar urak is. A reakció az gyakorlatilag a lajosi politikának a folytatása. Csináljunk egy támadó hadjáratot, amiben visszaverjük a támadó felet, és megtisztítjuk az ország előterét az ellenségtől.
12: Ez az előtér, ez mit jelent földrajzilag?
13: Magyar királysággal inkább vazalus konfliktusi, mind szövetségisi viszonyban lévő országokat jelenti, tehát elsősorban Szerbiát, Boszniát, kisebb-nagyobb boszniai fejedelemségeket. Ugye aminek az lenne a lényege, ugye ezt régen ütköző állami rendszernek neveztük, ma is szoktuk még így mondani, csak hát, hogy mondjam, tehát a déli szomszédaink nem annyira rajonganak ezért a kifejezésért, hogy hát én meg is értem, mi se rajonganánk az ütköző állam kifejezésért, ami azt jelenti, hogy két ország a mi területünkön harcol egymással. Tehát ugye Zsigmondék törekednek arra, hogy megszilárdítsák a hüvéri rendszer délfelé, illetve összecsapnak a törökökkel, mert ugye a törökök is bejutnak. Tehát, hogy
12: és ugyanezt szeretnék.
13: Abszolút, tehát ugye 1389-től megy ez a becsapás a másik területére, tehát itt alapvetően nem is az Oszmán Birodalom területre való behatolás van, inkább érdekszférájában, mert hogy a Szerbiának a maradék részét is maga alá gyűri. Ezek a harcok egyébként inkább magyar sikerekkel zajlanak. 1395-ben van egy jelentősebb kisnikápolyi hadjárat, ahol nyernek a magyarok, és ezen felbuzdulva Zsigmond azt gondolja, hogy jó, hát akkor itt az idő arra, hogy akkor egy keresztes hadjáratot kell szervezni, és akkor
12: a kérdést rendezzük.
13: És akkor egyszer is mindenkorra kisöpörjük az oszmánokat Európából, visszaküldjük Kis-Ázsiába. Ez minden mérték szerint is egy komoly hadsereg. A magyar királyság felszerelt egy nagy hadsereget, és akkor hadba hívta a vazallusait, itt elsősorban a havasalföldi vajdának a seregére kell gondolni, illetve Nyugat-Európából jött Franciaországba egy erős sereg, Angliából jöttek lovagok, Német-Római Birodalomból jöttek lovagok, tehát ez egy teljesen sok nemzetiségű had volt, lovagi had, és hát a lovagi harcmód próbálták alkalmazni, mint ismeretes kevés sikerrel. A csata az egy óriás vereséggel végződött, Nikápoly falai alatt. Alapvetően a francia lovagok saját harcmodorokat akarták alkalmazni a csatában, ami persze egy lovagi hadviselő felek között működhetett, de ezt a, hogy így mondjam, az oszmánok nem ismerték ezt, hogy így kéne harcolniuk a lovagok ellen, és ők a saját módszerék szerint harcoltak, aminek az lett a vége, hogy egy elhamarkodott rohammal franciák bevágtattak a jancsárok közé, ahol aztán vagy megölték őket, vagy foglyul ejtették, és hát a szokásos módon ért véget. Tehát a jancsárokat nem tudták legyőzni sem ekkor, egyébként sem még a következő másfél évszázadban sem. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nikápolyi csatában bebizonyosodott az, ami a következő 200 évben rendre be fog bizonyosodni, hogy még ha két szemben álló félnek egyenlő nagyságú a serege, akkor is az oszmánok kiképzettségük az irányításuk miatt sokkal inkább ütőképesek, mint egy európai sereg, amely inkább csapatokból áll, mint seregnek mondható. Sereg kisebb-nagyobb csapatoknak a vezetői vagy elfogadták a parancsot, vagy nem fogadták el a parancsot.
12: 1396, tehát Nikápoly. A vereség megrendítő? Legalábbis alkalmas arra, hogy Zsigmond balkáni politikáját, az oszmán-török birodalommal kapcsolatos viszonyát átgondolja, esetleg új irányokat szabjon?
13: A csata kimenetele az, ahogy mondtam, megrendítő volt, és nem feltétlen azért, mert olyan nagy veszteségeket szenvedtek a keresztények. A megdöbbentő erre inkább az volt, hogy egy olyan új ellenséggel találták magukat szembe, akiket eddig, azt nem mondanám, hogy lesajnáltak, mert az biztos, hogy nem. Nem vették könnyedén, mert azért látták, hogy mit okoztak a szerénységben az elmúlt évek török portjái, de olyan szinten biztos, hogy megdöbbenést okozott, hogy ezt a politikát nem lehet tovább folytatni, tehát a török ellen a támadó politika alkalmatlan arra, hogy eredményt hozzon. Zsigmond megerősíti a belpolitikai pozícióit, és utána 97 őszén van egy országgyűlés Temesváron, ami teljesen új alapokra helyezi a magyar határvédelmet. A telekkatonaság létrehozásának a dátuma ez, azt jelenti, változó számú jobbágy után ki kell állítani bizonyos számú katonát. Innentől kezdve a egyházi jövedelmeknek a felét, azt a király lefoglalja a török háború idejére. Ugye elhatározzák, hogy várakat kell építeni. Van egy-két vár a Magyar Királyság déli határain, de igazándiból eddig nem nagyon volt rá szükség.
12: Ennek a várépítési programnak mi az eredménye? Hozzávetőlegesen hány éven belül?
13: 97-ben határoznak sok mindenről, de természetesen nem minden valósul meg azonnal. Ugye Zsigmondnak azért vannak egyéb feladatai is. Némi szerencséje is van abban, hogy a török hátában feltűnik egy másik hódító hatalom, ugye a mongolok, Timur Lenk vezetésével, akik 1402-ben pont a legjobb pillanatban, mert akkor Zsigmond éppen már kiszabadult az 1401-es fogságából, és éppen Csehországban próbál rendet rakni testvére országában, illetve magának megszerezni a trónt. Tehát Timur Lenk tönkreveri a Bajezid vezette oszmán hadakat, és magát a szultánt is elviszi fogságba.
12: Ez tehát Zsigmondnak lélegzetvételnyi esélyt és lehetőséget biztosít erre a bizonyos várépítési programra és a sorok rendezésére. Akár katonailag, akár belpolitikailag. Mi az új helyzet, amelyet néhány éven belül mégiscsak kialakít a Magyar Királyság az oszmán-török kapcsolat és konfliktus szempontjából?
13: Leglényegesebb gyakorlatilag az oszmán birodalom és a Magyar Királyság közötti határ, a Kárpátok, Havasalföld lenne az ütköző állam, az Alduna és a Száva folyó, és aztán Szlavónia, illetve Horvátország Dalmáciának a keleti határai lesznek az a frontvonal, amit tartani kell. Ugye azzal, hogy Bajezid eltűnik a színről, 1404-ben Zsigmond is végez gyakorlatilag a hatalma megszilárdításával, utána indul meg a várépítési program. Ugye alkalmas az idő, mert a török, ugye Bajezid fiai egymással vannak elfoglalva, hogy ki legyen a következő szultán, másfél évtizednyi időt hagy a Magyar Királyság számára, hogy valamit kezdjen el ezzel a déli fronttal. Ugye Zsigmond Ozorai Pipót bízza meg, mint egyébként Temesi Ispánt, Sókamarák jövedelmét azt oda rendelik a várak építésére, hogy ezt a veszélyeztetett szakaszt, a Nándorfehérvár és Szörényvár közötti mondjuk 200 kilométer környéki szakaszt erősítse meg, és körülbelül 10-15 vár, kisebb-nagyobb vár épül. Ugye ezeknek nem is az a lényege, hogy majd ezen bukik el a török támadás, ezeknek a váraknak az a lényege, hogy képezzenek egy falat, mert a kor hadviselése nem tud abban a szisztémában gondolkodni, mint a későbbiek, hogy megkerülöm a várat, bemegyek az országba, elintézem, és aztán legfeljebb visszafele elfoglalom. Ugye ők addig nem vonulnak, nem mennek be egy országba, amíg a fő várakat el nem foglalják, vagy a kisebb-nagyobb várakat, tehát mert hogy nem mernek a maguk hátába hagyni semmit. Tehát ezeknek a váraknak az a feladata, hogy feltartsák a támadó hadsereget addig, amíg a támadó sereg nagyságától függően környező megyék, országrész, vagy akár ugye az egész királyság hadereje meg tud jelenni a fronton, és megakadályozni azt, hogy beljebb vonuljanak. Ugye ami a legjelentősebb vár lesz, ugye az Nándorfehérvár, ugye ez nincs magyar kézen, ez a Rász despoták kezén van, volt már magyar kézen is, de éppen ekkor ugye Lazarevics Istvánnak a kezén van Zsigmond uralkodás alatt, és 1426-ban Tatán fognak kötni egy szerződést, rendezik a Rácz despotaságnak a további sorsát, mert hogy Lazarevics Istvánnak, ő egyébként az a Lazarevics István, tehát Istvánnak az apja, az a Lázár, aki a Rigó-mezei csatában vezette az egyik Rácz államnak a seregét, és meg is hal.
12: 1389-ben.
13: És ugye István török vazalusként kezdi az uralkodását, aztán majd 1403-4-ben ugye pont az ankarai csata következményeként, amikor ugye Timur Lenk elveri Bajezidot, a magyar királyhoz fog átpártolni, és a magyar királynak a vazalusa lesz. De neki nincsenek fiútódjai, és ezért az unokaöccsét, Brankovics Györgyöt fogják Rász despotává tenni, de erről egy szerződést kötnek Tatán. Egyrészt majd ugye György elfogadja a magyar király fennhatóságát, tehát hűbérese lesz a magyar királynak, illetve Nándorfehérvárat, Galambócot és még jó néhány más a szerződésben felsorolt várat, területet át fog adni. A Nándorfehérvári várat azt némi karcsörtetés után sikerül átvenni, de Galambócot azt nem. Ha ránézünk a térképre, ugye egy sajátos helyzet van a Duna mentén a várakkal, mondjuk a Magyar Királyságnak a déli határa az valójában a Duna és a Száva, és az azon túli terület az meg függésben van valamilyen módon. Nándorfehérvár, meg Galambóc is, ha valaki ránéz a térképre, az a túloldalon van. Tehát, hogy az egy ilyen előretolt helyőrség gyakorlatilag, ennek minden előnyével és minden hátrányával. Ugye az, hogy Nándorfehérvárt sikerül megszerezni nagyobb fegyveres konfliktus nélkül, ez egy óriási eredmény, mert ha el kellett volna foglalni, akkor nagy bajban lettek volna. Vereség lesz a galambóci ostrom. Ugye miután Galambócot nem sikerül megszerezni, Zsigmond nem tétlenkedik, egyrészt fölépítik a szembe oldalon, tehát a magyar oldalon Szent László várat. 29-ben vagyunk, visszatért Budára, és az oszmánok elleni védelmet azt ugye közben Ozorai Pipó elhalálozott, először a rozgonyiakra bízza, majd a tallóciakra, tehát a védelemnek egy kicsit az átszervezése, a másik pedig a német lovagrendnek a betelepítésének a programja, ami pont ekkor zajlik egyébként, tehát ezzel a Nándorfehérvár-Galambóci eseményekkel párhuzamosan már folyik a tárgyalás a német lovagrend nagymesterével. Az, hogy 29-ben sikerül egy békét, vagy inkább mondjuk az, hogy fegyverszünetet kötni a törökkel, az egy nagy lélegzetvételhez juttatja Zsigmondot, német-római császár akar lenni. Igazából innentől kezdve Zsigmond abszolút békére, vagy legalábbis fegyverszünetet törekszik a törökkel, ami azt jelenti, hogy nincsenek nagyobb hadjáratok, de természetesen a szokásos sportják mindkét részről ugyanúgy folytatódnak.
11: Mohács. Toposzokról és tényekről az 500. évfordulón. Öt részes sorozatunk első részét hallották.
14: Mohács 500.
15: Emlékműsor.
11: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. A műsort meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.

10 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Folytatódik a mentési akció Nepálban. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél holnap után. Marad a késő nyárias idő sok napsütéssel. Jönnek a részletek. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jég, kő és sártömeg zúdult több települése a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a katasztrófa helyzet megoldásához. Kőolajkitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csak nem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, és hozzájárulhat az energiaárak csökkenéséhez. Idehaza két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál, a Duna teljes szélességében, közölte tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. Hangsúlyozta, a munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, mivel a fenékküszöb a vízszint emelése által biztosítja a hűtővízszivattyúk működését alacsony vízállás esetén is. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy a Paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés 2-től a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 kilométeres óránkénti sebességgel közlekednek majd a vonatok, így pedig 3-5 perccel rövidebb menetidőre lehet számítani Gyöngyös és Vámos György között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon, sínt cseréltek, hidakat szigeteltek, útátjárókat javítottak, és több ezer tonna zúzott követ rostáltak át. Az idei Sziget Fesztiválon készült koncertek felvételei láthatók mától a közmédiában. 13 estén keresztül mások mellett Meringer, Esti Kornél, valamint Kispál és a Borz teljes koncertjét lehet megnézni az M1-en. A felvételek késő esténként 18-as korhatárbesorolással vágatlanul kerülnek képernyőre. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyári idő. Mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk a Budapest Rákospalota Óvárosi Református Egyházközségből. Igét hirdet Hekli Katalin lelkipásztor.

Áldás békesség Budapest 15. kerületéből, a Rákospalota óvárosi református templomból köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Gál Márkot hallják. Rákospalota ma már a főváros része, óvárosa azonban őriz valamit az egykor különálló település csendesebb falusias világából. Református közössége több mint 400 éves múltra tekint vissza. Nemzedékek adták tovább itt az igéhez való ragaszkodást, és vállaltak áldozatot azért, hogy utódaik is legyen helyük az Isten tiszteletre, az imádságra és a találkozásra. A ma látható templomot jellegzetes formája miatt tűtornyosként is emlegetik. Az épület Csaba Rezső tervei alapján 1938 és 41 között készült el. Falait a háború árnyékában közadakozásból és kétkezi munkával emelték. A szószéket, az orgonát, az úrasztalát, a padok egy részét és két régi harangot is a gyülekezet korábbi Kossuth utcai templomából hozták át ide. Így ezeken keresztül is összekapcsolódhatnak a különféle korok nemzedékei. Fontos azonban, hogy az örködés az örökség felett nem változatlanságot jelent. A templomban előálló énekeskönyvtartó padot például hosszas mérlegelés után eltávolították, hogy a felszabaduló helyen minél több gyermek énekelhessen és szolgálhasson együtt. A múlt és a jövő más módon is összeér. A régi templom telkén ma a Rákospalotai Forrás Református óvoda működik. Az intézmény a gyermekeken keresztül családokat kapcsol be a közösség életébe, az ünnepek, a vasárnapi alkalmak és a hétköznapi találkozások pedig az érkezők beilleszkedését segítik. A gyülekezet és az óvoda kapcsolata olyannyira szoros, hogy a mai Isten tisztelet egyben tanévnyitó alkalom is. Óvodások, iskolások, egyetemisták, pedagógusok, szülők és nagyszülők együtt kérik az Úr áldását az előttük álló hónapokra. Hekli Katalin több mint negyed százada érkezett Rákospalotára hittanoktatóként, 10 éve pedig a gyülekezet vezető lelki pásztora. Arra törekszik, hogy az újonnan érkezők otthonra leljenek, az ide tartozók pedig megtalálják helyüket és a szolgálat lehetőségét. Kedves hallgatóink, a következő percekben Hekli Katalin hirdeti Isten igéjét a Rákospalota óvárosi református templomból.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az élő Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istentiszteletünk kezdetén, tanévnyitó Istentiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 831-es dicséret első versét.

Szeretett testvérek, helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket. Amint ezt korábban is hirdettük már, ezen az Isten tiszteleten nem csak a templomban lévő testvérekkel együtt vagyunk közösségben, hanem mindazokkal, akik hallgatják a Kossuth rádiót. Urunk, áldása legyen az egész gyülekezeten, az ige szavának megértésén, megtartásán, szívünkbe fogadásán. Szeretettel hirdetem a reánk következő hét alkalmait. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor szokásunkhoz híven családi gyülekezeti délután tartunk itt a templom kertben. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Hirdetem, hogy jövő héten több generációs hétvégére, gyülekezeti hétvégére megyünk jó néhányan Tahiba. Kérjük, hogy az itthon maradók fohászkodjanak értünk, mi is imádságainkban hordozzuk a gyülekezet egészét. És hirdetem, hogy szeptember 12-én nyitott templom alkalmat tartunk, megnyitjuk az Úr házának ajtaját szombat délelőtt, hogy mindazok, akik itt laknak, betérhessenek, elcsendesedhessenek, megismerkedhessenek a gyülekezet közösségével. Hirdetem azt, hogy kedden este ima közösségünk van 8 órakor, szerdán 5 órától ifjúsági órára várjuk az ifjakat, csütörtök délelőtt 9:30-kor beszélgetős bibliaórára, pénteken 6:30-órai kezdettel pedig bibliaórára várjuk a testvéreket. Ezen a vasárnapon vannak közöttünk emlékező, gyászoló testvérek. Kun Józsefné Zsóka Erzsébet testvérünk 6 esztendeje hunyt el, míg férje Kun József 18 esztendeje tért meg Teremtő Urához. Imádságunkban a családtagjokért könyörgünk, és oda emeljük őket Krisztus szeretete által az Atya Isten színe elé, kérve vigasztalást, áldást az ő életükre. És öröm hirdetésem is van, házasulandókat hirdetek immár másodízben, Válent Viktória és Péteri Schmidt Zsolt 2026. szeptember 12-én 14 órakor köt örök hűséget, házasságot, áldást kérve az ő életükre itt a gyülekezet templomában. Gyülekezetünk beosztott lelkésze és az ő kedvese az ünnepelt. Jöjjünk el és ünnepeljünk velük együtt mindannyian. Hirdetéseink végén folytassuk tovább a mi Urunk Istenünk dicséretét, énekelve a megkezdett ének, a 831-es dicséret, második, harmadik és negyedik versét.

a mi Isten tiszteletünknek további megáldása is jöjjön Istentől, aki teremtette az eget, a földet, az egész világ mindenségét. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istennek szent igéjét, amint szól az mi hozzánk. A zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből, a 19. verssel kezdődő és 25-ös verssel záruló szakaszból olvasom Isten igéjét, a mai újszövetségi igénket, amely szent igét helyünket elfoglalva figyelmes lélekkel hallgassunk meg. A megnevezett helyről, a zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből, a 19. verstől így szól hozzánk Istennek szava. Mivel hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük meg van mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett, és ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbozdulás véget, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Eddig Istennek írott igéje, ami Urunk szent lelke tegye áldottá és életté bennünk az ige szavát, hajtsuk meg fejünket, és ezért is könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, azért jöttünk el ma ide, hogy téged dicsérjünk, és téged magasztaljunk. Téged a halált legyőző, bűnbocsájtó Isten fiút, a békesség fejedelmét, ami megtartunkat. Olyan jó, hogy veled együtt kezdhetjük meg az új tanévet. Olyan jó, hogy rád bízhatjuk az életünket, és olyan jó, hogy téged hívhatunk segítségül, hogy kísértéseink órájában állj mellettünk, és vértesz fel minket mennyei erőddel, a próbatételek idején hordoz minket, és tegyél álhatatossá a hűségben, a kitartásban, és utaink során tedd a szívünket örvendezővé, hogy mindig hálával tudjuk megvallani azt, hogy milyen jó megváltottatként élni ebben a világban, nem reménytelenül, nem bizonytalanságban, nem aggodalmaskodva, hanem felemelve fejünket és szívünket, téged imádva és téged magasztalva. Itt vagyunk, Urunk, kicsik és nagyok, itt vagyunk és együtt akarunk dicsérni téged, együtt fordítjuk feléd a mi orcánkat, együtt az örvendezők és együtt a megtört szívűek. Közöttünk van az a család, Urunk Istenünk, akik vágyják, hogy hozzájuk hajolj oltalmaddal. Vágyják, hogy vigasztaló kegyelmed átölelje őket, hogy áldott legyen az ő emlékezésük, a drága édesanyára, a drága édesapára gondolván. Azokra, akik szerettek téged, azokra, akik szerették a te házadban való lakozást, azokra, akik hitre nevelték az övéiket, példát mutatva nekik. Imádkozunk hát ezért a családért, hallgass meg könyörgéseiket, és áldó hatalmad oltalmába rejtsd el őket. És ugyanígy az örvendezőkért is könyörgünk, a házasolandókért, és mindannyiunkért, Atyánk Istenünk, akik kérjük, hogy ebben az új tanévben is járj előttünk, és engedd, hogy nyomodba lépjünk, és engedd, hogy megértsük a te felcsendülő igédnek szavát, és hogy igéd ne szóljon hiába. Atyánk, ezért könyörgünk, hogy tedd hallóvá a fülünket, értővé a szívünket, és engedelmessé egész valunkat. Így dicsérünk téged, és így kérjük, legyél közöttünk most is,
erőddel és hatalmaddal. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid a te szavadat. Az Úr Jézus nevében így magasztalunk. Amen. Ige hirdetésre készülve, szeretett testvérek, a 714-es dicséretünket énekeljük.

Az a szent ige, szeretett testvérek, amelynek alapján Isten lelkét segítségül hívva, ma szólni kívánok hozzátok. Írva találhatjuk a zsidókhoz írott levél 10. fejezetének 23. és 24. versének elejében eképpen. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett, és ügyeljünk egymásra. Amen. Szeretett testvérek, tanévnyitó Isten tisztelet, ez a mai, amelyen Isten lelke által megszólítatunk mindannyian, és amelyen együtt szolgálunk mindannyian, az igére való odafigyelésünkkel, az imádságainkkal, az Istent magasztaló, dicsérő énekeinkkel. Egy tanévnyitó alkalom mindig egy új kezdetre figyelmeztetés emlékeztet minket, emlékezteti a gyermekeket, ifjakat, a szülőket, pedagógusokat. Valami kezdődik. Mondhatnám, valami véget ér, valami fáj, a nyári szünet, de inkább reménységgel nézünk előre arra a Krisztusra, aki ígérete szerint vezetni fog minket az újban is. Nagyon sok az ilyenkor felmerülő kérdés mindannyiunkban. Rengeteg a teendő, az intézni való, és olyan jó, hogy a nagy emberi igyekezet közepette a zsidókhoz írott levél a földiekről, a mennyeiek felé fordítja a tekintetünket, és Jézus Krisztusra irányítja a mi figyelmünket. Arra a Krisztusra, aki főpapunként a Golgotai keresztván egyszeri és tökéletes áldozatot mutatott be, odaadva önmagát a mi bűneinkért. Rá kell figyeljünk, nem csak most ezen órán, hanem ebben a tanévben, ennek a tanévnek minden percében arra a Jézus Krisztusra, akinek ember volt ott a szenvedések közepette, mint egy kárpitként, még sokunk szeme elől eltakarta Isten fenségét és halált legyőző hatalmát, de később először a pogány százados, majd sok húsvétot és pünkösdöt mi is megélve, megértettük, elhittük, és bizonsága lett a szívünknek. Ez a Krisztus bizony az Isten fia volt. A zsidókhoz írott levél Jézus Krisztus önfeláldozó szeretetéről beszél. Olyan fontos kimondani ezt a mondatot egy önzőséggel telt világban, abban a világban, ahol sokunk szíve meg tud ridegülni és el tud idegenedni. Jézus Krisztus önfeláldozó szeretetéről beszél a levél. Arról, hogy ez a szeretet bűnbocsánatot szerzett a benne hívőknek. Arról, hogy irgalmasságot nyertünk, mi a gazok, az engedetlenek, a lázadók, és kegyelembe fogadottak vagyunk Jézus Krisztus vére által. A legfontosabb üzenet minden vasárnap ez. És ez lesz minden hittanórán, minden lelki alkalmon, ami reánk köszön. Krisztus nevét emeljük magasra, és őt dicsérjük azért a szeretetért, amely által nekünk életünk, örök életünk van. Mit mond a felolvasott igerész? Bizodalmunk van Jézus Krisztus vére által belépni a szentélybe. Hogyan mondhatom ezt egyszerűbben? Talán úgy. Ezt a gyermekek is megértik. Nyitva áll az ajtó. Nyitva áll az ajtó előttünk, kik elfogadjuk Krisztus áldozatát, és életünkben őt úrként és királyként dicsérjük és magasztaljuk. Nyitva áll előttünk a mennyek országának kapuja. Az a kapu és az az út nyílt meg előttünk,
ahová fejből, emberi igyekezetből, érdemből, kapcsolatok révén soha el nem juthatunk, csak is Jézus Krisztus vére által. Bátorító üzenet ez. Akkor, amikor sokszor bezárt ajtókat látunk magunk előtt, és sokszor kiúttalannak érezzük azt az állapotot és élethelyzetet, amiben vagyunk. Nyitva áll Jézus Krisztus vére által a mennyek országának kapuja előttünk. Készülve erre az ige hirdetésre a héten, mégis olyan fontos személyes üzenet, vagy nagyon fontos személyes üzenetté vált ez nekem is, mert nekünk is iskolába készülnek a gyermekeink, és egy kollégiumi elhelyezést meg nem kapva albérletet kellett keresgetnünk. Döntések, utak, bezárult ajtók, tétovasság, annyi minden jellemezte a hetünket, de aztán eredmény is lett. És az fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó, hogy belekiáltja a zsidókhoz írott levél írója a bizonytalanságba. Az én szívem bizonytalanságba, a szíveink bizonytalanságába a biztosat. Azt, amiben nem kell és nem szabad kételkednünk, hogy megnyílt az út Jézus Krisztus által a mennyek országába, az Isten szeretetének szívéhez juthatunk el. Van út, van kapu, amin beléphetünk. Jézus Krisztus arra hív minket ennek az új tanévnek a kezdetén, hogy ismerjük fel először vagy újra azt, amit ő kijelentett önnön magáról. Én vagyok az út. És ismerjük fel azt az igazságot, hogy azt is elmondotta ő nekünk. Én vagyok az ajtó, és aki rajtam megy be, az megtartatik. Ez a jó hír csendül fel itt és most, és ez bátorítja fel a mi szívünket. Nyitva áll az ajtó. Serkentő bátorítás ez, de mit ér, ha úgy nézünk rá, mint egy csodatévő gyógyszerre, amit a kezünkben szorongatunk csupán. És nem engedjük, hogy a testünk részévé legyen ez, ha nem fogadjuk be szívvel ezt a buzdító, bátorító isteni szót. A továbbiakban feladatokról lesz szó. Arról, testvérek, hogy mit kell tegyünk ennek az igazságnak a fényében, a mában, a holnapban, ebben a tanévben. Három dolgot említenék. A legelső, amit így ír Isten igéje, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Hallottuk az igazságot. Jézus Krisztus az út, az ő vére által megnyílik az ajtó. Az első és legfontosabb feladat, járuljunk hozzá. Az új szövetségben ez az ige, ez a szó egy központi üzenettel bíró fogalom. És mindig azt fejezi ki, és azt mutatja meg, hogy Jézus Krisztushoz, az Atya Istenhez lehet közeledni. Olyan fontos üzenet. Neked, testvérem, aki itt vagy, és aki hallod ezt az ige hirdetést, Jézus Krisztushoz lehet közeledni. Ő megtette az első lépést, ott a Golgota keresztfáján, miután elhagyta a menny dicsőségét, és testé lett, és érettünk helyettünk, miattunk szenvedett, halt meg, s majd támadott fel. És te, hálából válaszként, közeledhetsz ő hozzá. Jézus Krisztushoz lehet közeledni. Az örvendezőnek, a megtört szívűnek, a keresőnek, a hitben megrekednek, pont neked, aki hallod, testvérem, az ige szavát. Az új szövetség, az evangéliumok sokat beszélnek arról, hogy Jézushoz közeledtek emberek. Közeledtek a tanítványok, közeledtek a kérdezők,
közeledtek a szükségben lévők, és közeledésükben megmutatkozott a bizalom, a kérés, a hit. Megmutatkozott az alázat, ami ott volt a közeledők szívében. Hogyan vagyunk itt? Mit várunk ettől az új tanévtől? Jézus Krisztus azt, hogy közeledjünk hozzá hittel, alázattal, őszinte bizalommal. Járuljatok ő hozzá. Úgy belemelegedett a szívem, ahogy felelevenedtek bennem az evangéliumi történetek. A beteg gyermekeiért esedező szülők szava, a vak kiáltása, Mester, add, hogy lássak, és igen, a megkötözötteknek a fájdalmas szava, akik szabadulni akarnának a démoni szorításból, de Isten ereje kell, hogy megoldódjanak a láncaik. Közeledtek ők, és közeledhetünk mi is. Járuljatok ő hozzá hittel, bizalommal, alázattal, szeretettel. Nagyon fontos, amit már mondtam. Jézus megtette az első lépést. A mi lépésünk, a mi válaszunk a hálából megszülető felelet. A válasz, amelyben nagyon fontos, hogy ott legyen mindaz, amiről az ige beszél. Ott legyen a hit, ott legyen a bizodalom, ott legyen a bűnbánat, és ott legyen az engedelmesség. Hit és bizodalom. Válaszom az Isten szavára, Jézus hívására, nem önkényes maga mutogatás, hanem hála. Hangsúlyozom újra és újra. És nem is csak egy pillanatnyi élménynek a keresése, egy érzelmi felindultság, hanem ennél sokkal több. Engedelmesség, szívbéli elköteleződés arra a szövetségre, amely a Szentlélek által az ígéreteket valósággá teszi az én életembe is. És annyira kell, szeretett testvérek, hogy ott legyen a bűnbánat, mert a kegyelem nem automatizmus. A kegyelemre válaszolni kell, mégpedig úgy, hogy bemerem vállalni gyengeségeimet, bemerem vallani azt, hogy lázadtam, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, Uram, Istenem, de nem akarok ebben az elveszettségben maradni, hanem jövök hozzád, hozzád a bűngyűlölő, embert szerető Istenhez, akinek szent fia vére által megnyílt előttem az út. Nyitva áll az ajtó, ott van Jézus Krisztusban az ígéret, én vagyok az út. Járuljatok hozzá, járuljunk hozzá mindannyian, mégpedig az igét hallgatva, az ige szavára odafigyelve, tudva és nem felejtve, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Az is egy tanács, és az is egy nagyon fontos feladat, hogy tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul. Azaz nem elég tudni, hogy van egy út, és van egy kapu, és nem elég elindulni azon, hanem ezen az úton önmegtagadással, kereszthordozással kell kitartóan Krisztus követeiként járni. Tartsuk meg a reménységnek vallását. Az 5000 ember megvendégelésének történetét a legkisebbek is jól ismerik. A kenyerekről, a halról, a 12 teli kosárról, és arról, hogy János evangéliuma azt írja, egy csoda után rengetegen követték Jézust. De János evangéliuma azt is leírja, hogy különböző indulat volt a követők szívében. Ott voltak a csoda várók, az ételt óhajtók, ott voltak a csodálkozók,
Ott voltak a hittel teljesek, meg annyi indulat, meg annyi szándék. És miről ír János? Hogy bejön az zúgolódás a követők életébe. Ott van a bizonytalanság, ott van a tanácstalanság, ott van a megbotránkozás, és ott van az a kérdés, hogy kemény beszéd ez, ki hallgathatja Jézus szavát. Mert Jézus ott is a földiekről a mennyeiek irányába fordítja tekintetét a követőknek. És már nem testi kézzel megfogható halról és kenyérről beszél, hanem arról, hogy én vagyok az életnek kenyere. És arról, hogy aki bennem hisz, az bemegy az Atya dicsőségébe. Mennyien elindultak, de mennyien elmaradtak, amikor felcsendül Jézus ajkáról a kérdés, a tanítványaira nézve, rátok nézve, rám nézve, ti is el akartok hagyni. És itt a templomunkban, itt van az ige, a péteri válasszal, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Akkor ott Péter ezzel a szóval pont arról tett bizonyságot, amire ez a második feladat buzdít minket. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul. Azaz ne legyek és ne legyünk olyan gyermekei az Istennek, akik csak igényeinket akarjuk kielégítetni a csodát adni tudóval, és ne is saját elvárásainkhoz akarjuk erőszakolni az Isten akaratát, hanem legyünk olyan gyermekek, akik bele tudunk és akarunk simulni akaratunkkal az Isten tervébe. Maradjatok meg, tartsátok meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul. Azt mondja ez az ige, a tántoríthatatlanul ige, hogy rendíthetetlenül, ingadozás nélkül, hajlíthatatlanul, hűségesen. És olyan jó, hogy a levél leírja, hogy miért tudjuk ezt megcselekedni. Mert hű az Isten, és az én hűségem az ő hűségére adott felelet. És az, hogy tudhatom, nem én hordozom a gyökeret, hanem a gyökér hordoz engem. Egy olyan bizonyosság és biztonság, ami arra hív, hogy törekedjek az álhatatos hűségre. A nyár végi napokban néhány nap erejéig egy fesztiválon voltam, egy világi fesztiválon, ahol persze nem tudom kikapcsolni mindig a lelkipásztori énemet, és ahol figyeltem az embereket. Figyeltem az emberek hömpölygő áradatát, ahogy egyik színpadtól a másikig mennek, a neves előadó művészeket meghallgatni igyekezve. És elnéztem az ember tömeget. És feltevődött bennem a kérdés, és ez újra eszembe jutott itt és most, amikor arra hív az ige, hogy tartsuk meg reménységünk vallását tántoríthatatlanul, hogy vajon mi bele merjük-e élni azt az igazságot, ami fennhangzott az elején, hogy Jézus Krisztus út, hogy Jézus Krisztus ajtó, hogy az ő vére által bemehetünk a mennyei honba, bele merjük-e élni, kiáltani ebbe a világba, annak a rengeteg kereső embernek az életébe, akik vágynak figyelmet, elismerést, vágynak örömöt, szeretetet, de nem ismerik sokan a szeretet forrását. Megmaradni tántoríthatatlanul, ez nem néma helytállás, hanem bátor kiállás, szeretett testvérek, hitvalló életre való buzdítás. Amikor a legkisebbek majd zengedeznek a templomban, amikor a pedagógusok a pulpitus mögött nem csak a tananyagot mondják el, hanem az Istenről is bizonyságot mernek tenni, amikor szülőként, nagyszülőként imádságra neveljük a gyermekeinket, és amikor kitárjuk a szívünket, a szemünket a templomajtót,
Na ez az a megmaradás, amire hív és buzdít minket az ige, a hitvalló kiállásra, ami nem csak tudás, hanem szólás, és maga az élet hitvallása. Járuljatok hozzá, és tántoríthatatlanul tartsátok meg a reménységnek vallását. És van még egy utolsó feladat, egy utolsó üzenet, amit talán azzal a gondolattal vezetek fel, hogy mindez egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Ott lehet a kezedben hitet fáklyája, ha az nem kerül be újra és újra a lobogó tűzbe, ahová testvéreiddel együtt tarthatod ezt a fáklyát, hiába minden igyekezet, előbb-utóbb pislákolóvá lesz a fáklyád. Egyedül nem megy. Erről beszél az ige akkor, amikor azt mondja, ügyeljünk egymásra. Ugyanis a kitartás a sohasem elszigetelt magánügy. Szeretném ezt a szívetekre helyezni. Szeretném azt a szívetekre helyezni, ige hallgató testvérek, hogy nekünk nem csak Krisztusra kell figyelnünk, hanem általa egymásra is. Mert a kitartás nem elszigetelt magánügy. Örvendezzél az örvendezővel, sírjál a síróval. Az egyház közösségében igenis egymást bátorítva kell jelen lennünk. Annyira fontos, hogy oda hallgassunk erre az üzenetre, és higgyük el, hogy cselekvő fegyelemre, cselekvő szeretetre, Krisztus és egymás iránt érzett szeretetre hív, buzdít és bátorít minket a mindenható Isten. Nyitva áll az ajtó, járuljatok ő hozzá. Tartsátok meg a hit vallását tántoríthatatlanul, és mindezt együtt, egymással, az Úr dicsőségére. Amen. Ráfelelő énekként hallgassuk meg a Rákospalotai Forrás Református Óvoda dolgozóinak énekét, valamint hallgassuk meg a gyülekezet gyermekeinek és ifjainak énekes szolgálatát. Fogadjuk ezt nagy szeretettel, Isten iránti hálával.

Hálásan köszönjük a szolgálatát a Rákospalotai Forrás Református Óvoda dolgozóinak és a gyülekezet gyermekeinek és szolgálóinak. Gyönyörű üzenettel feleltek az igére. Bízunk benned, Uram Jézus. Feleljünk mi is erre az üzenetre, helyünkön maradva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Bízunk benned, Uram Jézus, kinek vére által bemenetelünk van a mennyei szentélybe, az atyai szív szeretetébe, a tékozló Isten szeretetébe, aki pazallóan osztja a kegyelmet, az irgalmat, a szeretetet mindannyiunkra. Köszönjük, hogy oda járulhatunk ehhez a szeretethez, hogy erre hívsz meg. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy lehet hozzád közeledni. És köszönjük, hogy ez a közeledés nem csak egy ideig, óráig való elköteleződés, hanem egy életszentség, egy életközösség, hiszen te új és élő utat nyitottál, megelevenítve az atyával való kapcsolatunkat. Dicsérünk ezért, és köszönjük, hogy arra buzdítasz, hogy tántoríthatatlanok legyünk, hogy benned gyökeredzék a mi életünk, és hogy te legyél az életünk fundamentuma, alapja, közepe és csúcsa. Segíts, Urunk, hogy alázatunkkal, bűnvalló, bűngyűlölő meglátásainkkal, belátásunkkal, bűnbocsánatért esedezve, bizalommal jöhessünk így hozzád. És köszönjük, hogy egymásra bízol minket, mert azt mondod, hogy nem magánügy a közeledés, hanem az együtt, egymásért gondolata felcsendül ebben az igében. És köszönjük, Urunk, hogy arra hívsz, hogy lépjünk ki a magunk komfortzónájából, és nyissuk meg a szívünket mások előtt, hogy figyelmezzünk egymásra. Olyan sokan elidegenedve magányosságban élik az életüket, és nem hallják az evangélium üzenetét, az örömhírt. Add, Uram, hogy belekiáltsuk az ő szívükbe, és talán hallgatásunkkal vagy szólásunkkal, de mindenképp hitvalló jelenlétünkkel így bátoríthassuk egymást. Köszönjük, Atyánk, a te hűségedet, és köszönjük, hogy hűségünk csak válasz erre, és köszönjük, hogy gondod van a kicsinyekre, a nagyokra. Áld meg hát ezt a tanévet, minden gyermeket, ifjat, pedagógus, szülőt, a gyülekezeti közösségeket, ahol gyülekezeti hittanórákra, konfirmációs órákra, vasárnapi gyermekistentiszteletekre hívják a tieidet, Uram. Áld meg a hittanoktatókat, áld meg, Urunk, egyházunkat, áld meg, Urunk, népünket és nemzetünket, és add, hogy valóban felcsendüljön a keresők számára a boldog örömhír, hogy Jézus Krisztushoz közeledni lehet. Ő az út, ő az ajtó, aki ma is hív, jöjjetek én hozzám minnyájan. Áldunk ezért, és köszönjük, hogy ima meghallgató Isten vagy. Terjezd ránk áldásodat, békességedet, most és minden időben. Amen. Mondjuk el fennállva az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szóban elmondott imádságunk után énekeljük el nemzeti imánkat, a himnuszt.

Fogadjuk az Úristen áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa, az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és tanév nyitó Isten tiszteletünk végén záró énekül a 802-es dicséretünket énekeljük.

Kedves hallgatóink, református istentiszteletet hallottak a Rákospalota óvárosi templomból. Igét hirdetett Hekli Katalin lelkipásztor, az orgonánál Bósza Balogh csenge játszik. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nyikolos, valamint a helyszínről a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Galló Dániel és Dany Zoltán nevében is búcsúzik a szerkesztő Gál Márk. Református istentisztelettel legközelebb október 18-án jelentkezünk. Áldás békesség! A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: A pontos idő 11 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Lövöldözés volt Svájcban egy technopartin, egy fiatal nő meghalt. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosban. Napos az idő az országban, délután 30-34 fokra számíthatunk. Jönnek a részletek. Lövöldözés volt éjjel egy svájci kisvárosban. A Zürichhez közeli településen egy ismeretlen elkövető egy technopartin nyitott tüzet. A támadásban egy 22 éves nő meghalt, legalább 5 másik fiatal megsebesült. A lövöldöző elmenekült a helyszínről. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és azt kéri a szemtanúktól, hogy küldjenek fénykép és videófelvételeket a tettes beazonosításához. Már elérte a 750-et, a múlt heti gleccser összeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatokat az újabb esőzések és áradások veszélye miatt többször is fel kellett függeszteni. A mentőcsapatok jelenleg is a vízerőművek alagútjaiban rekedt, több száz ember kimentésére összpontosítanak. Nepál külföldi segítséget kért a mentéshez, a DNS vizsgálatokhoz, valamint igazságügyi azonosításhoz. Indiai és kínai szakértők már a helyszínen dolgoznak. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárca vezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés 2-től a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es óránkénti sebességgel közlekednek majd a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörg között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon. Díjátadó gálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemle Budapesten a Csokonai Rendezvényházban. Az ötnapos mostrára idén rekordszámú 164 alkotást neveztek. Animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben egyebek mellett az iskolai bántalmazás, a barátság, az identitáskeresés, a mentális egészség, a történelmi emlékezet és a környezet védelem is. Az időjárásról. Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a nyárias idő, de a hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel, pontosabban krónikával legközelebb délben jelentkezünk. Szlotta Judit és Tatár Tímea számít a figyelmükre.
1: Műsorajánló.
2: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsor struktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak!
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Irodalmi újság. A Kossuth Rádió irodalmi műsora.

Az a fajta érzékenység és tudás, amit ő képviselt, nincs Magyarországon, nincs a magyar irodalomban még egy. Forgács András író szavai ezek, Nádas Péterre emlékezünk. Ez az Irodalmi Újság, a mikrofonnál Ola Andrea. A mai adásban két könyvről hallanak majd, az egyik a kisebbségi létről és a háborúk okozta generációkon át cipelt traumákról szól, Terék Anna költő lesz a vendégem, és beszélgetek majd Kati Martonnal a Nép ellenségei című szülei történetét bemutató kötetéről, amelyből színpadi mű készült. Szó lesz még közösségekről, ahol a legfontosabb élmény az olvasás, könyvklubba járni trendi, kiderül mióta léteznek az olvasóegyletek Magyarországon, és új rovatunkban megkérdezzük Hály János írót, mi foglalkoztatja őt a hazai irodalmi élettel kapcsolatban.

0: Augusztus 26-án Gombosszegi otthonában meghalt Nádas Péter, a magyar és a nemzetközi irodalom kiemelkedő alakja, az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb írója, 83 éves volt. Nádas Péter világirodalmi rangú szerző, a magyar irodalmi és közélet megkerülhetetlen, gyakorlatilag minden regényével, memoáriával, esszéjével, interjújával és egyéb megnyilvánulásával viharokat, vitákat és ki tudja milyen távoli partokig elérő hullámokat keltő központi figurája. Olvashatjuk a Literán, és az elmúlt napokban kortársai, barátai, tisztelői emlékeznek a Kossuth és József Attila díjas íróra. Arról Forgács András író beszél, hogy milyen hatással volt rá Nádas Péter személyisége, írásmódja, világa. A riporter Völgyi Tóth Zsuzsa.
1: Haláleset történt, elszomorodott az idő, elerett az eső ezen a napon, amelyen beszélgetünk, és nekem rögtön az jutott eszembe, az a furcsa, szenzuális együttléte Nádas Péternek a természettel. Forgács András, mi gondolkodik, ha most rá gondol, ha rajta gondolkodik?
2: Úgy érzem magam kicsit, mint egy kannibál, mert mintha falatoznék a Nádas Péterből, megennénk, mert egy beszélgetés közepén voltam vele, leveleztünk egymással, és nem jött a válasz, amin nagyon csodálkoztam, mert ő mindig nagyon lelkiismeretes válaszoló. Megállt ez a beszélgetés most. Nem könnyű. Tehát egy beszélgetés közepén vagyok. Én 10 évvel vagyok nála fiatalabb, és mindig megmaradt a viszonyunkban az a, én fölnézek a 36 éves nagyíróra, mert amikor már megismertem, akkor is nagyírónak tartottam, pedig még nem olvastam a könyveit, de biztos voltam benne, hogy nagyíró. És ez megmaradt mostanig is. Ő ezen mindig nevetett, amikor mondtam, hogy tényleg úgy érzem magam, mint egy buksi kutyuska mellette adott esetben. Pedig egyébként nagyon is őszintén és bármikor nagyon kritikusan tudtunk egymással kommunikálni. Most úton vagyok, hogy megértsem, hogy mi történt. Hogy mondjam, nem lehetett fölkészülni rá, mert az, hogy ő 83 éves, az már bagatell, amikor a kurták 100

0: Az összes megvan, több kiadásban, nem fér el három polcon. Abban a szobában van a titkos belső könyvtár. Én fordítva vagyok ezzel, mint a Viktória. Szóval én úgy vagyok vele, hogy boldogan olvasom a nádas mondatokat most. Nálam nem baj csinál, és nem akadályoz a gyászban. Az a rejtvény, hogy mi egyáltalán hogyan lettünk, vagy hogyan tudtam ezt a dialógust vele 46 éven át fönntartani, hogyan hatott rám, mert nagyon hatott rám az ő írásmódjával, de a személyiségével is, és a világával is hatott rám. Azt még nem tudom most feldolgozni, holott írnom kell, mert az élet és irodalomba is, meg a literára is kértek szöveget tőlem, és semmit nem tagadok meg. Tehát nem tudom azt mondani, hogy nem beszélek, holott talán jobb jelen hallgatni. Nekem az ő szövege, még akkor is, hogyha esetleg bizonyos részeivel kritikus viszonyban voltam, adott. Tehát amikor a párhuzamos történeteket olvastam, akkor úgy éreztem, még az első változata megjelent a Holmiban, az első rész bizonyos fejezeteknek, úgy éreztem, mintha az egyenesen vénásan kapnám. Tehát nem volt semmi problémám vele, soha nem értettem azokat az embereket, akiknek problémája volt vele. Ami nem azt jelenti, hogy nekem ugyanolyan a világom, mint a nádosnak. A szemléletünknek, vagy a világlátásunknak, holott nagyon más a történetünk, és hát van ez az évtizednyi korkülönbség, nagyon mély közös pontjai vannak. És ezért tudtam aztán egy végül is egész sikeres darabot írni, a párhuzamos történetek egy motivumára, a Szorul a hurokkal, ami nagyon finom, tisztességes sikere volt a Rózsavölgyi Szalomban, és aztán most együtt a Nádassal végigülhettük az Örkény Színházban a párhuzamos történetek 20. évfordulójára rendezett eseményen egy felolvasó színházi változatot a Csákányi Eszterrel és a többiekkel. De hogy megláttam benne valamit, amit más nem vett észre, egy időben azt mondtam, hogy én egy grupi vagyok a Nádas mellett, tehát az a felhőtlen rajongás, ugye, mert a rockzenészek körül szoktak lenni ezek a csitrik, tehát ilyen értelemben mindig ő velem nagyon kritikus tudott lenni, még az is elhangzott egyszer, amikor nagyon dühös volt rám valamiért, hogy soha nem lesz belőled író, ugye, ami a legnagyobb átok, de én ezt csak áldásnak fogtam fel. Voltak ilyen éles konfliktusok, de ugyanakkor én a nagyon jót kaptam meg, ami a Nádasban van, és egyébként nagyon sokat. Érdekes, hogy akár az irodalmi életet nézzük, akár a személyes életeket körülöttünk, ezt a buborékot, ahogy mondani szokták, hogy sokan hordoznak tüskét a Nádassal kapcsolatban, mert nem úgy fogták föl az ő mordulásait, vagy éles reakcióit, mint éppenséggel a barátság jelét, vagy az odafigyelését, jelét, miközben egyébként millió embernek segített az irodalomban, akár az, hogy Németországban megjelenhessen, akár az, hogy egyáltalán megjelenhessen, akár azzal, hogy összehozott embereket, de az életformája annyira individualisztikus volt, hogy abból óhatatlanul következett, hogy nem lehetett mindig zavarni, hogy nem lehetett bármit mondani, hogy azért, mert ő hihetetlen alapossággal vizsgálta saját magát és a világot, ezért a slendrián pongyola mondatokat nehezen viselt el, és így tovább.
1: Jó is, hogy a közös munkát is említette, mert azért tudunk az ő magányáról, és hogy a gyerekkorától mennyire magányos volt, és hát a magányos emberek keresik egymás társaságát, csak nem tudnak találkozni.
0: Jó, hát most már 10 éve közben egy gyerekem született, úgyhogy egy kicsit megváltozott az életformám, de alapvetően valóban volt egy ilyen figyelmünk egymásra. Szóval láttuk a másik körüli magányt. Ezt most annak ellenére mondom, hogy színházban dolgoztam, forgatókönyveket írtam, a Nádas maga benne van az élet forgatagában, külföldön és Magyarországon is, millió embert ismer, millió kapcsolata van, és mégis annak a magánynak a tudata az, ha úgy tetszik, erősebb, mint másoknál. Illetve nem, hanem az introspekciója olyan mély volt, hogy az nem is engedte meg, hogy bizonyos terekre valaki más beléphessen.
1: Fantasztikus társasági ember volt, és közben ez a magányosság, de hát akkor már lépjünk egyet tovább, vagy lépjünk be, mondjuk az ő dolgozó szobájába, sokak előtt lehet ez a kép, hogy micsoda puritán precizitás, és letisztultság, és visszafogottság, mint egy, nekem egy olyan orvosi szoba benyomásom volt, szerzetesi cella, igen, tehát a ceruzák is glédába álltak. Hát azért mindenképpen a halálhoz való viszonyát, ami egy elég jó viszony volt, azt kérem nem szépen, hogy világítsa meg.
0: Igen, még erről elmondom, hogy egyszer Berlinben meglátogattam, amikor ott volt ösztöndíja, és akkor bementem annak a lakásnak abba a szobájába, ahol írt, és ott is nem volt semmi, de ő ezt elmondta, hogy ez kényszeres nála, neki minden személyest el kell tüntetni, hogyha valaki belép. Tehát nem csak az asztalról, hanem a szobából is. Tehát ott nem lehet vetetlen ágy, nem lehet egy könyv véletlenül egy asztalon, stb.
1: Ez a halálról is szól.
0: Persze, hiszen az anyja meghalt rákban, borzalmas, amikor

0: 14 éves volt, aztán 3 évvel később az apja öngyilkos lett, tehát ez az ember így indult. Hogy tudta túlélni, van egy nagyon érdekes írása, a Szerelem című, amiben a hős, aki egy marihuána cigarettát elszív a hősnővel, tudjuk a szereplőket, mert erősen önéletrajzi, és végig azon gondolkozik, hogy hogyan kéne kiugrani az ablakon. Igazából azt a fajta érzékenységet, amit ő képviselt, az a személyes érzékenység, az a személyes tudás, amit ő képviselt, ilyen szintű nincs. Nincs Magyarországon még egy.
1: Hát egész derűs lett ez a beszélgetés. Biztos ő tehet róla.
0: Ez nem jelenti azt, hogy én végeztem a nádassal, hogy úgy mondjam, szóval ez nekem még évekbe fog telni. A feleségem, aki rendszerint azt csinálja, hogy a Messengeren küld egy nevet, és akkor én tudom, hogy az ma meghalt. Ugye? Tudom, hogy ha ő egy nevet küld, az meghalt, és most nem küldött nevet, hanem azt mondta, sírni fogsz. Semmi más nem írt. És én nem tudtam, hogy miről beszél. Tehát olyan pontosan tudta, hogy ő ott nem írhatja le azt a nevet, hanem csak ezt fogja leírni. És most sírok, nem látszik, de sírok, pedig nem sírtam, mert egyébként a halál, és a pláne a nádasnál az egy nagyon jó dolog szerinte. Ugye ő már egyszer kipróbálta, és az szerinte fantasztikus, és nagyon-nagyon remélem, hogy tökéletesen igazolódott az ő elképzelése erről a dologról másodszor is.

0: Változik minden egyfolytában, változik a táj, a házak, a földre utakat öntenek, a fákat kivágják. Valahol új falakat építenek, a régi út közepén a betont föltöri a fű. De legalul mindezek alatt a föld ugyanaz marad. S vannak rajta olyan pontok, ahol egyszerre összefut az emberben minden, ami elmúlt, vagy jönni fog, vagy van. A fej meg csak szédül, mert egyszerre érzi magát mind háromban. Terék Anna Jég című könyvéből olvastam ezt a részletet, a kötet a délvidék tragikus történéseiről mesél, változó országhatárok és örök hontalanság, kiszolgáltatottság, erőszak, szerelem, szépség és szomorúság. 100 év, 100 vers a Jég című kötetben, mégis úgy olvassuk, mintha regény lenne. A műfaj és a motívumok felől közelítünk most a műhöz a szerzővel, Terék Anna költővel.
1: A műfajával kapcsolatban ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy én végig csak ebben gondolkodtam, hogy verseket szeretnék írni. Eleinte még nem is volt igazán világos előttem, hogy fognak ezek a versek összekapcsolódni. Nekem a fő célom az volt, hogy a békéről írjak. És nagyon nem jutottak eszembe semmilyen ötletek arról, hogy tudnám körbeírni a békét. Valahogy csupán ilyen borzalmas téma jutott eszembe, ami általában a szenvedésről, kiszolgáltatottságról szól, és háborúról. Jöttek ezek a versek, írtam őket, félretettem őket. És kaptam Svájcba egy meghívást egy alkotóházba, ahol 6 hónapot tölthettem el, és hát természetesen mondták, hogy ne ijedjek meg, nem fog menni az írás, pihenjek. Így is tettem, de azért nyomasztott ez, hogy nem tudok írni, és akkor végül elkezdtem versbe szedni a nagymamámnak a történeteit. Mert hogy én gyerekkoromban nagyon-nagyon sokat hallgattam azt, hogy az ő élete milyen volt egész gyerekkorától kezdve. Köztük volt háború, köztük volt béke, és akkor valahogy így elkezdtem ezzel foglalatoskodni, hogy én akkor megírom a mamának a történetét, és innentől kezdve viszont már megindult egy lavina, és akkor jött egyik téma a másik után, egyik ötlet a másik után, valahogy elkezdett kirajzolódni az is, hogy ez hogy íveljen át egy évszázadon keresztül, évtizedről évtizedre ez a történet, hogy lehet összekötni ezt a sok mindent, ami történt velünk ott. Engem nagyon régóta foglalkoztat ez, hogy olyan kötetek megírására törekszem, amikben olyan versek találhatók, amik magukban is megállják a helyüket, viszont ha egybeolvassuk őket, akkor egy nagy történetet adnak ki. Molnár G. Nóra keresett meg azzal, hogy ő szeretne egy drámát, ami szintén ilyen háborús témájú, de hogy versekben, monológokban írjam meg. Amit ő később aztán rendkívül jó dramaturg is, nem csak rendező, ő valahogy egy ilyen szöveggé formát, párbeszédekké formálta ezeket a verseket. És valahogy ebben a műfajban kezdtem lényegében megírni ezeket a verseket.
0: És így lett 6 hang a kötetetben?
1: Igen, így alakult ez ki, hogy volt először egy képem egy családról, egy fiatalasszonyról és az ő fiatal férjéről és az ő szétbomló házasságukról. Később a következő generációkban is be akartam hozni olyan szemét például, aki erőszakból született, illetve a korosztályomnak megfelelő fiatalokat, különböző társadalmi közegekből, illetve különböző kontinensekről, hogy elszármazott ember, hogy látja azt, ami itthon történik, vagy hogy tudott esetleg kapcsolatba kerülni az otthon maradottakkal. És utána jött be annak a képe is, hogy talán bele kéne hozni ebbe a másik oldalt is, egy partizánt is, ugye, akinek az oldaláról szintén megmutathatjuk akár egy háborúnak a két oldalát, hogy nincsenek lényegében jó katonák, általában minden katona kegyetlenkedik, és hogy mennyire esendőek azért az emberek, még akkor is miközben katonák, és miközben éppen gyilkológépé válnak, azért valami emberi kell, hogy legyen bennük valahol, vagy régen volt bennük valami emberi, nekik is voltak vágyaik, céljaik, terveik. Úgyhogy hát végül is ezek jobban érdekeltek, mint az, hogy milyen formában íródik meg ez az egész. Én a mai napig ezt úgy tartom, hogy ez csak 100 darab vers, a kiadó viszont mondta, hogy hát ez inkább verses regény. Azóta volt kritikus, aki azt mondta, hogy ez egyenesen inkább egy regény, de hát azért ezek inkább csak versek szerintem. Megmarad az, amit a líra tud nyújtani, és nincs benne meg az, amit a próza tudna egyébként nyújtani.
0: Erről fontos beszélnünk, hogy mi az, amit a líra tud nyújtani, mivel tud többet adni számos ilyen nagyon érzékeny témában, mint amivel foglalkozol, a kisebbségi léttől, a háború okozta veszteségeken, a transzgenerációs traumákon át, mi az, amit a líra adhat hozzá.
1: A líra másképp teremt hangulatot, mint a próza, vagy másképp teremt hangulatot, mint a dráma. Engem mindig is ez érdekelt a drámában, hogy mivel ott párbeszédből kell, hogy kibontakozzon az, hogy ki hogyan viselkedik, ki mit érez, kit mi mozgathat. A versben viszont nagyon-nagyon direkt meg tudom mondani azt, hogy ki mit érez. Tehát, hogy ez egy sokkal implicitebb hozzáférése az emberi érzelmeknek, ezáltal szerintem könnyebben is tudunk rácsatlakozni egy-egy versre, könnyebben tudunk együtt érezni a versnek a témájával, vagy akár magával a szerzővel is. Sokkal közvetlenebb, nagyon éles, Szerintem mi Vajdaságban nagyon szeretjük ezeket az éles érzelmeket. Akit csak ismerek otthon, az valahogy nagyon nyílt szívű, nagyon őszinte, és valahogy olyan felerősítettek ezáltal az embereknek az érzései.
0: A könyv elején, ami 1920-tól indul, a nyelv szakadék. Vannak olyan időszakok, amikor összekötő kapocs lesz. Nagyon érdekes, ha csak ezt a vonalat figyeli az ember a kötetedben, hogy hogyan változik időről időre a nyelv szerepe.
1: Erzsébet egy magyar családban születik, 1920-ban, és közben ugye megindul a trianoni békeszerződésnek a betartatása, választódik el Vajdaság, vagy hát a délvidék, vagy bárhogy is hívjuk, Magyarországtól. Indulnak be a szerbesítések, betelepítések, a hivatalos nyelvtanulása, rendeződik át, ahogy elindul a béke, rendeződik át az egész társadalom, az egész normalitás, és hát az ő kisgyerekkorától indulva ismerjük meg lényegében az ő családját. Az apukája az egy vasutas, akit mindig áthúznak valamelyik másik városba, ahol éppen dolgoznia kell. Ez valóban a dédnagyapám az vasutas volt, és mindig áthúzták őket egy másik állomásra, úgyhogy a nagymamám még vagonban laktak, és ez is egy ilyen motivum, ez a folyamatos helyváltoztatás. Igen, ez egy nagyon félelmetes dolog, amikor az ember él, és egyszer csak egy másik nyelv a hivatalos nyelv, és azon kéne pereskedni, azon kéne hivatalos ügyeket intézni, azon kéne dolgozni. És nagyon nehéz így megtanulni talán öregen, vagy elfogadni ezt a fajta változást, pláne, hogyha így be is van tiltva az, hogy nem szabad magyarul beszélni, ugye az elválasztás után a szerb-horvát-szlovén királyságban nem volt szabad magyarul beszélni, később ez valahogy átalakult, és lettek már magyar osztályok, magyar iskolák, és valahol ez az egész emiatt oldódott is. Másrészt nekem az a tapasztalatom már így felnőttként, hogy a szerbek egyébként nagyon türelmesek ebben a nyelvben, és hogy nem is az a lényeg, hogy jól mondja az ember, csak hogy mondja. És akkor majd ők kibogarásszák, hogy mit is akarunk mondani, tehát hogy ebből a szempontból egy nagyon együttműködő nép.
0: És még egy árnyalat van, amikor a háborúban a nyelv elválaszt magyart és szerbet.
1: Igen, sőt, és szerbet és horvátot is el tud választani, tehát hogy amennyire együttműködő nép, annyira, amikor elindult a háború, például visszahozták a cirill betűket a szerbek, a horvátok elkezdtek kitalálni új szavakat, hogy minél jobban tudjanak különbözni egymástól. Tehát, hogy a nyelv az ilyen nagyon meghatározó pont ebből a szemszögből, hogyha ezt az egész háború béke időszakát nézzük, mert van, amikor tök jól tud működni, és nagyon támogató, gazdagá teszi az életet, máskor viszont pont egy akcentuson múlhat lehet az, hogy agyonlőnek-e vagy sem.
0: A jégről, a címről mindenképpen szót kell ejtenünk, mert a fagyott állapot az, hogy a félelem hogyan dermeszti meg az embert, nagyon sokszor előkerül a kötetben. Ezernyi színe van ennek, úgy érzi az ember.
1: Igen, erre rá is akartam játszani már egy idő után, mert valahogy feltűnt, hogy egy csomó versben tényleg egy ilyen lefagyottságot írok. Akár béke, akár háború, az is egyfajta lefagyás, amikor az ember lehasítja magáról az érzelmeit, mert hogyha át kéne, hogy élje azokat az érzelmeket, amik születnek az adott helyzetből, akkor lehet, hogy összeomlana a személyisége. Ez egy nem normális állapot, viszont ez egy normális védekező reakció. Ugyanúgy vannak helyzetek, amiben lefagyok, mert nem tudom, hogy merre kéne lépnem tovább. De az is egyfajta lefagyása az érzelmeknek, amikor az ember nem kezd el empatikus lenni azzal, akit meg akar éppen ölni, vagy akit éppen kínoz. De van ebben a lefagyásban egyfajta kiégettség is, ami elég furcsa, hogy ég és kiégettség és jég hogyan tud egymással találkozni, de hogy van egyfajta kiégettségünk is, amikor valami annyira túlzásba vitt tévált az életünkben, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk már ahhoz érzelmeket társítani, csak csináljuk, mintha gépek lennénk, mintha így jégre tenni mindazt, ami emberi tesz bennünket. De főleg amiatt választottam a jeget, mert hogy én azt tapasztalom, hogy a transgenerációs traumák miatt van egyfajta lefagyottságunk Vajdaságban, és hogy úgy érezzük, hogy kicsiknek kell lenni, meg kell húznunk magunkat, átlátszónak kell lenni, hogy ne kerüljünk senki szem elé, ne nagyon figyeljen ránk fel senki. Olyan, mintha jég alatt élnénk, nem tudnánk feltörni a felszínre, hiszen egy csomó olyan stratégiát tanultunk meg az előző generációktól, amik valóban segítik a túlélést, csak nem kéne még mindig ebben a készenléti állapotban funkcionálnunk, mert béke van, már nyugalom, ki lehetne bontakozni.

0: Szüleim dacos kommunista ellenessége, vakmerő makacságuk, mellyel a szabad sajtó utolsó képviselőjeként kitartottak a vasfüggöny mögött, amíg le nem tartóztatták és el nem ítélték őket, mint CIA kémeket, világéletemben fontos része volt a családi identitásomnak. A hajdani titkos szolgálat, az ÁVÓ történetének egyik legismertebb kutatója engem is figyelmeztetett, amikor a szüleim iratainak megtekintését kezdeményeztem, hogy Pandora szelencéjét akarom kinyitni, én azonban ragaszkodtam hozzá, hogy megtudjam az igazságot. Írja a Nép ellenségei, Családom regénye című könyve bevezetőjében Kati Marton. A könyv 16 évvel ezelőtt jelent meg, az apropó, ami miatt most beszélgetünk róla, az, hogy Maruzsán Erika főszereplésével egy monodrámát láthat a közönség ma este a CEU Nádor utcai épületében. Az önéletírásból készült előadás rendezője Mohácsi János. Ez a produkció Kati Marton író hazatérését is jelzi. A színmű születéséről, ötletéről kérdezem őt.
1: Ez a csodálatos színésznő, az Erika, ő fedezte föl a könyvet, és csak egy évvel, szóval múlt nyáron, úgy ripszrosz egy hónap alatt történt ez, az egész. Írt nekem egy levelet, hogy imádom a könyvedet, és szeretnék ebből egy one woman show-t, egy színdarabot kreálni, és mit gondolsz? És rögtön találkoztunk, mert ő Brooklynban lakik, és rögtön egymásba szerettünk, így lehet mondani, és azóta nagyon jó barátok lettünk. Nem csak egy nagyon tehetséges, egy színésznő, de egy nagyon komoly valaki, aki csodálatosan tudtam, hogy mi a fő történelmi esemény ebbe a könyvbe, hogy nem csak egy kislánynak a drámai életrajza, hanem egy egész korrajz.
2: Most be is tudjuk mutatni újra a könyvet. Tulajdonképpen azzal indul, hogy az Állambiztonsági Hivatal történeti levéltárában elmegy, és megpróbálja kikérni a szülei dokumentumait, és akkor ott a tisztviselő azt mondja, hogy úgy tűnik ez a legnagyobb akta, ami létezik ott. Mi az, amit nem tudott ön a szüleiről, mert nem meséltek, és ott volt az aktában?
1: Rengeteg mindent nem tudtam, és talán nem is kellett volna ennyit tudni a szüleimről, mert most már nincs titok közöttünk, hála az ÁVÓ-nak. Hát igen, mi egy ilyen kis bubble-ba éltünk, egy budai hegytetőn, a 12. kerületben, és ott éltünk, minthogyha ez a világ nem is létezett, ami minket körbevett, mert a szülők annyit szenvedtek a fasizmus és a náci periódus, a nyilas periódus alatt, hogy óriási étvágyuk volt élni és jól élni. Mind a ketten tehetséges emberek voltak, jól beszéltek angolul, és persze nem voltak kommunisták, polgári család. Mind a kettőnek volt a doktorátusa, szóval nem voltak buta emberek, és így megtalálták őket az amerikai cégek, és ők nagyon hittek a nyugatba, és nem nagyon hittek az orosz rendszerre és a kommunizmusra, és annyira azt hiszem, hogy erre arrogánsok voltak, mert túlélték a nyilas rendszert, bár a nagyszülők nem, és azt hitték, hogy nem, azután már semmi rossz nem tud velünk történni. És én, mint anya, amikor olvastam, pár ezer lap volt ebbe a dossziéba, amit én átrágtam és lefordítottam angolra, amiből tulajdonképpen a könyv áll. Szóval nekem döbbenetes volt, hogy lehet egy szülőnek ilyen rizikót elvállalni, amikor kis gyerekei voltak, de valahogy igen, hát nem voltak perfekt emberek, de nagyon jó újságírók voltak, és főleg nagyon bátran csináltak, amit csináltak, amíg csak nem tudták, mert letartóztatták őket, mert ők voltak az utolsó független sajtó. Nem csak Magyarországon, de már nem volt se Csehországba, se Lengyelbe, mind a sztalinizmus és itt a Rákosi, az összes független sajtót vagy letartóztattak már, vagy megölték. Na, szóval egy borzasztó rendszer volt, és ők voltak az utolsók, és szóval a gyerekkorom, amíg mindennek vége volt, és a függöny lejött egyszerre, nagyon drámaian, az ő letartóztatásokkal. Addig nagyon jól éltünk ott a Csaba utcán, és a barátaink, az ő barátaik, azok főleg a külföldi újságírók, akik mindig a Mártonéknál kezdték a pesti reporting útjukat, mert a mama és a papa minden információt tudtak. Szóval ez mind írtó veszélyes volt, de ők nem akarták elfogadni, hogy mennyire veszélyes, és azt hitték, hogy megúszszák. De nem, persze, hogy nem. És a gyerekkoromnak a legnagyobb, mondjuk az életemnek a legnagyobb traumája volt, amikor kinyitottam a lakásunk ajtóját az ávónak, és hazudtak nekem, azt mondták, hogy menj a mamáért, mert ő hívott minket, hogy van valamilyen elektromos baj itten, sőt, ilyen munkás egyenruhába voltak. Mint egy színdarabot játszottak ennek a kislánynak, aki elhitte, de tulajdonképpen, és ezért van lelkiismeretem, furtalásom, mert valahogy nem stimmelt nekem. De olyan precízen írták ezt a szenáriót a kormány, az ávó, hogy ugyanakkor a szomszéd kislány, aki idősebb volt, mint én, és nagyon fölnéztem erre a kislányra, akinek az apja ávós volt, és azért laktak szembe velünk, hogy megfigyelje minket. Az a kislány, aki fütyült rám addig, ezen a bizonyos délutánon átjött játszani velem. És én annyira izgatott voltam. És így csak nagyon ampászom, mondtam, mama, és visszamentem a gyerek szobába, ahol játszottunk. És akkor úgy egy fél óra után olyan csönd volt a lakásban, és én még sohasem voltam egyedül ebbe a lakásba, ahol szokásosan ott éltek a nagyszüleim, akik, és ez is mutatja, hogy mennyire óvatosan tették össze ezt a szenáriót, mint egy Hollywood production. Ők megkapták egyszerre a passzusokat Ausztráliába, ahol a nagybátya, a papának a testvére élt már, és ők nem tudták, hogy ők is belejátszottak ebbe a szenárióba, hogy legyünk a nővéremmel árvák, politikai árvák, és így gondolták, hogy megtörik a Mártonéknak az erejét.
2: Amikor az aktákat nézte, akkor az okozott meglepetést, vagy inkább traumát, hogy mennyien megfigyelték a szüleit? Az, hogy közeli ismerősök,
1: akikről... Majdnem, mindenki. Ez egy olyan fontos lecke, nem csak nekem, de a figyelőknek is. Mindenki, hogy a félelem milyen egy hatalom. Mert mindenki félt a rendszertől. És hogyha kopogtak az ajtón, és azt mondták, hogy hát... hogyha nem adsz a Mártonékról heti reportot, akkor talán a lányod nem jut egyetemre, vagy ilyesféle blackmail. És így majdnem, hogy mindenki a baráti körön, és még nekünk volt egy francia nevelőnőn, ami kicsit elképesztő, hogy ilyen körülmények között egy francia nevelőnő, de a mama nagyon imádta a francia nyelvet és a kultúrát, és hál' Istennek nagyon jól beszélek franciát, de akitől megtanultam, az egy borzasztó. Az egy kém volt, aki majdnem egy napi jelentést adott rólunk, és kihasználta a gyerekeket, hogy na most mit csináltatok tegnap este, és ki volt itt, és sose szerettem, és nem voltam annyira meglepve, hogy ez a nő, ez egy kém volt, mert annyira nem volt jó nevelőnő.
2: A másik sok az lehetett, ahogyan kiderült, hogy a börtönben mind ment át az édesanyja és az édesapja, és ez is az aktákból derült ki, mert ahogyan írja, nem beszéltek erről az időszakról már, amikor Amerikában sikerült kijutni az egész családnak.
1: 57-ben, amikor már a vasfüggöny újra lejött, és már nem volt könnyű, de az amerikaiak segítettek minket megszökni, és voltak olyanok a Kádár rezsimbe, akik örültek, hogy megszabadulnak ettől a házaspártól, akik annyi problémát okozott, és akinek annyi barátja volt a nyugaton, mert tulajdonképpen egy ok, hogy őket kiengedték korábban, mint hosszú börtönre voltak elítélve. Hosszú börtön, de csak nem úgy tűnt, hogy mint csak a papa picit kevesebb, mint 2 évet, és a mama picit kevesebb, mint 1 évet töltött a börtönben, mert az amerikaiak nem adtak engedélyt, hogy amerikaiak utazzanak Magyarországra, és akkor már kezdtek a magyarok, a kommunista kormány nagyon óvatosan kinyitni a nyugat felé, mert kellett a trade és turizmust is akart fölépíteni itten, és az amerikaiak azt mondták, hogy amíg a Mártonék ülnek, addig nem, és ezt egy New York Times-i tudósító írta le első lapja az újságnak, és ugyanazon a héten szabadult meg a papa. Szóval Washington nagy szerepet játszott a mi szabadulásunkra, és aztán nagyon segített minket kilépni. És hát fantasztikus, hogy most ebből egy színdarab lett. Egy színdarab, amit már Amerikában nagyon sikeresen játszotta az Erika, és hogy ez ennyi év után új életet ad az egésznek.
2: A Népellenségei című könyvből készült, egyébként angol nyelvű előadást a CEU Nádor utcai épületében mutatja be Marozsán Erika ma este, ugyanis a produkció az egyetem közösségi szerepvállalásért, művészetekért és kultúráért felelős egységével partnerségben jött létre. Mindennek különös jelentősége van Kati Marton számára, hiszen ő korábban évekig a Közép-Európai Egyetem kuratóriumának tagja volt.

0: Olvasni jó, és az, hogy a legfiatalabbakat hogyan győzzük meg erről, vagy miképpen tanítjuk majd meg nekik, az fontos kérdés. A közösségi háló kiváló terepe lehet annak, hogy beszéljünk erről a témáról, vagy könyveket ajánljunk egymásnak, de talán az is meghozhatja az olvasási kedvet, hogy egyre több könyvklub alakul. Kávézókban, könyvtárakban, művelődési házakban vagy lakásokban lelkes emberek, egyelőre túlnyomó többségben nők, beszélgetnek olvasmányélményeikről. Hogy mit adnak ezek a találkozók az olvasni szeretőknek, milyen jelentőségük, milyen szerepük van a könyvkluboknak, arról kérdezem Orosz Anna műfordítót, a csütörtöki könyvklub alapítóját.
1: Ez külföldön egy jó évtizedes trend szerintem, vagy talán több mint egy évtizedes, sőt, hogyha azt nézzük, hogy ugye az első ilyen celeb könyvklubot, az az Oprah Winfrey, nagyon-nagyon népszerű amerikai tévés műsorvezető hozta létre. Tehát mint minden divat hullám, azért előbb-utóbb várható volt, hogy hozzánk is elérkezik. És az tény, hogy gyerekkoromban egyáltalán nem voltam benne semmiféle olvasókörben, vagy könyvklubban, de rengeteg könyv vett körül. A könyvek szeretete azért az eléggé régóta, nyilván bölcsészkarra jártam, tehát azért végigkísért az egész életemet, meg fordítok is. És a könyves podcast volt egyébként az alapja inkább a könyvklubnak. Azt mondanám, hogy a könyves podcastom, amit már kb. 10 éve kezdtem el, az hozott egy olyan közösséget, akik nagyon igényelték a személyes találkozót is. És alapvetően ez a közösség vezetett ahhoz, hogy akkor elindítottam a könyvklubomat.
0: Sokan azt gondolják, hogy összejönnek alkalmanként 5-en, 10-en, 30-an, mikor mennyien, mekkora a könyvklub, és megbeszélnek egy könyvet, de hát azért számtalan válfaja van már ennek.
1: Igen, azt gondolom, hogy igazából két különböző fő típusról beszéltünk egy könyvklub kapcsán. Az egyik az, hogyha egy sztár alapít könyvklubot, és akkor ez egy sokkal passzívabb formája a könyvklubnak, az nem annyira egy közös eszmecsere, vagy vitatkozás egymással, azért az inkább egy ilyen show műsorként működik, amennyire én látom, és ugye rengeteg sztárnak, külföldi sztárnak, és azért egy-két magyar hírességnek is vannak könyvklubjai.
0: De ebben az a fontos, hogy ő könyvet ajánl, mint például Barack Obama, ő a legutóbbi ilyen könyvklubot elindító ismert személyiség, és ő ajánl könyveket, de ugye nem kapcsolódik a hétköznapi emberekkel feltétlenül.
1: Pontosan, tehát ez inkább egy ilyen egyirányú kommunikáció, tehát a Dua Lipának is a könyvklubja, vagy a Reese Witherspoonnak a nagyon-nagyon jól felépített könyvklubja. Azért egyfelől egy ilyen nagyon erős marketing gépezetként is működik, másrészt pedig kicsit hasonlóan az Oprah Winfrey könyvklubjához. Egy iránymutatás a hírességek rajongói számára, hogy milyen könyveket érdemes kezdve venniük, de kevésbé szól arról, hogy az olvasók egymással is megbeszélhessék az olvasmány élményeiket. Az a típusú könyvklub, ami nagyon elterjedt viszont nálunk, és amit látok, hogy rengeteg könyvtárban is szerveznek könyvklubokat, például nyilván munkahelyi könyvklubok is léteznek, és amit te is mondtál, igen, hogy hónapról hónapra baráti társaságok is választanak minden hónapban, mondjuk van egy másik ajánló, és azt a könyvet olvassák el. Ott abszolút az eszmecserén van a hangsúly, és a véleményeknek az ütköztetésén, és az, hogy te nagyon sokféle nézőpontot megismerj, és akár te is más szemmel nézz egy könyvre.
0: Milyen húzadéka lehet még egy könyvklubnak ezen felül? Most gondolok arra, hogy olyan embereket találkozom, akiknek hasonló az értékrendje, vagy egy élményt kell megbeszélni, amire elég kevés esélye van az embernek manapság.
1: Én abszolút ezt látom egyébként. És ezért is tudnak szerintem sok szempontból ilyen hiánypótló közösségépítő eszközként vagy csatornaként működni a könyvklubok. Abszolút van egy ilyen igény a részükről, és egy olyan hiány, amit valószínűleg nem találnak meg így a magánéletükben vagy a munkahelyükön. Nincs egy olyan közegük, akikkel az olvasmány élményeiket meg tudják beszélni, vagy egyébként az olvasmány élményeikhez kapcsolódó tágabb élményeiket. Azt gondolom, hogy ez az elsődleges oka is a népszerűségének, és ugye tömegével alakulnak vidéken is, Budapesten is, a legapróbb településeken is ilyen olvasó közösségek, és tartósan működnek.
0: A social media felerősíti a könyvklubok hatását, vagy éppen ellentétesen működik? Mert hogy jól lehet reklámozni, akár a könyvklubot, vagy jól lehet eszmét cserélni a social felületeken is, de minthogyha együtt lenni sokkal jobb lenne.
1: Szerintem felerősíti, és szerintem nagyon sok Instagramon vagy YouTube-on aktív könyves influencer, vagy könyves blog blogger, az valós könyvklubokon építi a közösségét. Igazából egy ilyen természetesebb evolúciója szerintem a közösségépítésnek, és ami még nagyon érdekes szerintem, hogy nagyon sok könyvklubnál abszolút van átjárás, és ugye itt kicsit rá is tudunk térni arra, hogy milyen típusú könyveket olvasnak szívesen a könyvkluboknak a tagjai. Vannak azért olyan tematikus könyvklubok, ahol például akár az én könyvklubomnak a tagjai is szívesen járnak például a skandináv háznak a könyvklubjába, vagy egy másik skandináv témájú könyvklubba. Ha hasonló az az irodalmi zsáner, ami vonzóvá teszi számukra azt a könyvklubot, akkor nyitottak arra is, hogy több ilyenen is részt vegyenek, mert hogy annyira szeretnek olvasni, és annyira hiányzik az életükből azt, hogy megbeszéljék az olvasmány élményeiket, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen első számú hobbi is számukra. A legizgalmasabbak azok a beszélgetések, amikor egy olyan könyvvel, ami a többségnek nem tetszett, azzal indulunk, hogy hát ez nem volt életem könyve, és nagyon nem tudtam azonosulni egyik karakterrel sem, vagy nem érzem úgy, hogy jó döntéseket hoztak, tehát nagyon sokszor ezzel indulnak a beszélgetések. Azért általában a személyes benyomásokkal szoktunk kezdeni, és ahogyan haladunk, ugye egyre mélyebb rétegeit tárjuk fel a könyvnek, nagyon sok esetben megváltozik a beszélgetés végére a tagoknak a véleménye. Iszonyatosan izgalmasnak találom azt, hogy mennyire másképp tudunk egy teljesen fiktív helyzetet is, vagy egy családot, vagy egy bármilyen regénybeli történést látni és értékelni.
2: Hát ilyenkor igazolódik az be, hogy ahány olvasó, annyi könyv.
1: Ezt így minden hónapban újra és újra megtapasztalom.
2: Ez is kérdés, hogy egy könyvklubban klasszikusokat hozunk be, olvasuk újra az üvöltő szeleket, vagy olvassa valaki el, aki még nem olvasta, vagy pedig csak újdonságokat.
1: Vannak olyan könyvklubok, amik például a Keresztes Balázsnak ugye a négy fal között olvasókör, az csak klasszikusok. Klasszik. Igen. Tehát ő ennek a piaci résnek az egyedülalkodója, mondjuk így. A baráti könyvkluboknál, vagy az ilyen könyvtárakban szervezett olvasóköröknél szerintem vegyes, hogy milyen arányban olvasunk újdonságokat és klasszikusokat. Én azért inkább az újabban, vagy közel múltban megjelent könyvekre szoktam fókuszálni a könyvklubomban.
2: Kérhetnék példát, hogy legutóbb mi került szóba?
1: Nekem egy óriás kedvencem volt Christian Kracht svájci írónak a Eurotrash című regénye. Ő egyébként a könyvfesztiválon vendég lesz, úgyhogy lehet vele majd személyesen is találkozni. Ő egy ilyen igazi irodalmi fenegyerek. Svájcban az egyik legnépszerűbb kortárs író, és egyébként ez a svájci irodalmi díjat el is nyerte. Ez egy road tripnek mondanám, hogy ez egy film lenne, de hogy egy ilyen utazásnak a története, egy nagyon excentrikus művész író, tehát mintha a saját magáról mintázta volna a főszereplőt, tehát kicsit egy ilyen burkoltan önéletrajzi a könyv. Az egészen elképesztő 80 éves anyjával indul el egy ilyen svájci utazásra, és ez egy iszonyatosan jó társadalomkritika egyébként a svájci társadalomról. Nyilván a náci múlt, tehát olyan értelemben, hogy mondjuk honnan is van ez az hihetetlen gazdagság Svájcban. Ugye általában nyugat-európai társadalmakról tud egészen vicces stílusban írni Kracht. Az tény, hogy rengeteg az ilyen irodalom elméleti utalás is a könyvében, meg az aktuál politikai, meg különböző márkákra, stílusokra, hírességekre. Aki ezekben nincs annyira otthon, azoknak nem esik le nagyon sok poén, és azért ez persze elidegeníti az olvasót a könyvtől, aki viszont ezekkel nagyon képben van, azoknak meg ez egy ilyen óriási ilyen topzódást.

0: Maradjunk még a könyvkluboknál, tudjuk, nem 21. századi kezdeményezés ez, hiszen olvasóegyletek, olvasókörök korábban is voltak, hogy mikor és milyen céllal jöttek ezek létre, kik vehettek részt benne és miről olvastak, arról kérdezem ma is Patricia neveléstörténeti kutatót.
1: Nagyjából a 18-19. Század fordulóján járunk, hogy ebben az időszakban volt egy nagy olvasási forradalom, ami gyakorlatilag így egész Európán keresztül söpört, ugye nagyjából az 1770-es évekre tehető ennek a kiinduló pontja, inkább Nyugat-Európába helyezhető ez. Ennek a hullámai érkeztek meg a 19. század elejére Magyarországra. A 18. századnak a végén, tehát az 1700-as éveknek a végén már alakultak diáktársaságok, irodalmi diáktársaságok, olvasótársaságok, és aztán majd a 19. században, ugye akkoriban még nem könyvklubnak nevezték ezeket, és nagyon sok esetben nem is elsősorban az olvasás volt az, ami összehozta a tagokat, hanem mondjuk a hasonló érdeklődési kör, akár a politikai szempontból hasonló érdeklődési kör, de aztán ezek ugye egyre inkább elkezdtek foglalkozni az olvasásnak a kérdésével. Ugye erre az időszakra datálható a magyar nyelvújításnak az időszaka is, tehát a nyelvnek a helyzetével való foglalatoskodás, ugye ezt az irodalom művelésével szintén tudjuk fejleszteni. Tehát így nagyjából erre az időszakra, így a 19. század elejére tehetők azok az olvasókörök, olvasótársaságok, amikből aztán majd a későbbiekben a történelem során a könyvklubok kifejlődnek.
0: Lehet azt tudni, hogy milyen könyvekkel foglalkoztak elsősorban magyar irodalommal, vagy külföldről érkező irodalommal, akkor, amikor már az olvasás volt a cél, vagy a közös olvasás élmény, mert azt olvastam, hogy amikor a szórakoztató irodalom elterjedt, akkor ez egy fontos határpont volt.
1: Igen, ugye itt elsősorban azt ugye meg kell jegyezni, hogy a 19. században azért nem feltétlenül a magyar nyelvű művek voltak, a század elején nem feltétlenül a magyar nyelvű művek voltak a meghatározók, hanem sok esetben a német-francia irodalom volt az, ami így elsősorban megjelent az olvasmánylistákon is, és aztán lassan felváltotta ezt a magyar nyelvű irodalom. Ugye voltak ekkoriban már, hogyha így a reformkorra gondolunk például, akkor már voltak kifejezetten olyan olvasókörök, amik azt tűzték ki céljukul, hogy a magyar nyelvű irodalmat ismertessék meg, erről beszéljenek, a magyar nyelvű szerzőket, műveket olvassák. Igen, egy picit, hogyha belemegyünk ebbe a kérdésbe, és ugye ebben az időszakban már abszolút megjelenik a regénynek a virágkora, úgyhogy igen, egy picit a szórakoztatással összefüggésben is megjelennek ezek az olvasókörök, és szépen lassan átveszi a magyar nyelvű irodalom a főszerepet.
0: Kik voltak azok, akik létrehozták ezeket a könyvklubokat?
1: Ugye itt elsősorban az arisztokráciára kell gondolni a 19. századnak az első felében, hiszen ezek általában magánházaknál jöttek össze ugye így a társaságok, tehát nem egy művelődési házban, mint mondjuk akár a mostani időszakban is, vagy nem feltétlenül kávézókban, hanem magánházaknál is, és ugye ezt azok tudták megtenni, akik anyagilag is megengedhették maguknak, hogy ilyet működtessenek. Ugye itt egy picit talán, hogyha a szalonokra is gondolunk, Magyarországon nem a klasszikus szalonélet volt jellemző, nem az önálló egzisztenciával rendelkező női házakban jöttek létre ezek a szalonok, hanem valóban inkább vagy jogászok, vagy irodalmárok, művészeknek az otthonában adódott lehetőség arra, hogy egy ilyen társaság összejöjjön és beszéljen az olvasottakról, vagy akár ugye a saját műveiket is bemutathassák egymásnak. Kazinci, Kölcsei, ők abszolút jártak, Kisfaludi Sándor és Kisfaludi Károly is jártak, ugye ők voltak a reformkorban az úgynevezett sztár szerzők, vagy nagyon kedvelt szerzők voltak, tehát hogy róluk tudunk, hogy már így a 19. század elején, közepén ők már aktívan részt vettek ezekben a körökben.
0: Hogyha figyelembe veszük a nők helyzetét ebben az időszakban, akkor amikor már ők kezdtek olvasószalonokat vagy egyleteket létrehozni, akkor nyilván ez plusz jelentőséggel bírt, ugye? Amikor már ők akartak olvasottabbak, tájékozottabbak lenni.
1: Igen, ugye a női olvasásnak a kérdése az egy ilyen nagyon izgalmas, vitatott kérdése a reformkornak, a 18-19. Század fordulójának. Ugye eljutunk a 19. század elejétől, attól kezdve, hogy a nők inkább ne is olvassanak, meg korlátozzuk, hogy mik azok a témák, amikről mondjuk ők olvashatnak. Eljutunk addig, hogy már gyakorlatilag a század közepén ők is tudtak alapítani olyan nőegyleteket, olvasóegyleteket, amik kifejezetten akár csak női tagokat fogadtak a köreikbe. Úgyhogy igen, ennek már volt egy ilyen Hát nem egy egyenjogúsági kérdésben nyilvánul ez meg, de hogy alapvetően ennek már volt egyfajta jelzésértéke, hogy a nők is szeretnének a művelődésbe aktívan bekapcsolódni, az irodalom művelésébe, a magyar kultúrának a terjesztésébe, és nyilván ezek az olvasóegyletek egyébként más jótékonysági feladatokat is elláttak az adott településen, ahova az az adott olvasóegylet kapcsolódik.
0: Milyen érdekes lehetett abban a korban, hogy így a nők összejöttek és romantikus regény olvastak.
1: Hát, amit az előbb említettem, hogy a 19. század elején még mondjuk ferde szemmel nézték azt, hogy a nők vallásos vagy életvezetési tanácsadókon kívüli műveket is olvasnak. Hát ez széleskörű társadalmi nyilvános vitát is kiváltott. A romantikus regények, amikre most rákérdeztél, ugye ezeket gyakorta románoknak nevezték, ezeket a romantikus történeteket. Hát ezzel kapcsolatban aztán pláne hatalmas viták gyúltak, hogy a nők ne olvassanak ilyen neket, mert hát nem feltétlenül reális elvárásokkal lesznek a férfiak irányába, hogyha ilyen műveket olvasnak. Ugye, hogyha női olvasókról van szó, akkor megjelennek a folyóiratok, ugye ezek azok, amik, hogyha így az olvasó társaságokat, meg az olvasóköröket úgy globálisan tekintjük, tehát nem szétválasztva a férfi és női olvasóköröket, a folyóiratok ugye nagyon fontos szerepet töltöttek be itt ebben az időszakban, hiszen sok esetben mondjuk a regényeket is folyóiratokban közölték folytatásokban. Illetve nyilván voltak olyan speciális folyóiratok, akár a mezőgazdasági munkák, vagy ipari termeléssel kapcsolatos folyóiratok, olvasmányok, amik szintén ugye, meg hát a politikai pamfletek, írások azok, amik még szintén megjelentek így az olvasó listán ezekben az olvasókörökben.

0: Mi foglalkoztatja ma a szerzőket, alkotókat, hogyan gondolkodnak a hazai irodalmi életről, mit tartanak legizgalmasabb jelenségnek, kihagyhatatlan témának, legsürgetőbb feladatnak? Egy ilyen műsorban, itt az Irodalmi Újságban módunk van megkérdezni ezt. Így elindítunk most egy állandó rovatot. H. Jánosnak szeptember közepén új könyve jelenik majd meg, 100 nap címmel. Erről is hallanak egy későbbi adásban, de most akkor arról kérdezem, mi jut eszébe elsőként az írók jelenlegi helyzetével és az írással kapcsolatban.
1: Az az igazság, hogy olyan nagyon nagy rálátásom nincs erre az irodalmi életre. Azt látom, hogy az elmúlt 16 év nagyon egyirányúan támogatta az intézményrendszerét ennek az egész irodalomnak, és ilyen formán lettek kivételezettek, és alig megbecsültek, és nyilvánvaló, hogy ezen változtatni kell. Hogy mi a változtatás módja, pontosan nem tudom, meg kellene erősíteni az intézményrendszert, ami részben jelenti azt, hogy mondjuk van három szervezet, a Széchenyi Irodalmi Akadémia, a DIA, meg a Magyar Művészeti Akadémia, ami hasonló funkciót lát egy társadalomban. Szerintem egy 10 milliós társadalomban három ilyen szervezetnek nem kéne működni, egy szervezetnek kéne jól működni. Ugyanakkor van a háttérben még mindig azt mondom, hogy még mindig nem haszonelvű alapon és nem cégszerűen működnek a különböző írószervezetek, Szépírók Társasága, Írószövetség, Fiatal Írók Szövetsége, a különböző határon túli szövetségek. Ezeknek a szervezettségét is át kéne gondolni, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, és le kéne számolni azzal, hogy az egyik irodalmi szervezet abban bízik, hogy az ő kormánya kerül hatalomra, és akkor ő kapja a sok zsetont, a másik meg le van tojva, mert valójában ki kéne alakítani azt az írói minimumot, ami alapján bizonyos szervezetek, hogy is mondjam, normatív alapon meg tudják a pénzüket kapni, és tudnak működni. Nyilván sokat lehetne változtatni a magyar irodalom határon túli, tehát külföldi működésén. Vannak országok, amelyek ezt jobban csinálják, mint mi, nem is kevesen. Hát nyilván ebben sokkal több pénzt kellene beletenni. Ezek mind olyan dolgok, amik engem már nem érintenek, mert ez inkább a fiatalabb korosztályt érintik. És az lenne a jó, ha bármilyen formában, akár ösztöndíjrendszerrel, akár adókedvezményekkel, akár lépcsőzetes szinten, de volna egy elismert írói státusz, ami mögött lenne egy látható írói életmodell, hogy mire lehet fölfűzni, akkor szerintem sokkal jobban tudna az egész működni, és sokkal inkább tudnának az alkotók szabadon és öntörvényűen alkotni. Tehát a cél mindenképpen az, hogy ez egy pici irodalom. Kazinczy óta ennek az irodalomnak mindig vannak, nem tudom, főnökei vagy kapitányai, akik igazgatják az írókat. Az lenne a jó, hogyha kapitányból sok lenne, egymással acsarkodnának, és közben az írók dolgozhatnának normálisan. Mert ha egy kapitány van, és az most mindegy, hogy egy kedves ember, mint a Babics Mihály, vagy egy nem annyira kedves ember, mint a Kazinczy, ez mindig lenyomja az irodalmat szerintem. Tehát számomra mindig a produktum a fontos. Tehát létrejönnek-e művek, vagy nem jönnek létre művek. A cél az mindig, hogy jöjjönek létre művek, és legyen közöttük jó mű is, vagy lehessen jó mű, de nem tudjuk a jó műveket prognosztizálni, tehát parancsra nem lehet, viszont egy biztos, hogy a jó mű csak akkor tud létrejönni, hogyha szabadon és autentikusan szólalhatnak meg az írók. Ha képesek arra, hogy se a pénznek, se a gazdasági rendszereknek ne legyenek kitéve. Tehát ne kelljen egy írónak úgy dolgoznia, hogy van egy kiadó, aki felvállalja, és azt mondja, hogy jövőre már pedig én regényt várok, holott ő egy tök más dologba gondolkodik, mert hogy így az irodalomnak az a fajta újszerűségre, vagy izgalmas világfeltárásra való igénye fog elvesz, és produktumokat fog létrehozni, olyan produktumokat, ami, és most áttértünk a gazdasági részére, amely produktumokat tulajdonképpen haszonorientált cégek képviselnek. Nem rosszak ők, nem erről van szó, ők egy dolgot képviselnek, ezek gazdasági vállalkozások, aminek az a célja, hogy profitot hozzanak létre, és az lenne a jó, hogyha ezek a gazdasági vállalkozások új és bátor vállalkozásokkal mindig bővülnének, fiatalabb emberekkel, fiatalabban gondolkodó emberekkel, akik számára nem klasszicizálni akarnák az irodalmat, hogy én ismerem az olvasói elvárásokat, tehát ide egy ilyen típusú regény kell, és kényszeríteni és bele suhasztani mindenkit egy ilyen vagy olyan fajta irányba, hanem olyanok, akik azt gondolják, hogy hát teljesen más dolgok is lehetnek. Egy barátom mesélte, hogy úgy utasította vissza egy kiadó a kéziratát, hogy mi ehhez túl konzervatívak vagyunk. És ez lehet egy állásfoglalás, egyébként egy jelentős, tehát mondhatni szinte a legjelentősebb magyar kiadó volt, de kéne legyen 15 kis kiadó, ami meg azt akarja, hogy csak olyat akarok megjelentetni, amit én soha nem láttam. Aminek lehet, hogy nincs eleje, nincs vége, nincs közepe, de valami miatt mégis olyan állítás a világról, amilyen állítás még nem volt. És én akkor lennék boldog, nem ha kifeszítenének, mint a zászlót Brody szövegébe, hanem akkor lennék boldog, hogyha tényleg nagyon erős, impulzív energiák működnének. Mind a folyóirat piacon, a folyóirat gondolkodásban, mind az interneten, mind pedig általában az irodalom struktúráiban.

0: mai műsorban Nádas Péterre emlékeztünk, beszéltünk a kisebbségi létről és a lefagyottság soha nem múló állapotáról Terék Anna költővel, Kati Marton volt a vendégünk, a CEU-ban Marozsán Erika főszereplésével műsorra tűzött a népellenségei előadás apropóján, a könyvklub múltjáról, népszerűségéről és jelentőségéről is hallhattak, és kiderült, mit tartanak pozitív változásnak és fontos tennivalónak a hazai irodalmi életben Hály János. A mai műsorban a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a technikai munkatárs pedig Pór István volt. Nevükben is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt Olá Andrát hallották.
1: Kedves hallgatóink, ma délben a Szigligeti Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Szigliget a Balaton északi partján, Badacsony és Keszthely közt, vulkáni tanúhegyek által övezve, ám azoknál szerényebb dombokon fekszik. A falu élete szorosan összefonódott az 1260 és 62 között épített várral, melyet a térségben birtokos Pannonhalmi főapátság emelt. 1697-ben villámcsapás érte, amelynek következtében leégett, ezután már nem állították helyre. Szigliget templomáról a 15. századból maradtak fenn az első feljegyzések. Az 1870-es években alakult ki mai formája, a hajót a hossztengely mentén bővítették. Szigligeten született 1921-ben Bódi Mária Magdolna, aki 1945-ben halt vértanú halált, és a közelmúltban avatták boldoggá. A szigligeti Szűz Mária neve templom tornyában három harang lakik, a legrégebbit 1925-ben öntötte Zeltenhofer Frigyes. A 70 centi átmérőjű Jézus szíve nagy harang és a Szent Háromság lélek harang 1933-ban készült Szlezák László öntödéjében.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó szlott a Judit, főbb híreink először röviden.
2: Két héttel a határidő előtt készült el a fenékküszöb Paksnál, a Duna teljes szélességében.
1: Négy településen tartanak ma időközi választást, polgármesterekről és képviselőkről is döntenek.
2: A külügyminisztérium szerint továbbra is három magyart keresnek Nepálban.
1: A napokban tetőzik a parlagfű pollen szúrása, az év egyik legnehezebb időszaka vár az allergiásokra.
2: Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Az elkészült paksi fenékküszöb lehetőséget ad arra, hogy a jövőben hasonlóan alacsony vízállás esetén beavatkozzanak az atomerőmű működésének fenntartása érdekében, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. A mű építéséhez csaknem 43 ezer köbméter követ használtak fel, a munkálatokban pedig több százan vettek részt, Kócán Dávid összefoglalója.
3: Jelentősen olcsóbban és gyorsabban, 17 nap alatt készült el a paksi fenékküszöb első üteme, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton. A Duna vízállása július végén döntött negatív rekordot, augusztus elején a vízszint a mínusz 133 cm-t is elérte Paksnál. Emiatt az atomerőmű termelését minimálisra csökkentették. Az energiabiztonság fenntartása érdekében a kormány fenékküszöb építését rendelte el, amely mostanra elkészült. Az atomerőmű szerda óta ismét maximális teljesítménnyel üzemel.
4: Most azt látjuk, hogy ezt a vízszintet stabilan tudjuk biztosítani, most átállunk egy kivitelezési metodikára, ami azt jelenti, hogy most szépen nyugodtan elkezdjük a létesítmény végleges profiljának a kialakítását, az alvízi megtámasztását, hogy stabilan tudja ezt a funkcióját betölteni.
3: Mondta Gacsáy József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese.
4: Itt meg kell felelni a hajózás feltételeinek, az azt jelenti, hogy egy ilyen úgymond sűjesztett küszöbbel, ami fölött közel 3 méteres vízmélység lesz 150 méter szélességben, tehát hogyha tartósan olyan alacsony vízhozam alá esik a Duna vízjárás, ami az atomerőmű vízszint tartását nem teszi lehető, akkor úgymond be kell avatkozni, de van egy eszközünk, ahol ezt meg tudjuk tenni.
3: A szakember a tiszalöki vízerőmű áramtermelésének leállításáról is beszélt. Az alacsony vízhozam miatt már most rendkívüli intézkedésekre volt szükség a Tisza vízkészleteinek elosztásában, a duzzasztóknál tárolt vizet ugyanis vízpótlásra használják fel. A kritikus vízszint miatt a vízerőmű turbinái jelenleg nem működnek, Tiszalök és a térség energiaellátása azonban továbbra is biztosított.
1: Helyreállt az energiaellátás, szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester Facebook bejegyzésében.
2: Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest energia és víztakarékossági intézkedéseket vezetett be. A K és a BKV járművei kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek. Csökkentették a metroállomások mozgó lépcsőinek energiafelhasználását, az irodaház villamos energiafelhasználását 5-ével szorították vissza, de 20 megawattórányi energiát takarítottak meg a fővárosi díszkivilágítás szüneteltetésével. A főkert a szökőkutak átmeneti leállításával közel 25 ezer köbméter vizet spórolt meg.
1: Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást.
2: A Fejér megyei Enyingen még 2024-ben feloszlatta magát a képviselőtestület. Három polgármester jelölt és 8 képviselői helyért 18 jelölt indult. Hajdúböszörményben 4 jelöltből választanak új polgármestert. A korábbi városvezetőt tavasszal a Tisza országgyűlési képviselőjének választották. A településen emellett egy új önkormányzati képviselőre is lehet ma voksolni. Szintén Hajdúbiharban, Hajdúbagoson májusban oszlatta fel magát a testület, ezért a községben polgármestert és képviselőket is választanak. A Vas megyei Sárváron 7 jelölt indult egy képviselői helyért, a korábbi önkormányzati képviselő szintén országgyűlési képviselői mandátumot szerzett tavasszal a Tisza párt listájáról. Szavazni este 7 óráig lehet.
1: 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közlekedési és beruházási minisztérium alá rendelt 4 Kekva felszámolásával, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán.
2: A miniszter felidézte, hogy az országgyűlés néhány héttel a megalakulása után fogadta el a törvényt a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer felszámolásáról. Az érintett szervezeteket a jogszabály augusztus 31-ével szünteti meg. A közlekedési és beruházási minisztériumhoz a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a Hausmann Alapítvány és a Közép-európai Oktatási Alapítvány került.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A legfrissebb követségi jelentések szerint továbbra is 3 magyar állampolgár tartanak nyilván az eltűntek között a nepáli villámáradásban. Erről tájékoztatta a Krónikát a Külügyminisztérium sajtóosztálya.
2: Eszerint mindhárom magyar eltűnt 2 állampolgár, 2 közülük nem magyar okmányokkal utaztak. A Külügyminisztérium diplomatái folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és a többi partner képviselettel. Közben a BBC értesülései szerint már meghaladta a 750-et a szerdai villámáradás halálos áldozatainak száma, és csak nem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. Nepál műszaki segítséget kért külföldről. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, illetve az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez.
1: Izland elutasította az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újraindítását.
2: A tegnapi népszavazáson mintegy 273 ezeren, a szavazásra jogosultak mintegy 80%-a vett részt. A szavazók 52,5%-a szavazott ellene, 47,5%-a pedig mellette. A Szigetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat.
1: Egy frissen megkötött kőolajkitermelési megállapodás értelmében az Amerikai Egyesült Államok többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolaj készletének 1/5. A részleteket Márta Renátótól hallják.
5: Az amerikai-venezuelai szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről, valamint csaknem 65 millió hordónyi kőolajtartalékról szól. A megállapodásban az is szerepel, hogy Washington a kőolaj kitermeléséhez több mint 100 milliárd dollárnyi magánberuházást indít a térségben. Donald Trump amerikai elnök szerint mindkét fél számára előnyös a szerződés, Delcy Rodriguez venezuelai ügyvivő elnök pedig történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, valamint hozzájárulhat országa stratégiai olajtartalékainak feltöltésére.

0: Már az elmúlt fél évben jócskán megugrottak a benzinárak a tengeren túlon. Egy gallon, durván 4 liter benzin, $4. Egy évvel ezelőtt $3.20 kerül. Az Egyesült Államokban november elején félidős kongresszusi választásokat tartanak. A választópolgárok az egyik legmeghatározóbb tényezőnek a megélhetési költségek alakulását tartják. Ennek szimbolikus mérőszáma az üzemanyagára.
1: A Krónikának nyilatkozó Amerika szakértő szerint a következő hetekben sem csillapodhat az Egyesült Államok és Kanada közötti konfliktus. A két ország nézeteltérése a napokban odáig fajult, hogy Donald Trump rendeletében Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat. Magyarics Tamás úgy véli, a vámháború mindkét félnél elsősorban belpolitikai célokat szolgál, összefoglaló Nagy Viktóriától.
2: Egy kis változtatást fogunk eszközölni. Másképp fogjuk nevezni, mint eddig. Nem Ontario tónak, hanem Amerika tónak. Jelentette be egy videóban az amerikai elnök, aki csütörtökön rendeletet írt alá a Kanadával közös tó átnevezéséről. Mark Carney, kanadai miniszterelnök az intézkedésre úgy reagált, hogy Kanada továbbra is az eredeti nevet használja. Az ügy előzménye, hogy a két ország közötti kereskedelmi tárgyalások a múlt héten megszakadtak, és mindkét fél a másikat okolta a kudarcért. Mintha háborúban állnánk, megtámadtak minket, mondta Mark Carney, kanadai miniszterelnök. A kanadai kormány a hét elején jelentette be, hogy szeptember 8-ától 15-20, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importcikkre. A viszontvámokat a kanadai kormány arra reagálva jelentette be, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzata egy hete 50%-os vámot vetett ki kanadai árucikkekre. Az intézkedést washingtoni részről azzal indokolták, hogy összeomlott a megállapodás véglegesítéséről szóló tárgyalássorozat.
3: Nem igazán a számok azok, amelyek nagyon lényegesek, hanem a politikai kérdés, hogy az Egyesült Államok mennyire tudja érvényesíteni az akaratát Kanadával szemben.
2: Magyarics Tamás, Amerika szakértő a Krónikának azt mondta, a vámháború a két oldalú kereskedelem mindössze 5%-át érinti, ezért szerinte inkább politikai kérdésről van szó mindkét félnél. Trump elképzelése egyrészt az, hogy Kanadának jobban ki kellene szolgálnia az Egyesült Államokat, másrészt a félidős választásokra szeretné a republikánus párt szavazóit megerősíteni azzal, hogy kiáll az érdekeik mellett. Közben a kanadai kormánynak is előnyös lehet a helyzet. A kanadaiak 77%-a támogatja őket abban, hogy kiálljanak az amerikai követelésekkel szemben. Magyarics Tamás szerint a következő hetekben sem lesz változás.
3: Az amerikai kormányzat keménykedhet a félidős választásokig, ami hát gyakorlatilag bő két hónap múlva lesz, és akkor elképzelhetően egy újabb fejezet kezdődik. Ugyancsak a kanadaiak ebben az esetben kiállnak a kormányzat mögött, és a kormányzatnak politikailag jól jön ez.
2: Az Amerika szakértő szerint a két ország konfliktusa a világgazdaságra nincs nagy hatással.
1: Lövöldözés volt éjjel egy svájci kisvárosban. A támadásban egy 22 éves nő meghalt, legalább 5 másik fiatal megsebesült.
4: A Zürichhez közeli településen az ismeretlen elkövető egy technoparti nyitott tüzet. A lövöldöző elmenekült a helyszínről. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz és azt kéri a szemtanúktól, hogy küldjenek fénykép és videófelvételeket a tettes beazonosításához. Arról egyelőre nincs hír, hogy felmerül-e a terror támadás gyanúja.
1: Súlyos kibertámadás érte a német főváros közigazgatási informatikai rendszerét, de a két hete történt incidensről még mindig keveset tudni.
4: Annyi bizonyos, hogy a hackerek mintegy 2 millió eurót követelnek Berlintől, különben azzal fenyegetnek, hogy nyilvánosságra hozzák az adatokat. A zsarolók több tízezer szerződést, elektronikus leveleket, telefonszámokat, jelszavakat és bizalmas iratokat szerezhettek meg. Nem kizárt, hogy egy ismert orosz, illetve kelet-európai hátterű bűnözői csoport volt az elkövető. A tartományi kormányülés után tegnap annyit közöltek, hogy Berlin nem hagyja magát megzsarolni. Többet a nyomozás érdekében nem árultak el.
1: Elmondta első hivatalos beszédét Norvégia új királya. 8. Håkon televíziós beszédében édesapja a pénteken elhunyt 5. Herald emléke előtt tisztelgett.
4: Beszéde előtt az új uralkodó fogadta a parlament és legfelsőbb bíróság elnökét, valamint a norvégiai egyházak vezetőit. A skandináv országban nemzeti gyászt rendeltek el, miután pénteken 89 éves korában, 35 évnyi uralkodás után elhunyt Európa

0: a legidősebb uralkodója. A nemzeti gyász a temetésig tart.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Részletek Cinege Leventétől.
3: Felső légúti tünetek, amik néha alsó légúti tünetekkel társulnak. A leggyakoribb az orrfolyás, a tüsszögés, az ordugulás, orrviszketés, köhögéses panaszok is előfordulhatnak. Hát az alsó légutak is érintettek, ott már felmerül egy allergiás asztmának a gyanúja. A fő megoldás az a tünetek csökkentése.
4: A parlagfű allergia főbb tüneteit sorolja Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának adjunktusa. A szakorvos a Krónikának elmondta, a parlagfű pollenje a késő nyári időszakban országszerte nagyon magas koncentrációt érhet el, ami sokunknál intenzív allergiás panaszokat válthat ki. A Hungaromet folyamatosan frissülő adatai és háromnapos előrejelzése azonban abban is segíthetnek, hogy az érintettek tudatosabban készüljenek a magas pollen terhelésű napokra.
3: Minél kevesebbet kell sajnos ilyenkor a szabadban tölteni. Szeretném felhívni a figyelmet a mindennapos hajmosás, illetve a mosás fontosságára, mert a ruhánkról csak így tudjuk eltávolítani a pollent. Tüneti szerekkel megfelelően ellátnak minket akár a házi orvosunk, akár a patikában sok minden elérhető, tehát azért egy komplet kivizsgálás ilyenkor mindenképpen kell. A pollen előrejelzések alapján fel tudunk készülni a szezonra. A pollen szezon csúcsának a kitolódása fennáll. Nagyon magas a parlagfű koncentrációja, ezt a nagyon nagy meleget és szárazságot ő sem viseli jól. Viszont, hogyha jön egy eső, és akkor utána megint meleg, akkor lehet, hogy azok a növények is erőre kapnak, amik eddig nem jeleskedtek a pollenszórásban annyira.
4: Az allergia szezon alakulását az időjárás is jelentősen befolyásolja, miközben a parlagfű mellett más allergén növények pollenje is jelen lehet a levegőben. A kérdés ezért nem csak az, hogy mikor ér véget az idei csúcsidőszak, hanem az is, hogy a változó klimatikus viszonyok hosszabb és intenzívebb pollen szezont hozhatnak-e a jövőben. Egyelőre a mostani tehát rövid, de nagyon intenzív, emlékeztetett a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fej-nyaksebészeti klinikájának adjunktusa.
5: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komárom térségében a 85-ös kilométernél kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon a 60 és Bakk közötti szakaszon egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A 43-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A balesetnél lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométer hosszan. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mise térségében 3 személyautó ütközött a 67-es kilométernél. A sérült autók a belső sávban vannak, a forgalom a külső sávban halad, a torlódás 8 kilométeres.
2: Most pedig fővárosi információk következnek.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. Azonban a Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot, a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma 16 óráig. Szintén rendezvényt tartanak ma az MVM Domban, ezért a Könyves Kálmán körút Ülői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Időjárás.
7: Jó napot kívánok! Derült vagy fátyol felhős idő várható az éjszakai órákban. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, majd aztán nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a délutáni órákban a Dunántúlon már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a zivatarokat pedig erős viharos széllökés kísérheti. A hőmérséklet maximum értéke hétfőn 29 és 36 fok között alakul. Pál Mártont hallották.
2: A déli krónikát hallották, hamarosan kezdődik a Sportvilág Mújdrica Istvánnal. A műsorban beszámolnak majd arról, hogy újabb érmeket szereztek a magyarok a kajakkenu VB zárónapján. 12 óra 30 perckor pedig következik a 30 perc alatt a föld körül. A krónika szerkesztője Kis Gábor volt, a hírszerkesztő Jávor Miklós, a bemondó Szlotta Judit, a technikai munkatársak Dancsó Mária és Rozbora Zoltán. Az ő nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották. Viszont hallásra 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában.
5: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
8: Guzi Blanka aranyérmes lett az öttusa világbajnokságon, újabb magyar érmek a poznanyi kajakkenu VB-n. Hátrányból fordítva nyert az Újpest a Vasas ellen a labdarúgó NB1-ben. Jó napot kívánok! Adásunkat egy friss hírrel kezdjük. Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázó Kínában zajló világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét is lett világbajnok. A férfiak döntőjében Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. Ma délelőtt 6 döntőben is volt magyar érdekeltség a poznányi kajakkenu világbajnokságon. További részletek a helyszínről Tóth Bélától.
9: Ezüst vasárnap Poznányban plusz egy bronzakenu párostól. A világbajnokság zárónapjának délelőttjén a magyarok 6 versenyszámban csatáztak az érmekért. A férfi kajak egyesek 500 méteres döntőjében Varga Ádám ezüstérmet szerzett. A ferencvárosi sportoló nagyot küzdött az aranyérmet elcsípő ausztrállal Thomas Greennel. Varga a 3. alkalommal állhat fel világbajnokságon a dobogó 2. fokára. Szintén a 2. helyen zárt Lutz Anna. Az újpesti kajakos a sprintávon 200 méteren maradt el félhajóval az Európa bajnok mörkétől. Lutz is a 3. VB ezüstérmét gyűjtötte be. És VB ezüstérmes lett a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású kenu négyes is, amely címvédőként szállt vízre 500 méteren, ezúttal viszont a kínaiak jobbnak bizonyultak. Akárcsak tavaly ezúttal is bronzérmet szerzett a Kollár Kristóf Juhász István kenupáros, amely bár sokáig 2. lapátolt, de a végén 22 századdal megelőzte őket a brazil egység. A Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajakkettes a dobogóról hajszállal csúszott le, és zárt 4. 500 méteren. A 18 esztendős kenus Paragi Petra pedig az olimpiai távon 207. ért a célba. Délután az 5000-es fináléka zárul a poznanyi világbajnokság.
8: Varga Ádám tehát a kajak egyesek 500 méteres távján az ausztrál Thomas Green mögött a 2. helyen ért célba, majd Bittmann Emilnek nyilatkozott.
10: Teljes mértékből örülök a dobogónak alapból, így a kicsit gyengébb évemre tekintettek, kisebb volt a célom is a VB-re. Egy éremnek már nagyon örültem volna, és tényleg őszintén örültem volna bármilyen színű éremnek. Az előfutamok és a középfutamok, ami nagyon bizakodásra adtak okot. Tomival együtt edzettem, ezért tudtam, hogy egymáshoz képest, hogy megyünk, és sajnos éreztem edzéseken, hogy 501 egy ilyen félhajóval előttem van. Így nem is érzem azt, hogy körülbelül ez a félhajó is kijött a versenyen. Ezért minden megpróbáltam beleadni a végén, hogy van esélyem utolérni őt. Szóval így nem vagyok elégedett, hogy nem érzem azt, hogy tudtam volna ennél jobbat is. Aránylag abban tiszta 2. hely volt, hogy se az első, se a második, se a 3. hely nem volt centikre. Szóval ez egy reális eredmény volt. Én örülök, hogy sikerült zárnom az évet. Még nem teljesen zárni, mert van egy 5000-em délután, de a síkvíz részét úgy zárni, hogy visszereztem egy érmet magamnak és Magyarországnak.
8: Szintén ezüstérmet szerzett át Lutz Anna is a kajak egyeseknél 200 méteren, őt is Bittmann Emil szólaltatta meg.
11: Örülök neki, hogy sikerült egy ezüstet nyernem. Kicsit csalódott vagyok, mert azért nyerni szerettem volna, és úgy éreztem, hogy jó formában is vagyok, de hát most gyorsabb volt a dán lány.
12: Azért megnyugtatásul mindenki azért jött ide ma a K1-200 döntéből, hogy nyerjen. Ott volt a kínai címvédő, ott volt ugye az Európa-bajnok dán lány, és igazából végig tudtál vele menni. Talán még a rajtra is azt lehet mondani, hogy most jól sikerült.
11: Ritkán vagyok elégedett a rajtommal, és az volt az érzésem most is, hogy ott mentek el az első párhúzásban. Szerintem megint egy kicsit belehúztam, úgyhogy nem tudom, hogy ez nem lett volna, akkor is valószínűleg bejövök 2.
12: Összességében elégedett vagy ezzel az évvel, hiszen volt egy Európa-bajnoki dobogó, most egy világbajnoki dobogó, és továbbra is ott vagy a világ leggyorsabb kajakosai között.
11: Hát igen, hogyha így marad, akkor elégedett vagyok.
8: A labdarúgó NB1 6. fordulójának tegnap esti mérkőzésén az Újpest hátrányból fordítva 3-1 győzött a vendég Vasas ellen. A Lilafehér együttes ezzel a sikerrel feljött a 2. helyre a tabellán, Fiola Attilát, az újpestiek védőjét, Farkas Márton kérdezte a találkozót követően.
13: Te megoldottad ott a védelem bal oldalát, a csapat meg ezt a mérkőzést, de hogyan? Mert azért ott a második félidő első felében azért igencsak szorult helyzetben voltatok.
14: Igen, egy nullás hátrány után kicsit kapkodóvá vált a játék, bár az első félidőben is sok hibával játszottunk. Aztán próbáltuk nyugtatni a játékot, és a Vasas kontrából 2-3 lehetőség is volt. Ha azt berúgják, akkor 0-2, akkor valószínűleg eldől a meccs. Ott a szerencsén múlt, aztán az 1-1 gól után visszatudtunk jönni a mérkőzésbe, utána átvettük az irányítást, aztán 11-es után megfordítottuk a meccset, azt gondolom, hogy utána már megérdemelten nyertük meg a meccset, de sok hibával játszottunk, hogy az ki kell küszöbölni, illetve az első gólt is pontrugásból kaptuk, az már nem az első, úgyhogy erre oda kell figyelni, mert ez már nem az első, hanem is a második volt ebben a szezonban.
13: Meg is ezzel együtt azért stabilabb is volt valahol a csapat, vagy agresszívabb volt, ugye, amit itt mondjuk az előző mérkőzésen hiányolni lehetett?
14: Mondhatni igen, de ennél sokat többet vár mindenki a csapattól, mi is magunktól csináljuk hétről hétre a dolgunkat. Nyilván nyomás is a csapaton, de szeretnénk folyamatosan jó eredményekkel rukkolni. Hál' Isten, ma sikerült a győzelem, de a játékkal nem lehetünk elégedettek.
8: A Honvéd pedig megszerezte első győzelmét a labdarúgó NB egy új idényében. A kispesti együttes a Zalaegerszeget győzte le 1-0 a Bozsik Arénában. A Honvéd ezzel megelőzte a tabellán a Zalai együttest, és elmozdult az utolsó helyről. A mérkőzés egyetlen gólját Szamosi Ádám szerezte, aki Bobák Róbertnek értékelt.
15: Egy kicsit megszédültél, de vállaltad az interjút, ezt köszönjük szépen. Először is mi történt ott az összefejelésre, mert sokan aggódtak érted?
16: Hát felugrottam fejelni, nem láttam a védőt, és összefejeltünk.
15: Sokkal fontosabb a gólod, ami nagyon kellett, talán mint egy falat kenyér az egész Honvéd közösségnek. Milyen volt az a találat, mert technikailag tökéletesen kivitelezted a sarokra, lőtted a labdát?
16: Igen, hát Csontinál tudjuk, hogy nagyon jól ad be, úgyhogy bíztam benne, hogy oda fog érkezni a labda. Én meg csak mentem előre és próbáltam minden áron elérni.
15: Ezt a meccset meg kellett nyerni minden mindegy alapon. Mennyire volt fontos, hogy ezt az első 20 percben megtegyétek ezt az első lépést, jöjjön gyorsan a gól?
16: Nem volt fontos, hogy az első 20 percben szerezzük meg a gólt, akár az első vagy a 90. percben szerezzük a gólt, ugyanannyit ér, de hoztuk nullára hátul, ugye kaptunk 2-3 gólokat az elmúlt meccseken, sokat figyeltünk a védekezésre, és megvan az eredménye.
15: Eddig sem volt messze az első győzelem. Ma mi az, ami átszakadt, és mit jelenthet ez a folytatásra nézve?
16: Ez majd nagybetűs csapat volt a pályán. Azt hiszem, csak elég körbenézni itt a hangulatra és a csapatra, hogy összeölelkezünk egy védekezésnél, vagy egy jó kaprelövésnél. Ezt kell továbbvinni, ezt a szellemiséget kell továbbvinni, és akkor biztos, hogy sikeresek leszünk.
8: A Nyíregyháza pedig a 88. percben egyelítve 1-1-es döntetlent játszott a vendég Paksal, ugyancsak a labdarúgó NB1-ben. A Tolnaiak a 6., a Nyírségiek pedig a 7. helyen állnak a tabellán. Kovács Milánt, a Nyíregyháza középpályását Török Olivér szólaltatta meg.
17: Tőled indult az akció, amivel végül sikerült egyenlíteni. Abban a periódusban mindent feltettetek egy lapra?
18: Úgy gondolom, hogy igen. Mondjuk az egész mérkőzésen próbáltunk magasan védekezni is, és folyamatos pressing alá tenni az ellenfelet. Ismét egy közös labdaszerzésből indult az akció, kitettem a szélre, beadás, gól. Ebben volt még egy pár helyzetünk, úgyhogy több gólt kellett rúgni ezekből.
17: Ez egy igazságos döntetlen a véleményed szerint, vagy van némi hiányérzetet, mert uraltátok a találkozó nagy részét?
18: Abszolút van hiányérzetem. Úgy gondolom, hogy legalább 20 kaprelövésünk volt, a fele szerintem kaput is talált. Ötösön belül 4-5 olyan helyzetünk volt, amit igazából csak be kellett volna passzolni üres kapura. Ezek most kimaradtak, ha ezeket be tudjuk rúgni, akkor utána sokkal felszabadultabb mérkőzést fogunk tudni játszani a jövőben, sokkal könnyebbek lesznek a meccsek.
17: És milyen érdekes az is, hogy az Újpest és a Kisvárd ellen a hajrában szereztétek meg a győztes találatot, most pedig ugyanebben az időszakaszban sikerült egyenlíteni, tehát ott is erős fejben a csapat.
18: Persze, úgy gondolom, hogy van tartása a csapatnak. Nagyon jó erőben van a társaság, ez mutatja is, hogy a utolsó 10-15 percben is még megyünk, csináljuk, pressingelünk, és 100%-ot kiad mindenki magából. Hát előbb be kell rúgni ezeket a helyzeteket, és akkor a végén könnyebb lenne a meccs.
8: Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől a Kisvárda a Győrt, míg este 7-től a Puskás Akadémia a Ferencvárost fogadja. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A labdarúgó NB2-ben pedig már a harmadik vereségét szenvedte el a DVTK, amely ráadásul hazai pályán a BVSC-től kapott ki 2-0. Győzött viszont a Kecskemét méghozzá 3-0 vendég Kozár Mislen ellen. Timár Krisztián csapata ezzel pontszámban beérte az Éllova Soroksárt, amely ma lép majd pályára. A 6. forduló további tegnapi eredményei: Nagykanizsa Tiszakécske 1-2 és Mezőkövesd Gyirmót 4-2. A DVTK tehát 2-0-ra kikapott a BVSC-től, Holdan Gergő a Diógyőriek csapatkapitánya, így összegzett az újabb vesztes mérkőzést követően.
19: Tehetek volt, hogy most ez a koreográfia, vagy csak a mások a menete, hogy ellenfél egy kapul lövés egy gól, utána nyilván teljes védekezésre vissza az ellen, most sem tudtunk megmondani, más nem tudom mondani.
20: Nyilván te vagy a csapatkapitány, ezért is nehezebb a helyzeted, lelkileg ezt hogy lehet kezelni neked és az egész csapatnak?
19: Ezek nagyon nehéz pillanatok jelenleg, de sportembernek kell maradni, a szerencsére. A labdarúgásban hétről hétre lehet javítani, és bármilyen nehéz is most pozitívnak lenni, jövő héten egy rivális ellen van lehetőségünk javítani.
20: Hogy látod, milyen élménynek kéne érni a csapatot ahhoz, hogy ki lehessen kászálódni ebből a gödörből?
19: Ezt egyáltalán nem tudom megmondani.
8: Salói Dániel gólt szerzett csapata, Toronto pedig magyar idő szerint ma hajnalban 1-1-es döntetlent játszott a New York City együttesével. Az észak-amerikai labdarúgó bajnokság alapszakaszában Salói 6-szor volt eredményes a mostani idényben. Kedves hallgatóink, sporttal legközelebb az esti krónika után jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Műsorajánló.
5: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: 30 perc alatt a Föld körül. Nemzetközi magazin.

0: Buckingham Palota jövőbeli funkciói. Magyar szakember a világ legnagyobb és egyik legjelentősebb virágkötészeti versenyén. Faültetés Szlovákiában. Rendkívüli műkincsek Olaszországban. Ádi Meola, a fúziós jazz és a latin zene koronázatlan királya. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. Ezekkel a témákkal készültem a mai műsorunkba. Tartsanak velem a következő fél órában. Tíz éve indították el a Buckingham Palota felújítási munkálatait, amely az Egyesült Királyság történetének egyik legnagyobb szabású műemlékvédelmi projektjévé vált. A tervek szerint a teljes körű korszerűsítés után a palota modernizált közösségi terekkel és kiállításokkal várja majd a látogatókat. De mi a célja harmadik Károly brit uralkodónak az épülettel? Tótvali beszámolójából kiderül.
1: Változnak az idők, és velük változik a brit monarchia is. Az utóbbi években nyitottabb, őszintébb és megközelíthetőbb lett. Legyen szó a királyi család pénzügyeiről, az uralkodó egészségi állapotáról, vagy éppen a monarchia jövőjéről. Mostanában nem az udvarias közhelyek, hanem a konkrét, korrekt információk korát éljük. A napokban például két érdekes kérdésről is részletes tájékoztatást kaphattak az érdeklődők. Az egyik a Buckingham Palota jövőjéről szól. A palotát, amely 1837 óta a mindenkori brit uralkodó rezidenciája és a monarchia székhelye, a II. Világháború óta egyáltalán nem tatarozták alaposabban, így nagyon rossz állapotban volt. Ezért néhány éve átfogó korszerűsítési munkálatok kezdődtek az épületben, amelyek jövőre fejeződnek be. Most megtudhattuk, hogy a több száz millió fontba kerülő munkálatok elkészülte után az uralkodó nem fog oda költözni. Ez érthető is, hiszen a munkálatok már jóval Károly trónra lépése előtt megkezdődtek. A királyi pár így ez idő alatt a szomszédos Clarence House-ban alakította ki rezidenciáját, és ezen nem is kíván változtatni. A trónörökös Vilmos herceg is nyilvánosságra hozta, hogy majdan ő sem költözik be oda a történelmi falak közé. Ugyanakkor a király tanácsadói hangsúlyozták, a palota a jövőben sűrűbben megnyitja majd kapuit a nagy közönség előtt, hogy ezzel is több bevételt generáljon, és csökkentse a palota fenntartási költségeinek a brit adófizetőkre jutó terheit. Kiemelték, hogy a palota a brit alkotmányos monarchia szíve és főhadiszállása marad, ahol fogadások, ünnepségek, beiktatások, kitüntetések, állami látogatások és kerti partik váltják majd egymást. Az uralkodó hivatala és dolgozó szobája itt van. Itt fogadja rendszeresen audiencián a mindenkori kormányfőt. Itt látja vendégül a hivatalos állami látogatásra meghívott államfőket és külföldi nagyköveteket is. Évente több mint 50 ezer ember kap így meghívót ezekre az eseményekre. A második, hogy eközben a palota publikussá tette az uralkodó adóbevallását is. Eszerint a király a legutóbbi adóévben személyes jövedelmei után majdnem 13 millió font adót fizetett. Ő az első brit uralkodó, aki közzétette adóbevallását. Fia, a trónörökös Vilmos herceg idén 7 millió font jövedelemadót utalt át az adóhatóságnak. A monarchia egyébként a központi költségvetésből idén 100 millió fontot kap, amelyből több évi elmaradás után a királyi paloták műemléképületeinek karbantartását, az uralkodói rezidenciák kiberbiztonságának erősítését, illetve energiahatékony fűtési rendszerek kiépítését kell fedezni. De térjünk vissza még egy pillanatra a Buckingham palotához. Bár nem akar oda költözni a király, már jó ideje szeretné a palotát jobban megnyitni a nagy közönség előtt, mert az amellett, hogy a monarchia hivatalos és ceremoniális központja marad, a nemzet örökségének fontos része. A palota egyébként ma is látogatható, az egyik épületszárnyban lévő galéria pedig névós kiállításoknak is otthont ad. Ha a brit fővárosban járnak, érdemes felkeresni.

0: Kevés olyan szakmai megmérettetés létezik a florisztika világában, amely akkora nemzetközi figyelmet kap, mint a szingapúri kertészeti fesztivál keretében júliusban megrendezett virágkötészeti világbajnokság. A világ legjobb virágművészei ilyenkor nem egyszerű csokrokkal versenyeznek, több méteres installációkat, művészi kompozíciókat és látványos alkotásokat készítenek szigorú időkorlát mellett. Idén 17 ország legjobbjai között egy magyar alkotó is helyet kapott. Németh Attila virágkötőmesterrel Horváth Judit találkozott.
1: A virágkötészet szó hallatán valószínűleg mindenkinek ugyanaz jut az eszébe. Egy virágüzlet, egy esküvőre vagy egy születésnapra összeállított szép csokor. Pedig ennek a szakmának is megvan a maga világelitje. Olyan alkotók, akiknek a munkái már nem egyszerű virágkompozíciók, hanem művészeti installációk, akik hónapokon át készülnek egy-egy versenyre, és akiknek ugyanúgy meg kell küzdeniük az idővel, a technikai problémákkal, vagy éppen a stresszel, mint egy olimpikonnak. A világ egyik legrangosabb ilyen megmérettetését idén is Szingapúrban rendezték meg. Magyarországot Németh Attila virágkötőmester képviselte. A versenynek a már önmagában is csodának számító Gardens by the Bay adott otthont. A verseny kívülről látványos, a hatalmas sátorban egymás mellett sorakoznak a világ 17 országából érkezett virágkötőmesterek standjai, ahol a nézelődők megcsodálhatják és figyelemmel követhetik a lépésről lépésre kiteljesedő műremekeket. Ám a színfalak mögött a versenyzők világa sokkal összetettebb. Ők ilyenkor inkább a hónapok munkáját, a tervezést és az anyagok szállításának nehézségeit pörgetik végig a fejükben, na meg azt a két órát, amikor minden eldől.
2: Picit túlvállaltam szerintem magam avval, hogy majdnem 200 fiola került bele az első munkámba, és hát ez a két óra, ami rendelkezésre állt, az egy picit kevésnek bizonyult, tehát hogy az utolsó 10 percben, amikor már így észleltem, hogy visszaszámlálás kezdődik lassan, akkor már nagyon tényleg így gondolkodás nélkül már csak az volt a célom, hogy ne maradjanak üres fiolák, mindegyikbe kerüljön virág, mert azért így kőkemény pontokat vonnak le a versenyzőktől, tehát így is maradt a szem talán 2.
1: Ehhez jött még valami, amire Európában nem nagyon lehet felkészülni, Szingapúr klímája. A magas páratartalom miatt néhány előre elkészített elem egyszerűen tönkrement, illetve az otthon kipróbált megoldások közül több, például a tartó elemek a helyszínen már egészen másképp működtek.
2: Például a csokromnál volt olyan apró kis malőr, hogy készítettünk otthon még ilyen különböző apró kis részlet dolgokat, amiket bele szerettem volna építeni, és hát itt a 90%-os páratartalomba kicsomagoltam a szállodába, és reggelre hát megadták magukat, teljesen megszívódtak párával, és nem is tudtam őket felhasználni, mert használhatatlanná váltak.
1: A legtöbb versenyző ilyenkor a biztos megoldásokat választja, ami már működött, amit már többször kipróbált. Németh Attila azonban egészen másképp gondolkodik.
2: Én azt gondolom, hogy egy ilyen versenyen már kell is, hogy felkészült legyél, és ne itt találd ki azt, hogy mit fogsz készíteni, mert abba úgy még így is, mint látjuk, el tud vérezni az ember. De én egy elég impulzív embernek tartom magam, és sosem szerettem egyébként nagyon-nagyon minden egyes mozzanatot eltervezni, mert van, amikor az ember felkel reggel, és teljesen másképp látja, vagy más benyomások érik, és az a virág már inkább ne is arra álljon, hanem a jobb oldalra lógjon, mert hogy úgy aznap már úgy látom, hogy az jobb a szememnek, vagy úgy jön ki jobban a forma világ, amit elképzeltem. Azt gondolom, hogy az összes versenyemen próbáltam egy picit valami újat, valami olyat csinálni, amit még nem láttam. És nem is arról van szó, hogy én most feltalálom a spanyol viaszt, csak hogy tényleg a lényemből fakadóan, vagy egy új ötletet, vagy egy új színvilágot, vagy egy olyan kombinációt, amit még nem nagyon használtak előttem, vagy olyan anyagokat, amiket kevésbé használtak még előttem. Nem is bátorság, nem tudom ez minek mondjam, nem érzem magam bátornak, egyszerűen szerettem volna egy olyan dolgot létrehozni, ami én vagyok. És szerintem ez sikerült.
1: Attila ma már rendszeresen tart bemutatókat és mesterkurzusokat Ázsiában, dolgozott Vietnámban, Koreában, Kínában. Az interjú végén pedig már nem is a versenyről beszélgettünk, hanem arról, hogyan lesz valakiből virágművész, mert gyerekként ő sem erre készült. Viszont a vidéki gyerekkor a nagyszülőknél eltöltött nyarak élménye, a természet szeretete mély nyomokat hagyott benne. Így dísznövénykertésznek tanult, és aztán jött valaki, aki megmutatta neki, hogy a virágkötészet is lehet művészet.
2: Nagyon hálás voltam, hogy egy olyan mesterem volt Magyarországon, az Imre Kata, akinél már az iskolai évem alatt a gyakorlatomat töltöttem, és utána még jó pár évig együtt is dolgoztunk, tehát hogy én rengeteg inspirációt és tudást kaptam tőle. Én egyébként a mai napig hálás vagyok az ő hozzáállásáért, amit felém tett, mert azt gondolom, hogy egy meghatározó ember volt az életben, meg főként így a szakmai pályafutásommal, hogy teljesen megváltoztatta az én hozzáállásomat ahhoz, hogy én igen ezt szeretném csinálni, mert egy olyan dolgot láttam nála, meg az ő kezei közül kikerült alkotásokat, amik, hogy tehát hogy ezt másképp is lehet csinálni.
1: Mert valljuk be, a virágkötészetben legtöbben még ma is maximum egy szép csokrot látnak, pedig a világ legjobb virágművészei történeteket mesélnek, virágokkal, formákkal, színekkel. És néha egy-egy távoli versenyen a világ másik végén egy magyar alkotó története is részévé válik ennek a csodának.

0: A virágok után folytassuk a műsort a fák világával. Fásítási programot indítottak Szlovákiában, amely során birs, mandula, cseresznyefákat is ültetnek az ország 18 régiójában. További részletek Haják Szabó Máriától.
1: Jövőt ültetünk, hirdeti az Ecopolis alapítvány, hiszen aki fát ültet, nem csak arra gondol, hogy legyen gyümölcs, jobb levegő, kellemes árnyék a rekkenő hőségben, arra is gondol, hogy a fák javítják a mikroklímát, erősítik a talaj víz megtartó képességét, és egyáltalán a táj jobb alkalmazkodó képességét a klímaváltozáshoz. És sokan gondolják így, mert az alapítvány idei őszi faültetési pályázatára 5-ször annyi szervezet, önkormányzat, egyesület küldött be jobbnál jobb és hasznosabbnál hasznosabb projektet, mint amennyit képes finanszírozni az alapítvány. De így is 18 szlovákiai településen újulnak meg a városi fasorok, születnek új mezővédő, szélfogó erdősávok, gyümölcsösök, parkok, ligetek, iskolák és társasházak körüli zöld területek, valamint bemutató célú agrárerdészeti területek. Jászón például visszatérnek a hagyományos gyümölcsfák a premontrei kolostorkertbe. A tájban és a történeti gyümölcskultúrában fontos szerepet kapnak a tradicionális magyar tájfajták, mint például a Jászóról származó, vagy ott elterjedt szentannai alma, vagy a korai cseresznyék. S ha már a cseresznyénél tartunk, a rozsnyói járásban Berdárkán helyi és régi cseresznyefajtákat ültetnek, ezzel is segítve a gömöri gyümölcstermesztési hagyományok megőrzését. Híresek a berdárkai cseresznyéskertek, amelyek tavasszal ünnepi fehérbe öltöznek, nyáron megkóstolhatjuk a gyümölcsök sokféleségét, ősszel pedig tarka színekbe öltöznek, írja egy gömöri idegenforgalmi kiadvány. Megjegyzem, komoly hagyományról van szó, hiszen a Berdárkától mintegy 20 kilométerre fekvő Jolsva településen már 1796-ban egyesületbe tömörültek a cseresznyetermesztők. A Jolsvai Cseresznye Szövetséget Glós Sámuel és Vallaszki Pál evangélikus lelkész alapította. Több száz kilométerre nyugatra Pozsony Sárfőn is cseresznyefákat ültetnek, egy olyan földút mellé, amelyet régen is ilyen fák szegélyeztek. Losoncon a városi gyümölcsösben régi nógrádi alma, körte, szilvafajtákat őriznek, s most ezt a kínálatot bővítik birsalmával, mandulával és meggyel. A közeli Gács település reneszánsz várkastélyának parkjában, ahol egykor Csontvári Koszka Tivadar is sokat időzött, hiszen itt nyitotta meg patikáját, összesen 23 gyümölcsfát és 17 bokrot ültetnek. Zajezsovában, Zólyom mellett a déli fekvésű legelőn szárazságtörő fafajokat ültetnek, tölgyeket, berkenyét, eperfákat, hogy a fák árnyékot adjanak a legelő állatoknak. A vágsejei járásban Vághosszú falun tölgyekből, hársakból és gyümölcsfákból álló szélfogó erdősávot telepítenek. Nagygurabon, egykori nevén Magyargurabon, a galántai járásban folytatják a hársfák életútja elnevezésű fasor telepítését. 12 új hársfát ültetnek, és mindegyik fát egy-egy a településen született gyermeknek ajánlják. Csak néhány az Ecopolis Alapítvány őszi faültetési projektjéből, amelyek kiválasztása folyamán a szakértők gondosan megvizsgálták, illenek-e a tájba a kiválasztott fafajták, mennyire hasznos a terület a közösség számára, és részt vesznek-e benne a helyiek, illetve biztosított-e a későbbi gondozás. A támogatott közösségeknek ugyanis legalább 3 évig vállalniuk kell a fák gondozását. S hogy mennyire fontos a fák életében az első néhány év, azt a 2025-ös közösségi ültetések szakmai ellenőrzése is megmutatta, hiszen a megvizsgált csak nem 9000 kiültetett fának csak a 76%-a volt egészséges egy év múlva is.

0: A régészeti leletek megóvása és visszaszerzése az olasz kulturális örökség egyik kiemelt projektje, aminek köszönhetően az ókori etruszk kultúra leglátványosabb kincsei fokozatosan kerülnek állami védelem alá. Újabb értékes műtárgyakat láthatunk, ha Olaszországban járunk. Sárközi Júlia beszámolója következik.
1: Ha legközelebb Rómában járnak, már teljesítették a bakancslistát, látták a Kolosszeumot, Szentpéter bazilikát, Révi kutat, Spanyol lépcsőt, és még van idejük, érdemes ellátogatni az Etruszk Múzeumba, ami új kincsel gazdagodott. Vázák és terrakotta szobrokon túl egy igazi etruszk sírfal festményei láthatók, olyasmi, mintha egy egyiptomi piramisba vagy Krétán Minosz királypalotájába lépnénk be. A Római Múzeumban kiállították az etruszk sírban talált freskókat. A Krisztus előtti 4. században festették őket Vulci város temetőjében, ahol egymás mellett álltak az etruszkok kriptái. A sírt 1850-ben fedezte fel Alessandro François Toscán régész. A freskókat leszették a sír falairól, és mivel a kripta a Torlónia római arisztokrata család birtokán feküdt, így a freskók a Torlóniák római palotájába kerültek, és ott is maradtak mostanáig. Az utóbbi 160 évben a freskókat csak egyszer állították ki, egyébként csak a Torlónia hercegek élvezhették saját etruszk freskóikat. Az olasz állam évekig tartó alkudozás után nemrégen 15 millió euróért megvásárolta a páratlan műkincseket, és kiállította őket, hogy mindenki láthassa, hiszen a világörökség részét képzik. Nagyon szépek. Amikor láttam a freskókat, kérdeztem a múzeum régészeit, hogy a hercegi család tagjai hol tárolták az ókori festményeket. Megtudtam, hogy a freskók nagy része több mint egy évszázadon át ládákban hevert, egy freskót viszont a Torlónia család római palotájának kertjében, a fedett kávézó teraszon állították ki. Mert ugye hol issza az eszpresszót a római herceg, ha nincs mellette etruszk freskó. Ehhez képest a festmények egészen kiváló állapotban maradtak fenn. Az egyik jeleneten Achillész látható, amint éppen trójai foglyokat áldoz fel, barátja Patroklosz halála után. Rómában most először kiállították a sírban talált tárgyakat, ékszereket is, amelyek először a sírt felfedező régész tulajdonában voltak, utána pedig a világ különböző múzeumaiba kerültek. A freskókon látható a sír tulajdonosa, a Száties család tagja, és az egyik alakot Róma 6. királyával, Servius Tulliussal azonosítják. Ki tudja, látta-e a freskókat az etruszk művészet egyik legnagyobb tudósa, aki magyar volt, Szilágyi János György, de most megnéztük helyette is.

A hírek beszámolók után a zene világának segítségével is járjuk kicsit körbe a földet. Ma Ádi Meola amerikai gitáros zeneszerző producer munkássága kerül a középpontba. Termékeny karrierje stílusok széles skáláját öleli fel, a gyors skáláktól, az izgalmas lírai dallamoktól a latinos melódiák tüzes szenvedélyéig. Villámgyors gitárjátékával újraírta a hangszeres zene történelmét, hiszen művészi szintre emelte a palm mute, vagyis amikor a húrok finom lefogása a pengető kézzel történik, valamint a flamenco és a latin ritmusok fúzióját. Zenei sokszínűségét nagyban befolyásolta, hogy pályafutása során rengeteg előadóval dolgozott együtt. Köztük megtalálható Luciano Pavarotti, Phil Collins, Santana, Jimmy Page, Stanley Clark, Stevie Wonder és még sokan mások. A mai műsorban a Red Moon című számát játsszuk le.

hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műreit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
0: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Lövöldözés volt egy svájci technopartin, egy ember meghalt. A honvédség is segíti a munkálatokat Paksnál. Marad a kellemes nyári idő sok napsütéssel. Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővíz ellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek. A nehezen megközelíthető részekhez pedig légi úton juttatják el a szükséges építőanyagokat. Továbbra is 3-2-ös állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezeren eltűntek. A Nepál-Tibet határvidéken hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult le, miután egy gleccser leszakadt. Az áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A hétvégén is folytatódtak a légi csapások Ukrajna ellen, miközben 38-ra emelkedett a Kijev melletti lőszerraktár elleni halálos áldozatok száma. A mentőcsapatok még 4 eltűntet keresnek. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadása egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat és egyéb lőszereket tároltak. Volodymyr Zelenszky közölte, hogy a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok nagy részét. A térségben ugyanakkor jelentős a környezetszennyezés. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mind a 6 áldozat svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videófelvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzi játéknak hitték a hangokat. A rendőrség fényképeket és videófelvételeket vár a tettes beazonosításához. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult. Azt egyelőre nem tudni, hogy egyedül volt, vagy voltak társai is, illetve hogy miért lövöldözött. A partira több ezren váltottak jegyet, de hogy a lövöldözés idején hányan voltak még ott, nem tudni. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése, ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést. Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a nyárias idő, de a hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos. Híradással 14 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
3: Úgy tudom, a legöregebb példány Kréta szigetén található. 12 méternél is nagyobb a kerülete, és a korát kicsit könnyedén 2000 és 4000 év közé teszik. Hogy ezt hogyan állapítják meg, én sem tudom. Ám ha az a 2000 év biztosra vehető, hát legalábbis Jézus Krisztus korában indult fejlődésnek az akkori picike veszőcske, a Soványka görög talajon. Hogy értsék, az egész úgy kezdődött, hogy júliusban egy barátom képeket küldött egy igen-igen öreg olajfa árnyékából. Kivételesen nem a tengeri levegő és a napbarnított arcokat figyeltem a képen, mert teljesen lekötötte a figyelmemet az olajfa. Hatalmas göcsörtjei és finom zöld levélkéi éles ellentétben álltak egymással. Az egyik a megélt időt, azt a röpke pár száz évet, a másik az újjászületést, a fiatal életet, az erőt sugározta. Egy fán láttam ugyanazt a vénséges vén és fiatal arcot. Ehhez képest én ültem a teraszon, jó messze Görögországtól, és néztem a kedvenc virágaimat. Egy nyáriak, így szoktuk. Saját magjukat hullatják majd el ősszel, és azokból lesznek a jövő év megint csak egy nyári virágai. Szeretem őket, idén a fehér virágú a kedvencem, mert teljesen érthetetlen. Eddig ugyanis piros és sárga nőtt. Ki tudja, milyen tréfája a növénykéknek, hogy ezúttal fehér szirmot választottak. Nézem őket, és eszembe jut a fényképről az olajfa, ami több száz nyári, és talán még ugyanennyit eléldegél. Aztán eszembe jut a másik, amit egy kedves beszélgető társamnál láttam. Az meg egy lyukas olajfa, ami hibája ellenére minden évben kihajt, tovább nő, és él, és ugyanazt a békét, erőt és öröklétet sugározza mindenki felé, mint amit egykor Pallas Athéné vagy Krisztus korában. Él, figyel, életet, erőt ad. Csak oda kell ülnünk alá, csak meg kell értenünk. Mai történeteinkben ezt az örök életű békét keressük. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok.

0: Apa és fiú, könyv és könyv. Az öregem, mondja a fiú, amin elsőre meghökkenek, ám annyi szeretettel ejti ki a szót, hogy megnyugszom. Mindketten azt mondják, megtisztelő számukra a másik szeretete.
1: Családi körben is vannak olyanok, akik azért 50-60 fölött vannak. És akkor velük is kompatibilisnek kell lenni. Tehát nagyon fontos, hogy mit mondanak a szüleim, amikor felolvasok valamit, nagyon fontos, hogy mit látok az arcukon. Amit elmondanak, az mese, amit az arcukon látok, az igaz.
0: Új élet, új ötlet, az újjászületés és az olajfák története. Egy család, amely a túlélésért küzdött, és azóta is hálásak az olajfáknak, amelyek Pécset találtak otthonra.
2: Ez valóban győzelem szimbóluma. Mi is nyertünk egy óriás csatát,
3: és ez nagyon fontos. Ezt meg is örökítettem itt a kezemen.
0: Igen, néztem a tetoválást.
3: Igen, Dunajág, és akkor a család tagjaim neve. Két fontos dátum, a kislányom születése, a párom újjászületése.
0: A béke a futásban is megtalálható. Először magasabb a pulzus, ám a kitartó próbálkozó rájön, előbb-utóbb szépen megnyugszik, ahogyan az egész test és vele a lélek. Egy futás lehet terápia is.
4: Az ember nyomás alatt van, hogy mindig sokkal jobbat csináljon, mert jobbat várnak el tőle, mert a tökéleteset várják el tőle, de közben meg van egyfajta megküzdési stratégia, hogy ezt a nyomást hogy bírja el.
0: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Az öregem. A most következő beszélgetés apropóját egy nemrég megjelent könyv, a 12 eltévedt világ című novellás kötet adja. A szerző David Kronberg, azaz Kellner Dénes esetében viszont az írói, költői munkásságon túl a családjáról is érdemes szót ejteni, hiszen édesapja, idősebb Kellner Dénes, Danny Walter néven szintén publikál. Milyen az, amikor egy fiúnak az édesapja nem csak a szülője, hanem mestere és olykor-olykor szakmai kritikusa is? Erről szól Kovács Bernadett beszélgetése, aki az otthonában látogatta meg az író-költő apa-fia párost.
5: David Kronberg, 12 eltévedt világ. Nagyon frissnek tűnik ez a kiadvány, minthogyha még nem nyúlt volna hozzá senki. Pedig akinek dedikálták, az nem más, mint Danny Walter úr, aki szintén itt ül velem szemben, és kérdezte a fiát, hogy ezt kinek szánta. Ezek szerint akkor ön nem tartja számon azt, hogy kap-e könyvet a fiától?
6: Számon tartom, csak nem tudtam, hogy ez a példány speciál. Nekem szól. Hát ez nagy tisztesség.
1: Valójában az, hogy az öregemnek dedikálok egy könyvet,

0: Édesapa egy szülő, jelen esetben író, költő, zenész, teljesen mindegy, művész, vagy legyen akár mondjuk orvos.
1: Vagy mindegy, programozó.
0: Vagy programozó, igen, ahogy akkor viszi tovább a gyermek, akarva, akaratlanul is.
1: Én csak a saját esetünkről tudok nyilatkozni, itt 100% az aránya a jelenségnek, de nem tudom, hogy ez mennyire általános.
2: Persze, hát ez természetes dolog. Ha egyszer van itt valami ilyen terhesség, hát akkor elkapja az, hogy jó, akárhogy is kapálódzik, előbb-utóbb azért ő is elkezd verset írni. Így van.
1: Aztán nem is kapálóztam annyira nagyon, mert ugye például a számítógépekhez való vonzódást azt azonnal sikerült átvenni, és akkor utána nem sokkal utána már készültek az első irodalműek is szintén, úgyhogy apukám ír, akkor én is írok. Volt olyan is, hogy kiosontam a kis szobába, és előkerestem azt, ahova írni szokott, és akkor van olyan vers, ami már nincs meg neki, de én még tudom részleteit fejből, még nagyon kiskoromból, mert engem mindig érdekelt, hogy ez hogy készül. Aztán rájöttem, hogy ez úgy készül, hogy az ember elkezd írni, mert érez valamit. Ezt kiskoromban még nem tudtam. Tehát már akkor fertőzött voltam, amikor még nem tudtam jól csinálni ezt a dolgot.
0: A fia felé kritikus, vagy rá szokott magára mondjuk a munkafolyamatra nézni, hogy na fiam, mutasd meg, hogy éppen hol tartasz. Hát én ezt valahogy máshogy írnám, én ezt még ezzel kiegészíteném.
2: Igen, ha kérdezi, ha érdekli őt, vagy látom rajta, hogy érdekli őt, akkor nagyon szívesen érdeklődöm, és esetleg adok tanácsot is. De az igazság az, hogy nincs rá szüksége. Szóval én, ahogy megnéztem ezeket a műveket, most mondjuk így, mert ugye nem csak versek, hanem novellák, meg egyebek, olyan ragyogó dolgok is vannak benne, amit én nagyon szívesen sajátomnak is elismernék. No, nem udvariaságban mondom, ez szakvéleménynek mondom.
1: Az öregem nem egy jellegzetes kritikus, tehát hogy persze látom rajta, hogy valami nagyon tetszik, vagy kicsit tetszik neki, de ahogy ő is mondta, ezek már olyan dolgok, amiket itt lát, ahova már nem kell nagyon a kritika, mert ezek már olyan anyagok, amiket válogattunk, sok-sok válogatáson mentek keresztül. És a kezdeti szájpróbálgatásokat hál' Istennek nem látta. Azokban biztos, hogy belekötött volna, mert hát biztos, hogy azt mondta volna, hogy hát itt azért figyelni kéne a ritmusra, vagy itt egy kicsit azért fura ez a megfogalmazás, de biztos, hogy ilyeneket mond, mert korábban is hallottam tőle kritikát, de nem ez a jellemző. Ide már úgy érnek el a művek, hogy már nem kritizálódni jönnek, hanem inkább már csak könyvformában véglegesen.
0: Hadd kanyarodjak vissza a címhez. 12 eltévedt világ. Ön érezte már a pályája során úgy, hogy el van tévedve? Írói krízisnek szokták ezt talán hívni. És akkor nyilván a következő az lesz, hogy ilyenkor édesapa tudott-e segíteni visszatalálni az útra.
1: Hát én nem nagyon vagyok eltévedve, inkább azt mondanám, hogy folyamatos eltévedtségben élem az életemet. Tehát, hogy úgy kell elképzelni, nem a turista úton megyek, hanem megyek át a dzsungelen, és néha látok egy turista jelzést. Tehát ez annyira szürreális, hogy amilyen világokat eredetileg látok, hogy onnan nem lehet jobban eltévedni szerintem. Egy álomból nagyobb hülyeséget nem lehet álmodni.
0: Na jó, akkor most édesapjától kérdezem, hogy lehet, hogy nem is ön a kritikus a fia felé, hanem a fia a legnagyobb kritikus a saját magának.
2: Egyébként ez a legjobb, amit tehet egy író, hogyha saját magának a legjobb és a legszigorúbb kritikusa. Mert akkor születnek jó dolgok, hogyha a saját maga megnézi egy kicsit olyan kívülálló szemével, és meg tudja mondani, hogy hol lehet ezen úgy változtatni, hogy jobb legyen, ahogy ő eredetileg szerette volna.
1: Egyébként érdekes dolog, mert gyakran felolvasom itt a kis közönség anyuapu előtt, hogy mit írtam.
0: Ez aranyos.
1: Igen, ez egy nagyon fontos közönség, és hát azt még életemben nem tudtam elérni, hogy az anyukám büszke legyen rám, tehát ez nagyon nem, ez nem igaz.
0: Nem látja rajta azt a kitörő büszkeséget, hogy na fiam, ez igen.
1: Az anyukámnak van egy sajátos büszkeség, ez nagyon szép, de egy jó feleséged mikor lesz már, tehát hogy ezt nem lehet megugrani, úgyhogy hiába vagyok én akármekkora művész, mert amíg nem hagyom, hogy egy nő főzzön rám és beossza a pénzemet, addig teljesen mindegy. Ettől függetlenül az anyukám visszajelzése is nagyon fontos, ha irodalomról van szó, akkor ő nagy műértő, és az apukámé is, és amikor itt felolvasom, akkor az ő arcukról le lehet olvasni, hogy mi a közönség véleménye. És ugye ez egy nagyon fontos idősebb közönség, tehát én nem egy korosztálynak írok, hanem megpróbálok mindenkinek. Például amiért ennek a korosztálynak írok, ezért bizonyos megfogalmazásokat nem szabad használni. Nem szabad annyira fiatalosan írnom, ami egyébként nagyon eladná a könyvet, hogyha 10-20 évesek hangvételében írnék, akkor azt mondanák, hogy jaj, de jó, végre egy ilyen friss stílus, és egy picit ennél azért konzervatívabban kell fogalmazni, mert bizony a mi irodalmi közösségünkben is, és a családi körben is vannak olyanok, akik azért 50-60 fölött vannak. És akkor velük is kompatibilisnek kell lenni. Tehát nagyon fontos, hogy mit mondanak a szüleim, amikor felolvasok valamit, nagyon fontos, hogy mit látok az arcukon. Amit elmondanak, az mese, amit az arcukon látok, az igaz.
0: Óriási!

0: szerencséje van önnek, hogy két ilyen szülővel még leülhet és tanácsokat kaphat.
1: Nagyon nagy szerencsém van, így van. Az, hogy egészségesek, vagy szellemileg egészségesek, az például nagyon fontos. Apukám például mesterségbeli tudással is kitűnik, mert ő ugye érzi a versben azt, hogy a ritmusa rendben van, érzi azt, hogy egy rím igaz, hogy kijött, de nem jó ritmikával jött ki, és egy kicsit hamisan cseng, egy kicsit döcög, egy kicsit erőltetett a szóhasználat, ezekre ő mind felhívná a figyelmet, de szerencsére az embernek ennyi idős korában már be van építve az apukája a fejébe. És már hallom a dörmögését akkor is, amikor nincs ott, és mondja, hogy hát ez azért nem biztos, hogy a legjobb, én ezen még dolgoznék.
0: Nem is tudom, mit kívánhatnék, talán büszke arcokat a harmadik kötetre is. Ezt kívánhatom, maradhatunk ebben?
1: Igen, ebben maradhatunk, bár én azért azt kívánom, hogy még azért az apukámnak is legyen egy-két kötete. Én azért szeretném, ha még ő is dolgozna.
0: Tervezi egyébként?
2: Terveztem, csak ehhez kell néhány dolog, de a legnehezebb az idő. Az általában hiányzik.
1: Szegény nyugdíjasnak ugyanis nincs ideje.
2: Hiába próbálom nyugdíjasoknak évtizedek óta megmagyarázni. Ha nyugdíjas leszel, akkor semmihez nem lesz időd, hidd el. De mindenki azt mondja, hogy neked mindenre van időd, mert nyugdíjas vagy.
1: Nekem furcsa álmokat tessék kívánni.
0: Mert hogy ön abból táplálkozik.
1: Pontosan.
0: Jó, hát akkor sok sikert és furcsa álmokat.
1: Köszönöm szépen.

0: kísérlet maga az élet. A gyerekek kíváncsisága végtelen. Újabb és újabb kérdések születnek bennük nap mint nap a világ működéséről. Mi történik és miért? Molnár Janka Sára tudománykommunikátor szívügye és szenvedélye az ismeretterjesztés. Nemrég megjelent a kifejezést nehéz jól ejteni, hogy érződjön az angol szójáték, szóval a Fantasztikus nevű otthoni kísérletek kártyacsomaggal az a célja, hogy minél több gyerekhez jusson el a kísérletezések izgalmas világa. A riporter Nagy Bálint.
1: Mindenki fog kapni egy ilyen saját térképet. Igazából bárhogy haladhatok, az út az minden, a célt érjétek el. Viszont, amit szeretünk, nem csak otthon megvalósítható kísérleteket, hanem azért olyan dolgokat is, amit nehezebb beszerezni. Hoztunk nektek a száraz éggel közös kísérleteket, és akkor én fogok beszélni, és Bogival pedig közösen végrehajtjátok. Kellene az első részvevő, aki szívesen száraz éges kísérletezem el a gyere, akkor nagyon gyors voltál.
2: Elek itt van velem szemben, aki nagyon bátor volt, és rögtön az első kísérletre habozás nélkül feltetted a kezedet. Szoktál egyébként otthon is kísérletezni?
3: Igen, szoktam. Például azt az átlagos szódabikarbóna egyszer trükköt van, otthon egy kísérlet készítettem, vulkán csinálok belőle.
2: Azt a mindenit. Hanyadikos vagy amúgy?
3: Ötödikes.
2: Mi a kedvenc tárgyad?
3: Informatika.
2: De hát akkor ezek szerint a fizika felé is érdeklődik. Itt az anyukát is kérdezem.
4: Igen, üdvözlöm. Most az utolsó napokban hallhattam tőle pont, hogy az egyik órán ő annyira gyorsan elkészítette a feladatait, hogy kapott egy hetedikes fizika kémia könyvet, és ő ezt ott kiolvasta.
2: Mi az, ami a legjobban érdekel téged a tudományokban?
3: Az, hogy egyszer bejussak a NASA-hoz, és megnézhessem a Marsról készült felvételeket, nem csak az interneten.
2: Honnan indult a fiának ez a nagyon céltudatos tudomány iránti érdeklődése?
4: Ő már egészen kicsikora óta sokkal érdeklődőbb volt, szerintem. 3 éves volt, amikor ezt felfedeztük. Ő már akkor folyamatosan azt kérdezgette tőlünk, hogy mi hogyan működik. Őt nem a játék része érdekelte, hanem a hogyan. Könyveket is, mesekönyvek helyett nekünk mindig tudományos könyveket kellett felolvasni neki, illetve gépek működéséről szóló könyveket, és ez mai napig tart. Már az összes gépet, autókat, repülőket, űrkutatás témáját végignéztük.
2: És akkor a NASA-n hát mit szeretnél csinálni? Mennyi mindent tudsz ezekről a dolgokról?
3: Hogy a NASA űrhajókat épít és készít, most jelenleg az Artemis programon dolgoznak, az Artemis 4 küldetés keretein belül szeretnének landolni a Holdra a SpaceX űrhajójával, és hold mintákat hozni, ne csak a kínaiak hozzanak onnan.
2: És te mit szeretnél majd csinálni, hogyha nagy leszel?
3: Egyenlőre még gyerekeknek való játékrobotokat tesztelni és kémikusnak lenni.
2: Te is szoktál egyébként robotokat építeni ezek szerint?
3: Van otthon egy robotépítőkészlet. Abból épített a barátom egy buldózer, csak én a szépen leszettem. Megvart az alaplap, két motor, meg a lánctalpak. Bevittem a suliba, megtartom az infótornának, egyből kérdezgették többen is, hogy kipróbálhatják-e.
2: A családban is vannak ilyen tudós lelkek?
4: Nem, nálunk inkább talán műszaki vonalon, vagy informatikai vonalon. Van a családban pilóta, van IT területen dolgozó szakemberünk is. Én tanár vagyok, illetve a férjem kertész. A tudományok felé mi is hajlottunk valamennyire, de ennyire nagyon nem.
2: Mi az a projekt, amit most szeretnél megcsinálni, kipróbálni bármi?
3: Van otthon egy projektem, mi szerint van otthon nekem elemtartó, meg motorom, meg jégkrémpálcikám, és abba szeretnék építeni egy autót, de egyelőre még csak az alfa fázisban, vagyis megvan az elektronikai részlet.
2: És akkor itt most melyik állomást fogod meglátogatni először?
3: A mustár és a szódabikarbóna.
2: Mi történik majd ott?
3: Felfúvódik a gáz, szén-dioxid keletkezik.
2: Köszönöm szépen, menjünk oda, nézzük meg. Mi történik itt, mit lehet készíteni?
5: Most egy ilyen rétegződést fogunk csinálni, beleöntünk egy pohárba mézet, olajat, tejet, illetve szappant, és azt fogjuk látni, hogy gyönyörű szépen el fognak ezek rétegződni, nem fognak összekeveredni.
2: Itt van velünk Elek. Miért nem keverednek ezek össze?
3: Azért, mert különböző súlyúak. Az olaj kerül legfelőle, mivel az a legkönnyebb. Alája megy a mosogatószer, és legalulra a tej, mivel annak érezhetően van súlya.
2: Hanyadik állomás teljesítik? Látom, hogy van egy kis térképük.
6: Igen, most a harmadik állomáson vagyunk, és próbáljuk az összes kísérletet megnézni legalább, amit lehet ugye ebben a korosztályban ki is próbálni.
2: Hány évesek a gyerekek?
6: 5,5 és 8 évesek.
2: Pontosan tartják, hogy már ilyen korban a tudományba egy picit valahogy bevezessék őket?
6: Ugye, hát ők már egy erőteljesen digitális környezetben született gyerekek, úgyhogy nekünk is volt egy ilyen mély repülésünk, amiből ki kellett jöjjünk, úgyhogy egyre inkább próbáljuk. Otthon azért, ami tényleg így természetesen véletlen előforduló kísérletek, vagy amikor bármi így működésbe lép otthon tök véletlen, akkor próbáljuk elmagyarázni, hogy miért van ez. Kicsit vegyes még az érdeklődés, mert hogy azért annyira nagyon nincsenek körbevéve, de pont ezért én nagyon örültem, amikor megláttam ezt a kártyacsomagot, mert vannak ilyen kicsi gyerekeknek szóló kísérletek, tele van vele a net, de külföldiek, nehéz beszerezni a dolgokat, meg lehet csinálni, csak sokkal több időbe meg erőfeszítésbe kerül, mint az, hogy van egy magyar kártya, amit tényleg úgy csináltak meg, hogy az így az otthoni dolgokból elérhető legyen, és tényleg akár kérdezni is lehessen, mert azért elérhető a szerző is.
7: Én Molnár Janka Sára vagyok, alapvetően fizikus, és tudománykommunikációval foglalkozok, nem csak én, hanem a teljes csapatom is. Elképesztően fontos szerintem az, hogy annyiféle izgalmas felfedezés, megoldás, innováció van most is, és nagyon sokat beszélünk arról, hogy így kevesen jelentkeznek természettudományos pályára, nem akarnak mérnökök lenni, vagy tudománnyal foglalkozni, miközben igazából az a megélésünk, hogy a tudomány mindenkit nagyon érdekel, csak nagyon sokszor nincsen híd az izgalmas innováció, a kutatásfejlesztés, az izgalmas megoldások, és úgymond a hétköznapi emberek, a gyerkőcök, a diákok, a középiskolások között, és mi hidat próbálunk építeni, akár cégekről van szó, és izgív dolgokról náluk, akár egyetemekről, akár pedig csak az, hogy icipici korban a konyhában, ha már úgyis sütünk, főzünk, akkor kísérletezünk is az alapanyagokkal.
2: És hát most fantasztikus otthoni kísérletekről beszélünk. Ennek az ötlete hogyan fogant meg?
7: Igazából az az igazság, hogy én nagyon szerencsésnek áldottnak gondolom magamat, mert a szüleim annak ellenére, hogy semmelyik ők nem természettudományos pályán végzett, és nem ezen területen dolgozik, nagyon támogatták a kísérletező vágyamat. De Molnár Janka nem az egyetlen ember a Földön vagy Magyarországon, akiket szeret kísérletezni, mindenki szeret kísérletezni, a felnőttek is csak néha tagadják. Szóval, hogy nekem ezt a lelkesedésemet ezt táplálták, és tizen sok éve most már az az álmom, hogy ezt a tüzet, meg lelkesedést, ezt tápláljam a kicsikben, meg hát úgy rájöjjenek a felnőttek is, hogy úristen, ezt tényleg élvezük mi is csinálni. Szóval igazából azért vannak a fantasztikus otthoni kísérletek, hogy nekem senki nem mondja azt, hogy nem tud otthon kísérletezni, mert most már biztos, hogy tud. Van bevásárló lista, lépésről lépésre útmutató, magyarázat, videós bemutató, mindent, tényleg mindent összegyűjtöttünk azért, hogy bárki otthon 5 perc alatt kísérletezni akar, akkor legyen 50 ötlet, hogy akkor mit csinálja.

0: Mañana, Adrián, mañana. A spanyol olajfák a pécsi hölgy életébe nem csak változást, hanem életfelfogásváltást is hoztak. Az öröklét és a győzelem szimbólumát ma már úgy tekinti, nem véletlenül kell éppen olajfákkal foglalkoznia. Egy spanyol családdal mostanra üzleti és egyben baráti viszonyba került, tőlük igyekszik ellesni a Mañana tudományát. Mert amikor beleszeretett az olajfákba, párjával éppen az életért vívtak nagy csatát. Megnyerték, és Adrián hiszi, az olajfa számukra tényleg az újjászületést hozta el. És az új vállalkozás, no meg az élet olyasmit is megtanított számára, amit nem lehet pénzben és időben mérni. Azt, hogy bízni kell és lehet egymásban. Jakabfi Adriennel olajfa kertészetében találkoztam. Ahol megálltunk, azok az én kedvenc méretű olajfáim. Mennyi idősek? Mert ami itt mellettünk van, hát én most nem tudok, nagyon rossz vagyok a számokban, hogy mennyi lehet a körmérete ennek a fának, de hát biztos, hogy nem egy 20-30 éves példány.
1: Nem, ez egy óriási fa, 4 méter magas, 600 literes konténerben van benne, bőven átfordult a 100 éven.
0: Hogy a csodába bírja egy fa 100 éves fa konténerben? Mert ez is egy különlegesség.
1: Ezek a fák nem mindig voltak konténerben, tehát ezekről azt kell tudni, hogy az ültetvényeken kint ezek a fák szabad földben vannak. És amikor úgy döntenek az ültetvény tulajdonosok, a termelők, hogy ezt a fát most innen kiszedjük, ennek több oka lehet. Az egyik oka lehet az, hogy abba hagyják ezt a foglalkozást, és váltani szeretnének. Akkor ugye megmentik ilyenkor az olajfát azzal, hogy kiszedik a földből, elvágják mind a gyökerét, és levágják a lombozatát teljesen kopaszra. Egy kopasz törzset fognak beleültetni ebbe a cserépbe, és ebben a cserében szépen begyökeresedik, és egy-két év alatt egy gyönyörű lombkoronát növeszt, és el is tudják őket adni.
0: Ez azt jelenti, hogy új életet kap a fa, vagy hát rá van kicsit szorítva arra, hogy újra kezdje az életét.
1: Így van, és ahelyett, hogy egy ilyen óriási fát bedarálnának, és megsemmisítenék, ahelyett inkább eladják, mert nagyon jól rájöttek arra, ezen a mediterrán területen élő emberek, hogy ez alkalmazkodik az éghajlathoz. És amíg mondjuk egy spanyol ültetvényen reggel 9 órakor már 42 fok van, délután 3-kor van ott a legmelegebb, ezek a fák már nem bírják. Ellenben a csemeték, amiket a helyükre ültetnek, azok ahhoz aklimatizálódnak.
0: Na most menjünk be a szélárnyékba. Hogyan jött az életébe az olajfa egyáltalán? Tehát ebbe bele kell szeretni. Ahogy most beszél róla és hallgatom, közben behúzottunk itt a kis konténerházba a szél elől, szóval ebbe nagyon szerelmesnek kell lenni.
1: Így van. Hát először nyilvánvaló nyaralások alkalmával láttam én ilyen fákat, és akkor arra gondol az ember, hogy szeretne egy darabot hazavinni ebből a tengerpartból, meg ebből a feelingből, de nyilván többről van szó. Hát azért én lelkileg is kötődök ezekhez a fákhoz. Azért eznek nagyon fontos jelentése van, meg tulajdonságai, ha a Bibliára visszatekintünk.
0: Hát ugye Noénak is az olajágat hozta a galamba csőrében, azzal jelezte a megszabadulást az özönvíztől.
1: Így van, az özönvíz végét jelezte. Vagy Athéné a háborúból visszatért katonáknak a fejére olajágból font koszorút. És a mai napig ez a győzelem jelképe a bölcsesség, az életfája tulajdonképpen. Tehát ha ránézünk egy 100-150 éves olajfára, mi minden történt? Mi mindent látott már az a fa? Hány ember ült a tövébe, és sírt, és gondolkodott, és bármi? Számomra ez nagyon fontos.
0: Megbeszéltük, hogy nem beszélünk róla, mert az ember nem feltétlenül akarja az összes életeseményét kiteregetni, de volt azért egy nagyon nehéz élethelyzetük, amiben mencsvárat jelentett az olajfa.
1: Így van. Mencsvárat is jelentett, és hát úgy át is értékeli az ember ennek a növénynek a valódi jelentését. Amikor gondolkodik, hogy miért is kötődhet ennyire hozzá, akkor azért ez valóban győzelem szimbóluma. Mi is nyertünk egy óriás csatát, és ez nagyon fontos. Ezt meg is örökítettem itt a kezemen.
0: Igen, néztem a tetoválást.
1: Igen, olajág, és akkor a család tagjaim neve. Két fontos dátum, a kislányom születése, a párom újjászületése.
0: Az a család, akiktől beszerzik az olajfákat, velük milyen kapcsolatba kerültek? Mert én azt gondolom, hogy ez is egy furcsa dolog, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy oda megyek, megnézek 300 fát, és elhozok belőle 20-at. Itt össze kell barátkozni kicsit, vagy így hozza az élet, nem is tudom.
1: Általában több 10 000 fát nézünk meg, és abból elhozunk.
0: A számukba kicsit
1: igen,
0: rossz vagyok.
1: Igen, abból elhozunk 5-600 darabot, így egy fordulóval, kamionnal nagyon jó kapcsolatban vagyunk, napi kontakt van, tehát a telefonom biztos vagyok benne, hogyha odalépek, akkor most is van üzenet, amit még nem olvastam el.
0: Napi. Ez egy bizalmi viszony.
1: Bármi kérdése van nekem, ő feléjük a fával kapcsolatban. Milyen idő van? Hány fokos a tenger? Stb. Folyamatosan kérdezik tőlünk, hogy vagyunk, mikor megyünk, kislány hogy van, üzenget.
0: Ezért mondom, hogy ez már több, mint ilyen üzleti kapcsolat.
1: Igen, és nagyon fontos, hogy számíthatunk egymásra. Sokszor volt itt olyan, hogy mit tudom én, a bankkal volt valami probléma, és akkor az utalás nem indult el. Ott állt a spanyolnál a kamion, aki mondjuk egy cseh kamionos cég, és nem ment át a pénz. És azt mondták, ne törődj vele, no pasa nada, majd fölpakoljuk, majd küldöd, nyugi Adrián, relax, így.
0: Ez a mediterrán életérzés, amit így jó lenne megtanulni.
1: Így van, hát a spanyoloknak a kedvenc szava, hogy mañana, majd holnap. Ugye, majd holnap mindent megbeszélünk, majd holnap mindent megoldunk.
0: Akkor ebből is sokat tanult.
1: Rengeteget. Nem véletlenül élnek ők másképp, és nem véletlenül élnek ők sokkal tovább, mint mi. Egyrészt a környezet, a tenger, és egy kicsit át kell kapcsolni az agyunkat, mert ez a rohanás, amiben benne vagyunk, ez hosszú távon az ember tönkre teszi. Ők nem így élnek, ők ráérnek, ők pihennek, élvezik az életet, tehát nekik megvan a saját ritmusuk, megvan, hogy hány órakor reggeliznek, náluk a reggeli a legnagyobb étkezés, nem az ebéd, nem a vacsora, ők este 10 órakor vacsoráznak, nem 6-kor. Szigorúan minden étkezés után kávét isznak, 2-től 5-ig minden nap siesztáznak, ha az ég a földdel együtt áll ő nekik, akkor is 2-től 5-ig siesta, zárás, minden. Pihennek, élvezik az életet, nem görcsölnek a dolgokon.
0: Akkor ez a spanyol olajfal szerelem is kapcsolat, ez gyakorlatilag egy újjászületést hozott önnek is, azt hiszem.
1: Így van. Hát sajnos itt még nem tartunk, hogy ennyit pihenünk, azért mi nagyon sokat dolgozunk, de igen, próbáljuk egy kicsit másképp felfogni meg létezni. Példát venni róluk, az ételük az annyira nem a szívem csücske, én az olasz konyha szerelmese vagyok, de igen, mindenképp.

0: béke és futásterápia pulzus számlálással. Igen, a rohanásból kiszállni sporttal is lehet. Amikor a test jelez, hallgatnunk kell rá. A futás a mentális egészség helyreállításának és fenntartásának egyik legjobb eszközévé válhat. Segíthet leküzdeni a szorongást, a depressziót, ellenállóbbá tesz a stresszel szemben, támogatja akár a gyász és traumafeldolgozást, de addikció és kiégés esetén is hatékony. A következő percekben egy sebészorvosról hallhatnak, aki visszatalált a futáshoz, és néhány elakadáson szeretett volna dolgozni, ezért aztán futóterápiára jár. Hogy mit is jelent ez pontosan, és vajon miben segít neki? Arról a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő kérdezte.
1: Most, ha éppen nem interjút adna nekem, akkor futna?
2: Én már reggel futottam ma. Voltam egy 6 kilométeres intervallfutáson, az nagyon jól esett, most már azt a regenerációs időmet töltem.
1: Mióta van a futás az életében?
2: A sport az így gyerekkorom óta elkísér, és aktívabban újra tavaly októbertől kezdtem el ismét jobban futni.
1: Mi történt tavaly októberben?
2: Hát mondhatjuk azt, hogy belépett egy olyan faktor az életembe, amikor már sok volt a stressz, sok volt a dolog, és éreztem magamon fizikailag, hogy gyengébb vagyok, hogy itt-ott fáj, hogy vannak olyan dolgok, amiket még az ember azért 38 évesen nem biztos, hogy így azt mondja, hogy ez így természetes, és annak a számlájára írtam igazából, hogy beleestem ebbe a munka, kötelességek, ilyen dolgokba, amikor már nem volt így az embernek a saját testére, egészségére ideje, vagy akarata.
1: Kicsi gyerekek vannak otthon, munkahelye is van, család is van, de nagyon sok helyen kell egyszerre megfelelni. Ezek szoktak azok az évek lenni, amikor az ember azt mondja, hogy jó, hát én magamat teljes mértékben háttérbe szorítom. De akkor kellett valami jelzés a testétől, ami azt sugallta, hogy ez így nem lesz jó hosszú távon.
2: Igen, ez így van. Jött a testemtől is a jelzés, megjött a környezettől is a jelzés, hogy a munkahelyen voltak dolgok, hogy elfelejtettem, nem tudtam megcsinálni, nem tudtam időre megcsinálni. Volt a családban olyan, hogy érezték rajtam, hogy ezek miatt feszültebb is vagyok, és talán a stressznek a feldolgozására nekem ez mindig egy jó módszer volt, egyrészt a futás, másrészt pedig szembe jött egy lehetőség azzal kapcsolatban, hogy futás közben lehetne szakemberrel beszélgetni esetleg.
1: Ekkor jött szembe a lehetőség, hogy egy futóterapeutától kérjen segítséget. Kiderült számára, hogy az ő problémáinak jó része teljesítményszorongás alapú.
2: Hogyha mondjuk egy sportoló bizonyos teljesítmény kényszerben vagy önmagára tett teljesítmény elvárásban szorong, vagy stresszes, vagy valamilyen olyan jellegű, tehát hogyha mondjuk valaki lefut bizonyos távot, bizonyos idő alatt, vagy megcsinál egy edzést, akkor mindig tud neki jönni az az érzés is, vagy az a gondolat is, hogy hú, hát ez még nem volt tökéletes, tudok én ennél sokkal jobbat. Tehát bele tud az ember mentálisan menni egy olyan spirálba, ami nem feltétlenül építő. Szerintem nagyon sok embernél van egy olyan helyzet, ami például így, hogyha valaki felelősségteljes munkát végez, vagy nagy a terhelés rajta, vagy esetleg másoknak az életéért, testi épségéért, egyéb ilyen dolgokért felel, akkor ott mindig van az, hogy lehet, hogy itt jobban csinálhattam volna, lehet, hogy tudtam volna máshogy is. Közben meg rá kell jönni, hogyha a tudása maximumát nyújtja az ember, akkor ezek így rendben vannak. És szerintem valahol a kettő itt kapcsolódik össze, hogy az ember nyomás alatt van, hogy mindig sokkal jobbat csináljon, mert jobbat várnak el tőle, mert a tökéleteset várják el tőle, de közben meg van egyfajta megküzdési stratégia, hogy ezt a nyomást hogy bírja el.
1: És akkor ebben a megküzdési stratégiában segít mondjuk egy ilyen futóterápia?
2: Főként az, hogy az ember szembesül azzal, hogy egy ilyenje van.
1: Tehát már ez a kulcs maga, tehát a problémának a felismerése.
2: Abszolút, igen.
1: És ez nem jött magától, mert hogy említi, hogy nagyon régóta része volt a futás az életének. Ismerte ezt a fajta sportot, de hogy nem fedezte még fel magán ezt a fajta teljesítménykényszert.
2: Én szerintem az ember, amikor fut, akkor nem ezen gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy mennyi a szívritmusom, hogy mennyi kilométert futottam le, milyen tempóba, és itt is hasonlóan ugyanúgy azt mondja, hogy ó, csuda, vigye, még mindig nem tudtam a 6 perc alá bemenni kilométerekbe, pedig már mióta futok. Itt is megjelenik ez a teljesítmény szorongás, vagy teljesítménykényszer, és aztán, hogyha az emberrel úgy beszélgetnek, ismerik, meg rávezették, meg megnézik azt a személyiségtípust, amiben ő ilyen jegyeket hordoz, akkor igazán felismerheti magában, hogy ez van. És akkor onnantól kezdve, hogyha már ez megvan, akkor már csak azokon kell dolgozni, hogy ezt hogy lehet talán egy kicsit egészségesebbé tenni.
1: Futás közben beszélgetnek, ezt így kell elképzelni?
2: Ez így van.
1: Már ehhez is kell tüdő, már ez magában kihívás tud lenni.
2: Amikor legesleg először futottam a Dórival, akkor nyilván teljesítménykényszer, néztem az órámat, 6.40, 6.50-es, akár 7 perces kilométereket futottunk, úgyhogy a tüdőmet kiköptem, és a legutóbbi alkalommal, amikor vele futottunk, akkor úgyhogy úgy beszélgettünk, mint most mi itt, 6.07-es kilométereket mentünk, és ez kb. Egy fél éves beszélgetés, ez heti egy találkozást jelentett, hogy ez egy nagyon jó ilyen kettes zónás edzés igazából.
1: Hogyha tavaly október előtt mondjuk meglátott egy futót, akkor mit érzett?
2: Hát az biztos, hogy irigy voltam rá.
1: Én a mai napig irigy vagyok, bármikor meglátok futót, most azt tudni kell, hogy itt vagyunk a Normafán, a futópálya mellett, és ugyanezt érzem, hogy bárcsak én is futhatnék. De akkor most már ezt le tudta tenni, ezt a fajta érzést, egy futót látván, vagy egy futópályát látván?
2: Más érzéseim jönnek, abszolút nem irigység, az, hogy megvan az magamban, hogy igen, akkor tudtam, megcsináltam én is a mai edzésemet, az, hogy lehetne ezt rendszeresebben, lehetne ezt többet, az nyilván benne van az emberben, de ezt lehet kontrollálni, meg lehet tudatosan azt mondani, hogy nyugi, amit csak tudok, azt most megcsinálom.
1: Mit mond a család, mióta tudatosabban fut, vagy a futáson keresztül dolgozik a saját belsőjén, meg a mentális állapot?
2: Ők nagyon szeretik, meg a gyerekeknek is egy nagyon jó olyan fajta útmutatás, amikor mondjuk eljönnek egy versenyre, hogy látják azt a rengeteg embert, hogy futnak, és tök jó érzés volt most a legutóbbi félmaratonnál, amikor a 19 kilométernél jó állapotban tudtam nekik integetni, és nem az volt, hogy csak a belemet húztam magam után, hanem ott élveztem is a futást, úgyhogy nekik nagyon jó szerintem, meg az a fajta feszültség, stressz, azt én azt gondolom csökken, de ezt ők tőlük kéne megkérdezni.
1: Hány évesek?
2: A nagyobbik 7 éves, a kisebbik meg 5.
1: Felesége is fut?
2: Feleségem nem fut.
1: De együtt tud ezzel élni?
2: Olyannyira meg tud ezzel barátkozni a feleségem, hogy ő javasolta egyébként, vagy hát ő találta az interneten a Dórinak a hirdetéseit, még annó, amikor elkezdtem. Eleinte nem foglalkoztam vele, aztán utána valahogy azt mondtam, hogy most együtt állnak a csillagok, tehát abszolút támogatja.

0: A zene, hogy egy kis képzavarral éljek, ősi húrokat penget bennünk. És nem csak bennünk. Az anyává és apává formálódás jó, ha nem a gyermek megszületésekor, hanem már előbb elkezdődik. Ebben pedig nagy szerepe lehet a zenének, az éneklésnek, mint ahogy később is, akár egy kórházi kezelés során. De hogyan segíti az éneklés a családi kötelékek kialakulását már a születés előtt? Erről Nagy Bálint kérdezett.
1: Kinek könnyebb kötődni egy születendő gyermekhez? Anyává könnyebb válni feleségből, vagy apává könnyebb válni férjből?
2: Barta Zsuzsanna vagyok, klinikai szakpszichológus, anyamagzat kapcsolatanalitikus és pár- és családterapeuta. Azt gondolom, hogy a nőnek mindenképpen könnyebb, hiszen a várandóság folyamatát a saját testében érzi, abban viszi végig, és a magzatához tud kapcsolódni a kezdetektől. Ugyanakkor neki kell nagyobb változást létrehozni az életében. Az apa klasszikus értelemben véve csak gazdagodik egy újabb szereppel, de ugyanúgy eljár dolgozni.
1: Hogyan segít ez a módszer, amit itt aztán megtanulhatnak?
2: Az anyamagzat kapcsolatanalízis a 90-es években kidolgozott technika, és abban segíti őket, hogy a fantáziáikat, amit a babájukról gyártanak, ahogyan kapcsolódnak a méhükhöz, és ahogyan az anyai szerepüket végig gondolják, ki tudják hangosítani egy relaxációs technika segítségével.
1: Miben segít ez?
2: Egyrészt segít kapcsolódni az anyának a magzatához, egyre több csatornát megnyit, ideális esetben az anya elkezdi figyelni a testérzeteit, az intuícióit. Másrészt megerősödik az anyai identitásában, és egy olyan mély kapcsolatot épít a babával, amire támaszkodni tudnak a szülés-születés során és utána is.
1: Egy apuka is be tud valahogy ebbe csatlakozni, nyilván, ugye te gondolom teljesen máshogy, de apák is tudnak ezen részt venni egy-egy ilyen alkalmon, és nekik is adhat ez valamit?
2: Igen, most már bevonjuk az apákat is. Olyannyira, hogy itt ő mellettem hazai Anna Mária kolléganőm, és mi csoportot hoztunk létre ebből a műfajból, ahova a kezdetben apákat is vártunk.
1: Oda is fordulnék Anna Máriához, hogy mit tapasztaltak, amikor először megalakították ezt a csoportot?
3: Édesapák azért egy kicsikét azt hiszem, hogy nagyobb volt bennük a szorongás, mert hogy azzal a tudattal jöttek el, hogy ebben a csoportban azért énekelni is fogunk. Most az éneklés az ugye arról szól, hogy egy kicsit az érzelmeinket azért terítékre tesszük, és azért az apáknál, férfiaknál azért ez egy nem feltétlen természetes, mint ahogy mondjuk a nők, az anyák készülnek az anyává válásukra. A csoportban vannak olyanok, akik kifejezetten azért is jönnek el, mert olyan szintű gátlásaik vannak az énekléssel kapcsolatosan, vagy nincsen egy olyan repertoárjuk, amivel majd a gyermekeikhez tudnának fordulni. Van, aki meg kifejezetten pont azért jön el, mert a közösségi éneklésről vannak régebbi emlékei.
1: Mennyi mindent adhat, akár egy éneklés, egy terhesség alatt, beszéljünk már ténylegesen ekkora ahhoz a megszületendő babához?
2: A kutatások azt igazolják, hogy a magzatok érzik, amikor róluk gondolkodik az anyjuk. Nem csak azt, hogyha megérintik őket hasfalon keresztül, hanem a puszta gondolat is ugyanazt a reakciót váltja ki a magzatból. Például a szívfrekvencia változással jár. A babák rettenetesen örülnek, ha odafordulnak hozzájuk, és ebben a csoportban, aminek anyamagzat hangulódó a neve, ötvöztük az anyamagzat kapcsolatanalízist, vagyis egy relaxációs technikát. Ez a béráram útján a magzatára is hat. A zene jótékony hatásával.
1: Hogyan zajlik akkor egy ilyen foglalkozás?
3: A bemutatkozó kör után azonnal én fogom a gitárt. Valójában itt is olyan dalokhoz szoktunk elsősorban nyúlni, ami gyerekkorukból emlékként hoznak magukkal, ami azt eredményezi, hogy egy kicsi időutazásban is részt vesznek a felhőtlen gyerekkor idejére, és hormonálisan tényleg olyan folyamat történik, az oxitocin, az endorfin, a szerotonin, a dopamin, ezek egy picikét jobban, fokozottabban kezdenek el termelődni, tehát a stressz hormonokat tudjuk ezzel egy kicsikét visszaszorítani. Tulajdonképpen a magzat, ami környezet őt körülveszi, az az anya, az az anyának a lelki állapota. Az anya, hogyha tudatosan figyeli önmagát, azért, ahogy a Zsuzsi is mondta, hogy ez egy normatív krízis a várandóság ideje, tehát azért a mindennapjainkban is a stressz azért körülvesz minket. De hogyha tudatosan arra fordítunk napi szinten időt, például az énekléssel, az abban a pillanatban van, azokban a percekben a kisbaba ugyanúgy reagál az anyai változásra. Az éneklés során nagyon sokat változunk, megváltozik ugyanúgy az agyi központjainknak a működése. Biztos sokan hallották már azt, hogy ugyanabban a pillanatban, aki énekel, az nem fél, kikapcsolódik a félelem központunk.
1: Milyen visszajelzések érkeznek egy-egy ilyen csoportból?
2: Azt halljuk a résztvevőktől, hogy a magzatukban felismerték a születendő gyermekük temperamentumát, tehát aki azt érezte, hogy a baba nagyon sokat alszik, nem igazán mozog, nem izgatja fel semmi, később, amikor visszajönnek hozzánk egy baba bemutató alkalomra, ugyanezt mesélik el, hogy átaludta az éjszakát, halál nyugodt, szemben egy olyan babával, aki mindenre mozgással reagál, a zenét is így értékelte, a rágondolást, amíg foglalkoztak vele, az látható, hogy ideként is aktívabb, kezelába jár. Ez az egyik hozadéka, hogy előrébb tolódik a magzat megismerése. Ezen kívül sok másik is van, lesz egy rituáléjuk a családnak, azokból a dalokból, amit tanítunk, abból a szeánszból, amit kialakítunk, hazavisz, és együtt közösen tudnak készülni a baba érkezésére és a családdá válásra. Megerősítődik a pár kapcsolata szülőként is.
3: A legnagyobb visszajelzés számunkra az, hogy akik többek között azért csatlakoztak, hogy az énekléssel jobban megbarátkozzanak, a csoportjaink végén megértik, és sokkal bátrabban használják még akkor is a hangjukat, hogyha nem énekesnek születtek, hanem a saját megnyugtatásuk, a kisbabájuk érdekében bátrabban használják. Van egy nagyon szép és kifejező kodái gondolat, az anya nem csak a testét adja gyermekének, hanem lelkét is a magáéból építi fel. És ez azért is fontos, és visszük magunkkal, és ezt minden csoportunkban elmondják, hogy az az állapot, amiben egy édesanya végig tudja a várandóságát kísérni, az későbbiekben is ugyanúgy hat a kisbabájának, a gyermekének a fejlődésére. Kodálynak volt egy olyan gondolata, és ez is eléggé fontos szerintem, hogy a születés előtt 9 hónappal kezdődjön egy ilyen zenei nevelés, de ez nem is zenei nevelés, hanem az éneklés az legyen egy természetes vonulata a családok mindennapjai.

0: vigyél tankolni. És ezt érthetik egészen konkrétan, meg képletesen is. És a következő édesanyát nagyon meg tudom érteni. Egy kisbaba születése utáni időszak meghatározó mind az édesanya, mind a gyermek életében. Éppen ezért született meg az anyafüzet második része, amely a gyermekágyas hetektől kezdve az első év végéig nyújt érzelmi, szakmai kapaszkodókat az anyukának, segítve az anyává válás olykor nehéz, de csodás folyamatát. López Brigitta elsőként a kötet szerzőjével beszélgetett.
1: Kicsit lapozzunk bele, jó? Jól látom, akkor vannak itt különböző témák. Ilyen szegmensekre van osztva maga a füzet, például az aranyórát, vannak itt testi változások, ráhangolódása kisbabára. Próbálták azokat a témákat érinteni, amelyek nehézséget okoznak ebben az időszakban? Tapasztalták? Dr. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász.
2: Nem feltétlenül a nehézségek felől közelítettünk, hanem azokról a dolgokról írtunk, amelyek történnek. Amelyek valakinek esetleg nehézséget okozhatnak, másoknak inkább csak furcsaság vagy meglepetés, hogy egyáltalán ilyen előfordul. Mi igyekeztünk összeszedni ezeket azért, hogy akik felkészülnek éppen erre az időszakra, hiszen már mondjuk várandósak, és ezt a várandóság alatt olvassák, vagy már megszültek, és akkor na, és akkor mi is történik mostanában, akkor azok lássák, hogy egyébként erre is érdemes gondolni. Mondjuk egy teljesen más példát, a szexualitásról is beszélünk. Hogyan tudnak ismét egymás felé fordulni a szülők, apa, anya, amikor egyszer csak oda került egy gyerek, mondjuk akár fizikailag is kettőjük közé a nagy ágyba, a francia ágyba, de ez például lehet akár egy feszültségforrás is, anélkül, hogy ez tudatosulna. Nem tudunk mindenre megoldást adni egy ilyen rövid kis füzetben. A könnyű megoldásokat, azokat meg is adtuk, de mindig oda tettük, hogyha ezek nem működnek, hogyha nem találják meg a párok ebben azt a megoldási javaslatot, ami számukra is működik, akkor mindenképpen forduljanak szakemberhez.
1: Tehát akkor jó, hogy tisztáztuk, hogy nem a nehézségeket tartalmazza ez a füzet, hanem az előforduló jelenségeket, amelyek ebben az időszakban jellemzőek. Pszichológiai útmutatás esetleg van ebben? Tehát, hogy hogyan tud az édesanyja például kikapcsolódni ebben az időszakban?
2: Nem elsődlegesen azt szeretnénk bemutatni az anyáknak, hogy hogyan lehet szabad időt találni, vagy hogy lehet olyan...
1: Pedig ez egy fontos dolog szerintem.
2: Kétségtelenül most el is gondolkoztam, hogy lehet, hogy a harmadik füzetet is meg kéne írni, mert de mivel azt azért leírjuk, hogy itt családról van szó, apáról, anyáról, és hogyha a többi füzetet is oda veszük, akkor testvérfüzet, nagyszülőfüzet is van, ezért a feladatoknak az átadásával, átrendezésével természetesen ez az egész megoldható, és ez összességében így benne van a füzetben, de ezt nem mertük ki külön.
1: Két gyermeket nevel. Mennyire volt nehéz önnek ez az időszak? Vannak nehézségek, vannak buktatók. Mi volt önnek a legnehezebb? Vissza tud emlékezni? Redenszky Marcsi, humorista.
3: Talán az, amikor a gyerek beteg lesz, és én például az a típusú anyuka vagyok, voltam, meg leszek mindig is nagymamaként is, hogy úgy voltam vele, hogy inkább elviszem 10-szer feleslegesen az orvoshoz a gyereket, mint egyszer azt mondja az orvos, hogy miért nem vittem hamarabb. Én egy kicsit az aggódós fajta szülő vagyok. Annyira izgultam a betegséget, hogy volt olyan őszi nap, amikor a gyerek úgy ébredt, hogy teli volt pöttyökkel a kis arca meg a keze, hát én rögtön azt hittem, hogy himlős, vittem reggel 6-kor a doktornőnél, ott toporogtam a háza előtt, és mikor meglátta a gyerek arcát, akkor megkérdezte, hogy ha csak emiatt jöttem, akkor nyugodjak meg, mert ezek szúnyogcsípések. Én szerintem minden anyuka keresztül megyen ezen, hiszen egy olyan dolgot kell csinálni, amit soha életében nem csinált. Úgy emlékszem vissza rá, hogy én alapból ilyen nagyon nyugodt természetű ember vagyok, és mindent így próbálok a humoros oldaláról nézni. Az embert átsegíti ez a hozzáállás. Nekem is vannak olyan időszakok, amire tényleg így nevetve gondol vissza az ember. Például az egyik ismerősöm mondta, hogy megszületett a baba, és hogy egy kicsit hasfájós. És akkor én próbáltam neki mondani, hogy ez nem tart örökké. Tehát az én fiam idén 37 éves, és nagyon ritkán, szinte már alig fáj a hasa neki. Úgyhogy ezzel próbáltam így erőt adni neki.
1: Humoristaként is dolgozik, ez a másodállása, ha jól tudom, ugye?
3: Ez a másodállásom, de már 15 éve, és tulajdonképpen már majdnem, hogy egyensúlyban van a főállásommal is. Nekem ezen kikapcsolódásnak indult, de imádom, ahogy az emberek szeretik, hogy az női problémákról, az anyaságról, mindig megkérdezik, hogy honnan veszem a sztorikat, ezek mindig az történetek. Tehát én úgy érzem, hogy amilyen sztorit mesélek, annak kell, hogy legyen valami valóság alapja, mert akkor nem lennék hiteles. Ilyenkor szoktam engedni engedélyt kérni a családtól, hogy ezeket elmesélhetem-e.
1: És egyfajta feldolgozási mód ez, nem? Tehát, hogy az ember kiadja magából ezt, ami így benne van.
3: Igen, és azért is jó, mert előadás után jönnek oda a fiatalok ugyan mondatokkal, hogy hát ez tök jó volt végighallgatni, én is így szoktam szivatni anyukámat, és mondtam, hogy biztos büszke rád, édesanyád, vagy például jön oda a szülő, hogy úristen, a tinédzser gyerekei ugyanezt csinálták vele, és tulajdonképpen ez a humor, meg az ezzel való problémakezelés, ez nagyon szépen el tudja simítani ezeket a feszültségeket.
1: Amikor az anyafüzet megjelenésén részt vett, mint támogató, hogyha mondhatjuk ezt, akkor én láttam önről egy videót, amelyben azt mondta, hogy a leginkább, ami hiányzott önnek ebből az időszakból, hogy felnőttekkel nem tudott kapcsolódni. És akkor a férje azt mondta önnek, hogy akkor elviszi megtankolni az autót, és ön kapva kapott ezen az alkalmon, hogy akkor ön is követi őt. Elmesél ezt a történetet?
3: 6 évig voltam otthon gyesen, és hazajött a férjem, és 2 perce volt otthon, és azt mondta, hogy hát ő elmegy tankolni. Hát mondom, vigyél magaddal. És azt mondja, hogy nem érti, hát ő csak tankolni, mert mondom, engem nem érdekel. Felvettem a szép ruhámat, megcsináltam a hajam, kisminkeltem magam, és elmentünk a benzinkútra. És én így kiszálltam a kocsiból, megálltam a motorolajoknál, jött is oda a srác, kérdezte, hogy segíthet-e valamiben. Mondtam, hogy semmiben nem kell, csak nézelődöm. Hát persze, hogy nem akartam semmit, de jól esett, hogy nem azt hallottam, hogy pisilni kell, kakilni kell, éhes vagyok, és így kivirultam. És mondta a férjem, hogy látta, ezért nem szólt, hogy kifordítva van a blúz rajtam, és azt mondta, hogy ha legközelebb is ilyen jól fogok viselkedni, akkor elvisz az autómosóba is.
1: Egyébként kitérnek ezekre a kérdésekre is a rendelése során?
2: Mivel már közel 30 éve foglalkozom ezzel a kérdéskörrel, nálam több ezer gyermek született már meg, azért nekem meggyőződésem, hogy az ember az egy és oszthatatlan, tehát nem tudjuk felosztani külön belgyógyászatra, vagy pszichológiára, vagy szülészetnőgyógyászatra, hanem itt az embert kell nézni, és még ezen is túlmegyek, nem elég csak az embert nézni, itt családokat lehet látni. Amikor egy-egy asszony például az én rendelésemre bejön, mondjuk 6 hetes kontrollra, akkor nekem nagyon gyakran az az első kérdésem, hogy telnek az éjszakák. És itt tudok arra utalni, hogy a szülés élménye, tehát a szülésnek a megélése nagyon komolyan meghatározza azt, hogy aztán később hogyan tudunk viselkedni, hogyan tudunk dolgozni. Igyekszünk azért olyan megoldást adni azoknak is, akiknek esetleg nehezebb volt a szülés élményük, amiben mégiscsak megtalálják ezeknek a helyzeteknek a jó voltát.
1: Én amikor az első gyermekemet vártam, akkor körülbelül hát egy könyvet lehetett kapni, amiből mindent meg lehetett tudni. Ma már rengeteg könyv található a könyvesboltokban. Ezt a 2 anyafüzetet itt a rendelőben láttam a váróban. Gondolom nem könyvesboltban lehet ehhez hozzájutni. Akkor hol?
2: Védőnöktől lehet ezt megkapni leginkább, de akinek nem jut nyomtatott példány, nincsen semmi baj, mert a 3 királyfi, 3 királylány honlapján egyébként PDF formátumban ez megtalálható.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő nevében is köszönöm figyelmüket, további szép vasárnapot kívánok, Bicsák Esztert hallották.

0: 14 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Demonstrációra készülnek a fogorvosok. Az izlandiak nem akarnak csatlakozni az EU-hoz. Holnap egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Továbbra is 3-2-ös állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok. A nepáli kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezeren eltűntek. Szerdán hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult le, miután egy gleccser leszakadt. Az áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mind a hat áldozat svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videófelvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzi játéknak hitték, az elkövető ellen hajtóvadászat indult. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csak nem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete. A Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Folytatódik a fenékküszöb építése Duna-Szent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légiúton juttatják el a szükséges építőanyagokat. Demonstrációt is kilátásba helyeztek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, ha nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtést indítottak, és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írták, a rendszer jelenleg az abban dolgozók kitartásából működik, de ez nem lehet tartós megoldás. Eddig csak nem 700 fogorvos írta alá a kezdeményezést. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csak nem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait. Közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése, ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Este egyre több felé eredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Híradással itt a Kossuth Rádióban 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Utánpótlás. Nevelés. Sportol a gyerek.
3: első adásunk vendégeit köszöntöm itt a stúdióban. Tibenszki Móni Lizát, a felelős szülők iskolájának alapítóját, vezető és sportmentál trénert, illetve a kamaszokkal suttogó podcastnak a édesanyját, mondhatjuk így.
4: Mindenkinek is az édesanyja lesznek. Igen, a kamaszokkal suttogó podcastnak vagyok a műsorvezető szerkesztője, meg kitalálója is. Igen, köszönöm.
3: Illetve itt van velünk Rosta István, a Magyar Kézilabdaszövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának férfi szakág vezetője, aki egyben a Gyöngyös szakmai igazgatója is, úgyhogy jó kezekben lesznek a hallgatóink is, jó kezekben lesznek a gyerekek. Én sportszülőként azt mondom, hogy borzalmasan nehéz kommunikálni edzőként is, szülőként is, illetve akár klubvezetőként is egymással. Kezdjük először Lizával.
4: Hát én azt látom, hogy a sportolókkal dolgozom, sportszülőkkel is, de sportoló kamaszokkal is, meg hát ugye a felelős szülők is kell, nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Én saját magam is rögtön hagyd tegyem le ezt ilyen axiomaként, a sport általi nevelésben hiszek. Leginkább az, hogy ott a valós térben történik minden, ha a gyerek pofára esik, fájni fog és segítséget fog kérni, ha együttműködök, akkor az a csapat sikere lesz, ha egyénizek, akkor az az én stresszem, vagy az én kihívásom. Tehát, hogy itt nincsen filterezés, ami szerintem borzasztó fontos a mai világban, ahol mindenen egy-egy applikációval ott van egy ilyen talmi álságos szájbertérben hozott valami, és nem eldémonizálni szeretném az online teret. Egész egyszerűen nagyon hiszek a közösségek erejében, borzasztóan hiszek abban, hogy a boldogság hormonok nem csak a képernyő előtt termelődnek, hanem egy-egy nagyon jól fölépített, nagyon jól motivált, bedobott gól esetében, vagy leütött labda esetében, és rögtön azt is hadd hozzam be, hogy ott is, amikor kudarc van. Mert hogy a kudarcnál tanulunk talán a legtöbbet magunkról, és nagyon érdekes volt, hogy amikor tartottam egy ilyen kamasztréninget és egy vitafórumot, és behoztam azt a mondatot, a srácoknak is válaszolhattak akár igennel, akár nem, meggyőzködhették engem, hogy igaz-e az, hogy a kudarcból tanulhatunk a legtöbbet. És kezdjétek el, és annyira zene volt a füleimnek is élmény, hogy a 25 fős részvételi csapatból 24-en odálltak, és azt mondták, hogy igen, amikor nekik volt valami kudarcuk vagy veszteségük, azt ők tökre el tudták keretezni, és ezzel tudtak menni. És nem volt baj azzal se, aki azt mondta, hogy ez nem igaz, mert nagyon szépen meggyőzték őt egymással. Az egész társadalomra azt látom, hogy az igény egyre inkább megfogalmazódik arra, hogy kommunikáljunk egymással. A hogyan és a platformok nagyon hiányoznak. És ide muszáj, hogy behozzom a generációkkal kapcsolatos tapasztalásaimat, hiszen én is szülőkkel, idősebb, fiatalabb edzőkkel is dolgozom, és kommunikációs szakember vagyok. Tehát a tisztelet nekem jár című mondat, az ma már nem állja meg a helyét. A mai alfa és Z generációsok, ugye a mai gyerekek, akik akár az általános iskolába ülnek, akár vár az egyetemet koptatják, ők abszolút partneri behúzolózásban vannak. Ebből kifolyólag viszont nagyon sok konfliktus van. Azért hadd így kerekítsem le, hogy jó irányt látok a klubok részéről is, az edzők részéről is, a szülők részéről is, és a gyerekek részéről is. Előbb-utóbb mindenkinek rá kell jönni, hogy vagy együttműködünk, vagy szétesünk.
3: Akkor Istvánra nézek, és akkor erre kapcsolnék rá, amit Liza mondott, hogy mennyire nehéz ez a kommunikáció. Néhány egyesületnél, amikor sportszülőként beléptem, láttam egyébként kiírva néhány pontot, hogy hogyan kommunikáljon a szülő. Wow. Tehát egy ilyen etikai kódexet adtak a szülőknek. Én is sportszülőként ott állok, és hallom azt, hogy sokszor a gyerek szólt ki, hogy apa, ne már, hagyd már abba, és ez borzalmasan kellemetlen. És ráadásul, és ez megint nagyon messze vezet, de ez otthon majd folytatódik a gyerek és a szülő között konfliktusban.
5: Úgy, hát az MKS által készített etikai kódex elvileg minden csarnokba kint van, a csarnok bejártánál. Én azt gondolom, hogy 100 szülőből egy olvas el, mert hogy mennek tovább. És én is azt gondolom egyébként, hogy az a sport, hogy gyereknek nem jó, hogy kinéz a pálya széléről a látor, és azt látja, hogy apa meg anya elvörösödött képpel és teljesen eltorzulva éppen kiabál és szid éppen valakit, és egyébként az anya meg még tegnap este nutellás pancsintát sütött, és olyan aranyos volt.
4: És cuki volt,
5: és most meg a gyerek nem ismer rá, és tényleg sokszor a gyereknek rossz ez, és az is rossz, hogy nem az edzőre néz ilyenkor a gyerek, hanem a szülőre. Mi Gyöngyösön minden év elején szülőértekezlettel kezdünk, és ott én próbálom, mint szakmagazgató elmondani azokat a főbb irányvonalakat, ami kéne egy szülői viselkedésnek mérkőzésen, mérkőzés után. Csapatsport sportról beszélünk, nagyon-nagyon egységes szülők, ugyanakkor meg minden történet teljesen más, és így jön be azok a személyes kommunikációk, hogy aztán utána meg sokszor le kerülne szülőkkel is külön-külön, mert kiderül, hogy nagyon sok csonka család van, apa ezt gondolja, anya azt gondolja, ez a gyerekeknek is egyébként nagyon rossz, és én mindig arra próbálom vinni az irányt, hogy maga a gyöngyösnek a megítélése lesz akkor. Nem azt fogják mondani, hogy rosta apa, vagy cseszregény apa, hogy gyöngyösi szülő. Hogy a gyöngyösi szülők hogy viselkednek, és akkor maga az egész klubnak, sőt, kicsit bővítve egész városnak az egy elég negatív reklám akkor.
3: És akkor most hallgassuk meg Dián Gergőt, aki egy sportszülővel beszélget.

0: sportoló, illetve a szülő érdekétől, és ezt nem őszintességgel, hanem ilyen elfedéssel oldják meg. Mint mondtam, ez a dolog azért javul, tehát szerintem egyesületi oldalról kellene kezdeményezni intézményesített visszajelzéseket, szülőértekezletek azok azért vannak, egyénekre vontott visszajelzés, akár szóban, akár írásban, erre is van több pozitív példa, és rendszeresített visszajelzéseket, megbeszéléseket, akár fél évente a játékosokról,
1: szülők részéről
0: kérdezni, akár írásban, akár szóban, de ez nehéz téma, mert ebben nincsenek túl jó tapasztalataim. Sokszor az ilyen szülői kérdezősködés az ilyen tudálékos fontoskodásba csapát szerintem.
2: Jó irányba megyünk, de még mindig borzalmasan nehézkes, és az edzőknek is borzalmasan nehéz, hogy szólítsák meg a szülőt. Sokszor inkább ebből az lesz, hogy és akkor elfordulok, és akkor magát a problémát is inkább besöplik a szőnyeg alá, és ez óriási hiba.
3: Ha nincsen egy intézményi kommunikáció, vagy egy tanárnak egy személyes kommunikációs, nem tudom, kerete, működése, akkor nagyon nehéz, mert akkor el fogja csípni a büfében az edzőt, és elkezdi mondani, és ugye kihűl az a kávé, ezt is tudjuk. De ennek nem ott van a helye. És akkor kommunikációs szempontból azért nézzük meg azt, hogy akár egy klubnak, és ezt majd átadom ezt a labdát Istenem, hogy tök kíváncsi vagyok, hogy nálatok ezt hogy megy. Tehát nyilván, amikor egy szülő beiratja egy iskolába a gyerekét, és nem vett lehozom a párhuzamot, akkor azzal tulajdonképpen elfogadja az iskola pedagógiai módszertanát, házi rendjét, a kollégákat, és tudom, hogy nem minden tanár übercuki, van, aki szigorú és csapkod, és van, aki meg nagyon megengedő, de hát az élet is ilyen, tehát különböző emberekkel kell, hogy együttműködjünk, és lehet szeretni, vagy nem szeretni, meg talán, és akkor itt a szülő felé, meg a gyerek felé szól a kérdés, azt is egy picit így elkezdi, mert most miért, mit keresek itt? Tehát mi a célom ezzel a sporttal? Mert nagyon sokszor a célfókuszt tévesszük el, ugye, és akkor nézek ki rá, hogy a sportolón, és hát most akkor csak elkézizik ez a gyerek, vagy elteniszezget, vagy nem tudom, a kütyű előtt üljön, tehát ez hobbi, és ez is teljesen oké. De hogy amikor egy klubba, vagy bárhol elmegy a gyerek, és ugye kipróbálja, akkor ez szerintem én nyilván életkortól függően bizonyos kereteket le kell húzni. Nagyobbik gyerekem megszállott focista, az eltére jár egyébként sportszervező szakra, tehát neki a sport az élete. Kisebbik viszont minden héten új sportot kezdene, már nem hál' Istennek. Ott az volt az egyes, hogy oké, akkor fél évig csináld végig. Tehát nem ez a holnaptól más. Tehát, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan kommunikálunk, és akkor itt nagyon fontos tényleg az, hogy amit az Isten mondott, hogy például ez a kommunikációs javaslat, vagy szabályzat, vagy etikai szabályzat, hogy értem én, hogy a szülő rohan, és a fülénél fogva bedobja a gyereket, hogy majd ott az mozog is, meg jó is lesz, meg nem tudom, de hogy, hát könyörgöm, tehát ez egy szülői felelősség. Hova adom a gyerekemet, milyen atmoszférába, milyen közössége, és ha úgy döntöttem, hogy igen, akkor tulajdonképpen ezt elfogadom. Ez nem azt jelenti, hogy nem szólhatok, nem kérdezhetek, és akkor a másik oldalról kvázi az iskola és a sportklub feladata az, hogy megteremtse azokat a platformokat, ahol lehet kérdezni. Azt is lehessen mondani, hogy kedves anyuka, apuka, borzasztóan szeretem a gyerekét, de könyörgöm, semmi köze nincs a labdához. Tökre szeretjük, ezt tudjuk nyújtani, próbáljon ki mást is. Vagy az is férjen bele, hogy azt mondja, oké, akkor most gyűrjük fel az ingújat, mert akkor a tehetségről beszélgetünk, hogy akarják, hogy ez tényleg egy komoly versenyhelyzet legyen. És tényleg nagyon alaposan körbe kell járni, mert egy szülő nem feltétlenül tudja, hogy egy versenysporttal mi jár. És szerintem ez az egyik legfontosabb a keretek és a szabályoknak a tisztázása, és akár az újrahúzása, és egy dolgot még hadd hozzak be, ami szerintem borzasztó fontos, hogy ebből nagyon sokszor kihagyjuk a srácokat. Tehát a szülő és az edző, vagy a két szülő, a gyerek feje felett megbeszélés, na most ő olimpikon lesz. És ő az esze ágába sincs, vagy pont fordítva. Tehát, hogy az iskolákban is én nagyon sokszor szorgalmazom, hogy legyen hármas fogadóóra. Menjen be a gyerek is.
2: És találtok van hármas fogadóóra? Tehát ti hogy kommunikáltok?
4: Képzeljétek el, meg kedves hallgatók is, hogy most idéntől minden egyes edzőnek a játékossal együtt ki kell tűzni a három célt, amit májusig el kell érni. Na. És ezt majd a szülőkkel is fogjuk nyilván...
2: De ez a cél nem arról szól, hogy megnyerjétek a megyei bajnokságot.
4: Ez egyéni fejlesztési terv, ebben lehet fizikai, lehet taktikai, lehet technikai képzés. A lényeg az, hogy

0: szülőkkel is fogjuk ezt kommunikálni, és akkor májusban ez sokkal fontosabb, ezeket a célokat elérjék, mint az, hogy éppen 6. lesz, vagy 5. lesz majd a csapat. De olyan sok jó témát hoztál, ami nagy különbség az iskola meg a klub között, hogy az iskola elvileg kötelező, a klubot meg ugye választják, és ugye itt van tagdíj, és nagyon sok szülő azt gondolja, hogy ezt pénzt ad a klubnak, akkor neki van már beleszólási joga. Nagyon-nagyon nagy probléma, hogy a szülők jobban akarják ezt a sportot, mint sokszor a gyermek, mert a szülőnek a meg nem valósult álma, nem volt szerencséje.
1: Nem volt jó az edző,
0: de majd Isten. Most az ő gyerek az olimpiai bajnok, és amikor 7 évesen szivacs kézilabdáznak, akkor ő már látja benne Görbicanitát, vagy éppen Nagy Lászlót. És ugye Pilu bácsi, az én gyerekem olimpiai bajnok lesz majd, de és legyen napi 2 edzés, mert ő azt olvasta, vagy azt lát épp az interneten, hogy a Füksze Berlin, vagy a Magdeburg is napi 2 edz, vagy épp a győri Audi Eto. És amikor mondjuk, hogy nem, ők is gyerek még, és maradjon még gyerek, akkor meg megsértődik, és akkor elvisz esetleg más klubba, ahol majd ezt a lehetőséget megkapja. Azt hozzá kell tennem, hogy jó szülői háttér nélkül nem lesz jó sportoló, nem lesz jó közösség, nem lesz jó csapat, tehát nagyon-nagyon kesken a mesdje, és nagyon-nagyon jó kell balanszírozni, hogy a szülőket meddig engedjük be. Azt én is szoktam mondani az első szülőértekezeten, hogy kinek van edzői képesítése, nyilván tudom, hogy valószínű senkinek, és akkor mondom a szakmérészt, akit le is zárhatjuk, minden másban én is nagyon szívesen segítek, és van még egy másik nagy probléma, nyilvánvaló lesz pedig a támogatás, a sportoló egyesületnek a támogatását, gondolok itt a szponzorokról, és bizony-bizony ebben nagyon-nagyon sok gondunk van nekünk is, hogy azt mondja a szülő, hogy akkor is finanszíroz egy edzőtábort, mert éppen megteheti, mert olyan vállalat vagy magáncég áll mögötte, de hát utána akkor már mondja, hogy az ő gyereke dobja a hetest majd, és ha nem ő dobja a hetest, akkor nem lesz. Ilyenkor kell nekünk nagyon okosnak lenni, és nagyon-nagyon egységes álláspont, hogy nem, tehát akkor inkább ne legyen edzőtábor, de az biztos, hogy a mi szakmai koncepciókban nem lehetnek ilyen kis részek sem, mert ha egyszer elindulunk egy rossz irányban, már nincsen visszaút.
1: Ami szerintem nagyon érdekes kérdés, ez pedig Havas Máté, az Eto Fehér Miklós Akadémiájának akadémiai igazgatója mondta, hogy a legnagyobb nehézséget az okozza a fiatal edzőknél, hogy megtanítsák őket kommunikálni a szülőkkel. Létezik-e ilyen oktatás például nálatok?
0: Én tanítok Egerbe az SZRZ Egyetemen, meg a TFN is, és bizony-bizony nekem nagyon sok órám erről szól, hogy kell tartani egy szülőértekezletet. Nagyon érdekes, és nagyon szeretik azokat az órákat, amikor erről beszélünk például. Hogy kell felkészülni utazásra, hogy kell felkészülni egy edzőtáborra, hogy kell a szülőkkel azt például, hogy mikor indulunk, mit csomagoljanak be mondjuk kicsiknél, nagyoknál meg pont már 18, és ne az anyuka csomagolja be, mert volt ilyen is, hogy kell majd fürdő nadrág a 18-es gyereknek. Hát mondom, valószínű, hogy kell, de miért kérdezett, én pakolok be. Mondom, akkor már régen rossz, nem pakoljam, mert a 18-es gyerek, aki 20-20-nál dobja a hetes nekem az utolsó másodpercben, ő pakoljon be.
1: Ez a sportmentál trénerként, kommunikációs szakemberként, vagy akár szülőként, ezt hogy látod?
2: Hát mondok egy megdöbbentő számot, és ezzel jó értelemben szoktam sokkolni. A srácokat is, a tanárokat is, meg egyébként az edzőket. 7 másodpercünk van arra, hogyha belép valaki a térbe, fizikai térbe, 7 másodperc, ez kb. Annyi, amíg bemutatkozom és elmondom a titulsomat. 7 másodpercünk van arra, hogy amikor megjelenünk a színen egy teljesen új közönség előtt, vagy közösség előtt, akkor magabiztosságot kommunikáljunk, határozottságot, nyílt tekintetet emelt. Tehát ugye nagyon sokszor beszélgetünk a game face-ről, milyen attitűddel megy föl egy játékos a pályára. Leszegett fejjel, beesett vállakkal, nem kommunikálva, tehát értem én, hogy valamikor rossz lábbal kelünk fel. De az ember akkor tudja azokat a technikákat, és ezt meg lehet nyilván tanítani, hogy nekem ma mi a szerepem, mit üzenek. És ami nagyon fontos még, hogy a kommunikációban amit mondunk, az 20%, és ahogy mondjuk, az a 80. És ez markánsan más lehet egy extrovertált.
1: Tudsz erre figyelni? Tud erre egy edző figyelni, hogy mi az, amit sugároz ki?
2: Kell tudnia, mert a része. Tehát hiába, figyelj, ami ma már
1: ezt
2: nem mutat,
1: vagy ez
2: persze,
1: jön belőle.
2: Hát te is ezt. Tehát ezt kell már tanítani. Tehát az edző képzés is azt gondolom, hogy markánsan megváltozott. A testnevelő képzés is. A mai világunkban, és én foglalkoztam, és nagyon érdekes kihívás volt, introvertált fantasztikus embereknek a kommunikációjával, aki valamire nem akarja megmutatni magát, tehát köszönöm, hogy szépen ő jól van, teljesít, és itt jön be az önismeret, hogy én tudom, hogy hogyan működök, hogy mondjuk egy csendesebb, megfigyelőbb, analizálóbb típusnak sokkal nagyobb erőfeszítés és energia ezt a nagyon interaktív, nagyon magabiztos gamefészt magára húznia. Na de hát értsük meg, hogy a siker része, és amikor ennyire hangos a világunk, ennyire csillog, és hozzáteszem megint csak az applikációkat és a túlárasztást és a túlfényeset. Akkor ebben megtalálni azt a pontot, ahol te önazonos vagy, hiteles, tehát nem tolod túl, tehát egy introvertát nem jön be, nem tudom, ja, nyakik pinkibe, pompon cuccokkal és őrjöng, mert attól tudatosodást hoz, és nem lesz produktív a pályán. De ugyanannyira, mint amennyire egy tanárnak, egy edzőnek és egy játékosnak is meg kell ezt tanulnia, szerintem ez borzasztó, ezt meg lehet tanulni, ennek vannak módszeré, kommunikációs tréningek. Az emberek, ez egy kutatás, az emberek 95%-a jobban fél attól, hogy egy mikrofonnal a kezében egy színpadon beszéljen, mint hogy meghalna. Értitek, hogy mivel vívunk? Meg kell látnom azt, hogy az az egyén, az a játékos, az az edző, az a tanár, az a szülő, ő hol van a saját moziába? Lehet, hogy olyan önbizalom hiányjal szenved, a közösség perifériájában. Tehát én nem irigyelek benneteket, mert nem egyszerű. Tehát ez az egyik legnagyobb kihívás szerintem personalizáltan, és egyébként a legnagyobb érték is, felkészíteni a játékosokat, hogy mivel vagyok elégedett. Mi az év végére, május végére a célom. Szóval szerintem a kommunikációt, vagy az eredeti kérdésedre válaszoljak, muszáj megtanulnunk. Annyira hangos a világ, és ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal posztot kell írni, videót forgatni, és azt a pörgést fölhozni, amit azért látunk. Tehát ma egy 10-12 éves egy óra alatt a TikTokon 600 videót néz meg. Ez a cuki kiskutyától a véresig és a szexi, nem tudom mi. Tehát ezt a pörgést senkinek nem, de szerencsére ott van a sport, a jó sok adrenalinjával, meg a boldogsággal, meg a közösséggel, tehát hogy ezt azért így át kell szitálni, és mindenkinek a saját megelégedettsége szerint ezzel dolgozni, de hogy a fókusz rajta, hogy kell, hogy legyen, ez biztos.
0: Csak gyorsan ez a posztolásról, viszont erre is van igény, tehát a social media, tehát lefújják a meccset, és nagymama, nagypapa mondjuk Gyöngyösön már várja, hogy mikor az első fénykép,
1: igen, ez a kommunikáció,
0: kommunikáció része, és sajnos, az edzőknek ez is feladata, igen, hogy minél gyorsabban ezt kirakják, mert aztán gyerekek is kirakják, igen, hogy a világhálón is rajt legyen, és akkor látják, hogy a kis unoka éppen 3 gól dobott, 4 gól dobott, és milyen a fénykép, és a többi, tehát ezzel is kell foglalkozni.
1: Hallgassunk meg egy sportvezetőt, nem kézilabdával, hanem kosárlabdával, akivel szintén Dian Gergő beszélgetett.
3: Mészáros Zalánt, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjét és férfi szakosztályának igazgatóját kérdezem. Régóta dolgozik vezető pozícióban. Milyen tapasztalatai vannak a szülők és a sportszervezet közti kommunikációban általánosságban?
4: Egyik legfontosabb dolog az utánpótlás nevelésben, mentális felkészítés kapcsán az úgynevezett sportolói háromszög, ami az edző, a játékos és a szülő közötti szimbiózist célozza meg. Ebben azért nehéz totális sikert elérni, hiszen különböző céljai vannak különböző embereknek. Ugye az edzőknek az a céljuk, hogy minél jobban felkészítsék a gyermekeket nem csak a versenysportra vagy utánpótlássportra, hanem az életre is, hiszen nem csak edzük őket, hanem neveljük is őket. Tehát van egy pedagógiai része. A játékos vagy csak szereti a kosárlabdát, vagy van komoly célja, tehát akkor lehet, hogy eredményességi célt is kitűz maga elé. És itt jön a képbe a szülő, aki többféle módon viselkedhet. Ugye az ideális esetben ez úgy néz ki, hogy a szülő minden esetben szereti és támogatja a gyermekét, a szakmai részt pedig a edzőkre hagyja, de sajnos nem ennyire ideális a kép, hiszen a szülők között nagyon sokan saját meg nem élt vagy el nem ért céljaikat próbálják a gyermekre ráerőltetni. Nagyon nagy hibának tartom azt, hogyha például egy mérkőzés után egy szülő elkezd szakmázni, elkezdi bírálni az edzőt, esetleg csapattársakat, és olyan tanácsokat ad saját gyermekének, ami egyáltalán nem biztos, hogy összhangban van azzal, amit mondjuk az edzője kér tőle.
1: Meddig lehet kihagyni a gyereket, mondjuk a szülő egyesület, szülő edző kommunikációval, meddig kell kihagyni, vagy egyáltalán ki lehet-e hagyni a gyereket? Mikor jön el az a pillanat, amikor most már a gyerek inkább jobb, ha a gyerek az edzőtől hallja, és nem apukától, anyukától?
0: Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé lehet kihagyni, és egyre kevésbé kell kihagyni a gyerekeket a kommunikációban. Már az alfa generációt is, amiről beszéltünk, nagyon érdeklődek, és nagyon-nagyon kíváncsiak, és nagyon-nagyon sok információra van szükségük. Nyilvánvaló azért kevésbé, a kamaszkorszak nem a legérzékenyebb, ott kötelező, én azt gondolom, és ott tényleg nagyon jó ez a hármas vagy hat szem közti beszélgetés. Aztán, amikor megyünk már az ifjúsági, aztán meg a kora felnőtt korba, akkor meg nyilván megint azt gondolom, hogy kevésbé van szerepe mondjuk esetleg a szülőknek. A következő években ez még hangsúlyosabb lesz.
2: Szerintem nagyon-nagyon kell figyelni a gyerek rezdüléseire vagy a rezgéseire. Nagyon sokszor nem tudják verbalizálni, hogyha adott esetben egy közösségben mondjuk kiközösítés van, vagy valami olyan toxikus igazság, ami ne adj uram Istene az edzőtől jön. A Kenyeres András, aki nekem a tanárom volt, ugye a vízilabda válogatottnak, ő a sportmentáltrénere volt hosszú évekig, viselkedésbiológus, és közösen az Andrással mi összeraktunk a felelős szülők iskolájában egy előadást, az a címe, hogy hol a határ, toxikus szavak a felnőtt gyerek kommunikációban. Megdöbbentő volt, pár évvel ezelőtt tartottuk meg, egy nap alatt lett le az egész terem, és ott volt olimpikontól kezdve edzőig mindenki, hogy hol van az a pont, ami már fáj, hol van az, ami mondjuk valakinek toxikus. És itt megint visszanyúlok a személyiség tipológiához, mert hogyha valaki egy versenyszellemű, gyorsan irányító, egy piros, a személyiség tipológiában ezt így nevezik, ugye egy irányító karakter, ő nem fog cukin barokkos körmondatokba megkérni, ugorjál már be a vízbe, légy szíves, mert nem olyan hideg, és nem fogsz fel, értit? Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, és a sportban, pláne a versenysportban, amikor nem írjuk körül, amikor mondatok vannak, felkiáltó mondatok, néha hangosak is, jelzem egyébként, az egész arénát kell tülvölteni az edzőnek. Tehát mindig szerintem a környezetében kell vizsgálni az egészet, az egyéni skillekre és az egyéni érzékenységre való tekintettel, és ezért van az, hogy együtt kell rezegni. Én azt nagyon-nagyon üdvözlöm, hogy egyre több klubnál van etikai kódex, egyre transzparensebb ez, hogy hogyan kell bánni. Szerintem egyéni szinten kell ezt érzékelni, mert nem mindenki születik versenysportolónak, nem mindenki születik olimpikonnak, nagyon sok mindenre rá lehet tanulni, el lehet jutni egy szintig, de van egyfajta mentális terhelhetőség, fizikai terhelhetőség, és szerintem nem lenne igazságos, és nem lenne fair olyan rózsaszín felhőket és csillámport szórni, ami nem real. És ebben viszont karakánnak kell lenni, helyesnek, de asszertíven lehúzni a határokat és kommunikálni, és a gyerekre figyelve bármit csinálunk, szerintem a sport csak segíteni tud. Nyilván megfelelő környezetben, megfelelő sport, és én jogázom, és ott van egy mondás, hogy amíg hajlik és nem törik. Tehát nem fölötte eldöntve, nem túlfeszítve, hanem ez ebben a hát Csíkszentmihály, szóval abban a flow-ban, amiben ott minden kint marad. Tehát jó esetben egy sportnál minden más kint marad, mert abban a percben élsz, azt a minutumot éled meg, és ennél nagyobb élmény nincs.
1: Nem tudom, hogy kinek a nehezebb, a gyereknek, a szülőnek, vagy az edzőnek. Szóval
2: mindenkinek máshogy,
1: mert az edzőnek itt most már nem elég az, hogy ő sportszakmailag nagyon jól meccsel, nagyon jó edzést áll, hogy itt legyen pszichológus, legyen egyébként, mondjuk ez már más téma, de dietetikus, legyen jó kommunikátor, legyen jó pedagógus.
2: De bocsánat, erre lehet egy picit cáfolok. Ne legyen, csak játszon csapatban és kérjen segítséget. Tehát ideális esetben egy klubnál kell, hogy legyen dietetikus, kell, hogy legyen pszichológus. Tudom, az álmokról beszélek. Legyen mentálhigiénés. Tehát, hogy persze, tanuljon rá, ismerje fel az igényt, de ugyanúgy, ahogy egy pedagógus nem lesz sohasem neurológus, és ahogy detektálja mondjuk, hogy valaki ADHD-s vagy spektrumzavaron van, nem neki kell fejleszteni, nem kell elmenni a végletekig, kérjünk segítséget, felnőttként is tanuljuk azt meg, hogy van egy kompetencia határom, és azon túl pedig a többiekkel együtt működve lesz az a legjobb.
1: Köszönöm, István, a te záró szavaid.
0: Ugyanez, hogy most már stábba kell gondolkodni, és tényleg most voltak a nyáron nagyon szép utánpótlás sikere a kézlabdázásban, és az volt az első ilyen konklúzió, hogy a stáb. Tehát, hogy most már nem polihisztorok vagyunk mi edzők, hanem nem próbáljunk meg csapatba gondolkodni mi edzők is, de nem könnyű a feladatunk, viszont nagyon szép, én nagyon-nagyon szeretem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok az utánpótlás nevelés sportol a gyerek első műsorában. Livenszky Móni Lizának, a felelősök iskolája alapítójának, sportmentál trénernek, kamaszokkal suttogó podcast szerkesztőjének, kitalálójának, édesanyjának, akkor zárjuk ki.
2: Nagyon szépen köszönöm, élmény volt.
1: Illetve Rosta Istvánnak, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága, férfi szakág vezetőjének, a Gyöngyös szakmai igazgatójának.
0: Köszönöm is a lehetőséget.
5: Kossuth Rádió.
6: Újra mindenkié.
7: Miért drágább a magyar tőzsdei ára már, mint az osztrák vagy a szlovák? A csütörtöki kulcskérdésekben a hazai energiapiac kulcskérdéseiről beszélgetett Benyúrita, Jósvai Zoltán energetikai szakértővel. A héten ezt az adást választottuk ki önöknek ismétlésre.
5: Kulcskérdések.
6: Mi a tétje?
5: Miért fontos?
6: Mit jelent?
5: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
8: Jó napot kívánok, én Benyó Rita vagyok. Az idei nyár egyszerre mutatta meg a magyar energiarendszer több gyenge pontját. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt Paks termelése egy időre töredékére esett vissza, miközben Magyarország éppen a legdrágább órákban szorult importra. Közben hiába termelünk rekordmennyiségű napenergiát, a magyar tőzsdei áramár továbbra is rendszeresen magasabb a nyugat-európainál. Jósvai Zoltán energetikai szakértő most arról írt, ennek egyik oka nem Magyarországon, hanem az osztrák és a szlovák villamosenergia hálózatban keresendő, és szerinte a magyar állam sokkal határozottabban is felléphetne az ügyben. De mit tanított ez a nyár Paksról és az egész magyar energiapolitikáról? Milyen erőművekre, hálózatra és tárolókra lenne szükségünk, kell-e Paks 2, és közben meddig tartható fenn a jelenlegi rezsicsökkentés? Erről beszélgetünk Jósvai Zoltán energetikai szakértővel, aki itt van már velem a stúdióban, és hogyha mindezt végig beszéljük, akkor lehet, hogy holnap is itt ülünk, de azért tegyünk kísérletet arra, hogy minél több mindenre legyen időnk. Köszönöm, hogy itt van.
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatók. És üdvözlöm a szerkesztőséget, köszönöm a lehetőséget. Igen, 20 perchoz nem lesz mindenre elég, de igyekszünk.
8: Évi 10 milliárdokat bukik a magyar gazdaság az energiadiplomácia tétlenségén. Ezzel a címmel jelent meg egy írás a kedden a Telex G7 című kiadványában. Azt írta, hogy akár 100 milliárdos nagyságrendet veszít a magyar gazdaság azon, hogy drágában jutunk áramhoz, mint kellene. Kezdjük teljesen az alapoknál. Miért drágább rendszeresen a magyar tőzsde jára, mint például a német vagy az osztrák?
9: Ez egy nagyon jó megközelítés, hogy kezdjük az alapoknál. Ugye én az energetikába a kereskedelmi oldalon csöppentem bele, és utána, ahogy teltek az évek és az évtizedek, kezdtem meg hozzá tanulni azt, hogy mi az, hogy szállítás, mi az, hogy termelés, mik a különböző energiatípusok, fajták, más. Ugye energia az a gáz is, energia az áram is, és még sok mindenféle egyéb energia van. A legfontosabb, hogy ára annak többféle energiának különböző pontokon mindig más és más. Arról most már nagyon sokat beszélünk Magyarországon, hogy van a napközben általában viszonylag olcsó áram, megtanultuk, hogy mi az, hogy negatív áram, ami teljes nonszensznek tűnt még akár 5 évvel ezelőtt is, és megtanultuk, hogy mi az, hogy árcsúcs általában az esti órákban. Tehát Magyarországon úgy alakult az energiamix, hogy van rengeteg naperőművünk, amik nagyon-nagyon alacsony előállítási költséggel nappal rengeteg áramot termelnek, teljesen logikus piaci szabály, hogy amiből nagyon sok van, egy bizonyos időben annak az ára le fog menni, akár átmegy mínuszba, csak vigyék, szó szerint, és amikor pedig kevesebb van ebből a termékből egy bizonyos időben, egy bizonyos helyen, viszont az igény meg nagy, akkor annak az ára fel fog menni. Lásd a karácsonyfa, karácsony előtt 2 nappal kaszál a karácsonyfáros, karácsony után 25-én reggel pedig odaadja, már csak tűnjen el, ne neki kelljen utána elszállítani.
8: De ez akkor azt jelenti, hogy a magyarok valami speciálisan jól vagy rosszul csinálnak, hogyha nálunk drágább, mint egyébként, ahogy említettem, mondjuk például a németeknél, vagy velünk szándékosan kibabrálnak a szomszédok.
9: Így is meg lehetne közelíteni. Én amondó vagyok inkább, hogy mi magyarok itt is megpróbáltunk egy kicsit okosabbak lenni, furmányosabbak lenni. Volt erre az előző rezsimnek egy másik szava, most nem itt pontosan eszembe, de gógyisabbak akartunk lenni. Bizonyos területeket igyekeztünk előtérbe hozni, ez volt a napenergiatermelés. Erre adtunk majdnem számolatlanul mindenféle Európai Uniós, aztán ugye meg magyar kormányzati forrásokat, támogattuk ezeknek a termelését, büszkén jelentettük, hogy már 30%, már 40% a részesedése az energia mixben, tehát az összes előállított magyarországi áramban a megújulók részaránya, csak azt felejtettük el, hogy a nap az ugye este lemegy, az ember meg fölkapcsolná a villanykapcsolót, és feltölteni az autóját, beindítaná a mosógépet, mosogatógépet, akkor meg nincs, mert az előző erőműveknek a karbantartására, fejlesztésére, arra meg nem gondolt senki, és amire meg végképp nem gondolt senki, hogy volt egy nagyon komoly technológiai forradalom az utóbbi 3-4-5 évben, tulajdonképpen ez most is zajlik Isten igazából, ezek az akkumulátorok, amiknek a fejlesztése pedig teljesen elmaradt Magyarországon, most próbálják lóhalálában ezeket behozni, és annak érdekében, hogy a nappal megtermelt áramot ne kelljen leereszteni a lefolyón, beengedni a földbe, szó szerint földelni, hanem majd fel tudjuk használni későbbiekben, ahhoz kéne valahol tárolni. Ezek a tároló eszközök pedig hiányoztak.
8: Visszatérek egy kicsit a cikkére. A cikkében azt állítja, hogy a magyar állam, ha a sarkára állna és kikényszerítené az EU szabályok betartását Szlovákián és Ausztrián, akkor olcsóbb lenne az áram Magyarországon. Segítsen megérteni, hogy a szlovákok és az osztrákok hogyan tudják manipulálni a magyarországi áramárát.
9: Azt nem szeretném mondani, hogy ők kifejezetten manipulálják a magyarországi áramárakat. Itt megint először lépünk egy lépést hátra. Ugye Európa az földrajzilag egy, de energetikai szempontból több zónára oszlik. Ezek részint földrajzi jelleg fakadnak, részint történelmi okok, hol milyen energetikai generáció, tehát termelési formák terjedtek el. A lényeg, Németországban, Skandináviában nagyon sok szél, napenergia, vízi energia van, ezek olcsón termelnek akkor, amikor kell. Viszonylag komoly mennyiségben áll rendelkezésre tárolókapacitás. Ebbe egyébként nagyon jól állnak, vagy sokkal jobban állnak most már a dél-európai országok is, nagyon komoly tárolókapacitásokat hoztak létre, és mindezt tudva az Európai Unióban van egy szabály, amely alapján igyekeznek valahol a szükségesnél nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló energiát átcsatornázni a fizikai szállítóvezetékeken keresztül, oda, ahol egy adott időpillanatban meg kevesebb van belőle. Magyarország és ezek között az ellátottabb területek között, ahol olcsó a áram, magyarhoz képest olcsóbb, ott van Ausztria, ott van Szlovákia, mint két fő közlekedési útvonal, ugye ha Nyugat-Európába akarok menni autóval is, akkor keresztül utazok Ausztrián, vagy Szlovákián megyek át. Az ő rendszereik azok viszont nem arra lettek eredetileg kitalálva, hogy egy ilyen mennyiségű tranzitot lekezeljenek, tehát hogy ilyen nagy áteresztő kapacitás legyen, megint csak az autós hasonlattal, mikor nyáron mindannyian egyszerre elindulunk nyaralni, akkor ugye beállnak a még oly jó osztrák autópályák is, mindannyian álltunk már szerintem ilyen dugóba, ráadásul természetesen ilyenkor akarnak karbantartani, tehát ez ugyanígy működik az energetikában is, és végeredményben az olcsó északi, északnyugati áram fizikailag nem tud eljönni Magyarországra, hogy letörje az árcsúcsokat. Az uniós szabályozás gondolt erre, és azt mondta, hogy egy adott nemzetközi forgalom szempontjából jelentős területen, ott a adott nemzeti kezelője ennek a drótszakasznak, vezetékszakasznak, köteles valahány százalékot fölajánlani és biztosítani erre a nemzetközi tranzitra, de mindig mindenhol vannak ugye lehetőségek egy kicsit félrenézni, mindig mindenkinek vannak lehetőségeit egy kicsit a saját irányába hajlítani a szabályokat, és az osztrákok és a szlovákok ezzel annyiban élnek is, hogy ők azt mondják, hogy ha egyszer kevés az az adott kapacitás, és fennáll a veszélye, hogy ha túl sok áramot küldök át egy bizonyos területen, akkor ott avária lesz. A rendszer biztonsága szempontjából előállhat egy kényelmeslen, nehezen kezelhető helyzet, akkor inkább nem engedem át az áramot. Én nekem fontosabb a saját fogyasztóimnak az ellátás biztonsága, mint a kettővel utánam lévő országnak az árszintje. Ebből fakadulnak azok a helyzetek, hogy a szlovákok vagy az osztrákok mondhatják bizonyos területeken, hogy én itt bár kéne, mégsem engedek át annyi áramot, amit amennyit tudok, és így hozzánk pedig nem jut el az olcsóbb áram, amelyik megtermelődött Nyugat-Európába. Ez nekik nem jó, mert ők nem keresnek rajta pénzt, nekünk nem jó, mert mi meg túlfizetjük azt, amit egyébként lehetnénk.
8: Na akkor itt jön a magyar felelősség, vagy a kormány felelőssége, hogy kinek kellene erélyesebben fellépni ebben az esetben. Mavírnak, kormánynak, hol kellene fellépni, Bécsben, Pozsonyban, vagy az Európai Unióban. Szóval mi lehetne erre a megoldás?
9: Én nem vagyok energiadiplomata, de amennyit én ebből a történetből azért a szabályozással is foglalkozva, és tanácsadóként foglalkozva így a régiós összefüggésekkel, én azt mondom, hogy az Európai Unió nem úgy működik, hogy valahol kard ki kard, és akkor most kezdjük el verni az asztalt. Hogyha van egy adott területen egy probléma, akkor abból meg kell próbálni egy régiós esetet csinálni, bemutatni, hogy ez nekik se jó, nekünk se jó, amazoknak se jó, csináljunk erre egy fejlesztést, és akkor már ez egy régiós program lehet, és ezeket jellemzően egyébként Brüsszel szereti szponzorálni is a központi büdzséből. Miért? Mert ha jó dolgokat szponzorálnak a központi költségvetésből, akkor utána a választásoknál ugye szavazatokat jelent az adott politikai vezetőségnek is. Tehát Magyarországon annyiban sokkal aktívabban lehetne és kellene kezelni ezeket a problémákat, hogy felkerüljünk a régiós probléma térképre és foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, de én azt nem javaslom attól óvaintek bárkit, hogy ebből csináljunk egy ilyen nagy verekedést, vagy nagy isten sértődést, hogy velünk már megint ki van babrálva.
2: Ugyanakkor ugye az elmondható, hogy tehát nem mindenkinek rossz ez, még Magyarországon sem mindenkinek rossz ez, mert hogy ugye az áramtermelőknek, akik drágában képesek eladni az áramukat, akkor, hogyha nincs elegendő import, nekik jó. Viszont ugye az a helyzet, hogy nálunk ez az MVM csoport, ami maga a magyar állam, ha jól értem. Tehát, hogy itt azért az is benne van, hogy bár a nemzetgazdaságnak nem biztos, hogy jó, az állam másik kezének viszont jó. Most akkor melyik kezébe harapjon a magyar állam? Itt van egy ilyen feloldhatatlan dilemma ebben, hogy finoman fogalmazzak.
9: A legjobb az lenne, hogyha az állam nem harapdálna senkit, hanem szabályozással foglalkozna és működtetné a rábízott országot és a vagyont. De értem a kérdést. Igen, nem csak a külföldiek a rosszak, a gazok. Itt van egy olyan helyzet, hogy a egyes számú kiindulási pont mindenféle energetikai döntés meghozatalánál az, hogy történjen bármi, energia legyen. Tehát ugye vannak egészen szélsőséges példák arra, hogy hát a kórházakban, mit tudom én, az inkubátornak működnie kell, persze, hogy működnie kell, az idős otthonokban, az iskolákban legyen hűtés, fűtés, ugye ma már mind a kettő egyformán fontos, működhessenek a vállalatok, a lakásokban is legyen szintén hideg, illetve meleg, amikor szeretnénk. Tehát a legfontosabb legyen energia, jusson el az áram és a meleg a lakásokhoz és az egyéb felhasználási helyekre. Ha ezt kipipáljuk, tehát az ellátás biztonság, mint valami adott, akkor jön a következő kérdés, hogy oké, de ez mennyibe került? És itt viszont már vannak problémák Magyarországon, több kiadványban jelentek meg térképek arról, hogy egy adott idő pillanatban Európa különböző országaiban mennyi volt a csúcs ár, mondjuk 70-100-120 euró, amitől a helyiek egyébként már tépték a hajukat, és ugyanabban a pillanatban Magyarországon pedig ez az ár, ez fölment 200-250 euró, vagy akár még magasabbra is. Egyértelmű, hogy ezt a különbözetet ezt nem csak valaki megfizette, ki más, ugye, mint a fogyasztó, hanem valaki zsebre is tette értelemszerűen. Én nem szeretném azt mondani, hogy ez most feltétlenül az MVM csoport. Tehát az MVM csoporton kívül azért vannak még Magyarországon erőművek, vannak egyéb csoportok, akik ilyeneket üzemeltetnek. Maradjunk annyiban, hogy vannak olyan erőművek, amiknek az önköltsége az nagyon alacsony. Ezek jellemzően egyébként nem a fosszilison alapuló termelésű erőművek, és az ezeket üzemeltető társaságok, ezek bizony nagyon szépen tudnak azon keresni, hogy az, ami egyébként 10-be kerül, az adott pillanatban pedig 100-ba.
2: Hogy ne csak a nagy cégekről beszéljünk, van összefüggés a tőzsdei áramár és a lakossági rezsicsökkentett ár fenntarthatósága között?
9: A fenntarthatósága és a tőzsdei ár között, hát annyiban van összefüggés, hogyha nagyon-nagyon elszállna a tőzsdei ár, és egy idő után már nem lehetne finanszírozni semmilyen állami átcsoportosításból, bevételből, akkor hát értelemszerűen akkor ez a rendszer megborulna. Egyébként jártunk már itt, ennek lett az eredménye a rezsicsökkentés csökkentése nevű csodaló, és látni kell, hogy a rezsicsökkentés egy nagyon elhibázott termék abból a szempontból, hogy indokolatlanul ad előnyöket a lakosság egésze számára, miközben ugyanezeket az előnyöket pedig megint csak a lakosság egészéről, tehát attól is, aki ezt megengedheti magának, meg attól is, aki nem, visszaszedi a másik kezével, hogy szedi vissza, úgyhogy a rezsicsökkentést valójában kifizető, megtermelő magyar ipar, és itt most a mezőgazdaságra, ugyanúgy gondolok, mint a klasszikus iparra, vagy a szolgáltatásokra, az nem tehet más, be kell, hogy építse ezeket a magas áram és más energiadíjakat, a kapcsolódó díjakat, elosztás, stb. Be kell, hogy építse a saját termékei árába. Ha nem tudja beépíteni, lehúzza a rolót, akinek a munkáltatója lehúzta a rolót, az, annak nincs fizetése, tehát az nem jár jól egyértelműen. Aki meg beépít és emeli az árait, és olyan szerencséje van, hogy az ő termékét még drágán is megveszik, az sem keresi meg ezt az extra pénzt, hanem odaadja kell, hogy adja. Most teljesen mindegy, hogy valamilyen ágazati különadón keresztül, vagy egy állami ilyen burkolt elvonáson keresztül, az energiaszámlákon keresztül oda kell, hogy az államnak, aki aztán ezt megkeveri, és az ő bugyraiba és magasságába ezt visszaosztja.
2: Mit gondol ezután, a nyár után, amikor egy kicsit elkezdte a társadalom tanulni azt, hogy mi az az energiatudatosság, amikor láthatóan egyébként nagyon szépen és fegyelmezetten tudott egy egész társadalom reagálni arra, hogy havária helyzet van, amire nem kellett majdnem évtizedig reagálnia, mert hogy van fűtés, van áram, még ráadásul olcsó is, úgyhogy használjuk, ha kell, ha nem kell, de most úgy tűnik, hogy ezt elkezdték tanulni. Ez lehet-e egy jó időpillanat a magyar társadalom számára, hogy mondjuk felismerje azt ő maga, a politikán kívül, aki mindig csak kockázatot fog látni a rezsicsökkentés csökkentésébe, hogy lehet, hogy nem a rezsicsökkentésen keresztül kellene keresni az utakat, hanem szigetelés, ablakcsere, spórolás és a többi.
9: Abszolút, és azt hiszem, hogy talán egy ilyen, mondjuk úgy, hogy kegyelmi helyzet, kegyelmi pillanat a következő 10-15 évben nem biztos, hogy előáll Magyarországon. Nem is a mai, az idei nyárral indítanék, hanem a rezsicsökkentés csökkentésnél, amikor egyik pillanatról a másikra a lakosság megtanult takarékoskodni, és rájött arra, hogy tulajdonképpen, ha nem 24 vagy 25 fok van otthon, hanem csak mondjuk 21 vagy 22, és ezt nem kell folyamatosan fenntartani, hanem be lehet szabályozni egy 5000 forintos beruházással, okosítani lehet az otthoni rendszereket a felhasználásban, akkor ő magának spórol, megtakarít, és ezen keresztül pedig az egész ország számára spórol, megtakarít rengeteget. Nagyon-nagyon jó példa volt ez a nyár, és rettentően büszke vagyok mindannyiunkra, hogy unblock román kollégákkal beszélgettünk arról, hogy például náluk nem sikerült ugyanezt elérni. Tehát náluk ugyanúgy, mikor elindult a Duna apadása, és az ő atomerőművöknél ugyanezeket a visszaterhelési procedúrákat el kellett indítani, ott is kezdeményezte a kormányzat, hogy emberek vagyunk vissza, bizonyos órákban próbáljunk meg alkalmazkodni a nem közvetlenül akkor valaki által előidézett helyzethez. Romániában nem ment át ez az üzenet úgy, mint ahogy átment Magyarországon, és sokan jöttek oda, hogy de jó, látjuk, hogy nálatok valami van ebből a szempontból a fejekben, és ez nagyon jó volt, jól esett hallani Magyarországon magyarként. Azt gondolom, hogy van a magyar társadalom annyira érett és fejlett, hogy különösen két ilyen sikeres példával a háta mögött, ha elmagyarázzuk neki, hogy miből is áll az energia ára költsége, mit kaphat támogatásként központi forrásból, mit kaphat piaci forrásból, amit utána hosszabb időn keresztül saját maga le tud írni az eljövendő költségeiből, akkor tudna ez működni. Sajnos vannak viszont rossz példák is, tehát tudjuk, hogy egy bizonyos üzleti kör nagyon ráült az úgynevezett háztartási megtakarítások üzletágára. Erről az utóbbi időben is jelentek meg cikkek magyar sajtóban, nem tőlem, de jó írások. Láttuk azt, hogy nem magyarázzák el az embereknek azt, hogy mi az, hogy átviteli díj, nem magyarázzák el igazából azt, hogy mi az, hogy számla, mert az nem magyarázat, hogy kapok egy fél oldalt, telerakva négybetűs rövidítésekkel, és ha még mindig nem érted, akkor hát fordulj el gyógyszerészethez. Tehát komolyabban kellene venni a társadalmat ebből a szempontból, és a társadalom pedig már bizonyította, hogy akkor ő is úgy fog hozzá viszonyulni.
8: Kapitány István bejelentett egy programot, amire 500 milliárd uniós forrás menne, hogy itt korszerűsítik a hálózatot, ipari méretű akkumulátortelepeket építenek, okosmérők lennek, jönnek, és szélerőművek is lennének. Ez az intézkedés csomag, ez hosszú távon például a rezsicsökkentésnek lehet-e alternatívája?
9: Alternatívája nem, abból a szempontból, hogy a fel nem használt, el nem égetett energia az a legolcsóbb energia, tehát itt nem csak az elosztásról, meg a tárolásról van szó, alapvetően a rendszereinket olyanokká kell tenni, így a 21. században, hogy ne zabálják az energiát, viszont feltétele. Tehát ez a rendszereknek a okosítása, ez nem csak a otthoni okos termosztát és az okos televíziótól kezdve a mosógépig. Meg szokták mosolyogni, minek okosítani a mosógépet, hát mert akkor olcsóbb időben fog mosni, ez ilyen borzasztó egyszerű, és ha már úgy is mosok, akkor nem mindegy. Tehát ezt muszáj megcsinálni. Ami ebben a kérdésben engem foglalkoztat, az egyik az az, hogy miután sajnos nagyon rövid idő áll rendelkezésre ezeknek a pénzeknek a becsatornázására és az elköltésére, nagyon meg kell nézni, hogy ezek a pénzek, hogy mondjam finoman, jó kezekbe kerüljenek.
8: Hát én mondom akkor, tehát hogy ne legyen olyan, mint ami volt, hogy jönnek az EU-s pénzek, és aztán bizonyos cégek lefölözik, és aztán nem feltétlenül a lakossági hasznot érezzük belőle hosszú távon.
9: Igen, egy energetikai beruházás, ha én meg akarok csinálni, akkor ott az, csak az előkészítés az minimum 1-2 év, uh-huh. plusz még engedélyeztetés, stb. Ha én ezt a pénzt most nagyon gyorsan akarom elkölteni, akkor hajlamos lehetnék arra, hogy azokhoz viszem el, akiknek már vannak ilyen előkészített projektjeik. Hogy mondjam, az optikája se jó, meg állampolgárként se örülnék neki. A másik, ha ezek ilyen nagyon nagy tömbökben felhasználandó pénzek, nagyon nagyok a kiírt projektek, ahhoz nem fér hozzá a magyar ipar, a magyar fejlesztők, a magyar szolgáltatók, pedig vannak olyan cégek, akik ezt ebben részt tudnának venni, ha a bontása akkora, hogy ők is bírják tőkével.
8: Ugye az a mondás most már nagyon régóta, hogy egyébként a rezsicsökkentésnek is a feltétele, meg az, hogy egyáltalán olcsó a magyar áram, amit most beszéltük, hogy mennyire olcsó, vagy mennyire nem olcsó, ahhoz kell Paks, és ahhoz majd kell Paks 2 is. Ugye ez a nyár ebben is sok tapasztalatot hozott nekünk, és már beszélt érintőlegesen az elején a napelemekről is. Kicsit komplexebben nézve, át kell-e gondolni az egész magyar energiamixet, hogy abban mekkora helyet kell atomenergiának szánni, mekkora erőt kell szélnek, napnak szánni, mert voltak erre évtizedes tervek, azokat felülírta-e maga a természet, meg az élet?
9: Mind a természet, mind az élet felülírta. Tehát azt látni kell, az európai energiarendszerek, azok 50-70 évvel ezelőtt alakultak ki fizikailag is, és mint termék, mint kereskedelmi egységek is. Akkor egészen más volt még az energiafelhasználása egy tipikus háztartási, vagy egy ipari fogyasztónak. Egész egyszerűen más mennyiségekre és más időszakokban volt rá szükség, és egészen más volt a súlya a költségekben. Ennek megfelelően jól tudtak működni azok a rendszerek, hogy valahol egyszerre jó sokat megtermeltek belőle, hiszen ez költséghatékony, amiket aztán nagy rendszerekkel eljutottunk a fogyasztókhoz. A mostani helyzet más. Regionálisan, lokálisan kell gondolkodni. A helyi termelést azt ezek a megújuló erőművek teszik alapvetően lehetővé, és az okos elosztó rendszerek lehet, hogy drágábbak a megvalósítás pillanatában, de már a másnaptól kezdve viszont olcsóbban szolgáltatnak. Igazából ezre kell figyelni.
8: Jósvai Zoltán, energetikai szakértő, köszönöm szépen, hogy itt volt, szerintem sok mindenben megvilágító erejű volt, máskor is várjuk ide.
9: Nagyon szépen köszönöm, állok rendelkezésre.
8: Köszönöm önöknek a figyelmet, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 15 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál, halálos áldozatok is lehetnek. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a vagyonvisszaszerzési hivatallal kapcsolatos ügyet. Holnap egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. A kormányfő szerint, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kőssánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csak nem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet. Az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán megismételte, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő lőszerraktártért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an sebesültek meg, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásznapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy északnyugat-oroszországi olajfinomítót, Moszkva pedig megkezdte a felkészülést az ukrán energetikai rendszerek elleni válaszcsapásokra. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál, csaknem 260 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A mentés jelenleg is tart. Hajókat és helikoptereket is a helyszínre vezényeltek. Az első videó felvételeken mentőmellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott a dél-törökországi Tasucsúba. Megkéselt 2 fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben. Egyikük életveszélyes, idősebb barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személy leírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a 2 fiatalemberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Sokan tartanak a Balatonról a főváros felé. Karambolok nehezítik a közlekedést az M7-es autópályán, Polgárdi és a Szabadbattyán között. 3 autó ütközött. A 74-es kilométernél a forgalom a külső sávban halad. A torlódás meghaladja a 3 kilométert. Pákos térségében az 54-es kilométernél korábban baleset történt. A forgalom korlátozás megszűnt, de a torlódás csak nehezen oszlik. Aki teheti, a 7-es főúton kerüljön. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, este egyre több felé eleredhet az eső. A szél zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Holttest van, elkövető nincs. Vajon mitől jó egy krimi, és kiből válhat közönség kedvenc bűnügyi szerző? Sikeres krimi írónőket kérdezünk erről. Milyen munka az, ami nem látszik? Tömegeket érint az úgynevezett láthatatlan munka, amit legkevésbé éppen a családtagok akarnak elismerni. Nők és a sokadik műszak.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Hétről hétre különleges vendégek,
5: óriási csaták, és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
4: Ki tud többet Magyarországról?
5: Szerintem az én csapatom.
4: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.

0: Sej a mi lobogónkat, Jankovics Ferenc verse. Sej a mi lobogónkat, fényes szellők fújják. Sej az van arra írva, éljen a szabadság. Sej szellők, fényes szellők, fújjátok, fújjátok. Holnapra megforgatjuk az egész világot.
1: Sej szellők, fényes szellők, megforgatták? Nem folytatom a dalt és Jankovics Ferenc versét, amelyet a Magyar Rádió felvételéről Horváth Ferenctől hallottak, szinte mindenki ismeri. De vajon ismeri-e a mögöttes eseménysort is, a magyar történelem egyik viharos korszakát, amely felszínre vetett egy nehéz sorsú nemzedéket? Mi lett velük? Felszínen tartotta-e, vagy hagyta-e őket elsüllyedni a történelem? 2026-ban volt 80 esztendeje, hogy 1946. július 16-án létrejött a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, a NÉKOSZ, amelyet 1949. július 10-én a kommunista párt utasítására feloszlattak, illetve beolvasztottak az állami diákotthoni rendszerbe. Mint szinte mindennek, a NÉKOSZ-nak is volt előmintázata, az 1890-es évek ötvös kollégiuma, majd a Trianon utáni Magyarország népi tehetségeket menteni kívánó koncepciói. És persze voltak NÉKOSZ mintázatok az 1956 utáni, valamint az 1970-es, 80-as évekbeli Magyarországon. Mi látható mindezekből a 21. század első felében? A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető Kis Péter Ernő.
2: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
3: Háború és 1945. Teljesen új politikai berendezkedés a maga sajátosságaival, kényszereivel, egy teljesen lerombolt ország.
4: Koalíciós kormány alakul nálunk is.
1: A NÉKOSZ jelenségről 21. századi szemmel Pop István történész.
4: Ugye szocdem, kisgazda, nemzeti parasztpárt és kommunista részvétellel, és különösen kommunisták és a parasztpártiak azok, akik erőteljesen a társadalom demokratizálásának jelszavával felkarolják, telehintik az országot a népi kollégiumi gondolattal.
5: A Győrf István kollégium felhívása a magyar társadalomhoz a demokratikus népi kollégiumokat építő mozgalom ügyében. 1946. Mi a Győrf István kollégium népi származású főiskolai hallgatói, osztályaink a dolgozó parasság és a munkásság iránt érzett felelősségtől eltelve, ugyanakkor fiatal demokráciánk fejlődésének elsőrendű érdekeit szem előtt tartva, ismételten fölemeljük szavunkat a magyar diákság ügyében. Sajnos meg kell állapítani, hogy a főiskolás diákság jelenlegi tömegeit alig havagy csak töredékeiben nyerhetjük meg a haladás számára. A középiskolás diákság pedig az alig változott középiskolák nem mindig kedvező légkörében nevelődik. Mi segíthet itt? Kik biztosíthatják fiatal köztársaságunk jövőjét? Csak azok, akik eddig is kis számban tanulhattak a középiskolákban, az egyetemekre pedig úgy szólván alig juthattak fel. A dolgozó parasztok és munkások fiai. Mi, győrfi kollégista diákok, saját fejlődésünk legjobb tapasztalatai alapján állítjuk, hogy csak a mi útunkon nevelődő ifjúság képes alapjában megteremteni az egyensúlyt az értelmiségi ifjúság és a demokrácia között. Ezért egy országos mozgalom megindítására szántuk el magunkat, amely céljául tűzi ki, hogy diákotthonokat és kollégiumokat szervez, hoz létre és épít fel a középiskolák és főiskolák mellett, amelyekben a szegény parasztoknak és munkásoknak fiai tömegesen, anyagi gondoktól mentesen, demokratikus szellemben nevelődhetnek népünk értelmiségévé. A Humann-féle oktatási rendszer tehetségmentés címén évi 600 elemista parasztdiákkal akarta bekötni a közvélemény szemét. Mi a demokratikus népi kollégiumok útján 1000 és 1000 közép- és felsőiskolás népi diákot adhatunk a társadalomnak. Csatlakozzanak mozgalmunkhoz a politikai pártok, a szakszervezetek és a tömegszervezetek. Egy-egy népi kollégium megalakítása nagy pozitívuma lehet aktivitásuknak és a demokratikus népi ifjúság iránti bizalmuknak. 1946. július. Győrfi Sándor történész.
3: Eddig rendben van, sőt,
4: Így van, ugye a kezdet az nagyon fényes, amikor 1946-ban megalakul a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, a NÉKOSZ betűszóval rövidítjük ezt, és elindul az ezeket létrehozó mozgalom tulajdonképpen a legkisebb falutól Budapestig bezárólag. Ugye az első elnök Jenes Antal, be kell említenünk Kardos László főtitkár nevét, de a Nemzeti Paraszpárt részéről Veres Péter és Erdei Ferenc támogatja őket, a kommunisták részéről Rajk László és Révai József. Az első szakasz 46-47 folyamán kiemelkedően sikeres, számos olyan ember sikerül behozni tulajdonképpen a kollégiumokba, itt mondjak néhány.

0: energiának a felszínre törése, amely azt gondolom a magyar társadalmat átjárta.
1: Kossuth Rádió 1969. Jelen időben. A NÉKOSZ és a társadalmi átrétegződés. Lackó Miklós történész, szociáldemokrata, majd kommunista párttag. Szél Júlia műsorából.
2: Az a viszonylag szűk, de jelentős, sok tízezer embert kitevő rétege, illetve annak fiai jelentkeztek, akik a dolgozók legmozgékonyabb, társadalmi, politikai szempontból legaktívabb és legtudatosabb rétegét alkották. Az azóta eltelt idő sem terjedelmében, sok szempontból jellegében sem kedvezett annak, hogy a kétkezi dolgozók rétegei újra megteremtsék ezt a saját maguk jobb szó hián élcsapatát, értve alatta ugye ezt a társadalmilag, közéletileg érdeklődő, aktív, művelődő, öntevékenyen kulturálódni akaró réteget. Ez a réteg 45 után egyben aktív társadalmi politikai mozgalmakhoz kapcsolódott, aktív ifjúsági mozgalmak, a politikai baloldali politikai pártok, a NÉKOSZ, ugye, amely nem csak beiskolázó volt, hanem mozgalmi szervezet és iskola is volt. A Horthy rendszerben a magyar értelmiség a legkasszerűbb réteg volt, a legelzártabb réteg, amely messze túlnyomó részt mindig saját magából termelődött újjá. Ennek következtében a néptől, a nép széles rétegeitől elszakadt értelmiség volt, ugye, amely elszakadottságért igen drágán fizetett. Drágán fizetett a saját maga közérzetében is, mert a legjobbjai is ugye éveken, évtizedeken keresztül, súlyos konfliktusokon keresztül próbáltak kilábolni ebből a helyzetből, és itt 45 után súlyos történelmi tapasztalatok mutatták meg Magyarországon azt, hogy milyen veszélyeket rejt magában az, hogyha egy társadalom, egy nép értelmisége nem egészségesen választódik ki a nép szélesebb tömegeiből.
1: Kossuth Rádió 1972. A mi fiatal arcunk. Kovács Júlia, Tomka Judit, Peták István és Varga Ferenc műsorából.
3: A 160 népi kollégium 10 000 munkás és paraszt származású diákot fogadott be. Forradalmi korszak volt. Néhányan, akik részt vettek benne, így beszélnek róla.
4: Dózsa György népi kollégium. Ezt festette máhítattal a fehér táblára.
1: Nagy László, költő, egykori Dózsa György népi kollégista.
4: Ami hamarosan a bejárati kapun hirdette, hogy az épület a miénk. Tulajdonképpen úgy foglaltuk el. A kiutalás, az érvényesítés, az később történt. A mostani Dózsa György út és a Gorki fasor sarkán állt, ma is áll ez a ház. Előkelő szanatórium volt, a háborúban megrongálódott, rablók és gyilkosok tanyája lehetett.
1: Gosztonyi János, egykori győrfi kollégista, parasztpárti, majd kommunista politikus, művelődési miniszterhelyettes.
5: Épületeket kellett szerezni, az épületek részben romosak voltak, azt helyre kellett hozni, ágyakat kellett szerezni, létfeltételeket kellett teremteni.
1: Pál Lénárd, fizikus, az egykori Bújai János népi kollégium igazgatója.
6: Hát a Kelenhegyi út sok szép villával büszkélkedik. A 25-ös szám egy ilyen elhagyott villa volt, hát ha az emlékeim nem csalnak, a Heidegger sodrongyárosnak volt az a villája, és hát azt vettük birtokba.
1: Szokolai Sándor, zeneszerző. A Kodály Zoltán kezdeményezésére, népi tehetségek részére 1946-ban létrehozott Békés Tarhosi Zeneiskola növendéke. Az iskolát 1954-ben minden előzmény nélkül a hatalom bezáratta.
7: Úgy érzem, hogy Békéstarhosnak köszönhetem, hogy muzsikus és zeneszerző lettem. Ebben az iskolában magunk építettünk utat, zongoragyakorló fülkét. A Venkeim uradalmi kastélyban volt, ez tényleg a hőskora volt az életemnek. Ezt az egészet, hogy én itt ülök, és arról, hogy hogy lettem muzsikus, ezt úgy érzem, hogy egy szóval foglalhatom össze, hogy Békéstarhos.
4: Körülbelül 80-an lehettünk egyetemisták, középiskolások, erdélyi és felvidéki fiúk, parasztok és munkás ivadékok,

0: árvák és szegények. Általában olyanok, akiknek szükségük volt otthonra, közösségre.
1: 1943-ban érettségiztem a pápai református, akkori református kollégiumba. Szerettem volna tovább tanulni, pénzem nem volt. Újságban olvastam egy hirdetést, hogy a György István kollégium felvesz szegény paraszt származású diákokat. Én ennek alapján beadtam a pályázatomat, szerencsém volt, fölvettek a kollégiumba.
2: Tudatában voltunk annak, hogy fontosak vagyunk. Éreztük a felelősséget a társadalomért.
1: Tele voltunk tetterővel, sok gyönyörű álommal, jó törekvéssel. Minden dolgunkat mi kollégisták határoztunk meg, kezdve vezetők kiválasztásán, a program meghatározáson, mindenen. Magunk takarítottunk, magunk főztünk. Hogy mondjam, először találkozni egy közösséggel, azt hiszem, hogy aki ezt megizlelte, nem is tud más lenni, mint közösségi ember, egy életre nyomot hagyott.
2: Ez a közösség magába foglalta azt is, ahonnan jöttünk, és nem feledkezett meg soha arról, hogy honnan jöttünk.
3: Mint mindennek, a múltnak is van előzménye, a régmúlt, néhány évtizeddel korábbi időszak. Az 1920-as évek, a Trianon utáni Magyarország többféle utat, többféle gondolatot fogalmaztak meg magyar gondolkodók a magyar társadalom Trianon után különösen jelentkező problémáinak legalábbis kezelésére, ha nem is megoldására.
4: Számos társadalmi kérdés előtérbe került az 1919-20 utáni Magyarországon.
3: Pop István történész.
4: Ezek közül a szociális kérdés és ehhez kapcsolódva az felsőoktatás, középfokú oktatás ugye kiemelten fontossá vált. Tulajdonképpen az országot hogyan lehetne megújítani, műveltebb emberfőket szerezni, és kínálta magát a lakosság több mint felét kitevő hatalmas tömegű agrárnépesség. Tulajdonképpen a keresztény konzervatív irányzat olyan jeleseitől, mint Szegfű Gyula, vagy a két miniszter Klebelsberg, Kunó és Hóman Bálint, tőlük kezdve a népi mozgalom képviselőin át, tulajdonképpen a baloldal különböző álmlataig egyetértettek abban, hogy valamilyen módon az oktatás korszerűsítése, szakképzettséggel álló rétegek megteremtése egy fontos kihívás. És ehhez kapcsolódott a korszakban az a probléma, amit a népi tehetségmentésnek neveztek. Az író Szabó Dezső volt az, aki megfogalmazta azt, hogy tulajdonképpen a parasságra támaszkodva lehet az ország megújítását, az értelmiség, a középosztály felfrissítését elvégezni. Ennek során fogalmazta meg az úgynevezett kollégium hungarikumokra vonatkozó elgondolásait, az 1920-as 30-es évek közbeszédében esett szó parasztinternátusról, kitűnek iskolájáról, népötvös kollégiumáról, Zilahi Lajostól kezdve, Németh Lászlón át, így és Gyuláig sokan megfogalmazták az alapeszmét, aminek a lényege az, hogy alapvetően a nép tehetséges fiai számára meg kell könnyíteni azoknak az anyagi, művelődési akadályoknak a lebontását, ami lehetővé teszi, hogy belőlük képzett a közösségi ügyeknek elkötelezett emberek váljanak. Az ötvös kollégiumot francia mintára hozták létre, alapvetően kimagasló színvonalú középiskolai tanárok képzésére 1895-től, és ez a magyar tudós képzésnek az egyik fellegvára volt. Ezzel szemben a Györfi kollégium közéleti elkötelezettséggel bíró, közösségszervezelővel rendelkező embereknek a képzését tűzte ki célul, 1940-től vagy 45-től megújulva, összesen 8 évig létezett a kollégium, és egyébként ennek fókuszában állt, hogy amellett, hogy jó közösségszervezők is politikus alkatok, a szaktudományokat is lehetőleg jól műveljék. De a különbség itt volt tetten érhető, hogy a Györfi mindig politikusabb volt, közéleti volt, az ötvös, mondjuk így hűvösebb, klasszikusabb értelmiségi szerep felfogásához képest. Nyilván 1920-as, 30-as években lassan haladt a különféle reformgondolatok megfogalmazása, 8 osztályos, ma is életben lévő általános iskola megteremtéséig, ugye 1940-ben mi jutunk el, amely 45-ben vált valósággá. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy 1930-as évek legvégén megvalósulnak az első tehetséggondozó intézménynek a csírái, az 1940-ben megalakult Bójai, majd a 42-ben Györfi István nevét felvelő kollégium volt, az első első népi kollégium.
3: Ezeknek a próbálkozásoknak, amelyek helyek közel szárba is szökkentek, igen, tehát föl lehetett mutatni eredményeket, milyen arányban volt hatása a megcélzott rétegekre?
4: Ez rendkívül kis arány volt. Tulajdonképpen ez néhány száz vagy néhány ezer főt érintett, és néhány százalékban lehet azoknak az arányát meghúzni, akik a középfokú oktatásba már bekerültek, a felsőoktatásról nem is beszélve, tehát ki kell mondanunk, hogy a fő probléma az elit újratermelődése volt.
3: Érdekes, egy paraszti elit, egy úgynevezett, a szó nemes értelmében népi elit. Ez nem lett volna baj?
4: Igen, ezzel gondolattal sokan rokon szenveztek, és ez teremti meg tulajdonképpen a folytonosságot az 1945 előtt és utáni folyamatok között, hiszen ugye sokan azt gondolták, bizonyos fokon kormányzati szereplők is, hogy lényegében a parasztságból kell az ország megújítását, régóta szükséges reformot elindítani és megvalósítani. Azonban ehhez sokkal komolyabb oktatási beruházásokra lett volna szükség, és hát ne feledjük azt, hogy nagyon sok esetben a középfokú oktatásba a bekerülés is problémás jelentett, egyszerűen eljutni ezekre a helyekre, kifizetni a tankönyvek árát, biztosítani azt, hogy a paraszti munkaközösségből a családja, az az adott fiú kiválhasson, megvehesse az adott könyveket, részt vehessen előadásokon, tehát hogy mindazt, ami egy értelmiségi léthez kívánatos, átélhesse és megtapasztalhassa. Ezért az első népi kollégiumok azzal a célkitűzésre indultak, nagyon kevés embernek, ugye Stipós Gyula költő mondta azt, hogy 50 főnyi kicsi had. 1940. február 1-én nyílt meg a kollégium, és ez 1944 nyaráig, őszéig működött. Ez később mondjuk fölment egy ilyen 150-200 főre, ha az összlétszámot tekintjük.
3: Kossuth Rádió, 1987. Gondolat, jel. Kis István, baloldali szobrászművész, 1946-ban a Derkovics Gyula kollégium egyik megalapítója. A riporter Petrányi Judit.
5: A fényes szelek időszaka felszínre hozott nagyon sok olyan embert, emberi tehetséget, ami különben nem valószínű, hogy belekerült volna az ország szellemi életébe, mert egyszerűen nem voltak meg a feltételei. Hát lényegében én is ezek közé tartozom. Az út kijelölés az egy történelmi alkalom, és annak a felhasználása. Na most a felhasználás az tulajdonképpen hát nagyon könnyített volt, mert hiszen akkor tudatos szempont volt, hogy ezek a népi erők minél inkább szerepeljenek, részt vegyenek. Már a gimnáziumban is, de a főiskolán különösen mi azzal szórakoztunk, hogy mi vagyunk a kísérleti nyúlak. Na de ennek volt azért egy csomó nagyon komoly haszna. Azon az úton, ahol állandóan gödrök, buktatók és különböző akadályok vannak, ott jobban oda kell figyelni az útra, mint hogy az ki van kövezve.
6: Mik voltak a legveszélyesebb buktatók?
5: Hát tulajdonképpen a személyiség megőrzése. Ez volt a legnagyobb erény, ugyanakkor a legnagyobb veszély is, hogy ott abban az időben a személyiség alárendelése a közösségnek, az egy meggyőződéses hit volt. Tehát ez nem igazán, hogy azt erőszakolták, az valódi meggyőződés volt. Ennek természetesen volt olyan veszélye, hogy a gyenge szellemiségű ember nem csak beleszürkül, hanem bele is tompul. Nagyon sok az áldozata is, hát hiszen az az időszak hihetetlenül sok friss erőt hozott felszínre is. Ha már ebből a nem is olyan nagyon nagy történelmi távlatból nézzük, hát rendkívül nagy a szóródás.
6: A még főiskolán készült Dózsa szobrával kapcsolatban sok-sok évvel később egy interjúban azt mondta, hogy ezt a szobrot ma is teljes egészében vállalja, mert ez a hit szobra.
5: Hát hiszen az volt a pályám meghatározója. Azért lettem én köztéri szobrász, mert hiszen ez olyan mértékig fölfokozta az ilyen irányú érdeklődésemet, hogy ez teremtette meg a sínt.
6: Mi az, amire a legbüszkébb?
5: Arra, hogy az ember, akiben van nem csak energia, hanem meggyőződés is, a látszólag lehetetlen helyzetből is létrehozhat akár jelentős életformát is. Abból a porból kiemelkedni, hát az nagyon komoly dolog.
6: De előbb említett hit, a felelősség, az elkötelezettség, a tudatos elkötelezettség. Olyan gyönyörű tartalommal teli fogalmak, amelyek manapság mintha kicsit devalválódnának.
5: úgy látom a mikorunkat, hogy hát minden körülmények között létre kellett jöjjön az, hogy a személyiségnek az értéke, a szerepe a társadalomba módosulja. Szóval amikor a kollektív szándék és a kollektív hit volt a mindent meghatározó, na annak a reakciója most ez a túlméretezett egoizmus.
3: Kossuth Rádió 1986. Kollégisták. Forogó Judit műsorában Huszár István, egykori népi kollégista, közgazdász, kommunista politikus, miniszterelnök helyettes.
7: Nem vagyok objektív, nem tudom csak azzal szemlélni az eseményeket, hogy nektek a szavak csak hideg vasak, amiket csak kívülről szemlélni jó. Ugye József Attila szavai érzem megkötődnek hozzám. Mert egy olyan tényleg olyan korba jött létre a Nékosz, vagy népikori mozgalom, ami történelmileg egyedülálló, és így megismételhetetlen. Most persze egy-egy időszaknak ez a megismételhetetlensége nem jelenti azt, hogy tanulság nélküli. És azt nem sikerült tanulságot tömöríteni még ma sem. Végül is nem egy a magyar demokratikus fejlődésre ráerőltetett külsőleges mozgalom volt, hanem tulajdonképpen kisarjadt a magyar talajról, és egyben a marxista, kommunista, szocialista eszme szolgálatában szerveződött mozgalom volt. Az persze, nem állítom, hogy akkor vagy később is ez egy hibátlan mozgalom volt. A tanulságai nem csak pozitívak lehetnek, hanem negatívak is. Én ezért jónak tartom azt az elgondolást, hogy elsősorban az ifjúsági mozgalom mai céljainak a segítésére próbáljunk hasznosítani, meríteni a tapasztalatokból, és ne egyszerűen nosztalgikus múltban néz és jellemez, itt előttem van, amit Lukács György írt a Nékoszról. A népi kollégiumi mozgalom létrejötte, a fejlődése demokráciánk egyik legnagyobb tette a kultúra magas területén.
8: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
3: A Nékosz jelenségről 21. századi szemmel Pop István történész.
4: Azt sem szabad felednünk, hogy kezdettől fogva körüllenték politikai szándékok és célok az egész mozgalmat, és főképpen a kommunista párt részéről, ott is különösen a magyar hagyományok iránt bizalmatlan moszkvita csoport részéről volt egy olyan szándék, hogy ez egy gyanús politikai alakulat, amelyet meg kell rendszabályozni. Alapvetően a pártnak kell uralkodni a kollégium szabadosságával, a kollégium önkormányzattal szemben. Ők igazából egyfajta utánpótlási forrást, egy politikusi gárdát láttak a népi kollégistákba, akiket aztán különböző, mondjuk így politikai pozícióba helyezve használni kell. És valóban voltak is ugye ilyen népi kollégisták, akik akár a diplomáciai szolgálatba bekerültek, a katonai elhárítást egy időben vezető Szűcs Ferenc, Rajk környezetében is voltak olyanok, az ő titkárságát vezető Tőkés Otto, akik tényleg direkten politikai szerepet vállaltak. Tehát ez a fajta kettős arculat, hogy a politikum és a művészi, tudományos önkifejezési szabadság körüllengi a kollégiumot, ez alapvetően tetten érhető volt, és ahogy a viszonyok váltak egyre zordabbá, és közeledünk 1948-49-ig, és mind a kül, mind a belpolitikai feltételek romlanak, úgy válik a kollégiumok léte egyre nehezebben tarthatóvá, és válik velük szemben a politikai hatalom egyre bizalmatlanabbá.
3: Miben nyilvánult ez meg?
4: Kollégiumokat elkezdik államosítani. 1948-ban szüntették meg ugye a Györfi István kollégiumot, zászlós hajója volt az egésznek. Ugye ez a háború előtti Bolyai Györfi kollégiumnak az utódja volt, amely 45-ben újra megnyitottak, és aztán 1948-ban megfelállítják az Országos Diák Jóléti és Kollégiumi Hivatalt, ami megszünteti a kollégiumok autonómiáját, vagyis a diákok nem maguk választják a vezetőjüket, nem maguk döntenek a költségvetésről, nem maguk hívják meg az előadókat, hanem ezt a minisztériumokból, központi szervezetekből teszik meg a pár alapszervezeteinek képülésével párhuzamosan. Ez tulajdonképpen nem volt más, mint ami az egész magyar közoktatást és felsőoktatást elérte, nem véletlen, hogy egy évvel később a másik neves tehetséggondozó intézményt, az Ötvös Kollégiumot is ugye átalakítják, megszüntetik. Ez a folyamat pontosan azért, ezt Rákosi Mátyás meg is indokolja, mert hogy a szovjet minta hiányzik, a pártellenőrzés gyenge, és ugye fennáll az a veszély, hogy ugye ezek a parasztlányok és fiúk túlságosan komolyan veszik a forradalmat, túlságosan komolyan veszik a név felemelésére, egyenlőségére irányuló törekvéseket, a társadalmi részvételügyét, látják esetleg azt, hogy a hivatalnokok ugye mivé fajultak el, milyen anyagi visszaélések történnek, meghallgatják vagy nem hallgatják meg az embereket, és tulajdonképpen ők megpróbálnak hülyek lenni ahhoz az eszméhez, amelynek jegyében elindult ez a nemzedék. Ugye, ha egy életműben szeretném ezt a csalódottságot kifejezni, például Nagy László nagyon jó példa erre, de például az ő költőbarátja, aki ugye nem volt kollégista, de ugyanez a nemzedék, Csóri Sándor, és ugye nem véletlen, hogy ugye ezeket a fiatalokat aztán 53 után a Nagy Imre körül szerveződő reform értelmiségben is ott találjuk.
9: Kossuth Rádió 1994. Titkos történetek. Egy dokumentum Vámos György műsorából. 1948. július 7-e.
10: Az MDP Nagybudapesti Bizottsága propaganda osztálya vezetőjének jelentése a Központi Ellenőrző Bizottsághoz a Nikoszban tapasztalt visszásságokról.
11: Konkrétan a következő jelenségekre szeretném felhívni a Központi Ellenőrző Bizottság figyelmét. Rendben van az, hogy a népi kollégiumok igyekeznek kifejleszteni a népi tánc és zenekultúrát, és igyekeznek megszerettetni ezt a magyar néppel, de furcsa jelenség, hogy ezzel a népi kultúrával mintegy szembeállítva előfordulhat, mint ahogy tapasztaltuk az egyik központi nékosz ünnepélyen, hogy a diákok a partizán indulót nem akarták elénekelni, mint amihez közük nincsen. A javaslatot Erdei Ferenc tette. Sokszor előfordul az a fura helyzet, hogy a csepeli és angyalföldi ifjú munkással, aki nevelésénél fogva, környezeténél fogva, idáig büszke volt munkás származására, osztályöntudatos volt, most harcsabajuszt növesztetnek, teletömik fejét a parasztdalok tömegével. Hermetikusan elzárják őket a forradalmi munkásmozgalom eddigi kulturális kútforrásaitól, és fokozatosan ezeket is ezzel a parasztirányzatú szellemmel telítik. 1948. március 15-e előestéjén az ifjúság fáklyás felvonulásánál a nékosz tagjai az opera díszerkéje előtt és utána végig Péter bácsizták az Andrássy utat. Utána magunk is beszéltünk az ifjúsági ünnep vezetőivel, és felhívtuk a figyelmet erre a jelenségre. Erre május 1-én a felvonulásnál a tribün előtt a Petőfi kollégium hallgatói éppen úgy teletüdővel Péter bácsiztak, és az utánuk következő csoport népi kollégista, úgy látszik ez volt az átpolitizáltabb, Erdei nevét harsogta. Ez az egész jelenség úgy jött ki, mint egy ellentüntetés az ugyanakkor a második és harmadik oszlopban haladó csepeli és belügyminisztériumi menettel szemben, amelyeknek felvonulói Rákosi elvtársat éjjenezték.
9: Kossuth Rádió 1986. Kollégisták. Süpek Ottó irodalomtörténész.
12: Elhamarkodottan megszüntették az Ötvös Kollégiumot, megszüntették a Népi Kollégiumot szinte egy időben, amikor pedig világosan lehetett látni már azt, hogy a megoldás az lett volna, hogy a Népi Kollégiumoknak a politikai dinamikáját, elkötelezett dinamikáját, azt egyesítik az Ötvös Kollégium szakmai lehetőségeivel, és akkor Magyarországon olyan értelmiség van, amelyen a poklok kapui se vesznek erőt. Ha nem is fogalmaztuk meg minden esetben teljes pontossággal, mert mindjárt már az elején megfogalmazták helyettünk különféle vezetők, politikai testületek, és itt tovább, különféle pártok szerették volna hatásuk alá fogni a Népi Kollégiumot, tehát mondjuk a tudati megfogalmazást azt elvégezték máshogy. De magunk között is sokszor beszélgettünk arról, hogy nekünk mi a szerepünk, a történeti szerepünk. Végeredményben egy kicsit kívülről is láttuk azt a szerepet, amit majd itt be fogunk tölteni. Jól lehet, mi nem tudtuk azt, hogy nem tudom, egyetemi tanárok, jogászok, ezek azok azok leszünk, különféle vezetőhelyeket fogunk majd el. Nem sejtettük ezt. Én magam is az arra gondoltam, hogy majd pápa leszek, középiskolai tanár. Nem gondoltam, hogy az ötös egyetemnek leszek a professzora. Nem, ilyenről nem volt szó. Arról szó volt azonban, hogy Magyarországon nem szabad megismétlődnie annak, hogy embertelen világ lesz, tehát hogy az ember megalázza a másikat. Mindenképpen azonban a tendencia, a cél, az irányulás, az nagyon világosan látszott, tehát a humánumnak a társadalmát kell megteremteni.
3: Érdemes volna ennek a három esztendőnek, 1946-tól 49-ig tartó időszaknak az eredményeit megvonni. Sikerült előrevinni a társadalmi haladás, fejlődés, a gondolkodás, az értékrend ügyét? Vagy?
4: Én alapvetően pozitívnak látom a népi kollégiumok szerepét.
3: Pop István történész.
4: A társadalmi mobilitás ügyét sikerült előrendíteni. Ugye az volt a jelszavuk, hogy 160 népi kollégiumban 10 000 népi kollégista legyen. A 160 as számot el is érték. A 10 000 szám is megvolt, ha azokat vesszük alapul, akik valamilyen időszakban tagjai voltak a kollégiumnoknak. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy a diplomások számát, az értelmiségiek számát több ezer fővel növelték, és nagyon sokan nélkülük elkallódtak volna, elvesztek volna. Kedvenc példám erre a sokak által szeretett fiatalon, tragikusan fiatalon meghalt színművész Sós Imre története, aki ugye a Hortobágyon, Balmazújvároson legeltette a libát, amikor elvitt hozzá a szél egy újság foszlányt, és ugye ebben a Horváth Árpád népi kollégium felvételét hirdették meg, és ő elment, és tulajdonképpen egy mezítlábas parasztfiúként vették fel ugye a kollégiumba, színészként, és azt gondolom, hogy ha ő nincs, akkor ugye olyan filmek, mint a Ludas Matyi vagy a Körhinta ebben a formában bizonyosan soha nem készültek volna el.
3: Kossuth Rádió 1987. Gondolat, jel. A műsorvezető Györfi Miklós a hajdani Horváth Árpád népi kollégista színművészről az 1957-ben 27 évesen öngyilkosságot elkövetett Sós Imréről. Üstökösszerű felemelkedés és tragikus mélybehullás.
2: Utóbb rezignáltan konstatáltuk, megállt a társadalom mobilitása, az egyes rétegek egyre zártabbak lettek. Nincsenek szelek, se fényesek, se fénytelenek. Mennyi tüneményes tehetség tévedt el a szél csitultával a délibábos magyar rónán? Hány nem találta a helyét azóta sem, hányan váltották apró pénzre aranytálentumaikat? Hányról szoktuk manapság megint divatba jött eufemizmussal azt mondani, hogy 10, 20 vagy 30 éve már nincs közöttünk? Sós Imre csizmájával a vállán, mert hogy az feltörte a lábát, épp hogy megjelent, fényképe már is ott lapult a gyári lányok műbőr pénztárcájában. Jött, még nem is látott, és már győzött. Aztán elillant. 1949-ben Fagyejev ifjúgárdájának bemutatója előtt készült vele a most következő rövid interjú. Ekkor még főiskolás volt.
13: A darab szerjózsája Sós Imre. Úgy hallottuk, ez az első szereplésed.
14: Hát igen, még soha életemben nem voltam komoly színpadon. A színművészeti főiskolán még első éves vagyok, és mondhatom, itt a színházban nagyon sok nehézséggel kell megküzdeni.
13: És hogy kerültél az akadémiára?
14: Az akadémiára úgy kerültem, hogy paraszoltam az előtt, és olvastam az újságban, hogy létezik egy Horváth Árpád kollégium. Írtam fel kérvényt, küldött le a kollégium vasútjegyet, és azzal fejtem, felvételiztem, felvettek, és azóta a kollégiumban lakok.
13: Bizonyára a szüleid is örülnek.
14: Hát nagyon örülnek ők is.
2: Ezután 8 rövid esztendőre futotta még neki.
3: Kossuth Rádió 1987. Gondolat, jel. Egy hajdani Horváth Árpád színész szakkollégista, Horváth Teri színművész a másikról, Sós Imréről. A riporter Osgyáni Csaba.
15: A kollégiumban voltam napos, és akkor az Imre megjelent 11 óra körül, ragyogó napsütésben, augusztusban. Pici kis gyerekember volt, olyan kis hieder. És én úgy rögtön láttam a tétova tekintetét, hogy ez ugyanolyan, mint én, ugyanúgy lesi, ugyanúgy nézi a nagy házakat, hogy szinte attól fél, hogy agyonüti. Mondtam, hát szerbusz, hát te is paraszt vagy. És megöleltem. 9-en voltak testvérek, gondolja el a semmire. Hogy miért lett színész? Azt mondja Imre, Kondát őriztem, és egy papírt sodort velém a szél. És én felfogtam, ez olyan, mint a mese, pedig ez igaz. Mert szegény embernek az újságpapír is drága volt, és értesült valamiről, akármilyen régi volt, és szerencséjére, hogy friss volt. Azt mondja, fiúk, lányok, gyertek felvételi vizsgára a Horváth Árpád színész kollégiumba. Színész, hát az is lehetne esetleg ő, innen a konda mellől, tizenvalahány évesen. És elindult. Vette a bátorságot, ez is egy eredeti dolog, nem? Hogy elindul onnan, a nagy ismeretlenségből, a nagy ismeretlenben.
12: Mik voltak a konfliktusai, érződtek-e ezek korábban?
15: A konfliktusa feltétlenül, hogy 56 után. Imre akkor nagyon megijedt. Belőttek az ablakán, és akkor elszaladt hozzánk. És mondta, hogy belőttek az ablakon, és rettenet, és borzasztó, és ölik az emberek egymást, és fel vannak borogatva a villamosok, és borzasztó, felakasztják az embereket.
12: 57 nyarára valami meghasonlott benne.
15: A furcsa félelem költözött talán belé. Nagy-nagy tehetségű embereknek tud az önbizalma pici dolgokon is összetörni. Kétség költözött belé, saját tehetségével szemben, hogy én ilyen kicsi vagyok.
3: Pop István történész.
4: Adott esetben középiskolákban, vidéki kollégiumban is nagyon sok példát ismerünk. Ez a folyamat tovább élt, mert hogy tulajdonképpen egy olyan fajta eszmeiség hatott át ezek az embereket, hogy adottak a politikai keretek, lehet, hogy zord a politikai klíma, de én a magam adott közösségében mégis tudok valamiféle értéket előtérbe állítani. Lehet, hogy ez csak egy kórus, lehet, hogy ez csak egy képzőművészeti szakkör, lehet, hogy csak egy irodalmi szájpróbálgatás segítő album, de akkor is ez a tehetség nem fog elveszni.
3: Közösségszervező ereje van, kohéziós ereje van, és mindaladási képessége van.
4: Így van, ez teljes mértékben érvényesül, és ugye nagyon érdekes, hogy ez annyira erőteljes volt, hogy az egykori népi kollégisták tulajdonképpen halálukig, 70-es, 80-as évekig összejártak és tartották a kapcsolatot. A kor számos vállalkozásában, akár az 56 előtti mozgolódás, akár a 60-as évek, amikor például elkészül a Fényes Szelek című film Jancsó Miklós alkotása, amely megújítja azt a vitát, hogy milyen fajta oktatásra van szüksége Magyarországnak, akár a későbbi szakkollégiumi rendszerben, ez a továbbgyűrűző mintaadó hatás, nem akarok nagyon patetikus lenni, de ez az értelmiségi etosz, ez lényegében tovább él. E tehetség robbanás révén, ugye ez Göncz Árpád nyelvi leleménye, lehetséges volt az, hogy intragenerációs mobilitást valósítsanak meg, ami azt jelenti, hogy egy életúton belül történt a váltás, parasztnak indultak, vagy kifutófiúnak indultak, vagy bolteladónak indultak, és lehetett belőlük, vagy bár belőlük, közgazdász, jogász, szociológus, színművész, és a többi.
3: Mivé válik 1949 után a NÉKOSZ, a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, betagozódik valamibe, vagy nyomtalanul tűnik el szervezetileg, mert hatásában, értékrendjében, gondolkodásában nyilván nem? És mi történik ezzel a generációval?
4: Szervezetileg betagozódott a korabeli állami irányítású központi kollégiumi rendszerbe, és bár voltak kísérletek arra, hogy újra legyenek népi kollégiumok, önálló szervezeti értelemben soha többé nem álltak föl. Ugyanakkor ez az értelmiségi generáció azt lehetne mondani, hogy sokfelé szétszoródott. Voltak, akik ugye a korábbi hatalmi struktúrába beléptek, vannak különböző felmérések, hogy nagy számban lettek később ugye az MSZMP tagjai. Ugyanakkor azt lehetne mondani, hogy a korabeli mondjuk egy kommunista párt, és egy olyan hatalmas konglomerátum volt, amelyben különböző irányzatok éltek egymás mellett, és a népi kollégisták szíve elkötelezettsége azért mindig valamiképpen a reform gondolatához húzott. Ez ugye 1953-tól megmutatkozott ugye a Nagy Imre mellett való felsorakozásban, olyannyira, hogy amikor a forradalom kitör, van egy olyan elképzelés, hogy egy külön helyet kell fenntartani a győrfi kollégisták számára, mert hogy a jelentőség megköveteli ezt, az egykori főtitkár személye, Kardos László meg is jelenik egy kormányprogramban, mint közoktatási miniszteré. Ugye végül is nem lesz az, hanem helyette úgy mondja Nes Antal, mint begyűjtési miniszter. De volt olyan népi kollégista, akit fel is akasztottak, Földes Gábor színházi rendező, aki pedig Moson-Magyaróváron pont békíteni akarta az embereket, és mindent megtenni a tragikus sortűz elkerülésére 1956. október 28-án, és annak ellenére, hogy egykori kollégista társai próbálták őt megmenteni, 1958-ban felakasztották, és ő lett tulajdonképpen így a kollégistáknak a vértanúja.
3: Kossuth Rádió 1994. Titkos történetek. egy 1958-ban keletkezett dokumentumról.
10: Elsőrendű Földes Gábor elítélt, bár régi párttag, kezdettől fogva vezető szerepet játszott a győri ellenforradalmi megmozdulásban. Bár ő maga mérsékelt irányzatot vitt, mégis elősegítette, hogy a hatalom Győrben és az egész Dunántúlon ellenforradalmár fehér terrorista elemek kezébe jusson, akik a későbbiek során őt magát is félreállították. Különösen súlyos a felelőssége a mosonmagyaróvári események tekintetében, ahol baloldali jelszavakkal rábeszélte a határőröket a fegyver letételére, és semmit nem tett a lefegyverzettek megvédése érdekében. Noha látta, hogy az előző napi sortűztől és a halottaktól feldühödött tömeg a határőrtisztek meggyilkolására készül. Így közvetve bár, de őt is felelősség terheli a három határőrtiszt meggyilkolásában. Mindezek alapján vádlottakat kegyelemre nem látom méltónak, és az érdekükben benyújtott kegyelmi kérelem elutasítását javaslom. Budapest, 1958. január 6. napján. Dr. Nezvál Ferenc igazságügyminiszter saját kezűleg.
3: A gondolat tovább él, de miként él tovább? Ki viszi tovább 1945 után?
16: Hogyha ennek a kicsiny hadnak a hatását nézzük a magyar társadalomra, akkor mit mondhatunk el? Gyűrűzött ez a hatás adott esetben az 1960-as, 70-es évekig, 80-as évekig, amikor ezek a hajdani 40-es évekbeli fiatalok már idősebbekké váltak?
4: Ez olyan volt, mint a kovász a kenyérragasztásakor. A gondolat nem, hogy tovább él, hanem még tovább erősödik.
3: Pop István történész.
4: És azt gondolom, hogy ennek az eresztő hatása tényleg érvényesült, hogy két nagyon szemletes példát mondjak. A háború előtti Győrfi kollégiumnak volt tagja, a Sopron megyéből érkezett Hegedűs András, aki 55 és 56 között volt ugye miniszterelnök, és aztán ugyanennek a kollégiumnak a Szolnok megyéből érkező Gyenes Antal, aki pedig 1956-ban Nagy Imre forradalmi kormányának tagjaként szüntette meg a begyűjtési rendszert, a padrás lesöptések néven ismert parasság előtt gyűlöletes terménybeszolgáltatást. És később mindketten a 60-as, 70-es évben belei mondjuk így reform értelmiség meghatározó szereplőivé váltak. Tehát ez a továbbgyűrűző hatás nagyon igaz, vagy hogy egy másik példát mondjak, Szabó Kálmán, egy Tolna megyei parasztfiú, ő 45-be került be a Győrfi kollégiumba, hogy aztán később maga is neves közgazdásszal legyen, a Közgazdaság Egyetem rektorává legyen, és a 60-as évek végén kezdeményezze a Rajk László szakkollégium létrehozását, amely tulajdonképpen a szakkollégium gondolat keretében ezt a tehetségmentést folytatta tovább, mely kollégiumnak a egyik igazgatója, vagy alapító igazgatója és nagyon sokáig vezetője Csikán Attila volt közgazdász, később miniszter. Tehát azért mondom, hogy ezt a fajta folytonosságot így lehetett megteremteni. Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy a 80-as években kiemelkedő, aztán politikai értelmiségi közéleti szerepet vállalt értelmiségi nemzedéknek a gyökereit is itt a 40-es évek tehetségmentésében találjuk meg. Azért is volt érdekes a népi tehetségmentés, ugye? Mert ez nem csak a szűken vett magyarországi keretet, tehát mondjuk így a trianoni Magyarország kereteit érintette meg, hanem azon túl is korabeli Szlovákiához vagy Romániához tartozó területeken, például Kolozsvárott is létrejött ilyen népi kollégium, hogy az egyik legismertebb alakját, Sütő Andrást említsük, aki ugye aztán megtalálta a kapcsolatot a magyarországi értelmiségi társadalom tagjaihoz, tehát ez a fajta hatás, ez tulajdonképpen érvényesült. Azt lehetne mondani, hogy a korszakban általában volt egy, hogy is mondjam, általános értelemben vett értelmiségi boom, ami igaz Kelet-Európában, nem csak Magyarországon, hanem máshogy is fontosnak tartották, annak a hátránynak a csökkentését, ami ennek a térségnek a megkésett fejlődésébe lett, a paraszt és munkásszármazású fiatalok felsőoktatásba való bekerülése, értelmiségévé válása, az egy általános térségbeli probléma volt, és lényegében a megkésett modernizációból eredt. Ugye a külföldi témák közül megemlíthetjük a Zilahi Lajos által felkarolt kitűnnek iskolája gondolatot, amit tulajdonképpen az Egyesült Államokban létező egész országra kiterjedő központi tehetségkiválasztó rendszer volt, biztosította azt, hogy az ottani tehetségekből politikai tudományos művészeti elit váljék. Zilahi azt gondolta, hogy ez a modell átültethető egy az egyben Magyarországra.
16: Tévedett?
4: Abban, hogy az a demokratikus közeg, demokratikus társadalom és politikai közeg, ami megvolt az Egyesült Államokban, itt a 30-as évek végének Magyarországán hiányzott. Megemlíthetnénk még egy fontos témát, ez a skandináv minta, ami fontos volt, tehát a dán, norvég, finn népfőiskoláknak és az általános paraszti törekvéseknek a példája. Többek között Sztélo Gáborra, Kodolányi Jánosra hivatkozhatunk, illetve a korabeli református és evangélikus lelkészekre, akik azt gondolták, hogy tulajdonképpen egy művelt paraszti népességre, faluvezetőkre, közösségi vezetőkre van szükség, akikből nem biztos, hogy diplomás értelmiségi lesz, de képesek az adott tájban gazdálkodási hagyományokat szervezni, amely helyi boldogulást biztosítja.
16: Kossuth Rádió 1972. A mi fiatal arcunk. Adalék a Népi Kollégium értékhagyományozó képességéről. Idősebb népi kollégista ismerősei hatásait idézi Suhai Pál író.
17: Gyerekkoromban állatok voltak a legjobb barátaim, anyám után leginkább velük értettem meg magam. Korán megtanultam az állatok nyelvét. De hálás most az emberi szavakért vagyok, amelyeket nagy nyomorúságomban kaptam a mégis sok közül, Cejd István postatiszttől, Gálosi János magyar tanártól. Ha egy volt tanítvány háláját indokolni kellene, csak azt tudnám mondani, személyiségükben hordozták akkori kérdéseimre a választ, nem tankönyvet kaptam, túlléptek az iskolán.
16: Sinkovics Imre verset mond.
18: Suhai Pál, harmadik Richard. Fél országot egy lóért, uram, egy országért se jár. E rongyvilágban nincsen oly nemes, ki lóra váltja szent tulajdonod. Különben is a lóma ritka faj, üzérek zsokék állata, parancsolj inkább villamost, de erre villamos se jár. Hollók zokogják vesztedet, az ország hadban áll. Ha úr vagy, most légy úr király! Vezest hát hulló népedet, slóvá tedd magad, sziszegd, makogd a gyermek ős igét, már nincs ki megtagad. A szolga még kitart, s vár ezer pupos, csak hagyd defaxnikat, és menj tovább, gyalog, király. Gyalog, király.
16: A népi kollégiumi mozgalmat, a nékosz mozgalmat hogyan látja az utókor? Hogyan magyarázza, adott esetben torzítja-e valamiféleképpen, valamelyik történelmi periódusban, mondjuk az 1960-as évektől kezdődően?
4: Két szélsőséges értelmezés van, hősök vagy janicsárok.
16: Pop István történész.
4: Ugye a janicsárok azt mondják, ezek parasztfiú, parasztlányok, akik feladták, megtagadták azt a közeget, ahonnan jöttek és beálltak a kommunisták szolgálatába, építették a pártamra a diktatúrát. Tehát van egy negatív kép, az alulról jövő, szociális indulatoktól fűtött, mohó szerezni akaró fiataloké. Ez az egyik szélső értelmezés. A másik, a hősök voltak, hülyek voltak az a réteghez, osztályhoz, amely úgymond kibocsátotta őket, ők kiviseltik a népi értelmiség magvát, amely mindig valamifajta ellenzékiséget képviselt, akár a Kádár rendszer viszonyai között is, megpróbált más értékeket, szempontokat behozni a közgondolkodásba, ezért tisztelettel és jelesen kell emlékezni rájuk. Németh László népíró fogalmazott egy találó képpel úgy, hogy az, hogy a szocializmusnak magyar koloritja támadt, a népi kollégistáknak is köszönhető. Tehát ez a fajta két szélső értékelés létezik.
16: Kossuth Rádió 1978. Kettesben. Szilágyi János műsorában Mérei Ferenc pszichológus a nékosz élményről.
19: A nékosszal való találkozásom és az azzal való együttérésemnek az volt a lényege, ami miatt aztán a nékoszt elítélték tulajdonképpen, ami úgy volt megfogalmazva, úgyszerűen Kardos Lászlónak valahol egy picit humoros mondásában, de azért ez neki igaz mondása volt, neveletlenek nevelnek neveletleneket. Na most... Én úgy gondoltam, úgy vettem a 945-öt, hogy most a régit eltöröljük. nincs régi. Főként a Pece pedagógiában gondolkodok, nincs régi. Vannak maradványok, mint Pestalozzi és Rousseau, akik soha a maguk korukban meg nem valósultak. Ami a pedagógiában megvalósult, az rossz, az el fogjuk kerülni. De nem fogjuk soha életünkbe úgy elterülni, ha ugyanazok fognak tanítani, akik eddig tanítottak, és ugyanúgy fognak tanítani, csak éppen pirosra befestik magukat, és elmondják ugyanazokat a frázisokat, éppen csak az egyik név helyett egy modernebb nevet használnak, mert gyakorlatilag ez történt. És erre, hogy nem folytatni, hanem kezdeni a pedagógiában, erre ismertem rá a Lékozban. Ezek voltak, úgy érzem, azok, és adták meg nekem azt a lehetőséget, hogy most elkezdjük. Nincsenek velünk azok a tanárok, akik a sablonra tanítottak. Most mit csinálunk egy életet? A Lékoz élménynek ez volt az első része, a másik része volt a teljes hitelessége. Autentikus volt. Mindent komolyan vett az egész forradalmiságát. Egy szóval ez egy avantgárd volt, egy igazi plebejus avantgárd, és egy avantgárd az nem folytat, az kezd.
20: Ez az együttes élmény mennyiben befolyásolta később gondolkodását, munkásságát, egyáltalán befolyásolta-e?
19: Hát nagyon erősen befolyásolta. Én nagyon nagyot változtam az élet során, több ízben nagyon nagyot változtam. Én nagyon nagyot fordultam 45 után. Maga a 45 után egy olyan szabadságérzés fogott el, ami páratlan, ebben volt benne a Lékoz élmény. Azután a teljes bukás ebből, mert olyan parádés bukás volt 1950-ben, amilyet hát ritkán lehet látni. De akkor már valahogy én megerősödtem ebben.
4: A Lékoz, azt gondolom, hogy nyilván érdemes valahol középre pozícionálnunk magunkat.
16: Például a 21. századi tudománykutatás milyen álláspontot foglal el?
4: A megkésett modernizáció eszközeként ez az oktatási reform igenis szükséges volt és fontos volt.
16: Pop István történész.
4: Számos korábbi kollégiumi hagyományt, a protestáns kollégiumok világát, a névfőiskolák gondolatát integrálta, és ez tulajdonképpen beilleszkedik az évszázados magyar törekvésekbe, hiszen nálunk az, hogy a tudás révén valaki felemelkedjen, azért egy elég régen élő probléma, és bizonyos fogig ma is küzdünk ezzel. És a Lékoz ezen reformtörekvések egyike volt. Ezzel együtt kétségtelen, hogy bizonyos időszakban voltak olyan kollégisták, akikből valóban a káder utánpótlásnak mondjuk így az alanya lett, Isten szerepet játszottak, ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a kollégium bukását nehezen lehet elválasztani ugye a Rajk pertől, és az 1949-es nagyon éles fordulattól, amikor hogy igazán a sztálinista diktatúra bekövetkezik, és ezért azt lehetne mondani, hogy ha különböző korszakra osztjuk föl a magyarországi diktatúra történetét, és a kommunista uralomgyakorlás történetét is, a Lékoz vagy a népi kollégisták azért inkább a 56 utáni időszakban vittek pozitívabb szerepet, és szemben álltak a 49 utáni nagyon szigorú törekvésekkel. Mondjuk azt lehetne mondani, hogy a szovjet minta a szolgai másolása helyett ők mégis valahogy a magyar hagyományokat integráló szocializmus gondolatának voltak a hívei.
16: Megforgatták? A Lékozról, előzményeiről és a népi kollégiumi intézményrendszer 20. századi nyomairól a Lékoz alapítási éve 1946. 80. évfordulóján.
8: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
16: A szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kis Péter Ernő. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 16 óra, köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Brieska Dániel, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Még mindig három magyart keresnek a nepáli földcsuszamlás és villámárvíz után. Véget ért a Dunai fenékküszöb építésének első üteme, holnap egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Továbbra is három, kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. A szerdai áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál, 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentőmellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott a dél-törökországi Tasucsuba. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. A miniszterelnök a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között például az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését említette. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott összefogással, három hőhullámot és két energiaválságot is sikerült kezelnie az országnak. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csak nem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán beszámolt arról, hogy a két part felől indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait. Közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése. Ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést. Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Este egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. 17 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most a 60 pusztai zebrákról lesz szó. Ilyen hangjuk van a zebráknak. Így nyioghatod Zsebi, Pilla, Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Lolka, Bolka, Bendegúz, Tihamér és Pacsi is, akiknek a neveit a választás után hozta nyilvánosságra a Nébih a hivatalos lóinformációs rendszeréből. Ez a névlista volt az első hivatalos bizonyíték arról, hogy 60 puszta határában Orbán Viktor családjának birtoka mellé egy vadásztársaság zebrákat telepített. A vadásztársaság Mészáros Lőrinc érdekeltsége. Ezek az állatok, bár alig ha tudtak róla, a 2026-os választási kampány főszereplői lettek. Létezésüket sokáig titkolták tulajdonosaik, hiszen az első zebra még 2017-ben érkezett a Fejér megyei vadasparkba, de csak 2024-ben hallottunk róluk először a hírekben. Azóta kiderült, hogy más egzotikus állatok is élnek ott, hogy pontosan miért, és kinek a kedvére. Arra hivatalosan még soha senki sem válaszolt. Műsorunk végén azonban elhangzik egy lehetséges és nagyon is valószínűnek tűnő válasz erre is. Tartsanak velünk! A luxizás, a kevésség, a kivagyiság, és így az Orbán korszak korrupciójának szimbólumává váltak a zebrák. Miközben az Orbán kormány arany WC-csészékkel plakátolta tele az országot, politikai ellenfeleit támadva ukrajnai tékozlással, addig a zebrák valóságosabbnak és sokkal közelebbinek tűntek. Elég volt-e magyar tájon oly különös állatokat összekapcsolni Orbán Viktorral és Mészáros Lőrinccel, hogy sokkal jobban felháborodjanak sokan, mint milliárdok eltűnésén vagy a jogállamiságot ért sérelmeken? A zebrák politikai erejét legjobban a Fidesz reakciói bizonyították. Nem volt másik olyan konkrét ügy, aminek semlegesítésére ennyi energiát áldoztak volna. De kezdjük az elején. A zebrákról először egy kis online lap, a Gulyás Ágyú Média számolt be még 2024 őszén. Erről beszél a zebrák leleplezője, Gulyás Balázs újságíró, Bátori Róbert kollégámnak.
4: Hogyan szereztél arról tudomást, hogy egyáltalán lehetnek ilyen vadállatok a környéken? Akkoriban ugye Bicskén éltél.
5: Igen, Bicskén laktam, és egy helyi társaságban egyszer csak valaki két sör után bemondta, hogy hát hallottátok-e, hogy döglenek a zebrák 60 pusztán, és akkor úgy visszakérdeztem, elkerekedett a tekintetem, hogy mik döglenek 60 pusztán, tessék mondani. És akkor így indult el a dolog, aztán kaptam konkrét koordinátákat is, hogy hol lehet megtalálni ezeket az állatokat, de én magam se hittem el, még így a bemondás alapján sem, annyira abszurd volt a történet.
4: Ez ugye 2024 novembere tájéken történt, akkor azért felcsútról, alcsútobozról hallottunk nagyon furcsa történeteket. Elhitted azt, hogy vannak zebrák?
5: Azt tudtam, hogy létezik a hübrisz fogalma, és hogy már tényleg annyi pénzt halmoztak fel, ne eufemizáljunk, annyi pénzt loptak el, hogy már tényleg az van, hogy nem tudják mire költeni, és keresik a lehetőségeket, hogy milyen őrültségekre lehet költeni, de nem hittem el akkor egyből. De hát egy újságírónak nyilván az a feladata, hogyha van 100 fülese, akkor abból mind a 100-nak utána menjen, és hogyha egy bejön, akkor egy bejön.
4: Ez bejött?
5: Igen, mondhatjuk.
4: Hogyan jutottál erre a helyszínre el? Kaptál pontos koordinátákat, hogy hogyan kell oda kommandózni?
5: Azt nem, hogy kell megközelíteni, de ilyen Google Maps koordinátákat kaptam, hogy hol érdemes kopogtatni, úgymond. Nagyon fontos részlet, hogy vittem magammal répát. Fogalmam sem volt, hogy a zebrák esznek-e répát, valószínűleg egyébként nem, de azt vittem magammal, hogy megpróbáljam odaédesgetni őket. És aztán hát nagyon egyszerűen a Google Maps-en rábögtem a pontra, amit megkaptam, és aztán megnéztem, hogy hogyan lehet ott oda jutni földutakon keresztül. Egy idő után már autóval nem lehet, tehát azon a bejáraton, ahol, amit én találtam, akkor oda jutni, úgyhogy jó, sokat kellett gyalogolni, vagy legalábbis nekem soknak tűnt a gyaloglás, de aztán, hát Istennek hála, megtaláltuk. Egyébként akkor már kezdődött az, hogy próbálták így, hát amellett, hogy ez egy elzárt területen van, és egy eldugott területen, próbáltak, ugye kerítés már föl volt húzva, aztán később, amikor már mi kijöttünk a sztorival, akkor utána földsáncot is fölhúztak, és akkor már csak létrával lehetett látni, szabad szemmel ezeket az állatokat, de aztán valaki kitalálta, hogy drónnal is be lehetne repülni, megpróbálni, és akkor úgy is felvették, de hát igen, az elsőség az tényleg a milyen 2024 novemberéből.
4: Mit éreztél akkor, amikor megláttad ezeket az állatokat?
5: Ugye volt vele egy operatőr kollégám, és hát most így a rádióban, főleg a közszolgálati rádióban nem idézném, hogy milyen felkiáltással éltem ebben a helyzetben. Tehát így, amikor megtudtam, hogy mit jelent az, hogy a saját szemednek sem hiszel, és így káprázik a szemed, és dörzsölött, hogy ezek most tényleg zebrákat telepítettek ide Alcsút, Felcsút, meg Bicske környékére, tehát tényleg ennyire nem tudják, hogy hol a határ. Körülbelül ez volt az érzés, hogy ezt nem hiszem el, pedig ott van a szemem előtt, és mégsem hiszem el.
4: Volt már erről bármi szóbeszéd, vagy neked az elsődleges informátor, aki a kocsmában ezt adta, és hittél neki, ő volt az első, akitől ezt hallottad?
5: Jó, meg vannak félemlítve az emberek, vagy meg voltak félemlítve akkor még az emberek. Valóban tényleg az van, hogy ezen a környéken gyakorlatilag mindenki, aki nem újságíró, mint én, mindenki valamilyen mészáros érdekeltségnél dolgozik, és nagyon jól zár ez a rendszer, tehát nem nagyon szívem. Tehát nem volt olyan, hogyha erre gondolsz, nem volt olyan, hogy nem tudom, ez egy ilyen közszájon forgó történet volt még akkor se, hogyha az ember nem hiszi el, hogy ilyen létezhet, de nem forgott közszájon, tehát ez egy elejtett beszélgetés volt egy olyan emberrel, aki véletlenül tudta, úgyhogy szerencsém is volt, az is kellett hozzá.
4: És ő azóta jól van?
5: Én úgy tudom, hogy igen, él és virul, hála Istennek.
4: Berobbant a zebragét. A zebra ügy. Hogyan kezdődött, és mit

0: videóinkat, mint eredetileg, amikor mi megjelentettük.
1: Ugye nagyon sokáig tagadta kormánymédia, maguk a politikusok is, Orbán Viktor is, hogy ez valóban létezne, sőt, utána azért építettek rá egyfajta kampányt is, még a választások előtt, hogy ez nincs.
0: A zebrák lettek a szimbólumai a NER-nek, nem? Meg ennek a 16 évnek, amiben éltünk. Ez a fajta hübrisz, hogy tényleg már, amikor nincs ötleted, hogy mire tud elkölteni, mert megvetted az összes 150 milliós, nem tudom én milyen márkás, én nem is ismerem ezeket a márkákat, milyen márkás táskát, és már nem tudod, hogy mire költsél, és akkor eszedbe jut, hogy na, csinálok egy szafarit ott 60 puszta meg Bicske között, és akkor veszek zebrákat meg antilopokat, mert ugye később aztán többször mentünk, és akkor antilopokat is, meg ilyen nagyon egzotikus marhát, szarvasmarhákat fotóztunk, sőt egy csacsit is. Amikor már eljutsz ide, hogy mindegy mi, de akkor én most hozatok Afrikából ankolvatuszi marhákat, és akkor azt fogom ott tartani a kis prérimen vagy szafarimon. Szerintem ez lett egy szimbólum, és ennek lett a szimbóluma a zebra, nyilván az a legkirívóbb ezek közül, az állatok közül.
1: És ahhoz mit szólsz, hogy Kocsis Máté a kampányban, miután már létrehozták a zebra digitális polgári kört, akkor azt mondta, hogy a zebra DPK szimbolizálja a magyarországi álhírgyártást is. Megpróbáltak ebből valahogy kimosakodni. Te láttad ott ezeket az állatokat?
0: Az abszurditás odáig fokozódik, hogy van egy oligarha, aki Orbán Viktor, az akkori miniszterelnöknek a legjobb barátja, és vélhetőleg strómanja, én ezt is megkockáztatom. Aztán azon a területen, ahol egyébként alcsút, felcsút látjuk, hogy minek a szimbólum, és egyébként is egy szimbolikus helyszín. Kitalálja ez az ember, hogy ő zebrákat akar tartani, meg más egzotikus állatokat, és amikor erre az abszurditásra, ez még mindig nem elég, a kormánypárt frakcióvezetője egyébként engem elkezdett fenyegetni is egy posztjában, hogy ugye álhírt gyártunk. Érdekes, hogy a bíróság előtt nem kereste az igazát a frakcióvezető úr. Amikor a kormánypárt frakcióvezetője elkezdi azt bizonygatni, hogy amit én ott látok a saját szememmel, azok nem léteznek. Meg ugye utána egy csomó másik újság is feldolgozta ezt, az RTL-től a Telexig, mások is csináltak felvételeket. Akkor egyébként mindegyik ilyen kocsis megszólal, én próbáltam készíteni egy videót vagy egy cikket, amiben tételesen leírom, hogy hol, mikor láttuk ezeket az állatokat. Tehát tényleg lemenni alapszintre, hogy a bizonyítékokat összegyűjtve, mikor készült a felvétel, pontosan hol. Sőt, én felajánlottam, ez az ajánlatom most is él. Tehát, hogyha Kocsis Máté szeretne, én elkísérem őt oda 60 puszta és Bicske közé, a zebrák helyére. Tényleg nem fogok vele szemétkedni. Egyszerűen menjünk oda, felajánlom ezúton is Kocsis Máténak. Menjünk oda, megmutatom neki a zebrákat, láthatja a saját szemével. Ha kis szerencsénk van, és nem tudom, lehet, hogy ezúttal nem répát kell vinni, hanem valami más, majd jobban megnézzük, de lehet, hogy még közel is jönnek, mert készhez vannak szoktatva az állatok.
1: Arról van tudomásunk, hogy az első zebrák 2017-ben kerültek a vadásztás kezelésébe. Azt nem tudjuk, hogy honnan jött. Azt viszont tudjuk, hogy a kormányhivatalhoz a bejelentés csak évekkel később érkezett. Hogyan lehetséges az szerinted, hogy ismeretlen eredetű egzotikus állatot vásárol, hoz be valahonnan, vesz meg egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vadásztársaság, évekig tartja ezeken a területeken ezeket az állatokat úgy, hogy a hatóságnak nem szól egy mukot sem arról, hogy ő ilyen állatokat tart?
0: Hát ez, ami volt az elmúlt 16 évben, ezt kiválóan leírtad. Az államot fogjul ejtették, Magyarországot fogjul ejtették, az állami szervek, illetve az oligarchák különböző érdekeltségei összefonódtak, összenőttek, és aki haver volt, annak elnéztek mindent, aki nem volt haver, annak, hogyha nem tudom, eldobott egy cigicsiket, akkor is olyan pert vartak a nyakába, hogy megkeserülte. Tudom, hogy voltak olyan állatok, nem biztos, hogy már az elején így volt, de amikor megjelent a videónk, akkor én úgy tudom, hogy akkor még nem voltak bejelentve a zebrák, és akkor pár hónapra rá jelentett, tehát annak a videónak a hatására jelentették be a megfelelő hatóságnál ezeket az állatokat, hogy ott tartogatják őket.
2: Ahogy hallhattuk, a zebrák akkor ütötték át a szélesebb közvélemény inger küszöbét, amikor tavaly márciusban Magyar Péter is posztolt róluk, és Orbán Viktor unokájához kötötte őket. Az idei kampányban egy bicskei fórumon pedig így emlegette az állatokat.
3: És nincs szegénynek megtakarítása havi 7,5 millió forintos fizetés mellett. 3 év alatt a háromszorosára emelte a fizetését, a legális fizetését. Ha

0: Igen, valahogy nem jól gazdálkodik, nem jön ki. Ha esetleg megszorulna, én nem szeretném, hogy a zebrák éhezzenek. Szóljon és gyűjtünk.
1: Szokatlan, hogy a Fidesz és Orbán Viktor is nagy erőket vessen be hasonló vádakkal szemben, de most azonnal felvették a fonalat. Kocsis Máté, akkori fideszes frakcióvezető megalapította a Zebra DPK-t, így indokolva a névválasztást.
2: A Zebra lett a liberális álhírgyártás ikonikus alakja az elmúlt időszakban, ezért a Zebra fog harcolni az álhírek ellen.
3: Milyen célokat tűzött ki a Zebra digitális polgári kör?
2: Elsősorban az, hogy lelegelje az álhíreket a magyar médiatérből. Ez az ő célja.
1: Minden bizonnyal felmérték, hogy a Zebra ügy sokat árt a Fidesz megítélésének. De nem azt kezdték magyarázni, hogy a zebrák mészáros vadászaihoz tartoznak, hanem letagadták a létezésüket. Orbán Viktor maga is többször elmondta, hogy álhír az egzotikus állatok létezése.
4: 15-20 éven keresztül az volt a, mondjuk úgy, hogy polgári és egyben értelmes politikai magatartás, ami blödli vagy óriási hazugság elhangzott, az el kell engedni a fülünk mellett. Ha reagáltunk rá, azzal inkább kárt okoztunk, mert felerősítettük a hamisságnak a hangját. De mióta a digitális világ meghódította a politikát, azóta ez nem így van. Ugyanis a legképtelenebb dolgokat is hajlandók az emberek, hát ha elfogadni nem is, de legalábbis valószínűnek tekinteni, hogy az úgy van. Ezért, ha nem reagálsz azon melegében, akkor a hazugság meghódítja az internetet. És ha egy-két órát később, már késő van. Tehát ezért azt gondoltuk, mikor beszélgettünk, hogy jó lenne egy olyan hely, ahol azon melegében még kora reggel rögtön azt lehet mondani, emberek, ez hülyeség, ez marhaság, ez bóvli, ez meg valóság, ez meg igazság.
1: Egészen szokatlan módon még Orbán Viktor édesanyja is megszólalt az ügyben, tagadva a zebrák létezését. Mindezt Kersák István, egy addig csak szűkebb körben ismert YouTuber csatornáján. Kersák a saját beszámolója szerint véletlenül futott össze Orbán Viktor édesanyjával az október 23-i békemeneten. És ha már találkoztak, rákérdezett a zebrákra is. Kersák engedélyével idézzük fel a beszélgetésüket.
5: Na most a zebra, hát az megkülönhetszik nekem. Ahhoz, hogy legyen zebra, ahhoz föl kéne festenünk ott az úton. Hát nincs ott zebra. Hát miért tartanánk zebrát, már nem azért mondom. Viktor meg pláne miért tartan a zebrát. Tehát ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta. Engem személy szerint nem izgat. Nekem ez komikus. A férjemet idegesíti, mert ő komoly ember. Na, ez az igazság. Tehát minden olyan idegesíti, ami igazság.
1: A Kocsis Máté által létrehozott Zebra DPK számos hírességet fogadott tagjai közé, ezzel is hangsúlyozva, hogy komoly politikusok, művészek és más közéleti szereplők is úgy gondolják, hogy a 60 pusztai zebrák nincsenek. Közülük csak Nagy Feró volt hajlandó felidézni Kovács Áron kollégámnak, hogy mit gondolt akkor és mit gondol most a Zebra DPK-ról.
6: Igen.
7: Halló, jó napot kívánok, én Kovács Áron vagyok a Kossuth Rádiótól.
6: Rendben van, én meg a Feró.
7: Szóval a választások előtt ön is tagja volt az úgynevezett Zebra digitális polgári körnek. Fel tudja idézni, hogy ki kereste meg azzal, hogy csatlakozzon ehhez, és hogy miért döntött a csatlakozás mellett?
6: Fogalmam sincsen, ki volt. Csak hát én úgy tudtam, hogy Zebra nincs egyáltalán ott 60-ban, és ez egy ilyen jópofa, vicces, hogy mondjam, csatlakozás volt ehhez, hogy akkor, hát ha nincs zebra, akkor nincs zebra. Aztán mostanában azt mondják, hogy mégis van, nem tudom, hát fogalma sincs van.
7: Én meg tudom erősíteni, én láttam ezeket az állatokat. Bicske és Alcsút doboz között van egy magánvadas park. Így utólag nézve jó ötletnek tartja, hogy ezt a digitális polgári kört létrehozták, vagy hogy ön személyesen is csatlakozott hozzá?
6: Hát most így nem tudok mit mondani róla, mert igazából lefőzték a kávét nekünk, úgyhogy nem, mit mondjak róla?
7: Hát hogy utólag hogyan látja?
6: Dologhoz, mert én úgy gondoltam, hogy ott nincs zebra, csak egy kitaláció. De aztán most már én is arra gondolok, hogy mégiscsak van, mert hát ön is azt mondta, hogy van ott, volt ott valahol zebra, de hát ez már kicsit ilyen, hogy mondjam, ez már túlhaladott ez a dolog rajtunk. Már ennek már nem sok értelme, van zebra vagy nincs zebra. Hát már legyen az utókornak a problémája, nem a milyenki.
7: Hát ez a közelmúlt története.
6: Iszonyatos változás történt, és azért ezt akkor én úgy gondolom, hogy ezt a változást meg tiszteletben kell tartani, és hát kibárni, hogy egyáltalán belül mi lesz. Mert én úgy gondolom, hogy a Fidesz nem tudja saját magát megvédeni, akkor hogy véd meg engem, vagy téged, vagy bárkit.
1: Feró tehát elhitte tavaly tavasszal, hogy nem voltak zebrák. Kocsis Máté, a DPK vezetője viszont nem kívánt élni a lehetőséggel, hogy elmondja nekünk, miért tartották jó ötletnek ellenkampányt indítani zebra ügyben, és kitalálta ki, hogy ilyen módon álljon bele a párt a témába. A zebrák létezésére újabb és újabb bizonyítékok láttak közben napvilágot. Hatházi Ákos akkori független parlamenti képviselő például kirándulást is szervezett, hogy aki akarja, a saját szemével is láthassa az állatokat. Az időközben állatorvosi praxisához visszatérő Hatházi így idézte fel műsorunknak a zebra látogatást és annak politikai következményeit.
7: Ugye nagyon sokat foglalkozott a 60 pusztai uradalommal, de a zebrák ügye viszonylag későn került a látóterébe. Emlékszik még arra, hogy mikor jött az ön életébe be a 60 puszta mellé a zebrák ügye is?
8: Erről Gulyás Balázs újságírótól hallottam először. Rögtön engem kérdezett meg, mert hát mint állatorvos, hogy akkor hogyan kéne ezeknek tartani, meg mik ennek a szabályai, meg hogy normális-e, hogy itt zebrákat látott, de tőle láttam erről először a képeket, és aztán amikor ugye a miniszterelnök úr maga hozta tulajdonképpen, a korábbi miniszterelnök úr maga hozta fel ezt a témát, akkor jött ez újra vissza a képbe. Én akkor láttam őket, amikor saját szememmel először, amikor a 60 pusztai első bejárást tartottuk, akkor is ott volt sok ezer ember, és akkor ugyan nem nagyon hittünk benne, hogy tényleg látni fogjuk őket, mert gondoltuk, hogy el fogják őket zárni, de aki elég sokat eljött, türelme volt hozzá, az látta őket. És aztán még a második alkalommal is, pedig akkor már tényleg még egy pluszkerítést építettek, de aztán azok a zebrák megmutatták magukat.
7: Na de amikor először Gulyás Balázstól hallotta erről, és felhívta önt, hogy itt zebrák vannak a Csutdoboz és Bicske között félúton, a Vadaspark területén, mit gondolt először? Mi volt az első, ami eszébe jutott?
8: Hát szerintem ez nem nyomdaképes, de szerintem nagyjából mindenkinek ugyanez jut eszébe. Ha meg ugye a második gondolat, az meg, hogy ez egy szimbolikus történet, és ez azt jelzi, hogy már annyi pénzt loptak, hogy már nem tudják mire költeni. Ez jutott akkor is eszembe, és azóta is így gondolom. Ugye aztán én akkor ezt rögtön megosztottam, akkor nem keltett ez olyan nagy figyelmet, volt itt bőven botrány a elmúlt időszakban, minden napra jutott, csak amikor aztán azóta miniszterelnök úr ezt újra felhozta, némileg tévedést okozva, mert ugye ez papíron nem a miniszterelnöké, a régebbi miniszterelnöké, és papíron valóban nem 60 pusztával, hanem onnan pár száz méterre. Akkor lett ez újra sláger, és aztán azzal, hogy a miniszterelnök ugye úgymond ezt próbálta cáfolni, ezzel inkább, egyre inkább elterjedt a köztudatba, és ma már egy borzasztóan szimbolikus történet, még mindig kérdőjelekkel, tisztázandó kérdőjelekkel egyéb. Ez szerintem a zebrák is, meg a 60 pusztai kastély is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nagyon sok embernek fölnyílt a szeme, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a választás eredménye olyan lett, amilyen.
7: Tudja azt, hogy hogyan kerültek, vagy kerülhettek oda a zebrák, és egyetlen miért? Mit célból hozatták őket oda?
8: Nincs hivatalos információm róla. Amik vannak, azok azért elég zavarba ejtőek. Annyit tudok mondani, hogy több olyan információt kaptam, hogy az állatkertekből érkeztek legalább egy része az állatoknak oda. Nagyon fontosnak tartom egyébként ezt kideríteni, és egy picit zavarba ejtő, hogy amikor a miniszter úrnak én írtam egy levelet, amiben kérdeztem, hogy honnan érkeztek a zebrák, akkor erre egy ilyen nagyon elmaszatoló általános választ érkezett, hogy őket nagyon érdekli az állatvédelem, de ezt nem mondta el, hogy honnan érkeztek oda a zebrák. Az, hogy mi célból, az is aggasztó, az ugye még az enyhébb dolog lenne, hogyha ezt csak simogatni akarták volna, meg ugye maguknak mondani, mi még ilyet is tudunk magunknak vásárolni. Az, hogyha itt tényleg vadázták ezeket az állatokat, az nagyon-nagyon ijesztő. Sajnos erre is kaptam információkat, de ezt én nem tudom kideríteni, ezt a rendőrség tudná kideríteni, remélem, hogy a kormányváltás utáni rendőrség ezt már tényleg igyekezni fog kideríteni.
7: Azt mondta, hogy van olyan infója, hogy ezeket a zebrákat, vagy ezekből a zebrákból bizonyos számút állatkertekből hoztak. Magyarországi állatkertekről van szó? Mennyit lehet ezekről elmondani?
8: Azt, hogy melyikekből, azt nem tudom elmondani, mert nincsen rá bizonyítékom. Ezek magyarországi állatkertek lehettek. Én azt hiszem, hogy a jelenlegi kormánynak, hatóságoknak minden lehetősége megvan arra, hogy ezt kiderítsék, és szerintem meg is kell tenni, hiszen ez is egy nagyon fontos részlete. Az, ami ezekkel az állatokkal történt, az magának a rendszernek a szimbóluma, és ahhoz, hogy tisztán lássunk, ahhoz ezt is ki kell deríteni. Nekem mondom, csalódás volt, hogy a miniszter úr erről a válaszlevelében abszolút egy szót sem szólt, sőt az azóta közzétett videójában sem beszélt erről, de nagyon remélem, hogy ki fog derülni.
7: Van egy ilyen nagyon faramuci kérdésem. Hogyan lehetséges az, hogy 2017-re datálódik a zebrák első megvásárlása, illetve hát a környékre szállítása, majd elteli 6 vagy 7 év, mire bejelentik az első állatokat a kormányhivatalhoz. Úgy, hogy Gulyás Balázs megelőzte a kormányhivatalt, Gulyás Balázs újságíróként hamarabb tudott arról, hogy ott Alcsútdoboz és Bicske között zebrák vannak, mint a Fejér megyei kormányhivatal. Hogyan lehetséges ez?
8: Hát ugye ez egy abszolút törvénytelen dolog. A zebrák ugyan nem csíkos lovak, de nagyon hasonlóak ahhoz, és lovakként vannak egyébként nyilvántartásban, és egy nagyon szigorú nyilvántartása kell, hogy legyen ezeknek az állatoknak. Ez egy sok szempontból szimbolikus ügy, és például ugye az állam fogvatartásának is a szimbóluma az, amikor a hatóságok félrenéznek, vagy akkor, amikor törvényeket, szabályokat bizonyos emberek negligálhatnak, és azt mondhatják őket, ez nem érdekli rájuk, ez nem vonatkozik. Ez az ügy ennek is a szimbóluma, hogy voltak emberek, akikre nem vonatkozott a törvény. Valószínűleg egy egyszerű lótartót, hogyha nem jelentett volna be egy szaporulatot, akkor azt masszívan megbüntettek volna nagyon helyesen. Itt pedig ugye az látszik, hogy sem az állatok érkezését nem jelentették be, sem az akármilyen módon való elhullását nem jelentették be.
1: A választás után éppen Hatházinak írt levelében a Nébik is elismerte, hogy a zebrák ott vannak, ahol addigra már többen is látták őket. Azóta a megyei kormányhivatal is vizsgálódott az ügyükben. Nyilatkozni ugyan nem akartak Székesfehérváron, de írásban legalább néhány kérdésünkre választattak. Elárulták például, hogy tudomásuk szerint miket tartanak 60 puszta mellett Mészáros Lőrinc vadászai.
9: Megkeresésére az alábbiakról tájékoztatjuk. Nyilvántartásunk szerint az elővigyázatosságot igénylő állatok közül enkolvetuszi marha, jávorantilop, himalájai tar, háziak, sörényes jú, gyűrűsfarkú vízi antilop és csíkos gnú, míg a közepesen veszélyes állatok közül alföldi zebra és amerikai bölény él a Válvölgye Vadásztársaság Alcsútdobozi és Bicskei telephelyén. A kormányhivatal 2026. június 3-án helyszíni szemlét tartott a vadásztársaság telephelyein. A hatóság több közepesen veszélyes állat engedély nélküli tartását, illetve egyes elővigyázatosságot igénylő állatok esetében a bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítését állapította meg, illetve a tartási körülményeket megfelelőnek találta. Így a szemlét követően az engedélyezési és bejelentési kötelezettségek megszegése miatt indultak hatósági eljárások, de állatvédelmi hiányosságok miatt nem.
1: Illetve konkrétan a zebrákról, szabálytalanságokról, büntetésekről is beszámoltak.
9: 2024-2025 között 12 zebra tartásáról volt tudomása a kormányhivatalnak, ezek közül 3 egyed elpusztulását jelentették be 2026 májusában, illetve még 4 egyed tartásáról is tudomást szerzett a kormányhivatal, amelyek közül egy a vadásztársaság nyilatkozata szerint még 2025-ben elhullott. A társaság 6 zebrát európai tartóktól szerzett be, 7 egyed ló útlevélben ismeretlen tenyésztő bejegyzés szerepelt, még 3 saját szaporulat. A kormányhivatal több természetvédelmi hatósági eljárást is lefolytatott, és eddig összesen 3,6 millió forint bírságot szabott ki. Ezek között szerepelt engedély nélkül tartott zebra ügye, valamint a zebrák elhullásának késedelmes bejelentése is. A hatóság júniusban a zebrák csípjeit is ellenőrizte, de 2 példány egyedi azonos az állatok nyugtalansága miatt nem sikerült leolvasni. Azonosításukra, bódításuk mellett 2026 őszén kerülhet sor. A korábban ismert egyedeken túl újabbakat nem talált a kormányhivatal. Tisztelettel, Fejér vármegyei kormányhivatal.
1: Zebrák, tehát hivatalosan is vannak Orbánék körül. Megkíséreltük felcsúton megtudni, hogy miért tartják őket. Kovács Áron és Bátori Róbert riportja következik.
10: A nyílt titokstábja elindult zebranézőbe.
11: Az útvonalon sebességmérés várható.
10: Budapest Felcsút, autóval 50 perc.
12: Megérkeztünk Felcsútra. Tőlünk balra már látod a Puskás Akadémia Makovec stílusú épületeit. Kicsit odébb van a stadion. Mellette van Orbán Viktornak a híressé vált háza, és itt a főutcán megyünk még egy darabig, megtaláljuk azt az épületet, ahol a Mészáros és Mészáros Kft. Székháza van.
10: Oda van ugyanis bejegyezve a Válvölgyi Vadásztársaság, meg még egy tucatnyi másik Mészáros cég. A csengőt hiába nyomtuk.
13: Nyomom a csengőt, hát ha működik, nem úgy tűnik. Nyitva van a kapu, felnyitott sorompó.
10: Bementünk, hát ha találunk valakit a vadásztársaságtól.
14: Jó napot kívánok!
10: Találtunk.
14: Nincs itt senki, vagy bárki, aki Válvölgyéhez tartozik.
15: Hát így el van a nőszinten, ugye itt az szeretnek a székhelye, itt nem tudok így.
14: Hogy találunk egy vadászt? A Válvölgyétől, vagy a fővadászt?
15: Egy fél pillanat.
10: Végül megkaptuk azt, amiért jöttünk, egy telefonszámot.
15: Őt hívják az Editet.
10: Adravec Edit a Vért Vadászati Kft. Ügyvezetője. Információink szerint ő menedzseli Mészáros Lőrinc vadásztársaságát. Csendes helyet kerestünk, ahonnan felhívhatjuk. A felcsúti kisvasút tökéletes erre, forgalommentes.
12: Jó napot kívánok! Zebrákról szeretnénk egy anyagot forgatni. Úgy tudom, hogy ön az ügyvezetője a Vért Vadászati Kft.-nek.
16: A Vért Vadászati Kft.-nek én vagyok, igen.
10: Adravec Edit azt nem tagadta, hogy ő az ügyvezető.
16: A Vért Vadászati Kft.-nek Isten igazából semmi köze a zebrákhoz. Hogyha küldenek e-mailt, akkor megválaszoljuk, jó?
10: Küldtünk. Választ azóta sem kaptunk. A felcsútiak minden esetre tudnak a zebrákról. Ki többet, ki kevesebbet.
13: Hallott itt a környékén a zebrákról?
17: Hogy hallottam?
13: És mit szól hozzá?
17: Hát mit szóljak?
13: Jó volt ez önöknek?
17: Nekem? Hogyan már? Semmi közöm hozzá.
13: Hallott róla?
17: Nem.
13: Zebrákról?
17: Igen, azt mondták, hogy nem is itt volt, úgyhogy nem tudom, hogy mi az igazság.
13: Mit gondol, hogy mire tarthatták?
17: Disznek, gondolom. Nem tudom. Tényleg nem tudom.
13: Ciki ez önöknek, felcsútiaknak?
17: Nem. Engem nem érdekel. Nekem attól se jobb, se rosszabb nem lesz, hogy ott neki zebrája van, vagy nincs.
18: Az egész ország erről beszél.
13: És mit gondol, hogy miért voltak itt ilyen állatok?
18: Meg hogy sok elpusztult. Az is ciki.
10: A 60 pusztai birtok előtti úton parkoltunk le. Az uradalom előtti állami úton egy terepjáróban egy férfi strázsált. Ez így nem oké. A vadasparkot kerestük, meg a zebrákat.
19: Ahogy mentek tovább, igazából a Bicskei kereszteződésbe juttok.
13: Aha. Oké, okay. És vannak még zebrák?
19: Zebrák? Nem van a telepen elmélet.
10: De aztán gyorsan visszakozott. Zebrák nincsenek.
13: Mármint itt?
19: Na, gyakorlatilag nincs. Amúgy.
13: Nincs?
19: Nincs. Én nem is tudom, hogy ez hogy jön.
1: Csak az nem világos, hogy minek tartják ott ezeket az állatokat. Az biztos, hogy a vadászokat izgatják ezek az állatok. Erről beszélt Tatár Tímának egy nagy tapasztalatú magyar vadász.
20: Mindenki számára izgalmas, ami egzotikus, ami idegen, ami más. Nekünk kicsit idegen földrészek vadjai mindig izgalmasabbak, mert mások. Ugyanakkor az is igaz, hogy Afrikának van valami különös, megfogalmazhatatlan varázsa. A Véres Gyémántok című filmben fogalmazzák meg ezt nagyon szépen, ahol azt mondja az egyik szereplő, hogy akinek az afrikai vörös föld egyszer belerakódott a bőrének a redőibe, az soha nem tudja elfelejteni Afrikát, és mindig szerelmes lesz bele. Racionális magyarázatát nem tudom adni, de tény és való, hogy nagyon sokan megfertőződnek ezzel az Afrika bacillussal.
9: Halmágyi Takács István szakújságíró, vadász, a Vadvilág magazin főszerkesztője. Milyen respektje van az afrikai vadászatoknak a vadászok körében, különösen a magyar vadászokra gondolok?
20: Afrika az egyik legkedveltebb vadászati célpont az egész világon, természetesen Magyarországon is. 1993-ban jártam először Afrikában, azóta szerencsére nagyon sok alkalommal eljutottam erre a földrészre. Minden vadászat szép, minden vadászat izgalmas. Ha mégis ki kell emelni, akkor a veszélyes nagyvadak vadászata a legizgalmasabb, hiszen ez az a helyzet, amikor maga a vadász is adott esetben veszélybe kerülhet. Egy alkalommal váratlanul, minden előjelzés nélkül megtámadott bennünket egy elefánt, és önvédelemből meg is kellett ölnünk. Talán ez az, amelyik a legemlékezetesebb a számomra.
9: A zebra vadászatról mit kell tudni, hogyan kell ezt elképzelnünk? Egyáltalán az eredeti élőhelyén folyik ez a vadászat, vagy pedig esetleg vannak vadrezervátumok, esetleg tenyésztett állatokra vadásznak és hajtják a vadakat?
20: A zebra az valódi vadló. Körülbelül 500 000 a zebra. Ha az elejtési árakat nézzük, akkor is megmutatkozik az, hogy a zebra igazából Afrikában nem számít különleges vadnak. Egy magyarországi átlagos méretű gimbikának az elejtése körülbelül 3-szor annyiba kerül, mint egy zebrának a lelövése.
9: Mennyire kihívás a zebra vadászat?
20: A zebra a különleges külseje miatt egy nagyon kedvelt vadászati cél, egy megbecsült trófea. Nagyon jó érzékszervei vannak, nagyon könnyen észreveszi a közeledő vadászt. Miután nagyobb csapatban él, nem egy állat elől kell elrejtőzni a közeledő vadásznak, hanem sok szemet, sok fület kell becsapnia. Nagyon szívós, kemény állat, viszonylag erős fegyver, pontos lövés szükséges ahhoz, hogy el lehessen ejteni. Láttam olyan zebrát, aminek a hátán ott voltak az oroszlán karomnyom, ami mutatta, hogy az oroszlán megpróbálta zsákmányul ejteni, felugrott a hátára, de a kemény zebra csődör bizony lerúgta a hátáról az oroszlánt és megmentette az életét. Úgyhogy nem szabad alábecsülni a zebrát.
9: Önnek is van a nappaliában egy zebra trófea?
20: Igen, én is olyan szerencsés voltam, hogy ejtettem el zebrát. Nagyon szeretem és büszke is vagyok rá.
9: Mennyire van annak realitása, hogy Magyarországon valaha is lesz zebra vadászat?
20: Elméletileg lehetséges, gyakorlatilag azt mondom, hogy teljesen életszerűtlen. Ritka esettől eltekintve nem szerencsés az, hogyha egy másik földrészről, vagy a földrész egészen más részéről származó állatot megpróbálnak meghonosítani egy országban. Természetesen vannak kivételek, vannak olyan állatfajok, amelyek eredetileg kisebb területen voltak honosak, és aztán később elterjedtek, ilyen például Magyarországon a muflon, amelyik eredetileg nem volt őshonos, de az ilyen betelepítés az esetek döntő többségében inkább problémát okoznak a későbbiekben, mint a sikeresnek bizonyulnak. Én nem gondolom, hogy ennek bármilyen realitása lehetne.
1: De miért fontosak a vadászok a politikának? A vadászat és a magyar politika kapcsolatának kutatója Majtényi György válaszolt nekünk erre. Sőt, beszélgetésünk végén még azt is elárulja, hogy információi szerint minek tartják Mészáros Lőrinc vadászai a zebrákat.
21: A kötetében a Horthy korszaktól a NER korszakáig dolgozza fel a vadászat és a politikai elit kapcsolatát. Mitől lehetséges az, hogy ez valahogy kovásza a mindenkori magyar elitnek?
22: Én történészként azért kezdtem el foglalkozni a vadászatnak a históriájával, mert az elitek története érdekelt, és a vadászattal így találkoztam, mint egy olyan jelenséggel, ami átnyúlik a politikai korszakokon, és minden adott korszakban jellemzi a politikai elitnek a viselkedését, magatartását, hétköznapjait, hogy hogyan kapcsolódnak ki, és emiatt vált érdekessé nekem a vadászat, mert hogy úgymond a politikai elitnek, vagy annak a történetének a metaforája volt, és ahogy említetted, ugyanúgy vadásztak a hortikorban a vezetők, az akkori elit, ugyanúgy a pártvezetés, és később a rendszerváltás után is megmaradt ez a szokás.
21: Többek között Mészáros Lőrinc személyesen is érdekelt a vadászatban, és az a terület, ahol többek között a zebrákat lehet látni, az is valamilyen módon hozzátartozik, de ha jól értem, ez a Fejér megyei vidék, ez korábban is vadászterületnek számított, ráadásul politikához kötődő vadászterületnek számított.
22: Vadászismerősök szerint az ő által, vagy a vállalkozásai által birtokolt vadászterületeknek a nagysága az a hortikori vadászterületek nagyságával vetekszik, ami ugye a királyi örökség, tehát a magyarországi királyi vadászterületek voltak ilyen nagy kiterjedésűek. És ez egy olyan szokás, igen, ami átível a különféle politikai korszakokon, hogy lehet mondani, hogy innen például nincsen messze az a Gánti Vértes Vadászházasság, aminek a tudhatóan a Semjén Zsolt az elnöke, és ez egy olyan terület, ami korábban a Merán grófoknak a területe volt, de József főherceg is vadászterülethez is tartozott egy része, és később a kommunista hatalom átvétel után a Szakszeretek Országos Tanácsának volt egy vadászterülete, és hát több miniszterelnök helyettes vadászott itt már a múltban is, tehát a Semjént megelőzően Biszku Béla, Apró Antal vagy Fok Jenő is itt vadászott. Itt még a kérdésre válaszolva, hogy ez a József főhercegnek a területe, ez a rész.
21: Ahogy egyébként maga a 60 pusztai birtok is, igen. József főherceg tulajdona volt. Mennyire meglepő az, hogy egzotikus vadállatokat tart egy vadásztársaság?
22: Több olyan vadászterület volt, ahol tartottak más állatokat, és például a Gyarmatpuszt egy ilyen hagyományos vadászterület, amit több korszakban használtak, és a szocializmusban ezt Fokföldnek hívták, mert már említett Fok Jenő szeretett ott nagyon vadászni, és ott például tartottak két bölényt, akiknek az ott tartózkodásának állítólag az vetett véget, ez egy legenda, nem biztos, hogy igaz, de lehetséges, hogy igaz, hogy az egyik a Pupi nevű megkergett az egyik pártembert, és akkor el kellett őket távolítani Gyarmatpusztáról, de hogy szerették látni a pártvezetők is ezeket az egzotikus állatokat, meg hát lelőni is szerették őket, de Magyarországon nem nyílt módjuk.
21: Ahogy a Gántban vadászházzal rendelkező Semjén Zsolt is, tudható, hogy akár Svédországban rénszarvasra, akár Namíbiában, talán antilopokra, akár Kanadában bölényekre is vadászott.
22: Igen, és hát ezzel kapcsolatban azért azt el lehet mondani, hogy én történész vagyok, tehát ennek inkább a történeti oldalával foglalkozom, hogy Nyugat-Európában a 70-es évektől kezdődően azért háttérbe szorult ez a típusú vadászat, hogy nagy vadakat ejtenek el, politikusok fotózkodnak az elejtett vad trófeájával, vagy az elejtett vaddal, illetve sok pénzt költenek vadászatra, és hogy itt korábban Magyarországon is vadásztak nyugat-német politikusok is, de később ez háttérbe szorult, és ez legnagyobb rész az elitnek az önreflexiójával magyarázható, hogy tehát a demokratikus rendszerekben azért van egy olyan típusú visszacsatolás, hogy a közvélemény nem igazán szereti ezeket a képeket, és azt se látni, hogy erre a politikusoknak lehetőségük van, tehát lehetőségük van egy olyan élmény átélésére, annak tehát minden genetikus tartalmától eltekintve, amire egy átlagembernek nincs a lehetősége.
21: Mennyire fontosak ezek a vadászatok a társaság kohéziója szempontjából, vagy pedig abban a szempontból, hogy mennyire dőlnek el itt fontos dolgok?
22: Hát történetileg ezt több különböző félképpen nézett ki a különböző korszakokban. A horti korszakban egy reprezentatív esemény volt a vadászat, amivel a kormányzó maga Ferenc Józsefet utánozta, illetőleg a királyi udvar szokásait, és egy a reprezentatív esemény volt, amin rangot jelentett részt venni a különféle elitek tagjainak, de mellett fontos diplomácia esemény is volt, hogy több külföldi politikus vadászott itt a horti meghívására, és a szocialista korszakban ennek ugye megváltozott a jelentése, vagy ahogy szokták mondani, hogy volt egy ilyen vicc a kommunizmusban, hogy a kommunizmusban a konyak a munkáshozta itala, de a képviselő útján fogyaszthatja el. Hogy így volt ez a vadászattal is, hogy nyilván nem vadászhatott mindenki, és ugye elvileg ugye a munkásosztály hatalmáról beszélt a hivatalos propaganda, tehát hogy túl sok hír a pártvezetés vadászatairól nem jelenhetett meg a nyilvánosságban, mert az nyilvánvalóan összeegyeztetetlen volt a rendszer ideológiájával, de ettől függetlenül a kommunista politikusok, akik először a kisgazdák hatására kezdtek el 40 után vadászni, megszerették a vadászatot, és úgy is érezték, hogy ez része a kiváltságaiknak, és már a 45-48-tól kezdődően vadásztak, és mindenkinek volt egy kedvelt vadászterülete a Rákosi korszakban, a pártvezetés négyes fogatnak is hívták, és itt a négyes fogat tagjai közül a Rákosi vadászott, a Farkas Mihály vadászott, és a Vas Zoltán is vadászott. A mindegyiknek volt egy kedvenc vadászterülete, a Rákosinak ez a Gyulaj volt. Egyedül a Gerő Erne nem vadászott, mert arról szól látott, hogy ez nem csak másra, de saját magára is veszélyes lett volna, és a Kádár is már ebbe az időszakban a vadászok soraiba lépett, és amikor a Kádár hatalomra került, akkor sok tére megváltoztatta a korábban kialakult szokásrendet, és ez így volt az elit vadászatokon belül is, hogy 1963-ban az ő javaslatára egy ilyen zárt körű vadászárság megalapításáról döntöttek, ez lett az egyetértés vadászárság, ami 64-től működött, és először 18 tagja volt a kor legfontosabb emberei, a legfontosabb minisztériumok vezetői, a pártnak vezetői, pártvezetője, KB titkárok, és a természetesen a rádió és a televízió vezére is. És innentől kezdve egy professzionalizálódott a vadászat élet, hogy volt egy zárt körű vadászárság, amiben mindenki szeretett volna bekerülni, mert aki bekerült, az elit betartozónak tudhatta magát, és ilyen sajátos szokások alakultak ki, amik nagyon hasonlítottak a hortikori szokásokra, és azokat a vadászterületeket használták, ugyanaz azokat a vadászházakat, újakat is építettek, de hogy erről a közvélemény viszonylag keveset tudott, de a közvéleménynek természetesen volt elképzelése a hatalmi vadászatokról, és ennek kapcsán is alkotott képzeteket a korabeli pártvezetőkről, hogy mennyire testesítik is ők meg valójában a munkásállam ideológiáját. És hát a 80-as évektől kezdődően már megjelentek ezt a szemlézdás sajtóban, de például a Magyar Nemzetben olyan cikkek is, amik ezekről az átköri vadászatokról szóltak, hogy vajon miért vannak a budakörnyéki erdőkre zárva, stb. És hát ez valójában a rendszerrel kapcsolatos reflexióknak egyik forrásává is vált, hogy azok az emberek, akik vadásznak, azok a szocializmust kevéssé hitelesen testesíthetik meg a saját személyükben. De akik akkor vadásztak, ők azt gondolták, hogy ez nem igazán fog kitudódni, ez egy belső társasági reprezentáció volt, és maga a Kádár is így kezelte ezt. Tehát ez az annak a jele volt, hogy kikerülhet be a legbelsőbb elitbe, később a társaság 70-es évek elején 60 főre emelkedett, és az uralmi elit tagjai közül mindenki vadászott, már nem vadászott volna, akkor nem lett volna benne ebbe az informális társaságba, és akik kikerültek az elitből, azok kikerültek ebbe a vadásztársaságból is, hogy a nyugdíjasoknak alapítottak egy külön vadásztársaságot, amit barátságnak neveztek, ami eufemisztikus elnevezés volt, mert maguk között elfekvőnek hívták, tehát akik kikerültek hatalomból, azok kikerültek innen is. De ami érdekes, hogy nagyon sokat tudunk ennek az időszakról, a vadászatairól, melyik azt hitték, hogy a szocializmus örökké fog létezni, és mindent dokumentáltak, és a mezőgazdaság és élelmezésügyi minisztériumon belül volt egy főosztály, ami gyakorlatilag az egyetértésnek az ügyeit intézte. És,
21: azt jól tudom, hogy erre fele dolgozott Csányi Sándor, jelenlegi OTP elnök vezérigazgató is?
22: Igen, tehát a Csányi Sándornak az egy nagyon fontos munkahelye volt ez, ő itt osztályvezető volt, és gyakorlatilag az egyetértés vadászárságnak a gazdasági ügyeivel foglalkozott, és vélhetően jó kapcsolatokat alakíthatott ki akkor a korabeli elitnek a tagjaival. Nem tudom, ezt így pontos-e a focival párhuzamba állítani ebben a szempontból, de nyilván, hogy a focit is a később elittagi kedvelték, meg akkoriban a vadászatot, és az ilyen tevékenység, ami az elit számára fontosak, azok nagyon alkalmasak a kapcsolatépítésre is.
21: És hát ez tovább élt a vadászat szenvedélye az Orbán korszakban is, illetve a szocialista kormányok alatt is nagyon sok befolyásos vadász került pozícióba, hogy más nem mondjunk, Medgyessy Péter miniszterelnök is szívesen vadászott. És hát 2021-ben ismét vadászkiállítást tartott az ország 1971 után, elképesztő anyagi ráfordítással, többek között semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes bábáskodása, felügyelete alatt. Ez azt jelenti, hogy ez a korszak már nem annyira titkolta a vadász szenvedélyét a rendszerváltás utáni, mint a szocialista időkben?
22: Igen, úgy tűnik meg. Ami nagyon érdekes, hogy a szocialista időszak végére a vadászat az gyakorlatilag a kommunista hatalomnak a jelképévé vált, és aki antikommunista volt, annak ugye el kell utasítani a vadászatot. És amikor megalakult az új parlament, akkor abban is voltak vadászok. Tudható, hogy voltak olyan tervek, ezek egész konkrét tervek voltak, hogy létrehoznak egy új kormányzati vadászterületet, amire gyarmatpusztát szemelték volna ki, mert az egy ilyen hagyományos főúri vadászterület, és fontolgatták, hogy legyen egy olyan, főleg ilyen vadászatnak a képviselői, hogy legyen egy olyan vadászterület, ahol megint lehet kormányzati reprezentatív vadászatokat tartani, és ezt visszaemlékezések szerint Antal József, tehát felháborodottan lesöpört az asztal ezeket a terveket, mert hogy minden, amit ugye a demokráciáról gondolt, ez ellentétes volt, és hát úgy tűnik, hogy az Antal kormány után már kevésbé volt elutasító az elita vadászat, politikai elita vadászattal szemben, és már annak is szerepe lehet, amiről már beszéltünk, hogy a privatizáció után ezek a korábban erdős vadgazdaságok azok magántulajdonba kerültek, és hát nyilván az oligarcháknak is, az új oligarcháknak, a gazdasági elit új tagjainak érdeke volt, hogy jó kapcsolatot ápoljon a politikusokkal, ők is próbálták őket vadásztatni, és ugye, amit a szocializmusról mondtam, a szocializmusban minden dokumentálva volt, ma azt hitték, ez a rendszer állandó, nem fog elmúlni, a 80-as évekig ez volt az érzés. Itt viszont az, hogy ugye csak vadászársági tagsággal lehetett vadászni, itt viszont a 89-90 utáni korszakban, hogy kivadászik egy oligarchának, hogy nevezzük így egy vállalkozónak a magánbirtokán, hát azt arról, hogyha valaki ilyen szemtom nem számol be, akkor nem lehet tudomást szerezni, és nagyon nehéz azt tudni, hogy a 90-es években pontosan kik vadásztak. A már említett Medgyessy Péterről lehet tudni, hogy ő már a szocialista időszakban is vadászott a pénzügyminisztérium vadásztársaságában, és ezt a szokását megőrizte a későbbiekben is. De a 2003-ban a Nastaséval vadásztak vadkacsákra, ami gyakorlatilag egy kormányzati esemény volt.
21: Ez ugye román miniszterelnök volt akkoriban.
22: Igen, a Hortobágyi Nemzeti Park területén, tehát az ő időszakában gyakorlatilag a kormányzati protokollba is ez visszakerült. És amit lehet látni, hogy a NER-ben úgy tűnik, hogy elkezdtek a politikusok, illetve a politikához közeli emberek ismét büszkének lenni a vadászatra, ami azt jelzi, hogy nem féltek attól, hogy ez bármilyen módon veszélyeztetheti a pozíciójukat. És én írtam egy könyvet, Egyetértés vadászatosság címe a 20. század és 21. századi eliteknek a vadászatairól, és ez gyakorlatilag az 2021-es vadászati világkiállításra jelent meg, mert korábban elkezdtem rajta dolgozni, de az számomra is meglepetés volt, hogy a 1971-es vadászati világkiállítás 50. évfordulójára ennek a kiállításnak a megszervezését ilyen teljes mellszélességgel fölvállalja az akkori kormányzat, amely egyébként antikommunistának mondja magát. És hát ez nyilván a vadászat szenvedélyével magyarázható, hogy ez ennyire fontos volt nekik.
21: Arról valaha hallott-e valamit, hogy mi értelme lehet a 60 puszta közelében tartott vadasparknak, ahol egzotikus állatok is vannak?
22: Hát vannak vadászbarátaim, akiket a vadászati kutatásaim révén ismerek, és hát őtőlük hallottam egy-két verziót erőjének mi lehet az értelme, és az egyik ilyen történet az az, hogy az, aki a egzotikus vadászatokra vágyik, mert elutazik, megpróbálhatja gyakorolni ezt a vadászatot, ez nem azt jelenti, a zebrákat például belövik, hanem csak becserkészik, vagy lézeres puskával imitálják a lelövését, és ez egy olyan alkalom, ami lehetőséget ad arra, hogyha később mondjuk elutazik Afrikába, akkor ne az elefánt hátsójába lőjön bele a zebra helyet, vagy pontosabban így tudja, hogy hogyan kell becserkészni, tehát készül arra a drága utazásra, ahol nem feltétlenül úgy fogják előállítani a vadat, mint például a magyar erdőkben.
1: Lehetséges tehát, hogy gyakorolták az afrikai vadászatot rajtuk. Ez eddig a legreálisabb válasz a 60 pusztai egzotikus vadak létezésére. Ez volt a Nyílt Titok első adása. Köszönöm a figyelmüket. Szerkesztő riporter kollégáim Bátori Róbert és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
1: Reklámot hallottak.

0: 17 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Brieska Dániel, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Felborult és elsüllyedt egy komp Észak-Ciprus partjainál, heten meghaltak. Még az idén tisztújítást tart a KDNP. Holnap egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál, 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint heten haltak meg, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentőmellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tassu-Dzsuba. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 800-at, több ezeren eltűntek. A szerdai áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált. Tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányi ülésen döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, a választási vereség okát elemezve rámutatott, éveken át tartó, 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy jobb szélre csúsztak. A többi között a migrációs vita, az EU-val konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétájá jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját. Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél megélénkül, hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Híradással 17 óra 30 perckor jelentkezünk legközelebbi Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Jelenlét. Roma kulturális magazin.
3: Dévle szerekhávtumé romalé, noroksi szenetácsi buná. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából.

0: bemutatóval ünnepel a Szabadszon Klezmerben. Lisztes Jenő szerzeményét, a Klezmer rapszódiát mutatják be szeptember 6-án. Két zenei világ határán. Ifjabb Hankó József hegedűművész a cigányzenében és a klasszikus zenében is megtalálja a helyét. Különleges zenei eseményre készül a 28 éves, azaz a Zsidó Kulturális Fesztivállal idén éppen egy idős Szabadszon Klezmer Band. Ős bemutató lesz. Lisztes Jenő új szerzeményét, a Klezmer rapszódiát adják elő. A kompozíció külön érdekessége, hogy a nemzetközileg elismert virtuóz magyar cimbalomművész ezt a művet kifejezetten az együttes számára komponálta. A részletekről és egyéb tervekről Veres Emese Gyöngyvér kérdezte Lisztes Jenőt és a Szabadszon Klezmer Band vezetőjét, Mása Tamást.
1: Különleges alkalom lesz majd a Zsidó Fesztivál idei évadjából egy ős bemutató. Honnan jött az ötlet, hogy éppen egy klezmer rapszódiát szerezzen?
2: Igazából a klezmer zene körülbelül egy ilyen 20-21 éves korom óta úgy körülvesz. Nagyon sok klezmer zenét is hallgatok, meg jöttek olyan felkérések, hogy játszak a klezmer zenekarokban, amik állandóan futnak. Az első ilyen volt a Judrom nevű zenekar, ami sajnos már nem működik, de ott eltöltöttem egy 4-5 évet, és ott nagyon sok fesztiválon, akár belföldön vagy külföldön is, többek között az itthoni Zsidó Kulturális Fesztiválon játszottunk a Dohány utcai zsinagógába, és ott kezdtem el ugye jobban összeismerkedni a klezmer zenével, aztán egy pár év szünetem volt, nem volt aktuális a zenekar, akik hívtak volna, de aztán Tamásék, ugye Szabadszon Klezmer Band megkeresett, hogy Ökrös Oszkár, Kossuth Díjas cimbalomművész elhunyt sajnos, akikkel ők állandóan dolgoztak, és megkértek, hogy én ugorjak be úgymond a helyére, és lassan 8-9 éve egyfolytában vagyok a nagyobb koncertjeiken, mint vendégművész, és éreztem magamban esetleg annyi fantáziát, hogy tudok olyan új zenét írni, ami ugye nem meglévő klezmer dalamokból áll, de igazából vadonatúj dalok, amik nagyon hasonlítanak a klezmer zenére, tehát nem egy ilyen kortárs irányba, hanem egy a stíluson belül alkotni új dalamokat, új zenéket, tehát ez inspirált elsősorban.
1: És a rapszódiának minden törvényszerűségével, szabályszerűségével?
2: Igen, azt hiszem mondhatjuk, hogy a klezmer zene is nagyon hasonló, mint a jazz zene, olyan szempontból, hogy integrálja az adott ország a zenei stílusait, és ugye a jazzben is nagyon sok olyan van, hogy magyar népdalokat feldolgoznak. Ezek klezmer zenére is abszolút mondható, hogy különböző magyaros, akár mondhatni cigányos effekteket, elemeket a klezmer zene magába szívott, így az évszázadok során, és ezeket abszolút használja is, és arra gondoltam én is, hogy erősítve ezt a úgymond sztereotípiát, én is egy ilyen kicsit magyarosabb, klezmeresebb, komplexebb darabot írjak, amit úgy általában a klezmer zenekarok szoktak játszani, hiszen általában van ilyen olyan mű, például akár csak a Jidis Amámét, vagy Papirosszant, vagy ezeket a híresebb dallamokat mondanám, amik ugye egy ilyen pár perc rövidségű darabok. Ez a rapszódia viszont egy ilyen komplex, 6-7 részes, hosszabb 15-20 perces darab lesz, ami azért ugye ezt a fajta rapszódikusságot, amit mondjuk megszokhatunk egy Liszt által komponált rapszódiában, azt valószínűleg tartalmazni fogja.
1: Említette azt, hogy akár cigányos dallamok is lehetnek ebben a hazai jazz kultúrában is. Mire alapozott?
2: Igazából többféle inspiráción volt, nem csak a cigányzene, hanem a balkánzene is. És közben arra is gondoltam, hogy ugye, hogy a klezmer az is nagyon sok színű, sokféle lehet, hiszen akár csak például gondolok ki John Williamsnek írt műveire, amit ugye a Schindler listájához írt, ott is most nyilván nem a fő dallamra gondolok, hanem amit a filmbe belekomponált, amik nagyon jól meghangszerelt, kitűnő klezmeres zenék, azokból is inspirálottam igazából, pont a második része a klezmer rapszódiának olyan hasonló, amit ő írt például a Jewish Town nevű kompozíciója, ami megjeleníti a lengyel városokat, amiben elég ilyen pesgő zsidó élet van. És a cigányzenéből igazából, amit én úgy gondolok, hogy fontos, például a klarnét és a cimbalom szerepe, ami ugye nagyon meghatározó egy standard cigányzenei felállásban, és a klarnétnak és a cimbalomnak lesz olyan szerepe, ami hasonlít a kávéházi cigányzenében betöltött szerepére.
1: rendszeresen ír zenét?
2: Eddig bevallom őszintén, hogy körülbelül 1-2 éve kezdtem el, de elég aktívan írom most már. Van egy jazz trióm, ami bőgő dob és cimbalomból áll. Ugye a cimbalom, mint szólista, visz úgymond a prímet a megszokott zongora helyett, a zongorás trió helyett, ez egy ilyen cimbalmos trió. És ugye új zenéket szerzek erre a formációra, de tavaly májusban nyertem egy ösztöndíjat, ami a Magyar Művészeti Akadémia által létrehozott 3 éves ösztöndíj, és itt elnyertem egy olyan pályázatot, amiben 365 cimbalomra írt etüdöt kell készíteni 3 év alatt, és jelenleg ez azért sok időt elvesz, tehát ez egy ilyen nagyon komplex etüdiskola lesz cimbalomra. Ebben vadonatúj etüdök lesznek, méghozzá tényleg 365, tehát minden napra egy etüd, ami igazából egy hiánypotló dolog, hiszen körülbelül a legutóbb ilyen cimbalomra írt etüdök, ami Magyarországon készültek, az szinte 100 évvel ezelőtt Alaga Gézához köthetőek, ő pedig Liszt Ferencnek ajánlotta az ő iskoláját, tehát neki van cimbalom iskolája is, és etüd kottái, vagy komplexebb etüdiskolái, és azóta nem nagyon történt Magyarországon ilyen etüdiskola, és most úgy döntöttem, hogy igazából ez egy jó dolog lehet akár, és ez azért sok időt és sok gondolkodást is igényel.
1: Nem gondoltam volna, hogy az ön idejében még egy ilyen ösztöndíj is belefér, hiszen nagyon sok együttessel játszik, járja a világot, tehát azért nincs túl sok szabad ideje, és még ott a család is.
2: Hát igen, nehéz a balanszot megtalálni, főleg most azért, hogy azért sok időt elvesz, nyilván az, hogy az ember a nyári fesztivál szezonban azért játszik sokféle fesztiválokon, de közben ugye ezt a Klezmer Rapszódiát is írom, még egy nagyon kicsi rész van csak hátra, és akkor teljesen kész lesz a mű, és közben ezeket az etüdöket is, közben gyakorolnom is kellene, szóval hát ilyen 24 óra helyett ilyen 48 órás napok kellenének, de hát az sajnos nem megoldható, és nyilván a családdal is kell foglalkozni, de az szerencse, hogy ilyen szabadúszóként működöm, és azért nem vagyok kötött annyira az időben, mint akik ugye, mondtam én, reggel 8-tól, délután 4-ig dolgoznak, tehát így megoldom valahogy.
1: Meg talán ez is szerencse, hogy a műfaji átjárhatóság ennyire a sajátja, tehát hogy ide oda tud ugrálni, akár a klasszikus zenéből a jazzbe, a jazzből a klezmerbe, és fordítva.

0: videoklippel, ami néha előfordul, és akkor azért lehet érzékelni, hogy a műfaji hiányosságok azért megvannak, de tényleg többféle műfajban muszáj az embernek egy kicsit mélyebbre ásni. Gondolom egyébként az egész cimbalomoktatásnak ez egy kicsit problémája, hogy nagyon egyoldalú. Tehát nagyon csak a klasszikus zenére, vagy nagyon csak a népzenére helyeződik a súlypontja. És hát a megélhetés szempontjából viszont azért nem rossz, hogyha az ember legalább egy ilyen 2-3 műfajban azért úgy jól mozog, hiszen azért, hogyha csak például klasszikus zenét kéne játszanom, akkor azért az én megélhetésem kicsit nehezebb lenne. De így azért ember el van, mondjuk.
1: És így akkor jön a Sabbath Song-gal a következő koncert. Nyáron is ugyanilyen műfaji váltásokban zenél?
0: Hát igen, például most játszottam Kapolcson, ugye a Művészetek Völgyébe, ott igazából 3 különböző műfajban játszottam. Játszottam a Pajabe a zenekarával, és a Magyar Jazz Szövetség udvarában játszottam egymás után 2 koncertet, azon belül az is teljesen 2 különböző zenei feladat volt. Az egyik egy ilyen Jimi Hendrix-es bluesos világ, és a másik pedig egy ilyen Django populáris zenekarra játszottam. Mind a két zenekarban úgymond fix tag vagyok, hogyha lehet ilyet mondani. És különböző projektek lesznek, most megyek Lengyelországba 2 hétre, ott azon belül is lesz egy kis zenei váltás, az egyik kicsit ilyen klasszikusosabb, a másik inkább ilyen világzenés, és akkor a hónap végén, augusztus végén pedig Görögországba utazom, Patmos szigetére, ahol egy klasszikus zenei chamber music fesztivál, tehát kamarazenei fesztivál lesz, ott fogok szólózni a brüsszeli kamarazenekarral, és akkor szeptember 6-án pedig már a Klezmer Rapszódiának a bemutatója lesz.
1: Tisztes Jenőve 28. zsidó fesztiválon az éppen 28 éves Sabbath Song-gal egy ősbemutató koncertet fog játszani. A Rapszódia meglepetés volt az együttes számára, vagy pedig önök rendelték? Masa Tamás az együttes vezetője.
2: Már régóta Jenőnek mindig mondtam, hogy valamit írjon nekünk, de meglepetés volt, amikor azt mondta, hogy megírt egy Rapszódiát, és akkor arra gondoltam, hogy ennek méltó helye lenne a 28. zsidó kulturális fesztiválon. Egyébként Jenő most már 10 éve működünk együtt, a 100-tagú cigányzenekarral, Jenővel és a Sabbath Song szólistáival. Kétszer is jártunk itt Izraelbe, 19-ben és 22-ben, és tulajdonképpen Jenővel, ahogy jártuk, ugye mentünk a nyugati falhoz, vagy népszerű nevén a Sirató falhoz, vagy éppen a jeruzsálemi piacra, és ezekre a helyekre, tulajdonképpen a tételek nevében is tükröződnek majd ezek a dolgok, mert ugye a jeruzsálemi piacról, vagy éppen Eszterimájáról, de az első tétel csófár hanggal kezdődik, amit én fogok majd megfújni, és aztán a brácsa és a hegedű is ezt a hangot imitálja, aztán majd jön az énekhang, ugye a feleségem hangja, és nagyon várjuk, most kezdődnek tulajdonképpen a próbák, ugye augusztus elején járunk, és szeptember 6-án van a Frankelle úti zsinagógában ennek a bemutatója.
1: Említette a 100-tagú cigányzenekart, Lisztes Jenő is említette, hogy korábban más cimbalmossal is dolgoztak együtt. Hogyan fonódik össze ez a két kultúra végül is az együttesen belül?
2: Magyarországon a legismertebbek, ugye Fegyáék, őket ugye mindenki ismeri, bár azt kell mondanom, hogy most már mi is a nyomukban vagyunk nagyon. Fegyáék talán 35-38 évesek, mi csak 28 évesek vagyunk. Fegya mindig elmondja, hogy a munkácsról jött, és mindig elmeséli azt, hogy ő például egy cigány prímástól tanulta meg azokat a klezmer dallamokat, amit az a cigány prímás olyan zsidó emberektől tanult, olyan muzsikusoktól, akiket sajnos vagy elhurcoltak, vagy valamilyen dolog miatt átvették akkor a cigány zenészek ezeket a dallamokat, és aztán visszaadták a zsidó embereknek. Tehát ez a két kultúra nagyon sokszor összefonódott. De amikor a roma zenész muzsikus barátaim közül, mert nem csak Jenő van a zenekarban, hanem többekkel is együtt, hát kezdettől fogva roma muzsikusokkal is együtt játszunk, zsidók, keresztények, közösen muzsikálunk. Ilyen módon is összefonódik a két kultúra, vagy a két zenei hagyomány. Mi kezdettől fogva a Sabbath Song klezmerben, de az a szlogenünk, hogy több, mint klezmer. És így nagyon sok műfaj, tehát a musical, az operett, az operát, ugye a feleségem, akivel az énekesei vagyunk, ő egyébként amikor nem klezmert énekel, vagy jiddis dalt, vagy héber dalt énekel, akkor vagy kortár zenét, vagy klasszikus zenét, vagy operát énekel. Van is egy olyan lemezünk, hogy a Meseautótól a Kármenig. Több olyan darabunk volt, és aztán visszatérek Jenőre, zenés életrajzi játékoknak hívtuk ezeket, amikor Fényes Szabolcsról, Kabos Gyunáról, Jávor Párról, majd Szenes Hannáról csináltunk életrajzi játékot nagyon sok zenével. És Jenővel tulajdonképpen legelőször a Jávor Párról szóló darabunkban játszottunk, ahol Johann János volt a főprímás, és Jenő volt a cimbalmos. Még más muzsikusok is részt vettek benne, és aztán Ökrös Oszkárral, a világhírű cimbalmossal kezdtük mi el ezt a közös fúziót, és Beke Farkas Nándorral még 2012-13 környékén, és aztán

Oscar halála óta Jenő vette át ezt a szerepet, és nekünk nagy megtiszteltetés, hogy amikor itthon van, és nem éppen turnézik valahol a világ körül, akkor mindig részt vesz a nagyobb koncertjeinken, így szinte már állandó vendégként is köszöntjük őt legutoljára a Vajdahunyadvári nagy fesztiválunkon. És most zeneszerzőként is, reméljük, hogy nem utoljára, nagyon-nagyon nagy izgalommal várjuk. Ugye 10 fős a szabadszon klezmerben, plusz a cimbalom, de ezen kívül ugye a klarinét, a szakszofonok, a hegedű, a gitár, a dobok, a darbukka, a bőgő, és hát természetesen az énekhangok is nagy szerepet kapnak a Liszt rapszódiában.

0: Ifjabb Hankó József hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett, de szeretné tovább folytatni tanulmányait mesterképzésen is. Zenei gyökerei a családjához nyúlnak vissza. Édesapja ismert cigányzenész, így József mind a klasszikus zenében, mind a cigányzenei hagyományokban egyaránt otthon érzi magát.
1: Te mikor találkoztál először a zenével? Ugye te zenész családból származol, édesapád is hegedűművész. Hány évesen találkoztál először a hangszerrel?
2: Hát ezt igazából elég nehéz lenne pontosan megmondani. Hát ugye az előbb is elhangzott zenész családból származom, ezáltal már egész pici baba koromba. Tehát csecsemő volt, amikor a hegedűvel, a zenével találkoztam, igazából születésem óta körülvesz.
1: Volt esetleg más elképzelés is a fejedben, hogy mással fogsz foglalkozni, vagy ez nagyon egyértelmű, kitaposott út volt, hogy te is zenész leszel?
2: Konkrét dolog így sosem volt a zenén kívül, ami érdekelt volna hosszabb távon, úgyhogy mondhatni, igazából mindig zenésznek készültem. Gyereknek persze, mint minden fiú, én is akartam focizni, kicsit komolyabban, meg én is focista szerettem volna lenni, mint a többi fiú, de a zene maradt.
1: Milyen műfajok állnak hozzád közel? Te most ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezted el az alapképzést. Mi az, ami hozzád nagyon közel áll még a klasszikus zenén kívül, vagy egyértelműen az a legkedvesebb neked?
2: Hát persze a klasszikus zene nagyon kedves nekem, de mivel tradicionális zenész-cigány családból származom, és ugye apukám is zenész, hegedűs, bár nem a klasszikus zenei irányvonalon mozog. Ő a magyar tradicionális kávéházi cigányzenét műveli, ezért hozzám nagyon közel áll az a műfaj is, illetve ott van még a mai stílusú modernebb zenék, nagyon szeretem a rap zenét, szeretem a modern tánczenét, mint a többi roma fiatal. Nagyon szeretem még a román cigányzenét, az is nagyon közel áll hozzám. Talán ezek a műfajok, amiket mindig hallgatok, vagy szoktam hallgatni. Mindig hallgatok zenét utazás közben is, otthon is, meg hát ugye ott a gyakorlás is, szóval elég sok zene vesz körül a mindennapokban.
1: Mennyiben más, hogy látod a cigányzene és a klasszikus zene, melyik az, ami nehezebb, vagy melyiknek mi a sajátossága szerinted?
2: Hát mind a kettőnek megvan a maga nehézsége, de hát a klasszikus zene nyilván kötöttebb. A cigányzene valamivel szabadabb, de hiába szabadabb, akkor is meg kell maradni egy bizonyos kereteken keresztül, hogy az ízléses legyen. De ugyanaz a klasszikus zenében is, ott is van egy valamilyen szabadság a kötöttség mellett, de nem szabad túllépni a határt ott sem. Tehát mindennek van egy stílusa. Itt az a lényeg igazából, hogy ízléses legyen. Minden műfajnak a klasszikus zene az alapja, tehát most hiába lesz valaki később jazzzenész, vagy akár cigányzenész, vagy mondjuk a népzenébe fog később tevékenykedni, a klasszikus alapokat, azokat le kell fektetni mindenkinél.
1: Ki az, akit te példaképednek tekintesz, akire felnézel akár Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten?
2: Hát klasszikus zenében nagyon nagy példaképem gyerekkorom óta Maxim Vengerov. Nagyon szeretem a régi orosz-szovjet hegedűművészeket, onnan nagyon szeretem David Oistrakhot, Leonid Kogant. A mai élő hegedűművészek közül, hát ugye mondtam a Vengerovot, nagyon szeretem Hilary Hent, Agusszi Hadeliket. Hát ha meg cigányzene, akkor pedig ugye az öregebb és az ifjabbik Járóka Sándor, Uforigó Sándor, Boros Lajos, hát ezek a nagyok. Illetve nagyon szeretem még ifjabbik Sárközi Lajost.
1: A tanulmányaiddal milyen terveid vannak? Említetted, hogy szeretnéd folytatni még a tanulmányaidat mesterképzésen is. Mi lenne a célod a klasszikus hegedű művészetben? Szeretnél majd zenekarban, szimfonikus zenekarban elhelyezkedni?
2: Az első számú terv az mindig a szimfonikus zenekar volt, és most is az, de egy éve, másfél éve elkezdett érdekelni nagyon a tanítás, és így nagyon szívesen tanítanék is így a közeljövőben.
1: Nemzetközi karrierben is gondolkozol, tehát főleg külföldi szimfonikus zenekar lenne a cél, vagy itthoni magyarországi szimfonikussal szeretnél játszani?
2: Hát ez igazából a lehetőségtől fog majd ugye függeni, meg adódni, hogy hol lesz ugye lehetőségem majd ugye kipróbálni magam. De persze azért jobb lenne itthon, mert ugye itt a család, én azért nagyon családcentrikus vagyok, nagyon fontos a családom, nagyon ragaszkodom hozzájuk, de hát a külföld sincs kizárva.
1: Manapság, hál' Istennek, nagyon sok fiatal választja ugye a hegedűt, meg a klasszikus hangszereket. Mi az, amiben te más vagy, mint a többiek, amitől te egyedi vagy? Vagy mi az, ami bárkinek is megadja azt az egyediséget? A hangon múlik, a technikán, vagy hogy lehet így kitűnni a tömegből?
2: Hát én most ilyet nem mondok, meg talán nem is fogok sose mondani ilyet, hogy én egyedi vagyok, vagy egyedi lennék, mert szerintem az kicsit nagy képűnek hangozana, és én mindig próbálok szerénynek, meg alázatosnak lenni és maradni. Hát ha már akkor egyediségről beszélünk, akkor inkább beszéljünk a nagyokról, tényleg a nagyokról, akik viszont tényleg egyediek voltak, és az előbb felsoroltam, hogy példaképek. Hát nyilván ugye a hangjuk, ez a hangképzés erős, masszív, gyönyörű, édes hang, meg hát ugye a technika is, meg ez a szabadság, hogy azért egyediek, mert meg tudtak formálni bizonyos műveket, hogy ezzel olyan maradandót alkottak, így az utókornak, vagy esetleg még a jelenkornak, hogy azt nem tudja senki se leutánozni, vagy még egyszer megcsinálni, tehát ők ezért egyediek.
1: Mennyire fontos a tehetség, amit ugye nem lehet tanítani, ami alapból van az emberben, és mennyire fontos a gyakorlás? Ez milyen arányban van? Vagy milyen arányban kell, hogy meglegyen, hogy valaki igazán kiemelkedő művész legyen?
2: Hát a tehetség az egy nagyon fontos dolog, de hát ez önmagában nem elég ehhez a pályához, hogy valaki tehetséges. Nagyon fontos a mindennapos munka, gyakorlás mindenkinek, tehát az elengedhetetlen. Tehát a gyakorlás többet számít, mint a tehetség, de az is nagyon fontos, hogy tehetséges legyen az illető, aki zenével foglalkozik.
1: Hogy néz ki egy átlagos napot? Te mennyit gyakorolsz, illetve hogy osztod be az idődet?
2: Hát ez változó, próbálok mindig minél többet a hangszer mellett eltölteni. Hát nyáron azért picit könnyebb, ugye, mert akkor nincs iskola, de mikor iskola van, hát akkor igyekszem mindig beosztani előre a hetemet, a napjaimat, hogy órák után, délután, vagy esetleg órák előtt, délelőtt, vagy esetleg reggel mindig legyen idő gyakorolni, ha nem is egy huzamba, akkor részletekbe.
1: Mit ad neked a zene? Miért fontos számodra? Mi az, amit ott meg tudsz élni, vagy amiben ott ki tudsz teljesedni?
2: Hát igazából mindent, mert mivel gyerekkorom óta körülvesz, ezért most már így 21 év után nagyon nehéz lenne az életemet elképzelni zene nélkül. Szerintem a zene nélkül kéne élnem a további hátralévő életembe, és hogy nem zenélhetek, szerintem a világ legszomorúbb embere lennék.

volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Déblisza, Fitzanatos, viszont hallásra!

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Szlotta Judit, főbb híreink először röviden.
2: Folytatódik a fenékküszöb építése Duna-Szent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter.
1: Továbbra is három eltűnt magyart keresnek Nepálban, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium.
2: Megvan a népszavazás eredménye, nem indítja újra Izland a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval.
1: Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusa világbajnokságon.
2: A mai napsütés után holnap változékonyabbra fordul az idő, a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A létesítmény már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter. Az építéshez csaknem 43 ezer köbméter követ használtak fel, a munkálatokban pedig több százan vettek részt. A Krónikának az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese úgy nyilatkozott, a fenékküszöb lehetővé teszi, hogy a jövőben hasonlóan alacsony vízállás esetén be tudjanak avatkozni az atomerőmű működésének fenntartása érdekében, Kócán Dávid összefoglalója.
3: Jelentősen olcsóbban és gyorsabban, 17 nap alatt készült el a paksi fenékküszöb első üteme, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton. A Duna vízállása július végén döntött negatív rekordot, augusztus elején a vízszint a mínusz 133 cm-t is elérte Paksnál. Emiatt az atomerőmű termelését minimálisra csökkentették. Az energiabiztonság fenntartása érdekében a kormány fenékküszöb építését rendelte el, amely most arra elkészült. Az atomerőmű szerda óta ismét maximális teljesítménnyel üzemel.
4: Most azt látjuk, hogy ezt a vízszintet stabilan tudjuk biztosítani, most átállunk egy kivitelezési metodikára, ami azt jelenti, hogy most szépen nyugodtan elkezdjük a létesítmény végleges profiljának a kialakítását, az alvízi megtámasztását, hogy stabilan tudja ezt a funkcióját betölteni.
3: Mondta Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese.
4: Itt meg kell felelni a hajózás feltételeinek, az azt jelenti, hogy egy ilyen úgymond sűjesztett küszöbbel, ami fölött közel 3 méteres vízmélység lesz 150 méter szélességben, tehát hogyha tartósan olyan alacsony vízhozam alá esik a Duna vízjárás, ami az atomerőmű vízszint tartását nem teszi lehető, akkor úgymond be kell avatkozni, de van egy eszközünk, ahol ezt meg tudjuk tenni.
3: A szakember a tiszalöki vízerőmű áramtermelésének leállításáról is beszélt. Az alacsony vízhozam miatt már most rendkívüli intézkedésekre volt szükség a Tisza vízkészleteinek elosztásában. A duzzasztóknál tárolt vizet ugyanis vízpótlásra használják fel. A kritikus vízszint miatt a vízerőmű turbinái jelenleg nem működnek. Tiszalök és a térség energiaellátása azonban továbbra is biztosított.
1: Duna-Szent Benedeknél folytatódik a fenékküszöb építése, mondta a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus a közösségi oldalán emlékeztetett, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővíz ellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség, katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légi úton jut tartják el a szükséges építőanyagokat, köztük a több tonnás betonkockákat.
5: Köszönjük a vízügynek, hogy előkészítettetek mindent, és meghallgattam, hogy 13 méter a vízmélység, és azt mondják a szakemberek, hogy óriási szükség van ezekre a kövekre, úgyhogy itt van ez a 117 kő, ez mind beépítésre kerül.
1: Helyreállt az energiaellátás, szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester Facebook bejegyzésében.
2: Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a hőség és aszály idején Budapest energia és víztakarékossági intézkedéseket vezetett be, a BKV járművei kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek, csökkentették a metroállomások mozgó lépcsőinek energiafelhasználását, de 20 megawatt órányi energiát takarítottak meg a fővárosi díszkivilágítás szüneteltetésével is. A főkert a szökőkutak átmeneti leállításával közel 25 000 köbméter vizet spórolt meg.
1: Évvégig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig.
2: Erről a lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Az MDI beszámolója szerint felmerült az is, hogyan oldódhatott fel a párt ennyire a Fidesszel való szövetségben. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani, és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választáson. A felszólalók többsége azzal is egyetértett, hogy a kettős tagságot meg kell szüntetni. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt években kevesebb érdemi kritikát fogalmaztak meg, mint kellett volna. A szövetségi rendszerben való politizálás kényelmessé vált, kiengedték a döntésekben való állandó jelenlét igényét, és a párt arctalanná vált a választók előtt.
1: A kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
2: A kormányfő Facebook bejegyzésében megerősítette, az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosításra kerülhet sor. Magyar Péter az MVVH-val kapcsolatos vádakra reagálva közölte, pontosan tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak az, hogy megnehezítsék a hivatal munkáját és rombolják annak hitelességét. Hozzátette, a kormány ezt nem fogja hagyni, célja a létező legerősebb hivatal felállítása.
1: 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közlekedési és beruházási minisztérium alá rendelt 4 Kekva felszámolásával. Erről Vitézi Dávid beszélt Facebook oldalán.
2: A miniszter felidézte, hogy az országgyűlés néhány héttel a megalakulása után fogadta el a törvényt a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer felszámolásáról. Az érintett szervezeteket a jogszabály augusztus 31-ével szünteti meg. A közlekedési és beruházási minisztériumhoz a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a Hausmann Alapítvány és a Közép-európai Oktatási Alapítvány került.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A követségi jelentések szerint továbbra is 3 magyar állampolgár tartanak nyilván eltűntként a nepáli villámáradásban. Erről tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya.
2: Eszerint mindhárom magyar eltűnt 2 állampolgár, 2 közülük nem magyar okmányokkal utaztak. A külügyminisztérium diplomatái folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és a többi partner képviselettel. Közben a BBC értesülései szerint már 800 körül van a szerdai villámáradás halálos áldozatainak száma, és több mint 3000 ember tartanak nyilván eltűntként.
1: Felborult egy több mint 260 utasszállító kamp Észak-Ciprus partjainál. A TRT török állami hírcsatorna közlése szerint a tragédiának eddig 7 halálos áldozata van, 23 ember eltűnt.
2: A katamarán stílusú komp Ciprus északi részén a török fennhatóságú Girne kikötőjéből a dél-törökországi Tasukuba tartott, majd röviddel indulása után elkezdett megtelni vízzel, és eddig tisztázatlan körülmények között felborult és elmerült. A térségben a média közlése szerint rossz volt az időjárás. A mentési és kutatási munkálatok folyamatban vannak, a halálos áldozatok száma növekedhet. A külügyminisztérium arról tájékoztatta a Kossuth Rádiót, hogy egyelőre nem tudnak magyar érintetről.
1: Nemet mondott Izland az uniós csatlakozásra a szombati népszavazáson, így Reykjavik nem folytatja a 13 éve felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az izlandi kormányfő szerint ez nem jelent visszalépést vagy visszaesést. Kristrún Frostradottir a döntést a demokrácia győzelmének nevezte, Márta Renátó összefoglalója.
6: Fiatal izlandiak a főváros egyik szórakozó helyén ünneplik a népszavazás eredményét hangos örömújongás közepette. A vasárnap délután véglegessé vált eredmények szerint az izlandiak többsége 52,8%-a elutasította az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újrakezdését. A 2013-ban felfüggesztett folyamat újraindítását 47,2% támogatta. Az alulmaradt támogatók szerint az EU-tagság csökkenteni az inflációt és a kamatlábakat, az euró pedig nagyobb stabilitást hozna, mint az izlandi korona. Az ellenzők elsősorban azonban azzal érveltek, Izland halászati vizei túl fontosak ahhoz, hogy kockáztassák ezeket az esetleges csatlakozásért cserébe. Érvként említették azt is, a Szigetország már most is élvezi az Európai Unió egységes piaca és a schengeni szabadutazási övezet előnyeit. Így szerintük felesleges a csatlakozás. A választási körzetek közül csak a főváros Reykjavík támogatta a csatlakozási tárgyalások újraindítását az Európai Unióval. A vidéki izlandi lakosság 60%-a nemmel voksolt a népszavazáson. Az észak-európai régióban található 5 ország, Svédország, Norvégia, Dánia, Izland és Finnország kivétel nélkül NATO tagállamok. Az Európai Unióhoz való csatlakozást Norvégia 2-szer, Izland a mai nappal 1-szer utasította el.
1: A hétvégén is folytatódtak a légi csapások Ukrajna ellen, közben 38-ra emelkedett a péntek éjszakai Kijev melletti lőszerraktárt ért támadás halálos áldozatainak száma.
2: Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadása egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat tároltak. Volodimir Zelenszkij közölte, hogy a tűzoltók megfékezték a lángok nagy részét, de a térségben jelentős a környezetszennyezés. Az elnök tájékoztatása szerint Oroszország az elmúlt héten csak nem 4000 drónt és légibombát vetett be Ukrajna ellen.
1: 12 marokkói bevándorlót vettek őrizetbe Ceutában. Ők voltak azok, akik a napokban kövekkel dobáltak meg spanyol katonákat. Az észak-afrikai spanyol exklávét megrohamozó illegális határátlépők mintegy tizede tartózkodik továbbra is Ceuta területén. Márta Renátó összeállítása.
6: Július végén több mint 70 ezeren léptek be illegálisan Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceuta városába. Ezzel pedig az Európai Unió területére. Az észak-afrikai spanyol exklávéban legalább 57 ember vesztette életét, amikor a migránsok tömegesen próbáltak bejutni a városba. A spanyol hatóságok szerint többségük visszatért Marokkóba, 5-10%-uk azonban továbbra is Ceutában tartózkodik. Az esetet nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a spanyol kormány. Mi Marokkó felelőssége, és mekkora mértékű volt ez a határsértés? Kérdeztem Marsai Viktort, a Migráció Kutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját.
7: Ez volt az elmúlt évek egyik legsúlyosabb migrációs válsága az Európai Unió területén. Bár láttuk korábban is azt, hogy Ceuta és Melilla különösen ki vannak téve a hasonló eseteknek, ugye 21-ben 10 000 ember kelt át a határon, de ugye ilyen méretű rohamot nem láthattunk, csak azért, hogy a hallgatók ezt el tudják helyezni. A tavalyi évben ugye nagyjából ilyen 170 000 illegális határátlépés detektáltan történt az Unió külső határain, így gyakorlatilag 24 óra alatt ez megtörtént Ceuta esetében, és az előző nagy ceutai válságban 2021-ben akkor idézőjelben csak 10 000 ember kelt át.
6: Az Észak-Afrikában Európába tartó migrációs hullám kontrollálásában kulcsfontosságú a spanyol fennhatóságú észak-afrikai Ceuta és Melilla, hiszen ezen városok alkotják az Európai Unió egyetlen közvetlen szárazföldi határát az afrikai kontinenssel. A térségben zajló események azonnali hatással vannak az egész Európai Unió migrációs politikájára és biztonságára.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Akár demonstrálni is készek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, amennyiben nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtésbe kezdtek, és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írták, a rendszert jelenleg az ágazat dolgozóinak kitartása működteti. Eddig csak nem 700 fogorvos írta alá a kezdeményezést, Szanda Mátyás tatai fogorvos szintén tervezi, hogy csatlakozik a törekvéshez.
8: sarkalatos kérdés, hogy a finanszírozás rendeződjön, és megfelelő mennyiségű és minőségű legyen. Tehát oda jusson pénz, többlet pénz, ahol valóban szükség van rá. A számunkra biztosított bér, ez igen jól néz ki távolról, de nagyon sok összetevője van annak, hogy ez alaposan megcsappanjon, és annyi kis összegé váljon, amiből hát egy körzetet csak olyan vegetáció szinten lehet folytatni. Mind az anyagdíj, ami emelkedik, bérleti díjak.
1: A napokban tetőzik a parlagfű pollen szúrása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Részletek Cinege Leventétől.
9: Felső légúti tünetek, amik néha alsó légúti tünetekkel társulnak. A leggyakoribb az orrfolyás, a tüsszögés, az ordugulás, orrviszketés, köhögéses panaszok is előfordulhatnak. Hát az alsó légutak is érintettek, ott már felmerül egy allergiás asztmának a gyanúja. A fő megoldás az a tünetek csökkentése.
10: A parlagfű allergia főbb tüneteit sorolja Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának adjunktusa. A orvos a krónikának elmondta, a parlagfű pollenje a késő nyári időszakban országszerte nagyon magas koncentrációt érhet el, ami sokunknál intenzív allergiás panaszokat válthat ki. A Hungaromet folyamatosan frissülő adatai és háromnapos előrejelzése azonban abban is segíthetnek, hogy az érintettek tudatosabban készüljenek a magas pollen terhelésű napokra.
9: Minél kevesebbet kell sajnos ilyenkor a szabadban tölteni. Szeretném felhívni a figyelmet a mindennapos hajmosás, illetve a mosás fontosságára, mert a ruhánkról csak így tudjuk eltávolítani a pollen. Tüneti szerekkel megfelelően ellátnak minket akár a házi orvosunk, akár a patikában sok minden elérhető, tehát azért egy komplett kivizsgálás ilyenkor mindenképpen kell. A pollen előrejelzések alapján fel tudunk készülni a szezonra. A pollen szezon a csúcsának a kitolódása fennáll. Nagyon magas a parlagfű koncentrációja, ezt a nagyon nagy meleget és szárazságot ő sem viseli jól. Viszont, hogyha jön egy eső, és akkor utána megint meleg, akkor lehet, hogy azok a növények is erőre kapnak, amik eddig nem jeleskedtek a pollen szórásban annyira.
10: Az allergia szezon alakulását az időjárás is jelentősen befolyásolja, miközben a parlagfű mellett más allergén növények pollenje is jelen lehet a levegőben. A kérdés ezért nem csak az, hogy mikor ér véget az idei csúcsidőszak, hanem az is, hogy a változó klimatikus viszonyok hosszabb és intenzívebb pollen szezont hozhatnak-e a jövőben. Egyelőre a mostani tehát rövid, de nagyon intenzív, emlékeztetett a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fej-nyaksebészeti klinikájának adjunktusa.
1: Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázó kínai világbajnokságán Kuyangban.
2: A tavaly előtt és tavaly is VB ezüstérmes Guzi Blanka vívásban a hatodik helyen végzett. Az akadálypályán hiba nélkül ment végig, a harmadik legjobb idővel, így összetettben a negyedik helyre jött fel. A 100 méteres úszásban csak pár századdal maradt el az első kettőtől, így három szám után a harmadik pozíciót foglalta el. Az öt lövészettel megszakított 5x600 méteres futásban megelőzte a címvédő egyiptomi Farida Halilt és világbajnok lett. További részleteket a krónika után kezdődő sportvilágban hallhatnak.
0: Közlekedés.
2: Bicske térségében az M1-es autópályán a Hegyes Halom felé vezető oldalon négy személyautó ütközött. A 36-os kilométernél a forgalom a külső sávban halad, a torlódás 5 kilométeres. A 81-es főúton Mór térségében három személygépjármű összeütközött, a 26-os kilométernél a forgalom fél pályán halad.
1: Most pedig a főváros hírei következnek.
11: Jó napot kívánok! A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál közműjavítás miatt. Hétfőn hajnalig lezárták a 13. kerületben a Dagály utcát, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás.
2: Holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd este egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
1: Az esti krónikát hallották, a szerkesztő Kis Gábor volt, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a bemondó Szlotta Judit, a technikai munkatársak Sol Zoltán és Lajár Rita. Részletes hírösszefoglalóval 22 órakor a késő esti krónikában jelentkezünk. Tartsanak majd akkor is velünk, Tatár Tímet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
12: Guzi Blanka aranyérmes lett a Kínában zajló öttusa világbajnokságon és világbajnok 5000 méteren Adolf Balázs Poznányban, valamint Vajdna Jonatán is az Ilka 7 hajóosztály versenyén Dublinban. Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Keszi Dóra. Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben, 16 óra 30 perckor vette kezdetét a Kisvárta Eto FC találkozó. Most kapcsolunk a helyszínre, a két kommentátor Szabó Bence és Jó András.
13: Ez nagyon lecsúszott ott a kisvárdai játékosnak, Hercnek a lábáról. Jó volt az elképzelés, láthatunk már tőle ilyet az első fél időben. Ez nem az ő mérkőzése egyébként, megint egészen nagy luftot rugott, és most Petrásnak kell szólni, hogy végezze el a kirugás. Meg is történt, pálya bal oldalán van most Angie, sikerül megtartani a labdát, Gavrics, aztán pedig Agba kérné el, most kapja meg már a Kisvárda tér felén a labda, sőt, Sajen Bálint már viheti is előre, vele szemben Soltész. Második hullám alatt érkezett Gavrics, nem nekiadta, Agba kapta a labdát, aztán pedig szép, lehet tovább építeni ott bizony, Krüpics, aztán pedig hát visszatette a labdát, ma az utolsó embernek, aki ott nem más volt, mint Balogun. A fordítás a bal oldalra remek, az átvétel is egészen jó, Stefúj törött, különben Bene Ferenc is mondta, hogy nem sokat említettünk eddig bármit is Stefújról. Szép Stefúj, ez most jól néz ki, új, micsoda háromszögelés, jól betett labda széptől, na aztán pedig sikerült ott kimenteni, kitenni a labdát, de még továbbra is az Etónál van a labda, Sejen Bálint fölnéz, mi lesz ebből, Ágba elkérné, inkább meghúz egy cselt, aztán pedig már 16-oson belül Ágba, nem Ágba volt, hanem Sejem, betette a labdát, aztán pedig már jött a kapujából Popovics, felvette a labdát a 63. percben, Kisvárda Eto 1-1.
14: És készülődik a győri oldalon is a csere, majd meglátjuk, hogy Efraim Hollerez vezetőedző kit hoz be a folytatásban. Most a Kisvárda birtokolhatja a labdát, mert hogy a Popovics azután felvette a labdát, tette ki pályának a jobb oldalára, azonban ahogy én már erről beszélek, a győriek megszerezték a labdát, Ágba részéről következhet most a támadás építés, és hát a győriek egyébként többet birtokolják a labdát, de ahogy a statisztikát nézem egyébként egyel többször próbálkozott lövéssel, illetve kaput eltaláló kísérlettel is a Kisvárda, úgyhogy most már pedig fordult a játék, úgyhogy a belső védők hozhatják a várdai oldalról, Hulvecki az, aki tovább tette a labdát, Soltész, majd pedig kihúzódik oda a pálya szélére Herc talán, a másik oldalt pedig most már fordul a játék, és Lippainak kell beleérnie a labdába, megmentette Lippai, majd ezt követően pedig Nagy Krisztián hozzáér, Matanovics az, aki tenné tovább Nagy Krisztiánnak, azonban Stefúj leblokkolja, és hát ugye ott kihasználja a lehetőséget Matanovics, oda passzolt Nagy Krisztiánhoz, közben már a labda a győri lábakon, és elindulhat NG, őt lerántják, és a játékvezető bizony látta ezt, úgyhogy bele fújt a sípjába, NG kihajtott egy szabadrugást, és talán jöhet majd a győrieknek a cseréje.
12: Kisvárda Eto SC tehát a 65. percben 1-1-es döntetlen, a találkozó végeredményéről természetesen beszámolunk a 22 óra 15 perckor kezdődő Sportvilágban. És 19 órakor kezdődik majd a nap másik mérkőzése, ahol a Puskás Akadémia a Ferencvárost fogadja. Azt a találkozót is élőben követhetik az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a győri Audi Eto, és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. így harmadszor is elhódította a kupát. A férfiak mérkőzése, ahol a Veszprém és a Szeged csap össze, 18 órakor veszi kezdetét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolaszár Mihály a 8., míg Szép Balázs a 12. helyen végzett. A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznyani kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt. Az olimpiai számokban 1-1 arany, ezüst és bronzérmet szereztek a magyarok. A világbajnokság zárónapját Tóth Béla foglalja össze.
15: Adolf Arany ezüstök egész sora plusz egy bronza kenupárostól. 7 érmet szereztek a magyarok a poznányi kajakkenu világbajnokság zárónapján. Harmadszor nyert aranyérmet 5000 méteren Adolf Balázs. A ferencvárosi kenus sokáig a moldáv Tarnovszki vizé nevezett, majd a negyedik futószakasz előtt lehagyta ellenfelét, és nagy előnnyel első helyen ért a célba. A férfi kajakegyesek 500 méteres döntőjében Varga Ádám ezüstérmet szerzett. A ferencvárosi sportoló nagyot csatázott az aranyérmet elcsípő ausztrállal, Thomas Grinnel, ám alul maradt. Ez a harmadik VB ezüstje annak a Vargának, aki 5000-en is indult, ám kormánytörés miatt az első kör végén kiállt. Szintén a második helyen zárt Lutz Anna. Az újpesti kajakos a sprintávon 200 méteren maradt el félhajóval az Európa bajnok mörkétől. Lutz is a harmadik VB ezüstérmét gyűjtötte be. Maradva a kajakosoknál, a második helyen fejezte be az 5000 döntőjét Kőhalmi Emese, a táv háromszoros világbajnokát egyedül a svéd Anderson tudta legyőzni. A dobogó második fokára állhatott fel a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófi összeállítású kenu négyes is, amely címvédőként szállt vízre 500 méteren, ezúttal viszont a kínaiak jobbnak bizonyultak. Csorba Zsófi aztán egyesben 5000 méteren újabb ezüstéremmel gyarapította éremgyűjteményét. Az UTE kenusa tavalyhoz képest előre lépett, hiszen Milánóban a harmadikként zárt. Akár csak tavaly, ezúttal is bronzérmet szerzett a Kollár Kristóf Juhász István kenupáros, méghozzá az olimpiai távon 500-on. A paksi kettős bár sokáig másodikként lapátolt, de a végén 22 századdal megelőzte őket a brazil egység. A Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajakkettes a dobogóról hajszállal csúszott le, és zárt negyedikként 500 méteren. A 18 esztendős kenus Paragi Petra az olimpiai távon 200-on hetedikként ért a célba. A magyar kajakkenu válogatott 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzéremmel fejezte be a poznányi gyorsasági világbajnokságot.
12: Most következzen a kenu egyesek 5000 méteres versenyében világbajnoki címet szerző Adolf Balázs, aki Tóth Bélának nyilatkozott.
16: Egy utólag nem sok mindenen változtatnék, nagyon sokat tudtam vizenülni. Láttam előre a kétes szituációkat, amiből jobb kimaradni, akár a fordulóknál, akár a futószakasznál, inkább mindig lemaradtam, hagytam egy kis teret többieknek. Biztonsági játék volt végig, aztán igazából amikor elmentem a moldáv sráctól, onnantól is annyi energiát raktam bele, amennyi muszáj volt, hogy tartsam az előnyömet. Nem akartam megkockáztatni se azt, hogy kifáradjak, se azt, hogy a nagy iramba mondjuk egy hullám úgy meglökjön, hogy akár baj legyen. Szóval tényleg ezt szerintem tök jól lehoztam.
15: Jól emlékszem, a negyedik futószakasz előtt hagytad ott a vízen, tehát nem futás közben előzted le. Kivártad a megfelelő pillanatot?
16: Futásra alapoztam, de közben úgy voltam vele, hogy úgy menjünk neki a futásnak, hogy már volt előtte egy sprint, hogy magas pulzussal gyakorlatilag, mert tudtam, hogy úgy biztosan jobban bírom a futást. De elég hamar, meg könnyedén megadta magát ebből a szempontból. Szóval éreztem a futószakasznál, hogy már egyedül vagyok, ahogy akartam, úgy lett ez az egész verseny.
15: Ugye beszéltünk már korábban is arról, hogy Duisburgban, valamint Kopenhágában lettél még világbajnok 5000 méteren. Mi az, ami ilyen jól fekszik neked ezen a távon?
16: Szerintem az állóképesség, amúgy nyilván ügyes is vagyok az ilyen fordulókban, futószakaszoknál is. De mondjuk az első VB-met azt még futószakasz nélkül sikerült megnyernem. Tehát jól megy ez a helyezkedés téma szerintem, ebben van úgy igazán nagy tehetségem, és ezt tudom kamatoztatni.
12: A magyar küldöttség tehát a 12 éremmel a második helyen végzett az éremtáblázaton a kajakkenu világbajnokságon. Vadna Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó Ilka Hét hajóosztály Dublinban rendezett világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar hajós a középmezőnyből kezdte az éremfutamot, amelynek első szakaszát a negyedik helyen fejezte be. A második futamban azonban remekelt, ezt megnyerte, és végül övé lett a legjobb helyezési pontszám. Kedves hallgatóink, Lajer Rita a hangmérnök kollégám nevében is köszönöm a figyelmet, a sportvilágot Keszidórától hallották.

0: 18 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Brieska Dániel, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Meghaladta a 800-at a nepáli katasztrófa áldozatainak száma. Itthon demonstrációra készülnek a fogorvosok. Holnap egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3-2-s állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A mentési munkálatok még tartanak. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztetnek. A szerdai áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál, 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint heten meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán helyi idő szerint 12 óra 30 perckor kelt útra, de alig hogy elindult, elkezdett megtelni vízzel. A térségben a média szerint rossz volt az időjárás. A hajó a dél-törökországi Tasucsuba tartott. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csak nem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán beszámolt arról, hogy a két part felől indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Demonstrációt is kilátásba helyeztek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok. Ha nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtést indítottak és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írták, a rendszer jelenleg az abban dolgozók kitartásából működik. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák előszörül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése. Ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom határátkelőhely kilépő oldalán az erős forgalom miatt több kilométer hosszú sor alakult ki, emiatt a kishatáron az 1-es számú főúton is araszol a kocsisor. Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd este egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható. A hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok frissítőek lesznek. 19 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót a Kossuth Rádió határon túli kisebbségi magyar közösségekről szóló új műsorát hallja, anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. 2010-ben hasonló anyanyelve magyar címmel sugároztunk hullámhosszainkon egy 10 részes sorozatot, amelyben a szerkesztők a határon túli magyarok valós élethelyzetét igyekeztek körbejárni. Ennek a 16 évvel ezelőtti vállalkozásnak kíván az örökébe lépni most induló határon túli újságíró közreműködésével készülő műsorunk, amely heti rendszerességgel mindig ilyen tájt számít mindazok megtisztelő figyelmére, akiknek az anyanyelve még mindig magyar, és akiknek Mészöly Miklóssal szólva kedvére van magyarságuk. Első adásunkban többek között az említett egykori műsorsorozat szerkesztőinek egyikével, Bárdi Nándorral, kisebbségi témákkal foglalkozó szaktörténésszel hallhatnak beszélgetést, de egyebek mellett szó lesz arról is, hogyan csapódott le az áprilisi fordulat a kisebbségi közegben. Most azonban következzen a beígért interjú beszélgető partneremmel, akit elsőként arról kérdeztem, hogyan változott a határon túliak megítélése Magyarországon.
4: Igen, azt hiszem, és lépten nyomon tapasztalatjuk, bár konkrét mérésekről nem tudok, nagyon rossz lett a határon túliak megítélése Magyarországon, és épp így a 10% szavazóké a határokon túl. Ennek csak egy része vezethető vissza arra, hogy döntően másként szavaztak a határon túli voksolók, mint a magyarországi többség. Egy másik dimenzió az lehet, hogy 2004-től egyértelmű a TISZ politikai közösségét és annak közbeszédét érzi magáinak a határon túliak jó része. De a legfontosabbnak azt tartom, hogy a Magyarországon elindult elszámoltatás részeként a határon túli támogatás politikai visszaélések, a Magyarországon pozícionált határon túliak botrányai rávetültek a kisebbségi magyar közösségekre, és lassan a magyar közvélemény egyfajta NER bűnbaknak látja őket. Ez pedig sérti a kisebbségi magyar közösségek önképét. Ebben óriási felelőssége van Magyar Péternek, aki megakadályozhatná, hogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntsék. Ki kell mondani, épp úgy, ahogy a Magyarországon ezt megtette, ahol egy bizonyos általa 3000-esként emlegetett körtett felelősség, ugye a határokon túl is a számvetés során a visszaéléseket, és nem a támogatásokat, nem a meglévő intézmények hitelét, a közösségek morális önbecsülését akarja megkérdelezni az új rezsim. Második lépésben pedig kezdeményezni kellene a két másik parlamenti párttal a magyarságpolitikai célokról és alapkérdésekről a tárgyalásokat. Lehet, hogy ezek nem járnak sikerrel, de akkor nem ég a tiszára a hergelő kampány, amely kezd a zsidózáshoz hasonlítani. Ha ezt nem teszi meg magyar, mint véleményvezér, mint miniszterelnök, akkor hosszú távon gyóanyagot biztosít a magyarországi szélsőjobbnak, hogy a kisebbségi magyar közösségek túlfeszült lényeglátóit használva tovább ássák a magyar-magyar ápot.
3: Arra kérném, hogy próbáljuk meg értelmezni a kisebbségi társadalmak állapotát úgy általánosságban, hogy lényegi vonatkozásokban mi jellemzi a határon túli magyar közösségek helyzetét.
4: Én azt gondolom, hogy egy kettőség jellemzi ezt a helyzetet. Egyrészt az évszázados történetük során még sose rendelkeztek a maihoz hasonló széleskörű intézményességgel, oktatási, nyelvi, önkormányzati jogokkal, ilyen emancipáltsággal és anyaországi támogatással, de ez nem azt jelenti, hogy a problémájuk megoldott. Ugyanakkor az egyébként saját önkormányzata is rendelkező szlovéniai és a horvátországi magyarság, hát lényegében az asszimilációs folyamat révén, már 50% feletti a vegyes házasságok aránya, a magyarországi nemzetiségekhez hasonló identitás vagy azonosság tudat felé közeledik, miközben mind a két országban úgymond kormányzati szereppel, a mérleg nyelve szereppel bírnak a kisebbségek, ugye Szlovéniában a magyar és a szlovén képviselő, Horvátországban pedig a HMDK képviselője lényegében a kormánykoalíciónak a fönnmaradását biztosítja lassan már 10 éve. Ugye tovább menve a kárpátaljai és a szerbiai magyarságnak a létszám csökkenése, az a délszláv meg az orosz-ukrán háború következtében lényegében itt már exodusról kell beszélni, ráadásul Ukrajnában a kárpátaljai magyarság legfontosabb érdekvédelmi szervezetének, a KMKS vezetőjének vezetője, lényegében 6 éve Magyarországon él, Brenzovics László, és hát ennek minden következményével együtt egy kiszolgáltatott helyzetben vannak a kárpátaljai magyarok. A szerbiai magyarság pedig egy illiberális rendszerben él, a Vučić rendszerben, amivel ugye a Vajdasági Magyar Szövetség szövetségesi viszonyban van, a kormányzat része államtitkári szinten, és hát nagyban ez a kisebbségi párt bizonyos értelemben hasonul a szerbiai kormányzati rendszerhez. A szlovákiai magyarok közel 14 évig voltak kormányzati pozícióban, 2020 óta nincs parlamenti képviseletük, csak megyei képviseletük. Egyáltalán a magyar kérdés az a szlovák politikában, hogy úgymond leértékelődött, majd a választási kampányokban ezek újra és újra előjönnek, de a nagy kérdések valójában Dél-Szlovákia modernizációja, az agrárkérdések, az oktatásügy és a kisiskolák tekintetében ezek gyakorlatilag háttérbe kerültek. Az RMDSZ pedig 17 évig volt kormányzati tényező, ma is kormányzati tényező, ma nagyon fontos szerepet tölt be a romániai politikában. Lényegében a legstabilabb erő az AU-ral szemben és a szélső jobboldali erőkkel szemben, és hát Kelemen Hunor végül is a román politika dojenjévé nőtte ki magát a stabilitásával. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy 2013-14 óta egyértelműen a Fidesz politikai közösségéhez kapcsolódott az RMDSZ. És hát van egy dolog, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, ott van a Nyugat-Európában létrejött új magyar diaszpóra, ezek a Magyarországról, Vajdaságból, Erdélyből kiment munkavállalók, ez egy 7-800 ezeres új közeg, amit a hagyományos diaszpóra intézmények nem tudnak kezelni. Hát csak gondoljunk bele, hogy több mint 200 hétvégi iskolájuk van, online önszerveződnek, és hát gyakorlatilag több ezer magyar gyerek Nyugat-Európában születik meg, és a nagy kérdés, hogy az ő iskoláztatásukkal majdan mi lesz, megtanulnak-e valamilyen módon magyarul írni, olvasni, illetve visszajönnek-e, és hát sorolhatnám még a kérdéseket. Tehát az utóbbi két év ilyen kisebbségpolitika kritikai irodalmát, ha összefoglalnánk, akkor azt mondhatnánk, hogy bizonyos értelemben a magyar kisebbségi pártok kivált április 12-e óta vakrepülésben vannak, a kisebbségi társadalom alrendszerei pedig egyfajta bezárkózás felé mennek, egy túlélő üzemmódban működnek, és hát az infrastrukturális építkezés mellett nagyon sok a rendezvény, de igazából nem látjuk egy szerves társadalomépítésnek és egy hatékony kisebbség intézményrendszer létrejöttének a folyamatát.
3: Hogyan lehetséges, hogy a kisebbségi magyar közösségek hát a jelek szerint gyengébbek, vagy hát törékenyebbek, mint valaha, miközben a kisebbségi közösségek soha nem rendelkeztek ennyi joggal, intézménnyel és anyaországgal?

Amiről ugye a 90-es évek közepére kiderült, hogy euróatlanti csatlakozás ide vagy oda, de hát ez igazából nem sikerül, és ekkor 1996, 98, 2000-től kezdve jött a kormánykoalíciós részvétel az RMDS, az MKP és a Vajdasági Magyar Szövetség részéről, és egy gyakorlatilag ebben a kormányzati részvétellel próbálták megoldani a kisebbségi társadalom problémáit, és nagyon sok eredményt értek el ezzel a fajta politikával, ami kialakított egy újfajta modellt Közép-Európában, aminek a hátterében ugye egyrészt az áll, hogy az előbb említett országok szintén elindultak az euróatlanti csatlakozás útján, és hát valamit föl kellett mutatni az Unió felé, és hát a posztjugoszláv és a posztszovjet térség békétlensége között ugye nagyon észszerű volt a kisebbségi kérdésnek valamiféle kezelését felmutatni. A másik nagyon fontos dolog, hogy itt a szlovák, a román, szerb pártok között azért kialakult egy olyan konszenzus, hogy hát az etnopolitikai doktrina, az egységes nemzetállam doktrináját nem adják föl, ugyanakkor az identitás politikai igényeket próbálják kielégíteni újabb és újabb interetnikus alkukkal, de az nem azt jelenti, hogy valamiféle közjogi garanciát hoznának létre ezekre a kisebbségpolitikai vigmányokra. Tehát így alakul ki egy olyan modell, amit a kolozsvári Kis Tamás, Széke István Gergő, Toró Tibor egyfajta aszimmetrikus akkomodációnak nevez. Ezt én sokkal egyszerűbben egy kölcsönös alkalmazkodásnak tekintem, ahol a kisebbségi politikusok és az adott területi állam politikai rendszere próbál egyezkedni. Ennek a lényege az, hogy a többségi politikai elit elismeri a kisebbség önálló politikai szervezkedését és a etnikai politikai közösség építését, széleskörű oktatási, intézményi, nyelvhasználati jogokat biztosít, de folyamatosan interetnikus alkukat köt a kisebbségi elittel, amely a politikai rendszeren belül legtöbbször kormánykoalíciós tag. És ezzel igazából jól járnak a többségi pártok, mert ugye az etnikai párt nagyjából hozza a szavazóit, ugye ez Szerbiában és Szlovákiában egyre kevésbé igaz, ugyanakkor elsősorban etnikai kérdésekkel foglalkozik a magyar kisebbségi párt, illetve nem akar országos pozíciókat elfoglalni, tehát az RMDS-nek azért nem célja az, hogy Szucseva megyében vagy a MKP Trencsényben foglaljon el pozíciókat, tehát ilyen szempontból hatékony az együttműködés. Most a kisebbségi elit az egyszerre megkapja az állami kisebbségi támogatások fölötti rendelkezési jogot, tehát monopóliummal rendelkezik a kisebbségi párt vezetése az állami források fölött, ami megy a kisebbségi intézmények felé, ugyanakkor a Magyarországról jövő támogatások fölött is felügyeletet gyakorol, lényegében mind a két csatornát ő felügyeli, ezzel a kisebbségi úgymond intézményrendszernek vagy alrendszereknek a forrás elosztását is meghatározza ebben a dologban. És még hozzátartozik egy nagyon fontos dolog, hogy hát ezek a magyar kisebbségi pártok az adott magyar nemzeti mozgalmon belüli úgynevezett szélsőséges elemeket, vagy ilyen autonomista, vagy olyan elemeket, akik fölrúgják ezeket a paktumokat, azokat tudja ellenőrizni, ugyanakkor nem folytatnak igazán komoly nemzetközi politikát, tehát nem kezdenek el próbapereket indítani, nem kezdenek el ezek a kisebbségi pártok egy ilyen civil aktivitást szítani, hanem alapvetően úgy vélik, hogy a célok lépésről lépésre interetnikus alkukkal elérhetők. Tehát így fejlődés történetében ezt tudnám erről mondani, de nagyon fontosnak tartom azt, a másik gondolatát, ahogyan 2000-es években lényegében a kisebbségi magyar pártok alárendelődtek a Fidesz politikai közösségének, és ez nem csak annak köszönhető, hogy voltak 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazás, és ott a baloldal, hogy úgy mondjam, elidegenedette magát a határon túli magyaroktól. A magyar baloldal nem csak határokon túlra nem épített ki személyes kapcsolatokat a 2000-es években, hanem hát Magyarországon se igazából volt aktív a vidéki Magyarországon, illetve hát ott volt a 2008-as gazdasági válság, és hát ez is megakasztott bizonyos folyamatokat. Ugye ez nagyon jól kitapintható Szerbiában, ahol látszott, hogy az addig növekvő számban Belgrádban vagy Újvidéken tovább tanuló magyar egyetemisták tendenciája
megállt, és hát megint elkezdtek magyarul

0: Oroszország felé jönni döntően az egyetemisták. Látnak-e perspektívát, tehát Belgrád, Bukarest, Pozsony részéről egy megszólítatás a magyar közösség felé? Nincs, nincs ilyen megszólítatás, és ezzel szemben ugye van egy másik megszólítatás, a Fidesz megszólítatása.
1: Mi magyarázza azt, hogy a Fidesz képes volt amolyan identitáspolitikai kínálattal élni a határon túli magyarok felé, miközben a kisebbségi elitek erre a jelek szerint kevésbé voltak alkalmasak?
0: Igen, tehát itt megint kicsit messziről kell kezdenem. Tehát azzal kell szembenéznem, hogy itt van egy transznacionalizációs folyamat, amit sokkal egyszerűbb határtalanításnak nevezni, ami 90-től kezdve elindult, és hát ennek több következménye volt. Az első következmény, ami igencsak fontos, és egy határkő, bár ha nem is tudatosítjuk ezt magunkba, hát nevezetesen az, hogy 1990 után a kisebbségi létből országváltásra ki lehet lépni, egy új mobilitási pályát lehet találni folyamatosan. Ma durván egy 450-500 ezer olyan ember él Magyarországon, aki a szomszédos országokban született. Tehát azt mondhatjuk, hogy kb. 400 ezer ember jöhetett el a határokon túlról, egyfajta Magyarországnak egy demokráciai utánpótlást is adva. A másik nagyon fontos következménye ennek a határtalanításnak, hogy a mindennapi élet részévé vált a magyarországi lehetőségekhez és a szolgáltatásokhoz való kapcsolódás, és ezzel együtt kialakult egy mentális kötődés ez, de ugyanakkor ez nem változtatta meg azt a helyzetet, hogy a kisebbségi magyarok mindennapi életkeretét a területi államnak a jogi, gazdasági, társadalmi, mentális viszonyai határozzák meg. Tehát ebben a kettősségben, ebben a ide-oda tartozásban léteznek a határon túli magyarok, és hát nagyon megerősödött Magyarországnak ez a fajta mentális kötődése, mert hát kialakult egy egységes magyar médiatér. Tehát 93 után ugye megjelenik a Duna TV, utána a 90-es évek végén megjelennek a kereskedelmi televíziók, és aztán 2000 után pedig hát az online világ hozza magával ezt a dolgot. És nagyon fontos egy harmadik szempont, ami szintén ide tartozik, hogy ma a magyarok lakta területeken, elsősorban a tömb területeken kitapintható ez, a legfontosabb modernizációs felhajtó erő az mindenképpen az EU támogatások mellett a külső mintáknak az egyéni vagy a közösségi adaptálása. Tehát rengetegen dolgoztak Magyarországon, rengetegen dolgoznak és dolgoztak Nyugat-Európában, és hozzák haza a mintákat a kisvállalkozásokban, a szolgáltatásokban, a lakáskultúrában, a fogyasztásban, és így tovább. A negyedik ilyen dolog, az nagyon fontos, hogy hát végül is a médiafogyasztás révén a határon túli magyaroknak több generációja már a magyar médiatérben szocializálódott, és ennek van egy szeparációs következménye is a többségi társadalom felé, és ez magával hoz egy ilyen magyar burkot, egy magyar kapcsolatot, egy Magyarországban való gondolkodást, egy magyarországivá válást ebben a mentális térben. Na és erre jön rá, amit bizonyos értelemben virtuális nemzetépítésnek neveznek, a külhoni állampolgárság intézménye, a magyarországi szavazati jog, és ehhez kapcsolódik a 2010 és 2022 között tízszeresére emelkedett határon túli támogatásoknak az összege, és ezzel egy bizonyos értelemben új kisebbség identitást kínál, pontosabban egy kisebbség identitással szemben egy új azonosságot kínál ez az új helyzet, ami hangsúlyozom, nem csak Orbán Viktortól vagy a Fidesztől függ, hanem ez egy folyamat része, amelyben ott volt a Fidesznek egy nagyon erős nemzetiesítő politikája, és ennek a nemzetiesítő politikának a külső támasza az mindenképpen a határon túli politika vagy a nemzetpolitika volt, ami a NERT, mint a Nemzeti Együttműködés rendszerét bizonyos értelemben felmutatta, hogy lám-lám, így működik a nemzeti egység a határon túli magyarok és a magyar kormányzat között. Tehát visszatérve erre az azonosság tudathoz, ez valami olyasmi, ami kielégíti a többséghez való tartozás vágyát. Egy kisebbségi létben tapasztalt hatalmi aszinkronnal szemben ad valami biztonságot. Az állampolgárság az olyasmi, olyat kínál, ami stabil, ami maradandó, ami formális, ami túlmutat a kisebbségi életnek a bizonytalanságát. Egy megérkezés biztosít az átmenetiséggel szemben. Hogy nagyon plasztikusan foglaljam össze, azt lehet mondani, amit sokfelé hallottam, hogy Orbán megszüntette a sehova se való tartozás érzését. Mondják ezt azok az emberek, akik ezt az élményt magukénak vallják. Tehát Magyarországon ezt folyamatosan úgy szoktam magyarázni, hogy ez egy olyan azonosulás élmény, mint amit nagyon sokan április 12-én este élhettek át. És hát erre az azonosulás élményre ugye ott volt a Fidesz média, ami határokon túl teljes mértékben működött. Tehát az Orbáni megszólítatásnak a sikere az egy befogadó narratíva, amelyben a kisebbségi magyar nem csak áldozat vagy végvári harcos, hanem a nemzetnek egyfajta elidegeníthetetlen része egy képzelt közösségben, amelyben már ott vannak az ő meghalt ősei, meg a meg nem született utódok is, és hát mindehhez a nemzeti médiatér egy szimbolikus védőburkot ad, amelyen belül a magyar világ érthető, otthonos és biztonságos. És ezt a fajta érzést teremtette meg egy hosszú folyamat során az Orbáni megszólítatás.
1: Úgy fogalmazott, hogy őszinte számvetésre, átlátható támogatáspolitikára és a helyi közösségek megerősítésére, a helyi otthonosság élményének megteremtésére lenne szükség. Most lenne receptje utóbbi célok elérésére?
0: Én egy szaktörténész vagyok, és a gyakorlatokat, összefüggéseket, tanulságokat fel tudok sorolni, de hát recepteket nem tudok adni, és hát én egy magyarországi kutató vagyok, és hát nem is vagyok egyik határon túli közösségnek a részese se, és hát az a tapasztalatom, hogy egyszerűen más az a pozíció Magyarországról ezekről a kérdésekről beszélni, és más határon túlról beszélni ezekről a kérdésekről, de... Tehát itt az ember mindenféle ötletekkel elő lehet ebbe állni, de a legfontosabbnak én azt látom, hogy a marginalitás elleni küzdelem, és az, hogy a helyi társadalmak szintjén hogyan működnek az intézmények. Ne felejtsük el, hogy a határon túli magyarok több mint 60%-a olyan településen él, ahol ő van többségben. Ne felejtsük el, hogy ebbe az intézményi rendszerbe több mint 23 ezer tanár van, 4-5 ezer lelkész, több ezer helyi képviselő, 4-500 polgármester, tehát itt egy nagyon kiterjedt intézményrendszerről van szó, és hát azt gondolom, hogy a kisebbségi társadalom az igazából a belső önrendelkezésnek egyfajta demokratikus deficitjével küzd. Ez nem csak azt jelenti, hogy a különböző politikai platformok egymással szemben hogyan viszonyulnak, azt azért látnunk kell, hogy ahhoz, hogy parlamenti párt legyen egy-egy magyar kisebbségi közösségben, ott ez elkerülhetetlen az egypártrendszer, mert hát egyszerűen demográfiai okokból elkerülhetetlen, de hogy amellett mi van, a politikai párt leuralja-e az egész társadalmat, vagy pedig léteznek olyan szektorok, amelyek visszajelzők és kontrolljai lehetnek a politikai pártnak, ezt tartom én igazából a kulcskérdésnek.
1: Bárdi Nándort kisebbségi témákkal foglalkozó szaktörténészt hallották.

0: napokkal. Ez volt az idei kolozsvári Magyar Napok mottója. De vajon merre nyílnak most ezek a kapuk? A magyarországi kormányváltás Erdélyben is új helyzetet teremtett, változik a támogatáspolitika, új szereplők jelentek meg a nemzetpolitikában, és közben a magyarországi és az erdélyi magyarok kapcsolatáról is újra beszélni kell. A kolozsvári Magyar Napokon idén már nem a Fidesz politikusai képviselték Budapestet, Kollai István magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár érkezett, és egy új korszak kezdetéről beszélt. De hogyan fogadta ezt az erdélyi magyarság, és mit jelenthet mindez a támogatások, a közösségi rendezvények és a magyar-magyar viszony szempontjából? Szekernés Tünde erdélyi kolléga összeállítását hallják.
1: Végéhez ér Erdélyben a nyári fesztivál szezon, mely idén nem csak a közösségi programokról, hanem a magyarországi kormányváltás lecsapódásáról is szólt. Elsőként júliusban a Tusványos Nyári Szabad Egyetemen jelent meg a kérdés, hogy mi lesz azokkal a rendezvényekkel és intézményekkel, amelyek az elmúlt években szoros kapcsolatban álltak a Fidesz kormánnyal és a magyarországi támogatási rendszerrel. A parlamentben is vitát váltott ki a rendezvény finanszírozása, de a vita az erdélyi magyar politikai életben is hullámokat vetett. Toróté Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt egykori elnökének és a Szabad Egyetem egyik megálmodójának véleménye belső konfliktusokat eredményezett, mely szerint a Tisza képviselőinek hiánya épp a rendezvény alappilléreit ingatta meg. Az egy hónappal későbbi 17. kolozsvári Magyar Napok több mint egy héten át nem csak az erdélyi és anyaországi magyarok találkozó helye volt, hanem az új magyarságpolitika első nagyobb erdélyi bemutatkozásának terepe is. Az elmúlt 16 évben a fesztivál nyitógáláján rendre a Fidesz politikusai képviselték Budapestet, idén viszont az új kormány magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkára Kollai István érkezett, aki Tar Zoltán miniszter üzenetét olvasta fel.
2: Egy ilyen kiemelt esemény megnyitóján nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy milyen kapcsolatokat hagytak ránk az előző rendszerek. Mert a határon túli és az anyaországi magyarok közötti kapcsolatok is megsínlették, ahogy a baloldali, liberális kormányok nem tudtak mit kezdeni a magyar-magyar kapcsolatokkal. De megsínlették azt is, ahogy az előző kormány propagandája magyar hergelt magyar ellen, miközben igyekezett politikai befolyásának kiterjesztésére használni a határon túli magyar közösségeket. Bocsánatot kérünk azért, hogy határon túli honfitársainkat politikai eszközként is használták, ahelyett, hogy tisztán csak az érdekeiket nézték volna. Április után egy új korszak kezdődött a magyar emberek számára. Mindannyiunknak egyénileg és közösségileg is érdemes visszatekintve meghatározni viszonyunkat azzal, ami elmúlt. Meggyőződésem, hogy ez a számvetés az élet különböző területein nem maradhat el, mert így lehet közös jövőt építeni.
1: Kollai István nem egyetlen rendezvényre érkezett Kolozsvárra. A Magyar Napok több programján is részt vett, közönségtalálkozón és szakmai beszélgetéseken szólalt meg, és a háttérben is egyeztetett helyi szereplőkkel. A nyitógálán elhangzott üzenet azonban erős kezdés volt. A bocsánatkérés és az új korszak emlegetése pedig kíváncsiságot, de némi feszültséget is keltett abban a közönségben, amely éppen a korábbi évekhez kötődő támogatások jövője miatt figyelte az új kormány első erdélyi lépéseit.
3: Ne jöjjön bocsánatot kérni, mert egyelőre a Fidesz az sok jót tett a határon kívüli magyarokért. Úgyhogy mi továbbra is kitartunk a Fidesz mellett.
4: Azt várom, hogy ő beszéljen, és ne Tarz Zoltánnak a levelét olvassa fel. Én ezt várom.
5: Nem hiszem, hogy ő vezet, úgyhogy nem tudom, meglátjuk.
1: Kollai István a rendezvény ideje alatt több interjúban és beszélgetés során hangsúlyozta, hogy a jó programokat megőriznék, miközben az átvilágítás során kiszűrnék a személyi vagy üzleti érdekeket szolgáló elemeket. Ez pedig egy olyan rendezvény esetében sem mellékes kérdés, mint a kolozsvári Magyar Napok. A fesztivál 2026-ban a magyarországi támogatások mellett jelentős helyi önkormányzati finanszírozást is kapott. A kolozsvári városvezetés 62 millió forintnak megfelelő lejjel támogatta a rendezvényt, miközben a magyarországi kormányzati támogatás az idei évben a korábbiakhoz képest csökkent és késve érkezett. Ez pedig aggodalmat okozott a helyi közösség tagjaiban.
5: Például a Magyar Napok lesz nekem még jövőre. Ha lesz miből, meglátjuk.
6: Igen, remélem, hogy ő is látta, hogy milyen hangulat van, milyen rendezvény, milyen méretű rendezvény, hogy tiszta szívvel részt vesz minden magyar, és akkor remélem, hogy továbbadja ezt, és annak lesz valami hatása, ugyebár a legfelsőbb vezetőségre, hogy tényleg felkarolják továbbra is ezt az eseményt.
1: A kolozsvári Magyar Napok szervezője Gergely Balázs szerint viszont a rendezvény esetében nem érdemes egyirányúan a támogatás összegéből kiindulni. Ők a kormányváltás óta következetesen jelezték, hogy a mindenkori magyar kormányzattal jó kapcsolat kialakítására törekednek, és igyekeznek azt bizonyítani, hogy a Magyar Napok megérdemli a kitüntetett figyelmet.
7: Alapvetően minden kormányzatnak megvannak a nemzetpolitikai irányelvei, valószínűleg az új kormányzatnak is meg lesznek, illetve nagy valószínűséggel ezek nem fogják feltétlenül követni azt a nyomvonalat, amelyen eddig haladtunk. Mi ezeket, egyrészt ezekre nagyon kíváncsiak vagyunk. Meghallgattam Kullai István helyettes államtitkár úrnak az egyik előadását, érdekes dolgokat mondott, nagyon biztató és szimpatikus dolgokat is felvázolt. Én ezeket kíváncsian várom a gyakorlatba ültetés szintjén, és nyilvánvalóan ezekhez nekünk is valamilyen mértékben igazodni kell. Ezt fogjuk tenni, amennyiben ez nem mond ellent, vagy ezek a változtatások nem mondanak ellent az elemi érdekeinknek, az elemi célkitűzéseinknek, amelyek az én rövid megfogalmazásomban arról szólnak, hogy nekünk itt hosszú távon nem csak megmaradni kell, hanem építkezni, kultúrát termelni, és gyerekeinket magyarul éltetni a szó legnemesebb értelmében.
1: A támogatások és a politikai kapcsolatok változása mögött kirajzolódik ugyanakkor egy újabb nemzetpolitikai kérdés is, amely az áprilisi választást megelőző kampány és az azóta eltelt bő 100 nap során a magyarországi és erdélyi magyarok közötti viszonyban volt tetten érhető. Kolozsváron ennél árnyaltabb kép rajzolódott ki. Volt, aki nem érzett lényeges változást, más kivár, és olyan is, aki szerint majd az idő dönti el, merre mozdul a kapcsolat. Ilyen formán a nemzetpolitikáért felelős miniszter feladatát a megkérdezettek elsősorban nem a magyar-magyar viszonynak a rendezésében látják, hanem a támogatások megtartásában.
6: Látszik, hogy a jó indulat megvan. Megvan a jó indulat. Kérdés, hogy mi lesz belőle? Szóval ez csak az idő dönti el.
4: Csak annyit látok, hogy egymás ellen ugrasztották az embereket. Az erdélyi magyarok, a magyarországi magyarok ellen, illetve fordítva, ezt látom. Ami eddig nem volt érezhető.
8: A viszonyban én nem látok lényeges változást. Szerintem nem befolyásolta eddig se. Különösebben a magyarországi magyaroknak a kedvében látok valami változást jobb irányba. Olyan ismerőseim, akik hazalátogattak, vagy pont most a Magyar Napok alkalmával jöttek, ők azt mesélik, hogy ők jobbulást látnak.
1: Az idei kolozsvári Magyar Napok mottója tárt kapukkal. A szervezők pedig komolyan gondolják, hogy a rendezvény Erdély kulturális fővárosában a magyarországi és erdélyi magyarság közé is kapukat nyit.
7: Az, hogy testközelből látjuk egymást, ők minket, mi őket, és hát nyilvánvaló ez egy teljesen új kezdet, meg kell ismernünk egymást, és a megismeréshez mindenképpen ezek a személyes találkozók, ezek a személyes kapcsolatot vezetnek, vagy visznek közelebb.
0: Szekernyés Tünde összeállítását hallották.

0: Vajdasági Magyar Szövetség volt az a határon túli magyar párt, amely talán a legegyértelműbben és a leghangosabban kötelezte el magát a Fidesz és Orbán Viktor politikája mellett. Ezzel teljesen feladva a 2010 előtti stratégiáját, jelesül, hogy minden anyaországi párttól egyenlő távolságot tart. Logikus azt feltételezni, hogy az áprilisi fordulatnak, vagyis a Fidesz katasztrofális vereségének a VMS lehet a legnagyobb határon túli vesztese. Erre utalt Magyar Péter és Pásztor Bálint első, enyhén szólva sem túl szívélyes találkozása. Feltehető a kérdés, vajon tényleg vége a VMS egyeduralmának Vajdaságban, illetve megmentheti-e a pártot kiváló beágyazottsága a szerbiai hatalomban. És ugyanúgy kérdés, sikerülhet-e lemosniuk magukról Pásztor Bálintéknak, magát a pártelnököt idézve, a Fidesz csicska bélyegét. Vajdasági munkatársunk Pressburger Csaba összeállítása következik.
1: Olyan időket élünk, amikor józanészre, higgadtságra, biztos kézre és tapasztalatra van szükség. Olyan ez, mint a mi magunk életében. Ha valami gond van, ha valamilyen egészségügyi problémánk van, akkor biztos, hogy nem egy kuruzslóhoz, hanem egy tapasztalt orvoshoz fordulunk a gondunkkal. Így van-e? Ez a tapasztalt államférfi, aki a következő 4 évben is Magyarország élén kell, hogy álljon, és a magyar kormány kell, hogy vezesse. Orbán Viktor!
2: Így beszélt Pásztor Bálint április 12-e előtt. A VMS elnöke rendszeres szereplője volt a Fidesz kampányrendezvényeinek, szinte naponta korteskedett a kormánypárt mellett a közösségi médiában, és még azt is megosztotta a nagy nyilvánossággal, ahogy a Fidesz mellé teszi az X-et a szavazólapon.
3: Bármikre lehet szavazni, de természetesen én a Fideszre fogok szavazni, mert a Fidesz a biztos választás.
2: Aztán jött a választások éjszakájának hideg zuhanya, majd eltelt pár nap, és megkezdődött a relativizálás.
4: Az elmúlt 36 évben soha egyik külhoni nemzetrész sem volt ellenzéke egyik anyaországi, magyarországi kormánynak sem. A választásokat követően pedig Magyar Péter sajtónyilatkozatai, sajtótájékoztatói bizakodásra adtak okot, mert ő több alkalommal elmondta azt, hogy a határon túli magyarok támogatási rendszere meg fog maradni, fenn fog maradni.
2: De vajon mire lesznek elegendőek ezek a gesztusok? Kiépülhet-e a bizalom a VMS és a Tisza kormány között az előzmények ismeretében? Losonc Márk filozófus szerint a VMS most óriási bajban van, és nem csak azért, mert Budapesten radikális változás ment végbe, hanem azért is, mert a VMS tagsága nem vevő a vezetőség próbálkozásaira, hogy a Tisza kormánnyal szívélyes viszonyt alakítson ki. És ha ez még nem volna elég, itthon is meg kell birkózniuk a politikai kihívásokkal, mondja Losonc.
5: Természetesen előnyükre szolgál, hogy van egy a 30 éves hegemóniájuk során megszilárdult infrastruktúrájuk és számottevő politikai tapasztalatuk, viszont a kapcsolatrendszerük nem csak úgy van látványosan meggyengülőben, hogy a Fideszt, mint erős szövetségest tulajdonképpen elvesztik, hanem úgy is, hogy Szerbiában is egyre inkább úgy tűnik közeleg a kormányváltás. Úgyhogy összességében véve, míg az elmúlt években sokak számára úgy tűnhetett, hogy a VMS pragmatikus, józan, higgadt politikát művel, most a szakadék felé tűnik rohanni.
2: De nem csak a vajdasági magyarok mindent uraló pártja, maga a vajdasági magyarság is hatalmas kihívások elé néz. Losonc egyenesen a Trianon utáni helyzethez, illetve Jugoszlávia felbomlásához hasonlítja a mai körülményeket.
5: A vajdasági magyarság most rendkívül turbulens időszakot él át, amit csak a Trianon utáni évtizedhez, hogy a Jugoszlávia felbomlásakor megindult önszerveződéshez hasonlítható, meg annyi új szereplő, program és ötlet tűnik fel. Szerintem a dolgok kimenetele most több tényezőn is múlik, hogy a magyar kormány mennyiben lesz hajlandó kiteregetni a VMS sötétebb ügyeit, hogy a vajdasági vállalkozók elpártolnak-e még jobban a VMS-től, hogy a haladó párt mekkorát veszít, ha veszít, gondolom veszít, de a legtöbb mégis magán a vajdasági magyar közösségen múlik, miközben a közösség demográfiai mélypontra mintegy 130 ezer főre zsugorodott, most már a vészharangok korongatása is kevés, mély strukturális változásokra van szükség, úgyhogy ez egy nehéz, bonyolult helyzet.
2: A helyzetet tovább bonyolítja a vajdasági magyaroknak az anyaországi magyarokhoz fűződő viszonya, és vice versa. A szavazati joggal rendelkező és ezzel a joggal élő vajdaságiak túlnyomó többsége ugyanis a Fideszre adta le voksát, ami egy óhatatlan feszültségforrás magyar-magyar viszonylatban. Szerb-Horváth György szociológus úgy véli, a magyar-magyar viszony elmérgesedéséhez nagyban hozzájárult az előző budapesti kormányzat támogatáspolitikája és az ehhez kapcsolódó korrupciógyanús ügyletek.
6: Magyarországon azt tapasztaltam, hogy nagyon sok embert irritál az a támogatáspolitika, ami a határon túlra irányult. Elsősorban a prosperitáti, a gazdasági támogatás, akkor a diákok támogatása, illetve hát mondjuk rá a legutóbbi időben azt tudom, hogy az új tiszás politikai köröket nagyon irritálta például a Topolyai Foci Akadémia labdarúgó klub támogatása.
2: Szerb-Horváth ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyarság ügyei iránt viszonylag csekély az érdeklődés Magyarországon.
6: Leginkább talán az Erdélyről hallanak, meg járnak oda, esetleg most ugye a Kárpátalja, stb., de vajdaság már csak az arányszáma miatt is egyre inkább ugye a hírekből is kikerült, vagy csak ilyen negatív formában. Sajnos a vajdasági magyar láthatóság az inkább valamiféle botrányok kapcsán mutatkozott meg. Ugye itt az Orbán pásztor, vagy pásztorok és a Vučić hármas személyi tengely kapcsán, és ennek azért elég sok negatív hatása is volt. Tehát egyrészt, ami így látható volt, az ugye mindig ez a foci, a sport, hogy ezek a stadionok, meg a focimánia. Másfelől pedig ott ugye a Budapest-Szabadka-Belgrád vasútvonal, ami hát egyszerűen zabálta a pénzt. Tehát ilyen problémákkal lehetett bekerülni a médiába, és miután gondolom, hogy ezeknek az ügyeknek is utána fognak nézni, ez megint nem fog sok jót teremteni szimbolikusan sem a vajdasági magyarságnak.
2: A korrupciógyanús ügyletek felgöngyölítésében a helyismerettel rendelkező újságíróknak is komoly szerepe lehet. A független újságírók az elmúlt időszakban folyamatosan akadályokba ütköztek, amikor a VMS-hez kötődő struktúrákból szerettek volna információhoz jutni. Tómó Margaréta, a Szabad Magyar Szó újságírója is számtalan alkalommal próbált nyilatkozatra bírni VMS-es politikust, viszonylag kevés sikerrel. Ám április 12-e után, mintha ezen a téren is változások történtek volna.
7: Kijelenthető, hogy valamiféle változás érzékelhető, de én ezt azért nem nevezném nyitásnak. Azt követően történt egy úgynevezett nyitás, miután Pásztor Bálint találkozott Magyar Péterrel, és információim szerint ekkor jött az a direktíva is, amikor összehívták az önkormányzati vezetőket, intézményigazgatókat, akik a VMS-hez köthetők, és tulajdonképpen bejelentették, hogy innentől kezdve akkor nyitás van, és most már szóba lehet állni a független újságírókkal is. Én is számtalanszor próbálkoztam, elvétve előfordul, hogy választ kapunk egy-egy önkormányzati megbízottól, De kellemetlenebb témákkal azért nem szeretnek foglalkozni továbbra sem.
2: Márpedig kellemetlen témák kerülhetnek még elő, ha megkezdődik a határon túli támogatások beígért átvilágítása 10 évre visszamenőleg. A vizsgálat eredményei pedig komolyan befolyásolhatják a VMS pozícióját és a magyar-magyar viszony további alakulását is.
0: Vajdasági munkatársunk Pressburger Csaba összeállítását hallották. Magyarországi kormányváltás Szlovákiában is új helyzetet teremtett. a Magyar Szövetség próbál alkalmazkodni a körülményekhez, a civil szférában már megkezdődött az együttgondolkodás a nemzetpolitika, valamint a támogatási rendszer átalakításáról. A változás szele pedig lassan azokat a közösségeket is eléri, amik az elmúlt években összenőttek az Orbán rendszerrel. Tilajcsik Dóra összeállítása következik.
8: A Magyar Szövetség elnöke Gubik László április 12-én arra szavazott, akire mindig, tehát a Fideszre, az estét is a párt eredményváróján töltötte, a Tisza választási győzelme után pedig úgy nyilatkozott, meglepte az eredmény. Azóta azonban más kérdések kötik le a figyelmét.
9: Nem nagyon foglalkozom ezzel a csodással, mert felvidéki kövélet azért terít elém kihívásokat jócskán.
8: Gubik László elismeri, hogy az elmúlt 16 évnek igen terhes öröksége is van, ugyanakkor azért, hogy a határon túli magyar pártok, valamint az előző kormányzat viszonya jócskán túlmutatott az egészséges nemzetpolitikai együttműködésen, nem az Orbán kormány teszi felelőssé.
9: Azért mindez a jelenség azért 2004. december 5-ére vezethető vissza. Tehát ez a gyurcsányi felfogás olyan károkat okozott határon túl, amit hogyha valaki helyre akart tenni, és végül is 2010 áprilisa után az akkori kétharmados kormányzat rögtön az első jogszabály intézkedéseivel ezen az úton indult el. Ezek után azért nem kell csodálkozni azon, hogy kialakult egy kötődés a határon túli közösségek és az akkori kormánypártok között.
8: Ennek eredményeképp több másik határon túli magyar politikushoz hasonlóan a Magyar Szövetség egyes tisztségviselői is bekapcsolódtak a budapesti választási kampányba. A pártelnök azonban a jövőben egy másik irányt követne.
9: Voltak ilyen esetek, és azt sem tudom kizárni, hogy lesznek ilyenek a jövőben, mondjuk olyan politikusok esetében, akik meg a jelenlegi kormánypárt rendezvényein fognak majd megjelenni. Tehát, hogy ez személyi preferenciák, ezek sajnos a politika velejárói, ez természetszerű. Majd nekünk azon kell dolgoznunk, hogy az legyen az alap kifelé mutatva is, és egyébként a belső kohézió tekintve is, hogy felvidé és Magyar Szövetség rendezvényen jelenünk meg, nem más pártok rendezvényein.
8: Ennek az új iránynak pedig a nemzetpolitika finom hangolásában is meg kell majd mutatkoznia.
9: Talán minden határon túli magyar pártelnök elmondta, hogy meg ez végül is egy ilyen íratlan szabály a nemzetpolitikában, hogy a mindenkori magyar kormány és a határon túli pártok között stratégiai partnerség áll fenn. Ez az érdeke egyébként Budapestnek is, és ez az érdeke a határon túli magyar közösségeknek is. Nem állítom, hogy nincs szükség finom hangolásra. Nekem is volt korábban is, meg most is egy-két konstruktív ötletem. Ezért én örülök annak, hogy az április 12-e óta eltelt időszakban miniszterelnökkel, miniszterrel, külügyi államtitkárral is találkoztam, sőt felvidéki terepen is. Tartalmi kérdéseknek a kialakítása, az pedig most már szerintem így a nyár elteltével most fog elkezdődni.
8: A magyarországi kormányváltást követően szűkebb Pátriánkban is felgyorsultak az események. A Magyar Szövetség kizárta az együttműködést az Orbán Viktor egykori partnere, Robert Fico vezette Smerrel, és a demokratikus ellenzék felé fordult. A döntés, valamint annak időzítése összefüggésbe hozható a budapesti történésekkel.
9: Nyilván lehet ezt így értelmezni, tehát hogy van is ennek olvasata, nem is mondom, hogy teljesen alaptalan, mert azért a kampányba ilyen módon zavart okozni szerintem egyik félnek sem lett volna érdeke. És való igaz, hogy néhány intézkedés az már korábban megtörtént, de azért a benes téma az tavaly évvége. Idén év elején még mindig megvolt a lehetőség annak, hogy valamiféle korrekcióval álljon elő a jelenlegi kormányoldal. Tehát, hogy azt láttuk, hogy reménytelen ez a helyzet, mert gyökeresen más az elképzelésünk a szlovák államiság, meg jogállamiságnak a képéről. Annyira messze mentek az elvtársak, hogy most már tényleg minden figyelembe véve, és ráadásul a magyarországi választási eredmények után is teljesen felesleges volt húzni.
8: A Tisza kormány előtt álló legnagyobb kihívás a nemzetpolitika terén a támogatások átláthatóbb átétele lesz. A szlovákiai magyar közösségben azonban már megkezdődött az együtt gondolkodás a rendszer megreformálásáról. Azt, hogy mire jutott a civil szféra, Voda Zsófia, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója, a közügy képviselője összegzi.
10: Különböző érdekekkel, értékekkel rendelkező szervezeteknek a véleménye volt. Mégis szerintem elég pontosan kirajzolódik belőle, hogy melyek voltak azok a mechanizmusok, amik a korábbi működésben akadályozták azt, hogy a megfelelő támogatás a megfelelő szervezetekhez kerüljön. A legnagyobb hibáknak a politikai szempontok túlsúlyát, vagy egyfajta klientelizmust neveztek meg a résztvevők, hogy a szakmaiságot gyakran felülírta az, hogy ki kihez volt bekötve, melyik érdekszférának a képviselője volt hozzá legközelebb. Maga a helyzet a szervezeteket is versenyeztette egymással, de egy olyan stratégiát is hiányoltunk, amely nem csak az adott évre való tervezés teszi lehetővé. Talán a legfenntarthatóbbá azt tenni, hogyha helyi döntéshozatal lenne megerősítve. Tehát, hogy az alapvető döntések ne Budapesten, hanem nálunk szülessenek meg.
8: Az átalakítási folyamat árnyékában pedig nem csak a többségi ország szerepét kellene újra gondolni, a szlovákiai magyaroknak is rendeznie kellene a sorait.
10: Nagyon találó az a megfogalmazás, hogy a közösségen egyfajta apátlanság lett úrrá, és azt gondolom, hogy ez a szlovákiai-magyar közösséget még hatványozottabban érinti, mivel ugye nincsen magyar képviseletünk a törvényhozásban, a parlamentben, és mondhatják azt többen, hogy vannak magyar képviselők, vagy hogy vannak pártok, akik ezt is zászlajukra tűzik. Ez a zászlóra tűzés ez az elmúlt években nem volt lefordítható, és ezáltal a közösségünk még kiszolgáltatottabbá vált, és amire szükség van szerintem ezen a ponton, az, hogy a számonkérés azon a szinten történjen meg, ahol a lojalitásverseny vagy a forrás elosztás történt, az kérje számon, akik nem célszerűen vagy nem effektíven használták fel ezeket a támogatásokat, állami szinten legyen számon kérve, ahol szükséges, akkor legyenek erre jogi válaszok. De én azt gondolom, hogy a mi közösségünknek nem arra kell most fókuszálni, hogy egymás között kiáltsuk ki, hogy ki volt a nagyobb bűnbak, ki ártott a másiknak többet, ki írt róla csúnyábbat, legyen, és bízom benne, hogy lesz is ennek következménye, aki nem előre mutató tevékenységet folytatott, vagy propagandisztikus célokat szolgált ki, hogy tevékenységét ne folytassa, mert nem szolgálja a közösségünket egyszerűen. Inkább abba fektessük az energiát, és azon gondolkodjunk, hogy valós szükségleteken alapuló, a helyi szereplők bevonásával történő hosszú távú célok mentén tudjuk megfogalmazni azt, hogy mit akarunk, mi magunk is meg tudjuk fogalmazni.
8: A magyarországi változás szele pedig lassan azokba a közösségekbe is kezd beszivárogni, amik az elmúlt években összenőttek az Orbán rendszerrel. Nászali Gábor, a gombaszögi nyári tábor főszervezője nem tagadja, hogy az előző kormánynak voltak elvárásai, az elmúlt 16 évből pedig több tanulságot is le kellene vonni.
11: Az előző kormányzat részéről időnként megfogalmazódott, hol kimondva, hol inkább csak érzékeltetve egyfajta elvárás azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a program, akár zenei, akár közéleti tartalomról beszélünk, és azzal kapcsolatban is, hogy mondjuk kikapjanak szerepet egy-egy beszélgetésben. Számomra talán éppen az az elmúlt 16 év egyik legfontosabb tanulsága, hogy a döntéshozóknak nem ideológiai alapon kellene eldönteniük, hogy mi fontos és mi nem, hanem az kell nézniük, hogy mire van valóban szüksége a közösségnek.
8: Bár az előző rendszer kedvezményezettjei közül Szlovákiában is vannak olyanok, akik nehezen fogadják el a változást. Gombaszögön már megjelentek a korábban perifériára helyezett személyek és témák, így az erdélyi tusványoshoz viszonyítva látható belmozdulás tapasztalható.
11: A környezetemben is sok olyan a korábbi rendszer által kedvezményezett ember van, aki még 5 hónappal a választások után is a gyászfeldolgozás első szakaszában tart, és nagyon úgy tűnik, nem is hajlandó tovább lépni ebből a fázisból. Az elmúlt 16 évnek Erdélyben és a felvidéken is voltak nyertesei és vesztesei. Az erdélyi nyertesek azonban talán éppen a közönség méretéből adódóan jellemzően nagyobbat nyertek, mint a felvidékiek. Talán ennek is a következménye az a bizonyos kinyíló olló, amit ma a két közösség között látunk. És talán ez magyarázza azt is, hogy a felvidéki magyar közösségben az áprilisi választások után arányaiban kevesebb volt az elégedetlenség.
0: Tirajcsik Dóra összeállítását hallották.

0: Nyár elején lezárultak az ukrán-magyar tárgyalások, 11 pontban egyeztek meg, egyelőre azonban nem tudjuk, hogyan érvényesülnek ezek a pontok a kárpátaljai magyarok érdekében. Részlet következik a felkelő augusztus 25-i adásából Csernicskó István nyelvésszel, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektorával, kisebbségi szakértővel, Hatvanító Erika beszélgetett.
1: Ki ellenőrzi majd az egyezmény betartását?
2: Az egyezmény betartását valójában az ukrán parlament ellenőrzi majd, olyan értelemben, hogy az egyezmény az olyan vállalásokat tartalmaz, amelyek törvényi megerősítést igényelnek. Voltak éppen a szövegben konkrét törvénytervezetek szövegei vannak, törvénymódosítások tervezett szövegei vannak, és ezeknek jogszabályi megerősítésére van szükség. Vagyis amikor majd az ukrán legfelsőbb tanács, az ukrán parlament a törvénymódosításokat bevezeti, vagyis jogszabályi erőre emeli, akkor a törvények végrehajtását felügyelő testületek, elsősorban nyilván a parlament ellenőrzi majd ezeknek a betartását.
1: Nem tartanak attól, hogy akár hosszú időbe is telhet, még a parlament elé kerülnek ezek a javaslatok?
2: Az egyezmények része egy ütemterv is. Bizonyos részei a megállapodásnak az ukrán vállalások szerint a 2026-os év végéig kerülnek majd a parlament elé. Vannak, amelyek a 27-es év első felében, vannak pedig, amelyek 2027 végéig kerülnek majd a parlament elé. Itt tehát az ütemterv egyelőre működik, az ütemtervvel egyelőre nincsen semmi gond. Arra várunk nyilván, hogy ezek a jogszabályok, ezek törvényerőre emelkedjenek.
1: Ez a jövő azonban hogyan látja ma a kárpátaljai magyarság helyzetét? Melyek azok a legfontosabb kihívások, amelyekre a következő évek magyarság politikájának kell választ adnia?
2: Hát vannak olyan kihívások, amelyekre lehet, hogy a magyarság politikának kell választ adnia, de a leginkább bennünket foglalkoztató kérdés azt hiszem az, hogy legyen végre béke. Ukrajna hosszú-hosszú ideje háborúban áll, több mint 4,5 éve intenzív, totális háborút vív, és hát nyilvánvalóan a kárpátaljai magyar közösség sem vonhatja ki magát teljesen a háború hatásai alól. Hogy magyarság politikai szempontból mi a legfontosabb kihívását talán az, hogy közösségként meg tudjunk maradni. Az, hogy a mindennapi közösségi működés feltételei azok továbbra is meglegyenek. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azok az intézmények, amelyek egyben tartják a kárpátaljai magyar közösséget, ahol nagyon sokan dolgoznak, vagyis a megélhetésük függ tőle, ahol nagyon sokan tanulnak, ahol megszervezik a közösség életét, szóval, hogy ezek az intézmények, ezek továbbra is zavartalanul működhessenek. Éppen összefüggésben a háborús helyzettel az ukrán állam nem, vagy csak részben tudja, vagy éppen akarja ezeknek az intézményeknek, kulcsfontosságú intézményeknek a működését támogatni, vagy ezeket az intézményeket fenntartani. Itt tehát a korábbi támogatáspolitika folytatása az intézmények működéséhez alapvetően szükséges támogatási rendszer fenntartása az szintén nagyon fontos annak érdekében, hogy ez a közösség, amely hát az utóbbi években jelentős megpróbáltatásoknak van kitéve, az megmaradhasson, és a háború után is közösségként tudjunk róla beszélni.
0: Csernicskó István nyelvészt, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektorát, kisebbségi szakértőt hallott.

ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten, vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.

0: 19 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Bieska Dániel, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál, többen meghaltak. Lemondotta a Corvin láncról Krausz Ferenc. Holnap egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál, 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén, többen meghaltak, sokakat kórházba vittek, 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán alig, hogy elindult, elkezdett megtelni vízzel. A térségben a média szerint rossz volt az időjárás. A hajó a dél-törökországi Tazsudzsuba tartott. Meghaladta a 800-at, a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is kettős állampolgárságú magyart is keresnek. A mentési munkálatok még tartanak. A kínai és nepáli hatóságok közben újabb áradás veszélyére figyelmeztetnek. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mind a hat áldozat svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videó felvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzi játéknak hitték a hangokat. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult. Azt egyelőre nem tudni, hogy egyedül volt, vagy voltak társai is, illetve hogy miért lövöldözött. Itthon az év végéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányi ülésen döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, a választási vereség okát elemezve rámutatott. Éveken át tartó, 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy a többi között a migrációs vita és az EU-val való konfliktusok miatt jobb szélre csúsztak, ahol nincs elegendő szavazó. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is, hangsúlyozta, a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Lemondott a Magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. A szervezetet novemberben alapították a tudós kezdeményezésére. A kormány májusban jelentette be, hogy felbontja azt a 261 milliárd forintos szerződést, amit az alapítvány az Orbán kormánnyal kötött. Az időjárásról: holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső, a szél megélénkül. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fok várható, szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Holttest van, elkövető nincs. Vajon mitől jó egy krimi, és kiből válhat közönség kedvenc bűnügyi szerző? Sikeres krimiíró nőket kérdezünk erről. Milyen munka az, ami nem látszik? Tömegeket érint az úgynevezett láthatatlan munka, amit legkevésbé éppen a családtagok akarnak elismerni. Nők és a sokadik műszak.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatot. Augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás! Csugásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak. Heti szabadpolc. Válogatás a hét legérdekesebb adásaiból.

0: Árai Sándor emlékkiállítás nyílt Budán. Ünnepi programsorozattal ismerhetjük meg közelebbről a 150 éves Andrássy utat, és az Aranyvonat öröksége, a Magyar Pénz újjászületése címmel látható a Pénzmúzeum legújabb időszaki kiállítása. Egyebek mellett ezekről is szó lesz ma este a heti szabad polcban. Köszöntöm Önöket, Toldi Szabolcs vagyok. Hol húzódnak a cselekvés, valamint a szabad döntés határai? Mennyiben választható a saját sorsunk? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Petőfi Irodalmi Múzeum Sorstalanság Alakzatok című kiállítása. A tárlat 6 magyar író és egy folyóirat megidézésével segít megérteni, mit jelentett a sorstalanság a 20. században. Nánási Anikót, Kodolányi Judit projektfelelős és két kurátor, Török Dalma és Földesi Györgyi kísérte végig a kiállításon.
1: Bodor Ádám dögcédulája, vagy Ágota Kristóf francia szótára, márai kalapja, faludi földgömbje, olyan tárgyak, amelyek sok-sok történetet is el tudnának mesélni, de talán szimbolikusak is.
2: Mindenképpen szimbolikusak. Egyáltalán az utazás maga, legyen az egy szándékos emigráció, egy elhurcolás, vagy éppen egy bezárás mindennek a tiltása, vagy akár legyen egyszerűen csak egy utazás, mint az utas és holdvilágban, ahol azért kellünk útra, hogy valamit találjunk, ami úgy érezzük, hogy nincs meg ott nekünk, ahol vagyunk. Ezt mindenképpen szerettük volna egy ilyen háttér motivumává tenni a kiállításnak. Tehát szerettük volna azt hangsúlyozni, hogy ez a fajta helyváltoztatás, ez olykor milyen elválaszthatatlanul összefügg a saját sorsunkkal, annak a választásával, vagy éppen az attól való megfosztottsággal.
1: A sorstalanság mennyiben jelentett mást vagy hasonlót Kertész Imre számára, mint más hazájukat vesztett írók számára?
3: Ez a fogalom a hétköznapi fül számára nem annyira magától értetődően bontja ki a jelentéseit. Az ember azt gondolná, hogy minden létezőnek van sorsa, és ez még megfejlődik egy ilyen megfosztottsággal, hogy még az sincsen, az is utólag kiküzdendő vagy megszerzendő, akkor ez azért nem egy hétköznapi értelmezés. Kertész nagyon sokszor beszél arról, hogy azt nevezi sorstalannak, aki nem munkálkodik a saját élet útján, és ilyen értelemben nincs birtokában a saját életének, vagy hogy a maga holokauszt élményével kapcsolatosan, mint olyan élménnyel kapcsolatosan, amely megfosztja őt a saját életének a befolyásolhatóságától. Tehát erre vonatkozóan azt mondja, hogy utólag próbál meg magáévá tenni mindazt, ami megtörtént vele korábban. Lehet mondani, hogy ez a dilemma, hogy a 20. század vagy a modernitás Auschwitz utáni embere mennyire van birtokában a saját sorsának. Ez egy központi kérdése az ő életművének. Tehát azt szerettük volna próbára tenni, hogy ez a mű 10 évvel a kertész halála után mennyire tud kapcsolódni a magyar irodalom egyéb alkotásaihoz. Ebben a kiállításban minden alkotó esetében az identitás kérdése az egy központi kérdés, hogy ez milyen élmények hatására rendülhet meg, hogyan juthat a személyiség az identitás vesztés határára, milyen válaszokat ad erre.
1: Tehetünk egy kis összehasonlítást? Akár gondolhatunk Szerbantalra is.
3: Itt van egy közös pont, hogy Szerbantal holokauszt áldozat. Az egy radikális különbség, hogy az áldozat nem tanúskodhat utólag arról, ami vele megtörtént. Egyébként pedig ami a hazafogalmakat illeti, két nagyon különböző hazafogalomról van szó. A szerbantali sorsban az egy nagyon fontos mozzanat, hogy ő intellektuálként és az irodalom felől képezte meg a maga hazafogalmát.
1: Tehát szerbantal számára a haza az Európa kultúrája.
3: És a magyar irodalom.
1: És a magyar irodalom volt.
3: Érzékeli ennek a klasszikus európai kultúra eszménynek a veszélyeztetettségét, és ugyanakkor mégis hinni próbál benne. Ehhez képest Kertész Imre teljesen radikális állásponton van mindvégig. Egy meglehetősen ambivalens viszony jellemzi ez a hazához, amelyben vele ilyen sok minden megtörténhetett, és eleve nagyon radikális hozzáállás jellemzi ahhoz a polgári értékrendhez, amelynek része az, hogy teljesítjük a társadalom által ránk szabott funkciókat, és hiszünk annak szabályaiban.
1: Mindkettőjükre jellemző a belső emigráció, csak más élethelyzetben.
3: Pontosan a sorstalanság keletkezésére térnék ki. A kertész szándékosan távol tartja magát a korabeli irodalmi élettől, hogy az a szemlélői pozíció, amelyből ő hitelesnek tartja a megszólalást, annak ez a feltétele, ez az elzárkózottság.
1: Mikser Antal a munkatáborban választja ezt menedékként, a belső emigrációt?
3: Szerb Antalnál inkább azt érzékeltem, hogy próbálja ellensúlyozni a valóságnak a betörését, és erre példaként mondanám
4: az úgynevezett Heredia szonettet, az a címe, hogy Orpheus az alvilágban, mi ennek egy kotta változatát tettük ki, mert Ránki György megzenésítette és dedikált az özvegynek. Szóval, hogy ez a vers nagyon jó példa arra, hogy még munkaszolgálatos körülmények között is megpróbálja eufemizálni a valóságos körülményeket, és kitartani amellett, hogyha az ember az alkotáshoz való kapcsolatát megőrzi, akkor ezzel ellentételezni tudja a valóság borzalmait.
1: Teljesen más sors a Bodor Ádámért, úgy vesztette el Erdélyt, hogy közben Magyarországon, az óhazában azért otthonra talált. De a szereplői élnek úgy, mint akik társadalmon kívüliek, meghatározhatatlan térben, időben, sehova se tartozva.
3: Mi azt láttuk, hogy az általunk választott szerző mindegyike a tér érzékelésben nagyon sok mindent fejez ki abból, amit ezek az állapotok, tehát a rabság, a menekülés, a számkivetettség állapotai jelentenek, és Bodor Ádám fiktív világokat alkot. Ezek a maguk sem tudják merre tartó alakok olyan közegben bolyonganak, aminek az egyik legalapvetőbb tulajdonsága az, hogy nem kiismerhető, nem átlátható.
0: A Sorstalanság alakzatok című kiállítást ajánlottuk figyelmükbe, amely október végéig látogatható a fővárosban, a Petőfi irodában.

0: akkor telepedett le a Mikó utcában. Most ismét otthonra talált az első kerületben, a Virág Benedek házban. A Márai Sándor emlékkiállításról a kurátort, Mészáros Tibort, Kádár Dóra kérdezte.
1: Tulajdonképpen egy hagyaték vásárlásából származik a kiállítás milliója, hiszen számos bútor közte az a már-már ikonikusnak nevezhető asztal, ami több fotón látható is, ami mögött Márai ül. Ez volt az a bizonyos Mikó utcai asztal, de a polcok is a családtól származnak. Nagyon örülök annak, hogy ezek a relikviák valóban bemutatnak valamit abból a világból, amiben Márai élt. Ahogy a látogató az első ilyen térbe megérkezik, ott egy fotelt lát, a következő térben már a édesapjának az ágyát, és azt a szobarészletet szintén egy fotóval dokumentálva, amit megpróbáltunk valahogyan kicsit utánozni, hogy milyen is volt valójában ez a szoba.
2: Következő szoba pedig már az utazások éveit idézi, mégpedig egy vonat belsővel, de az a terem, az a helyiség, ahol beszélgetünk, tehát valóban Márai egykori író asztalával a dolgozószobát idézi meg, de akkor volt, aki éppen ez óriási szerencse, hogy a Mikó utcai épületből, amelyet bombatalálatért ki tudták menekíteni?
1: Igen, az a furcsa, hogy valószínűleg az a szoba, amiben ez az asztal volt, illetve az a kassametszet, amit ő sokszor emleget, és amit magával vitt az emigrációba, és ezek megmaradtak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a könyvtára javarészt elpusztult. És a maradék köteteket pedig stílszerűen a Krisztinavárosi antikváriusnak adta át és adta el. Ő volt az, aki még panaszkodott is, hogy nem nagyon veszik a köteteket, miközben nagyon sok dedikált kötet volt közte.
2: Melyik az az időszak, amely tehát fémjelzi az ő budai életét? 5 éves franciaországi tartózkodás után mikor jött ide a Krisztinavárosba?
1: 1928-tól élt itt. Igazából a kiállításban már azt is bemutatjuk, hogy korábban, kassai időszakban is, mely szálak kötötték őt ide Budapesthez. Budapestre 2 szobát szántunk, az első, amiben most állunk, itt vannak azok az írók is, akik a környéken laktak, és hát persze Virág Benedekkel kezdődik, hiszen a Virág Benedek házban vagyunk, de itt van Szabó Dezső, aki a Philadelphia kávéházba járt, mint Márai, Babics Mihály, aki a közelben lakott, vagy Kosztolányi Dezső. A másik budai szoba pedig azt az életformát próbálja bemutatni, amiben Márai élt. Nevezetesen a kávéház, a kiskocsma és a fürdő. Sikerült a vendéglátóipari múzeumból egy kármentőt kölcsönöznünk, amit próbáltunk berendezni olyan tárgyakkal, amik egy ilyen kocsmában valóságosan voltak is, de ide is tettünk akkori, itteni történéseket dokumentáló anekdotákat.
2: Bemutatva kicsit a mélypince nevű egység történetét.
1: A mélypince az egykori Tabánnak az egyik leghíresebb kiskocsmája volt, amit Krausz Lipót működtetett, és arról volt többek között nevezetes, hogy Poldi, így hívták becenevén, rendkívül jó érzékkel összegyűjtötte azokat az írókat, festőművészeket maga köré gyűjtötte, akik nevessétették a kocsmáját, és vendégkönyvet is vezetett, ott látható egy lapozó formájában az asztalon, pont ott van kinyitva, ahol 1918-ról beszélünk, Krúdi Gyula és 2 évvel alatta Márai Sándor, ezt még Krausz Lipót írta be.
2: Márai egyébként valamelyik szépirodalmi alkotásában meg is örökítette azt a történetet, hogy később ezt a vendégkönyvet a tulajdonos Poldi bácsi a történelem nehézségei miatt rábízta.
1: Valóban a Föld-Föld című műben ezt le is írja Márai, és azt is leírja, hogy visszautasította ezt, mert a saját helyzetét sem látta arra biztosítottnak, hogy ezt meg tudja őrizni, de aztán az egyik leszármazott, ezt a Petőfi Irodalmi Múzeumnak ajándékozta, ennek köszönhetően most ebbe betekintést nyerünk, és persze itt az elején írtam egy összefoglalót róla, hogy miért is fontos ez a mű. Márai sokarcú volt, sokkal gazdagabb képet mutat annál, mint ami úgy a köztudatban él. A Budán lakni világnézet, ez egy elhíresült mondat az Igazi című regényben. Ebből szerettünk volna valamit úgy hangulatként is bemutatni, azzal, hogy milyen volt, mint író, írói környezet, milyen volt, mint lakó-lakó környezet, és ezek a dokumentumok is ezt próbálják gazdagítani. Igyekeztünk olyan unikális köteteket lapozó formájában kitenni, amikből egy van. Az előző szobában például az egy polgár vallomásainak, egy a szülőknek dedikált példánya, ami könyvben az édesanyja széljegyzetekkel látta el a kötetet, és meglehetősen kemény véleményét közölte, úgyhogy ebből egy nagyobb tanulmányt írok, és ez majd napvilágot fog látni, mert hihetetlenül megváltoztat bizonyos állításokat a műből. Ilyenkor az

0: Élet és irodalom kicsit ütközik ebben az esetben, de ez nem baj.
1: Pontosan az is egy újdonság talán ezen a kiállításon, hogy nagyon sok információt kapunk. Hogyan élte meg az európai helyszíneken töltött időszakokat, utána hogyan alapított családot, illetve hogyan kötött házasságot Lolával, szóval ezek a képek is egy időutazásra hívnak minket.
0: Tulajdonképpen a kiállítás egy további alap elképzelésére kérdezett rá, ugyanis amellett, hogy szeretnénk bemutatni az életrajzot, szeretnénk az életművet is, ez például annak segítségével, hogy a képaláírások szinte mindegyike egy-egy márai idézetet is tartalmaz, hogy egy kicsit olvassanak már az emberek, ha már annyira talán nem népszerű dolog ma olvasni, ne csak képeket nézzenek, de az is, hogy márai életútján keresztül egy kicsit az identitási pontokat megtalálni, és tulajdonképpen ezeket feleltettük meg az egyes helyszíneknek, tehát Kassa a család, a gyermekkor, a szülőváros. Aztán az utazás, a francia és németországi időszak, a hivatás, az írói hivatás, a polgári életforma, és hát az emigrációban, a következő teremben pedig gyakorlatilag a hogyan lehet magyarnak, magyar írónak és magyar nyelven írónak maradni az emigrációban, miközben költözik ide-oda. És ugye az utolsó terem az pedig gyakorlatilag azt a posztumusz világsikert, az utóéletet próbálja bemutatni, amit igazából már az első teremben feldobunk, ahol van ez a nagy kerék, és ahol négy nagyon sok nyelven megjelent írónak egy-egy kötete látható. Közte egyébként ez alapkoncepció volt, hogy Krasznahorkai László kötete is legyen ott, köze Nobel-díjat kapott.
2: A Budára költöztem című Márai Sándor emlékkiállításra várják tehát az érdeklődőket az első kerületi Virág Benedek házban.

0: lehet is szabad polc. Válogatás a hét legérdekesebb adásaiból.
1: Ginsberg and Corporation és egyéb spirálok. Ezzel a címmel jelent meg Gyukics Gábor legújabb kötete. A magyar irodalmi élet egyik különös, országok és nyelvek között vándorló alakja viszonylag egyedül áll a meglehetősen zárt magyar irodalmi hagyományban. Ez részben annak köszönhető, hogy bár magyarul kezdett írni, irodalmi pályája elején hosszú ideig nem itthon élt. A hamar kétnyelvűvé váló művészetének jellemzői az alatt a bő másfél évtized alatt alakultak ki, amelyet politikai menekültként töltött az Egyesült Államokban. Gyukics Gáborral Völgyi Tócsuzsa beszélgetett.
2: Nem memoár egyáltalán, bár nagyon sok emléket tartalmaz.
3: Hát igen, ez egy visszaemlékező könyv végül is az amerikai életemről, hogy életemről.
2: Jaj, de jól mondtad, ez véletlenül mondtad, de ez nagyon jó volt, igen. Frajdi.
3: Azért ez a címe, mert a Lanckor Gábor azt mondta, hogy írjak az amerikai életemről, de úgy, hogy hegyezzem ki az egészet a beat költőkre, akiket találkoztam életemben, és mivel Ginsberg az egyik legnevesebb, ezért gondoltam, hogy...
2: Na jó, de ha Lanckor Gábor azt mondja, akkor te...
3: Ő kért fel, hogy írjam meg ezeket.
2: Ja, értem.
3: És ezek le is jöttek a 1749.hu-n, és utána az derült ki, hogy elég sikeres ez a sorozat, és akkor többen mondták, hogy hát ebből könyvet kellene csinálni, és akkor...
2: És akkor ez lett ez
3: és,
2: a könyv.
3: És ez belőle. Lett, és a Tiszatáj felvállalta a kötetet, és még tavasszal ki is adta, szóval ez nagy szerencse.
2: Ebből, amit mondasz, meg egyébként ha a kötetet majd a hallgatók is forgatják, akkor érzékelni fogják, hogy bár bejártad a világot, mert nem csak Amerika szerepelt az életedben, hanem a Távol-Kelet is, meg egyáltalán állandóan az utazás, nem véletlen úton vagy, viszont azért is fontos ez az egész útonlevés, mert hát... Talán ez az egész nagy világ is benned van, de nagyon fontos neked ez az itthoni hagyomány. Tehát a Csepel is benne van, meg sok minden más, tehát hogy egyeztetődik össze benned ez a két nagyon ellentétes dolog, tehát a kis szűk körben levés, és annak minden dolga, és ez a nagy Amerika például, ha csak Amerikáról beszélünk.
3: Hát ez véletlenül így alakult, hogy havonta kellett egy amerikai sztorit leírnom, tehát minden 9 perces történetben van legalább 9 sztori. Legalább. Így, ahogy eszembe jutottak, és lehet, hogy nem is feltétlenül, tehát a történetem belül nem feltétlenül kronológikus sorrendben vannak ezek. Hát az összekötő az én vagyok a helyek között, ennyi.
2: Elég erős összekötő. Egyébként azt néztem itt ilyen erősen, mert nincs rajtam a szemüvegem, hogy flash fiction, elbeszélés, van 3 is a végén, ami csak egy ilyen emlékkép. Igen.
3: Hát ezt, amikor kint Amerikában jöttem, akkor flash fiction, ez komoly divat lett, tehát ilyen 30-40 soros kis szövegek, amiket az ember meg tudott fejből tanulni, és akkor azokat leírta. Most is nagy kereslet van a flash fiction iránt Amerikában, de szerintem a Magyarországon is.
2: Igen. Na most én Csepelt nem is véletlenül említettem, hanem azért is, mert pont a napokban, amikor aztán beszéltünk telefonon is, elém került a Facebookon, mert hát mit csinál a Facebook, állandóan az emlékeinkkel szembesít minket. Földobott egy baromi régi képet, amikor a csepeli házatok kertjében ott mi valamiért lelettünk fotózva, de én odaírtam akkor, hogy most még itt vagyunk Csepelen, de holnap Gyukics Gábor elutazik Bécsbe örökre. Ezt nyilván te mondtad, hogy örökre.
3: Hát akkor... csak reméltem.
2: akkor na de hát nem az lett, igen.
3: De nem, hát egy év után visszajöttek. De érdekes másképpen, hogy Bécsről nem írtam még soha semmit.
2: Na nézzük azért ezt a könyvet egy kicsit közelebbről is meg, mert ugye az az alcíme, hogy egyéb spirálok. Hát igen, szóval nagyon spirális lehetett az az élet, amit 80-as években te elkezdtél először ugye Hollandiában, és aztán az Egyesült Államokban. De az nagyon emblematikus, hogy az elején egy ilyen személyigazolvány, vagy bármiféle úti okmány, vagy okmány kezdi meg a sztorizást. Tehát, hogy ez a dögcédula, lábcédula...
3: Nem, ez a holland postai kártya, csak ott fényképes, és ha valamit kaptál külföldről, akkor a postára azt csak ezzel vehetted fel. És végülis ez lett az az igazolvány, amivel én Amerikába beléptem. mert nekem nem volt se útlevelem, se semmi, csak ez. És ez is, hogy benne van a sztoriban máskülönben, hogy aki rám váltanak, el kellett kísérnie a csomagomhoz, hogy ki, mert is nem is volt nálam a kis táskámban. Piros bőröndöből kellett kivenni ezt a papírt, mert kellett egy fényképes igazoló.
2: De színesíti a történetet, hogy az illető vámőrnek egyébként állarca volt, mert akkor éppen Halloween volt.
3: Igen, október 31 volt.
2: Igen, el, szóval azért
3: mindenki öltözve.
2: Igen, igen, elhisszük neked, hogy ez így volt.
3: És egy vietnámi emigráns volt máskülönben.
2: Igen, de máskülönben pedig ez egy nagyon költői írás, illetve írás soknak az összessége. Szóval a költészetet nem tudod kihagyni az esszéidből sem. Én nekem régi mániám az, hogy az esszé az tulajdonképpen a költészetnek a prózai változata.
3: Hát ugye szerintem az Esterházy Péter is költészetet írt, csak hosszú mondatokban. Nem prózaíró vagyok, hanem költőszerű. Tehát sokat merítek az olvasmányaimból.
2: Valamiképpen azért a múltnak a rögzítése is egy ilyen könyv, mint ez, nem? Tehát, hogy kellett ezen gondolkodnod, hogy is volt az pontosan?
3: Vissza kellett idéznem tehát kellett gondolkozni, persze, el kellett vennem régi fényképeket, főleg fényképeket.
2: Van is benne jó pár.
3: Igen, és régi plakátokat, ugye én dolgoztam kint színházban,
2: igen.
3: És plakátokat elő kellett venni, és azok beindították a gondolatokat, és amikor már egy jött, akkor már jött a másik.
2: És ezek alapul. Megvannak neked otthon, ezek a képek? Hol tárolod ezt a rengeteg dolgot?
3: Persze.
2: Ez az egész Amerika hogy él benned, mert hát azt véletlenül se felejtsük ki, hogy az indiánokhoz elég erős szálak fűznek téged. Igen. Mondom így, hogy indiánok, de hát óriási nagy kultúráról van szó, és nagyon sokszínű, és nagyon sokrétű, és rettentő nagy irodalma is van, amelyeket te fordítod. Igen. És gondolom, téged is fordítanak ők.
3: Nem nagyon.
2: Nem?
3: Nem nagyon fordítanak. Ami tőlem megjelenik Amerikában, azt vagy én írom, ugye már megjelent ott 3 verses kötetem, vagy fordítok magyar költőket, vagy egy prózaírót is fordítottam, a Virt Imrét. Hát az indiánok, igen, találkoztam egy indiánnal, neki én voltam az első magyar, nekem volt az első indián, és elkezdődött a kapcsolat.
1: Ginsberg & Corporation és egyéb spirálok. Gyukics Gábor legújabb kötetét ajánlottuk figyelmükbe.

0: tartották a forgalomnak, de még csak gyalogosok sétáltak ezekben az augusztusi napokban 1876-ban a fővárosi Andrássy úton, és csak az Oktogonig. Európa legszebb útvonala lett később a Városligetet és a belvárost összekötő út, amelyre azért volt szükség, hogy a rendkívül szűk és csúf Király utcát tehermentesítse. Andrássy Gyula gróf egy elegáns körút kialakítását javasolta a párizsi Champs-Élysées mintájára. A 19. században a pesti sugárút inkább reprezentatív célokat szolgált, így a földszintes alacsony házak helyére neves építészek pazarpalotákat terveztek, amelyekbe arisztokraták, bankárok költöztek. A sugárutat később 1885-ben a miniszterelnökről Andrássy útnak nevezték át. 150 éves tehát Budapest legszebb útja. Az ünnepi programsorozatról a szervező Ötvös Tíz Művelődési Ház vezérigazgatója Szebeni Dóra mesélt Olá Andreának.
1: Ez is volt a terv, hogy egy ilyen időutazás legyen. A Terézvárosi Önkormányzatnak szívügye volt ennek az ünnepség sorozatnak a megszervezése, hiszen a kerületnek nagyon fontos része az Andrássy út. Ugye az egész kerületet átszeli, tehát valahogy szervesen kapcsolódik Terézváros életéhez és történetéhez. És mivel ez a 150-es, ez egy olyan nagyon szép kerek szám, egy ilyen 150. születésnapot, azt ugye illik megünnepelni, ehhez ez nem csak a fővárosi önkormányzatot, hanem sok-sok partnert igyekeztünk találni, és úgy lett ilyen változatos és színes ez a programsorozat, hogy ebbe tényleg nagyon sokan, akik különböző intézmények, szervezetek kötődnek az Andrássy úthoz, vagy az Andrássy út történetéhez, ebbe szintén beleálltak, csatlakoztak programokkal, támogatással, hozzájárulással.
2: Hányféle nézőpontból lehet megmutatni az Andrássy utat? A művészet, történet vagy az építészet az adja magát, de hát itt azért egészen különleges ötletek is előbukkannak ebben a programsorozatban.
1: Igen, hát az biztos, hogy megkerülhetetlen az építészet, meg megkerülhetetlen a művészeti vonal, de ahogy fejlődött és alakult a program, fölmerült bennünk, hogy a gasztronómiától kezdve az underground kultúráig, az irodalomig nagyon sok minden olyan terület is van, amit ugyanúgy az út történetéhez tartozónak gondolunk, látunk és érzünk. Úgyhogy nem egy 150 évvel ezelőtti pillanatra koncentrálunk csak, amikor átadták az Andrássy utat augusztus 20-án, hanem valóban a 150 év történetére, és a közlekedéstől kezdve, hát azért ugye itt van a milleniumi kisföld alatti, ami kapcsolódik az út történetéhez, a kávéházak történetétől kezdve tényleg nagyon-nagyon izgalmasnak találtuk, hogy sokféle szempontból nézzünk rá erre a 150 évre.
2: Mennyire cél az, hogy megmutassák, hogy ezért a történelem hogyan szólt bele itt ennek a városrésznek az alakulásába, ha csak az elnevezéseket nézzük.
1: Ez fontos cél volt, és ezért is szerveztünk egy olyan sétát is, ami egy történelmi séta névre hallgat, amikor úgy vonulunk végig az Andrássy úton, hogy egy történésszel, Katona Csaba történésszel megállunk egy-egy ponton, és az út történetéről ezeken a pontokon mesél. Ebbe beletartozik az operaháztól kezdve a különböző intézmények, Jókai tér, Liszt Ferenc tér, a terrorházáig, tehát az oda kapcsolódó történelmi eseményekig. Úgyhogy igen, fontos, hogy ennek van egy ilyen edukációs szerepe is, hogy akik eljönnek ezekre a különböző eseményekre vagy sétákra, többet tudjanak meg az Andrássy út történetéről. Nyilván egy kiragadott időszakkal foglalkozik az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is, ugye ők 4 sétát is tartanak, kifejezetten annak az időszaknak az eseményeiről mesélve közben, amivel ők foglalkoznak, de nagyon izgalmas program lesz a Fiatal Művészek Klubjának a történetével, a 80-as évek underground művészetével foglalkozó előadás vagy program is, úgyhogy igen, szemezgettünk 150 év történetéből, és remélem, hogy sikerül mindenféle olyan területet megmutatni a az ide ellátogató közönségnek, amivel egy picit ráirányítjuk a figyelmet erre a nagyon fontos sugárútra, aminek nem csak közlekedési szempontból, és nem csak a város egyik művészeti szíve szempontjából van jelentősége, hanem tényleg ezer szálon kapcsolódik a város életéhez.
0: Születésnapos tehát Budapest legismertebb sugárútja. A szeptember 6-áig tartó ünnepi programsorozatról bővebben az andrássyút150.hu címen olvashatnak.

0: az aranyvonat öröksége, a magyar pénz újjászületése. Ezzel a címmel nyílt meg a Pénzmúzeum új időszaki kiállítása a fővárosban. A modern forint bevezetésének 80. évfordulójához kapcsolódó tárlat a magyar pénztörténet egyik legdrámaibb és legmeghatározóbb fejezetét idézi fel. Középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll. Az a hősies sorsfordító tett, amelynek köszönhetően a magyar aranytartalék biztonságba került, és később hozzájárulhatott a II. Világháború utáni pénzügyi újjáépítéshez. Kádár Dórát a tárlaton Pelőcz Judit és Kovács Balázs múzeológusok kalauzolták.
1: Búcsúzunk a pengőtől. Forgalomba kerül az új értékálló pénz, a forint.
2: Tulajdonképpen a II. Világháború közepétől, végétől indulunk, hiszen olyan helyzetet kellett nekünk itt bemutatnunk, amiből kiindult maga az egész forint pénzrendszer genezise. Ez a helyzet nagyon nehéz helyzet volt hazánk számára, mind gazdaságilag, mind társadalmilag és demográfiailag, és bizony magával hozta azt a kényszert, hogy le kellett váltanunk az újrakezdéshez a valutánkat is, a teljesen elértéktelenedő pengő pénzrendszert le kellett váltanunk egy olyan pénzre, amely reményt ad az embereknek, amely stabilitás érzését erősíti bennük és bizalmat épít az újrakezdéshez.
3: Márai Sándor örökítette meg a naplójában, hogy volt idő, amikor a bankjegyeket nem a rájuk nyomtatott szám alapján, hanem a színük szerint különböztették meg.
2: Pontosan mi ezt szerettük volna egy kis vitrinnel is reprezentálni, hogy a korban milyen változatossága volt egyrészt a pengő, és hogy ez az egész kibocsátott pengő mennyiség milyen keveset is ért. Egy ikonikus darabja a kiállításunknak ez a úgynevezett pengő örvény. Olyan örvényt kell elképzelnünk, egy tulajdonképpeni oszlopot, amely pengőkből áll össze, elértéktelenedett hiperinflációs pengőkből, amelyet minthogyha a földről söpörnének, és maga a söprés keltené ezt az örvényt.
3: Látom itt a címleteket ezen az oszlopon, tényleg a színek alapján megkülönböztetve a bankjegyeket, zöldet, kéket és barnát, 100 000 millpengő.
4: A millpengő az a billiói volt, előtte a millpengők voltak, amiket bevezették. A tudósok amúgy vitáztak azon, hogy milyen elnevezések legyenek, illetve hogy ezek az elnevezések pontosan hány nullát is tartalmaznak, ezért ezeken a bankjegyeken csupán csak a nevük szerepel, de a számok nem.
3: És hangzatos ez a szlogen, ami szintén itt a tárlóban van, illetve sokat sejtető, sokat mondó, ki fillért vett forintot arat.
2: Ez a forint bevezetését megelőző hónapokból származik tulajdonképpen maga a szlogen, hiszen egy olyan bizalmi oszlopot kellett az emberekben építeni, hogy higgyenek abban, hogy a munkájuknak lesz értéke, megbecsülése. Ez egyáltalán nem volt egyértelmű a háborús pusztítások után, tehát az ország infrastruktúrájának 40%-a gyakorlatilag megsemmisült, sokan kilátástalannak látták a jövőt, és ezekkel a szlogenekkel megpróbálták az emberekben a reményt megerősíteni, hogy lesz értelme a munkájuknak.
3: Ez a szlogen tehát akkor 80 évre repít vissza minket az időbe, 1946-os, de amire az imént utalt a háború sújtotta ország nehéz anyagi helyzete, az tehát 44. És innen indul az aranyvonat története?
2: Pontosan. 1944 őszén már lehetett látni, hogy nem fogja elkerülni Budapest a front, a harctér pusztítása. Így összegyűjtették azon javakat, amelyeket a magyar állam befektetésként, illetve tartalékként birtokolt, és igyekezték biztonságos helyre összegyűjteni, elszállítani.
3: A Magyar Nemzeti Bank munkatársairól van szó, ugye, és szó szerint az aranytömböket listázták és dobozolták?
4: Igen, az aranyvonat története 1944. decemberében kezdődött el. Ekkor a Nemzeti Bank aranytartaléka a Veszprémi várban volt egy bunkerben, illetve itt nem csak az aranytartalék, hanem a jegybank egyéb értékei is itt voltak. Veszprémből 44-ben először Feltöbbözda indult, több vagon is, itt egyesítették őket, majd ezután pedig Ausztriába indultak el két vagon, és Spitalenpénben, egy felső ausztriai kis faluba érkeztek meg, és itt a Bencés Kolostor használaton kívüli kriptájába helyezték az aranytartalékot és egyéb értékeket. A vonaton a jegybanki aranytartalékon kívül a készpénzvagyon, a platina méter etanol rudak, a pénzverdének az ezüstjei, valamint az alumínium lapka készletei, Mátyás király korvinái, valamint a Magyar Királyi Posta bélyeggyűjteménye is utazott. dolgozott, de velük volt körülbelül 600 Magyar Nemzeti Banki dolgozó is, nekik a családtagjaik is.
3: Tehát felnőttek, idősek, fiatalok, gyerekek utaztak a vonattal?
4: Igen, mindenki, akit tudtak ekkor mozgósítani.
3: És voltak olyan szemtanúk, akikkel önök is föl tudták venni később a kapcsolatot, vagy eredeti dokumentumok visszaemlékezések alapján rekonstruálni a történetet?
4: Kettő ilyen is volt. Az egyik egy idősebb néni volt, akinek az édesapja dolgozott a Magyar Nemzeti Banknál. Ő még gyerek volt, amikor a vonat elindult. Ő inkább az édesapjának a visszaemlékezéseit mesélte el nekünk. De talán ami a gyűjteményünk számára a legértékesebb, az az a levél, amit Tarnai Frigyes az amerikai hadsereghez vitt. Ebben a levélben leírták, hogy a Nemzeti Bank aranytartaléka és körülbelül 600 alkalmazott és azok családtagjai jelenleg spitálán pirben tartózkodnak. És ez a levél az, amely hozzájárult ahhoz, hogy az aranytartalék amerikai kézbe került, majd ugye az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak ez lett az arany alapja. Ezt a levelet mi 2024-ben Tarnai Frigyes fiaitól megkaptuk. Ők jelenleg Amerikában élnek, és eljöttek ide Magyarországra, és a kiállításban ennek a levélnek egy másolata tekinthető meg.
3: És tulajdonképpen 5 nappal a forint bevezetése után, 1946. augusztus 6-án jött vissza az aranyvonat?
2: Pontosan 5 nappal. Ahhoz, hogy bebiztosítsák egyébként a forint fedezetét, nagyon érdekes, hogy úgy számoltak a bevezetéssel, hogy addigra, tehát augusztus 1-ére már a silókban és raktárokban legyen a friss búzatermés. Tehát, hogyha nem is érkezik meg pontosan időre Németországból az arany, mégis legyen legalább termény fedezete a pénzünknek.
3: Tehát tulajdonképpen akkor az aranytartalék megmentése nélkül alig ha lehetett volna olyan gyorsan és hitelesen megteremteni azt a pénzügyi alapot, amelyre tehát 1946. augusztus 1-én az új magyar pénz, a forint épülhetett.
4: Igen. Hálásak a mai napig a magyar emberek, vagy hálásak lehetnek a magyar emberek azoknak a nemzeti banki dolgozóknak, akik tényleg a háború legnehezebb időszakában önként vállalták azt, hogy kimennek Ausztriába ezzel az aranytartalékkal. Nekik nagyon hányattatott sorsuk volt, nagyon sokan nem jöttek vissza Magyarországra, emigráltak, akik viszont hazajöttek, őket bélistázták, kisemészték őket, szóval nem volt könnyű életük később, de 2003-ban Járai Zsigmond, az akkori jegybank elnök rehabilitálta őket. Az első forint bankjegyek, ezek a 10 és 100 forintos bankjegyek voltak. Ezeknek a bankjegyeknek az a különlegességük, hogy nem olyanok, mint a mostaniak, nem a történelmünk nagyjait láthatjuk, hanem a pénzegynyomda két akkori dolgozóját. A 10 forintoson Pfeffer Mihály gépmester, a 100 forintoson pedig Várszegi Gizella látható. Ők mind a ketten a pénzegynyomdának a dolgozói voltak.
3: Oda is sétálhatunk a tablóhoz, igen, amely ezt mutatja.
4: Igen. Itt látható a 10 forintos, amelyen Pfeffer Mihály látható. Ő munkás embert volt hivatott mutatni 1946. augusztus 1-én, viszont a másik bankjegy, az pedig az itt látható 100 forintos volt, ő pedig a munkásnőt, ugye ennek a grafikája is látható ennek a bankjegynek.
0: Az aranyvonat öröksége, a magyar pénz újjászületése. A Fővárosi Pénzmúzeum legújabb tárlata ingyenesen és regisztráció nélkül látogatható jövő novemberig.

ennyit ért e heti válogatásunkba, kötetlenül. Holnap este 8:30-tól újabb kulturális ajánlatokkal és érdekességekkel várja önöket a Szabad Polc itt a Kossuth Rádióban. Hamarosan kezdődik a Határok nélkül. A felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs. További szép estét kívánok!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Határok nélkül. A magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
2: 130 évvel ezelőtt, augusztus 28-án Csíkszentdomokoson egy anya fiút szült. Nincs ebben semmi rendkívüli, mindennapos esemény. A fiú cseperedett, megjárta a hadak útját is, szó szerint, hiszen az első világháborúban is harcolt. Közben erősödött az elhívás hangja, míg végül az érett férfi fejére már püspöki süveg is került. Márton Áron erdélyi római katolikus püspökeként a kisebbségi jogok és a vallásszabadság kérlelhetetlen szószólójává vált, aki következetesen kiállt minden diktatúra ellen. Üdvözlöm Önöket, Verese Mese Gyöngyvér vagyok. A 17. kolozsvári magyar napok alatt is kiemelt figyelmet kapott az idei Márton Áron emlékév. Ennek egyik állomásaként ünnepi szentmisét tartottak Márton Áron boldoggá avatásáért, majd azt követően három kiállítást is megnyitottak a Szent Mihály templom vonzás körzetében. Ezek a nagypüspök életét különböző szempontok mentén mutatják be. András Szabolcs történész pedig a püspök teljes életútját átfogó előadást tartott szakmai és emberi szempontból egyaránt. Ferenc Ádám összeállításában elsőként András Szabolcs történészt hallják.
3: Nem nagyon fogunk tudni egy egész órás előadást sűríteni, de mégis valahogy próbáljuk meg átfogni ezt az életművet, és induljunk szerintem a katona évektől, mert azt hiszem, hogy ez egy olyan ősélmény, amiből végül le lehet származtatni az ő üzeneteit, az ő hozzáállását.
4: A háború tapasztalata még inkább megerősítette a pacifizmusát, megfogalmazta, hogy ölelést kellett volna tanulja, és ölni tanították, és ezért a további pályafutása során, bár nem kimondottan hivatkozott a katonai élményeire, sőt eléggé kerülte azokat, mégis tetten érhető az, hogy ez a tapasztalat meghatározta az erőszak ellenességét, az erőszakmentességét, és annak a hangsúlyozását, hogy a társadalmi, nemzeti, egyházi célokat mindig békés úton kell elérni.
3: Mi irányította őt a papi pálya felé?
4: Valószínűleg, hogy ez egy hosszú érési folyamat volt az ő életében, és már az, hogy Gyulafehérváron fejezte be elő céltanulmányait, mutatja, hogy érdeklődött a teológia iránt, és arra volt szüksége, hogy az életben valami megerősítést kapjon, tehát nem rögtön döntött a kis szeminárium után arról, hogy továbbra is Fehérváron marad, és a papi szemináriumban folytatja a tanulmányait, hanem úgymond egy pár év tapasztalatot szerzett a fronton, majd pedig át a munkában is Damakoson, meg Brassóban is dolgozott, és mindez megerősítette számára, hogy mégiscsak a papi hivatás az, ami az ő élethivatása.
3: Az ő kolozsvári éveiről beszéljünk egy kicsit.
4: Elég egyértelműen fogalmaz arról, hogy Kolozsvár különös helyet foglal el az életében. Nagyon szerette ezt a várost, nagyon megszerette, amikor 1920-as évek végén ide kerül, és a közösség is nagyon megszerette, hogy egyetemi lelkészként kezdtem, illetve hát az iskolában is tanított hittant, és plébánia különböző csoportokat is vezetett, emellett felvette a kapcsolatot a Kolozsvár értelmiséggel, folyóiratot indítottak, az erdélyi iskolát, és ez a város a szívéhez nőtt, és amikor a római nyilvánosságra azt, hogy ő lesz a püspök, akkor kezdettől ragaszkodott ahhoz, hogy a püspök szenteléseit Kolozsváron legyen a Szent Mihály templomban, és hát ugye mind a mai napig külön őrzik a püspöki széket, amelyet használt a püspök szentelésen.
3: Rendkívüli retorikai képességei voltak, emiatt rendkívülien félt tőle a hatalom, alapvetően nagyon nagy hatású ember volt az erdélyi, de akár azt is mondhatjuk, hogy az összmagyar népesség körében. Próbáljuk meg az ő püspöki munkásságát és hatását összefoglalni. Hogyan lett ő az egyik legnagyobb mumus a hatalom számára, és az egyik legnagyobb inspiráció a nép számára?
4: Talán azt lehet mondani, hogy fel tudta ismerni, hogy mi a kor elvárása vele szemben, és meg is tudott felelni ennek az elvárásnak. Nem volt könnyű az a kihívás, amivel szembesült, mégpedig ugye az, hogy olyan önkényuralmi rendszerek váltották egymást, amelyek eléggé szűk keretbe próbálták az egyház, amellett pedig az erdélyi magyarságnak az élet körülményeit meghatározni, és még egyre inkább szűkebb keretbe próbálták ezt helyezni. Ez volt az a kihívás, amit felvállalt, akár azon az áron is, hogy ezért börtönt kell viselni. Amikor szintén Kolozsváron papszentelést tart 44-ben, akkor épp azt mondja a szentelendő papoknak, hogy valószínűleg börtönt tud ígérni nekik, mert olyan korszak következik, amikor a manapságra nehéz korszak vár, de a börtön nem szégyen, hanem dicsőség lesz a számukra. És ezt valószínűleg, hogy magára is értette, mert valószínűleg, hogy valamit sejtett abból, hogy az államhatalom keményen fel fog előbb-utóbb lépni vele szemben, és börtönnel fog szembesülni. Úgy gondolom, a legfontosabb tanulság az, hogy az alapértékekhez ragaszkodni kell. Még akkor is, hogyha mások más gondolnak erről, vagy nehézségekkel jár, ha az ember az életében alapértékeket lát és vél felfedezni, azokhoz akár a végségig ragaszkodni kell. Ugye számára elég egyértelmű volt ez az alapérték, többször is megfogalmazta az emberség, a kereszténység és a magyarság, és ezekhez végletekig ragaszkodott. Persze nem azt jelentette, hogy nem volt hajlamos a tárgyalás, a tárgyalni tárgyalt, és kereste a megbékélés, az együttélés lehetőségeit, de volt egy bizonyos határa, meddig volt hajlandó elmenni a kompromisszumokban.
0: Márton Áron a miénk, kolozsváré, erdélyé, az egyházunké és a nemzetünké felekezettől függetlenül.
5: László Attila, kolozsdobokai főesperes plébános.
0: Természetes az, hogy ahol életének oly sok jelentős eseménye zajlott és történt, Kolozsváron kiemelten emlékezzünk születésének 130. évfordulóján, egész esztendőnk során szentmisékkel, imádságokkal, találkozókkal, filmvetítéssel, kiállítások szervezésével, és majd a nagy záró ünnepséggel a lejáró Márton Áron év végén.
5: A Szent Mihály templom vonzás körzetében 3 kiállítás is megnyílt. Milyen aspektusait járják körül ezek a kiállítások Márton Áron életének?
0: Márton Áron kiállításra várjuk az érdeklődőket. A templomban, ahol nagyon hosszú idő után és a látogatók elől elzárt részen, az oratóriumban, amit levéltárként hasznosítottak az elmúlt évtizedek során, és nagyon romos állapotba került, most lett felújítva. Tehát felújítás után ez az első, amit bemutatunk, a Márton Áron kiállítás. Aztán a Plébánia udvar egy másik helyszín, ahol szintén az életével meg lehet ismerkedni, sőt, ott a mai modern technikával, telefonnal meg lehet hallgatni, akár többféle változatban is az életéről, az életútjáról különféle történeteket, valamint itt csodálatos főtéren, a templom árnyékában is megtekinthető egyfajta bemutatása a nagypüspök életének. A kiállítások meghívások a ma emberének. Pillancsanak rá egy életútra, amely egyszerű falusi környezetben indul, és megjárva a szószoros értelmében a hadak útját, a püspöki szék magasságába emelődik, és úgy lesz népének vezetője, hogy megkerülhetetlen egy egész birodalom, egy egész rendszer számára egyik oldalon, másik oldalon megkerülhetetlen szentegyházunk, szentegyháza számára, és világító, ahogy fogalmaznak sokszor vele kapcsolatban, ahogy emberkatedrálisként meghívást adjon nekünk is, csak teljes életet élve érdemes.
5: A kiállításokon sétálva, azokat szemlélve, melyek azok a tanulságok, amik a legjobban összefoglalják a nagypüspök szellemi örökségét?
0: Én azt gondolom, a ma számára a legfontosabb üzenet, amit tanuljunk meg tőle, hogy a Jóisten mindannyiunknak talentumokat ad, mindannyiunknak hivatást ad, meghív egy bizonyos élethelyzetre, és abban csak egész szívvel, teljes emberséggel, odaadással, egyenes gerinccel szabad élni, és akkor világító példaként vagyunk jelen mi is.
2: Egy hiteles és népét szolgáló személy élete sok műfajban lecsapódhat. Pap László plébános egy folkoperában idézte meg Erdély szent életű néhai püspökének életművét, amelyet az elmúlt szombaton mutattak be Csíkszeredában. Én népem, légy hű, és életet adok neked. A darab címe hitvallás és útmutatás is egyben. A Marosvásárhelyi Mustármag szervezésében színpadra állított előadásról Bíró István tudósít.
6: Összesen 135 szereplő lépett színpadra az Én Népem című előadásban, ebből 65 táncos és 3 tánccsoport. Mekkora kihívás volt a koreografálás, Császár Szabolcs koreográfus?
7: Kihívás volt, hiszen mindhárom táncegyüttes, amatőr táncegyüttes, ami azt jelenti, hogy hetente 1 vagy 2 próbával dolgoznak az év folyamán. Nyilván most a nyári vakációból visszatérve fel kellett ébrednünk. Úgy gondolom, hogy ez megtörtént, hiszen 3 nap alatt egy 55 perces műsort elkészíteni nem kis kihívás. Nem volt könnyű sem nekem, sem a táncosoknak, sem az énekeseknek, sem a kóristáknak, sem a dalárdáknak, sem a kedves csángóasszonyoknak, akik énekelni jöttek, sem a technikai stábnak, úgyhogy ez nem volt könnyű feladat.
6: Mert hogy a táncosok más-más városból, más-más településről érkeztek, és össze kellett próbálni, szerdától dolgoztak együtt.
7: Egészen pontosan szerdától kezdődött az alkotási folyamat is, ami nyilván több hónapos tervezés előzött meg, tehát én egy teljes füzettel érkeztem a próbára, és aztán az ABC betűit viselő tárváimból eljutottunk az A-tól kb. Az E-ig, úgyhogy ez jött ki belőle.
6: És nem tipikus néptáncot láthattunk, vagy néptánc darabokat.
7: Így van, néhány helyen megjelent egy falu táncának a teljes feldolgozása, tehát egy folklórszám jelent meg az egész előadásban, a többi esetben különböző néptáncos motívumok zenére adaptált változatait használtuk, megtöltve ezeket valamiféle tartalommal, ami éppen aláfesti a zenét, aláfesti a szöveget, és aláfesti a műnek az üzenetét.
6: Márton Áron karakterében Bokor Barna színművészt láthatta a közönség. Mit jelentett önnek ez a szerep?
8: Eltöltesen nagy felelősség. Remektem a felkéréskor, mert tudtam, hogy viszonylag rövid idő áll rendelkezésre, és rá voltam kényszerülve, hogy rábízza magam a gondviselésre, és hogy ha a Szentlélek nincs velünk, akkor ez valószínűleg nem tud összeállni, mert színész vagyok, és tudom, hogy egy próba folyamat körülbelül milyen paraméterek szerint fut, és ez azért nem fért bele. Tehát ennyi idő alatt ezt nem lehet megcsinálni ennyi emberre, legalábbis én nem hittem el, hogy meg lehet, mégis elvállaltam, mert nagyon fontosnak tartottam Márton Áron szellemiségének átfordítását a mába, a fiataloknak való kommunikációt, a gerincességet, a tartást és a lelkiismeretnek az el nem nyomását minden körülmények között. Fontosnak éreztem, mindig is közel volt hozzám Márton Áron személye, tanítása és példája, ezért beléptem ebbe a légkörbe, és annyira örvendtem, hogy láttam ezeket a ragyogó, tehetséges, fiatal néptáncosokat. Olyan jó volt egymás szemébe nézni a Dalárdával, a kollégákkal, tehát hogy itt civil emberek is közénk álltak, és annyira jó volt végre nem színészekkel egy próba folyamatban, most a szó legnemesebb értelmében, mert nyilván a profizmusnak is van gyönyörűsége és szépsége, de azért a lelkesedés valahogy erőteljesebb, mert az valami szívből jövő és igazi tűz. És valami ilyesmi volt szerintem Márton Áron lelkülete végig. Ő egy ilyen ember volt.
6: Hogy látja, az üzenet átment a közönségnek?
8: Nem tudom megítélni, azt láttam, hogy ragyogonak a szemek, nyitva voltak a szívek, és hogyha ez így megtörténik, akkor én szerintem nincs akadálya, hogy átmenjen az üzenet. Elég világosan van csomagolva, a mű nagyon egyszerű. A zene azt hiszem, hogy segített becsomagolni. A táncok szerintem szépek voltak, a szemnek is gyönyörködtető, és azt hiszem, hogy átment.
9: Beleszki Éva vagyok, Mustármag közösségtől, és én az egyik szervezője vagyok ennek az összefogásnak. Egy olyan misszió, amit a Mustármag közösség szerencsére, vagy hála Istennek nem először, hanem ez most már a 160. alkalom, amikor megvalósít. Az volt az eredeti elképzelése a közösségnek, Pap László atyának, amikor elkezdte ezeket a zenei szolgálatokat, hogy ezzel a nyelvezettel, zenével, ritmusokkal, fényekkel, közösséggel, ami épül a próbák során, egy olyan misszióba kapcsolja bele az erdélyi magyarokat, székelyeket, akik itt élnek, ezeket a közösségeket, ami igazából megvalósítja az evangélium üzenetét, és ebben az esetben Márton Áron életének, vagy az ő személyének a hagyatékát igazából. A Népemért vállalom zenemű 2012-ben íródott, egy kicsit más hangszereléssel, statikusan, inkább oratórium formában, tehát kórusát a háttérben is énekelték. És az volt az elképzelés a jelenlegi előadás kapcsán, hogy néptáncosokkal, látványelemekkel valósítsuk meg azt, ami kevésbé történet, sokkal inkább lelkület. És így állt össze egy olyan zeneszerző páros, Ila Gábor és Molnár Ede, hogy áthangszereljék az előző zeneművet, ami szintén Márton Áron életéről szólt.
6: És itt Csíksomjón is bemutatták Ferenc pápa látogatásakor.
9: Így van, azt előadtuk. És ez a zenemű tulajdonképpen folkoperává avanzsálódott időközben. A műfajt így határoztuk meg, de igazából nem is műfajilag, vagy nem szakmailag szerettünk volna itt ma este nagyot alkotni, és nem a produkció volt a fő szempont, hanem hogy a próbák során, az előkészületek során az a közösség, aki ezt a lelkületet magáénak akarja gondolni, az úgy kapcsolódjon bele és úgy vegyen részt, hogy a szívében tényleg hordozni tudja Márton Áron örökségét.
6: A hűség üzenetét szerették volna továbbadni.
9: Hűségesnek lenni, ahhoz tudunk, amit ismerünk és szeretünk, és ragaszkodni tudunk hozzá, és ami megtart. És azt szerettük volna ezzel a művel is átadni, a szívekben életben tartani, hogy az erdélyi magyaroknak az öröksége, szellemi, kulturális, akár zenei viseletekben, a formákban, a lelkületben egy olyan hatalmas kincs, ami fölött nem mehetünk el szó nélkül. És ezt a gazdagságot egy modern nyelvezettel, technikákkal és mindenféle olyan dologgal, ami közel áll a 21. századhoz, könnyű volt becsomagolni, de tulajdonképpen az üzenet maga a hűségnek egy olyan emlékeztető jele, hogy Márton Áron örökségével együtt a magyarságunkhoz is, a keresztény tudatunkhoz is hűek tudjunk maradni.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ismétlése hétfőn hajnalban 4 óra 30 perckor lesz, illetve meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Veresemese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: 20 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják. A szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A Tisza kormány elmúlt 110 napját értékelte a miniszterelnök. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. Holnap egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített létesítmény már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet a Paksi atomerőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A két part felől indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy az erőmű alacsony vízállásnál is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Kedden kezdődik a 2026-27-es tanév, szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diáknak csengetnek be. 2010 óta ez az első teljes tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltás után májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A hőhullámok és szárosság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a napraforgó elvirágzásával július végén megszűntek a természetes nektár- és virágporforrások az ország jelentős részén. A szakemberek szerint a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg múlt éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Az időjárásról: holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, estétől egyre több felé eleredhet az eső, a szél megélénkül, hajnalban 12-17, napközben 29-36 fok lesz, szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható. Kedves hallgatóink, a késő esti krónikából 22 órakor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban.
1: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
2: Kedves gyerekek, ma Márkus László mond mesét.
3: Az állatkerti vízilóról és a mosómedvéről mesélek ma. A mama felnézett az égre. Amíg ebédeltek, szépen összegyülekeztek a felhők, és a meleg egyre elviselhetetlenebb lett. Attól félek, eső lesz, mondta a mama, és a gyerekek kivétel nélkül arra gondoltak. Jaj, csak haza ne menjünk! A mama, mintha olvasott volna a gondolataikban, megnyugtatta őket. De mi fütyülünk az esőre, ma csak az állatkerti lakók érdekelnek minket. Anni nyomban felidézett egy régi emléket, amit a többiek már majdnem elfelejtettek. A nagymamánál nyaraltak, s egész nap gyülekeztek a felhők a mecsek fölött, de este felé szél kerekedett, mindet elfújta, s mire a csillagok feljöttek, újra ragyogott az ég. Akkor a nagyanyó azt mondta: a szélpásztor szétfújta a felhőbárányokat. Közben bégetés is hallatszott, és kolompolás. Akkor tért haza a nyáj, de ezt ők nem tudták, ezért hihették el azt, amit nagyanyó játékos kedvében mondott. Attól félek, jegyezte meg mama, hogy ezek a mai felhőbárányok nem bégetni fognak, hanem jó hangosan kiabálni, de azért oda se nekik. Megázni azért mégsem lenne jó, mondta Mari, mert akkor olyanok lennénk, mint a madárijesztők. Miért? A madárijesztőknek igazán jó dolguk van, vette át a szót Eszti, hiszen csak lobogtatják a rongyaikat, és már is megriadnak, menekülnek a verebek, madarak a vetésről. Ennek ellenére nem szeretnék madárijesztő lenni, folytatta újra Mari a lányok közül a legidősebb. Különösen úgy nem, hogy megázom. Na, ettől nem is kell félni, mondta a mama, mert valahová azért csak be fogunk húzódni. Előre mutatott. Ebben a rekkenő melegben a legjobb helyre értünk, a vízilovak tanyájához. Vízilovak! Vízilovak! Lelkendeztek a lányok, mert a hőség miatt még nézni is jó volt őket, szinte irigyelték tőlük a vizet. Milyen jó lenne, ha most mi is fürödhetnénk, mondta Mari, és a következő pillanatban, mintha csak a kérését teljesítették volna, az egyik víziló megrázta magát, és vizet spriccelt rá. Ettől viszont visítani kellett. A mama nevetett, és nevettek a többiek is. Azok is, akik rajtuk kívül még a sétányon álltak, köztük egy kisfiú, akinek piros pöttyös labda volt a kezében. A mama, hogy elterelje a figyelmet erről, a belgrádi állatkertről mesélt, ahová néhány évvel ezelőtt elment, és ahol a fókák olyan közel voltak az úthoz, hogy kiugráltak a medencéjükből, különösen akkor, ha valaki halat vett nekik. Látott akkor egy kislányt éppen akkorát, mint Juli, akinek a kezéből az egyik kikapkodta az apró tengeri halakat, legkedvesebb csemegéjüket, amit néhány dináré lehetett vásárolni a fókák tanyája mellett. Ez is tetszett a gyerekeknek, de leginkább az, hogy a mama Belgrádban is elment az állatkertbe, nélkülük is érdekelték az állatok, és az, hogy ebben a közeli és mégis idegen városban hogyan élnek az állatok. Emiatt egy csöpp irigységet sem éreztek, arra gondolhattak, egyszer talán ők is eljutnak abba a városba, ők is megnézik az ottani állatkertet, és talán ők is meglátják a játékos fókákat. A víziló viszont úgy tűnt nagyon lusta állat. Azért is mondhatják rá, mert reggeltől estig a langyos vízbe bújik, s csak néha les az égre, hát ha beborul, hát ha esik, mert akkor kin a parton is vízben ázhat. Most éppen majszoltak a nagy is, a kicsi is, azt a zsemlét, amit a pöttyös labdás fiú odadobott nekik. Pedig nem lenne szabad zsemlét meg perecet dobni, mondta Anni, mert emlékezett arra, mit mondott a mama a majmok ketrecénél. Nem bizony, erősítette meg Anni szavait a mama, de a gyerekek szeretnek játszani a vízilovakkal, máshogy nem tudnak csak így, s közben nevetnek azon, mekkorára tudják tátani a szájukat. Már az igaz, hogy hatalmasra, bólintott Mari, és egy kicsit irigykedett azokra, akik az állatkerti tilalmat megszegték, de aztán arra gondolt, nézni is elég jó mulatság, ha nem is az igazi. A mama is fellesett az égre, esni fogja az eső, vagy mehetnek tovább. Távol már dörgött az ég, de fölöttük még mindig csak gyülekeztek a felhők. Siessünk, mondta, és nézzük meg a fehér jegesmedvét. A jegesmedvék hatalmas sziklabarlangban laktak, előttük tó volt, s a sétánytól még egy hatalmas szakadék is elválasztotta őket. Ez a nagy-nagy vigyázat érthető, hiszen a jegesmedvék nem éppen szelíd állatok, még ha távolról annak látszanak is. Abból is szelítségre lehetett volna következtetni, hogy hogyan játszott a medve mama kicsi fehér kölykével. Meg-megmártotta a vízben, hogy lehűtse, közben a bocs prüsszögött, csapkodott, s ugyancsak bevizezte az anyját. Ez csöppet sem bántotta a nagyot, mert neki is jól eshetett a rekkenő melegben a víz. Ezt a mama mondta is nekik, és azt is, hogy amikor ti fürödtök, akkor azért vigyázzatok, nehogy bevizezzetek, különösen amikor színházba készülünk a papával, mert én bizony sajnálnám a ruhámat. Mert ha színházba megyünk, sietni kell, és rendszerint ilyenkor történik baj a fröcsköléssel. A gyerekeknek ezen újra nevetniük kellett, mert valóban így volt nem is egyszer. Ebben a pillanatban újra megdördült az ég, most már a fejük fölött, s az első hatalmas cseppek is leestek. Siessünk, mert megázunk, mondta a mama, Juli meg azt, pedig nem is a fürdőszobában vagyunk. Szaladtak hát mind az öten, a mama hol előre futott, hol terelte őket. Körülöttük is mindenki szaladt, hogy fedél alá jusson az ivatarban. Így futottak a pálmaházig, ahol ugyancsak párás meleg volt, s ahol a nagy és kövér esőcseppek visszhangosan kopogtak az üvegtetőn. Aludjatok jól, álmodjatok szépet, jó éjszakát, gyerekek!

0: Barba Ijede séta az állatkertben című mesesorozatának következő részét Márkus László előadásában holnap hallgathatjátok meg. A műsort szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Rádiószínház.
2: Akar ön utazni?
3: Ön azt hiszi, helytelenül, hogy ez csak úgy megy?
2: Ön azt hiszi, fölkeres egy utazási irodát, és basta?
3: Ön téved. E század nem kedvez az utazóknak.
2: A turisták százada vagyunk.
3: A turista nem utazik. Helyet változtat.
2: Oda utazik.
3: Hová, hová, te jóságos Isten?
2: Identitás problémák?
3: Béreljen utazót.
2: A bérelt utazó nem megoldás, de lehetőség.
3: Az ön tragikus létélménye nem lesz korlátozva. A középpontban...
2: Fancsa szavai?
3: Továbbra sem az ellentéteket feloldó eggyel, hanem a káosszal fog találkozni.
2: A hiánnyal, a szakadékszerűséggel, a beteljesületlenséggel, a keletkezés és elmúlás feszültségével.
3: Béreljen utazót.
2: Résztávra kedvezmények.
1: Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Negyedik rész. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Az előző részek tartalma:
4: elmentem és visszajöttem, közben eltelt egy kis idő.
3: Értsd, víz folyt le a Dunán.
4: Itt és itt jártam, ezek estek meg velem, bár azt nem állíthatom, hogy ilyen és ilyen voltam, és most ilyen és ilyen vagyok.
1: Budapest.
4: Ha hisznek nekem, jó. Elindulván arra, és három napon át kelet felé haladva, az utazó Budapesten találja magát. A városban, amely gyönyörrel engedi két keble között,

Ha az idegen két nő közt habozik, talál egy harmadikat. Ahol az öregek a Dunaparton, többnyire a pesti oldalon, egymásnak gonoszul gáncsot vetnek, majd harsányan nevetve sikoltoznak, 11-es, 11-es! Ezeket tapasztalva az idegen olyan idegennek érzi magát, hogy vakaróznia kell, vakarózási roham fogja el, és ez már közel áll az otthonosság érzetéhez. Ha hisznek nekem, jó. 80 mérföldnyit hajózva Misztrál ellenében az ember Budapest városába érkezik, ahol 7 nemzet gyűlölete gyülekezik minden napi egyenlőség idején. Cserebere fogadom, többé vissza nem adom. Ha hisznek nekem, jó. Engem újra és újra meglep, mert váratlanul ér, ha arról a helyről, ahol életem telik, egyszerűen, mint városról beszélnek, többnyire külföldiek. Hogy Budapest város volna, ahogy Párizs, Amsterdam, Stockholm. Szóval tényleg ott feküsznénk a Duna két partján festő ilyen. Hídjaink csak úgy ívelnek, mint szebbnél szebb gondolat. Kulturális életünk pezseg, mint híres fürdőink. Budapest fürdőváros. Zubog az elpusztíthatatlan élni akarás. A túlélés kelet-európai vicce, rafináltan, tehetséggel is a ravazdin, Schweigtől kicsit délkeletre. Már megint irodalmi nagyhatalom vagyunk valami költőszimpozionon. Ne kerteljünk. Kicsiny, dupla fenekű ékszerdoboz a Kárpátok ölén, az vagyunk. Ahogy a sláger mondja, én mindig Pestről álmodom, nekem csak ő a Párizsom. Ilyen jól állnánk. Ha hisznek nekem, jó. E város lakói így definiálták a boldogságot. A Szentendrei szigeten, a naplemente előtti ragyogásban, abban a ragyogásban, melyben, ha egy apró görög szigetről volna szó, a görög bölcselet született, abból, és nem másból, ott ülve egy rozog a kiszolgált széken, mely majdnem összedől, összeomlik, figyelve a Dunáról hazatérő halászok komótos régi mozdulatait, egy pillanatra nem tudva, én vagyok-e a parti homok, a víz, a halász, a kagyló, a hal, a fény, avagy a roncsszék. Ilyen hatalommal rendelkezik Budapest, a családváros. Ha hisznek nekem, jó. Minden városnak van titka. Budapest titka a családsága. Valami rossz fátyol borul erre a városra. Akár egy harmadosztályú táncosnőn látod lecsüngő hasát, a háj gazdag redőit, a horpadt combokat, a megduzzadt bokát, és akkor egy apró szellő meglebbenti ezt a fátylat. Talán csupán azért, mert megérintett egy vad pillantás a zsinagóga előtt, vagy a buszsofőr fütyülni kezdett egy kis Danicettit, Don Pasquale nyitány, dübörögve végig az Andrássy úton, vagy csak nem akaratlanul meglesed, ahogy a Városligeti tavon két ifjú megfogja egymás kezét, majd nagy nevetéssel, ladikjukkal vízbe fordulnak, cápa, cápa kajabálják, és ebben a pucérságban rálátsz egy őrületes városra, amelynek nem Bécshez volna köze. Budapest olyan, mint Bécs, csak az működik, hanem inkább a 20-as évek excentrikus Berlinéhez. Hagyod, hogy nézzenek, belefütyülsz a Donizettibe, sóvárogva pislogsz a két fiú felé, és látod,

0: hogy ez a város szép, kihívó, veszélyes, ordinári, nagyvonalú és önző és hiú, szép. Szomorúság fog el. Már várod, hogy visszalebbenjen a fátyol, s a művésznő fáradt farát megrázza. Ehhez a nőhöz tényleg nincs közöd. Nyugodtan bujdokolhatsz tovább. Ha hisznek nekem, jó. A titokról nem lehet beszélni. Minden városnak van titka. Vérfürdőváros, mondja örkény. Ha hisznek nekem, jó. A buhera. Buherált házak, buherált hétvége, buherált házaspár, buherált házasság, buherált életek. A buhera alapszó. A Kádár-rendszer főszava. Vannak szabadságok, de nincs szabadság. A buhera, mintha ugyanaz volna, mint ami a legvidámabb barak kifejezés volt, kívülről, a fájton szinten, ez belülről, praxisból. Belülről a legvidámabb barak nem vidám, se nem vidám, se nem szomorú, hanem szürke. És belülről a barak nem is látszódott, csak a linóleum, a szikszalag, a flakon, a spéci kombifogó, légsámli, a bonanza szekrény sor vagy mi. Belülről csak az a tengernyi erőlködés látszódott, a műanyag, a sky, a habszivacs, a ragasztás, a pótlás, a hongkongi nyílászáró keret, az a sok toporgás, varia, trükk-mükk, tompaság és rátermettség, amnézia és figyelem, mindaz, amivel építődött az, amiről nem lehet tudni, hogy micsoda, de valami csoda volt, mert emberek éltek benne, úgymond irreálisan nem létezve, valami összegányolt, kocsvasztott, zabrált, buherált. A buhera egyszerre ügyesség és ügyeskedés. Egyszerre terepismeret, annak tudása, hogy mitől döglik a légy, hogy hogyan kell a jég hátán is megélni, és kinek kell szólni, és neki mit adni, ki ügyeskedés. De nem egyszerűen, de legalábbis nem kizárólagosan csalás, nem csupán a körülményekhez való ravaszdi alkalmazkodás. A buhera, a buherálás először is győzelem, hogy hiába vacakít minden, és az sem igaz, hogy én kivétel volnék, de azért ezt mégis összebuheráltam. Ám nem csak győzelem, hanem vereség is. Aki buherál, annak nincsenek álmai. Az soha többé nem fog álmodni. A buhera a döntetlen, a verességgel fölérő döntetlen. Mindazonáltal kapunk egy pontot, amely majd jól jön a bajnokság végén. A buhera a túlélés. Csak nem tudni, mi volt az ára. Ha hisznek nekem, jó. Volt egy nap Budapest városának történetében, amikor mindenkinek minden sikerült. Álmomban ne jöjjön elő. Annyi szenvedést a város még nem látott. Ha hisznek nekem, jó. Már a legöregebb emberek is alig emlékeznek azokra az időkre, amikor az Antikrisztus uralkodott itten. Vesd össze szakszervezeti bélyeg és úttörő alias pionír nyakkendő. hogy érzékeltessem a helyzet fonákságát, ekkor Budapest volt Szolnok. Szolnok volt Lovasberény, Lovasberény volt Szeged, következésképp a Tisza a Duna a Jenyiszej a Tisza. Szeged volt Kőszeg, és Kőszeg volt Budapest. Nagyon kellett figyelni. Aki például a Jenyiszejt Jeszenyinnek értette, az az életével játszott. Ha hisznek nekem, jó. Budapest városának dolgozó népe az 1947. április 1-én kezdődő 3 éves terv során újjáépítette a várost. Soha nem látott mértékben fejlesztette Budapest gyáriparát, modern, új városrészeket, lakótelepeket teremtett. Budapest olyan város, ahol egy ilyen új lakótelepi lakásban egy öregasszony minden este lefekvés előtt büszkén azt üvölti: már alig hallok. He? Mi? Már alig látok. Magam alá csinálok. Fáj minden. Senki nem szeret. Bugyognak a beleim. Diadal zeng a betonfalak közt, mintha azt üvöltené: egyre közelebb vagyok az Istenhez. Ha hisznek nekem, jó.
1: Távirat. Nem hiszek magának. Stopp, megbízó, bérlő.
0: Beszámoló. Egy híd egyenként mindegyik köve.
1: Távirat. De hát melyik az a kő, amelyik a hidat tartja, megbízó bérlő?
0: Válasz, távirat. A hidat nem az egyik vagy a másik kő tartja, hanem a belőlük formált ív vonala, utazó.
1: Távirat. Miért beszélsz nekem kövekről? Engem csak az ív érdekel, megbízó bérlő.
0: Válasz, távirat. Kövek nélkül nincsen ív, utazó. Vagy ahogy egy nőismerősem mondja, nincsen farok.
1: Távirat. Azt olvastam valahol, hogy a magyarok barátságosak és egyszerűek. Maga nem valami barátságos. És hogy Magyarország boldoggá teszi az embereket. Maga boldog? Stopp, megbízó, bérlő.
0: Volt egy nap, amikor minden budapesti férfinak fölállt a farka. Alig fértek el egymás mellett a szűk sikátorokban, középkori városmag. Emiatt a várost finoman átépítették. Ha ezt nem látod, idegen, semmit se látsz a városból.
1: Távirat. Nem hiszek magának, megbízó mérlő.
0: Válasz, távirat. No comment. A torkolathoz közeledve szaporodnak a metaforák, utazó.
1: És magában még ezt gondolja.
0: Minden megbízó bérlő életében elkövetkezik a pillanat, amikor túljutnak a végtelen meghódított területek fölött érzett büszkeségen és a bánaton és megkönnyebbülésen, amit a tudat okoz, hogy hamarosan le kell mondani ezek megismerésének, megértésének, akár csak a lehetőségéről is. És ha ilyenkor megbízó bérlő kinéz magányos szobájának ablakán, olyan ürességérzet fogja el, olyan lehetetlen kizárólagosság, mozdulatlanság, mintha befagyott volna a Duna, és eluralkodik rajta a kétség bevonás, melyet aggályosan megkülönböztet a kétségbe eséstől.
1: Ez a pillanat azonos avval, amikor ő, utazó, szülővárosába érkezik.
0: Valahányszor megérkezem Budapestre, szülővárosomba. Kétség és kétségbevonás uralkodik el rajtam, amelyet ugyan aggályosan megkülönböztetek a kétségbeeséstől, mindez azonban nem változtat a már-már rituális tehetetlenségemen. Próbáltam a jártutat járatlanra cserélni, külföldi kiadványokat lapoztam, melyek a városomról énekeltek. Geo speciál, Stern, stb. Akkoriban Közép-Európa éppen in volt. A napnyugat kicsiny időre nem önmaga dicsőítésével ütötte el az idejét, illetve ennek egy összetettebb, ezért rokonszenvesebb módját választotta. Lényegében Adam Zagajewski példáját követtem, aki Viszoki Múr a Magas fal című írásában, már akinek ez mond valamit, azt a kérdést teszi föl, hogy mi lenne, ha én, az író, dánként jönnék Lengyelországba. Mit látnék, értenék, hinnék? Mit fognék föl a váratlan indulatokból, s vajon képes volnék-e kúszni a nemzeti bensőségesség és cinkosság láthatatlan föld alatti furataiban, ahol többnyire csak a bársony sötét a társam? Ezzel a fikcióval jártam a turisták ösvényeit, hogy dán vagyok, német és holland. Emlékszem, a 70-es évek elején a nyugati látogatónak éttermi bónokat kellett kötelezően beváltania, és a nagynéném hátrahagyott bónjait, hisz értelemszerűen nálunk lakott és evett, mi ettük föl, és ehhez külföldinek kellett eladni magunkat. Emlékszem, nagyon udvariasan bántak velünk. Ettünk a Rózsadomb étteremben, meg a Kárpátiában is. Apám volt a fő bohóc, soha nem láttam olyan biztosan vidámnak, mint akkoriban. Pedig akkor talán még mindig segédmunkás volt valahol. Budapest nincs, elmenekült.
1: Távirat. Nem tudok hinni magának. Megbízó bérlő.
0: Válasz távirat. Konkrétan a hűs szellő iszapos folyó torkolat illatát hozza. Utazó. Budapest egy nagy falu. Mindenki ismer mindenkit. Engem is ismernek. Ismerlek, szép maszk, mosolyognak rám a falun béliek. Egyik kölyük épp befőz. Marmelád, mondja. Istenem, sóhajtok. Egy marmelád asszony, s akár egy jókedvű orgyilkos behúzom magam mögött a konyhajtót. Búcsúzáskor ez az illető azt állítja, hogy a megszólalásig hasonlítok a nagybátyámra, Robertóra, és beletúr a hajamba.
1: Távirat. Nem hiszek neked. A te Budapested nem létezik. Talán sohasem létezett. Bizonyos, hogy nem fog létezni többé. Miért áltatod magad vigasztaló mesékkel? Jól tudom, hogy birodalmam rothad. Akár a mocsárban a holttest, amelynek méteje megfertőzi a belőle lakmározó hollókat, épp úgy, akár a nedvével trágyázott, talajból kinövő bambusznádat. Miért nem beszélsz nekem erről? Miért hazudsz megbízódnak, bérlődnek, idegen, megbízó, bérlő?
0: Válasz, távirat. Egy város az, amit képzel magáról, amit képzeleg magáról, amit fantáziál, amit hazudik, füllent, lódít, amit ferdít, kohol és linkel. Egy város az a csillag, amelyet letagad az égről. Felfedező útjaim célja ez. A még fellelhető boldogság nyomait kutatva felmérem ínségét. Ha tudni akarod, mekkora sötétség vesz körül, éles szemmel kell nézned a távoli pislákoló fényekre. Csatolom a számlákat. Utazó.
1: A közeli kis postán, ahol a választáviratot föladta, utazó szóba elegyedett a postás kisasszonnyal. aki sovány és sápat volt, és ha kimondott egy számot, elpirult. 57 forint. Suttogta például, és rőt fényben úszott a hivatali szobácska. Megbeszélt a lányal egy randevút a Dunapartra, és ezt azonnal el is felejtette. Valahogy mégis találkoztak. Kéz a kézben sétáltak, fújt a szél, levelek száldostak, akár a papír repülőgépek. Nagy itt a folyó. A férfi néha gonoszkodva olyan kérdést tett föl, amelyre a lánynak számmal kellett válaszolnia. Olyan rőt lett a Duna vize, mint naplementekor. Akkor így szólt a lány.
2: Azt tudja, hogy lehallgatják a telefonját.
1: A férfi derűsen ingatta a fejét. Nem, nem, ő sosem gondolt ilyesmire.
2: Volt kint nálunk egy fiatalember a központból, az mesélte.
1: A lány keze hideg volt és izzadt. A férfi megszorította. Majd kedvetlenül, mint aki az ellenkezőjéről van meggyőződve, mondta.
2: Nem vagyok én olyan fontos ember.
1: A lány rajongva fölkiáltott.
2: Hát persze, hogy nem. Nem is maga, hanem valami régi ügy. Roberto, vagy hogy hívják?
1: Nem ismerek semmiféle Robertót. Válaszolta szívdobogva a férfi, és átölelte a postás kisasszonyt.
2: Mondja utána. 1, 2.
1: A délutáni bécsi hajó szelte át a vizet, és a potrós hajó olyan méltóság teljesen evickélt tovább, mint egy kövér pap. A kémények gőgösen füstölögtek, a kerekek hűségesen és komolyan lapátolták a vizet, míg a fedélzeten fehér abroszos asztalok látszottak, ahol kövér idegenek sonkát esznek, és hozzá jégbe hűtött sört isznak. A korlát mellett színes ruhájú asszonyok és lányok állnak, nagy szalmakalappal a fejükön, és zsebkendőiket a férfi felé lobogtatják. Ilyenkor emberünk, nevezhetnénk szerényen Szimbádnak, fehér nadrágos és aranyos sapkájú hajós tiszt szeretett volna lenni. Hófehér cipőben ábrándos lépésekkel megy végig a fedélzeten, és hódító pillantásokat vet a nyers sejem ruhás, nagy szemű román asszonyokra.
0: Megmutattam Dalmának azt a helyet a Dunaparton, ahol valamikor régen egy lánnyal feküdtem. Öcsém uram ízlése nem nyomasztóan igényes, de kedvesen belém karolt, hosszú, üres csontcipkát szopogatott. Tudja, a maga bácsikája, tudom, távol és nem is rokon, ne védekezzen, az egy báb lett a maga bácsikája. Azt csináltak vele, amit akartak. Csak egy helyen kell a falat megbontani, és akkor már egyik tégla repül le a másikról. Még csak nem marad ott a semmi. Ez a semmi volt, Roberto. Ezen a semmin feszültek azok a jót védek. Talán azért álltak olyan jó rajta. Nem volt, ami elroncsa. Görcsösen szorítottam a karját. A zöld ár olykor lombos egész fákat is sodort a Dunán. A forradalom után nyugatra küldték. Előbb kisebb munkák, hírek az emigrációból, hangulatjelentések, apró beszervezések, nagyobbak, ügynöklisták, ellenügynöklisták, átállt ügynökök visszafordítása, nagyon jól dolgozott. Hiányzott belőle a természetes félelem, vakmerő volt, mint a sátán. Egészen addig elhallgatott. Beleharapott az ajkába. Egészen addig, tudja, mit kérdi, amíg magába nem szeretett. Ő nem szeretett senkit. Én szerettem őt. Engem se szeretett. Dalma vállat vont. De engem szeretett. Senkit se szeretett. Ezen ne tessék rágódni, öcsém uram. Aztán jött 63-ban a Dunaterv. Avval már nem lehetett volna viccelni. Az már orosz vezérléssel ment, ahogy mindig. Robertoval nem lehetett bírni, hogy ő, így mondta, megduplázza a Dunát. Sokat ivott akkor, és valóban megduplázta. Oda-vissza befutóra, egyszerre az oroszoknak és az amerikaiaknak. Nem pénzért, akkor őt már csak úgy ampaszan érdekelt a pénz, hanem hogy az orránál fogva vezeti az egész világot, hogy mégis valaki, pedig egy senki volt, hirtelen megtorpant. Miért nem csókol meg soha? Nem figyelte meg? Még soha se csókolt meg. Ne higgye, hogy nem látom, hogy ma is ugyanaz az ing van magán, mint tegnap. Mindig mindent észrevett rajtam. Ez olykor bosszantott, olykor jóleső kevésséggel töltött el. Még Magyarországról ismertem őt. Jártam hozzá a Hortobágyra. Egyike voltam a szeretőinek. Minden hónap harmadik péntekén buszoztam le. Késő délután érkeztem, mindig kutyavonításban, kolompolni kellett, volt egy kolompa kertkapun. Én szeretem az Alföldet. Ahogy beléptem hozzá a vályokházba, rögtön az ablakhoz mentem. Ha megcsalt, volt ott egy csoki, fájdalomdíjként. A Landmannban ért véget a Duna. Nem értem. Hát mit nem ért? Valaki elárulta. Ki? Én. Elkezdtem rohanni. Álljon meg, maga szamár. Hát nem féltékenységből, csak mert láttam már, hogy megsemmisítik. Én megmentettem őt, álljon már meg. Halt, halt.
1: Távirat. Talán ennek a kertnek teraszai csak gondolataink tavára nyílnak. Megbízó bérlő.
0: Válasz, távirat. Ime, ide jutottunk. Valóban. Utazó. Vagy azt képzeltem talán titkon, hogy a Dunaparton másként lesz. Dalma víz különféle mozgásait mutogatta, az örvényeket, a sokszor rejtett sodrásokat, kisebb bukókat, hogy milyen sokat evezett erre. Volt egy társaságuk, egy igazi banda, benne ő az egyetlen lány. Aknákat is találtak, volt, amit a sziget csúcson ők maguk robbantottak föl. Meg hogy amikor a Szovjetunióban járt, megmutatták a Jenyiszejen a nagy bukót. Egyedülálló a világon, szinte bukfencet vet a víz. Ott nincs hajó, amely átmenne. Ez persze gazdaságilag nagy csapás a Szovjetuniónak. Dalma sokat beszélt, igaza volt, féltünk a csöndtől. Elkenődött a rúzsozása, szeme alatt a könyvzacskók lüktettek, az arca nem egyszerűen csúnya lett, hanem ijesztő. Mintha csupán jelezné saját magát. Ilyen, és ilyen voltam, ilyen szép. És ez rettenetesen csúnya. Öcsém uram rámunt, mondta hirtelen, de most ne kezdjen újra rohangászni. És miért vitt engem Roberto magával? Te voltál az egyetlen a világon, akiben megbízott. Az egyetlen Tókiótól New Yorkig. És maga? Ugyan. És az apám? Ugyan. És az anyám? Erre nem válaszolt. Újra kérdeztem, hallgatott. Újra kérdeztem. Ha még egyszer megkérdezed, felpofozlak. Erre elkezdtem nevetni, pedig nyilván úgy értette, hogy akkor megöl, megsemmisít Dunába taszajt. Robertót 63-ban lecsukták, és csak 83-ban szabadult. Azaz leült az egész büntetést, ami ritka, de valamiért nem akarták őt kicserélni. Roberto él? Ugyanazon a hangon folytatta, hogy neki Dalmának az az érzése, hogy féltek tőle. Mindenkinek jobb volt Roberto elzárva. Ő minden esetre soha nem szerette annyira, mint e 20 év alatt. 83. szeptember 2-án, amikor kiszabadult, és becsöngetett az ő Maria Hilferstrasse-i kislakásába, akkor már nem szerette. Akkor már ő is csak félt. Roberto nagyon megverte, módszeresen, sokáig ütötte, agyonverte szinte. Aztán beköltözött a hátsó kis szobába, és onnét csak a fürdőszobába jön ki. Akár egy regényhős, gondoltam fitymálva. És mit csinál? Dalma vállat vont. Térképeket böngész, terveket sző, följegyzéseket készít, mindegy. Most azt mondta, hogy csináljuk meg együtt a Duna tervet. Hát, ha most nem árulom el. Mindegy. Nem értem. Nem érteni kell. Le kell hajózni Tulcsáig. Én meg azt hittem, hinni se kell. Öleljem meg. Megöleltem, mint egy fadarabot. Szégyeltem, hogy öreg. A szipka szagát éreztem. Láttam, hogy ritkul a haja, de azért megcsókoltam felülről a feje tetejét. Roberto nem üzent nekem semmit? Nem. És nem akar látni? Nem. Már senkit nem akar látni. Olyan, mint egy öreg ember. Mint egy magányos özvegy, aki már csak a halált várja gyűlölködve. És minden nehezére esik, minden lépés, orrfúvás, levegővétel, egész éjszaka nyöszörög, és minden nap addig iszik, amíg bírja, semmit nem akar. Illetve egyet, egy valamit még akar. De én akarom látni. Maga itt nem akar semmit. Magának nem üzent, de nekem üzent, hogy kerüljem őt. Most hol van? Ne akarja tudni. Mondja már meg, nem vagyok gyerek. Elhúzta a szája szélét. Még mindig átölelve tartottam. Engedje már el, lesöpört magáról. Szemben a bécsi hajó pihent, olyan méltóság teljesen ült a vízen, mint egy kövér pap. Dalma halkan mondta. Ott van. Este lett. Egy csónak látszott a régi ezüsthöz hasonlatos Duna hátán. A csónakban fehér ruhás nők ültek, és egy kibontott hosszú fehér fátyolt lebegtettek a víz felett, majd megjelent a révlámpás a túlsó parti sötétségben, és erre csend lett a nagy Dunán. A habok láthatatlanul álmodozva suhantak tovább, és elvitték hírét félelmünknek és tanástalanságunknak a messzi tengerekre.
1: Távirat. Gondolj arra, hogy nincs más választásod. Megbízó. Bérlő. Távirat. Választ kérek! Előző távirat szövege. Gondolj arra, hogy nincs más választásod. Megbízó. Bérlő. Megbízó. Bérlő.
0: Választ távirat. Gondolok. Sincerely. Bérlemény.
1: Egy bús őszi napon felhívták volt bérleményt, ha rossz kedvű volt utazó, így gondolt magára, felhívták Párizsból. Nevetős reket hang szólt a kagylóból. Figyelj ide, te, buta magyar! Bérlemény nagyon szerette a hanggazdáját, akiről többnyire azt mondták szerb, holott az édesanyja Crnagorac volt. Az apja meg magyar zsidó, ő maga valójában vélhetően az egyetlen jugoszláv, benne csúcsosodott ki az a képtelen ötlet, ami Jugoszlávia. Ő volt erre szinte az egyetlen egzisztencia bizonyíték arra, hogy a különböző népek nem csak gyilkolni képesek egymást, hanem gazdagítani is. Ez a gazdagság volt Daniló kis. A világon, az egész világon neki volt a legszebb Ádám csutkája. Igazi franciás Ádám csutkája volt, legalábbis bérlemény szemében. Ez a közép-kelet keverék európai testesítette meg a francia férfit, mint olyant, okosság, erotika, szellemesség, szigorúság, férfias méltóság és férfias önirónia, bohóc és morális instancia, már bocsánat a szóért, és könnyedség, súly és súlytalanság. Ez volt Daniló kis. Halál és halhatatlanság egy szemébe.
0: A városok és a név. Egy. Maga egy intelligens ember. Magának magyarázzam, hogy mi az érdeke a pártnak. Egy nevet kérünk. Maga is tudja, én is tudom. Értem. Azt hiszed, patkány, hogy a fájdalom valami alsóbb rendű testi dolog. Tévedsz. Ha tört üveggel átmossuk a húgyvezetéked, akkor majd érezni fogod a faszod metafizikai dimenzióit. Fogod akkor te érezni az egész zenyt, meg zollent. És fogadj el egy jó tanácsot én tőlem. Ingyen adom. Féljél. Most igazán féljél. A szimmetrikus négy épület a hajdani november 7-e téren, ma oktogon, Skalnicki Antalt 1873 dicséri. A körúton jobbra az első ház, a házasság kötőterem, a firenzei Palazzo Strozzi mása. A Palavicini palota, Andrássy út 98 belső udvara, egyike a legszebbeknek, vadszőlős átrium, stb. A kettő közt az Andrássy út 60-ban volt az államvédelmi hatóság. Milyen is? Hauptquartier.
1: Daniló kis és bérlemény első találkozása így esett. Tartottak egyszer egy igen előkelő konferenciaszerűséget. Olyan fényeset, hogy amikor bérlemény első este kilépett a felvonóból, ebből az aranyozott díszes fülkéből, s körülnézett a fogadóteremben, látva látta, hogy ottan valaki vagy Nobel-díjas, vagy milliómos. Lényegében saját magát is így kizárásos alapon tudta azonosítani, belenézett egy barokk tükörbe, látta, hogy az ott se nem ez, se nem az, bólintott, akkor tehát ez én vagyok. Megálltott a szélen, nézte a forgást, csistergést, pezsgős poharakat, smokingokat és fülönfüggőket. Színes amerikai film, bálterem, zene, Csajkovszki. Senkit nem ismert, legfeljebb képről. Ekkor fekete szél kerekedett a szála túloldalán, és egy langaléta nyakigláb tünemény robbant át a társaságon, kockás sportzakóban, mintha mindenkit feldöntött volna ez a szélvész. De mégis úgy, hogy rögtön föl is állította őket egy graciós kézcsókkal. Nem kézcsókkal. Déliesebben, durvábban. A nőket tehát a seggüknél, a férfiakat az ingmellnél megmarkolva, de egy kézcsók könnyűségével, nehéz bájjal, és ott állt bérlemény előtt a bátyja. Mert bérlemény bátyban szegény férfi volt, és szerette viszonyait lecsaládiasítani. Nővérekre vágyott, és anyákra, apákat talált ki magának és testvéreket, stb. Egyszerű ez, akár a zsákba futás. Az ismeretlen kiabált, mint egy ottlik regényhős, ölelgette, lapogatta, nézegette bérleményt. Te? Mi? Hát, szóval, jól van, magyar. És ebben a pillanatban mindenki megtudhatta, az egész csillogó társaság, hogy kicsoda is bérlemény, bérlemény tehát az, akit ez a rekett hangú, mondjuk így, szeret.
0: A városok és a név. Kettő. A kukucskálón át ma egész délelőtt téged néztelek. siralmas állapotban vagy. A véraláfutások, a duzzadmányok. Azt is láttam, hogy kézzel feszítetted szét az állkapcsodat, hogy beléd tudják nyomni a vizes kenyeret. Te nem látod magadat, de én látlak téged. Nagyon szép vagy. Tudom, hogy tudod. Látom a szemeden. Érdekes, hogy ez ennyire megtéveszt. Pedig mi egy név? Betű, sorrend, vagy nem? Az Andrássy út 39-ben büszke reneszánsz épület állít meg. A volt nagy párizsi áruház, 1909. Itt működött a Terézvárosi kaszinó. A főterem mennyezetén Budapest városának allegóriája. Körbe-körbe figurák, melyek a művészetet és a kézművességet testesítik meg. Ma kempingfelszerelést és ágyneműt árusítanak benne. Az Andrássy út 88-90 épülete toszkánai stílusban épült. A homlokzaton azon vidékek címerei találhatók, mely vidékeken áthalad a magyar vasút. E kettő közt az Andrássy út 60-ban volt az államvédelmi hatóság Hauptquartierja.
1: Figyelj ide, te buta magyar, szólt Párizsból a hang. Reket vagyok, berúgtam Dubrovnikban. És hogy állítólag volna Magyarországon valamiféle csepp, ha azt bérlem én neki elküldeni, de nem fontos, főleg csak a nők miatt kéri, hogy azok megnyugodjanak. Na, szia, te marha. A hang finoman tudott magyarul, nem akcentus nélkül, de hajlékonyan belülről, invenciózusan. Bérlemény elég jól tudott hallgatni, azon a tanácskozáson is. Sokat járkáltak együtt, karon fogva, mint két barátné. És bérlemény hallgatta a férfit, izgatottan és meghatottan, ahogy mindenféle belső szakmai ügyeibe beavatta, hogy két éve nem ír más, hogy mennyire értéktelennek tartja az értékeit, éppen azokat a tulajdonságait unja, amelyeket dicsérnek. És aztán hosszan az életről, ami más volna, mint az irodalom, hogy aztán azt mondja legvégül, engem csak a forma érdekel. A forma, érted? Buta magyar, fel tudod ezt fogni? Föl, te szerb vérszopó nacionalista.
0: A városok és a név. Három. Egy nevet. Tájleírás.
1: Azt a gyógycseppet akkor éppen nem lehetett kapni. Bérlemény ide-oda futkosott, elment a filmrendezőhöz is, aki a csepp szocialista kálváriájáról készített volt filmet, a föltaláló meghurcoltatásairól. Megígérte, hogy segít, segített is, de elment mindenkihez. Szervezeteket hívott föl, és barátokat, gyógyszertárakat, és esküt ellenségeit. Aztán átszaladt a szomszédokhoz, el a közeli iskolákba, majd hazament és lefeküdt, és aludt, mintha meghalt volna. És akkor egyszerre csak elindult az árdat. Ismeretlen emberek csöngettek. Férfiak, nők, öregek, fiatalok, gyerekek. Jó napot kívánok! Ennek a Danilónak hoztuk, és hozták, és hozták. A félig telt üvegcséket, a maradékot, mind mutogatta föl a fény felé, és megrázogatta, hogy lássa a bérlemény, nem üres, színes üvegek, fiolák, mustáros poharak, sörös üvegek, a tanári kar nevében, a futballcsapat nevében, az egyház nevében. Kis Dánielnek hoztuk, úgy mondották, nehéz beteg. Úgy beszéltek erről az ismeretlen betegről, mintha nagyon is jól ismernék és szeretnék. Mintha mindenki fogta volna azt a csontos nagy kezet. Mintha látták volna nevetni. Mintha ismerték volna azt a vészes villanást a szemében. Azt a furort, mintha horribile dictu olvasták volna.
0: A városok és a név. Négy. Higgy el, én is fáradt vagyok, nem csak maga. Mondanám, nézzen ki az ablakon, de hát az alaksorban ez rossz vicc volna. Vagy azt hinné, heccelem. Én is csalódott vagyok, nem csak maga. Én is rossz kedvű vagyok, nem csak maga. Gondolom, most már megértette, ha a vártnál lassabban is, hogy itt az alaksorban nincs jelentősége a kiemelkedő erkölcsi erőnek és a kiemelkedő fizikai erőnek. Nem ott különbözünk, ahol szeretné. Jelzem, egyedül élek. Valami mást kell kitalálnia. Én nem mondom, hogy nem lehet, de látni még nem láttam. Innét ember úgy még nem ment ki. Aki megúszta, az belehalt. Kár ezért az ablak históriáért. A tetőerdő, akár Párizsban. Európa. Tudom, hogy elcsigázott. Majd én mondok nevet. Maga csak bólincson. Ne féljen.
1: Utoljára telefonon beszéltek. Október legelején. Hogy nem érti a leírást, amelyet bérlemény mellékelt a cseppekhez. Persze sejtette, hogy bérleménynek a fogalmazás nem erőssége. Mutattak erre jelek, de... És így tovább frivolon, rezzenéstelenül a saját haláláról. Mert hát miről másról lett volna szó? Hogy a halálához vezető úton 3:1, vagy kérlek szépen 1:3 a tea arány. De akkor már olyan rekett volt a hang, olyan kásás, olyannyira nem a Daniló torkából jött, hogy azt már nem lett volna szabad földi lénynek hallania.
0: A városok és a név. 5. Ez is Budapest. Itt az alaksorban nincs különbség férfi és nő közt. Üldöző és üldözött közt. Itt csak a pillanat van. Ne tegyen szemrehányást magának, csupán az történt, ami történhetett. Nekem se tegyen szemrehányást. Ez nem harc, ahol győztes és vesztes van. Ez inkább olyan, mint amikor esik az eső, vagy süt a nap. Az igaz, hogy van aszály és van árvíz. Ezt nem figyelmeztetésül mondom. Már nem fogják bántani. Holnap haza fog menni. Holnap után a Hortobágyra fogják kitelepíteni. Nem veszélyes. Meglátogathatom? Dalma a nevem.
1: Van egy polc a bérleménynek. IKEA. A maradékkal. A megmaradt üvegek, a cseppek, s ha csak ránéz, hallja annak az elvarázsolt délutánnak a hangjait. Az öregasszonyét, a becsípett kántorét, az utcaseprőt. Jó napot kívánok! Itt van ez a csepp. Annak a Danilónak, akit tetszett mondani, hogy meg kell neki gyógyulnia. Annak hoztuk, hogy gyógyuljon meg. Majd megtetszik látni. Meg fog gyógyulni. És minden jóra fordul.
0: Képzeld azt, jó megbízó bérlő, hogy éjszaka van. Azaz nem csak sötét, de a sötét tonnákat nyom, s te a hegyen állsz, domb az inkább, csak itt mondják hegynek, előtted egy város, kicsi akár egy babaház, sok kis fénypont, csillog és lüktet, majd később küldök egy hasonlatot is. Mögötted egy asszony áll, olyan közel, hogy olyan nincs is. Hallod, ahogy a tüdejében fordul a levegő. Talán le akar döfni. Volna egy jó tanácsom. Félj! Suttogva beszél egy régi férfiről, akit ő nagyon szeretett, aki pedig akkor már egy senki volt, egy senki se volt, üresség volt, egy rakás nulla volt, már mindent kivertek belőle, a testét, a lelkét, a múltját, az emlékeit, egy nevet, a nőket, a nőket. Még a nőket is kiverték belőle. Nagy itt a folyó.

0: Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. A negyedik rész hangzott el. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Zene: Melis László és a 180-as csoport tagjai. Készítették: Kosárszky Péter, Magos György, Molnár András, Pápai Monika, Varga Viktor. Már akinek ez mond valamit.
1: A következő részt most hallgathatják meg. Rádió Színház.
2: Akar ön utazni?
3: Ön azt hiszi, helytelenül, hogy ez csak úgy megy?
2: Ön azt hiszi, fölkeres egy utazási irodát, és basta?
3: Ön téved. E század nem kedvez az utazóknak.
2: A turisták százada vagyunk.
3: A turista nem utazik. Helyet változtat.
2: Oda utazik.
3: Hová? Hová, te jóságos Isten?
2: Identitás problémák?
3: Béreljen utazót.
2: A bérelt utazó nem megoldás, de lehetőség.
3: Az ön tragikus létélménye nem lesz korlátozva. A középpontban...
2: Vancsa szavai?
3: Továbbra sem az ellentéteket feloldó eggyel, hanem a káosszal fog találkozni.
2: A hiánnyal, a szakadékszerűséggel, a beteljesületlenséggel, a keletkezés és elmúlás feszültségével.
3: Béreljen utazót.
2: Résztávra kedvezmények.
0: Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Ötödik rész. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Az előző részek tartalma:
2: A Duna az Duna.
3: Az Duna.
2: Az Duna az Duna.

0: az Dunna, a Dunna, a Dunna, a Dunna, az Dunna, a Dunna, az Dunna, a Dunna, a Dunna, az Dunna, a Dunna, Dunna, Dunna, a Dunna.
1: A torkolat.
2: Utazó, bérlemény, déli irányban, a Dunával karöltve, elhagyja Magyarországot.
3: Pá! Értsd! Derék nép, szabad föld, elbűvölő ország. Búcsút kell vennem tőled. Emlékezetet kitörölhetetlenül fog élni elmémben és szívemben. Lics, locs! Történt mindez az 1433. folyó kilométernél, ami többé-kevésbé éppen a folyó fele, figyelembe véve a kezdeti ötölést, hatolást. Hajunk Novi Sad felé közelített, ahol hajdanán felpuffadt holttesteket vitt Belgrád irányába a szemtelen víz. A Duna, akár az ember, mindent kibír. A folyó itt olyan, mint aki nem tudja, mit akar. Mint egy jó színész, aki részeget alakít, azaz nem dülöng, nem dadog, okádni sem okád, hanem egy merő erőfeszítés, hogy senki ne vegyen észre semmit. Egy merő, és ha igazán tehetséges, hiába való erőfeszítés. A távolból a fruska gora figyeli vergődésünket. A hegy nyugodt, mondják az itteniek a hegynek, hogy a Duna is értsen belőle. A hegy nyugodt, a Duna megbocsát. Mindent szerbnek gondoltam. Szerbek voltak a nők, szerb a Duna, szerb a levegő, a nap, szerb az éjszaka, szerb a mozdulat, szerbek a szavak, és szerbek a szerbek. Én bárkit tudok szeretni. Eszembe jutott egy táviratod. Nagyon dühös voltam rá.
2: Ha majd bárkit gyűlölni tudsz, akkor fogsz csöndben nyugalomra térni. Utad végére értél.
3: Akkor tegeztél először.
2: Távirat. Idézem. Lassacskán olyan leszek, mint egy nőíró. Egyik szemük a papírra függesztve, a másik mindig egy férfiúra. Kivétel. Hán-hán grófnő, aki félszemű. Stopp, megbízó, bérlő.
3: Amikor Bécsből hazaérkeztem, üzenet várt rám hajóügyben. Budapestig résztávonként teljesítettem a Dunát. És a kezdetek kezdetén úgy terveztem, látván a Duna gőzhajózási társaság hirdetéseit, hogy levitetem magam Szulináig meg vissza. Szigorúan munkaköri kötelességből. Meg is állapodtunk egy tavaszi időpontban, ám közben, ahogy az újságírók mondják, kitört a szabadság, s boldog-boldogtalan szemügyre kívánta venni ezt a szabadságot. A sajátját már megszokta, unta is kicsit, de ezek az újak érdekesnek tetszettek. Így én egyre hátrébb kerültem a listán, sőt végül le is maradtam, amit enyhe sértődéssel vettem tudomásul. Az üzenet szerint a hajó út mégis elintéződött. Kell, nem kell, döntsek. Ez váratlanul ért. Már lemondtam róla, úgysem szeretek dönteni, inkább megvárnám, hogy dőljön, aminek dőlnie kell. Nem volt egyszerű. Mindeközben a könyvvel jól haladtam. Leértem Budapestre, azaz abszolváltam a gazdag Dunát, s következhetett a szegény Duna.
2: A szocialista embertípus,
3: aki vagyok,
2: fogta magát és elutazott egy szomszédos országba, melyet most nem neveznék néven, minden esetre egy olyanba, amely szintén a minap nyerte el, úgymond a szabadságát, és még azt is dicséretére lehet felhozni, hogy ott előbb kell föl a nap, mint itt.
3: Azért itt, ott,
4: tényleg más világ kezdődik. Más az igen, más a nem, más az örökké, más a végtelen, azaz más a geometria, más a becsület, az adott szó, a bosszú, mást értenek jogon és kötelességen, egy szó, mint száz, utazom néhány száz kilométert, és egy egészen más értelmezésével fogok találkozni Arisztotelésznek. A szórendet beáldoztuk a szerény csattanóért. Majd látni fogom, hogy ez a másság nem ilyen. Egyszerűbb, szótalanabb, szó nélküli. Utólagos bejegyzés.
2: Megérkezett emberünk a hegyek közé. Egy kicsinél is kisebb faluba, ahol várt már rá két tüneményes fiatalember, aki segített neki az utazásban.
4: Tüske Andris bátyja, György házában vagyok a Maros partján. Csöndes, szigorú ház a világ végén. A teljesség természetes és magától értődő igényével.
2: De most nem róluk fogok beszélni. És nem is erről a csöndes házról a világ végén. Nem is az örök mozgó gyerekekről, akik magukban egyedül kell játszanak az udvaron, mert a faluban már nincs koruk béli, aki magyar volna, vagy tudna magyarul,

0: hadd legyek jó.
1: Ennél sokkal érdektelenebb vagy szerényebb, de azért tanúságos dologról lesz szó. Ez a szocialista embertípus sok mindent gondolt magáról, nem sokat, hanem sokfélét. De az álmában se jutott volna eszébe, hogy ő szocialista embertípus. Nem okvetlenül mondta magát szabadnak. Óvatos duhaj volt, azért végül is valljuk be őszintén, azt gondolta, hogy nem fertőzte őt meg ez a rendszer. Az a rendszer, amelyik már nincs is. Megvolt mindennek az ára, megfizette, kész, basz. És nagyon örült, hogy ez az egész szépen így összedőlt. Fölszabadulásnak érezte, mint hogy nagyon sok ereje fölszabadult. Mint hogy már nem kell folyamatosan résen lennie, vagy csak annyira, amennyire ez természetes.
0: Csendességet tartottam, mondja reggel a nagymama. Este együtt zsoltárokat énekelnek. A tüske testvérek meg a feleségeik, fiatal nők, fiatal férfiak. Velük hallgatok. Már régen gondoltam arra, amire most jó volna tudni, akarni, énekelni. Eszembe jut egy hajdani minisztrálás. Jó szándékom jeléül a himnusz második szólamát énekeltem, amelyet azonban miért? Hamis elsőnek vesz a plébános úr. Brogli atya, már akinek ez mond valamit. Oda szól, lesziszeg oldalra. Nem kell, fiam, nem kell. Vagyunk elegen.
1: Az első, amit emberünk ebben az idegen országban észrevett, az a sör hiánya volt. Aztán a boré. Aztán az ásványvízé. Ami három nap múltán azért már mégsem csak vicc. Mert hogy inni hiány, enni sincs kedve az embernek, a szája is összeragad, és így tovább. Ezután a szegénységet vette észre, ez ötlött szemébe. A kopottság, az elnyűjtség, a por, az iszonyatos és látnivalóan fölösleges gyármonstrumok, a széjjel cincált természet, völgyzáró gátak, melyekhez külön meg kellett építeni a völgyet, őrült csatornák, melyekbe poharanként kellett a vizet hordani. Szegénység, olyan heves szegénység, melyhez foghatót alig ha talált hazájában.
0: Románia, egy Tarkovszki parafrázis. A gyárkémények, a sátán falloszai, ahogy a költő mondja. Sárga, kék, bíbor, rózsaszín felhőket okádnak. Valami nagyon működik, látni, és nagyon hiába valóan látni. Hőerőművek, vegyi gyárak, olajfinomítók. Ploesti csendélet, a mindent ellepő porban, háttérben a működő monstrummal, kopott, elképesztően görbelábú anyuka ül sámlin a gyárkapu mellett. Öreg keze az ölében, mereven néz előre, miközben a háznyi dömperek centiméterekre tőle kanyarodnak. Ha erre az élő lényre pillantasz, erre a parányi görbeségre, tudván tudod, mögötte a semmi regnál, e másodosztályú 20. század.
1: Mindez megerősítette az utazót abban, hogy országának az az önképe, miszerint vele különösen kicsellózott volna a sors, ez teljességgel hamis, hazug, nem más, mint önsajnálat. Sértődöttség és panaszkodás, mint magyar nemzeti sajátosság. A jammer, hogy így a vad törökök, úgy a kehes osztrák. Így a szégyen teljes trianoni békekötés, amúgy az angolok, és akkor mindennek tetejébe az oroszok. Ó, minő bal szerencse. Pedig ez csupán egy átlagos európai sors. Itt időnként országok megszűntek, arrébb tolták őket, mint egy szekrényt, és előbb-utóbb az oroszok is jöttek.
0: Arra a kérdésre, hogy mit

0: tartja össze a futballcsapatot. A Linkvic azt válaszolja, hogy részint az alkohol, részint az edző iránti töretlen gyűlölet. Ennyi. Ennyi volt Közép-Európa. Legalábbis Kundera definícióját csak a Szovjetunió tartotta életben. Jaj, de tetszett annak idején. Vagy mennyire éretlennek és értetlennek gondoltam volt Handkét, amikor pusztán meteorológiai fogalomnak titulálta Közép-Európát. Pedig mennyire igaza van, és ez egyáltalán nem lekezelése volna a tárgynak. Nem kicsi dolog a természet, amelyre hivatkozni lehet. Tessék megpróbálni egy Murmanszkival beszélgetni a hidegről, egy indiaival a melegről, vagy az esőről. Hideg van, esik az eső, ítéletidő tombol, árad az inn, tudom, miről beszélünk. Felhők, csillagok, szelek és viharok, vízállás, csapadékmennyiség, népi tapasztalatok, jégtörő mátyás, májusi eső, medárt. Összefoglalva, szomszédok vagyunk. Ugyanaz a ló néz be az ablakon, ugyanarra a kertre látunk, lehet hivatkozni ismeretes jégesőkre és árvizekre, villámok ágbogaira, az augusztusi firmamentumra, kötfoszlányra, hajnali sikosságra, egy varázsos nőre, angyali kisfiúra, mozdíthatatlan férfira, nagy, közös, orgiasztikus félreértésekre. A szomszéd az, aki van. Nem vagyunk és nem lehetünk egyedül. A szomszéd örök. És lát. És mi is szomszéd vagyunk. A szomszédunk szomszédja. A kelleténél tehát kicsit jobban ismerjük egymást. Rejtve soha semmi nem marad. Színről színre, szerelem, gyűlölet, álnokság és jóság, vesztes és győztes, élet és halál. Mindennel szembe kell nézni. A szomszédság szabadságra kényszerít. Tudunk mindent a másikról. Magunkról kevesebbet, ezért a szomszéd az idegen, aki korlátoz, akadályoz. A szomszéd a rabság, a kerítés. És ha még egyszer átjön az az elhízott hájas tyúkja, két kezemmel folytom meg. Vagy megfőzöm újházi tyúklevesnek és megkínálom. Évekig fogunk emlékezni erre a kolosszális közös zabálásra. Plusz uborka saláta. Majd későbben meg fog rágalmazni, hogy övé volt a tyúk. Was für eine tyúk? Jó, hogy már nem, hogy az ubi saláta is onnét mászott át. Aztán ő hív meg egy jó kis ebédre.
1: De térjünk végre rá az eszmei mondani valóra. Megérkeznek ezek hárman, emberünk és a tüske testvérek este egy hotelbe, hogy kivennének szobát. Sötét van, fáradtak, nincs sok választás. A szocialista embertípus elég sok felé járt a világban, s ha világfi nem is volt, de azért portással, pincérrel elboldogult. A hotel foyé egy kommunista pártközpont és egy pályaudvar nászából született. Ekkor még nem fogadjanott. Ám akkor elkezdődött valami furcsa tárgyalás a portás és a két fiatal férfi között. És ha ő közbe kérdezett, csak intettek, mint egy gyereknek, és benne egyszer csak nőni kezdett a félelem. Látta, hogy a portás az úr, térs idő kizárólagos ura, hogy itt csak az lehet, amit ő akar, ha csak valami ismeretlen furfang nem hoz változást. Ez első este volt. Attól kezdve ő pincérnek nem parancsolt, csak kért. Ha becsapták, fizetett és hallgatott. Érezte, idegen helyen van, idegen törvények közt, és örült, hogy élt. Már akinek ez mond valamit.
0: Valami megmagyarázhatatlan és döjfös emelkedettség van a Közép-Európáról szóló beszédmódban. Egy simulékony idegenvezető puha, fisztulázó hangja hallik. Kellemes, behízelgő, egy parányit sértett hang. Itt még a szenvedés és megalázottság is aféle győzelmi plecsni, egy magas kitüntetés égkövei. Mintha ez a szenvedés eleve valami fölé emelne minket. Mintha itt a nehéz évek alatt összegyűlt volna valami rejtett tartalék, valami tudás, a másként gondolkodás gyümölcse, melyre szüksége van a világnak. Illetve ez talán valamelyest igaz, minden másra szükség van. De hát nem ezen az aufklérista didaktikus módon, hanem rejtetten, és az egyénbe zárva, és nem a közösségbe, az egyénbe, aki része a közösségnek. De ez a tudás nem valami, nem valami megnevezhető, inkább a hang, a hangfekvés, és hogy én is emelkedett legyek. Egy szín Európa kórusának palettáján, cincogás a gregorián farkas üvöltésben.
1: Semmi drámai nem történt emberünkkel abban a szomszédos országban, csak halkabban beszélt. És mint az állat, éjjel-nappal figyelt, hegyezte a fülét, előjött minden kiszolgáltatottsága, minden ijedelme, gátlása, minden, amit mégiscsak megörökölt a rendszertől. Ő a szocialista embertípus. Azután hazajött, s most boldogan él, míg meg nem hal.
0: A gyanúsan ismerős kövér tyúkot megtisztítva, feldarabolva, 3,5 liter vízzel feltesszük főni, beleteszünk 1/2 kiló marhacsontot, só, bors, késhegyi piros paprika, evőkanálnyi paradicsompüré, leves zöldség, vöröshagyma, fokhagyma, 4-5 darab gomba. Lassú tűzön puhára. Ha elkészült, egy evőkanálnyi hideg vízzel meglocsoljuk a leves tetejét, és lefödve 5 percig állni hagyjuk. Nagyanyám módszere. Szűr, tyúk ki, húst lefejt. A levest újra tűzre téve májgombócot főzünk bele. A finomra vágott sampinyongombát, finom metéltet, a feldarabolt tyúkot, a zöldség egy részét karikára vágva, a többit egyben, valamint személyenként 1 tojást engedünk bele, vigyázva 3 percig főzzük, hogy a tojás fehérje kemény, a sárgája lágy maradjon. Leveses tálba, snidlingre vagy zöld petrezselyemre öntve tálaljuk. Nyáron, ha kedvünk tartja, zöld borsót is főzhetünk bele.
1: Utazó, bérlemény, rendületlenül halad előre.
0: Egyáltalán nem rendületlenül haladtunk előre. Igenis rendülten. Az idő fölrepett, mint a dinnye héja, még inkább, mint a tordai hasadék, és dalma belezuhant. Hiába hajóztunk napok óta együtt, beszélgettünk, átcsorogtunk, eszegettünk, semmit tettünk, ahogy illik, a múlt fennhatósága alatt álltunk. A múltat Robertónak hívták. Kajütje állandóan zárva volt, de láttam, hogy Dalma éjjelente beosan hozzá. Nem féltékeny voltam, inkább hülye. Ám hülyeséget ártatlanságnak nevezni hiba. Lassan, méltóság teljes nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái, palánkjai, kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kóc alkatrésze, egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. mintha nem is a hajó remegését éreznénk, hanem belül saját testünk sejtfalainak, vagy csupán a gondolatainknak, vagy csupán a vágyainknak, emlékeinknek lüktetését, vibrálását, eleven örök lobogását, a nyugtalanság biztos hajó súlyába zárva. Ki szerettem öcsém uramból?
2: Miért?
0: Kérdeztem vidáman. Ne legyen ordinári, komolyodott el Dalma. Tudja azt maga nagyon jól. Azért, mert maga nem akar engem. Eltűr, de nem akar. Liegve támaszkodott a korlátra. A sötét vizet nézte. Miért nem őszinte maga? Hát mondja meg, mit akar? Engem? Ne hallgasson, tessék, kérem, válaszolni. Engem akar? Jó, tudom a válaszát. De akkor mit? A Dunát? Azt akarja, a Dunát? Reméli megint mi, hogy a Duna az valami több? Milyen több? Minél több? Elkezdett rángatni. Akarja? Akarja látni? Mert megnézheti, csak... leselkedni kell. Az meg úgy is szeret. Maga nem is néz. Maga csak leselkedik. Magának nincs is szeme. Azt hiszi, ezt lehet sokáig csinálni. Hát hogy képzeled, hogy belesel az életekbe? Hogy meglesel engem, és nézed a vér rétegeit a kezemen? Vagy a lábamat, a vádlimat? És mit lesel a nagybátyádon? Mit? Kit? A leselkedésed rád is vonatkozik. És mi lesz a végén, hogy majd kileselkelődsz a koporsóból? Igazán praktikus gondolat. Elszaladt sírva. Mit szaladgál? Távolabb megállt. Megvetést érzek iránta. Nézem az arcát, ezt a sárga, félreeső foltot. Teljes erőből beleütni ököllel, vagy folytogatni. Visszajön. A könnyéköz nevet, akár egy párás szép reggel az arca. Maga nem ismerne rá a nagybátyjára. Puffadt, nagy, mint egy lufbalon. Kis szünet után. Olyan undorító a teste. Undorító. Háj tömegek lógnak le rólam, mintha dökhusok. A saját hájával van betemetve. És mit? Nem bírtam kimondani. Mit? Csattant fel az asszony. Hát, csinálni mit kell? Ordítoztunk. A Dunának képzeli magát. Nézz a szemembe, üvöltötte. Ki vagyok én, üvöltötte. Név szerint nem áll, nem költött, nem művész, nem fedő. A rendes név szerint mondjál meg engem, üvöltötte. Igen, mondtam. Mintha értenék valamit. Tehát, hogy Roberto a Duna. Ez a hepje. Ezt képzeli magáról, hogy ő a Duna, de konkrétan. Tehát, hogy es Passau, amaz Esingen, és minden éjszaka végig kellett az asszonynak mutogatnia a Dunát. Roberto fogja a csuklóját, és vezeti a kezét. Nézem ezt a kezet. Leselkedem. Lélegzet visszafojtva leselkedem. Mondja meg, ez mi? Talán a szendrői vár? Nem, kedvesem, ez a farkam. A csuklóján kötés van, átvérzett géz, látja, hogy látom. Régi kéz, meggyötört kéz, Női kéz, asszonyi áruló kéz, gyöngét kéz, zsidó kéz, anya kéz, évszázados kéz, gyönyör kéz, fájdalom kéz, az emlékezés keze, a múlt keze, a hallgatás keze, a csöndé, a hazugságé, a szerelem keze, a magány keze, az önfeláldozás keze, a kiszolgáltatottság keze, az őzőségé, a megalázásé, a vereségé, a halálé. Repül végig a kéz a Dunán, egy férfi Dunán, test Dunán. El a moldovai sziget fölött, a homlok felpuffadt redői fölött, amely régebben hatalmas futóhomok zátonyként volt ösmeretes, hátrább a galambóci vár, mely talán a legformásabb erődítés a déli Dunán, a vaskapuhoz közeledve a kéz a fül mögé bújik. Óhatatlanul fölmerül, mi lett volna, ha itt visszafordulásra kényszerülne a Duna. Képzeljük el, ahogy megszégyenülve koncsorog vissza, újra vissza mellék folyókból is, bocsánat, elnézést. Ó, hol volna már az a dicsőséges közép-európai folyó, amely ugyan tengernyi fájdalmat hordozott a hátán, de hát mégis egy valaki volt, egy Niemand hátrán a Esztergomnál kanyarodva, bocsánat, bocsánat. Valóban föltehető a kérdés, merre folyt a Duna az elmúlt 40 évben? Repül a női kéz, ki tudja, hol áll meg. Eltűnik a hónai mocsarában. Közeledve az irdatlan zsiliprendszer felé, a zsilip torony parancsnoka köszöntőt mondott, a gigászi zsilip kapu azonnal csukódni kezdett. Mi a szovjet hajó végéhez álltunk, ahogy jó modorú kisfiúkhoz illik, hanem erre a szovjet matrózok, kik egyen kopasságuk miatt megdöbbentően hasonlítottak az akkor már ereje végén járó hisztérikus kirohanásaival a barátjai hűségét is alaposan próbára tevő Majakovszkijhoz, a korláthoz sietvén, harsány derűvel, ilyen a szovjet ember, a homo sovieticus, a bajban igaz barát, az örömben meg öröm nincs. Hajigálni kezdték a kedves matróz ajándékokat, emléktárgyak, fotók, gumiószerek garmadája, néhány romantikus kalasnyikov, egy T-54-es, melyből akár egy lövedék szőrös kókuszdió gurult elő, fölséges román cujkával, azaz szilva pálinkával, mint tartalommal, vágy és gyűlölet az ujjakban, majd megint semmi. A kéz unalmát mozgással palástolja, ide kúszik, oda toppan, kicsusszant hát a Kárpátok öléből, e kéretlen védelemből, s a Duna oly simán, oly szeliden ballagott le partalan medrében, akár a Tisza. Hidegen hagyták a kezet a bal part ártéri füzesei, hidegen hagyta a jobb part egyenletes fensíkja, s a bolgár mezőgazdasági öntözés folyamatos fejlődése vidint szinte nem is érintette, pedig ott Kossuth Lajos emlékét még emléktábla is őrzi. Rusze, Ruszcsuk. Sajátos ösvényei vannak a testnek, és ezutak kacskaringósak. Szilisztránál a 375,1 folyamkilométernél intünk búcsút Bulgáriának. A far két dombja, a sötét, a csernavodai híd. Igaz az, hogy lelkecskémnek szólítasz, és azt mondod, én vagyok neked a tenger? Brajlánál jártak, tömjén és birkaszag. Tudod, mi volt az első mondatod, hogy mit mondtál, amikor találkoztunk? Azt mondtad, kezdjünk búcsúzni. Ezt mondtad köszönés helyett. Nem ezt mondtam. Én csak válaszoltam. Vaduló tájban az utazó is vadabb. A torkolatvidék brakk vízű. A folyó édes és a tenger sós vize keveredik. Nem foglak lemosni, koszolj össze, koszolj. Ha már nem szeretlek, azt legalább elvárhatom, hogy kielégíts. Ne beszélj annyit. Az evezők csobbanása töri meg a csendet, amelyre riadtan kelnek szárnyra a sás és nád tengerben fészkelő vízimadarak. A lecsüngő háj betemeti tulcsát. Nézem Dalma kezét, a kötést. Remeg a szája széle, magából kikelten szinte harapja a levegőt, mintha fulladozna, szemét lelehunnyas közben a hasát, s ölét simítja, simogatja, masszírozza, mint a kívülről akarná megmarkolni azt, ami belül van. Mint ha víz alul bukkanna föl. Ezt a képet őrzöm róla. Egyre hevesebben tarajlik a teste. A szemhatár egyszerre csak végtelenre tárul. Most, te ezüst sirály, fekete víz, lassan, méltóság teljes nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái palánkjai kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kóc alkatrésze, egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Lehajoltam, hogy megcsókoljam Dalma kezét, és ő visszakézből akkurát ütött az arcomba, hogy azonnal folyni kezdett a vér.
1: Távirat. Ismered Effi Briest, megbízó bérlő.
0: Hotel verzió. Öreg festett nő ül a recepcióban. Az asztalon előtte hegyke fiatal fiú ül. Mellettük nyitott boros üveg, pohár nincs, egy pakli kártya és útlevelek. Nincs hely, mondja az asszony vidáman. Távolról, egy folyosóról vagy egy emeletről női nevetések. Egymást nézünk Tüske Andris, György, én. Nagyon szeretnénk itt megaludni. Tovább. Cabana, Fintinica, Hajdukulói. Már bárhol megszállnánk, csak legyen hely. Hűvös az éjszaka. Ez a motel tényleg bárhol. Hárman alszunk két összetolt ágyon, a lepedő szakadt, foltos. A WC-ben hányadék és szar, meg én. Ahogy megyünk föl a harmadik emeletre a szobánkba, egy férfi alszik ülve a folyosó sarkon, feje hátradülve, horkol, homloka izzadt. Keze az ölében, kezében bicska. Betyár kútja, csorgója. Ilyesmi a motel neve.
1: Távirat. Dobrudzsa, Románia éréstára. Stopp, megbízó, bérlő.
0: Dunária Hotel. Rémes éjszaka volt. A falak okátták a meleget, és én hibáztam. Ablakot nyitottam. A tulcsai szunyog gonosz, kíméletlen és kitartó. Fél óránként izzadságban fürödve ébredtem föl, mintha macskákkal viaskodtam volna, nyávogó, vartyogó, üvöltő macskákkal. Ilyen vérfagylaló szúnyogok voltak ezek. Tegnap este megismerkedtem egy gyerekkel. Vagy ő velem. Illetve nem is ismerkedtünk talán össze, hanem helyes kölyök. Patyolat fehér ing, maszatos arc. Fényes fekete haja, akár egy indiáné. Ha megrázza, repül, mint a fény. Fekete fény. Már tegnap fölfigyeltem rá. Amikor meglátott, mosolyogni kezdett, és szinte nem tudta levenni rólam a szemét, úgy hátrált bohóckodva kifelé. Aztán az utcán is, mintha követne, de ebben nem volt semmi feszélyezettség. Olyan volt, mint egy kiskutya, játékos, hűséges, kiszámíthatatlan, könnyű. Kisétáltunk a tövisekkel a Dunapartra, hallgattunk, elfáradtunk az egész napos autózásban. Ültünk a Delta szálló első emeletén, a folyosószerű teraszon, könnyű fehér borok társaságában, Kalungeréni. A Duna olajos feketén kanyarodott előttünk. Néha ránéztem, hogy a társaim ne vegyék észre, és akkor ismét felbukkant két barátjával. Gitároztak, viháncoltak. És megint láttam, hogy boldogan rám bámul. Jártak asztaltól asztalig, amikor meg se várták, hogy pénzt kapjanak, tovább perdültek. Amikor hozzánk jöttek, megsimogattam a fényes haját. Megint nevetett. Ekkor vettem észre, hogy lány. Még többször is visszajöttek a lád nyári estében. Végül lentről integetett, majd beszálltak hárman egy csónakba, és eltűntek a Duna fölött úszó sötétben. Lekaparom magamról a szúnyog tetemeket. Fáj a fejem.
1: Fájt a feje bérleménynek. Gonosz kéz terült a tarkójára. Egy másik a feje tetejére, megint másik az arcára, és a három kéz megpróbált közelíteni egymáshoz. Bérlemény pedig ellenállt. Mióta meghalt az édesanyja 10 éve, augusztus 14-én, azóta az augusztus 14-ék hosszúak, nem jók, nem rosszak, hosszúak. Ő maga nem szomorú, nem gondol se anyjára, se az árvaságra, csak vége legyen a napnak, erre gondol. És a nap csak nem akar véget érni.
0: 10 éve halt meg az édesanyám. Ez az a mondat, amelyet egész nap nem mondok ki utitársaimnak.
1: Elővette a noteszét, az úti noteszét, ahová például a csatlakozásokat följegyezte, végignézte teendőit, szerette a hétköznapokat. Még el kell majd gondolni a tengert, a nagy tengert, a grandiózus márt. Ott kell téblávolni a Szulinában, nézni a révkalauzokat, a kotróhajókat, végigmenni a parti sétányon. Egy pillantás a Duna 0 kilométer szelvény jelére, és persze a tengerre.
0: A tenger nem cél, hanem ellenség. Halál. A tenger nem végtelen, ellenkezőleg. A végesség maga. A Duna a végtelen. Végtelen vége, hogyan lehet véges?
1: Ilyeneket szokott a nőknek mondani. Vagy férfiaknak, mintha nőknek. Mintha férfiaknak, mindegy, nevetgél is ilyenkor.
0: Illetőleg lehet-e a végtelennek más, mint véges a sírhelye?
1: Beszéd. Víz ez, ha sós is, nem folyó.
0: Wenn man nicht weiter kann, hört man einfach auf, szólt a Duna. Anyanyelve német, s beömlött a fekete nevű tengerbe.
1: El fog menni a Szulinai főpostára. Sorba áll, közben nézegetni fogja a noteszét.
0: Idén már volt március. Megesik, hogy kétszer is van egy évben március, csak nagyon oda kell figyelni.
1: Egyszer azt álmodta, hogy befagyott végig a Duna hosszában, és ő végig korcsolyázta, és mindegyik pontozótól 6 pontot kapott, hiába óvták meg az NDK-sok. Akkor még volt NDK. Megint minden eszébe fog jutni. Tényleg sietnie kell majd.
0: Vissza a Dunau Esingenbe.
1: 3 táviratot fog feladni, amikor sorra jön.
0: Távirat, szeretlek, stopp, bérlemény. Távirat, stopp, stopp, bérlemény. Távirat, Volt nekem egy nagybátyám. Stopp. Bérlemény.
1: Ez jó lesz, gondolta Bérlemény, ott a Tulcsai utazási iroda előtt a téren. Ez jó végnek. Hosszú nap lesz valóban.
0: Hosszú nap a rövid búcsúhoz sok.
1: Bérleményen annyira látszott a fejfájás, hogy külföldinek nézték. Nem sokára föl fog bukkanni a kis fekete Lipován lány. Nevet és szaladt tovább az Iszacsa utca felé, majd visszatér, csoportba jönnek a fiatalok, várakozva a férfira pillant. Az ugyanúgy néz vissza, mint eddig, vigyorog, felületes és kisé nagyképű, mert látja a lányka arcán az örömet, amit okozott. Krisenik fognak lehajózni a Szulina ágon, a Gödény Pelikanul nevű hajón. A tervezetnél később indulnak. Állítólag egy olasz csoportra várnak, de azok nem jönnek. Mikor végre elindulnak, a mellettük horgonyzó vízibuszba külföldiek szállnak be, fényképezőgépek, videókamerák, és így tovább. A Pelikanul plebejus közönsége vidáman kifütyüli őket. Egy asszony korál piros blúzban, fehér öltönyös, égtelen kövér embert segít föl a lépcsőn. Kecses csónakokat fognak látni, az egyikben ismét a Lipován kislány figyelmesen vizsgálja Bérleményt, majd barátaival elevez, a másikban az öreg halász hallal integet. A krisani lebadaszállóban fognak enni savanyú harcsalevest.
0: Jó hallevest állítólag csak Dunavízben lehet főzni. Tehát ott, a helyszínen. És olyan friss halból, hogy látni lehet, a melegedő vízben meg-megvonaglik még egy-egy nagyobb konc.
1: Mulfatlárt fognak inni. Bérlemény elképzelte a harcsát is, kicsit túl zsíros lesz, de nagyon jó, mint a csontvelőt vágna, az lesz az érzése. Két román kisasszonynak fogják csapni a szelet, nem viharosan, csak amennyire a menü megkívánja. Amikor, mintha az égből pottyant volna oda, kis barátnéja fog állni az asztal előtt, és észrevétlen egy cédulát nyom Bérlemény kezébe, majd elszalad. A kockás füzetből kitépet papíron számok lesznek.
0: Egy szorzás. 240-szer 210. 28, 24, 0, 0, 4, 0, 5, 50.400. És a következő nagybetűs írás. I am a woman.
1: A férfi arra gondol majd, hogy ez az első mondat, amit a lány mondott neki. Eddig semmit nem beszéltek. Csak örültek.
0: A Duna grófnő. Ő az.
1: Ha három szemem volna, egyel se a papírt nézném, fogja valamikor mondani hegykén a lány. A döglött hal rossz kedvű, bizalmaskodik a nyeglepincér. Visszakanyarodnak majd a régi Dunához. A fűszfák ágai szinte végig söprik a fedélzetet. Sűrűsödik a madárvilág, lótusz szigetek. Térdre rogyott fák az alámosott partokon, smaragd zöld náttenger ingadoz a szélben.
0: Süt a nap, erős a fény. Egyszer láttam Camargue-ban, valahol ott láttam egy feszületet, melyen úgy hevert Krisztus, olyan megelégedetten, eltelten, mintha napozna. A napozó.
1: Az idegenvezető sárga hajú, jókedvű egyetemista lány jól beszél franciául. Feladatára tökéletesen alkalmatlan. Semmilyen információ nem szivárog ki belőle.
0: Titkaimat mind rá kéne bízni.
1: Tavi Rózsa, vizitök, Mila 23. Itt született Pacájkén, a világhírű kemus, a Lipován naturzseni.
0: Öregasszony evez mellettünk népviseleti ruhában. Kiáltás a hajóról. A Pacájkin édesanyja.
1: Bérlemény sokáig röhög, de később majd ajkára fagyez. Megdöbbenve veszi észre, hogy itt nem három Dunaág van, hanem szinte tetszőleges. Egy kanyar után bármikor előfordulhat, hogy egy Dunára lelünk, olyan nagy folyódarabra, melyet Dunának lehet és kell hívni.
0: Még inkább Dunaszerűnek. Megszűnik a Duna, és Dunaszerűvé válik. Nem megöregedett, A szenvedély halt ki belőle. Itt már csak folyik, mert lejt a meder.
1: Talán, gondolja vérlemény, a kazánszorosban él utoljára igazán.
0: Itt már nincs tét, árvíz vagy ilyesmi, itt már csak torkolni kell.
1: Ha majd újra kiérnek a főágba, a hirtelen szél meglebbenti egy nő szoknyáját, és mint egy bérlemény arcába fújja. Merci, madame, fogja a bérlemény hangosan mondani.
0: Merci.
1: Lassan múlik az idő. Érezni már a hallizgyár közelét, a bűzt, amikor leelőzi őket a vízibusz az olaszokkal. Halt! Zonne! Hallja majd bérlemény, a fehér öltönyös kövérség áll a fedélzet közepén, nagy ribillió, kezében géppisztoly, spriccelnek széjjel az emberek, csak Dalma áll mellette, mögötte, várja, hogy megtörténjen mindaz, ami megtörténik. Halt! Zonne! Kiáltja majd újra Roberto, és célba veszi a lenyugvó napot. A Duna kanyarulata mögött, a város fölött billen a nap, Roberto elkínzott, vicsorgó arccal tüzelni kezd, közben kapálódzik, mintha egyensúlyát keresné, mintha a napba nyúlna, markolna. Bérlemény követi tekintetével a lövedékeket, amelyek akkurátusan közelítenek a nap felé, Roberto terpezben tüzel, arca izzadságtól fényes, szuszog. Dalma hallgat.
2: Halt! Sonne!
1: Bérlemény újra meglátta a téren a kislányt. Kicsit tartott ettől a találkozástól. Ájem, mit kell most csinálnia? De nem kellett semmit. A lányka leült mellé a padra. Ő az ölébe hajtotta fájós fejét, és megpróbált elaludni. Erősen sütött a nap, melyet pedig már agyonlőttek.
0: Vége.
1: A lány arcán éles, kegyetlen vonal, kifejezéstelen tekintettel a Dunára mered, keze lágyon a férfi hajában. Bérlemény arra gondolt, hogyha majd fölébred, bemásolja a cédulájáról a füzetbe a neveket, azon hajókét, melyeket ma, augusztus 14-én látott.
0: Razelme, Istria, Salvator, Bukureni, Polár, Málnas, Izer, Mendra, Kostila, Tyrnav, Somes, Karajman, Toplica, Polár 11, Csinkas, Snagov, Mizil, Lupeni, Rioreni, Atanasios D, Tirgužu, Brašov, Vršan, Kalamanešti, Georgeni, Viažor, Leopard, Cardon, Kokora, Dorobanci, Kormoran, Pontika, Čečulata, Grdina, Amurg, Kulina, Cejk,

0: Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Az ötödik befejező rész hangzott el. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Zene: Melis László és a 180-as csoport tagjai. Készítették: Kosárszky Péter, Magos György, Molnár András, Pápai Monika, Varga Viktor. Már akinek ez mond valamit.
1: A Rádió Színház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel, a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
5: Folytatódik a fenéküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter.
4: Továbbra is három eltűnt magyart keresnek Nepálban, tájékoztatta a krónikát a külügyminisztérium.
5: Több halálos áldozata van az Észak-Ciprusnál történt kombalesetnek, sokakat még keresnek.
4: A napsütés után holnap változékonyabbra fordul az idő, a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Következnek a részletek, a szerkesztő Illés Anna. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a dunai fenéküszöb építésének első üteme. A létesítmény már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A mű építéséhez csaknem 43 ezer köbméter követ használtak fel, a munkálatokban pedig több százan vettek részt. A krónikának az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese úgy nyilatkozott, a fenékküszöb lehetővé teszi, hogy a jövőben, hasonlóan alacsony vízellás esetén be tudjanak avatkozni az atomerőmű működésének fenntartása érdekében, Kócán Dávid összefoglalója.
6: Jelentősen olcsóbban és gyorsabban, 17 nap alatt készült el a paksi fenékküszöb első üteme, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton. A Duna vízállása július végén döntött negatív rekordot, augusztus elején a vízszint a mínusz 133 cm-t is elérte Paksnál. Emiatt az atomerőmű termelését minimálisra csökkentették. Az energiabiztonság fenntartása érdekében a kormány fenékküszöb építését rendelte el, amely most arra elkészült. Az atomerőmű szerda óta ismét maximális teljesítménnyel üzemel.
7: Most azt látjuk, hogy ezt a vízszintet stabilan tudjuk biztosítani, most átállunk egy kivitelezési metodikára, ami azt jelenti, hogy most szépen nyugodtan elkezdjük a létesítmény végleges profiljának a kialakítását, az alvízi megtámasztását, hogy stabilan tudja ezt a funkcióját betölteni.
6: Mondta Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese.
7: Itt meg kell felelni a hajózás feltételeinek, az azt jelenti, hogy egy ilyen úgymond sűjesztett küszöbbel, ami fölött közel 3 méteres vízmélység lesz 150 méter szélességben, tehát hogyha tartósan olyan alacsony vízhozam alá esik a Duna vízjárás, ami az atomerőmű vízszint tartását nem teszi lehető, akkor úgymond be kell avatkozni, de van egy eszközünk, ahol ezt meg tudjuk tenni.
6: A szakember a tiszalöki vízerőmű áramtermelésének leállításáról is beszélt. Az alacsony vízhozam miatt már most rendkívüli intézkedésekre volt szükség a Tisza vízkészleteinek elosztásában. A duzzasztóknál tárolt vizet ugyanis vízpótlásra használják fel. A kritikus vízszint miatt a vízerőmű turbinái jelenleg nem működnek. Tiszalök és a térség energiaellátása azonban továbbra is biztosított.
4: Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, mondta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízellás esetén is biztosított legyen.
5: Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légi úton juttatják el a szükséges építőanyagokat, köztük a több tonnás betonkockákat.
8: Köszönjük a vízügynek, hogy előkészítettetek mindent, és meghallgattam, hogy 13 méter a vízmélység, és azt mondják a szakemberek, hogy óriási szükség van ezekre a kövekre, úgyhogy itt van ez a 117 kő, ez mind beépítésre kerül.
4: Helyreállt az energiaellátás, szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester.
5: Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a hőség és aszály idején Budapest energiai és víztakarékossági intézkedéseket vezetett be. A BKV járművei kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek. Csökkentették a metroállomások mozgó lépcsőinek energiafelhasználását, emellett 20 megawatt órányi energiát takarítottak meg a fővárosi díszkivilágítás szüneteltetésével is. A főkert a szökőkutak átmeneti leállításával csaknem 25 ezer köbméter vizet spórolt meg.
4: Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a párt vezetésig.
5: Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Az MT beszámolója szerint felmerült az is, hogyan oldódhatott fel a párt ennyire a Fidesszel való szövetségben. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választáson. A felszólalók többsége azzal is egyetértett, hogy a kettős tagságot meg kell szüntetni. Latorcai Csaba, egy ügyvezető alelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt években kevesebb érdemi kritikát fogalmaztak meg, mint kellett volna. A szövetségi rendszerben való politizálás kényelmessé vált. Kiengedték a döntésekben való állandó jelenlét igényét, és a párt arctalanná vált a választók előtt.
4: A kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat, közölte a miniszterelnök.
5: Magyar Péter megerősítette, az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosításra kerülhet sor. A kormányfő az MVVH-val kapcsolatos vádakra reagálva azt mondta, pontosan tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak az, hogy megnehezítsék a hivatal munkáját és rombolják annak hitelességét. Hozzátette, a kormány ezt nem fogja hagyni, célja a létező legerősebb hivatal felállítása.
4: 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közlekedési és beruházási minisztérium alárendelt 4 KEKVA felszámolásával, közölte a tárca vezetője.
5: Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy az országgyűlés néhány héttel a megalakulása után fogadta el a törvényt a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer felszámolásáról. Az érintett szervezeteket a jogszabály augusztus 31-ével szünteti meg. A közlekedési és beruházási minisztériumhoz a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, a Közép-Európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a Hausmann Alapítvány és a Közép-Európai Oktatási Alapítvány került.
3: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: A követségi jelentések szerint továbbra is 3 magyar állampolgárt tartanak nyilván eltűntként a nepáli villámáradásban. Erről tájékoztatta a Krónikát a Külügyminisztérium sajtóosztálya.
5: Eszerint mindhárom magyar eltűnt kettős állampolgár, ketten közülük nem magyar okmányokkal utaztak. A Külügyminisztérium diplomatái folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és a többi partner képviselettel. Közben a BBC értesülései szerint már 800 körül van a szerdai villámáradás halálos áldozatainak száma, és több mint 3000 embert eltűntként tartanak nyilván.
4: Nemet mondott Izland az uniós csatlakozásra a szombati népszavazáson, így Reykjavík nem folytatja a 13 éve felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az izlandi kormányfő szerint ez nem jelent visszalépést vagy visszaesést. Kristrún Frosra Dottir a döntést a demokrácia győzelmének nevezte, Márta Renátó összefoglalója.
9: Fiatal izlandiak a főváros egyik szórakozó helyén ünneplik a népszavazás eredményét, hangos örömújongás közepette. A vasárnap délután véglegessé vált eredmények szerint az izlandiak többsége 52,8%-a elutasította az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újrakezdését. A 2013-ban felfüggesztett folyamat újraindítását 47,2% támogatta. Az alulmaradt támogatók szerint az EU-tagság csökkenteni az inflációt és a kamatlábakat, az euró pedig nagyobb stabilitást hozna, mint az izlandi korona. Az ellenzők elsősorban kapcsolatban azonban azzal érveltek, Izland halászati vizei túl fontosak ahhoz, hogy kockáztassák ezeket az esetleges csatlakozásért cserébe. Érvként említették azt is, a Szigetország már most is élvezi az Európai Unió egységes piaca és a schengeni szabadutazási övezet előnyeit. Így szerintük felesleges a csatlakozás. A választási körzetek közül csak a főváros Reykjavík támogatta a csatlakozási tárgyalások újraindítását az Európai Unióval. A vidéki izlandi lakosság 60%-a nemmel voksolt a népszavazáson. Az észak-európai régióban található 5 ország, Svédország, Norvégia, Dánia, Izland és Finnország kivétel nélkül NATO tagállamok. Az Európai Unióhoz való csatlakozást Norvégia 2-szer, Izland a mai nappal 1-szer utasította el.
5: A hétvégén is folytatódtak a légi csapások Ukrajna ellen. Közben 38-ra emelkedett a péntek éjszakai Kijev melletti lőszerraktárt ért támadás halálos áldozatainak száma. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadása egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat tároltak. Az ukrán elnök közölte, hogy a tűzoltók megfékezték a lángok nagy részét, de a térségben jelentős a környezetszennyezés. Volodymyr Zelenszky tájékoztatása szerint Oroszország az elmúlt héten csaknem 4000 drónt és légibombát vetett be Ukrajna ellen.
4: Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mind a 6 áldozat svájci állampolgár.
5: Az esetről a Blick című svájci újság tett közzé videófelvételt, amin 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzi játéknak hitték a hangokat. A rendőrség fényképeket és videókat vár a tettes beazonosításához. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult. Azt egyelőre nem tudni, hogy egyedül volt, vagy voltak társai is. Emellett a lövöldözés indítéka sem ismert. A partira több ezren váltottak jegyet, de hogy a támadás idején hányan voltak még, nem tudni.
4: Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt.
5: A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában ma országszerte tartottak miséket. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyűjtöttek gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya, aki felmenői nyomába lépve szintén a minden Norvégiáért jelmondatot tűzte ki, uralkodása céljául. Itt a krónika.
4: Itthon akár demonstrálni is készek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, amennyiben nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal.
5: A szakemberek aláírásgyűjtésbe kezdtek, és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írták, a rendszert jelenleg az ágazat dolgozóinak kitartása működteti. Eddig csaknem 700 fogorvos írta alá a kezdeményezést. Szanda Mátyás tatai fogorvos szintén tervezi, hogy csatlakozik a törekvéshez.
10: Sarkalatos kérdés, hogy a finanszírozás rendeződjön, és megfelelő mennyiségű és minőségű legyen. Tehát oda jusson pénz, többletpénz, ahol valóban szükség van rá. A számunkra biztosított bér, ez igen jól néz ki távolról, de nagyon sok összetevője van annak, hogy ez alaposan megcsappanjon, és annyi kis összegé váljon, amiből hát egy körzetet csak olyan vegetáció szinten lehet folytatni. Mind az anyagdíj, ami emelkedik, bérleti díjak.
4: A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat.
5: Krasznár Helga, a Semmelweis Egyetem fül-orr-gégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának adjunktusa a krónikának elmondta, a parlagfű pollenje a késő nyári időszakban országszerte nagyon magas koncentrációt érhet el, ami sokunknál intenzív allergiás panaszokat válthat ki. A szakorvos hangsúlyozta, a Hungaromet folyamatosan frissülő adatai és 3 napos előrejelzése azonban abban is segíthetnek, hogy az érintettek tudatosabban készüljenek a magas pollenterhelésű napokra.
11: Felső légúti tünetek, amik néha alsó légúti tünetekkel társulnak. A leggyakoribb az orrfolyás, a tüsszögés, az orrdugulás, orrviszketés, köhögéses panaszok is előfordulhatnak. Hát az alsó légutak is érintettek, ott már felmerül egy allergiás asztmának a gyanúja. A fő megoldás ez a tünetek csökkentése.
4: A hőhullámok és szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiánya az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez.
5: Közölték, a napraforgó elvirágzásával július végén megszűntek a természetes nektár és virágpor források az ország jelentős részén. A szakemberek szerint a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méh családveszteség várható.
4: Díjátadógálával és díjazott filmek vetítésével zárult ma a 33. Országos Kárpát-medencei Diák Filmszemle Budapesten a Csokonai Rendezvényházban.
5: Az ötnapos közönség találkozókkal megtartott versenyre ebben az évben rekordszámú 164 alkotást neveztek. Animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, az identitáskeresés, a mentális egészség, a történelmi emlékezet, a környezetvédelem és más, a fiatalokat foglalkoztató társadalmi kérdések is.
3: Időjárás.
5: Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél megélénkül, hajnalban 12-17, napközben 29-36 fok lesz.

0: Ma két mérkőzést rendeztek a labdarúgó NB1-ben. Az esti találkozón a Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte az Éllovas Puskás Akadémiát. A mérkőzést Regős László Pál foglalja össze.
1: Az első félidőben sok említésre méltó helyzet nem történt. Ferencvárosi mezőnyfölény volt a Pancho Arénában. Egy lisztes szólót követően ő 14 méterről ballal mellé lőtt, majd Gomez fejesét is védte Lehocki, ahogy Korbu lövését is megfogta a Puskás Akadémia kapusa. Gól azonban nem született, a túloldalon pedig helyzet sem alakult ki Dibusz kapuja előtt. Nem úgy az 51. percben, amikor is egy kontrát követően Német András visszakészítette Dárdainak, az ő 13 méterről leadott lövését Dibusz védte. Két perccel később pedig megszerezte a vezetést a Ferencváros. Házani baloldali beadására Zakariás jelentkezett kiállóan, és bevetődve a kapu jobb oldalába fejelte, hogy aztán 5 perccel később újra egyenlő legyen az állás. Egy felcsúti szabadrúgást Duarte ívelt a 16-oson belőre, Dibusz kiejtette a kezéből a labdát, amely Harutyunyánhoz került, ő pedig egyből az üresen maradt kapuba emelte a labdát, egyenlített a Puskás Akadémia. Újabb 5 perc telt el, és újabb gólt született. Jusufi ramadott meg a jobb szélen, a Ferencvárosi támadó lefutotta az emberét, és remekül tálalt középre, ahol Lisztes érkezett, 5 méterről becsúszva pedig bepofozta a labdát a Puskás Akadémia kapujába, így ismét vezetéshez juttatta a Ferencvárost. A 78. percben óriási lehetőséghez jutott az FTC, Jusuf ugyanis 11-est harcolt ki, a labda mögé Ramaker szállt, a középhátvéd lövését viszont nagy bravúrral védte Lehocki. A 90. percben pedig úgy tűnt, már-már úgy tűnt, hogy a Ferencváros kihúzza a mérkőzést, és rutinosan végigjátszák egy gólos előnyben, de egy farkas beadást követően Kolli fejesével egyenlített a Puskás Akadémia. A hazai a körme viszont nem tartott sokáig, mert hogy videózást követően les helyzet miatt Antal Péter elvette ezt az egyenlítő gólt, a hátralevő időben pedig a Ferencváros kihúzta az egy gólos vezetéssel a találkozót, és 3 pontot szerzett a labdarúgó OTP Bankig a 6. fordulójának záró mérkőzésén. Puskás Akadémia Ferencváros 1-2. Felcsútról köszönöm a figyelmüket, a szó a stúdiói.
0: Most következzen a győztes gólszerző Lisztes Krisztián, aki az M4 Sportnak értékelt.
2: Lisztes Krisztiánnak győztes gólhoz gratulálhatunk, de kezdjük is az elején. Talán nem számítottál te sem arra, hogy ilyenkorán a pályára kell lépni Joseph sérülése miatt. Pontosan milyen utasításokkal küldött a pályára téged a szakmai stáb?
3: Hát igazából, hogy meg kell nyerni a meccset, igazából nincs mese. Nem titkolt szándékunk, hogy meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, úgyhogy ez minden meccsre úgy kell felmennünk, hogy meg szeretnénk nyerni. És ez alól senki se kivétel, úgyhogy szerintem minden támadó játékost ugyanúgy küldenek fel nagyjából.
2: Egy másik cserejátékos a Jusuffal ketten hoztátok össze ezt a gólt, de pontosan hogyan is született ez a találat?
3: Igen, a Ositól kapott egy nagyon jó labdát a szélen. Nekem meg már csak arra kellett koncentrálnom, hogy be tudjam fejezni, mert egy szenzációs labdát adott Jusuf, úgyhogy innen is köszönöm neki.
2: Egy nagyon hullámvasútszerű meccs volt, ebben talán mindkét csapat egyet érthet. Mit gondolsz, mi volt az, amivel igazán jobbak voltatok ma az ellenfélnél?
3: Hát, hogy több gólt rúgtunk talán. Nem tudom, szerintem jobban akartunk talán, mert nem tudom, nyilván itt a végén volt egy kis szerencsénk is, de ilyen a futball, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy nem lett megadva a gól.
2: Nem csak ti rúgtatok több gólt ma, mint az ellenfél, hanem te is több gólt rúgtál, mint az utóbbi időszakban. Egy nagy fontos találatot szintén csütörtökön a Trabzonspor ellen, most pedig egy győztes gólt. Talán nem állunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy most vagy a legközelebb ahhoz a 2023-as tavaszi formához, amelyel berobbantál a felnőtt futballba. Mit gondolsz, hol tartasz ezen az úton, mi kell ahhoz, hogy újra ebben a formában szerepelhess?
3: Hát az, hogy elkerüljenek a sérülések. Igazából most érzem magam olyan állapotban talán, hogy már annyira nem féltem a lábamat. Úgyhogy szerintem ez nagyra közbejátszik benne, hogy jobban is megy a játék.
0: Tisztes Krisztián után következzen a Puskás Akadémia büntetőt hárító kapusa Lehocki Bendegúz.
2: Egy igazán jól szereplő, mégis csalán kicsit csalódottnak tűnő Lehocki Bendegúz áll itt velem szemben. Büntetőt védtél, amihez természetesen gratulálunk, és a végén úgy tűnt, hogy már-már pontot is érhet ez a hárítás. Mennyire volt hullámvasútszerű ez a meccs most számodra?
3: Köszönöm szépen, igazából nagyon sokat dolgozott a csapat, hogy ezen a meccsen helyt tudjunk állni. Abszolút csalódott vagyok nyilván, mert pontot akartunk szerezni itthon, ez sajnos nem jött össze. Úgy gondolom, hogy a csapat nagyon sokat tett, hogy pontot szerezzünk. Sajnos már nem jött össze.
2: Nem igazán tehettél a gólokról, úgy tűnt, hogy gyors tempóváltásokkal zavart meg inkább titeket a Fradi, mint sem azzal, hogy folyamatos nyomást gyakorolt volna. Kapus szemmel mennyivel nehezebbek ezek a szituációk?
3: Úgy gondolom, nem volt sok védés a meccs folyamán, viszont úgy gondolom, hogy a Fradi helyt állt, nagyon jó játékkal igazából nyerni tudott. Sajnos felkészültünk belőlük, próbáltunk.

0: Láttuk igazából minél jobban kezelni ezeket a szituációkat, de nem jött össze sajnos.
1: Mi a tanulsága ennek a meccsnek, illetve mely pozitívumokat viszitek magatokkal a többi ellenfél ellen ebből a találkozóból?
0: Minden meccsből tudunk pozitívumokat kivenni, azon vagyunk, hogy ezeket erősítsük, és minél több jó megoldást tudjunk hozni a pályán. Nyilván voltak rossz szituációkat is, amiket ki fogunk elemezni, aztán hát készülünk a következő hétre, a következő meccsre.
2: A Győri Etó 1-1-es döntetlent játszott Kisvártán, ezzel továbbra is őrzi veretlenségét a bajnokságban. A találkozót Szabó Bence foglalja össze.
3: Pont osztozkodás Kisvárdán az Etó veretlen maradt, azonban a hazai csapat közelebb állt a győzelemhez. Kisvárda, Győri Etó 1-1. A mérkőzés elejétől kezdve a Kisvárda volt aktívabb, ez leginkább helyzetekben nyilvánult meg, hiszen a labdát többet birtokolta az Etó. Ettől függetlenül a 15. percben volt egy kapufája Stefújnak, a győriek szélső hátvédjének, majd ezt követően Popovics beleért a labdába, és ezért szögletre ment a labda. A 17. percben szállt középre a sarokrugás, amelyet követően Gavrič megkísérelte bevenni Popovics kapuját. Először védett az ukrán-magyar kapus, azonban a védése rossz helyre pattant a Kisvárda szempontjából, ugyanis Enci előtt lepattant, és ő 5 méterről közvetlen közelről bevágta azt a kapuba, itt át a vendégcsapat vezetett. Majd ezt követően a 30. percben Lippai érkezett egy kisvárdai sarokrugásra. Soltész csavarta be a labdát élesen a kapu elé, Lippai pedig belekotort 1 méterről, így bekerült a győriek hálójába a labda, ezzel egyenlített a Kisvárda. Ezt követően az első félidőben még Gyukanovicsnak volt egy lehetősége a gólszerzésre, azonban akkor az oldalhálót találta el a győriek játékosa. A második félidő hasonlóan zajlott az első játék részhez. A Kisvárda talán többet próbálkozott, azonban a győriek birtokolták inkább a labdát. Viszont a minőség nem volt meg elő a Kisvárdában, nem tudták kihasználni a lehetőségeiket. Így tehát a végeredmény még egyszer, Kisvárda, Etó 1-1.
2: Subka Attila, a hazaiak trénere szerint az elmúlt két mérkőzésen dominálni tudott a Kisvárda. A vezetőedző Zsoldos Barnabásnak értékelt.
4: A legfontosabb az lenne most már, hogyha tudnánk nyerni végre, mert az elmúlt két mérkőzés, én azt gondolom, hogy a csapat szempontjából jól sikerült, mind a két mérkőzésen tudtunk dominálni a Loki ellen és a Győr elleni mérkőzésen is. Rengeteg helyzetet kidolgoztunk, ezekből a helyzetekből kellene gólokat szerezni, mert akkor tudnánk csak előrébb lépegetni a tabellán, és nem is a tabella a fontos, hanem az, hogy minél több pontot szerezzünk, hogy minél előbb kerüljünk olyan pozícióba, ami a kieső helytől távol van. Megvannak én szerintem minden csapatnak azok a sémája, amivel próbálják a támadásokat felépíteni, aztán azon belül a játékosok döntenek úgy is, hogy melyiket választják a mérkőzésen belül. Én azt gondolom, hogy a oldalváltásaink jól sikerültek, abból voltak lehetőségeink, a mélységi passzaink sokszor jól sikerültek, abból voltak lehetőségeink, csak a befejezés az nagyon-nagyon hiányzik.
2: Most következzen a Kisvárda játékosa Lippai Tibor, aki az M4 Sportnak értékelt.
5: Ezen a mérkőzésen ismét egy pontot szerzett a csapat, de mégis talán mondhatjuk, hogy a Kisvárdának voltak meccslabdái. Mennyit sikerült kihozni a mai napból szerinted?
6: Én úgy gondolom, hogy egy jó csapattal találkoztunk, de megnyerhettük volna a mérkőzést, hogyha a helyzeteinket be tudjuk rúgni.
5: Ez mi az, ami hiányzott, mert talán a helyzet kihasználás azért jobb volt, mint mondjuk egy héttel ezelőtt.
6: Igen, attól jobb. Hát egy kis szerencse, jobb koncentráció, aztán ezeket a helyzeteket, hogyha be tudjuk rúgni, akkor meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket.
5: Milyen volt egyébként a Győr ellen játszani? Nyilván ők a címvédők, de közben meg nagyon forgatott csapatuk van most.
6: Egy jó mérkőzés volt, azt gondolom, felvettük velük a versenyt, és talán közelebb álltunk a győzelemhez.
5: Ez ilyenkor milyen, amikor hirtelen az első félidő, nem tudom, közepén első felében kell beállni, ez mennyire ért váratlanul téged?
6: Váratlanul ért, bár szerencsére mindig úgy készülünk, hogy az első perctől melegítünk, hogyha ilyen eset történne, akkor ne hidegen kelljen beállni, de nehéz, de hát nem sikerült jól felvenni a mérkőzés itt most.
5: Ugye Ola eltiltott, Radmanovic most megsérült, tehát hirtelen nagyot ugrott el előre a rangsorban, és ez góllal is ki is használ. Bár ha minden igaz, ott nélküled is bement volna, de azért jobb volt beleérni.
6: Én azt érzékeltem, hogy nem ment volna be, de örülök, hogy így sikerült beállnom. Remélem, hogy tudtam élni a lehetőséget.
2: A győri csapatból Szép Mártont Zsoldos Barnabás kérdezte.
7: Nyilván nem volt egyszerű, Kisvárdán sosem egyszerű játszani, tudjuk, fizikális csapat, hosszú labdák, de mindent megtettünk. Nyilván mi jobb pozícióban vagyunk, mint ők, hála Istennek. Nyilván győzni akarunk, mint minden meccsen. Sajnos már ez kevés volt, de megyünk tovább. Nekik végefele jobban jött ki a mérkőzés, próbáltunk mi is focizni nyilván, a végefele nagyon nyomtak, dolgozunk tovább, próbáljuk ezeket kikerülni a következő meccsre. Egyértelmű, tovább felállítottunk egy szintet, ezért mindenki minket akar legyőzni, de mi ezt bírjuk, és próbálunk mi is a legjobbunkat nyújtani, és legyőzni mindenkit, folytatjuk.
2: A labdarúgó ND2-ben az Éllovas Soroksár továbbra is szárnyal, a hatodik fordulóban 6-0-ra kiütötte a Csákvárt, és ezzel továbbra is veretlen. Az Ajka 1-0-ra nyert a Szent Lőrinc otthonában, míg a Karcag 2-1-re verte a Videótont hazai pályán. Labdarúgás után kézilabda. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a Győri Audietó, és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát, így harmadszor is elhódította a kupát. Most következzen a győriek játékosa Fodor Csenge, aki Szabó Szilviának nyilatkozott.
8: Ez az időzítés, ez nagyon furcsa volt, tehát hogy egy ilyen szintű mérkőzést egy ilyen időpontra rakni, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó erőpróba volt így nekünk, szerintem a Fradinak is így a szezon kezdése előtt, hiszen már jövő héten hála Istennek belevágunk a Bajnokok Ligájába, a bajnokságba, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ez egy nem megszokott időpont volt egy ilyen nagy csapatoknak a csatájára, de én nagyon kíváncsian vártam, és szerintem a csapattársaim nevében is beszélhetek, hiszen nem találkoztunk ilyen szintű ellenfél, csak talán a Brest-tel itt a felkészülésünk során, és hát trófea természetesen, mindenki a győzelemre éhes, és mindenki a kupákat szeretné, és nagyon örülök neki, hogy ez tényleg most nekünk így megadhatott, ez tényleg egy extra önbizalomlöket lesz most nekünk így a bajnokságra.
9: Csenge, tudom, hogy profi játékosok alkotják a csapatot, de amikor van egy ilyen sikeres szezon és idény, és sok mindent megnyertetek, mi lehet még a motiváció számotokra?
8: Szerintem így a tavalyi év lezárása az egy nagyon fájdalmas pont volt ott nekünk, az a Final Four. Ezt személy szerint is mondhatom, hogy talán ez volt a legnehezebb úgy mentálisan is feldolgozni, de egyszerűen mindenki motivált, tehát minden egyes nap, ha ránézek valakire, akkor motivációt kapok ebből, és tényleg a győzelem, tehát mindenki éhes arra, hogy kupákat nyer, hogy meccseket nyeren, hogy minden egyes nap jobb legyen, úgyhogy ezeket tudnám így egy kiemelni.
9: Szara Buktit érkezése látszólag mind támadásban, mind védekezésben nagy újdonságot és javulást hozott. Milyen személyiség ő, szerinted mennyire sikerült a beilleszkedése, és milyen pluszt hozott ő a csapatban?
8: Nagyon örülünk, hogy Szara csatlakozott a csapathoz. Egy kivételes tehetségű játékos, aki még csak 24 éves, és hát már bebizonyította, úgy gondolom, hogy mit is tud. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen gyorsan felvette ezt a ritmust, és ami itt van Győrben, és minthogyha tényleg, tehát hogy bármihez ő hozzányúl, nagyon jó labdaérzéke van, tehát fociba is mindenben, és nagyon jó érzés vele együtt játszani, még szérrel is akár bejátszani, neki van egyszerűen mindig ott van, és mindig készen áll, és várja a labdát, úgyhogy ezt szerintem nagyon nagyot fog lendíteni mindenképp a támadásunkon, úgyhogy Kárival úgy gondolom, hogy ők egy nagyon bombapáros lesznek erre a szezonra. Sikerült a beilleszkedése, még egy kicsit félénk, de mind a két új lányról azt tudom mondani, hogy nagyon elhivatott, nagyon alázatos, és tényleg erősíti azt a környezetet, azt a mentalitást, amit mi is próbálunk finni az egész csapattal.
9: A felkészülés során voltak, akik nem játszottak te sem valamennyi mérkőzésen, és az volt az indok, hogy a túlterhelés azért próbálják a szakvezetők minél későbbre tolni, vagy elkerülni. Érezted azt tavaly, hogy azért nagyon kemény és fizikálisan sokat vett ki belőletek az az idény?
8: Így van, nem voltunk egy egyszerű helyzetbe, tehát ott nyilván fel voltunk készülve a négy kismamánkra, aki volt az előző szezonban, de azért ezt az ember, tehát mi játékosok azért belülről nagyon érezzük, tehát mi azért tényleg nagyon extrán túl voltunk úgy idézőjelbe terhelve, de most nyilván nem az én posztomról mondom, mert ott mind a ketten a bófanvételénggel rendelkezésre álltunk, de a többi játékos úgy gondolom, hogy belső poszton azért kapott sokkal több nyomást és játékpercet, úgyhogy idén több játékosunk van, úgyhogy szerintem próbálta az edzőnk is ezt az időszakot úgy levezényelni, hogy meglátja azt majd, kihez tud majd nyúlni.
2: Hamarosan folytatjuk kézilabdával, előtte azonban aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét, és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolesár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott a szlovén csapattól Ljubljánában a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének második fordulójában. A találkozót Németh Kornél foglalja össze.
10: Nagyarányú 15 pontos vereséggel zárja a kosárlabda válogatottunk a mérkőzést. Szlovénia Magyarország világbajnoki selejtezőn a férfiaknál 92-77. Nem kezdődött jól a mérkőzés, hiszen Szlovénia hamar 10 pontos előre tett szert, 10-0 kellett Kasper Okornak, a mieink szlovén kapitányának időt kérnie. Ezt követően ugyan úgy tűnt, hogy rendezte a sorokat a magyar csapat, de aztán az első negyed végén mégis 25-17 állt az eredményjelzőn, tehát 8 ponttal a házigazda Szlovénia vezetett. Nem volt itt a legnagyobb sztárja Luka Doncic a szlovénoknak, de ezt nem tudtuk sajnos kihasználni. A második negyedben ugyan voltak pillanatok, amikor bizakodhattunk, és visszajött a magyar csapat 4 pontra is, például 34-30-nál a negyed végére, illetve a nagyszünetre mégis tovább növelte előnyét Szlovénia 43-36 át ekkor az eredményjelzőn. Nos, az igazi hidegzuhany a harmadik negyedben jött, hiszen ott már helyenként a szétesés jelét is mutatta a csapat, főleg a negyed végén, amikor az akkori legnagyobbra duzzadó különbség 75-59 állt az eredményjelzőn. Aztán a negyedik negyedben, amikor azt lehetett már érezni, hogy ha ezt a meccset holnapig játssza, a csapat sem nyeri meg, óriási erőről tanúbizonyságot téve 78-71-re följöttek a mieink, viszont a hajrára érthetetlen módon szétesett a csapat, és ennek köszönhetően jön, már amennyire ebben köszönet van, egyáltalán nincs benne, szóval ez a nagyarányú vereség. Még egyszer, tehát a végeredmény Szlovénia, Magyarország 92-77, a mieink legeredményesebb játékosai egyaránt a 19 pontot szerző Pern Zoltán, illetve a center Royvens voltak, Golomány György 15 ponttal zárt részünkről. Andi, Károly Andrea, állandó szakértőnk, egy végszó kérlek, milyen volt azon túl a mérkőzés, amit már eddig is elmondtunk, mi az, ami esetleg még eszedbe jut?
11: Én azt gondolom, hogy sajnálni fogják a fiúk ezt a koncentráció nélküli kezdést, mert...
10: Keretbe foglaltuk a meccset az elején, igen, se koncentráltak, meg a végén se.
11: Igen, mert bár 15 ponttal kikaptunk, de én azt gondolom, hogy... lehet, hogy ez most bátor kijelentés, de ez egy nyerhető mérkőzés lett volna.
10: De mindenképpen jóval szorosabb. Igen. Még ha nyerhetővel, tényleg lehet, hogy egy picit erőset is mondasz, de az, hogy ebben bőven lehetett volna több az 1000%.
11: Igen, és most ugye lezárták ezt a válogatott szakaszt ezzel a két mérkőzéssel, legközelebb majd novemberben találkozik a csapat, és sokkal jobb lett volna olyan szájízzel befejezni ezt az etapot, amikor úgy az van benned, hogy fú, ez jó, ez megy, már várom a következőt. Most lehet, hogy egy picit úgy vannak vele, hogy jó, most köszönjük, megyünk vissza a klubunkba.
2: Ahogy már beszámoltam róla, a kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél a Győri Audietto 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. Most következzen a zöldfehérek játékos, a Hásfalvi Júlia, aki Szabó Szilviának értékelte a találkozót.
12: Én azt gondolom, hogy a meccsnek a végeredménye egyébként nem tükrözi az egész mérkőzést, tehát hogy ahogy játszottunk, az utolsó 5 percben, vagy az utolsó pár percben nyílt meg igazából a nagy különbség. Ott hát már egy ilyen, inkább ilyen szétesés, meg a már kicsit ez a lehajtott fejű, nem azt mondom, hogy feladás, de ott már látszott, hogy a mérkőzésnek vége van. Én egyébként úgy jöttem ide, hogy a csapatnak motivációt adhat az a múlt hétvégi győzelem a Metz ellen. Persze van még finomítani való, illetve a jövő héten kezdődik a bajnokság, illetve a bajnokok ligája, amire most már aztán nem lehet kifogásokat találni, akár azt sem, hogy nem szoktunk eléggé össze, vagy de természetesen volt helye még ennek, hogy itt próbálgassuk a szuperkupán a páros kapcsolatokat, próbálgassunk különböző dolgokat, mert ez egy ilyen, az igazi rajt előtt egy ilyen nagy erőmérő volt. Sajnálom, hogy nem úgy jött össze, nagy szívvel jöttünk ide, nagyon megszerettük volna nyerni, és jól lezárni az alapozást, illetve jól nekifutni a szezonnak.
13: Ugyanezt akartam kérdezni, hogy az alapozás mennyire volt kemény, és mennyire mondhatjuk el, hogy még mindig munkában
9: nagyjából jöttök. Ugye nagyon kemény ellenfeleket választottak nektek a felkészülés során, tehát ehhez képest milyen forma várható még a bajnokságban?
12: Maga az alapozás jól sikerült, nagyon keményen dolgoztunk. Sajnos bajlottunk néhány sérüléset, többek között én is sajnos, úgyhogy itt az elmúlt 3-4 hétben én is azon dolgoztam, hogy mielőbb vissza tudjak térni. Kicsit sajnálom, hogy lemaradtam ezekről a jó mérkőzésekről, mert adhattak volna egy kis lendületet. Nem keresek kifogásokat, szerintem az éles edzőmeccseknek is az a célja, meg az a lényege, hogy felkészüljünk egy ilyen szezon startra, vagy rajtra. Teljesen jó volt, hogy erős ellenfeleket választottunk magunknak. Én úgy érzem, hogy nagyon kemény munkát beletettünk, megdolgoztunk érte, megdolgoztunk azért, hogy itt lehessünk, és egy jó állapotba kerüljünk. Én elégedett vagyok a munkával, és abban bízom, hogy azért a jövő héten jobb kedvűek leszünk, és jobban tudjuk elkezdeni, vagy újra kezdeni a szezont.
2: Most következzen Emily Fogel, aki már magyarul Szabó Szilviának nyilatkozott.
9: Azt látjuk, hogy Németországban nagy hagyománya van az ilyen szuperkupa mérkőzéseknek, óriási teltház van. Te jó ötletnek tartod, hogy itt Magyarországon is bevezették ezt, és most újra összecsaphat a két legjobb magyar csapat?
13: Nekem nagyon tetszik, igen. Ez kicsi nehéz olyan meccsel kezdeni a szezon, de szerintem ez jó a cukolónak, ez nekünk is jó, mert ez a legjobb csapat, és ez egy meccs, és egy cím lehetőség. Szóval nekem nagyon tetszik, szerintem ez volt is egy jó meccs, a vége eredmény. Szerintem ez nem volt mind a meccs, de remélem, hogy a szurkolók elveszték.
9: Hogyha a tavalyi játékotokat összehasonlítjátok azzal, amit idén fogtok játszani, mik a legnagyobb különbségek, tudsz-e ilyet mondani? Vagy ugyanazt a stílus fogjátok képviselni, amit tavaly?
13: Szerintem, vagy remélem, hogy jobban fogunk játszani, mert sajnos nem nyertünk semmit tavaly, szóval ez lesz most a cél, hogy nyerünk valamit végre. Szerintem az új játékosok ezért szerintem jobban lesz, több lehetőséget, többet tudunk játszani, de is aki volt már itt Fradiban, szerintem még jobban ismerünk egymást, beszélünk sokat, és remélem jobban lesz minden hét.
2: A férfiak mérkőzésén a Veszprém és a Szeged csapott össze. A párharcot követően ismét Veszprémbe került a trófea, miután a bakonyiak 37-35-re verték a szegedi klubot. A veszprémiektől Imre Bence nyilatkozott Szabó Szilviának.
9: Gratulált az első veszprémi trófeáthoz. Hogy érzed magad, Bence, mennyire sikerült már beleilleszkedned a veszprémi rendszerbe, és mennyi munka vár még rád, hogy érzed?
14: Köszönjük el, még van azért munka, azért az látszódott is, de mindenképpen jó lezárása volt a felkészülésnek, illetve egy jó szezon start. Nyilván van még rengeteg dolog, amiben fejlődni kell, azt gondolom, ezt elmondom, hogy ezzel mind a két csapat így van. Voltak a Szegednek rosszabb erődőség voltak nekünk, illetve a másik csapatoknak jobb. Jó mérkőzés volt, azt gondolom, szolgálta mindkét csapatnak a szezon kezdetét, úgyhogy szerintem jó mérkőzés lehettek a nézők. Természetesen fontos volt az eredmény, szóval az első, hogy az gondolom, hogy Veszprém-Szeged mind a két csapatnak, tehát mindegy, ha a felkészülés most lenne, akkor is sokan kilátogatnának, vagy tehát az lenne, és minden két csapat nyerni akarna. Ez most is így volt, persze nyilván vannak olyan dolgok, amik még újak, talán egy kicsit ez rájuk jobban igaz, hiszen egy több új játékosokban, főleg belső poszton, de még azért nekünk is van hova javulnunk. Tényleg jó mérkőzés volt, örülünk, hogy meg tudtuk nyerni a meccset, az volt a legfontosabb.
9: Mentálisan megerősödve tértél haza? Tehát azt érzed, hogy most már ott kint megedződtél Kielben, és tudod, hogy mi vár rád, és mi kell ahhoz, hogy itt is bejátsz magad a csapatba?
14: Igen, nyilván azért van egy tapasztalatom, még annak ellenére, hogy mindig azért még fiatalnak gondolom magam, azért most már hál' Isten egy pár éve úgy tényleg, hogy megedződtem ebbe a mezőnyben, de nyilván mindig tudnak új dolog lenni. Én sosem játszottam magyar bajnoki rangadót, ezek mind új dolgok. Nem játszottam ennyi nézőt, úgy nyilván játszottam válogatottam Magyarországon, de egy klubmeccset úgy nem. És ezek mind új dolgok, szokatlanok, kell egy nyilván kis idő. Türelmes vagyok magammal, ez képben is így volt, és tudom, hogy egyszer, amikor eljön az a pillanat, hogy megkapom a lehetőséget, most is megkaptam a lehetőséget, akkor kell majd élnem vele. Úgyhogy ez kint is így volt. E tekintetben van egy kis előnyem, igen, talán velem egy külökkal.
2: Most pedig következzen a Veszprémiak csapatkapitánya, Ligetvári Patrik.
15: Nagyon, nagyon nagy motivációt az első trófeát megszerezni a szezon elején. Így már tényleg van egy trófa a zsebben, úgymond jó mérkőzést tudtunk játszani. Amit egy kicsit sajnálok, az, hogy nem kaptunk egy érmet se, hogy ez volt nekem az első szuperkupa győzelmem, és nagyon örültem volna, kapok egy érmet, de majd szerkeztek egy jó levelet magamnak.
9: De látjuk, hogy egyen pólóban vagytok, tehát valamilyen szinten ezért megpróbáltatok készülni, nyilván nem elkiabálva. Mik voltak a fordulópontjai ennek a meccsnek szerinted?
15: Szerintem az elején már fordítottuk, úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, mert már szinte egy nagyobb elem ki is tudtunk dolgozni, onnantól csak a Szegedet engedtük vissza, és tényleg mi hibánkból értek egész mérkőzésen, és tényleg jó meccset tudtunk játszani.
9: Külföldön nagy hagyományai vannak az ilyen szuperkupáknak. Szerinted mennyire van létjogosultsága ennek? Mekkora élmény volt ez számotokra?
15: Nyilván nagyon nagy élmény volt, hiszen először nyertem meg ezt a trófát, és tényleg, és szinte minden lehetséges hazai trófát besebeltem. Ezzel ez hiányzott egyedül, szóval nagyon örülök.
2: Most következzen a Szeged játékosa Lukács Péter, akit szintén Szabó Szilvia kérdezett.
16: Viszonylag hosszú felkészülésen vagyunk túl. Igazából ezelőtt a meccselet 3 edzőmérkőzésünk volt. Azon a 3 meccsen kellett tényleg megismernünk egymást, begyakorolnunk azokat a figurákat, játékrendszert, amit szeretne látni az edző. Úgy gondolom többé-kevésbé sikerült, de nyilván ehhez idő kell ezen a szinten, hogy megszokjuk egymást maximálisan. Ez a meccs tényleg a szezon elején jött, úgy gondolom, hogy sokat tudunk ebből tanulni, de a küzdést ezt mindenféleképpen kiemelném. Többször is azért több góllal vezetett a Veszprém, de mindig visszajöttünk, és a végén még, ha egy kicsivel talán szerencsésebbek is vagyunk, jobban fókuszálunk, akkor meg is fordítottuk volna a meccset.
9: Így van, 7 góllal is vezetett már a Veszprém, akkor már lehet, hogy sokan elkönyvelték, hogy jó, hát ez egy lefutott találkozó, és volt tartása a csapatnak, és szépen visszajöttetek. Ezt így egymást spanoltátok, kellette, vagy ez így meg volt beszélve, vagy éreztétek, hogy ebben még van?
16: Igazából minden, amit elmondtál, az minden igaz. Éreztük is, hogy tudunk ennél jobban játszani. Kicsivel összeraktuk a védekezésünket, egyre több védésünk is lett. Támadásban igazából a technikai hibákra kell jobban odafigyelni. Nagyon, nagyon sok volt. Az is talán abból adódik, hogy még nem annyira ismerjük a másikat, de tényleg ezek egyre jobb és jobb lesz, ahogy egyre több meccset játszunk.
9: Peti, a saját helyzetedről mesélj egy kicsit. Ugye irányítóként kell egy új csapatban, egy új rendszerben helytállnod. Mennyire alakultak már ki akár a beállóssal, akár az átlövőkkel a kapcsolatok?
16: Igen, ez tényleg irányítóként, ez mindig egy nagy feladat. Teljesen új játékrendszerről beszélünk, de úgy gondolom, hogy egyre jobban és jobban felveszem a ritmust, tényleg élvezem ezt a szerepet, szeretném kihasználni ezt a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy a mai nap a beállóban például nagyon jól működött a páros kapcsolat, és erre kell építkezni.
9: Az a légiós élet, ami mögötted van, az mit adott neked, és mit hoztál magaddal, miből tudsz építkezni?
16: Felkészített az ilyen nagy rangadókra, mint ez a Veszprém, meg felkészített a Bajnokok Ligája meccsekre, szóval tényleg nagyon várom ezt a szezont. Úgy gondolom, ez mondhatjuk egy viszonylag jó kezdés volt, annak ellenére, hogy tényleg rengeteg hibával játszottunk, de megyünk tovább, a következő meccsre fókuszálunk, nem sokára jön, ugye játszunk az Egerrel, aztán a Győrrel, azt hiszem, és már jön az első BMS, szóval tényleg nagyon kemény meccsek állnak előttünk, és szeretnénk a legjobbat gyűjteni.
2: A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznani kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt. Az olimpiai számokban egy-egy arany, ezüst és bronzérmet szereztek a magyarok. A világbajnokság zárónapját Tóth Béla foglalja össze.
17: Adolf Arany ezüstök egész sora plusz egy bronz a kenupárostól. 7 érmet szereztek a magyarok a poznani kajakkenu világbajnokság zárónapján. Harmadszor nyert aranyérmet 5000 méteren Adolf Balázs. A ferencvárosi kenus sokáig a moldáv Tarnovszki vizé nevezett, majd a negyedik futószakasz előtt lehagyta ellenfelét, és nagy előnnyel első helyen ért a célba. A férfi kajakegyesek 500 méteres döntőjében Varga Ádám ezüstérmet szerzett. A ferencvárosi sportoló nagyot csatázott az aranyérmet elcsípő ausztrállal, Thomas Grinnel, ám alul maradt. Ez a harmadik VB ezüstje annak a Vargának, aki 5000-en is indult, ám kormánytörés miatt az első kör végén kiállt. Szintén a második helyen zárt Lutz Anna, az újpesti kajakos a sprinttávon 200 méteren maradt el félhajóval az Európa bajnok mörkétől. Lutz is a harmadik VB ezüstérmét gyűjtötte be. Maradva a kajakosoknál, a második helyen fejezte be az 5000 döntőjét Kőhalmi Emese, a táv háromszoros világbajnokát egyedül a svéd Andersson tudta legyőzni. A dobogó második fokára állhatott fel a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki, Réka, Csorba, Zsófi összeállítású Kenu Néges is, amely címvédőként szállt vízre 500 méteren, ezúttal viszont a kínaiak jobbnak bizonyultak. Csorba Zsófi aztán egyesben 5000 méteren újabb ezüstéremmel gyarapította éremgyűjteményét. Az Ute Kenusa tavalyhoz képest előre lépett, hiszen Milánóban a harmadikként zárt. Akár csak tavaly, ezúttal is bronzérmet szerzett a Kollár Kristóf Juhász István kenupáros, méghozzá az olimpiai távon 500-on. A paksi kettős bár sokáig másodikként lapátolt, de a végén 22 századdal megelőzte őket a brazil egység. A Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajakkettes a dobogóról hajszállal csúszott le, és zárt negyedikként 500 méteren. A 18 esztendős kenus Paragi Petra az olimpiai távon 200-on hetedikként ért a célba. A magyar kajakkenu válogatott 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzéremmel fejezte be a poznanyi gyorsasági világbajnokságot.
2: Most következzen a Kenu egyesek 5000 méteres versenyében világbajnoki címet szerző Adolf Balázs, aki Tóth Bélának nyilatkozott.
18: Egy utólag nem sok mindenen változtatnék, nagyon sokat tudtam vizen ülni. Láttam előre a kétes szituációkat, amiből jobb kimaradni, akár a fordulóknál, akár a futószakasznál, inkább mindig lemaradtam, hagytam egy kis teret többieknek. Biztonsági játék volt végig, aztán igazából amikor elmentem a moldáv sráctól, onnantól is annyi energiát raktam bele, amennyi muszáj volt, hogy tartsam az előnyömet. Nem akartam megkockáztatni se azt, hogy kifáradjak, se azt, hogy a nagy iramba mondjuk egy hullám úgy meglökjön, hogy akár baj legyen. Szóval tényleg ezt szerintem tök jól lehoztam.
17: Jól emlékszem, a negyedi futószakasz előtt hagytad ott a vízen, tehát nem futás közben előzted le. Kivártad a megfelelő pillanatot?
18: Futásra alapoztam, de közben úgy voltam vele, hogy úgy menjünk neki a futásnak, hogy már volt előtte egy sprint, hogy magas pulzussal gyakorlatilag, mert tudtam, hogy úgy biztosan jobban bírom a futást. De elég hamar, meg könnyedén megadta magát ebből a szempontból. Szóval éreztem a futószakasznál, hogy már egyedül vagyok, ahogy akartam, úgy lett ez az egész verseny.
17: Ja, beszéltünk már korábban is arról, hogy Duisburgban, valamint Kopenhágában lettél még világbajnok 5000 méteren. Mi az, ami ilyen jól fekszik neked ezen a távon?
18: Szerintem az állóképesség, amúgy nyilván ügyes is vagyok az én fordulókban, futószakaszoknál is. De mondjuk az első VB-met azt még futószakasz nélkül sikerült megnyernem. Tehát jól megy ez a helyezkedés téma szerintem, ebben van úgy igazán nagy tehetségem, és ezt tudom kamatoztatni.
2: A kajak egyesek 5000 méteres mezőnyében idő előtt feladni kényszerült a versenyt Varga Ádám, azonban 500 méteren második lett. Érem szerzése után Tóth Bélának nyilatkozott.
17: Varga Ádámmal beszélgetek, aki világbajnoki ezüstérmes lett K1 500-on. Ádám, megismételted a tavalyi teljesítményedet, tavaly ugye Dostál előzött, meg most pedig Thomas Green 500 méteren. A mostani teljesítményeddel mennyire vagy elégedett abban a szempontból, hogy azért eléggé zaklatott idényen vagy túl, nem tudom, hogy a zaklatott-e a megfelelő szó.
19: Mindenképp gyengébb volt az idényem, mint az előzőek. Ugye a helyezésem ugyanaz, mint tavaly, viszont tavaly a szezon elején és közepén a dobogó első fokán álltam legtöbbször, tehát ott a célom mindenképp a nyerés volt tavaly évben. Az idei évben nem sikerült, hogy volt olyan, sőt, egyszer sikerült csak dobogózni ezen a számon, a többi pont lecsúsztam róla, tehát itt kicsit lejjebb vittem a lécet a záró, nagyon idézőjelesen csak dobogószerzésre. Így tavaly az üsttel is elégedett voltam, de ott jobban hajtott az, hogy meg tudom szerezni az aranyat, és ott nagyon kicsin is múlott. Ezzel igazániból nincs bennem semmi hiányérzet, hiszen edzésekkel láttam, hogy Thomas gyorsabb valamennyivel, mint én. Ki tudtam hozni mind a három futamba a formámat, alapból élveztem is így az egész versenyt, tehát jól estek az előközéfutamok. Persze a döntő az már teljesen maximum volt, de azt is szerintem jól meg tudtam csinálni. Ez mindenképp egy jó lezárása volt az évnek. Persze még van 5000 méter, de a síkvíznek jó lezárása volt.
17: Mindig kemény a verseny a férfi kajakosoknál itt 500 méteren, és azért tele volt olyan versenyzőkkel a mezőny, akik vagy világbajnokságon szereztek már érmet, vagy Európa bajnokságokon. Itt is ugye Borucki a harmadik, ő Európa bajnok lett. Hogy látod itt az erőviszonyokat, hogy mennyire változó az, hogy ki fér oda éppen a dobogóra?
19: Az 500 abban nagyon hibrid szám, hogy lehet felülről, meg alulról is közelíteni. Szóval el tudnak indulni ezresek is, és volt olyan év, hogy ezren az első 6 helyezett, az kb. 500-on is első 6 helyezett volt, de lehet akár a 200 irányából és a sprint irányából is, így sokkal több versenyző képes jó színvonalt hozni. Alapból rövidebb a táv, tehát jóval szorosabb lesz a végeredmény. Nem tudom, hogy mitől függ, hogy ki hogyan fér oda. Alapból úgy gondolom, hogy az 501-es, és annak ellenére, hogy az olimpián nincs ilyen távunk, egy nagyon presztízses szám.
17: Te is így tekintesz rá?
19: Mindenképp, főleg, hogy az összes többi szám az 1001-es kivéve, az 500 pár 504, az mind ugyanezen a távon zajlik, szóval én úgy gondolom, hogy ez egy fontos táv.
2: Kőhalmi Emese is éremmel térhet haza, miután kajak egyes 5000 méteren a második helyen ért célba vasárnap. Ő következik most.
17: Emese, a végén azért finishezned kellett a cseh versenyzővel, ott hagytad, legyőzted őt. Anderson az, aki érinthetetlen volt most ezen a távon?
20: Igen, nagyon úgy tűnik, hogy most nagyon nehéz megfogni, így hogyha van túlszakasz, azért örülök, hogy az EB-n sikerült elkaptam őt. Azért az a klasszikus 5000 méter volt, ahol nincs benne futószakasz, aminek azért nagyon örültem, de remélem egyszer majd így is sikerül elkapni őt.
17: Ugye ezen a világbajnokságon 5000 méterre koncentráltál, és ha már említetted az Európa-bajnokságot, ott Portugáliában 2 aranyéremmel zártál. 2 arany, 1 ezüst, ami a fő versenyeket illeti ebben az évben. Hogy értékelnéd ezt az idényt?
20: Igazából nagyon örülök neki, szerintem kihoztam a legtöbbet ebből, amit tudtam. Jövőre szeretnék az olimpiai számokra is koncentrálni, de szerintem ezzel is ilyen elégedett lehetek.
17: És a világbajnokságra még visszatérve egy pillanatra, itt az 5000 méteren azért az látszik, hogy óriási a küzdelem, akár tényleg hajó a hajó ellen. Okos versenyzéssel te ezt elkerülted. Ez volt a terv, tehát így építetted fel magadban a pályát?
20: Igen, ilyenkor próbálom ezeket minden jobban kerülni. Nem szeretek ilyen helyzetekbe kerülni. Sajnos a rajtam az nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de egész jól sikerült belőle kijönni, és nem belekerülni a verekedésbe. Szerintem, hogy egész jól sikerült felépítenem a pályát, szóval azért elégedett lehetek.
2: A nőknél Lucanna 200 méterrel lett ezüstérmes, az újpesti kajakost is Tóth Béla szólaltatta meg.
17: Lucannával beszélgetek, akinek gratulálok a világbajnok ezüstérméhez a sprintávon 200 méteren. Anna, hogy láttad, hogy milyen volt ez a pálya, ennyire vagy elégedett az ezüstéremmel, tekintve azt, hogy nagyot csatáztál végül is a dán riválisoddal?
21: Elégedett vagyok azért, mert úgy érzem, hogy most ez volt a maximumom, és sikerült mindent kihoznom magamból. Ilyenkor nem hiszem, hogy csalódott lehetnék, főleg, hogy egy ezüstérmet tudtam szerezni így.
17: Az eddigi napok közül most milyen volt a pálya számodra, mennyire segített téged az, hogy hát akkor, amikor elrajtoltatok, akkor szerintem nem nagyon volt szél, vagy nem voltak zavaró körülmények?
21: Szerintem egyáltalán nem volt most zavaró a szél. Azért itt az elmúlt napokban voltak olyan pályaelőnyök, meg olyan pályák, amik nem szívesen versenyeztem volna, de most nagy szerencsénk volt szerintem a mai időjárással.
17: Ugye második lettél az Európa-bajnokságon is, megismételted ezt a teljesítményt itt a VB-n, így most már visszatekintve erre az idényre, hogy látod, hogy mennyire vagy elégedett ezen a teljesítménye 2 érem a világversenyeken?
21: Igen, azzal mindenképpen elégedett vagyok, hogy sikerült 2 érmet is szereznem. Hát vannak mások, amivel nem annyira vagyok elégedett, de azt majd jövőre remélem, hogy jobban tudom csinálni.
2: Csorba Zsófia dupla ezüsttel zárhatta ezt a világbajnokságot, miután kenu 1-esben 5000 méteren, valamint a kenu 4-essel 500-on is a második helyen ért célba.
17: Itt beszéljünk először az 5001-esről. Nagy volt a verseny végül is közted és a fehér orosz versenyző között, de okos versenyzéssel végül ott hagytad őt. Ezzel azt hiszem, hogy elégedett lehet, de te hogyan látod?
22: Őszinte leszek, azért ez valamennyire a szerencsén is múlt nekem, hogy le tudtam finiselni. Tényleg nem tudom, honnan gyűjtöttem erre még itt erőt. Én amikor befordultunk az utolsó egyenesre, azt éreztem, hogy hiába elvezek, már nem haladok sehova, és elindult mellettem a fehér oroszlány, úgyhogy tényleg nem tudom, hogy ez az utolsó 50 méteren hogyan jöttem bele, lehet, hogy csak a szívem húzott be, de szerencsére bejött ez a második hely.
17: Mennyire számítottál arra, hogy a német Loszke ennyire el fog menni az elején?
22: Ennyire nem számítottam rá, arra számítottam, hogy jó formában lesz. Már az Európa-bajnokságon is ő volt ugye a bronzérmes, tehát azért készültem rá, hogy 5000-en is jó lesz, illetve most megnyerték a C2 500-at, ami egy tök nagy meglepetés volt, úgyhogy tudtam, hogy jó formában van itt, azért erre nem számítottam, hogy ennyire, de abszolút gyönyörűen versenyzett, és nagyon megérdemelt győzelem volt neki.
17: És a világbajnokságot tekintve előre léptél, mert ugye tavaly bronzérmes lettél, most pedig ezüst, és ez az idény ez kiválóan sikerült, mert 4 aranyérem, Európa-bajnok lettél, itt pedig egy világbajnoki ezüst. Hogy látod ezt az évedet?
22: Nagyon hosszú volt, örülök, hogy így lett igazából a vége. Elégedettebb lennék, ha tudtam volna nyerni, de azzal, hogy bejött ez az egy darab plusz 5000, úgy gondolom, hogy ezt jövőre ki tudom talán javítani a szegedi világbajnokságon, ha sikerül kijutnom.
2: Vadna Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó Ilka Héthajó osztály Dublinban rendezett világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar hajós a középmezőnyből kezdte az éremfutamot, amelynek első szakaszát a negyedik helyen fejezte be, így akkor összesítésben a 8. volt. A második futamban azonban remekelt, ezt megnyerte, és végül így övé lett a legjobb helyezési pontszám. A kalapácsvető Halász Bence 8 méter 67 cm-rel győzött az olaszországi ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. Szabados Sármin a 4. helyen végzett, női 100 gáton Kozák Luca pedig 6. lett. A budaörs asztali tenisz csapata 2 vereség után győzelemmel köszönt el a Bajnokok Ligája első csoportkörében, miután 8-4-re verte a spanyol Szonkládérát. A felnőtt kategóriában 7 aranyat, 11 ezüstöt és 16 bronzot szereztek a magyar versenyzők a budapesti kickbox világkupa versenyen. A legeredményesebbnek Udvarhelyi Fanni bizonyult 1 arany és 1 ezüstéremmel. Az OSC és a Vasas is megnyerte csoportját, így a negyed döntőbe jutott a Benu férfi vízilabda magyar kupában. A kupasorozat első szakaszában 4 darab 3-as csoportban zajlottak a küzdelmek, ahonnan az első helyezetek jutottak tovább a legjobb 8 közé. A 4 kiemelt, vagyis a Ferencváros, a Honvéd, a BVSC és a Szolnok a második szakaszban kapcsolódik majd be a küzdelmekbe. A válsérüléssel bajlódó Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a US Open-től, miután a spanyol Daniel Merida 6-4-6-4-6-2-re verte. A nagy esélyes Tadej Pogacsár szombati kiesése után vasárnap az összetett első helyét megöröklő spanyol Erik Mas nyerte a spanyol kerékpáros körverseny 9. szakaszát. A héten érkezett a hír, hogy Kocsis Gergő a Videoton játékosa Finnországba igazolt. A 32 éves futballistát Szabó Bence érte utol telefonon.
0: Először is ugye gratulálok az átigazolásodhoz, Finnországba szerződtél ki a Jaro együtteséhez. Hogyan jött számodra ez a lehetőség, ugye legutóbb Fehérváron futballoztál?
1: Köszönöm szépen. Hát a lehetőség az nagyon gyorsan jött, és nagyon gyorsan is kellett döntsek. Hétfőn felhívtak engem reggel, hogy nagyon fontos mérkőzéseik vannak. Többek között ugye az utolsó forduló, amikor az utolsó ellen játszanak, és hogy sürgősen úgymond szükségük lenne rám. És hát igazából 2 órát adtak, hogy el tudjam dönteni, hogy akkor most az átigazolás mellett döntök, vagy inkább szeretnék hamaradni. Gyorsan leültem a családdal, és igazából fél órán belül is döntöttük, hogy akkor belevágunk.
0: Ez akkor adott esetben azt jelenti, hogy mert ugye most nézem itt a bajnokságot, itt van még egy mérkőzés az alapszakaszból, illetve van még egy rájátszásos rendszer, hogy akkor erre a fél évre szól ez a megállapodás?
1: Igen, tulajdonképpen 2 hónapra írtam alá, 2,5 hónapra. Most ugye az utolsó fordulóban elméletileg már fogok tudni játszani. Utána van 5 meccs a rájátszásból, és ha esetleg ugyanezen ebben a pozícióban maradunk a 11. helyen, ahol most vagyunk, se előre, se hátra nem tudunk elmozdulni, hátra semmiképpen se szeretnénk nyilván, akkor még plusz 2 meccs lesz, a 2 osztályozó mérkőzés.
0: Hogyan tervezted ezt a átigazolási időszakot? Gondoltál-e arra, hogy egyáltalán külföldre fog szerződni? Mert ugye, hogy Fehérvárról távoztál egyáltalán, ugye most annak azzal kapcsolatban is lehetett cikkeket olvasni, hogy érdekes körülmények között történt meg, az főleg, ami utána még a vezetőedző nyilatkozott rólad.
1: Mondhatjuk egy kicsit talán viharosnak az elvállásomat Fehérvárról. Engem a klub az év végén megkeresett, hogy szeretnék meghosszabbítani a szerződésemet. Akkor nem tudtunk megegyezni, viszont ez a portugál csapat, aki szeretné, vagy szerette volna átvenni a klubot. Ők engem azonnal megkerestek, hogy szeretnék, hogyha én ott maradnék, szeretnének engem úgymond megtartani. Úgyhogy igen, kiváltam egy pár hetet, mondhatni akár egy-két hónapot is, hogy a portugálok most akkor el tudják venni a klubot, vagy nem. Sajnos eddig úgy alakult, hogy nem tudták, és most már nem szerettem volna tovább várni. Sok lehetőségre nem ezt mondtam, de úgy éreztem, hogy most már azért szükségem van arra is, hogy meccsterhelést kapjak, és nyilván szükségem van arra, hogy visszakerüljek a foci közegébe. Úgyhogy mondom, ez egy gyors döntés volt, de örülök, hogy itt vagyok. Nagyon pozitívan fogadtak, tényleg teljesen más a mentalitás, mint Európa többi országában. Tehát tényleg nagyon barátságosak az emberek, nagyon nyitottak, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek.
2: Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet. A Sportvilágot Keszi Dórától hallották.

0: 23 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Kis József, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A Tisza kormány elmúlt 110 napját értékelte a miniszterelnök. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. Holnap egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Bezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. 17 nap alatt befejeződött a Dunai Fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített létesítmény már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet a Paksi atomerőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A két part felől indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy az erőmű alacsony vízállásnál is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közösségi és a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Lévai Jánost választották Hajdú Bagos polgármesterévé a ma tartott időközi helyhatósági választáson. A Fejérvár megyei Enyingen Angyal Gábor lett a polgármester. Hajdú Böszörmény első emberévé Kocsis Jánost választották. Magyar Péter miniszterelnök az időközi választások kapcsán úgy nyilatkozott, a Tisza-szigetek és a Tisza országgyűlési képviselői által támogatott minden képviselő és polgármester jelölt fölényes kétharmados győzelmet aratott. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg múlt éjjel. Egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később fogták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. Negyed évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelésről szóló megállapodás. Az egyesség 17 olajmező Venezuela ismert kőolaj tartalékainak több mint ötöde felett biztosít ellenőrzést az Egyesült Államok, illetve amerikai cégek számára. A 65 milliárd hordónyi nyersolaj felszínre juttatása várhatóan 209 milliárd dollár bevételt biztosít a dél-amerikai ország számára. Itthon holnap változékonyra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső, a szél megélénkül. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Holttest van, elkövető nincs. Vajon mitől jó egy krimi, és kiből válhat közönség kedvenc bűnügyi szerző? Sikeres krimi írónőket kérdezünk erről. Milyen munka az, ami nem látszik? Tömegeket érint az úgynevezett láthatatlan munka, amit legkevésbé éppen a családtagok akarnak elismerni. Nők és a sokadik műszak.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Egy hazában.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Augusztus 30-án, amikor a rózsák, Félixek, Letíciák ünnepelnek, ebben a hónapban már 5. alkalommal jelentkezünk. Őseink az augusztust aranyasszony vagy bőség havának is nevezték. Ajánlom is műsorunk gazdag tartalmát egy-egy mondatban. Új vezetője van a most induló tanévtől a pécsi Miroslav Kreža horvát iskola központnak. Ronta Róbert szerint az iskola alap, amelyre építeni lehet. Szent Száváról adtak elő egy színdarabot a gyerekek. Ismét gazdag program várta a mórahalmi szerb hittantábor résztvevőit. Mindenki bemutathatta sütő-főző tudományát, szlovákok és magyarok együtt szervezték az almanapot Csaba Szabadiban. Finomságok készültek a kétegyházi Pogácsa Fesztiválon is, és zenés-táncos programok is szórakoztatták a vendégeket. Évente több mint 30 fellépésük van, bejárták az országot és Európa több pontján is népszerűsítették a sváb muzsikát, a soroksári férfi népdalkör tagjai. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Bencsik János.
1: Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke, még keréken a Román Ortodox Gyülekezet vezetőivel egyeztetett a folyamatban lévő fejlesztésekről. Az év elején elnyert 2 millió forint egyedi támogatásnak köszönhetően folytatódhatnak az Úr Serege Gyülekezet templomának tavaly megkezdett beruházásai. Tovább épül az új terasz, folytatódik az udvar rendezése és burkolása, emellett energiahatékonyságot elősegítő fejlesztéseket is terveznek.
0: Augusztus 20-a nemzeti ünnepünk alkalmából magas kitüntetésben részesült a Pomázi Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület. A Szent István búcsú keretében megrendezett városi ünnepségen Pomáz képviselőtestülete közművelődésért díjat adományozott az egyesületnek. A díjjal a város kulturális életének gazdagítását és a generációk közötti hídépítő munkát ismerték el. A díjátadón Krunicné Sósigy Anicát, az Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnökét, Mándigy Predrá kollégánk szólaltatta meg.
2: Nekünk minden díj nagyon sokat számít. Az első díjunk az a Pomázért kitüntetés volt, és az is egy óriási eredménynek számított, mert az a 90-es évek elején kaptuk még, és megkaptam én is személy szerint, illetve megkapta külön még egy másik alkalommal az együttes is. Ezek elég magas rangú kitüntetések. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk érte. Vittük Pomáz hírnevét szerte az országban és külföldön is, és gondolom, hogy főleg emiatt tartottak minket jogosultnak arra, hogy ezt elismerést megkapjuk.
0: A díjazottal készített hosszabb interjút egy későbbi műsorunkban hallhatják majd.
1: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pályázatot hirdetett a szervezet új hivatalos logójának elkészítésére. A nyertes pénzjutalmat kap. A műveket az atru@atruroman.hu címre várják holnap estig. A pályázat célja egy eredeti, reprezentatív és könnyen felismerhető logó megalkotása, amely kifejezi a magyarországi román közösség identitását, egységét, kulturális örökségét, hagyományait, és így a magyarországi románok szimbólumává válhat.
0: Szeptember 1-én megnyitja kapuit a szegedi szerb gimnázium, így a budapesti Nikola Tesla szerb gimnázium mellett immár Szegeden is járhatnak majd szerb középiskolába az érdeklődő diákok. Idén 52 gimnazista iratkozott be. Az új oktatási intézményben, melynek fenntartója a Szerb Országos Önkormányzat, 3 osztály kezdi meg a munkát. Az ünnepi tanévnyitó délután 4:30-kor kezdődik a Vörösmarty utca 7 szám alatt.
1: A Trencséni Iparművészeti Iskola tanulóinak kiállítását nyitják meg szeptember 3-án 18 órakor a Budapesti Szlovák Intézetben. Az Irány Trencsén című tárlat rajzokat, festészeti és grafikai alkotásokat, fotókat, térbeli látványterveket, animációkat és digitális alkalmazás koncepciókat mutat be. A Trencsén 2026 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében megvalósuló kiállítás szeptember 30-áig látható a Rákóczi út 15 szám alatt.
0: Szeptember 4-e és 6-a között ünneplik a Pilis-Szentiváni tájház fennállásának 40. évfordulóját. A 3 napos program során nemzetiségi műsor, táncest, filmvetítés és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A rendezvények helyszíne a Szabadság út 86 szám alatti tájház, a programok ingyenesek.
1: A magyarországi németek országos önkormányzata szeptember 14-éig várja a német nemzetiségi duók, triók és kvartettek jelentkezését. A pályázathoz bemutatkozást, valamint hang- vagy videófelvételt kell benyújtani. A kiválasztott együttesek a 2027. január 24-én Pécsett megrendezett országos gálán mutatkozhatnak be.
0: Meséld el a történeted mobiltelefonnal címmel pályázatot hirdetett a TV Kroatika és a Zuglói Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. A felső tagozatos és középiskolás diákoknak legfeljebb egy perces videóban kell bemutatniuk, mit jelent számukra ma horvátnak lenni. A pályaműveket október 12-éig várják. A legjobb alkotások értékes díjakat nyernek, a győztes filmeket pedig novemberben az első mobilfilmes fesztiválon mutatják be.
1: A Horvátok Világszövetsége meghirdette a jelentkezést a külföldön működő horvát klapák, azaz a hagyományos kíséret nélküli vokális zenei együttesek negyedik találkozójára. Az eseményt szeptember 28-án rendezik meg a Spliti Horvát Nemzeti Színházban. A rendezvény művészeti vezetője Josko Čáleta népzenekutató lesz.
0: Híreinket hallották.

0: 26-27-es tanév. Nem lesz ez másként a pécsi Miroslav Krezsa horvát iskolaközpontban sem, ahol új igazgató várja az intézménybe járó gyerekeket. Ronta Róbert eddig is igazgatóként tevékenykedett egy másik iskolában, viszont a mostani új poszt betöltését kihívásként éli meg. Többek között erről is beszélgetett vele Füri Tamás kollégánk.
1: Elkezdődött a munka, serénykednek már a kollégák, a pedagógusok, a folyosókon, láttam az új tankönyveket.
2: Igen, kénytelenek voltak elkezdeni dolgozni, hiszen lejárt a nyári szünet, úgyhogy hétfőtől kezdve dolgoznak a kedves kollégák, természetesen a vezetők, mi a nyáron is dolgoztunk. Én, mint új vezető, meg főként nagyon sok dolgot meg kellett ismernem és ismerkednem az itteni dolgokkal. Hétfő óta a kedves kollégák díszítik a tantermeiket, készítik elő, hogy a gyerekek, amikor érkeznek, megfelelő környezetbe jöjjenek. A tankönyvek időben megjöttek, a takarítás miatt a folyosóra tudtuk csak elhelyezni a könyveket, de az osztályfőnökök már szedik össze és viszik az osztályterembe, hogy a gyerekek majd szeptember 1-én megkaphassák.
1: Induljunk el az óvodától. Milyen változások várnak a mostani új óvodásokra?
2: Az óvodában sajnálatos módon nagyon kevés gyerekünk lett, sokkal kevesebben iratkoztak be, mint amennyien feljöttek az iskolába, illetve beiratkoztak az első osztályba. 71 gyerekünk van, és várhatóan információm szerint még 2 gyerek fog beiratkozni. A változás annyi, hogy ennyi gyereket 3 csoportba tudtunk elhelyezni, így 3 csoporttal fog menni az óvoda szeptembertől. Ennek pedagógus okai is voltak, így most minden csoportban lesz 2 óvópedagógus, egy dajka, és van egy noksos pedasszisztens segítségük is az óvodában, úgyhogy ezt az óvónénikkel, illetve a pedagógusokkal megbeszélve elfogadták, és így fog folyni a munka.
1: Az általános iskolában, illetve a gimnáziumban milyen változások lesznek szeptember 1-től?
2: Az általános iskolában egy magyar szakos tanárnőnk meghívást kapott, illetve ajánlatot kapott egy másik iskolában állást, ő azt sajnálatos módon elfogadta, így ő eltávozott tőlünk, az ő helyét betöltöttük egy fiatal magyar szakos tanárral, aki tavaly évben minősült. Volt problémánk az alsóban a tanítónéni számban, azt is sikerült betölteni, úgyhogy pedagógus szempontjából az általános iskola rendben van. A gimnáziumban pedig én úgy gondolom, hogy semmi problémánk nincsen. Nagyon örvendetes az, hogy 10 nulladikosunk van az idei évben, és 31 9-es tanulónk van a gimnáziumban. Ott eddig is óraadóként tudtuk ellátni a földrajzot horvát nyelven, ez maradt továbbra is, ugyanígy, illetve az idei évtől van egy kis változás, mégpedig adja az informatika tanárt is egy óraadóval látjuk el, mert mint információim vannak, bizonyos gyerekek szeretnének érettségizni informatikából, és nekünk nincs megfelelő szakos végzettségű emberünk ehhez, és úgy gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy gyerekek sikeres érettségit tegyenek informatikából.
1: Az elmúlt években, amikor ide látogattunk az intézménybe, mindig valamilyen programon vettünk részt, elég sok vendég látogatott el ide. Sikerült esetleg összeállítani a 26-27-es tanévre az éves programot?
2: Igen, pont tegnapi nap volt a széles körülvezetési ülésünk, megbeszélésünk, ahol sikerült a 26-27-es tanévre szóló programokat dátum szerint összerakni. Sajnálatos módon most ez sokkal kevesebb, mint volt tavaly. A vendégek úgy szintén elég sokan vannak, hiszen testvérkapcsolatunk elég sok van Horvátországban, ezeket továbbra is ápolni kell, és fogjuk is ápolni. A cserediák kapcsolatokat úgy szintén fogjuk tovább vinni, úgyhogy idei évben is lesz elég sok program, és elég sokszor lehet jönni. Az iskola évnyitója szeptember 1-én reggel 8 órakor lesz az iskola olájában.

A budai szerb egyházmegye szervezésében immár 34. alkalommal rendezték meg a szerb hittantábort. A hagyományos programnak idén is a Mórahalmi Kóló Szerb Kulturális Központ adott otthont, július 11-e és 18-a között. A tábor lakóit meglátogatta kollégánk Mándik Predrág is.

0: arra kérnélek benneteket, legyetek kedvesek bemutatkozni.
1: Engem Nagy Zorkának hívnak.
2: Engem Misics Lázárnak.
0: És részt vesztek a 34. hittantábor munkájában, amely hittantábor Szent Szávának, a Szerb Egyház megalapítójának van szentelve. Milyen az idei tábor?
1: Nagyon jó, rengeteg új gyerek jött, amiért boldogak vagyunk, hogy ők is ki tudják próbálni, és ők is izgatottan várták, hogy milyen foglalkozások lesznek. Ugye minden nap minden különböző dolgot csinálunk. Például vannak külön foglalkozások, amikor kreatív dolgokat készítünk Jászmina tanárnővel, vagy amikor énekelni tanulunk, néha pedig fürdeni is elmegyünk.
0: Részt vesztek a Szent Liturgián, imádkoztok, énekeltek, és még sorolhatnám.
2: Igen, mindegyik nap, mindegyik reggel után jövünk ide. Imádkozni kb. Egy órát. Szerintem nagyon jó, mert lehet, hogy valaki nem volt templom, és akkor megismerheti ezt is.
0: És időközben viszont egy színdarabot is tanultok, amely Szent Száváról szól.
1: Igen, én a tanárnőt játszom benne, és úgy gondolom, hogy ez az előadás nagyon jól bemutatja a gyerekeknek, akik például nem ismerik Szent Szávát, hogy milyen ember is volt ő valójában, és hogy miken ment keresztül. És bemutatja azt, hogy bármikor bárkinek rossz napja van, neki is volt ugyanígy, és próbáljunk felállni.
0: Neked jutott a megtisztelő feladat, megtisztelő szerep, hogy Szent Szávát személyesítsd meg. Mennyire könnyű eljátszani és bemutatni Szent Száva személyiségét?
2: Közepesen nehéz. Hát sok szöveg van, amit meg kell tanulnom, de valahogy biztosan fogok tanulni, és igen, jó.
0: Milyen légkör uralkodik itt a táborban? Amikor éppen nem vesztek részt a Szent Liturgián, vagy pedig különböző foglalkozásokon, akkor mit csináltok például a szabad időben?
2: Beszélgetünk, játszunk, röplabdázunk, meccseket nézünk, és jó hangulat mindig.
0: Számodra miért érdekes, és miért jó ez a tábor?
1: Nekem azért jó, mert itt senki nincsen így hátrahagyva, mindenki együtt van, mindig együtt megyünk mindenhova, és együtt játszunk, tehát nincs olyan, hogy például több csoport külön megy, hanem mindig együtt vagyunk, és a kicsiket is várjuk mindig.
0: És természetesen a hit van előtérben, számodra a hit, a Szent Szávai ortodox vallás mit jelent?
1: Igazából úgy, hogy így nőttem fel ortodoxként, úgy gondolom, hogy nem tudnék másban hinni, úgymond, mert ha már így megtanultam, akkor már nem szeretnék mást, és szeretek templomba járni, és szeretem azt, hogy minden ünnepnek van egy más fajtája, amit ugye megszoktunk, hogy ismerjük a magyar szokásokat, és akkor a szervnek van egy teljesen más formája, ami úgy érdekes.
2: Szerintem jó, hogy mi az ortodox vallásban vagyunk, nekem tetszik, vannak a szlávák is, és így jó, jó ortodoxnak lenni szerintem.

0: Krausné Vukajlovics Melinda, a 34. hittantábor kísérő tanára, aki szintén részt vesz a tábor munkájában.
1: Mindenki tudja, hogy a tananyagnak szerves része Szent Száva, nem csak szerb irodalom órán, népismereten, énekórán. Tehát minden gyereknek, aki a szerb iskolába jár, a bármelyikbe az országban, tehát rendelkezik legalább minimális tudással, mert az, aki tanít és benne van ebben a folyamatban, az tudja, hogy évről évre bővítjük ezt a tudást. Korosztályhoz mérten állítjuk össze az anyagot, és hát itt már vannak nyolcadikasaink, akiknek a tudása, hát nem mondhatnám, hogy teljes, de tökéletesebb, mint a kicsiké. Természetesen új ismereteket is kapnak a gyerekek, egy más szemszögből megközelítve. Készül úgynevezett színdarab, ahol minden gyereknek szerepe van, korosztályhoz mérten, és hát a több éves tapasztalat alapján tudjuk, hogy ez mindig nagyon jól sikerül.

0: Természetesen a színdarab mellett azért van ikonfestés, van kvíz, és még sorolhatnám tovább.
1: A napi rendünk az a szokásos, ugye reggel kelés, utána liturgia. Itt vannak olyan gyerekek, akiknek ez még életének nem szerves része. Nem mindenki jött a szerb iskolából, viszont ők aktív tagjai az ottani egyházközségnek, és figyelemmel kísérik, részt vesznek benne, és igyekeznek maximálisan teljesíteni. Természetesen része a játék, a kézművesség a tábornak, mert a gyerek mégis gyerek, és hát őket nem lehet, meg nem is szabad, főleg nyári szünetben teljes terhelés alá tenni, és a játék, de közben van azért kézműveskedés, a témához kapcsolódó kreatív foglalkozásaink vannak, Szent Száva ikont készítünk, a Száva pecsétet, azért a szépírást, a kaligráfiát is bevisszük ebbe a történetbe, és hát mindig arra kell figyelnünk, hogy ez a 7-8 éves kortól a 14-5 éves korig minden gyermeknek azért érdeklődését felkeltsük, és valami tudását bővítsük.

0: Dalibor Milenković Esperes, a Budai Szerb Egyházmegye hittantáborának igazgatója. Idén is szép számban jelentek meg a gyerekek a hittantáborban. Mennyire elégedett a munkájukkal, azzal a tevékenységgel, amelyet ők végeznek, hiszen idén Szent Szávának, a Szerb Ortodox Egyház megalapítójának szentelik ezt a tábort.
1: Bocsánat az én magyar nyelven, de megpróbálok valahogy mondani. Nagyon meg vagyok elégedve. Gyerekek nagyon pontos, nagyon szeretnek, hogy az a hittantábor tudnak részt venni. Nagyon fontos a Szent Liturgia, mindenki részt vett, és énekelnek, apostol olvasnak, mi a csak, hiszek egy Isten, lányok nem tudnak altárba menni, csak a fiúk, de neki odaadunk minden, ami lehet olvasni, például mint apostol, kézi munka, ikonok, minden segítnek egymás, csináljunk valami jó dolog, ami tudnak vinni haza, és mutatnak a kollégák, az iskolabok, a gyerekek, az osztálytársak, meg bemutatnak mindenkinek, hogy itt a hittantábor nem csak jöttek sétálni, vagy hogy ne legyen otthon, valami tanulnak is.

0: Csaba Szabadiban idén is megrendezték az Alma napot, amely ezúttal augusztus 8-án várta a helyieket és az érdeklődőket kulturális műsorral, sportversennyel és gasztronómiai programokkal. Ez a nap azonban nem csupán az almáról, a termésről és az étel különlegességekről szól, hanem elsősorban a közösségről, a találkozásról és a közös élményekről. Ilyenkor családok, barátok és a környező települések lakói együtt töltik a napot, miközben a helyi hagyományokat is tovább örökítik. Csaba Szabadi 1993 óta önálló település, előtte Békés Csabához tartozott. A magyar mellett a szlovák kulturális örökség is fontos része a település identitásának. Az idei almanapra kolléganőnk Makai Ildikó is ellátogatott, és elsőként a helyi szlovák önkormányzat elnökét, Kesjár Mátyást kérte mikrofon elé.
1: Honnan érkeztek résztvevők és vendégek az idei almanapra?
2: Az idei almanapra Békés Csabáról, Mezőberényből, Nagybánhegyesről, Elekről, Medgyesegyházáról, Telegerendásról érkeztek, és Radiskébé szlovákiai testvértelepülésünkről. A falu életében gyakorlatilag ez a legnagyobb rendezvény már évek óta. A települési önkormányzattal történő együttműködéseink alapján általában a szlovák önkormányzat, a szlovák egyesülettel közösen szervezzük a programokat. Ez az egyik legnagyobb rendezvényünk a településen.
1: Ilyenkor találkoznak a radiskei szlovákiai vendégekkel is, akikkel testvér települési kapcsolatot ápolnak. Mióta?
2: A testvér települési kapcsolatokat 1995 óta ápoljuk. Ez azt követően vált lehetővé, hogy Csaba Szabadi 1993-ban önálló településé vált, és akkor keresett egy együttműködő partnert szlovákiai részre. A 30 éves kapcsolat az olyan 250-60 fős település között jött létre, tehát kifejezetten kis települések közötti együttműködésről van szó.
1: Milyen formában őrzik itt a szlovák hagyományokat?
2: Csabaszabadiban van egy szlovák egyesület, a Csabaszabadiért Egyesület. Igazából az ő feladatai közé tartozik ez, és nyilván van a szlovák önkormányzat, amelyiknek mindegyik tagja egyébként tagja a Csabaszabadiért Egyesületnek, és a két szervezet közösen vállalja fel a szlovák kultúra hagyománynak az ápolását, őrzését.
1: Ahol most vagyunk, éppen ez a szlovák ház?
2: Ez a szlovák ház udvara, ahol vagyunk. Ezt az épületet vagyonkezelésbe adta a szlovák önkormányzatnak a községi önkormányzat. A településen nincsen templom. Van egy harangláb, amit 1994-ben épített az akkori önkormányzat, és az istentiszteletek, a misék ebben az épületben kerülnek megtartásra. Ez lett berendezve, és 2006 óta tartanak itt az istentiszteletek. Ebben az évben két díjat adományozott a szlovák önkormányzat. Az egyiket a volt aljegyzőnk Máténé Kis Mária kapta. Ő nyugdíjba vonult, és ezzel is köszöntük meg azt a munkát, amit a szlovák önkormányzat érdekében tett és segítette az ő munkáját. A másik díjat a radiskei település javaslatára fogjuk átadni október 3-án a szlovákiai radiskei település rendezvényén a mikrorégiós fesztivál keretében.
1: Pepo Jánosné Nagybánhegyesről érkezett. Mi a feladata a mai napon?
3: Hát a háziak arra kértek fel bennünket, hogy a nagybánhegyesi lakodalmi birkakáposztalevest főzzük meg, úgyhogy már főfor, rotyog, és hamarosan tudjuk tálalni.
1: Minden évben ellátogatnak az almanapra?
3: Nagyon szeretünk jönni az almanapra Csabaszabadiba. Ugye Nagybánhegyes is egy kis község, 1000 fős, Csabaszabadi még kisebb, és megéljük ezt a nagyon közvetlen, falusias, nagyon oldott, nagyon kedves légkört, ami itt van, és itt többekkel beszélgettünk már ma is, hogy itt valami kisugárzás van, mert nagyon szeretünk ide járni. Hozzuk a gyerekeket, jönnek a főzőasszonyok, nagyon élvezzük.
4: Aracki Mihályné, Ilona vagyok.
1: Telegerendásról érkeztek, igen, és egy tésztafélét, igen, készítenek.
4: Egy kell tésztaféle, hasonló, mint a palacsint, a sűrűbb az tésztája, annyival, hogy élesztő van benne.
1: Elárulhatjuk, hogy Tarkedlinek hívják, igen, ezt a finomságot.
4: Cseppák, tulajdonképpen a szakácskönyvben úgy van, és zárójelbe, hogy Tarkedli.
1: Mivel fogyasztjuk a tárkedlit?
4: Magába is lehet, én fahajas cukorral szeretem, van, aki kakaósan, lekvárosan.
1: Tóth Mihály Békés Csabáról az almás süti verseny zsűriében is benne volt. Mit lehet tudni az eredményekről, melyik sütemény győzött az idén?
5: Hát nem volt könnyű eldönteni. Egyrészt almanaphoz akkor alma valamilyen tartozéka legyen, ez az elsődleges szempont, aztán a kinézet, és aztán az ízvilág. Így például a varázslatos almás muffin az első hely, a másik a pudingos almás, és a harmadik pedig a almarózsák.
1: Miket készítenek önök az almából?
5: A süteménybe való reszelt almától kezdve a lekváron át sok mindent szoktunk csinálni. A sült alma kedvence a gyerekeknek is. Például óvodában a szlovák csoportok vannak, direkt csinálunk ilyen almanapot, hogy lássa, hogy milyen az alma, és akkor elfogyasztják jó egészséggel.
1: A süteményverseny harmadik helyzetje Karlovszky Andrásné Éva Békés Csabáról. Mit kell tudnunk erről a gyönyörű, szép süteményről, ami rózsát formáz?
6: Leveles tésztából van csinálva, meg van kedve sárga balackkal, mikor fel van darabolva. Én darált pirított mandulával is megszórtam az almát, fel kellett szelni, meg kellett egy kis citromos meleg vízbe áztatni, hogy megpuhuljon az alma, de ne törjön, és azt, mint a rózsaszirmokat a leveles tésztára rátenni, és úgy feltekerni. Feltekertem, és muffin formában megsütöttem. A végén, mikor kihűlt, akkor fahéjas porcikóra megszóltam.

0: Idén már 18. alkalommal rendezték meg a kétegyházi Pogácsa Fesztivált augusztus közepén. A korábbi évekhez hasonlóan a fesztivál most is ötvözte a hagyományos gasztronómiai és zenés, táncos, valamint szórakoztató programokat. Augusztus 15-én, szombaton, a Román Nemzetiségi Nap alkalmából a Román Nemzetiségi Iskola két tanulója is színpadra lépett. Garami Veronika tanítványa, Aylin Arács harmadik osztályos tanuló egy popdalt adott elő, míg az ötödikes Sárosi Lilla népdalokkal örvendeztette meg a közönséget. Bauer Ádám összeállítása következik, aki a román iskolások előadása után Borbély Erikát, a kétegyházi román önkormányzat elnökét is megszólaltatta.
1: Aylin is, Lilla is az Eleki Kistérségi Népdaléneklő versenyen első helyzet lett, és egyedülálló módon mind a ketten, Aylin az alsósok, Lilla a felsősök között megkapta a vándordíjat, amit a legeslegjobb produkció kap az összes produkciók között. Ilyen még soha nem volt, hogy ugyanaz az iskola kapja meg mind a kettő korcsoportban, és ami még nagyon fontos, hogy főleg azért, hogy ők még kicsik, tehát hogy 5-től 8-ikban ő mint ötödikes kapta meg, Aylin pedig az 1-től 4-ikben mint másodikos kapta meg. Arac Aylin.
2: Izgultál, amíg a színpadon voltál?
3: Nem.
2: Akkor te már rutinos énekes vagy. Hallottam itt a tanárnénitől, hogy más versenyeken is részt veszel, és akkor valószínűleg ott szereztél tapasztalatot már.
3: Igen, szereztem. És nyertem nagyon sok verseny már. Vocia de Aur, mert népdal énekléssel is.
2: Mikor kezdtél el énekelni? Már egész kiskorodban, gondolom.
3: Hát olyan másodikosan, még 7 éves voltam.
2: Most hanyadikos vagy?
3: Harmadikos.
2: Szuper, gratulálok, nagyon ügyes voltál.
3: Köszönöm.
1: Lilla Sárosi.
2: Itt kétegyházan a Pogácsa Fesztiválon is népdalokat énekeltél.
3: Igen.
2: Vártad már ezt a lehetőséget, hogy itt helyben megmutassad ezeket, igen, a dalokat a kétegyháziaknak?
3: Igen.
2: Hogy érezted magad a színpadon? Izgultál?
3: Egy csak egy picikét.
2: Gondolom előtte inkább, és akkor, mikor már ott voltál a mikrofonnal a kezedbe, akkor elmúlt ez az izgalom.
3: Igen.
2: Láttad a közönséget közben, vagy csak koncentráltál az énekre?
3: Hát koncentráltam, de a közönséget is figyeltem.
2: Hány éves korodban kezdtél el énekelni?
3: Hát elsősen voltam első énekversenyen.
2: Hogy volt, a tanárnéni választott ki, vagy valahogy te jelentkeztél erre?
3: Nem, tanárnéni választott ki.
2: És nem bánod, gondolom?
4: Ez a 18. Pogácsa Fesztivál, és már közel 10 éve a Román Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozik. Délelőtt egy főzőversennyel kezdtünk, ahol román ételeket, de nem csak román ételeket, hanem hagyományos magyar ételeket is készíthettek a résztvevők. Aztán a délután egy kulturális programmal folytatódik, ahol fellépett az iskolánk mazsaret csoportja. Népdalt énekelt egy kislány, akkor egy könnyűzenei éneket, és ezen kívül vannak meghívott vendégeink, a Florile Muresulói Táncegyüttes Vladimirescu-ból, Joán László és zenekara, valamint fellép a helyi Kalár is alapfokú művészeti iskola is román táncokkal.
2: Mit tapasztal az emberek, várják ezt a rendezvényt? Én beszéltem, és azért kérdezem, nem véletlenül, hogy azt mondják, hogy elég kevés ilyen nagy rendezvény van két egyházán, ahol összejöhetne a lakosság.
4: Vannak azért még, szokott lenni többször is az évfolyam, de nyilván ez a legnagyobb román rendezvény.
2: Mert említették az ortodox templom védőszentjének az ünnepét novemberben, ami még lehetőséget ad egy találkozóra.
4: Igen, az majd novemberben lesz, igen.

0: soroksári férfi népdalkör 1992-ben alakult, azóta számos hazai és külföldi fellépésen mutatták be dalaikat. A repertoárjuk több száz sváb és német népdalból áll. A több mint három évtizedes múltról, a közösségről és a hagyományőrzésről mesél a népdalkör egyik tagja, Fuchs Gyula Selmeci Márta kolléganőnknek.
1: A soroksári férfi népdalkör 1992-ben alakult, és pedig úgy, hogy volt nálunk egy énekkar, magyarul énekeltek, de ott is a tagok egy jó része sváb volt. És gondolták egyszer csak, 92 táján, hogy alakítanak egy sváb kórust. Akkor 12-en férfiak megalakították ezt a kórust, illetve ennek az elődjét, és itt a kultúrházba tartották ők a heti gyakorlásukat. És speciál én úgy kerültem közéjük 94-ben, hogy éppen akkor, amikor ők gyakoroltak, akkor én itt jártam a kultúrházba, és meghallottam a német, illetve sváb dalt, és bekukucskáltam az ablakon, és elmondom, hogy mindenki, szinte mindenki ismerős. Megkapogtam, és akkor rákérdeztem, hogy jöhetek-e közéjük. És nagyon szívesen láttak, mint ahogy ma is szívesen látnánk fiatalokat. Hát akkor sem voltam egészen kezdő, 40 körül lehettem, de hát hozzájuk képest, akik akkor 60, illetve azon túliak voltak, szívesen láttak, és mivel ismertem az akkori énekeknek a dallamát, amit ők csak a szövegeket nem feltétlenül, az viszont nekik volt szövegük. Kottája nem volt, egyébként sem, mert mindegyik idős, még a legénykorából ismerte, tehát az alapján tanulták ők meg azokat a dalokat, tehát kottára nem volt szükségük. És én is aztán, mint hallás után, a szöveget tartva a kezembe, így tanultam meg a dalokat. Az évek múltával megfogyatkoztunk, tehát aki akkor már a 60-on túli volt, sajnos meghaltak. És akikkel most vagyok tulajdonképpen zömében, már a fiatalok, tehát már szinte teljesen kicserélődött az énekkarunk. És a mai napig csütörtökönként találkozunk, kicsit eszünk, iszunk, és jókat énekelünk. De Soroksárnak van egy lengyel testvérváros, oda volt a népdalkör meghívva. És hát mondtuk, hogy ők csak svábul németül énekelnek. Nem baj, mindenki úgy énekel, ahogy tud, jöjjenek csak nyugodtan. Áldon nagy sikerük volt, nagyon tetszett. Voltunk már Németországban is. Itt is, ott is, amott is, most még mint említettem, legutóbb most Lengyelországban. És akkor így énekelgetünk, hát Magyarországon már rengeteg sok helyen voltunk, többek között Pécsett is voltunk, és hát élvezzük, szeretjük csinálni. És hát szerintem, ameddig mozogni bírunk, és hangunk van, csináljuk.
2: Milyen dalokat énekelnek? Van esetleg soroksári gyűjtés?
1: A legtöbb magyarországi sváb településen énekelt nótákról a helyiek azt gondolják, hogy az az ő nótájuk. Aztán kiderül, hogy a világon mindenütt ugyanazokat éneklik. Tehát nem csak az ő nótáik és olyan soroksári nóták, van egy olyan az Inszlipaum, de hát ezt mi mondjuk, de ezt is éneklik mindenfelé, és mindenki magáénak tudja. Miért?

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Augusztusban az 5. nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Miroslav Krezsa Horvát Iskolaközpont új igazgatójának terveiről, a Mórahalmi szerb hittantáborról, a Csaba Szabadiban megrendezett Almanapról, a Kétegyházi Pogácsa Fesztivál román fellépőiről, valamint a 34 éve alakult soroksári férfi népdalkörről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Kis József, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A Tisza kormány elmúlt 110 napját értékelte a miniszterelnök. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. Egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített létesítmény már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet a Paksi atomerőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A két part felől indított építkezés szombat este ért össze a mederben. Az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy az erőmű alacsony vízállásnál is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. Egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később fogták el. Letartóztatásáról a hét elején dönt a bíróság. Negyed évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelésről szóló megállapodás. Az egyesség 17 olajmező Venezuela ismert kőolaj tartalékainak több mint ötöde felett biztosít ellenőrzést az Egyesült Államok, illetve amerikai cégek számára. A 65 milliárd hordónyi nyersolaj felszínre juttatása várhatóan 209 milliárd dollár bevételt biztosít a dél-amerikai ország számára, 65 dolláros átlagos hordónkénti olajárral számolva. Koncertek, filmvetítések, képzőművészeti, színházi produkciók és Máté Szalka különleges történetei töltötték meg élettel a város központját a fényes napokon. A rendezvény legfontosabb pillanata idén is a mécses tartó fiú életrekeltése és a fényes felvonulás volt, amely látványos formában idézte meg a fény városának csaknem 140 éves örökségét. 1888-ban Máté Szalkán gyulladt fel Magyarországon elsőként közcélú villamos. Közvilágítás New York-kal egy időben és Budapestet 5 évvel megelőzve. Változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok lehetnek, hajnalban 12-17, napközben 29-36 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt, a Kossuth Rádióban, 1 órakor jelentkezünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Mohács 500.
2: Emlékműsor.
3: Mohács 1526. augusztus 29-e. Sokak szerint a Kárpát-medencei magyar történelem második félidejének origója, de bizonyosan a magyar középkor vége. Az oszmán-török világbirodalom hadseregének brutális erőfölénye örökre megszüntette a magyar királyság addig fél ezer éven át volt tekintélyes európai középhatalmi státuszát és ambícióit. Magyarország majdnem 2 évszázadra valóban két nagyhatalom, az oszmánok és a Habsburgok ütköző zónájává lett, és valóban kiesett az európai fejlődés főáramából. Ám soha nem szűnt meg európai állam lenni. Mohács. Toposzokról és tényekről az 500. évfordulón. Köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Öt részes sorozatunk első részét hallják. Már a tragikus végzetű mohácsi csata utáni napokban és hetekben megfogalmazódtak olyan vádak, amelyek a későbbi évtizedekben és évszázadokban felerősödtek, és amelyek szerint a magyar hadsereg, a magyar arisztokrácia és II. Lajos király készületlenül hagyta az országot 1526-ban és a korábbi esztendőkben. A valóságot nélkülöző vádakat cáfolta a modern történettudomány. Bíszabó János történész.
4: A vádak főként abból erednek, hogy Mohácsnál kudarcot vallott a magyar sereg, és utána nagyon gyorsan elveszítette az ország területeinek jelentős részét, és az állami függetlenségének jelentős részét is. Mégis azt kell mondjam, hogy ezek jó részt igaztalan vádak, és visszavetítései a későbbi időszak nagyon hátrányos körülményeinek. A magyar történeti tudatnak, mint sok más nép történeti tudatának az egyik jellemző vonása a bűnbakkeresés, miközben Magyarország az európai államok között egy rendkívül nagy területű, rendkívül nagy tekintélyű régi európai keresztény királyság, és ilyen formán egyetlen egy európai hatalom sem tudja érdemben fenyegetni sem a határait, sem az önállóságát, sem a függetlenségét. Eközben a Balkánon egy olyan muszlim hatalommal került szomszédságba, ami három kontinensre kiterjedő igazi világbirodalommá vált, az akkori világ egyik legerősebb hatalmává, és ez bizony olyan erőegyensúly különbségeket okozott az addig viszonylag kiegyensúlyozott török-magyar konfliktusokban, amivel szemben a magyar királyság politikus gárdája nem találta meg az ellenszert.
5: Megtalálhatta volna?
4: Közkeletű hiedelem, hogy az ország erőforrásai megcsappantak volna Mátyás alatt. Valójában úgy tűnik, hogy a mozgósítható erőforrások nem különböztek lényegesen. Mohácsnál a magyar királyság egy akkora hadsereget állított ki a török ellen, mint amit Mátyás fénykorában föl tudott vonultatni, neki sem volt több katonája, mint második Lajosnak.
5: Tegyük tisztába, mennyire volt gyengébb a Mátyás utáni néhány esztendővel Mohács előtti magyar állam?
4: Ez nem egy strukturális gyengeség volt, mint amire szoktak hivatkozni, mert hogy Mátyás előtt is éppen ennyire gyenge volt az állam. A középkori államberendezkedés esetében, hogyha egy gyerekkorú király került a trónra, és nem egy erőskezű felnőtt ember, általában bekövetkezett az államhatalom meggyengülés, és 1516-ban egy 10 éves ifjú, egy kisgyerek került Magyarország trónjára, ami nyilvánvalóan együtt járt azzal, hogy az ő nevében kormányzó nagyurak többen mindent megengedtek maguknak. De ez nem jelenti azt, hogy az ország ettől végletesen meggyengült volna, mert ahogy Lajos felcseperedett, ahogy idősebbé vált, megházasodott, lett egy remek felesége, egy Habsburg hercegnő, akinek rendkívül jó politikai érzéke volt, Mária királyné, aki aztán később óriási politikai karriert futott be, mint Németalföld helytartója, tehát felnőtt fejjelő is bizonyíthatta a rátermettségét. Észrevehetően kezdett erősödni a királyi hatalom az országban, és hogyha az oszmán birodalom nem gázolja le Magyarországot, akkor valószínűleg néhány éven belül sikerült volna helyreállítani a megrendült királyi tekintélyt.
3: De valójában mekkora is és milyen erős is volt az oszmán birodalom az 1520-as években? Éppen az egyébként valóban tekintélyes európai középhatalom magyar királysághoz képest is. Az oszmánok korabeli politikai, katonai státuszára talán megfelelő érzékeltetés egyetlen fogalom alkalmazása – világhatalom. Fodor Pál, történész, turkológus.
6: Nagyon furcsa helyzetben vagyunk ezzel a kortárs értékeléssel, mert tulajdonképpen egy embert és egy művet leszámítva igazán kortárs magyar értékeléséről nem tudunk. Sokat gondolkodtam magam is ezen, hogy mi lehet ennek az oka. Ilyen hatalmas vereség, mint amilyen a mohácsi csata, valamiféle reakciót ki kellett, hogy váltson az emberekből, nem sokára két királya is lett az országnak, mind a két király elkezdte megszervezni a maga királyságát, és ebben nem kis eredményeket ért el, tehát éppenséggel idő alkalom lett volna. Egyetlen egy igazi korabeli reakcióról tudunk, ez Brodarics Istvánnak a beszámolója a mohácsi csatáról, amely egyébként a csatának a legfontosabb forrása is.
5: Brodarics mennyire pontos?
6: Mindig vita téma, őt is lehet ellenőrizni, hiszen török források is maradtak fönt, korabeli török krónikák, sőt, tehát van egy olyan forrás is, amit a szultáni hadjárat naplójának szoktunk nevezni, amely meglehetősen tömör, és ennek fényében is leszámítva minden olyan fajta dolgot, amit úgy lehetne magyarázni, hogy Brodaricsnak bizonyos személyes célja is volt ezzel. ezzel az írással, amire mindjárt is térnék egy rövid időre. Tehát mindezeket leszámítva azt kell mondanom, hogy Brodarics rendkívül megbízható, rendkívül jó forrás. Miért ő volt az egyetlen? Mert hogy Mohács sorsfordító volt, azt viszont biztosan tudjuk, hogy a korabeliek és a későbbi magyar kortársak így érezték, le is írták. Több történetíró van a 16. század végén, 17. század elején, Istvánfi Miklós, Somogyi Ambrus és mások, akik egyértelműen regisztrálták, hogy Mohács a magyar történelem egyik nagy fordulópontja. A 18. századi romantikus, historikus, nemzeti gyásztér momentumot megelőlegezték. Tehát gyakorlatilag ők is úgy gondolták, hogy itt ment el a régi nagy Magyarország. Brodaricsnak voltak személyes és voltak politikai megfontolásai, amiért ezt a művét megírta. Ugye Mohács után mindjárt az év őszétől kezdve a magyar belpolitikai élet felbojdult, egy éven belül két királya is lett az országnak, és Brodarics István eleinte Ferdinánd király pártjára állt, de 1527 márciusában meggondolta magát és elhagyta Ferdinándot, és átállt Szapolyai János oldalára. Viszont soha többé nem változtatott pártot, és ebben nagyon-nagyon kirít a korabeli magyar vezető politikusok közül, hiszen azok nagy része gyakorlatilag folyamatos pártváltozásban voltak 1526 és 41 között már, aki megért ezt az egész korszakot. Brodarics kiri avval is a korabeli magyar vezetők közül, hogy olyan ember volt, akinek lelkiismeret furdalása volt. És ezt a lelkiismeret furdalást próbálta megírni ebben a műben, de volt egy másik oka is ennek. Nevezetesen, hogy miközben a magyarok közül egyedül ő érezte szükségét a csatával való foglalkozásnak, ezt nagyon sokan megtették tőlünk nyugatra. Tehát a Német Birodalomban elkezdték verni a tamtamot, a dobokat, hogy Atya Úristen, törökök lerohanták Magyarországot, a következő lépés Ausztria, illetve a Német Birodalom lesz, tehát ideje felébredni. Mindjárt 1526 őszén egy nagyon nagy hatású röpirat is keletkezett, Ferdinánd király diplomatája, Johannes Cuspinianus nevezetű úriember, megpróbálta a Német Birodalom rendjeit riadóztatni.
5: Ez a fajta veszélyérzékelése a nyugatnak jogos volt?
6: Természetesen teljes mértékben jogos volt, csak hogy Cuspinianus igen-igen csúnya megállapításokat tett a magyarokról, azzal vádolta meg őket, hogy szánt szándékkal nem akadályozták meg az ifjú királyukat a béli rossz döntésében, hogy ezt a csatát megvívja a törökökkel, tehát mint egy a magyar politikai vezető réteget tette felelőssé a király haláláért, az ország elvesztéséért. Gyakorlatilag az egész török hódítás eredményét, amely ugye Magyarország bukása lett, azt nem a török túlerejéből magyarázta, ahonnan magyarázni kellett volna, nem abból, hogy két iszonyatosan egyenlőtlen katonai erejű, gazdasági pénzügyi erejű birodalom vagy ország állt egy mással szemben, ahogy ezt ma már pontosan tudjuk. Tehát nem azon múlott a dolog, hogy a magyarok rossz politikát folytattak, hogy a magyar vezető réteg nem tett meg mindent az ország megmentése érdekében, szó nem volt erről, még hogy százszor jobban politizáltak volna, százszor jobban fegyverkeztek volna, a százszor jobban igyekeztek volna a hadsereget fölkészíteni, előkészíteni, hogyha egy évvel korábban már megteszik az előkészleteket, valószínűleg akkor is ugyanilyen eredménnyel járt volna az ütközet.
5: Mert hogy egyetlen egy dolgot azért állapítsunk meg, a magyar királyság valamiféleképpen azért mégiscsak gyengült, szervezetileg katonai ütőképesség tekintetében mindenképpen Mátyás óta. Ugyanakkor az ellenfél az akkor ismert világ első, vagy talán második, ha a kínaiakat esetleg nem számítjuk, birodalma volt, azzal az igen tehetséges uralkodóval, törvényhozó Nagy Szulejmánnal, aki egyébként nem csak a török történelem, hanem a világ történelem egyik legsikeresebb uralkodója is.
6: Így van pontosan, és hogyha az ember a konkrét erőviszonyokat megnézi és mérlegre teszi, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy miről is beszélünk. Néha szeretem ezt azzal a formulával érzékeltetni, ezt az erőkülönbséget, hogy ez olyan, mintha a mai Magyarország mondjuk megtámadná a Nagy-Britániát. Körülbelül ilyenek voltak az erőviszonyok. Ebben az időszakban, Mohácsi csata évében Magyarország területét durván 320-330 ezer négyzetkilométerre tehetjük. Török birodalom

0: terjeszkedésnek Európa szíve felé.
1: Így van, magyarokat sok vád érte azóta is, tehát saját magunkat is szeretjük vádolni, meg a külföld is szeretett minket ezen vádolni, hogy nem tettek meg mindent a győzelemért, hogy a mozgósítás nem sikerült, hogy nem állítottunk ki rendes hadsereget. Tulajdonképpen messze menően nem igaz. Magyarország a Mohácsi csatára egy olyan méretű sereget állított ki, amilyet a korabeli Európában gyakorlatilag alig tudtak a nálunk nagyobb és erősebb államok. Gyakorlatilag minden erőt mozgósítottak, amit lehetett. Visszatérve a kérdésre, Szulejmán szultán elképzeléseiről, taktikai stratégiai elképzeléseiről sokat vitatkoztak a kutatók. Nekem személyesen az a véleményem, hogy Szulejmán szultán számára Magyarország csak első lépcsőfok volt egy nagy nyugatra irányuló expanzióban. A törökök második Mehmed, Konstantinápoly meghódítója óta abban a hitben éltek, hogy ők Bizánc meghódításával lényegében a római császárok utódai lettek. És mint bizánci császárok a régi római, nagy római birodalom örökösei lettek. Ennél fogva úgy tekintettek nem csak a magyarokra, hanem a Habsburgokra is, mint a vazallusokra. Meggyőződésük volt, hogy aki a világ fővárosa, már pedig ő Konstantinápolyt ennek tekintették, az valamennyi uralkodónak a hűbérura. A régi bizánci felfogás szerint nekik jár mindaz a terület Európából, amely valaha a római birodalomhoz tartozott. Ennél fogva tulajdonképpen Magyarország megtámadása és meghódítása csak arra szolgált, hogy közelebb jussanak ehhez a nyugati célponthoz, annak azon belül is elsősorban Bécs elfoglalását tervezték, és aztán ameddig az erőből telik.
0: Tisztáztunk adatokat, tisztáztunk tényeket, a két állam erőviszonyait. Nézzük az utózöngéket. Miért az mégis, hogy Mohácsot különösen a magyar történetírás, és különösen a 19.-20. századi magyar közgondolkodás talán az egyébként hatalmas jelentőségén túlmenően is értékeli?
1: Hát azért, mert valóban történelmi fordulópont volt. Magyarország a nemzeti létét és állami területének jelentős részét nem veszítette is el, valójában igen sokat veszített, a függetlenségét mindenképpen elveszítette.
0: Tehát... akkor is, hogyha a történészek egy része azt mondja, hogy 1526 után eltelik még másfél évtized, 1541-ig Buda elfoglalásáig, és onnantól számít a magyar nemzeti függetlenség jelentős elvesztése.
1: Így van, de végül is mindennek az eredője Mohács. Azt mindenki érzékelte rövid időn belül, hogy Magyarország azt a fajta önálló állami létét, amelyet 1526 előtt élt, azt nem tudja folytatni, hanem egy nagyobb konglomerátumnak, a éppen ekkoriban formálódó Habsburg birodalomnak lesz a része, még ha annak az egyik legönállóbb része lesz is. Még ha a magyar állami önállóság teljes mértékben nem veszett is el, de még egyszer mondom, az önrendelkezés az oda lett. Érdekes mondom, nem a Mohács szereplőinél, leszámítva Brodaricsot, hanem a következő generációk elkezdték önváddal illetni magukat, hogy hát elvesztettünk egy gyönyörű országot, és ez egyre jobban úgy beivódott a magyar lelkiségbe.
0: Mi az, amit fájlaltak?
1: Istvánfi Miklós történetírót tudnám említeni, vízválasztónak tartotta a Mohácsi csatát. Ő is, meg sokan mások is úgy voltak vele, hogy igen, elrontottuk, szörnyűség történt, de reménykedünk, szóval ki lehet ebből mászni. Mindenki hitte, vallotta, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz. Hát éppen ezért voltak az úgynevezett utólag szabadságharcnak elnevezett, akkor inkább felkeléseknek mondták, vagy rebelliónak mondták, tehát a 17. századi Habsburg ellenes mozgalmak. Nagyon sokszor éppen azért indultak el, mert egyszerűen nem akarták elni, de nem akarták elfogadni, hogy a király, az ország királya nem tesz semmit az ország felszabadításáért.
0: Lehet, hogy a király, az ország királya jobban látta a nemzetközi erőviszonyokat egyfelől, másfelől meg lehet, hogy valóban nem akart mindent megtenni ennek a birodalom résznek visszaépítéséért, újra felépítéséért, hiszen neki a birodalom többi részével is voltak érdek szempontjai.
1: Mind a kettő benne van. Pontosan erről volt szó, hogy a Habsburgok teljesen tisztában voltak az erőviszonyokkal, és egészen a 1680-as évekig nem hitték el, hogy sikerreményével neki eshetnének a török birodalomnak.
0: Tulajdonképpen igazuk volt? Jól látták a nemzetközi politikai konstellációt?
1: Tulajdonképpen igazuk volt, annyiban nem, hogy azért nagyon sokszor, főleg a 17. században a nyugat-európai politikai érdekeiket többször a magyarországi érdekek elé helyezték. Ez kétségtelen, de ugyanakkor a reálisan mérlegelve az erőviszonyokat valóban nem gondolhattak tulajdonképpen a 17. század végéig arra, hogy megvalósítsák azt az ígéretet, amit Ferdinánd 1526-ban tett, tehát, hogy minden erejével azon lesz, hogy a törököt mielőbb kiűzze az országból.
0: Egyébként a Habsburgok részéről ez komoly ígéret volt, vagy pedig a politikai szükségszerűség választási ígéret? Akkor nem is kérdezek tovább ebben az ügyben.
1: Választási ígéret, tudjuk, hogy azok mit érnek nagyjából, annyit valósítanak meg, amennyit lehetséges.
2: Az elmúlt 500 esztendőben a magyar közvéleménynek hellyel közzel volt csak, de általában alig volt tényszerű érveken alapuló magyarázata Mohácsról és fejleményeiről. A hamis állítások az elmúlt évszázadokban beférkőztek a köztudatba.

0: Ez Mohács valódi átka. Véli Varga Szabolcs történész.
1: Minden kor valójában saját magát keresi a mohácsi eseményekben, és amíg 1926-ban az volt a kérdés, hogy mi a kapcsolat Trianon és Mohács között, addig 1976-ban az a kérdés, hogy egy szovjet megszállás az mennyiben hasonló egy oszmán megszálláshoz, és mik azok a túlélési stratégiák, amíg erkölcsileg beleférnek, vagy már éppen nem, meddig megy a kollaborációnak a határa. Körülbelül azt hiszem, hogy ez az, ami az 70-es években foglalkoztatta a magyar értelmiséget.
2: És mi az, ha már ezekről az évfordulókról így beszélünk, ilyen szemszögből beszélünk, ami 2026-ban foglalkoztatja a magyar közvéleményt Mohács kapcsán?
1: Nagyon fogékonyak, azt mondom, azok az emberek, akik egyáltalán érdeklődnek a Mohács iránt, hogy a toposzoknak az eredete, hogy honnan érkeznek. Tehát most már eljutottunk odáig, hogy sokan belátják, hogy akár a franciáknak a részvétele vagy szerepe a mohácsi csatában, vagy a parasztságnak az ott nem léte dózsaféle parasztháborúval való kapcsolata a mohácsi csatának, hogy ez nem pusztán történeti kérdés, sokkal inkább emlékezeti kérdés, de hát nagyon izgalmas, hogy ezek bekerülnek ebbe a Mohács kánonba.
2: Tehát a tévedéseket, a toposzokat igyekszik 2026 közvéleménye is, és tudósgárdája is picit pontosítani, vagy éppen annulálni? Valódi tényekkel, valódi információkkal felváltani? Elérkeztünk a kánonához ebből a tekintetből?
1: Talán nem túlzás azt mondani, hogy tényterápia zajlik a történettudományban Mohács kapcsán, hogy a mítoszokra szükség van, amíg valahogy meg kell magyaráznunk a bennünk ért tragédiát, de eltelik egy bizonyos év is, itt most már eltelt bizonyos évszázad, hogy ne érzelmi alapon közelítsünk Mohácshoz. Olyan forrásokat szólaltassunk meg benne, olyan okleveles anyagokat, amit a korábbi korok kutatói nem. És valójában ebből egy nagyon más kép rajzolódott ki, mint amit eddig gondoltunk róla.
2: Szóval kérdések, feltételezések, amelyeket az utókor helyre kell, hogy tegyen, egy összeesküvés elméletekkel is, és jó szándékú tévedésekkel is átszőtt előző generációk által létrehozott Mohács tudat szempontjából?
1: Hát valójában ez történik. Óhatatlanul máshonnan nézzük. Amíg a korábbi korok inkább történetírói munkákból dolgoztak, és ezeknek mindig volt egy belső motivációja, akár a felelősségkeresés tekintetében elmesélni a saját Mohácsát. A jóval neutrálisabb okleveles anyagok azért egy ennél megengedőbb és reálisabb képet adnak, akár a magyar királyság belső viszonyairól, de sokkal inkább a mozgásteréről, ami beszűkült, és a kényszerpálya, ami egyre inkább egyvágányra terelődött. Szerintem a korábbi koroknak erre nem volt igazából érzékenysége, valahogy úgy érezték, mintha bármit megtehetett volna az akkori kor elitje, uralkodó, dönthetett volna ezernyi módon. Most azt látjuk, hogy hát egyre inkább A és B, és mind a kettő rossz választása maradt 1526-ra. Senki nem akart ilyen a rossz feltételek között csatát vállalni, senki nem akart az életét veszteni, senki nem akarta az országot csatatérré változtatni, hanem ennek az elkerüléséért vívott küzdelemben végül mégiscsak oda jutnak, hogy augusztus 29-én nagyon rossz feltételek között meg kell vívni ezt a csatát, és hát megvívják. És ma már látjuk, hogy lett volna rosszabb forgatókönyv is. Tehát, hogy ami lett volna, ha is bekerül, és nem ami történt velünk a lehető legrosszabb, ennél történhetett volna rosszabb is. Azt hiszem, ez egy fontos tanulsága a mostani kor vizsgálatainak.
2: És fontos vágya volt az előttünk lévő jó néhány generációnak, akár több száz évre visszamenőleg is, tulajdonképpen Európa cserben hagyta II. Lajos királyt és a magyar arisztokráciát, vagy éppen a cseh arisztokráciát, hiszen II. Lajos magyar és cseh király volt. És hogy Európa nem segített Mohács után sem. Ezek olyan toposzok, amelyek 2026-ig az 500. évfordulóig is sajnos valamiképpen hatnak összeesküvés elméletek formájában. Mit mondanak az oklevelek, mit mondanak az adatok, mit mondanak a történelmi kutatás tényei?
1: Azt látjuk, hogy Európa itt volt. Ha csak a sereg összetételét nézzük, akkor tényleg csehek, morvák, sziléziaiak mellett lengyelek, osztrákok, a német birodalom területéről még egy német alföldi, egy itáliait is ismerünk, szerbek, horvátok mellett. Ez ilyen szempontból legalább egy Jagelló országokból összegyűlt sereg, másrészt mondhatnám közép-európainak is. Harmadrészt pedig, hogy milyen pénzből sikerült ezt a sereget kiállítani, a velencei pénzből, a pápaságnak a segélyeiből, a fuggereknek a kölcsönéből, és hát még emellett 8. Henrik angol király is váltókat küld, ami hát a pénz maga nem érkezett ide, 1526-ban, de legalább a szándék megvolt. Tehát túlzó, bántó és leegyszerűsítő az a kép, hogy Európa tudatosan cserben hagyta volna a magyar királyságot az oszmánokkal vívott háborúban. Itt volt ez a segítség, de ez ennyire volt elég ebben az időben, és hát nagyon sokat kell tanulni Európának ahhoz, hogy 150 évvel később kellő erőt tudjon odarakni az akkor is még bivajerős világbirodalom oszmánokkal szemben. És hát valójában ez történik a felszabadító hadjáratok idején, hogy az, ami 1526-ban még nem volt adott, az 1683 és 99 közötti időszakban pedig rendelkezésre állt, a Szentliga révén, a lengyel katonai segítség révén, rövid ideig egyébként még az orosz birodalom is ennek a szövetségi rendszernek a része volt. Európában békét sikerült teremteni, legalább pár évre pont a legkritikusabb 80-as években. Itáliai, osztrák, német katonák, a nemesek hullatják a vérüket ezekben a nagyon is véres csatákban, ami le is zárja első körben Mohácsnak a középtávú következményeit. Ezt mindenképp hozzá kell tenni Mohács reális értékeléséhez, mert hogyha ez egy mérkőzés, akkor az első fél időt elvesztettük, de a második fél időt bizony megnyertük, hiszen mi állunk itt az ország területén is. Nem az oszmán birodalom, tehát hogy ezt azért reálisan kell látni, és ha csak magunkra maradtunk volna, akár 1526 után is, akkor nekünk nincs országunk. Hiszen akkor nincs mögöttünk egy európai hátország, amit úgy hívnak, hogy Habsburg Monarchia, ami bizony 1529-től kezdve egyre nagyobb mértékben katonát és pénzt investál ebbe a területbe, ami a Magyar Királyság maradéka.
2: És hát azt akartam kérdezni zárásként, hogy hányodán is állunk Mohácssal az 500. évfordulón 2026-ban, részben már válaszolt erre. Hányadán is állunk azonban tudatilag? Honnan vannak ezek a makacs, nemzedékről nemzedékre hagyományozódó félreértések, téveszmék, összeesküvés elméletek? Mi generálja ezeknek az újbóli és újbóli felbukkanását nemzedékeken át?
1: Hát az újabb nagyméretű katasztrófák. Tehát hogy az első ilyen az 1848-49-es szabadságharcnak a végkimenetele, bukása, a világosi fegyverletétel, a Radi 13-nak a kivégzése, ami egybeesik a magyar nemzeti ébredéssel, a romantika korával, aztán pár évvel később már a magyar közoktatás megszületésével, az első történelem tankönyveknek az elterjedésével, megszületésével, amiben az a nagyon sötét kép kerül be, hogy azért történt mindez velünk az 1848-49-es szabadsághoz, mert Mohácsnál is ez történt. Azért volt nekünk egy szapolyainkot áruló, mert Görgei meg itt. Tehát, hogy mind a kettő kreált, de hogy a mintázata a veszteségnek, a vereségnek nagyon hasonlóan épül fel, és ezért lehet gyanakodni, hogy egyik se igaz, hogy nem itt kell keresni a megoldást. És hát 1920-ban már készen állt az a minta, hogy hogyan kell megmagyaráznunk azt, hogy mi történt velünk. Elárultak bennünket belülről, itt, meg itt, meg itt. Itt meg most éppen Károlyi Mihály kapja meg ezt a szerepet. Elárult bennünket Európa itt is, meg ott is, meg 1918-19-ben is. A franciáknak a szerepe, hogy a franciák ármánykodtak ellenünk, az 1920 után lesz markáns a magyar történelmi közgondolkodásba, Trianon után, és vetítik majd vissza Mohács idejébe is ezt a szállat, az tényleg itt szövődik bele a Mohács kánonba. És hát ez a nincs időnk a veszteségekből felállni, ha úgy tetszik meggyógyulni, ez a vereség kultúrája, ami tovább él, és ennek Mohács lesz az archetípusa, minden gondunk okozója. Nézzük meg, hogy tekintünk erre az 1000 éves Kárpát-medencei létre. Az első 500 év, ha tetszik, hanem egy fejlődési modellt mutat, aminek a Mátyási aranykora a csúcspontja. Onnan pedig valójában ellentörténelemként meséljük a saját múltunkat, és mindig mögé tesszük azt, hogy minek kellett volna velünk történnie, ez a szirének hangja. Az, amit mi történelemként elképzelünk. Ugye a szirének mit mesélnek, mi az, amivel megbolondítják az arra utazó hajósokat? Elmesélik nekik, hogy mivé kellett volna válniuk. Milyen nagyjá, hatalmassá is vitézzé. És ez az a mákony, ami oda vonza, és meg is öli a szirének hangját, a hallgatókat. Mi valahogy így kezeljük a saját történelmünket. És ebben Mohács a mi történt velünk, és a hogyan nem szabadott volna történnie. Irreálisak azok a várakozásaink a saját múltunkkal kapcsolatban, és ebből kifolyólag irreálisak a saját jelenünkkel és a saját jövőnkkel kapcsolatban, az önképünket teljesen eltorzította. És ezért van az, hogy mi mindent belülről akarunk megmagyarázni. Mi birodalmilag gondolkozunk saját magunkról. És egy birodalomnak az a lényege, hogy ha mindent jól csinálnak belül, akkor bármilyen külső hatás egészen mellékes, meg nem roppanthat meg egy birodalmat. És ezért nem fogadjuk el, hogy csinálhattunk mi bármit bármilyen jól, lehet az, hogy akkor is vereséget szenved az ember. A teljesítmény nem voltunk hajlandó értékelni, csak a sikert. És hát ez az, ami oda vezetett, hogy most ilyen szélsőséges önértékelésünk van Mohácsról, de valójában önmagunkról. Szűcs Jenő történész mondta érdekes nemzetkarakterológiailag, hogy milyen szélsőségesek vagyunk, hogy képesek vagyunk heroikus tettekre, mint a például 1956, és hát egyébként pedig hát szofisztikáltan, de hát végtelen megalkuvásokra is. Tehát, hogy ez a kettősség abszolút jellemzi a saját önképünket, hogy egyszerre vágyunk az elismerésre, arra, hogy mi sikeresek vagyunk, nagyon sok Nobel-díjasunk van, nagyon sok aranyérmesünk, másik oldalon meg ott van, ami egyedül vagyunk érzés. Hogy ez egy ilyen nagyon gyermeki gondolkodás, ami a traumának köszönhető, egy feldolgozatlan történelmi trauma sorozatnak köszönhető, amiben Mohácsot oda gyártottuk előképnek. És hát az 500. évfordulónak mi a felelőssége, és hát erre való valójában minden bölcsészettudomány, nem csak a történettudomány, de az irodalomtudomány is erre való, a néprajztudomány is erre való, hogy oldja ezeket a társadalmi feszültségeket, ami megakadályozza azt, hogy reális önképből kiindulva egy reális jövőképet tudjon magának rajzolni ez a közösség, amit úgy hívunk, hogy magyar nemzet. Nincs, az elmúlt 30 évben nem készült program a 21. században, mit kéne csinálni a magyarságnak. És ebbe benne van ez a Mohács átka.
3: Mohács 500.
4: Emlékműsor.
0: Milyen gondolatok foglalkoztatták az emlékező szakembereket Mohács 450. évfordulóján? A magyar királyság állapota, a Hunyadi bátyás halála 1490 és a Mohácsi vész 1526 közötti 2,5 évtizedben. A Magyar Rádió 1976-os a Mohácsi csata 450. évfordulós esztendejében készített felvételén Benda Kálmán történész kérdezte Klanicai Tibor művelődéstörténészt, Szakály Ferenc történészt és Perés Géza hadtörténészt.
5: Szükségszerű volt-e a bukás? Ha időben visszatekintve nézzük az eseményeket, úgy tűnik, az ország agyaglábakon állt csupán, elég volt egy lökés, hogy feldőljön. Azt mondhatjuk, hasonlatos volt, a kívül még piros, de belül már rohadt almához. Klanicai Tibor azonban megkérdőjelezi ezt a feltevést. Utalva a mezőváros fejlődésére, a termelés és a kereskedelem emelkedésére, a kulturális élet virágzására.
6: Én tényleg úgy gondolom, hogy Mohácsnál nem egy teljesen összeomlásra érett ország, hanem egy bár sok bajjal megterhelt, de valójában mégis erős és nagy ország bukott el.
0: Klanicai Tibor művelődéstörténész.
6: Ezt már csak az is mutatja, hogy sem az országon belül, sem az országon kívül, és azt hiszem még az ellenség, a török sem gondolta, hogy az ország valóban összeomlott a Mohácsi csata következtében. Számos jel mutat arra, hogy rossz kormányzás, az egész államapparátus rossz működése és alapvető gazdasági bajok és egyéb dolgok ellenére az országban számos tartalék volt, mind szellemi, mind gazdasági, mind katonai vonatkozásban, amelyeket azonban nem sikerült mozgósítani, nem sikerült az országot védhetővé tenni.
3: Magyarország gyenge vagy erős?
4: Szakály Ferenc történész.
3: Itt sajnos a viszonyítási pont oly hatalmas. A török birodalom a maga több millió négyzetkilométeres területével és a magyarországit lényegesen fölülmúló népesség számával, a levantei kereskedelemre épített rendkívül erős gazdasági élettel és egy centralizált óriási államapparátussal, amely egy állandó hadseregen alapult.
5: De hiszen korábban azt mondotta a magyar történetírás, hogy nem csak egy külső nagyhatalomhoz viszonyítva, hanem korábbi önmagához viszonyítva is egy csökkent Magyarországnak a belső ereje.
3: Egy szót emelnék itt ki. A tőke, illetve a tőke szegénység, ez Magyarország fő jellemzője.
7: Például Augsburgban a 16. század közepén a polgárság vagyonát 1100 kiló aranyra becsülik.
4: Perjés Géza hadtörténész.
7: Míg nálunk Körmec bányájét 42 kilóra és Beszterce bányájét 106 kilóra becsülik.
3: Na most egy ilyen katonai veszélyeztetettségben lévő államnál, mint Magyarország, pontosan az az elsődleges kérdés, hogy a kincstár milyen készpénzbevételekre tud szert tenni, és hogyan tudja azokat mozgósítani. Zsoldos hadsereget csak készpénzből és mindig rendelkezésre álló készpénzből lehetett fogadni.
5: A régi történetírás azt mondotta, hogy az ország haderejének a mozgósítása az ekkor még korántsem pénzügyi kérdés. A megyék kiállítják a maguk bandériumaikat, az urak jönnek katonáikkal, egyszerűen rászánás kérdése, hogy hány ezer ember vagy hány tízezer ember gyűlik össze.
3: Ez kétségtelenül így van, bár ez sem olyan egyszerű. Magyarországnak a török birodalommal szemben a korabeli zsoldos szintjén egy olyan hadseregre lett volna szüksége, amelyet bármikor a király akarata szerint bárhol bevethetnek.
5: Tehát a Jagellókori magyar államnak nem volt kellő pénzügyi ereje zsoldos hadsereg fenntartására. De Mátyásnak volt? Egyáltalában tudjuk-e, mennyi volt a magyar állam bevétele ebben az időben?
3: Magyarország királyának az évi bevételei körülbelül 300 ezer forintra rúgtak jó évben.
5: És ez hogy viszonylik a Mátyáskori bevételekhez?
3: Hát az a Mátyáskori bevételeknek, hogyha nem is hisszük el szó szerint az, hogy Mátyásnak 1 millió forint évi bevétele volt, akkor is hát mondjuk a fele, egy harmada. Ez a egyik leglényegesebb kérdés, hogy hogyan is értékeljük ezt a felelősség kérdést. Számos tényező eleve behatárolta az 1526 előtti magyar uralkodó osztály működési terét.
0: Néhány gondolat azokból, amelyek Mohács 500. évfordulóján 2026-ban a magyar közvéleményt foglalkoztatják. Részlet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson elmondott emlékbeszédéből.
8: 500 év elteltével nem csak azt kell megkérdeznünk, hogy mi történt 1526. augusztus 29-én. A történészek kutatják ezt, vitatkoznak a hadrendről, a helyszínről, a döntésekről, a felelősségről. Ez fontos. De egy nemzetnek van egy másik kérdése is. Talán még fontosabb. Mit üzen nekünk Mohács 500 év távlatából? Mit mond annak a magyar gyermeknek, aki lehet, hogy ma hal először második Lajosról? Mit mond nekünk, akik egy egészen más korban, egy egészen más Magyarországon élünk? Én azt hiszem, a válasz nem a történelemkönyvekben van. Talán ott van minden magyar emberben. Sors közösség. Annak a tudata, hogy bár különbözőek vagyunk, van valami, ami összeköt bennünket. Hogy ugyanennek a történetnek vagyunk az örökösei. Hogy ugyanazon a nyelven mondjuk ki azt a szót, hogy anya. Ugyanazon a nyelven mondjuk, hogy otthon. Ugyanazon a nyelven mondjuk, hogy haza. 500 évvel ezelőtt Mohácsnál elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. De tisztelt honfitársaim, Magyarország nem tűnt el. Mi nem tűntünk el. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Nézzünk körül, itt vagyunk. 500 évvel később, ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Eltűntek dinasztiák, eltűntek hatalmak, határok mozdultak el, országok születtek és tűntek el, de a magyar közösség megmaradt. Nem azért, mert mindig mi voltunk a legerősebbek. Nem azért, mert mindig mi voltunk a leggazdagabbak. Nem azért, mert mindig mi dönthettünk a saját sorsunkról. Hanem azért, mert minden történelmi törés után voltak emberek, akik azt mondták, folytatjuk, és ha kell, újjáépítjük a hazánkat. Újra országot, hazát építettek. Ez a megmaradás titka. A magyar történelem fájóan sokszor tanított meg bennünket veszíteni. De van valami, amit talán ritkában mondunk ki. Mi túléltük a tatárjárást, túléltük Mohácsot, túléltük Világost, túléltük Trianont, túléltük a világháborúkat, túléltük a diktatúrákat, nem sértetlenül, nem veszteségek nélkül. Ezért a magyar történelem nem a veszteségeink története. A magyar történelem a talpraállások története.
0: Emlékezés Mohácsra az 500. évfordulón kicsit másképpen. Bicsák Eszter a csatatér egyik kutatójával, Bertók Gábor régésszel beszélgetett.
9: Hogyan tekint Mohács 500-ra?
10: Igazából nekünk ez adott egy alkalmat, bár nem az alkalom mentén kezdtük ezt a csatatérkutatást, ez jóval korábbra tekint vissza. Ugye 2009-ben kezdte a múzeum Négyesi Lajos biztatására vagy inspirációra ezt a munkát, akkor eszünkbe se jutott az 500. évforduló. És hát ez egy nagyon hosszú út volt, amire odáig eljutottunk. És amikor az évforduló kezdett felderengeni, akkor is még ezt önkéntes alapon csinálták, akik csinálták, a velünk dolgozó fémkeresősök, de tulajdonképpen a régész kollégák is, mert hétvégéket töltöttük kint a területen. Igazából az 500. évforduló jelentősége, vagy tulajdonképpen 2020 után kezdett derengeni, és hát amikor igazán beütött, ha lehet így mondani, az meg 2023 volt, amikor született egy kormányhatározat, nekünk is adott támogatást ez a kutatáshoz. És onnantól kezdve viszont már igen, nekünk is az évforduló egy határidővé vált.
9: Egy együttműködésben készült egy film, ugye szegedi antropológusok segítettek a tömegsírban talált csontokból azonosítani minél több áldozatot, amik utána a kutató látta maga a tömegsírt. Úgy fogalmazott, hogy ez nem egy thriller, vagy akciófilm, vagy bármi, hanem ez a valóság. Azért elképzelem, hogy valahol a kutató is megrendül, amikor nem tudom hányadik, ugyanolyan módon meggyilkolt áldozatot látja.
10: Mindenképpen egy megrendítő dolog, főleg ilyen tömegben látni, és tulajdonképpen utána tudjuk, hogy hogyan haltak meg, tudjuk, mikor haltak meg.
9: A csata után.
10: A kivégzős áldozatai, ami több forrásból is dokumentált, és kb. 1500-2000 emberről van szó, akiknek nagyjából mi az egynegyedét hoztuk most a felszínre. Igen, megrázó. Természetesen nekünk, akik ezt csináltuk, és ez egy 4 éven keresztül tartó dolog volt, ez egy munka is egyben. Tehát meg kell tudni tartani ezt a távolságot. Nem lehet folyamatosan könnyeket szórva dolgozni ez a síron. De hát a film visszahozza ezt az érzést. Sokak szerint túlzottan jól sikerültek ezek a jelenetei, amik ezt az eseményt dokumentálják. Sajnos nem túl az. Tehát, hogy amit a filmben megjelenik, csak sokkal még ennél is több érzelmet vált ki, és talán azért érjük meg túlzónak, mert mi közel ilyen dolgokkal nem találkozunk a saját életünkben.
9: A múzeum igazgatója maga is részt vesz majd a mohácsi csatában. Egyik munkatársa azt mondta, önt már látta elesni, de szerencsére utána hétfőn megint bement a múzeumba. Ön kit fog alakítani?
10: Hát én egy Lanzknek leszek, aki egy német zsoldos, és tudjuk a forrásokból, hogy legalább 300-an voltak itt a csatában. Az ágyuk őrizetére hagyták ott őket. És hát nagy valószínűséggel vagy foglyok lettek, és a tömegsírokban végezték, vagy elestek az ágyuk védelmében.
0: Tágítjuk a horizontot. Ismét elsősorban történeti szempontok. Az erősödő Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság kapcsolata Anzsó első Lajos és Luxemburgi Zsigmond magyar királyok idején. Bő évszázaddal Mohács előtt. Cétót Norbert történész.
11: Mikor van az az első pillanat, amikor a oszmán-török birodalom európai balkáni jelentkezését a magyar királyságban valaki érzékeli, észreveszi, és úgy gondolja, hogy tenni is kellene valamit ellene?
12: A kérdést ketté vontanám, hogy mikor érzik azt, hogy tenni kellene ellene, az Zsigmond uralkodásának az eleje. És az, hogy mikor érzékelik, hogy jön egy új ellenség, az még Nagy Lajos király uralkodásának a második fele. Nagy Lajos az, aki már érintkezésbe kerül a török seregekkel, vagy az oszmán seregekkel, de ő még kevésbé tekint úgy rájuk, mint akik veszélyesek lehetnek a Magyar Királyságra. Inkább, mint a Balkánon egy vetélytárs, aki szintén megpróbálja a balkáni királyságokat, fejedelmségeket, mindenféle kisebb-nagyobb államocskákat meghódítani. Lajos ennek megfelelően megpróbálja ezt megelőzni, és ennek során egyébként kerülnek összeütközésbe. De ebből még messze menő következtetéseket nem vontak le Magyarországon. Lajosnak, illetve hadvezérének egy csomó hadjárata van a Balkánon, amelynek során kerülnek érintkezésbe, de erről nem mindegyikről van nekünk konkrét információ. Nem okoz olyan traumát Lajos is az ország nagyobb körében az, hogy most megjelent egy másik hatalom. Kibontakozik egy másik hatalom, még nem ugyanarról beszélünk, mint mondjuk 50 évvel később. Messze vannak a magyar határoktól, bőven messze vannak. Amikor majd megérkeznek a magyar határokra, akkor fog realizálódni az, hogy ez egy olyan hatalom, aki ellen már fel kellene lépni. Kicsit az a helyzet egyébként, mint mondjuk 150 évvel később Nyugat-Európánál. Ott is a birodalmi rendek majd akkor veszik komolyan a török veszélyt, amikor Bécset ostromolják a törökök, és akkor onnantól kezdve nem kellett megindokolni, hogy miért kéri a császár, vagy éppen a magyar cseh király Habsburg herceg, ugye Ferdinánd a segélyt a török ellen. Lajos halála után 5 évvel lép trónra Zsigmond, és hát neki nem igazán az első feladata az, hogy a török ellen harcoljon, hanem inkább a trón megszilárdítás. De hát ugye 1389-ben az első Rigómezői csata lezajlik, ahol a oszmánok elsöprik a szerb államiságot, és abban az évben megjelennek a magyar határokon is a török portyázók. Na, innen már komolyan veszik a magyar urak is. A reakció az gyakorlatilag a lajosi politikának a folytatása. Csináljunk egy támadó hadjáratot, amiben visszaverjük a támadó felett, és megtisztítjuk az ország előterét az ellenségtől.
11: Ez az előtér, ez mit jelent földrajzilag?
12: Magyar királysággal inkább vazalusi, mint szövetségisi viszonyban lévő országokat jelenti, tehát elsősorban Szerbiát, Boszniát, kisebb-nagyobb boszniai fejedelmségeket. Ugye aminek az lenne a lényege, ugye ezt régen ütköző állami rendszernek neveztük, ma is szoktuk még így mondani, csak hát, hogy mondjam, tehát a déli szomszédaink nem annyira rajonganak ezért a kifejezésért, hogy hát én meg is értem, mi se rajonganánk az ütköző állam kifejezésért, ami azt jelenti, hogy két országgal mi területünkön harcol egymással. Tehát ugye Zsigmondék törekednek arra, hogy megszilárdítsák a hüvéri rendszer délfelé, illetve összecsapnak a törökökkel, mert ugye a törökök is bejutnak. Tehát, hogy
11: és ugyanezt szeretnék.
12: Abszolút, tehát ugye 1389-től megy ez a becsapás a másik területére, tehát itt alapvetően nem is az oszmán birodalom területre való behatolás van, inkább érdekszférájában, mert hogy a Szerbiának a maradék részét is maga alá gyűri. Ezek a harcok egyébként inkább magyar sikerekkel zajlanak. 1395-ben van egy jelentősebb kisnikápolyi hadjárat, ahol nyernek a magyarok, és ezen felbuzdulva Zsigmond azt gondolja, hogy jó, hát akkor itt az idő arra, hogy akkor egy keresztes hadjáratot kell szervezni, és akkor
11: a kérdést rendezzük.
12: És akkor egyszer is mindenkorra kisöpörjük az oszmánokat Európából, visszaküldjük Kis-Ázsiába. Ez minden mérték szerint is egy komoly hadsereg. A Magyar Királyság felszerelt egy nagy hadsereget, és akkor hadba hívta a vazalusait, itt elsősorban a havasalföldi vajdának a seregére kell gondolni, illetve Nyugat-Európából jött Franciaországba egy erős sereg, Angliából jöttek lovagok, Német-Római Birodalomból jöttek lovagok, tehát ez egy teljesen sok nemzetiségű had volt, lovagi had, és hát a lovagi harcmodort próbálták alkalmazni, mint ismeretes kevés sikerrel. A csata az egy óriási vereséggel végződött, Nikápoly falai alatt. Alapvetően a francia lovagok saját harcmodorokat akarták alkalmazni a csatában, ami persze egy lovagi hadviselő felek között működhetett, de ezt a, hogy így mondjam, az oszmánok nem ismerték ezt, hogy így kéne harcolniuk a lovagok ellen, és ők a saját módszerék szerint harcoltak, aminek az lett a vége, hogy egy elhamarkodott rohammal franciák bevágtattak a janicsárok közé, ahol aztán vagy megölték őket, vagy fogjulejtették, és hát a szokásos módon ért véget. Tehát a janicsárokat nem tudták legyőzni sem ekkor, egyébként sem még a következő másfél évszázadban sem. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nikápolyi csatában bebizonyosodott az, ami a következő 200 évben rendre be fog bizonyosodni, hogy még ha két szemben álló félnek egyenlő nagyságú a serege, akkor is az oszmánok kiképzettségük, az irányításuk miatt sokkal inkább ütőképesek, mint egy európai sereg, amely inkább csapatokból áll, mint seregnek mondható. Sereg kisebb-nagyobb csapatoknak a vezetői vagy elfogadták a parancsot, vagy nem fogadták el a parancsot.
2: 1396, tehát Nékápoly. A vereség megrendítő? Legalábbis alkalmas arra, hogy Zsigmond balkáni politikáját, az oszmán-török birodalommal kapcsolatos viszonyát átgondolja, esetleg új irányokat szabjon?
12: A csata kimenetele az, ahogy mondtam, megrendítő volt, és nem feltétlen azért, mert olyan nagy veszteségeket szenvedtek a keresztények. A megdöbbentő erre inkább az volt, hogy egy olyan új ellenséggel találták magukat szembe, akiket eddig... Azt nem mondanám, hogy lesajnáltak, mert az biztos, hogy nem. Nem vették könnyedén, mert azért látták, hogy mit okoztak a szerénységben az elmúlt évek török portjái, de olyan szinten biztos, hogy megdöbbenést okozott, hogy ezt a politikát nem lehet tovább folytatni, tehát a török ellen a támadó politika alkalmatlan arra, hogy eredményt hozzon. Zsigmond megerősíti a belpolitikai pozícióit, és utána 97 őszén van egy országgyűlés Temesváron, ami teljesen új alapokra helyezi a magyar határvédelmet. A telekkatonaság létrehozásának a dátuma ez, azt jelenti, változó számú jobbágy után ki kell állítani bizonyos számú katonát. Innentől kezdve az egyházi jövedelmeknek a felét azt a király lefoglalja a török háború idejére. Ugye elhatározzák, hogy várakat kell építeni. Van egy-két vár a Magyar Királyság déli határain, de igazándiból eddig nem nagyon volt rá szükség.
2: Ennek a várépítési programnak mi az eredménye? Hozzávetőlegesen hány éven belül?
12: 97-ben határoznak sok mindenről, de természetesen nem minden valósul meg azonnal. Ugye Zsigmondnak azért vannak egyéb feladatai is. Némi szerencséje is van abban, hogy a török hátában feltűnik egy másik hódító hatalom, ugye a mongolok. Timur Lenk vezetésével, akik 1402-ben pont a legjobb pillanatban, mert akkor Zsigmond éppen már kiszabadult az 1401-es fogságából, és éppen Csehországban próbál rendet rakni testvére országában, illetve magának megszerezni a trónt. Tehát Timur Lenk tönkreveri a Bajezid vezette oszmán hadakat, és magát a szultánt is elviszi fogságba.
2: Ez tehát Zsigmondnak lélegzetvételnyi esélyt és lehetőséget biztosít erre a bizonyos várépítési programra és a sorok rendezésé. Akár katonailag, akár belpolitikailag. Mi az új helyzet, amelyet néhány éven belül mégiscsak kialakít a Magyar Királyság az oszmán-török kapcsolat és konfliktus szempontjából?
12: Leglényegesebb gyakorlatilag az oszmán birodalom és a Magyar Királyság közötti határ, a Kárpátok, Havasalföld lenne az ütköző állam, az Alduna és a Száva folyó, és aztán Szlavónia, illetve Horvátország Dalmáciának a keleti határai lesznek az a frontvonal, amit tartani kell. Ugye azzal, hogy Bajezid eltűnik a színről, 1404-ben Zsigmond is végez gyakorlatilag a hatalma megszilárdításával, utána indul meg a várépítési program. Ugye alkalmas az idő, mert a török, ugye Bajezid fiai egymással vannak elfoglalva, hogy ki legyen a következő szultán, másfél évtizednyi időt hagy a Magyar Királyság számára, hogy valamit kezdjen ezzel a déli fronttal. Ugye Zsigmond Ozorai Pipót bízza meg, mint egyébként Temesi Ispánt, Sókamarák jövedelmét azt oda rendelik a várak építésére, hogy ezt a veszélyeztetett szakaszt, a Nándorfehérvár és Szörényvár közötti mondjuk 200 kilométer környéki szakaszt erősítse meg, és körülbelül 10-15 várak. Kisebb-nagyobb vár épül. Ugye ezeknek nem is az a lényege, hogy majd ezen bukik el a török támadás. Ezeknek a váraknak az a lényege, hogy képezzenek egy falat, mert a kor hadviselése nem tud abban a szisztémában gondolkodni, mint a későbbiek, hogy megkerülöm a várat, bemegyek az országba, elintézem, és aztán legfeljebb visszafele elfoglalom. Ugye ők addig nem vonulnak, nem mennek be egy országba, amíg a fővárakat el nem foglalják, vagy a kisebb-nagyobb várakat, tehát mert hogy nem mernek a maguk hátába hagyni. semmit. Tehát ezeknek a váraknak az a feladata, hogy feltartsák a támadó hadsereget addig, amíg a támadó sereg nagyságától függően környező megyék, országrész, vagy akár ugye az egész királyság hadereje meg tud jelenni a fronton, és megakadályozni azt, hogy beljebb vonuljanak. Ugye ami a legjelentősebb vár lesz, ugye az Nándorfehérvár, ugye ez nincs magyar kézen, ez a Rász despoták kezén van, volt már magyar kézen is, de éppen ekkor ugye Lazarevics Istvánnak a kezén van Zsigmond uralkodás alatt, és 1426-ban Tatán fognak kötni egy szerződést, rendezik a Rász despotaságnak a további sorsát, mert hogy Lazarevics Istvánnak, ő egyébként az a Lazarevics István, tehát Istvánnak az apja, az a Lázár, aki a Rigó mezei csatában vezette az egyik Rász államnak a seregét, és meg is hal.
2: 1389-ben,
12: és ugye István török vazalusként kezdi az uralkodását, aztán majd 1403-4-ben, ugye pont az ankarai csata következményeként, amikor ugye Timurlenk elveri Bajezidot, a magyar királyhoz fog átpártolni, és a magyar királynak a vazalusa lesz. De neki nincsenek fiútódjai, és ezért az unokaöcsét, Brankovics Györgyöt fogják Rász despotává tenni, de erről egy szerződést kötnek Tatán, egyrészt majd ugye György elfogadja a magyar király fennhatóságát, tehát hűbérese lesz a magyar királynak, illetve Nándorfehérvárat, Galambócot és még jó néhány más a szerződésben felsorolt várat, területet át fog adni. A Nándorfehérvári várat azt némi karcsörtetés után sikerül átvenni, de Galambócot azt nem. Ha ránézünk a térképre, ugye egy sajátos helyzet van a Duna mentén a várakkal, mondjuk a magyar királyságnak a déli határa az valójában a Duna és a Száva, és az azon túli terület az meg függésben van valamilyen módon. Nándorfehérvár, meg Galambóc is, ha valaki ránéz a térképre, az a túloldalon van. Tehát hogy az egy ilyen előretolt helyőrség gyakorlatilag, ennek minden előnyével és minden hátrányával. Ugye az, hogy Nándorfehérvárt sikerül megszerezni nagyobb fegyveres konfliktus nélkül, ez egy óriási eredmény, mert ha el kellett volna foglalni, akkor nagy bajban lettek volna. Vereség lesz a galambóci ostrom. Ugye miután Galambócot nem sikerül megszerezni, Zsigmond nem tétlenkedik, egyrészt fölépítik a szembe oldalon, tehát a magyar oldalon Szent László várat. 29-ben vagyunk, visszatért Budára, és az oszmánok elleni védelmet azt ugye közben Ozorai Pipó elhalálozott, először a rozgonyiakra bízza, majd a tallóciakra, tehát a védelemnek a kicsit az átszervezése, a másik pedig a német lovagrendnek a betelepítésének a programja, ami pont ekkor zajlik egyébként, tehát ezzel a Nándorfehérvár-Galambóci eseményekkel párhuzamosan már folyik a tárgyalás a német lovagrend nagymesterével. Az, hogy 29-ben sikerül egy békét, vagy inkább mondjuk azt, hogy fegyverszünetet kötni a törökkel, az egy nagy lélegzetvételhez juttatja Zsigmondot, a német-római császár akar lenni. Igazából innentől kezdve Zsigmond abszolút békére, vagy legalábbis fegyverszünetet törekszik a törökkel, ami azt jelenti, hogy nincsenek nagyobb hadjáratok, de természetesen a szokásos sportják mindkét részről ugyanúgy folytatódnak.
13: Mohács. Toposzokról és tényekről az 500. évfordulón. Öt részes sorozatunk első részét hallották.
14: Mohács 500.
15: Emlékműsor.
13: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. A műsort meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.

0: Jogszabálymódosítás jöhet az állami vagyon visszaszerzésének felgyorsítására. Az Egyesült Államok iráni rakétaállásokat lőtt. Gomoly felhős, délutántól szeles idő lesz. Jó estét kívánok! A hírekkel a hírszerkesztőt Kis Józsefet hallják. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői megbízatása kapcsán hangsúlyozta, céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása, szakmailag elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel. Lemondott a Magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye. A szervezetet novemberben alapították a tudós kezdeményezésére. A kormány májusban jelentette be, hogy felbontja azt a 261 milliárd forintos szerződést, amit az alapítvány az Orbán kormánnyal kötött. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Veker lelakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárca vezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Az Egyesült Államok hadereje iráni rakétaindító állások ellen hajtott végre csapást a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő Larak szigeten, közölték amerikai tisztségviselők. A bejelentés szerint megelőző légitámadásról volt szó, mert amerikai megfigyelések alapján az iráni forradalmi gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint újabb tengeri aktákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyát az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya. Negyed évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelési megállapodás. Az egyesség 17 olajmezőn összesen 65 milliárd hordónyi olaj, Venezuela ismert kőolaj tartalékainak több mint ötöde felett biztosít ellenőrzést amerikai cégek számára, de zöldmezős beruházással újabb mezőket is nyithatnak. Gomoly felhős napos idő várható. A késő délutáni óráktól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódhat a szél. Reggel 12-17 fok lesz, napközben 30-35 fok várható.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
2: Úgy tudom, a legöregebb példány Kréta szigetén található. 12 méternél is nagyobb a kerülete, és a korát kicsit könnyedén 2000 és 4000 év közé teszik. Hogy ezt hogyan állapítják meg, én sem tudom. Ám ha az a 2000 év biztosra vehető, hát legalábbis Jézus Krisztus korában indult fejlődésnek az akkori picike veszőcske, a soványka görög talajon. Hogy értsék, az egész úgy kezdődött, hogy júliusban egy barátom képeket küldött egy igen-igen öreg olajfa árnyékából. Kivételesen nem a tengeri levegő és a napbarnította arcokat figyeltem a képen, mert teljesen lekötötte a figyelmemet az olajfa. Hatalmas göcsörtjei és finom zöld levélkéi éles ellentétben álltak egymással. Az egyik a megélt időt, azt a röpke pár száz évet, a másik az újjászületést, a fiatal életet, az erőt sugározta. Egy fán láttam ugyanazt a vénséges vén és fiatal arcot. Ehhez képest én ültem a teraszon, jó messze Görögországtól, és néztem a kedvenc virágaimat. Egynyáriak, így szoktuk. Saját magjukat hullatják majd el ősszel, és azokból lesznek a jövő év megint csak egynyári virágai. Szeretem őket, idén a fehér virágú a kedvencem, mert teljesen érthetetlen. Eddig ugyanis piros és sárga nőtt. Ki tudja, milyen tréfája a növénykéknek, hogy ezúttal fehér szirmot választottak. Nézem őket, és eszembe jut a fényképről az olajfa, ami több száz nyári, és talán még ugyanennyit eléldegél. Aztán eszembe jut a másik, amit egy kedves beszélgető társamnál láttam. Az meg egy lyukas olajfa, ami hibája ellenére minden évben kihajt, tovább nő, és él, és ugyanazt a békét, erőt és öröklétet sugározza mindenki felé, mint amit egykor Pallas Athéné vagy Krisztus korában. Él, figyel, életet, erőt ad. Csak oda kell ülnünk alá, csak meg kell értenünk. Mai történeteinkben ezt az örök életű békét keressük. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok.

0: apa és fiú, könyv és könyv. Az öregem, mondja a fiú, amin elsőre meghökkenek, ám annyi szeretettel ejti ki a szót, hogy megnyugszom. Mindketten azt mondják, megtisztelő számukra a másik szeretete.
1: Családi körben is vannak olyanok, akik azért 50-60 fölött vannak. És akkor velük is kompatibilisnek kell lenni. Tehát nagyon fontos, hogy mit mondanak a szüleim, amikor felolvasok valamit, nagyon fontos, hogy mit látok az arcukon. Amit elmondanak, az mese, amit az arcukon látok, az igaz.
0: Új élet, új ötlet, az újjászületés és az olajfák története. Egy család, amely a túlélésért küzdött, és azóta is hálásak az olajfáknak, amelyek Pécsett találtak otthonra.
2: Ez valóban győzelem szimbóluma. Mi is nyertünk egy óriás csatát,
3: és ez nagyon fontos. Ezt meg is örökítettem itt a kezemen.
0: Igen, néztem a tetoválást.
3: Igen, Gyulajág, és akkor a család tagjaim neve. Két fontos dátum, a kislányom születése, a párom újjászületése.
0: A béke a futásban is megtalálható. Először magasabb a pulzus, ám a kitartó próbálkozó rájön, előbb-utóbb szépen megnyugszik, ahogyan az egész test és vele a lélek. Egy futás lehet terápia is.
4: Az ember nyomás alatt van, hogy mindig-mindig sokkal jobbat csináljon, mert jobbat várnak el tőle, mert a tökéleteset várják el tőle, de közben meg van egyfajta megküzdési stratégia, hogy ezt a nyomást hogy bírja el.
0: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Az öregem. A most következő beszélgetés apropóját egy nemrég megjelent könyv, a 12 eltévedt világ című novellás kötet adja. A szerző David Kronberg, azaz Kellner Dénes esetében viszont az írói költői munkásságon túl a családjáról is érdemes szót ejteni, hiszen édesapja, idősebb Kellner Dénes, Danny Walter néven szintén publikál. Milyen az, amikor egy fiúnak az édesapja nem csak a szülője, hanem mestere is, olykor-olykor szakmai kritikusa is? Erről szól Kovács Bernadett beszélgetése, aki az otthonában látogatta meg az író-költő apa-fia párost.
5: David Kronberg, 12 eltévedt világ. Nagyon frissnek tűnik ez a kiadvány, minthogyha még nem nyúlt volna hozzá senki, pedig akinek dedikálták, az nem más, mint Danny Walter úr, aki szintén itt ül velem szemben, és kérdezte a fiát, hogy ezt kinek szánta. Ezek szerint akkor ön nem tartja számon azt, hogy kap-e könyvet a fiától?
6: Számon tartom, csak nem tudtam, hogy ez a példány speciál nekem szól. Hát ez nagy tisztesség.
1: Valójában az, hogy az öregemnek dedikálok egy könyvet, az nekem egy óriási tisztesség, mert én vagyok az, aki ezzel meghálálja, hogy rám sikerült tüsszenteni ezt a korságot, hogy én is író lettem meg költő. Úgyhogy így akkor én tudtam egy kis főhajtást prezentálni apukám felé, amiért én is ez lettem, de ettől függetlenül majd szeretnék tőle is kérni különböző dedikált példányokat nyilván, és van is nekem otthon olyanom. Úgyhogy ez úgy látszik a híres szerzők között ez ilyen hétköznapi dolog, hogy aláírnak egymásnak, majd elfelejtik.
5: Magától értetődő az, hogy rátüsszent az édesapa a fiúra? De ezt most komolyan kérdezem. Tehát, hogyha egy édesapa, egy szülő, jelen esetben író, költő, zenész, teljesen mindegy, művész, vagy legyen akár mondjuk orvos.
1: Vagy mindegy, programozó.
5: Vagy programozó, igen, ahogy akkor viszi tovább a gyermek, akarva, akaratlanul is.
1: Én csak a saját esetünkről tudok nyilatkozni, itt 100% az aránya a jelenségnek, de nem tudom, hogy ez mennyire általános.
6: Persze, hát ez természetes dolog. Ha egyszer van itt valami ilyen terhesség, hát akkor elkapja az a fiú, akárhogy is kapálódzik. Előbb-utóbb azért ő is elkezd verset írni. Így van.
1: Aztán nem is kapálóztam annyira nagyon, mert ugye például a számítógépekhez való vonzódást azt azonnal sikerült átvenni, és akkor utána nem sokkal utána már készültek az első irodalműek is szintén, úgyhogy apukám ír, akkor én is írok. Volt olyan is, hogy kiosontam a kis szobába, és előkerestem azt, ahova írni szokott, és akkor van olyan vers, ami már nincs meg neki, de én még tudom részleteit fejből, még nagyon kiskoromból, mert engem mindig érdekelt, hogy ez hogy készül. Aztán rájöttem, hogy ez úgy készül, hogy az ember elkezd írni, mert érez valamit. Ezt kiskoromban még nem tudtam. Tehát már akkor fertőzött voltam, amikor még nem tudtam jól csinálni ezt a dolgot.
5: A fia felé kritikus, vagy rá szokott magára mondjuk a munkafolyamatra nézni, hogy na fiam, mutasd meg, hogy éppen hol tartasz. Hát én ezt valahogy máshogy írnám, én ezt még ezzel kiegészíteném.
6: Igen, ha kérdezi, ha érdekli őt, vagy látom rajta, hogy érdekli őt, akkor nagyon szívesen érdeklődöm, és esetleg adok tanácsot is. De az igazság az, hogy nincs rá szüksége. Szóval én, ahogy megnéztem ezeket a műveket, most mondjuk így, mert ugye nem csak versek, hanem novellák, meg egyebek, olyan ragyogó dolgok is vannak benne, amit én nagyon szívesen sajátomnak is elismernék. Na, nem udvariaságban mondom, ez szakvéleménynek mondom.
1: Az öregem nem egy jellegzetes kritikus, tehát hogy persze látom rajta, hogy valami nagyon tetszik, vagy kicsit tetszik neki, de ahogy ő is mondta, ezek már olyan dolgok, amiket itt lát, ahova már nem kell nagyon a kritika, mert ezek már olyan anyagok, amiket válogattunk, sok-sok válogatáson mentek keresztül. És a kezdeti szájpróbálgatásokat hál' Istennek nem látta. Azokban biztos, hogy belekötött volna, mert hát biztos, hogy azt mondta volna, hogy hát itt azért figyelni kéne a ritmusra, vagy itt egy kicsit azért fura ez a megfogalmazás, de biztos, hogy ilyeneket mond, mert korábban is hallottam tőle kritikát, de nem ez a jellemző. Ide már úgy érnek el a művek, hogy már nem kritizálódni jönnek, hanem inkább már csak könyvformában véglegesen.
5: Hadd kanyarodjak vissza a címhez. 12 eltévedt világ. Ön érezte már a pályája során úgy, hogy el van tévedve? Írói krízisnek szokták ezt talán hívni. És akkor nyilván a következő az lesz, hogy ilyenkor édesapa tudott-e segíteni visszatalálni az útra.
1: Hát én nem nagyon vagyok eltévedve, inkább azt mondanám, hogy folyamatos eltévedtségben élem az életemet. Tehát, hogy úgy kell elképzelni, nem a turista úton megyek, hanem megyek át a dzsungelen, és néha látok egy turista jelzést. Tehát ez annyira szürreális, hogy amilyen világokat eredetileg látok, hogy onnan nem lehet jobban eltévedni szerintem. Egy álomból nagyobb hülyeséget nem lehet álmodni.
5: Na jó, akkor most édesapjától kérdezem, hogy lehet, hogy nem is ön a kritikus a fia felé, hanem a fia a legnagyobb kritikus a saját magának.
6: Egyébként ez a legjobb, amit tehet egy író, hogyha saját magának a legjobb és a legszigorúbb kritikusa. Mert akkor születnek jó dolgok, hogyha a saját maga megnézi egy kicsit olyan kívülálló szemével, és meg tudja mondani, hogy hol lehet ezen úgy változtatni, hogy jobb legyen, ahogy ő eredetileg szerette volna.
1: Egyébként érdekes dolog, mert gyakran felolvasom itt a kis közönség anyuapu előtt, hogy mit írtam.
5: Az és... aranyos.
1: Igen, ez egy nagyon fontos közönség, és hát azt még életemben nem tudtam elérni, hogy az anyukám büszke legyen rám, tehát ez nagyon ez nem igaz.
5: Nem látja rajta azt a kitörő büszkeséget, hogy na fiam, ez igen.
1: Az anyukámnak van egy sajátos büszkeség, ez nagyon szép, de egy jó feleséged mikor lesz már, tehát hogy ezt nem lehet megugrani, úgyhogy hiába vagyok én akármekkora művész, mert amíg nem hagyom, hogy egy nő főzzön rám és beossza a pénzemet, addig teljesen mindegy. Ettől függetlenül az anyukám visszajelzése is nagyon fontos, ha irodalomról van szó, akkor ő nagy műértő, és az apukámé is, és amikor itt felolvasom, akkor az ő arcukról le lehet olvasni, hogy mi a közönség véleménye. És ugye ez egy nagyon fontos idősebb közönség, tehát én nem egy korosztálynak írok, hanem megpróbálok mindenkinek. Például amiért ennek a korosztálynak írok, ezért bizonyos megfogalmazásokat nem szabad használni. Nem szabad annyira fiatalosan írnom, ami egyébként nagyon eladná a könyvet, hogyha 10-20 évesek hangvételében írnék, akkor azt mondanák, hogy jaj, de jó, végre egy ilyen friss stílus, és egy picit ennél azért konzervatívabban kell fogalmazni, mert bizony a mi irodalmi közösségünkben is, és a családi körben is vannak olyanok, akik azért 50-60 fölött vannak. És akkor velük is kompatibilisnek kell lenni. Tehát nagyon fontos, hogy mit mondanak a szüleim, amikor felolvasok valamit, nagyon fontos, hogy mit látok az arcukon. Amit elmondanak, az mese, amit az arcukon látok, az igaz.
5: Óriási szerencséje van önnek, hogy két ilyen szülővel még leülhet és tanácsokat kaphat.
1: Nagyon nagy szerencsém van, így van. Az, hogy egészségesek, vagy szellemileg egészségesek, az például nagyon fontos. Apukám például mesterségbeli tudással is kitűnik, mert ő ugye érzi a versben azt, hogy a ritmusa rendben van, érzi azt, hogy egy rím igaz, hogy kijött, de nem jó ritmikával jött ki, és egy kicsit hamisan cseng, egy kicsit döcög, egy kicsit erőltetett a szóhasználat, ezekre ő mind felhívná a figyelmet. De szerencsére az embernek ennyi idős korában már be van építve az apukája a fejébe. És már hallom a dörmögését akkor is, amikor nincs ott, és mondja, hogy hát ez azért nem biztos, hogy a legjobb, én ezen még dolgoznék.
5: Nem is tudom, mit kívánhatnék, talán büszke arcokat a harmadik kötetre is. Ezt kívánhatom, maradhatunk ebben?
1: Igen, ebben maradhatunk, bár én azért azt kívánom, hogy még azért az apukámnak is legyen egy-két kötete. Én azért szeretném, ha még ő is dolgozna.
5: Tervezi egyébként?
6: Terveztem, csak ehhez kell néhány dolog, de a legnehezebb az idő. Az általában hiányzik.
1: Szegény nyugdíjasnak ugyanis nincs ideje.
6: Hiába próbálom nyugdíjasoknak évtizedek óta megmagyarázni. Ha nyugdíjas leszel, akkor semmihez nem lesz időd, hidd el. De mindenki azt mondja, hogy neked mindenre van időd, mert nyugdíjas vagy.
1: Nekem furcsa álmokat tessék kívánni.
5: Mert hogy ön abból táplálkozik.
1: Pontosan.
5: Jó, hát akkor sok sikert és furcsa álmokat.
1: Köszönöm szépen.

0: A kísérlet maga az élet. A gyerekek kíváncsisága végtelen. Újabb és újabb kérdések születnek bennük nap mint nap a világ működéséről. Mi történik és miért? Molnár Janka Sára tudománykommunikátor szívügye és szenvedélye az ismeretterjesztés. Nemrég megjelent a kifejezést nehéz jól ejteni, hogy érződjön az angol szójáték, szóval a Fantasztikus nevű otthoni kísérletek kártyacsomaggal az a célja, hogy minél több gyerekhez jusson el a kísérletezések izgalmas világa. A riporter Nagy Bálint.
1: Mindenki fog kapni egy ilyen saját térképet. Igazából bárhogy haladhatok, az út az minden, ami célt érjétek el. Viszont, mint szeretünk, ne csak otthon megvalósítható kísérleteket csinálni, hanem azért olyan dolgokat is, amit nehezebb leszerezni. Hoztunk nektek a száraz éggel közös kísérleteket, és akkor én fogok beszélni, és Bogival pedig közösen végrehajtjátok. Kellene az első részvevőt, aki szívesen száraz éges kísérletezne, mert a gyere akkor nagyon gyors voltál.
2: Elek itt van velem szemben, aki nagyon bátor volt, és rögtön az első kísérletre habozás nélkül feltetted a kezedet. Szoktál egyébként otthon is kísérletezni?
3: Igen, szoktam. Például azt az átlagos szódabikarbóna egyszer trükköt van, otthon egy kísérlet készítettem, vulkán csinálok belőle.
2: Azt a mindenit. Hanyadikos vagy amúgy?
3: Ötödikes.
2: Mi a kedvenc tárgyad?
3: Informatika.
2: Tehát akkor ezek szerint a fizika felé is érdeklődik. Itt az anyukát is kérdezem.
4: Igen, üdvözlöm. Most az utolsó napokban hallhattam tőle pont, hogy az egyik órán ő annyira gyorsan elkészítette a feladatait, hogy kapott egy hetedikes fizika kémia könyvet, és ezt ott kiolvasta.
2: Mi az, ami a legjobban érdekel téged a tudományokban?
3: Az, hogy egyszer bejussak a NASA-hoz, és megnézhessem a Marsról készült felvételeket, nem csak az interneten.
2: Honnan indult a fiának ez a nagyon céltudatos tudomány iránti érdeklődése?
4: Ő már egészen kicsikora óta sokkal érdeklődőbb volt, szerintem. 3 éves volt, amikor ezt felfedeztük. Ő már akkor folyamatosan azt kérdezgette tőlünk, hogy mi hogyan működik. Őt nem a játék része érdekelte, hanem a hogyan. Könyveket is, mesekönyvek helyett nekünk mindig tudományos könyveket kellett felolvasni neki, illetve gépek működéséről szóló könyveket, és ez mai napig tart. Már az összes gépet, autókat, repülőket, űrkutatás témáját végignéztük.
2: És akkor a NASA-n hát mit szeretnél csinálni? Mennyi mindent tudsz ezekről a dolgokról?
3: Hogy a NASA űrhajókat épít és készít, most jelenleg az Artemis programon dolgoznak, az Artemis 4 küldetés keretein belül szeretnének landolni a Holdra a SpaceX űrhajójával, és hold mintákat hozni, ne csak a kínaiak hozzanak onnan.
2: És te mit szeretnél majd csinálni, hogyha nagy leszel?
3: Egyelőre még gyerekeknek való játékrobotokat tesztelni és kémikusnak lenni.
2: Te is szoktál egyébként robotokat építeni ezek szerint?
3: Van otthon egy robotépítőkészlet. Abból épített a barátom egy buldózer, csak én a szépen leszettem. Megvolt az alaplap, két motor, meg a lánctalpak. Bevittem a suliba, megtartom az infótornának, egyből kérdezgették többen is, hogy kipróbálhatják-e.
2: A családban is vannak ilyen tudós lelkek?
4: Nem, nálunk inkább talán műszaki vonalon, vagy informatikai vonalon. Van a családban pilóta, van IT területen dolgozó szakemberünk is. Én tanár vagyok, illetve a férjem kertész. A tudományok felé mi is hajlottunk valamennyire, de ennyire nagyon nem.
2: Mi az a projekt, amit most szeretnél megcsinálni, kipróbálni bármi?
3: Van otthon egy projektem, mi szerint van otthon nekem elemtartó, meg motorom, meg jégkrémpálcikám, és abba szeretnék építeni egy autót, de egyelőre még csak az alfa fázisban, vagyis megvan az elektronikai részek.
2: És akkor itt most melyik állomást fogod meglátogatni először?
3: A mustár és a szódabikarbóna.
2: Mi történik majd ott?
3: Felfúvódik a gáz, szén-dioxid keletkezik.
2: Köszönöm szépen, menjünk oda, nézzük meg. Mi történik itt, mit lehet készíteni?
5: Most egy ilyen rétegződést fogunk csinálni, beleöntünk egy pohárba mézet, olajat, tejet, illetve szappant, és azt fogjuk látni, hogy gyönyörű szépen el fognak ezek rétegződni, nem fognak összekeveredni.
2: Itt van velünk Elek. Miért nem keverednek ezek össze?
3: Azért, mert különböző súlyúak. Az olaj kerül legfelőle, mivel az a legkönnyebb. Alája megy a mosogatószer, és legalulra a tej, mivel annak érezhetően van súlya.
2: Hanyadik állomás teljesítik? Látom, hogy van egy kis térképük.
6: Igen, most a harmadik állomáson vagyunk, és próbáljuk az összes kísérletet megnézni legalább, de amit lehet ugye ebben a korosztályban ki is próbálni.
2: Hány évesek a gyerekek?
6: 5,5 és 8 évesek.
2: Pontosan tartják, hogy már ilyen korban a tudományba egy picit valahogy bevezessék őket?
6: Ugye, hát ők már egy erőteljesen digitális környezet.

0: 2015-ben született gyerekek, úgyhogy nekünk is volt egy ilyen mély repülésünk, amiből ki kellett jöjjünk, úgyhogy egyre inkább próbáljuk. Otthon azért, ami tényleg így természetesen véletlen előforduló kísérletek, vagy amikor bármi így működésbe lép otthon tök véletlen, akkor próbáljuk elmagyarázni, hogy miért van ez. Kicsit vegyes még az érdeklődés, mert hogy azért annyira nagyon nincsenek körbevéve, de pont ezért én nagyon örültem, amikor megláttam ezt a kártyacsomagot, mert vannak ilyen kicsi gyerekeknek szóló kísérletek, tele van vele a net, de külföldiek, nehéz beszerezni a dolgokat, meg lehet csinálni, csak sokkal több időbe meg erőfeszítésbe kerül, mint az, hogy van egy magyar kártya, amit tényleg úgy csináltak meg, hogy az így az otthoni dolgokból elérhető legyen, és tényleg akár kérdezni is lehessen, mert azért elérhető a szerző is.
1: Én Molnár Janka Sára vagyok, alapvetően fizikus, és tudománykommunikációval foglalkozok, nem csak én, hanem a teljes csapatom is. Elképesztően fontos szerintem az, hogy annyiféle izgalmas felfedezés, megoldás, innováció van most is, és nagyon sokat beszélünk arról, hogy így kevesen jelentkeznek természettudományos pályára, nem akarnak mérnökök lenni, vagy tudománnyal foglalkozni, miközben igazából az a megélésünk, hogy a tudomány mindenkit nagyon érdekel, csak nagyon sokszor nincsen híd az izgalmas innováció, a kutatásfejlesztés, az izgalmas megoldások, és úgymond a hétköznapi emberek, a gyerkőcök, a diákok, a középiskolások között, és mi hidat próbálunk építeni, akár cégekről van szó, és izgív dolgokról náluk, akár egyetemekről, akár pedig csak az, hogy icipici korban a konyhában, ha már úgyis sütünk, főzünk, akkor kísérletezünk is az alapanyagokkal.
2: És hát most fantasztikus otthoni kísérletekről beszélünk. Ennek az ötlete hogyan fogant meg?
1: Igazából az az igazság, hogy én nagyon szerencsésnek áldottnak gondolom magamat, mert a szüleim annak ellenére, hogy semmelyik ők nem természettudományos pályán végzett, és nem ezen területen dolgozik, nagyon támogatták a kísérletező vágyamat. De Molnár Janka nem az egyetlen ember a Földön vagy Magyarországon, akiket szeret kísérletezni, mindenki szeret kísérletezni, a felnőttek is csak néha tagadják. Szóval, hogy nekem ezt a lelkesedésemet ezt táplálták, és tizen sok éve most már az az álmom, hogy ezt a tüzet, meg lelkesedést, ezt tápláljam a kicsikben, meg hát úgy rájöjjenek a felnőttek is, hogy úristen, ezt tényleg élvezük mi is csinálni. Szóval igazából azért vannak a fantasztikus otthoni kísérletek, hogy nekem senki nem mondja azt, hogy nem tud otthon kísérletezni, mert most már biztos, hogy tud. Van bevásárló lista, lépésről lépésre útmutató, magyarázat, videós bemutató, mindent, tényleg mindent összegyűjtöttünk azért, hogy bárki otthon 5 perc alatt kísérletezni akar, akkor legyen 50 ötlet, hogy akkor mit csinálja.

0: Mañana, Odien, mañana. A spanyol olajfák a pécsi hölgy életébe nem csak változást, hanem életfelfogásváltást is hoztak. Az öröklét és a győzelem szimbólumát ma már úgy tekinti, nem véletlenül kell éppen olajfákkal foglalkoznia. Egy spanyol családdal mostanra üzleti és egyben baráti viszonyba került, tőlük igyekszik ellesni a Mañana tudományát. Mert amikor beleszeretett az olajfákba, párjával éppen az életért vívtak nagy csatát. Megnyerték, és Adrián hiszi, az olajfa számukra tényleg az újjászületést hozta el. És az új vállalkozás ma meg az élet olyasmit is megtanított számára, amit nem lehet pénzben és időben mérni. Azt, hogy bízni kell és lehet egymásban. Jakabfi Adriennel olajfa kertészetében találkoztam. Ahol megálltunk, azok az én kedvenc méretű olajfáim. Mennyi idősek? Mert ami itt mellettünk van, hát én most nem tudok, nagyon rossz vagyok a számokban, hogy mennyi lehet a körmérete ennek a fának, de hát biztos, hogy nem egy 20-30 éves példány.
1: Nem, ez egy óriási fa, 4 méter magas, 600 literes konténerben van benne, bőven átfordult a 100 éven.
0: Hogy a csodába bírja egy fa 100 éves fa konténerben? Mert ez is egy különlegesség.
1: Ezek a fák nem mindig voltak konténerben, tehát ezekről azt kell tudni, hogy az ültetvényeken kint ezek a fák szabad földben vannak. És amikor úgy döntenek az ültetvény tulajdonosok, a termelők, hogy ezt a fát most innen kiszedjük, ennek több oka lehet. Az egyik oka lehet az, hogy abba hagyják ezt a foglalkozást, és váltani szeretnének. Akkor ugye megmentik ilyenkor az olajfát azzal, hogy kiszedik a földből, elvágják mind a gyökerét, és levágják a lombozatát teljesen kopaszra. Egy kopasz törzset fognak beleültetni ebbe a cserépbe, és ebben a cserépben szépen begyökeresedik, és egy-két év alatt egy gyönyörű lombkoronát növeszt, és el is tudják őket adni.
0: Ez azt jelenti, hogy új életet kap a fa, vagy hát rá van kicsit szorítva arra, hogy újra kezdje az életét.
1: Így van, és ahelyett, hogy egy ilyen óriási fát bedarálnának, és megsemmisítenék, ahelyett inkább eladják, mert nagyon jól rájöttek arra, ezen a mediterrán területen élő emberek, hogy ez alkalmazkodik az éghajlathoz. És amíg mondjuk egy spanyol ültetvényen reggel 9 órakor már 42 fok van, délután 3-kor van ott a legmelegebb, ezek a fák már nem bírják. Ellenben a csemeték, amiket a helyükre ültetnek, azok ahhoz aklimatizálódnak.
0: Na most menjünk be a télárnyékba. Hogyan jött az életébe az olajfa egyáltalán? Tehát ebbe bele kell szeretni. Ahogy most beszél róla és hallgatom, közben behúzottunk itt a kis konténerházba a szél elől, szóval ebbe nagyon szerelmesnek kell lenni.
1: Így van. Hát először nyilvánvaló nyaralások alkalmával láttam én ilyen fákat, és akkor arra gondol az ember, hogy szeretne egy darabot hazavinni ebből a tengerpartból, meg ebből a feelingből, de nyilván többről van szó. Hát azért én lelkileg is kötődök ezekhez a fákhoz. Azért eznek nagyon fontos jelentése van, meg tulajdonságai, ha a Bibliára visszatekintünk.
0: Hát ugye Noénak is az olajágat hozta a galamba csőrében, azzal jelezte a megszabadulást az özönvíztől.
1: Így van, az özönvíz végét jelezte. Vagy Athéné a háborúból visszatért katonáknak a fejére olajágból font koszorút. És a mai napig ez a győzelem jelképe a bölcsesség, az életfája tulajdonképpen. Tehát ha ránézünk egy 100-150 éves olajfára, mi minden történt? Mi mindent látott már az a fa? Hány ember ült a tövébe, és sírt, és gondolkodott, és bármi? Számomra ez nagyon fontos.
0: Megbeszéltük, hogy nem beszélünk róla, mert az ember nem feltétlenül akarja az összes életeseményét kiteregetni, de volt azért egy nagyon nehéz élethelyzetük, amiben mencsvárat jelentett az olajfa.
1: Így van. Mencsvárat is jelentett, és hát ugye át is értékeli az ember ennek a növénynek a valódi jelentését. Amikor gondolkodik, hogy miért is kötődhet ennyire hozzá, akkor azért ez valóban a győzelem szimbóluma. Mi is nyertünk egy óriás csatát, és ez nagyon fontos. Ezt meg is örökítettem itt a kezemen.
0: Igen, néztem a tetoválást.
1: Igen, olajág, és akkor a család tagjaim neve. Két fontos dátum, a kislányom születése, a párom újjászületése.
0: Az a család, akiktől beszerzik az olajfákat, velük milyen kapcsolatba kerültek? Mert én azt gondolom, hogy ez is egy furcsa dolog, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy oda megyek, megnézek 300 fát, és elhozok belőle 20-at. Itt össze kell barátkozni kicsit, vagy így hozza az élet, nem is tudom.
1: általában több tízezer fát nézünk meg, és abból elhozunk.
2: Számukba kicsit
1: igen,
2: rossz vagyok.
1: Igen, abból elhozunk 5-600 darabot, így egy fordulóval, kamionnal. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk, napi kontakt van. Tehát a telefonom biztos vagyok benne, hogyha odalépek, akkor most is van üzenet, amit még nem olvastam el.
2: Napi... Ez egy bizalmi viszony.
1: Bármi kérdése van nekem, ő feléjük, a fával kapcsolatban. Milyen idő van, hány fokos a tenger, stb. Folyamatosan kérdezik tőlünk, hogy vagyunk, mikor megyünk, kislány hogy van, üzenget.
2: Ezért mondom, hogy ez már több, mint ilyen üzleti kapcsolat.
1: Igen, és nagyon fontos, hogy számíthatunk egymásra. Sokszor volt itt olyan, hogy mit tudom én, a bankkal volt valami probléma, és akkor az utalás nem indult el. Ott állt a spanyolnál a kamion, aki mondjuk egy cseh kamionos cég, és nem ment át a pénz. És azt mondták, ne törődj vele, no pasa nada, majd fölpakoljuk, majd küldöd, nyugi Adrián, relax, így.
2: Ez a mediterrán életérzés, amit így jó lenne megtanulni.
1: Így van, hát a spanyoloknak a kedvenc szava, hogy mañana, majd holnap. Ugye, majd holnap mindent megbeszélünk, majd holnap mindent megoldunk.
2: Akkor ebből is sokat tanult.
1: Rengeteget. Nem véletlenül élnek ők másképp, és nem véletlenül élnek ők sokkal tovább, mint mi. Egyrészt a környezet, a tenger, és egy kicsit át kell kapcsolni az agyunkat, mert ez a rohanás, amiben benne vagyunk, ez hosszú távon az ember tönkre teszi. Ők nem így élnek, ők ráérnek, ők pihennek, élvezik az életet, tehát nekik megvan a saját ritmusuk, megvan, hogy hány órakor reggeliznek, náluk a reggeli a legnagyobb étkezés, nem az ebéd, nem a vacsora, ők este 10 órakor vacsoráznak, nem 6-kor. Szigorúan minden étkezés után kávét isznak, 2-től 5-ig minden nap siesztáznak, ha az ég a földdel együtt áll ő nekik, akkor is 2-től 5-ig siesta, zárás, minden. Pihennek, élvezik az életet, nem görcsölnek a dolgokon.
2: Akkor ez a spanyol olajfa szerelem és kapcsolat, ez gyakorlatilag egy újjászületést hozott önnek is, azt hiszem.
1: Így van. Hát sajnos itt még nem tartunk, hogy ennyit pihenünk, azért mi nagyon sokat dolgozunk, de igen, próbáljuk egy kicsit másképp felfogni meg létezni. Példát venni róluk, az ételük az annyira nem a szívem csücske, én az olasz konyha szerelmese vagyok, de igen, mindenképp.

0: Béke és futásterápia pulzusszámlálással. Igen, a rohanásból kiszállni sporttal is lehet. Amikor a test jelez, hallgatnunk kell rá. A futás a mentális egészség helyreállításának és fenntartásának egyik legjobb eszközévé válhat. Segített leküzdeni a szorongást, a depressziót, ellenállóbbá tesz a stresszel szemben, támogatja akár a gyász és traumafeldolgozást, de addikció és kiégés esetén is hatékony. A következő percekben egy sebészorvosról hallhatnak, aki visszatalált a futáshoz, és néhány elakadáson szeretett volna dolgozni, ezért aztán futóterápiára jár. Hogy mit is jelent ez pontosan, és vajon miben segít neki? Arról a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő kérdezte.
1: Most, ha éppen nem interjút adna nekem, akkor futna?
2: Én már reggel futottam ma. Voltam egy 6 kilométeres intervallfutáson, az nagyon jól esett, most már azt a regenerációs időmet töltöm.
1: Mióta van a futás az életében?
2: A sport az így gyerekkorom óta elkísér, és aktívabban újra tavaly októbertől kezdtem el ismét jobban futni.
1: Mi történt tavaly októberben?
2: Hát mondhatjuk azt, hogy belépett egy olyan faktor az életembe, amikor már sok volt a stressz, sok volt a dolog, és éreztem magamon fizikailag, hogy gyengébb vagyok, hogy itt-ott fáj, hogy vannak olyan dolgok, amiket még az ember azért 38 évesen nem biztos, hogy így azt mondja, hogy ez így természetes, és annak a számlájára írtam igazából, hogy beleestem ebbe a munka, kötelességek, ilyen dolgokba, amikor már nem volt így az embernek a saját testére, egészségére ideje, vagy akarata.
1: Kicsi gyerekek vannak otthon, munkahelye is van, család is van, de nagyon sok helyen kell egyszerre megfelelni. Ezek szoktak azok az évek lenni, amikor az ember azt mondja, hogy jó, hát én magamat teljes mértékben háttérbe szorítom. De akkor kellett valami jelzés a testétől, ami azt sugallta, hogy ez így nem lesz jó hosszú távon.
2: Igen, ez így van. Jött a testemtől is a jelzés, megjött a környezettől is a jelzés, hogy a munkahelyen voltak dolgok, hogy elfelejtettem, nem tudtam megcsinálni, nem tudtam időre megcsinálni. Volt a családban olyan, hogy érezték rajtam, hogy ezek miatt feszültebb is vagyok, és talán a stressznek a feldolgozására nekem ez mindig egy jó módszer volt, egyrészt a futás, másrészt pedig szembe jött egy lehetőség azzal kapcsolatban, hogy futás közben lehetne szakemberrel beszélgetni esetleg.
1: Ekkor jött szembe a lehetőség, hogy egy futóterapeutától kérjen segítséget. Kiderült számára, hogy az ő problémáinak jó része teljesítményszorongás alapú.
2: Hogyha mondjuk egy sportoló bizonyos teljesítmény kényszerben vagy önmagára tett teljesítmény elvárásban szorong, vagy stresszes, vagy valamilyen olyan jellegű, tehát hogyha mondjuk valaki lefut bizonyos távot, bizonyos idő alatt, vagy megcsinál egy edzést, akkor mindig tud neki jönni az az érzés is, vagy az a gondolat is, hogy hú, hát ez még nem volt tökéletes, tudok én ennél sokkal jobbat. Tehát bele tud az ember mentálisan menni egy olyan spirálba, ami nem feltétlenül építő. Szerintem nagyon sok embernél van egy olyan helyzet, ami például így, hogyha valaki felelősségteljes munkát végez, vagy nagy a terhelés rajta, vagy esetleg másoknak az életéért, testi épségéért, egyéb ilyen dolgokért felel, akkor ott mindig van az, hogy lehet, hogy itt jobban csinálhattam volna, lehet, hogy tudtam volna máshogy is. Közben meg rá kell jönni, hogyha a tudásra maximumát nyújtja az ember, akkor ezek így rendben vannak. És szerintem valahol a kettő itt kapcsolódik össze, hogy az ember nyomás alatt van, hogy mindig sokkal jobbat csináljon, mert jobbat várnak el tőle, mert a tökéleteset várják el tőle, de közben meg van egyfajta megküzdési stratégia, hogy ezt a nyomást hogy bírja el.
1: És akkor ebben a megküzdési stratégiában segít mondjuk egy ilyen futóterápia?
2: Főként az, hogy az ember szembesül azzal, hogy egy ilyenje van.
1: Tehát már ez a kulcs maga, tehát a problémának a felismerése.
2: Abszolút, igen.
1: És ez nem jött magától, mert hogy említi, hogy nagyon régóta része volt a futás az életének, ismerte ezt a fajta sportot, de hogy nem fedezte még fel magán ezt a fajta teljesítménykényszert.
2: Én szerintem az ember, amikor fut, akkor nem ezen gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy mennyi a szívritmusom, hogy mennyi kilométert futottam le, milyen tempóba, és itt is hasonlóan ugyanúgy azt mondja, hogy ó, a csuda, vigye, még mindig nem tudtam a 6 perc alá bemenni kilométerekbe, pedig már mióta futok. Itt is megjelenik ez a teljesítmény szorongás, vagy teljesítménykényszer. És aztán, hogyha az emberrel úgy beszélgetnek, meg rávezették, meg megnézik azt a személyiségtípust, amiben ő ilyen jegyeket hordoz, akkor igazán felismerheti magába, hogy ez van. És akkor onnantól kezdve, hogyha már ez megvan, akkor már csak azokon kell dolgozni, hogy ezt hogy lehet talán egy kicsit egészségesebbé tenni.
1: Futás közben beszélgetnek, ezt így kell elképzelni?
2: Ez így van.
1: Már ehhez is kell tüdő, már ez magában kihívás tud lenni.
2: Amikor a legesleg először futottam a Dórival, akkor nyilván teljesítménykényszer, néztem az órámat, 6.40, 6.50-es, akár 7 perces kilométereket futottunk, úgyhogy a tüdőmet kiköptem, és a legutóbbi alkalommal, amikor vele futottunk, akkor úgyhogy úgy beszélgettünk, mint most mi itt, 6.07-es kilométereket mentünk, és ez kb. Egy fél éves beszélgetés, ez heti egy találkozást jelentett, hogy ez egy nagyon jó ilyen kettes zónás edzés igazából.
1: Hogyha tavaly október előtt mondjuk meglátott egy futót, akkor mit érzett?
2: Hát az biztos, hogy irigy voltam rá.
1: Én a mai napig irigy vagyok, bármikor meglátok futót, most azt tudni kell, hogy itt vagyunk a Normafán, a futópálya mellett, és ugyanezt érzem, hogy bárcsak én is futhatnék. De akkor most már ezt le tudta tenni, ezt a fajta érzést, egy futót látván, vagy egy futópályát látván?
2: Más érzéseim jönnek, abszolút nem irigység, az, hogy megvan az magamban, hogy igen, akkor tudtam, megcsináltam én is a mai edzésemet, az, hogy lehetne ezt rendszeresebben, lehetne ezt többet, az nyilván benne van az emberben, de ezt lehet kontrollálni. Meg lehet tudatosan azt mondani, hogy nyugi, amit csak tudok, azt most megcsinálom.
1: Mit mond a család, mióta tudatosabban fut, vagy a futáson keresztül dolgozik a saját belsőjén, meg a mentális állapotán?
2: Ők nagyon szeretik, meg a gyerekeknek is egy nagyon jó olyan fajta útmutatás, amikor mondjuk eljönnek egy versenyre, hogy látják azt a rengeteg embert, hogy futnak, és tök jó érzés volt most a legutóbbi félmaratonnál, amikor a 19 kilométernél jó állapotban tudtam nekik integetni. És nem az volt, hogy csak a belemet húztam magam után, hanem ott élveztem is a futást. Úgyhogy nekik nagyon jó szerintem, meg az a fajta feszültség, stressz, azt én azt gondolom csökkent, de ezt tőlük kéne megkérdezni.
1: Hány évesek?
2: A nagyobbik 7 éves, a kisebbik meg 5.
1: Felesége is fut?
2: Feleségem nem fut.
1: De együtt tud ezzel élni?
2: Olyannyira meg tud ezzel barátkozni a feleségem, hogy ő javasolta egyébként, vagy hát ő találta az interneten a Dórinak a hirdetéseit, még annó, amikor elkezdtem. Eleinte nem foglalkoztam vele, aztán utána valahogy azt mondtam, hogy most együtt állnak a csillagok, tehát abszolút támogatja.

0: A zene, hogy egy kis képzavarral éljek, ősi húrokat penget bennünk. És nem csak bennünk. Az anyává és apává formálódás jó, ha nem a gyermek megszületésekor, hanem már előbb elkezdődik. Ebben pedig nagy szerepe lehet a zenének, az éneklésnek, mint ahogy később is, akár egy kórházi kezelés során. De hogyan segíti az éneklés a családi kötelékek kialakulását már a születés előtt? Erről Nagy Bálint kérdezett.
1: Kinek könnyebb kötődni egy születendő gyermekhez? Anyává könnyebb válni feleségből, vagy apává könnyebb válni férjből?
2: Barta Zsuzsanna vagyok, klinikai szakpszichológus, anyamagzat kapcsolatanalitikus és pár- és családterapeuta. Azt gondolom, hogy a nőnek mindenképpen könnyebb, hiszen a várandóság folyamatát a saját testében érzi, abban viszi végig, és a magzatához tud kapcsolódni a kezdetektől. Ugyanakkor neki kell nagyobb változást létrehozni az életében. Az apa klasszikus értelemben véve csak gazdagodik egy újabb szereppel, de ugyanúgy eljár dolgozni.
1: Hogyan segít ez a módszer, amit itt aztán megtanulhatnak?
2: Az anyamagzat kapcsolatanalízis a 90-es években kidolgozott technika, és abban segíti őket, hogy a fantáziáikat, amit a babájukról gyártanak, ahogyan kapcsolódnak a méhükhöz, és ahogyan az anyai szerepüket végig gondolják, ki tudják hangosítani egy relaxációs technika segítségével.
1: Miben segít ez?
2: Egyrészt segít kapcsolódni az anyának a magzatához, egyre több csatornát megnyit, ideális esetben az anya elkezdi figyelni a testérzeteit, az intuícióit, másrészt megerősödik az anyai identitásában, és egy olyan mély kapcsolatot épít a babával, amire támaszkodni tudnak a szülés-születés során és utána is.
1: Egy apuka is be tud valahogy ebbe csatlakozni, nyilván, ugye te gondolom teljesen máshogy, de apák is tudnak ezen részt venni egy-egy ilyen alkalmon, és nekik is adhat ez valamit?
2: Igen, most már bevonjuk az apákat is. Olyannyira, hogy itt ő mellettem hazai Anna Mária kolléganőm, és mi csoportot hoztunk létre ebből a műfajból, ahova kezdetben apákat is vártunk.
1: Oda is fordulnék Anna Máriához, hogy mit tapasztaltak, amikor először megalakították ezt a csoportot.
3: Édesapák azért egy kicsikét azt hiszem, hogy nagyobb volt bennük a szorongás, mert hogy azzal a tudattal jöttek el, hogy ebben a csoportban azért énekelni is fogunk. Most az éneklés az ugye arról szól, hogy egy kicsit az érzelmeinket azért terítékre tesszük, és azért az apáknál, férfiaknál azért ez egy nem feltétlen természetes, mint ahogy mondjuk a nők, az anyák készülnek az anyává válásukra. A csoportban vannak olyanok, akik kifejezetten azért is jönnek el, mert olyan szintű gátlásaik vannak az énekléssel kapcsolatosan, vagy nincsen egy olyan repertoárjuk, amivel majd a gyermekeikhez tudnának fordulni. Van, aki meg kifejezetten pont azért jön el, mert a közösségi éneklésről vannak régebbi emlékei.
1: Mennyi mindent adhat, akár egy éneklés, egy terhesség alatt, beszéljünk már ténylegesen ekkora ahhoz a megszületendő babához?
2: A kutatások azt igazolják, hogy a magzatok érzik, amikor róluk gondolkodik az anyjuk. Nem csak azt, hogyha megérintik őket hasfalon keresztül, hanem a puszta gondolat is ugyanazt a reakciót váltja ki a magzatból. Például a szívfrekvencia változással jár. A babák rettenetesen örülnek, ha odafordulnak hozzájuk, és ebben a csoportban, aminek anyamagzat hangulódó a neve, ötvöztük az anyamagzat kapcsolatanalízist, vagyis egy relaxációs technikát. Ez a béráram útján a magzatára is hat. A zene jótékony hatásával.
1: Hogyan zajlik akkor egy ilyen foglalkozás?
3: A bemutatkozó kör után azonnal én fogom a gitárt. Valójában itt is olyan dalokhoz szoktunk elsősorban nyúlni, amit gyerekkorukból emlékként hoznak magukkal, ami azt eredményezi, hogy egy kicsi időutazásban is részt vesznek a felhőtlen gyerekkor idejére, és hormonálisan tényleg olyan folyamat történik, az oxitocin, az endorfin, a szerotonin, a dopamin, ezek egy picikét jobban, fokozottabban kezdenek el termelődni, tehát a stressz hormonokat tudjuk ezzel egy kicsikét visszaszorítani. Tulajdonképpen a magzat, ami környezet őt körülveszi, az az anya, az az anyának a lelki állapota. Az anya, hogyha tudatosan figyeli önmagát, azért, ahogy a Zsuzsi is mondta, hogy ez egy normatív krízis a várandóság ideje, tehát azért a mindennapjainkban is a stressz azért körülvesz minket. De hogyha tudatosan arra fordítunk napi szinten időt, például az énekléssel, az abban a pillanatban, azok a percek, ezekben a kisbaba ugyanúgy reagál az anyai változásra. Az éneklés során nagyon sokat változunk, megváltozik ugyanúgy az agyi központjainknak a működése. Biztos sokan hallották már azt, hogy ugyanabban a pillanatban, aki énekel, az nem fél, kikapcsolódik a félelem központunk.
1: Milyen visszajelzések érkeznek egy-egy ilyen csoportból?
2: Azt halljuk a résztvevőktől, hogy a magzatukban felismerték a születendő gyermekük temperamentumát, tehát aki azt érezte, hogy a baba nagyon sokat alszik, nem igazán mozog, nem izgatja föl semmi, később, amikor visszajönnek hozzánk egy baba bemutató alkalomra, ugyanezt mesélik el, hogy átaludta az éjszakát, halál nyugodt, szemben egy olyan babával, aki mindenre mozgással reagál, a zenét is így értékelte, a rágondolást, amíg foglalkoztak vele, az látható, hogy ideként is aktívabb kezelába jár. Ez az egyik hozadéka, hogy előrébb tolódik a magzat megismerése. Ezen kívül sok másik is van, lesz egy rituáléjuk a családnak, azokból a dalokból, amit tanítunk, abból a szeánszból, amit kialakítunk, hazavisz, és együtt közösen tudnak készülni a baba érkezésére és a családdá válásra. Megerősítődik a pár kapcsolata szülőként is.
3: A legnagyobb visszajelzés számunkra az, hogy akik többek között azért csatlakoztak, hogy az énekléssel jobban megbarátkozzanak, a csoportjaink végén megértik, és sokkal bátrabban használják még akkor is a hangjukat, hogyha nem énekesnek születtek, hanem a saját megnyugtatásuk, a kisbabájuk érdekében bátrabban használják. Van egy nagyon szép és kifejező kodái gondolat, az anya nem csak a testét adja gyermekének, hanem lelkét is a magáéból építi fel. És ez azért is fontos, és visszük magunkkal, és ezt minden csoportunkban elmondják, hogy az az állapot, amiben egy édesanya végig tudja a várandóságát kísérni, az későbbiekben is ugyanúgy hat a kisbabájának, a gyermekének a fejlődésére. Kodálynak volt egy olyan gondolata, és ez is eléggé fontos szerintem, hogy a születés előtt 9 hónappal kezdődjön egy ilyen zenei nevelés, de ez nem is zenei nevelés, hanem az éneklés az legyen egy természetes vonulata a családok mindennapjai.

0: vigyél tankolni. És ezt érthetik egészen konkrétan, meg képletesen is. És a következő édesanyát nagyon meg tudom érteni. Egy kisbaba születése utáni időszak meghatározó mind az édesanya, mind a gyermek életében. Éppen ezért született meg az anyafüzet második része, amely a gyermekágyas hetektől kezdve az első év végéig nyújt érzelmi, szakmai kapaszkodókat az anyukának, segítve az anyává válás olykor nehéz, de csodás folyamatát. López Brigitta elsőként a kötet szerzőjével beszélgetett.
1: Kicsit lapozzunk bele, jó? Jól látom, akkor vannak itt különböző témák. Ilyen szegmensekre van osztva maga a füzet, például az aranyórát, vannak itt testi változások, ráhangolódás a kisbabára. Próbálták azokat a témákat érinteni, amelyek nehézséget okoznak ebben az időszakban? Tapasztalták? Dr. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász.
2: Nem feltétlenül a nehézségek felől közelítettünk, hanem azokról a dolgokról írtunk, amelyek történnek. Amelyek valakinek esetleg nehézséget okozhatnak, másoknak inkább csak furcsaság vagy meglepetés, hogy egyáltalán ilyen előfordul. Mi igyekeztünk összeszedni ezeket azért, hogy akik felkészülnek éppen erre az időszakra, hiszen már mondjuk várandósak, és ezt a várandóság alatt olvassák, vagy már megszültek, és akkor na, és akkor mi is történik mostanában, akkor azok lássák, hogy egyébként erre is érdemes gondolni. Mondjuk egy teljesen más példát, a szexualitásról is beszélünk. Hogyan tudnak ismét egymás felé fordulni a szülők, apa, anya, amikor egyszer csak oda került egy gyerek, mondjuk akár fizikailag is kettőjük közé a nagy ágyba, a francia ágyba. Ez például lehet akár egy feszültségforrás is, anélkül, hogy ezt tudatosulna. Nem tudunk mindenre megoldást adni egy ilyen rövid kis füzetben. A könnyű megoldásokat, azokat meg is adtuk, de mindig oda tettük, hogyha ezek nem működnek, hogyha nem találják meg a párok ebben azt a megoldási javaslatot, ami számukra is működik, akkor mindenképpen forduljanak szakemberhez.
1: Tehát akkor jó, hogy tisztáztuk, hogy nem a nehézségeket tartalmazza ez a füzet, hanem az előforduló jelenségeket, amelyek ebben az időszakban jellemzőek. Pszichológiai útmutatás esetleg van ebben? Tehát, hogy hogyan tud az édesanyja például kikapcsolódni ebben az időszakban?
2: Nem elsődlegesen azt szeretnénk bemutatni az anyáknak, hogy hogyan lehet szabad időt találni, vagy hogy lehet olyan...
1: Pedig ez egy fontos dolog szerintem.
2: Kétségtelenül most el is gondolkoztam, hogy lehet, hogy a harmadik füzetet is meg kéne írni, mert de mivel azt azért leírjuk, hogy itt családról van szó, apáról, anyáról, és hogyha a többi füzetet is oda veszük, akkor testvérfüzet, nagyszülőfüzet is van, ezért a feladatoknak az átadásával, átrendezésével természetesen ez az egész megoldható, és ez összességében így benne van a füzetben, de ezt nem mertük ki külön.
1: Két gyermeket nevel. Mennyire volt nehéz önnek ez az időszak? Vannak nehézségek, vannak buktatók. Mi volt önnek a legnehezebb? Vissza tud emlékezni? Redenszky Marcsi, humorista.
3: Talán az, amikor a gyerek beteg lesz, és én például az a típusú anyuka vagyok, voltam, meg leszek mindig is nagymamaként is, hogy úgy voltam vele, hogy inkább elviszem 10-szer feleslegesen az orvoshoz a gyereket, mint egyszer azt mondja az orvos, hogy miért nem vittem hamarabb. Én egy kicsit az aggódós fajta szülő vagyok. Annyira izgultam a betegséget, hogy volt olyan őszi nap, amikor a gyerek úgy ébredt, hogy teli volt pöttyökkel a kis arca meg a keze. Hát én rögtön azt hittem, hogy himlős. Vittem reggel 6-kor a doktornőnél, ott toporogtam a háza előtt, és mikor meglátta a gyerek arcát, akkor megkérdezte, hogy ha csak emiatt jöttem, akkor nyugodjak meg, mert ezek szúnyogcsípések. Én szerintem minden anyuka keresztül megy ezen, hiszen egy olyan dolgot kell csinálni, amit soha életében nem csinált. Úgy emlékszem vissza rá, hogy én alapból ilyen nagyon nyugodt természetű ember vagyok, és mindent így próbálok a humoros oldaláról nézni. Az embert átsegíti ez a hozzáállás. Nekem is vannak olyan időszakok, amire tényleg így nevetve gondol vissza az ember. Például az egyik ismerősöm mondta, hogy megszületett a baba, és hogy egy kicsit hasfájós. És akkor én próbáltam neki mondani, hogy ez nem tart örökké. Tehát az én fiam idén 37 éves, és nagyon ritkán, szinte már alig fáj a hasa neki. Úgyhogy ezzel próbáltam így erőt adni neki.
1: Humoristaként is dolgozik, ez a másodállása, ha jól tudom, ugye?
3: Ez a másodállásom, de már 15 éve, és tulajdonképpen már majdnem, hogy egyensúlyban van a főállásommal is. Nekem ezen kikapcsolódásnak indult, de imádom, ahogy az emberek szeretik, hogy az női problémákról, az anyaságról, mindig megkérdezik, hogy honnan veszem a sztorikat, ezek mindig az történetek. Tehát én úgy érzem, hogy amilyen sztorit mesélek, annak kell, hogy legyen valami valóság alapja, mert akkor nem lennék hiteles. Ilyenkor szoktam engedni engedélyt kérni a családtól, hogy ezeket elmesélhetem-e.
1: És egyfajta feldolgozási mód ez, nem? Tehát, hogy az ember kiadja magából ezt, ami így benne van.
3: Igen, és azért is jó, mert előadás után jönnek oda a fiatalok ugyan mondatokkal, hogy hát ez tök jó volt végighallgatni, én is így szoktam szivatni anyukámat, és mondtam, hogy biztos büszke rád, édesanyád, vagy például jönöd a szülő, hogy úristen, a tinédzser gyerekei ugyanezt csinálták vele, és tulajdonképpen ez a humor, meg az ezzel való problémakezelés, ez nagyon szépen el tudja simítani ezeket a feszültségeket.
1: Amikor az anyafüzet megjelenésén részt vett, mint támogató, hogyha mondhatjuk ezt, akkor én láttam önről egy videót, amelyben azt mondta, hogy a leginkább, ami hiányzott önnek ebből az időszakból, hogy felnőttekkel nem tudott kapcsolódni. És akkor a férje azt mondta önnek, hogy akkor elviszi megtankolni az autót, és ön kapva kapott ezen az alkalmon, hogy akkor ön is követi őt. Elmesél ezt a történetet?
3: 6 évig voltam otthon gyesen, és hazajött a férjem, és 2 perce volt otthon, és azt mondta, hogy hát ő elmegy tankolni. Hát mondom, vigyél magaddal. És azt mondja, hogy ő nem érti, hát ő csak tankolni megy. Mondom, engem nem érdekel. Felvettem a szép ruhámat, megcsináltam a hajam, kisminkeltem magam, és elmentünk a benzinkútra. És én így kiszálltam a kocsiból, megálltam a motorolajoknál, jött is oda a srác, kérdezte, hogy segíthet-e valamiben. Mondtam, hogy semmiben nem kell, csak nézelődöm. Hát persze, hogy nem akartam semmit, de jól esett, hogy nem azt hallottam, hogy pisilni kell, kakilni kell, éhes vagyok, és így kivirultam. És mondta a férjem, hogy látta, ezért nem szólt, hogy kifordítva van a blúz rajtam, és azt mondta, hogy ha legközelebb is ilyen jól fogok viselkedni, akkor elvisz az autómosóba is.
1: Egyébként kitérnek ezekre a kérdésekre is a rendelése során?
2: Mivel már közel 30 éve foglalkozom ezzel a kérdéskörrel. Nálam több ezer gyermek született már meg. Azért nekem meggyőződésem, hogy az ember az egy és oszthatatlan, tehát nem tudjuk felosztani külön belgyógyászatra, vagy pszichológiára, vagy szülészetnőgyógyászatra, hanem itt az embert kell nézni, és még ezen is túlmegyek, nem elég csak az embert nézni, itt családokat lehet látni. Amikor egy-egy asszony például az én rendelésemre bejön, mondjuk 6 hetes kontrollra, akkor nekem nagyon gyakran az az első kérdésem, hogy telnek az éjszakák. És itt tudok arra utalni, hogy a szülés élménye, tehát a szülésnek a megélése nagyon komolyan meghatározza azt, hogy aztán később hogyan tudunk viselkedni, hogyan tudunk dolgozni. Igyekszünk azért olyan megoldást adni azoknak is, akiknek esetleg nehezebb volt a szülés élményük, amiben mégiscsak megtalálják ezeknek a helyzeteknek a jó voltát.
1: Én amikor az első gyermekemet vártam, akkor körülbelül hát egy könyvet lehetett kapni, amiből mindent meg lehetett tudni. Ma már rengeteg könyv található a könyvesboltokban. Ezt a 2 anyafüzetet itt a rendelőben láttam a váróban. Gondolom nem könyvesboltban lehet ehhez hozzájutni. Akkor hol?
2: Védőnöktől lehet ezt megkapni leginkább, de akinek nem jut nyomtatott példány, nincsen semmi baj, mert a 3 királyfi, 3 királylány honlapján egyébként PDF formátumban ez megtalálható.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő nevében is köszönöm figyelmüket, további szép vasárnapot kívánok, Bicsák Esztert hallották.

Jogszabálymódosítás jöhet az állami vagyon visszaszerzésének felgyorsítására. Az Egyesült Államok iráni rakétaállásokat lőtt gomoly felhős, délutántól szeles idő lesz. Éjjel 2 óra van, jó estét kívánok, hírek 4 percben a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kormánynál senki nem szeretné jobban a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A kormányfő, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői megbízatása kapcsán hangsúlyozta, céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása, szakmailag elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A nyilvános meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra kiosztható összteljesítmény 700 megavolt amper. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatba. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, amit állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárca vezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Emlékeztetett, egy átlagos lakást 2015-ben még 5,9 évnyi nettó átlagkeresetből lehetett megvásárolni. 2025-re ez az idő 7,1 évre nőtt. Az Egyesült Államok hadereje iráni rakétaindító állások ellen hajtott